0: Valaha régen élt, éldegélt egy faluban két öregember a feleségével. Az egyiket úgy hívták Felvégi, a másikat meg úgy, hogy Alvégi apóka. Egy este mind a ketten kimentek a folyóhoz, és felállították varsáikat. Másnap kora hajnalban a Felvégi apóka már újra ott volt a varsáknál, és látta, hogy ő bizony csupán egy nagy fatuskót fogott, míg az Alvégi apóka varsái tel is tele vannak apró hallal. No, nem sokat töprengett. Kiszedte a szomszéd varsájából a halat, s belehajította a tuskót. Odaért nem sokára az Alvégi apóka is, s látta, hogy hal helyett csak egy tuskót fogott.
1: Hát az ember elégedjék meg azzal, amit kap. Megszárítom a tuskót, majd felhasogatom tűzre valónak.
0: Azzal hazavitte és kitette a napra szikkadni, és amikor már jól kiszáradt, neki látott, hogy széthasogassa. Ám egyszerre csak megszólalt a tuskó.
2: Lassan! Lassan! Vigyázz, apóka!
0: Így aztán óvatosan vágta ketté, és egy icike-picike fehér kutyát talált benne.
1: Gyere, anyjuk, nézd, mit találtam a tuskóban.
3: Hó, majd felneveljük ezt a kis csöpséget.
0: Azzal óvatosan felemelték a kutyakölyköt, s egy kosárban a tűzhely mellé tették a patkára. Annyi bizonyos furcsa egy teremtés volt ez a csöpség. Amikor egy tányér levest tettek elébe, egyszerűen akkorára nőtt, mint a tányér. Mikor egy rizses fazékkal kapott, akkora lett, mint a rizses fazék. Mikor a vödörből levett, megnőtt, mint a vödör. És mikor a nagy rizsörlő mozsarat adták elébe, akkora lett, mint a mozsár.

0: Erre már csak ugyan rátette a terhet az apóka.
1: Apóka, apóka, elfáradsz, ülj a hátamra.
2: Á, nem vagyok én fáradt, elmegyek magam is.
0: De a kutya erősködött.
1: Apóka, apóka, messze még az erdő, ülj csak nyugodtan a hátamra.
0: Felült hát az öreg, a kutya pedig futva futott az erdőig. Az erdőszélen aztán letelepedtek, s az öreg megosztotta a rizslepényt a kutyával. Jó ízűen elfogyasztották, s akkor a kutya újra megszólalt.
1: Apóka, most pedig énekeld el, amit mondok.

0: A kutya sorra megfogta őket, és az öreg és a kutya úgy megrakottak szarvassal, hogy majd beletört a gerincük. Bevitték a szarvasokat a városba, és apuka jó áron eladta őket. A pénzért pedig szép piros ruhákat vásárolt, meg mindenféle jó falatot. Amikor aztán az alvégi anyuka és apuka szép új ruhában, javában lakmározott, beállított hozzájuk a felvégi anyuka, azt megkérdezte.
1: Honnan szereztétek ti, árvégiek, ezt a sok szép holmit meg a jó falatokat?
2: Hát elmentem a kutyámmal az erdőbe, megtanított a kutya egy mondókára, az a szarvasosra, énekeltem, s íme összefutottak mind a szarvasok. Elejtettem őket, s pénzt kaptam érettük a városba.
1: Nem adnátok-e kölcsön a kutyát? Az én uram is elmenne vele szarvas vadászatra.
2: Hát de, nagyon szívesen.
0: Válaszolták az alvégi öregek, és nyomban oda is adták a kutyát.

0: Másnap aztán a felvégi apuka kötelet kötött a kutya nyakába, és erőnek erejével kivonszolta az erdőbe. Az erdő szélen elfogyasztotta az ebédjét, de nem adott a kutyának egy falatot sem. Aztán jól megverte, és rákiáltott.
1: Na, énekeld el a mondókádat.
0: A kutya elénekelte.

0: Jöttek is a darazsak nyomban, ezer meg ezer, és összeszurkálták az öreget. Mint a mennydörgés istene, olyan mérges lett erre a felvégi apuka. Fogta a pörőt, s mente nagyon vágta a kutyát. A tetemét pedig elásta egy narancsfácska alatt. Aztán nyögve, jajgatva elindult haza.
1: Well, he's not very handsome to look at.

0: Beállított másnap az alvégi apuka a kutyáért.
1: Aj, a gonosz állat! Az erdő minden darazsát rámozította. Úgy megszurkáltak, hogy nem tudok se állni, se feküdni. Végül is agyonvágtam.
0: Szörnyen elszomorodott erre az alvégi apóka. Nem is szólt többet, csak megkérdezte, hogy hol találja a szegény kiszenvedett párát.
1: Kint az erdőben. Egy narancsfa alá kapartam el.
0: Elindult hát az apóka, hogy megkeresse a kutyáját. A hegylábánál egy narancsfácskára bukkant, tel is tele volt virággal.
2: Ez alatt a fácska alatt nyugszik az én jó kutyám.
0: Gondolta magában. Kiásta a fácskát, és hazavitte. Otthon aztán a két öreg fölhalmozott egy kis földet a szobája sarkába, rátette a rizsmozsarat, és beleültette a fácskát. Erre a fácska énekelni kezdett.
3: Aranyat, sőzüstöt adok, rászatok, ételt, italt is adok, rászatok.
0: Meg is rázták nyomban. Arany és ezüst pénz gurult elő a mozsárból, rizs és pálinka is fakadt belőle. Újra gazdagok lettek az öregek.

0: Megfőzték a rizst, s nekiültek falatozni. Hát, amint így lakmároznak, betoppan megint a felvégi anyóka.
1: No nézd csak, már megint rizst tesztek, és pálinkáztok. Honnan szereztitek a pénzt?
2: Megráztuk ezt a narancsfecskát, mire pénzt, rizst és pálinkát adott.
0: Erre az irigy anyóka egy napra kölcsönkérte a fát, és el is vitte nyomban. Otthon aztán beállította a szobájába, és az apukával együtt leültek elébe. Megszólalt akkor a fa.
3: Amit megérdemelt.

Megrázták azon nyomban, mert nem nagyon hallották, de csak trágya hullott belőle. Bűze elárasztotta az egész szobát, alig lehetett megmaradni benne. Megharagudott az apuka, fogta a fát, apróra hasogatta és bevetette a tűzbe.

0: Másnap, hogy az alvégi apu eljött a fáért, haragosan ráförmett a szomszédja.
1: Mit akarsz? A narancsfácskát nem adott más, csak trányát és rondaságot. Felosogattam és elégettem.
0: Az alvégi apuka csak azt kérte, legalább a hamuját, ha megkaphatná. Oda ment a tűzhelyhez, összekaparta a hamut egy kosárba és hazavitte. Este aztán felment a háztetőre, és amikor vadkacsák húztak el fölötte, így énekelt.

0: Szállj a vodkacsák szemébe, szállj a vodkacsák szemébe.
1: Hamu erre hirtelen fölkavarodott, a vadkacsák szemébe szállt, azok pedig lehullottak a ház előtt. Apuka fogta magát, gyorsan nagyon ütötte őket, anyuka meg finom levest főzött belőlük. Éppen a levesnél ültek, amikor beállított a szomszédasszony.

0: Jó, megint falatoztuk. Hogy szereztétek a vadkacsákat?
1: Az alvégi apuka elmesélte, hogy történt. Kérte is nyomban a szomszédasszony a hamu maradékát, hogy ők is vadkacsát ehessenek. Másnap este aztán a felvégi apuka felmászott a tetőre a hamuval, felesége pedig vizet forralt a ház előtt az udvaron egy hatalmas üstbe. Még egy jókora pörölyjel is felfegyverezte magát, hogy az alázuhanó vadkacsákat legyen mivel agyonütnie. Jöttek is nem sokára a vadkacsák, és az apuka feléjük szórta a hamut. De izgalmába, vagy tán valami varázslat is játszhatott közbe, elvétette a mondokát, és így énekelt.
2: Szállj a póka szemébe, szállj a póka szemébe.
1: No, a hamu bele is szállt a szemébe. Megtántorodott tőle a zsebrák öreg, és fejjel bukott a forró vizes üstbe. Így lett vége a kapzsigonosz embernek.

0: adj Isten egészségére. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ez a király olyan hatalmas volt, hogyha eltüsszentette magát, az egész ország népségének rá kellett mondani. Adj Isten egészségére! Néha, ha náthás volt, nem is lehetett más szót hallani az országban, mint azt, hogy adj Isten egészségére! Minden ember azt mondta, csak a csillagszemű juhász nem akarta sohasem mondani. Megtudta ezt a király, nagyon megharagudott, maga elébe hívatta a juhászt. Elmegy a juhász, megáll a király előtt, aki pedig trónuson ült, és igen hatalmas volt, meg rettenetesen mérges. De akármilyen hatalmas volt, akármilyen mérges volt a király, a csillagszemű juhász mégse fél tőle.
1: Mondd mindjárt, adj Isten egészségemre! Adj Isten egészségemre! Nekem, te korhelybetyár, te! Nekem, felséges úr! De nékem! Nékem, hát, persze, hogy én nékem!
0: Már akkor a király nem tudta, mit tegyen mérgében, de beleszólt a hopmester.
2: Azt mond te, tüstént, azt mond! Adj Isten egészségére, felséges uram! Mert ha nem mondod, hát halál fia vagy!
1: Nem mondom én, addig, míg a király kisasszony nekem nem adják!
0: A király leány is ott volt a szobában, a király apja mellett ült egy kisebb trónuson, és olyan gyönyörűségesen szép volt, akár csak egy aranygalamb. No, de akármilyen gyönyörűségesen szép volt, azért mégis elnevette magát a juhász szavára, mert neki megtetszett a csillagszemű juhász. Jobban megtetszett, mint minden királyfi. A király pedig megparancsolta, hogy vessék tüstént a juhászt a fehér medve tömlőcébe. El is vitték a darabontok, s bevetették a fehér medve tömlőcébe. A medvének 2 nap nem adtak semmit enni, hogy annál dühösebb legyen. Amikor az ajtót betették, mindjárt megrohanta a juhászt, hogy széttépje és felfalja. De amikor a csillag szemét meglátta, úgy megijedt, hogy majd maga magát falta be, és a legtávolabbi szögletbe kucorodott. Onnan nézte, de bántani nem merte, pedig olyan éhes volt, csak úgy nyaldost a talpát az éhségtől. A juhász meg le nem vette róla a szemét, hogy ébren tartsa magát, nótákat csinált, mert tudta, ha elaludna, a medve rögtön széttépni. De nem aludt el. Reggel jön a hopmester, megnézi a juhász csontjait. Hát látja, hogy annak semmi baja. Felvezette a királyhoz, aki rettenetesen megharagudott, és azt mondta.
3: No, most közel voltál a halálhoz. Mondod-e, hogy adj Isten egészségemre?
0: De a juhász csak azt mondta.
1: Nem félek én 10 haláltól sem. Csak akkor mondom, ha a király kisasszonyt nekem adják feleségül.
3: Eredj hát a 10 halálba!
0: És a király megparancsolta, hogy vessék a juhászt az óriás sündisznók tömlőcébe. Be is vetették a darabontok. És a tüskés disznóknak nem adtak 1 hétig enni, hogy annál gonoszabbak legyenek. De amint a disznók nekirohantak, hogy szertefaldossák, a juhász kivett a szűre ujjából egy vendelnapkor faragott kis furuját, és elkezdte fújni Szent Vendel nótáját. Erre a sündisznók visszahökkentek, aztán meg egymásba kapaszkodva táncba ugrottak. A juhász úgy szeretett volna kacagni, amint az ormotlan állatokat táncolni látta, de nem merte abba hagyni a furujázást. Tudta, hogy akkor mindjárt elrohannának, felfalnák, mert ezeknél hiába volt csillagszeme. 10 disznónak nem nézhetett egyszerre a szeme közé. Azért csak fújta a Vendel nótáját. Előbb csendesen, hogy a tüskés disznók andalgót jártak, de aztán mind gyorsabban, míg utoljára olyan frisset furujázott nekik, hogy nem győzték már az aprózást, és egészen kifáradva egy rakásra dültek. A juhász csak akkor nevetett, de úgy nevetett, de még reggel is, amikor a hopmester jött megnézni, hogy maradt-e valami a csontjaiból, a könnyek végigfutottak orcáján a nagy kacagástól. A hopmester felvezette aztán a juhászt a királyhoz. A király még mérgesebb lett, hogy a disznók nem tudták elpusztítani a juhászt, és azt mondta.
3: Na, most már közel voltál a 10 halálhoz. Hát mondod-e már, adj Isten egészséget.
1: Nem félek én 100 haláltól sem. Csak akkor mondom, ha a király kisasszonyt nekem adják feleségül.
3: Eredj hát a 100 halálba!
0: A király megparancsolta, hogy vessék a juhászt a kaszásverembe. El is vitték a darabontok a sötét tömlőcbe, melynek a közepén egy mély kút van körülrakva éles kaszákkal. A kút fenekén meg egy mécsesét, hogy ha valakit belevetnek, meglássák, leírte a fenekére. Ahogy odavitték a juhászt, arra kérte a darabontokat, menjenek ki egy kicsit, míg ő belenéz a kaszás verembe. Talán még meggondolja magát, mondja a királynak, adj Isten egészségére. A darabontok kimentek. Ő pedig felállította a verem mellé fokosát, arra ráakasztotta a szűrét, a tetejébe meg a kalapját tette. De előbb még a tarisznyáját is felakasztotta, hogy test is legyen a szűrbe. Akkor aztán kiáltott a darabontoknak. Hogy már meggondolta, biző mégsem mondja. A darabontok bementek, belökték a szűrt, a kalapot meg a tarisznyát a verembe, hallgatták, amint esett kaszáról kaszára, míg leért, és utána néztek, mint oltotta ki a mécsest. Aztán egészen megnyugodva, hogy most már igazán vége a juhásznak, elmentek. A juhász pedig a sötét szögletben nevetett. Másnap jön a hopmester lámpással. Hát, majd hanyatt esett, ahogy meglátta a juhászt. Felvezette aztán a királyhoz, aki már akkor még sokkal mérgesebb lett, de azért mégis megkérdezte.
3: Na, most a 100 halálban voltál. Mondod-e már, adj Isten egészségemre?
1: Nem mondom én, addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
3: Tán olcsóbbér is megalkuszunk.
0: Mondta a király, amikor látta, hogy semmi módon el nem pusztíthatja a juhászt, és megparancsolta, hogy fogjanak be a királyi hintóba. Akkor maga mellé ültette, s elhajtatott az ezüst erdőbe. Ott pedig így szólt hozzá.
3: Látod ezt az ezüst erdőt? Ha azt mondod, adj Isten egészségemre, neked adom.
0: A juhász csak elhűlt, de azért mégis azt mondta.
1: Nem mondom én addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
0: A király pedig elszomorodott, odább hajtatott, elértek az aranyvárhoz. Ott pedig azt mondta.
3: Látod ezt az aranyvárat? Ezt is neked adom, az ezüst erdőt, aranyvárat, csak mondd azt nekem, adj Isten egészségemre.
0: De a juhász, bár ámult-bámult, mégis azt mondta.
1: Nem mondom én addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
0: Erre a király nagy búsulásnak adta magát, odább hajtatott a gyémántóig, ott aztán azt mondta.
3: Látod ezt a gyémántavat? Még ezt is neked adom, ezüst erdőt, aranyvára, gyémántavat. Mind neked adom, csak azt mond nekem, adj Isten egészségemre.
0: Már akkor a juhásznak be kellett hunni a csillag szemét, hogy ne lásson, de mégiscsak azt felelte.
1: Nem mondom addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
0: Akkor a király már látta, hogy másként nem boldogul vele. Hát, megadta magát.
3: No, nem bánom. Hozzád adom hát a leányomat. De aztán mondám nekem igazán, adj Isten egészségemre.
1: Mondom hát, hogy ne mondanám? Persze, hogy akkor mondom.
0: A király ennek nagyon megörült. Kihirdette, hogy örüljön az egész ország népsége, mert a királyleány férhez megy. Örült is az egész ország népsége, hogy a királyleány, aki annyi királyfit kikosarazott, a csillagszemű juhászt mégis megszerette. Tartottak aztán olyan lakodalmat, hogy az egész országban mindenki evett, ivott, táncolt, még a halálos betegek is, még az aznap született gyermek is. De a királyházánál volt a legnagyobb vígság. A legjobb banda ott húzta. A legjobb ételeket ott főzték. Tenger népült az asztalok körül. A jókedv a házfedelet emelgette. A főfély éppen felhozta a tormás disznófejet, és tisztességesen elmondta.
4: A leves elfogyott! Itt hozom a tormást, melynek erejétől csókolgatjuk egymást.
0: Amikor erre a király maga elé vette a tálat, hogy szétossza mindenkinek a maga falatját, egyszerre csak nagyot tüsszentett az erős tormától.
1: Adj Isten egészségére!
0: Kiáltott a juhász legelőször. A király úgy megörült rajta, hogy örömében menten szörnyet halt. Akkor a csillagszemű juhász lett a király. Igen jó király vált belőle. Soha se terhelte népét még azzal is, hogy kedvük ellenére jót kívánjanak neki. Mégis jót kívánt neki mindenki parancsolat nélkül is, mert igen jó király volt. Hát igen, szerették.

0: Lázár Ervin, a csoda patika. Ordított első vevőjére torka szakadtából Rima pénteki Rimai péntek vadonatúj patikájában, amit éppen az imént nyitott meg Rima péntek főterén.
1: Hogy mit képzelek?
0: Emelte fel a hangját az első vevő.
1: Te nem az van kiírva maga bótyára, hogy patika?
2: De az.
0: Mondta Rima pénteki Rimai péntek.
1: Akkor meg mit ordítozik, ha aspirint kérek? Hó kérjem, hanem a patikában?
2: Az is ki van írva, és ki a cég tulajdonos.
1: Mit érdekel engem a cég tulajdonos? Nekem aspirin kell, és kész.
2: Csak nem képzeli, hogy egy rimapénteki, rimai péntek vacak aspirineket, fejfájás elleni porokat, lázcsillapítókat, lábizzadásgátlókat és popsikenőcsöket árul?
1: Mi a szöztárul a most egy patikában?
0: Mérgelődött az első vevő.
2: Embernek fia,
0: mondta kissé lecsillapodva Rima pénteki Rimai péntek.
2: Ez nem a test, hanem a lélek patikája.
0: Az első vevő szemében érdeklődés csillant.
1: Lelki bajok ellen?
2: Igen.
0: Most már teljesen elpárolgott a mérge. Szinte kedvesen nézett az első vevőre. Ami az ő esetében elég nagy szó.
2: Tisztelt barátom! Velön az első vevőn bármit vásárol ingyen kapja. Válasszon.
1: Hát, hogy őszinte legyek, nem pontosan értem, hogy milyen gyógyszert kapni az ön patikájában. Már reménykedem, de reményeimét ki sem merem mondani.
2: Mondja csak bátran.
1: Ne talántán irigység, gőg, nagy képűség, jársaság, kárm, rossz indulat.
0: Rima pénteki Rimai péntek átszellemült arccal bólogatott, és folytatta.
2: Kicsinyesség, kapzsiság, nagyra vágyás, álszerénység, alamusziság, lustaság, torkosság, tohojság, lelkiresség, pénzsóvárság, és mindenféle gonoszság, eltévejedés és átok ellen vannak írjaim, balzsamjaim, cseppjeim és pasztilláim.
1: Ez nagyszerű! Uram, hát bocsássa meg, hogy az imént emeltebb hangon merészetem megengedni magamnak. Akkor még nem tudhattam, hogy ön egy zseni, az emberiség megmentője. Egyúttal az én megmentőm is. A zsátosság ellen is van gyógyszer.
2: Van,
0: mondta gyanakodva Rima pénteki Rimai péntek. Az első vevő tapsikolt és ugrándozott örömében.
1: Hát, képzelj el, nekem van egy házsátos, ívi, lusta és nagyképű veleségem, egy kicsinyes kapzsi napom, egy torkos tohonya pénzsóvár ipam, egy alamuszi angyikám, egy kárvendő bácsikám, mindnek kérek, ami jár, ír, balzsam, pasztilla, egyben megy, csak hoználjon.
0: Rima pénteki Rimai péntek vakarta a feje bubját.
2: Van egy bökkenő.
1: Engem már semmi nem akadályoz meg, hogy megmentsem a feleségemet, a ipamat, napamat, ángyikámat, bácsikámat, mindenre hajlandó vagyok a gyógyszerekért. Halljam az a bökkenőt.
2: Annyicska csak, hogy a gyógyszert mindenkinek magának kell kérnie a bajára, különben nem használ.
1: Úgy érti?
0: Tátotta el a száját az első vevő.
2: Úgy.
1: Hát azt várhatja,
0: mondta elkeseredetten az első vevő.
2: Mit?
1: Hogy mondjuk a feleségem ide jön és gyógyszert kérjen, irítség, lustaság, ázsát és nagyképpen saját maga számára?
2: Már hát miért nem történne ez meg?
1: Meg kérlek szépen, ez a nő, ez azt hiszi magáról, hogy jó indulatú, szerény, szorgalmas. Éppen, hogy rólam állítja, hogy így lusta, veszekedős és nagyképű vagyok.
2: Én szívesen állok rendelkezésére. Kérjen csak akármelyik ellen, egy szempillantás alatt meggyógyul.
1: Hát csak nem képzeli, hogy ez igaz, még olyan irigy, még olyan lusta, még hogy én nagyképű nevetséges.
2: De veszekedősnek csak veszekedős, velem is mindjárt veszekedni kezdett, ahogy bejött.
1: Én? Hát én ember, hát maga veszekedett. Legjobb lenne, ha beszedne valamit a veszekedős elleni híres gyógyszeiből. Tablettát, zsírt, írt, vagy tudom is én balzsamot.
2: Maga nagyképű fajankó!
0: Ordított el magát Rima pénteki Rimai Péntek.
2: Takarodjon innét, mert úgy kivágom, mint a sic.
0: Az első vevő sem volt rest, visszaordított. Egy darabig válogatott sértéseket ordítgattak egymásnak, aztán a vevő elunta, nagy dérrel durral becsapta maga után a patika ajtót. Durr!
2: Hát, ha mégis igaza van.
0: Gondolta Rima pénteki Rimai Péntek.
2: És be kellene vennem egy hirtelen harag elleni tablettát. Ah, ugyan. Nem hirtelen harag ez, egyszerűen csak igazságosság. Igazságos vagyok, annyi az egész. Abból meg kár volna kigyógyulni.
0: Nem is vett be semmilyen tablettát. Leült, várta a vevőket. Jöttek is, de mind másnak akart venni a balzsamokból, írekből, tablettákból. Saját magának egyik sem. Minek? Hiszen nekik aztán semmi hibájuk nincs. Lassan-lassan el is maradoztak a vevők. Nem akadt senki Rima pénteken, aki elismerte volna magáról, hogy nagyképű, rosszindulatú, irigy, kétszínű, kicsinyes, kapzsi, nagyravágyó, álszerény, alamuszi, torkos, tohonya, pénzsóvár, lelkirest. Nem tudom, ha te Rima pénteken laksz, elmentél volna Rima pénteki Rimai Péntek patikájába valamilyen gyógyszerért. Igen? Nem. Mert így bizony fölkopott az áll a szegény csodapatikusnak. Írjai megpenészettek, balzsamjai megpimpósodtak, tablettái szétporlattak. Ő maga meg búvában, bánatában elbújdosodott. Ma se tudja senki, hol lakik, mit csinál, ha csak a Berci nem. De ő mélyen hallgat felőle.

0: Bartók Julianna, a hiúhó ember. Régen volt, talán el se hiszitek, hogy megtörtént, de azért szeretném most nektek elmesélni történetemet. Egy hideg téli napon esett meg a dolog, hideg volt bizony, olyan hideg, hogy pirosra csípte a fagy az órom hegyét. Hóembert építettem kint az udvarunkon, tudjátok, szép nagy hólabdákat formáztam, egymásra raktam őket, aztán elcsentem a konyhából egy hatalmas répát orrnak, meg két darab kavicsot a hóember szemének. Ahogy nagy búzgón illesztem helyére a répaórot, a hóember megszólalt.
1: Ez nekem nem tetszik.
0: Szó, ami szó, meglepődtem, mert hogy kihallott már olyat, hogy egy hóember hiú legyen. Azért válaszoltam. Miért nem? Ez egy méltóságteljes büszke nagy orr, illetve nagy répa, tettem hozzá halkabban.
1: Akkor sem tetszik. Hozz egy másikat.
0: Mit tehettem hát? Térültem, fordultam, szereztem egy kisebbet, de az sem volt jó. A hiú hóember egyre csak zsörtölődött, kényeskedett, és egyszer csak elfogyott a répa készlet a konyhában. Mondtam a hóembernek. Be kell mennem a városba, a piacra, új adag répáért. Ami itthon volt, azt már mindet felpróbáltuk. A hóember morgott valamit, de nem volt más választása, mint türelmesen várni, míg megjövök. Felkerekedtem hát, és elindultam a városba. Messze laktunk, kint a pusztában, így nagyon hosszú időbe telt, mire odaértem. Aztán, mire megtaláltam a piacot, eleredt az eső. Aztán meg kitört a vihar, és úgy ömlött az áldás az égből, mintha végleg kiukadt volna az Úristen dézsája. Mire elállt, és visszaértem az udvarunkba, csak egy nagy túcsa, és benne két darab kavics maradt ott, ahol a hóember állt valamikor. Megsajnáltam szegényt, letérdeltem mellé, és megmutattam neki a zsákomban az új répákat. Látod, ha nem lettél volna ilyen hiú, megelégettél volna azokkal az órokkal. Most nézd meg, itt vannak a szebbnél szebb répák, és te nem vagy sehol. Szomorú voltam, hogy így járt a hiú hóember, de a következő télen ismét találkoztunk, és akkor már boldogan fogadta az első órot, amit a szeme alá bígyeztettem, és mindketten felnevettünk, hogy milyen

0: Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy szegény asszony. Volt neki egy Marci nevű fia. Ez a Marci igen becsületes, egyenes fiú volt. De ráadásul olyan ügyes, okos, világra való is volt, hogy elterjedt róla a hír az egész országban, hogy ő minden, de mindent meg tud csinálni. Még a királyhoz is eljutott a híre. Ez a király pedig igen irigy természetű volt. Bántotta, hogy Marci híre elhomályosítja az övét. Magához hívatta a fiút, és azt mondta neki, azzal a gondolattal, hogy majd kifog rajta.
1: Hallom, milyen híres vagy, te híres Marci. Hát, ha te olyan mindentudó vagy, bizonyítsd is be, mert különben elemésztelek. Ha mindent tudsz, tudsz lopni is, mi?
2: Felséges királyom, lopni még soha életemben nem loptam. De azt nem is akarok.
1: No, ha soha nem loptál, most vagy tudsz azt is, vagy véged. Szán nekem a mezőn 12 béresen. Vagy ellopott tőlük a mezőről a 12 ekét, a 12 pár ökörrel, vagy majd én tudok valamit, azt, hogy karóba húzatom a fejed. De ha megállod a próbát, tied minden kincsem, mert azt én is úgy loptam.
0: Megbúsulta magát Marci, de már nem volt mit tenni. Hazament, és elmondta az anyjának, hogyan járt a királlyal. Azt mondja az anyja neki.
3: Most csavart fel az eszedet, kedves fiam.
0: Gondolkozott erősen Marci. Aztán elmosolyodott. Megkérte az édesanyját, hogy szerezzen neki 12 tiszta fekete csirkét és egy fekete kotlót.
3: Mire az neked, édes fiam?
2: Ne gondoljon vele, csak szerezze meg.
0: No, Marci kiment a csirkékkel az erdőbe. Annak a szélén szántott a király 12 ekése. Ott Marci eleresztette a tyúkot a csirkékkel, és elkiáltotta magát.
2: Mi, avagy tyúk a csirkével? Fogjátok meg, szerencsét hoz!
0: A béresek azonnyomban ott hagyták az ekét, neki mind a csirkék után. A csirkék ijedtükben beszaladtak az erdőbe, a béresek meg a nyomukban. Addig Marci szépen fogta az ökröket, és elhajtotta az ekékkel együtt. Hazaterelte Marci az ökröket az ekékkel, mert abban is meg voltak egyezve a királlyal, hogy amit elszerez tőle, az nyomban az övé. Csak az anyját küldte fel a királyhoz.
3: Ne várt ez az ökreidet, felséges király! A fiamnál vannak már mind.
0: Másnap hivatja megint a király Marcit. Nagyon mérgesen fogadta.
1: Ha hallom, sikerült ellopnod a tökröket meg az ekéket. Most az egyszer szerencséd volt, de most az éjjel-nappal őrzött csűrömből a gabonát kell ellopnod. Ha nem lopod el, holnap estig tudd meg, karóba kerül a fejed, de ha megállod a próbát, tied az országom. Mert azt én is úgy loptam.
2: Megpróbálom, felséges királyom.
0: Elkezd megint gondolkozni, Marci. Hogy tudná ő attól a sok őrtől ellopni a búzát a csűrből? A király aznap még külön is behívta az őröket, megkínálta őket pálinkával, és jól a lelkükre kötötte, hogy nagyon vigyázzanak arra az átkozott Marcira, nehogy kifogjon rajtuk. Ha oda megy, csak essenek neki, és üssék, ahol érik. Meghallott ezt a parancsot Marci is, s rögtön kisütött valamit. Csinált egy szalmaembert, rátette a kalapját, és szépen óvatosan éppen a csűr elé állította. Aztán tüsszentette egy nagyot. Sietnek, jönnek ki az őrök, látják a felöltöztetett szalmaembert, látják Marci kalapját. Hajrá neki! A sok pálinkától már szédültek is egy kicsit, a buzgalom még jobban föltüzelte őket. Megesküdtek volna, hogy Marci jött lopni a búzát. Csihi-puhi csak a fejét, a kalapját, hogy meg ne sántuljon. Úgy ellátták a baját, hogy pora nyoma sem maradt. És mentek azon pityókáson, tódultak mind jelenteni a királynak, hogy nem lopja már el Marci a búzát a csűrből. Agyon verték. A király nagyon boldog volt. Leültette, s etette, itatta őket. Az alatt pedig Marci szépen mind ellopta a búzát. És küldte az anyját a királyhoz az üzenettel, megállta a próbát.
3: Nevelteze a búzádat, felséges király, a fiamnál van már.
0: A király kékült, zöldült mérgében. Futott a csűrbe, de bizony Marci nem hagyott egy szem búzát sem. Megint hívatta Marcit, most volt csak igazán dühös.
1: No, elloptad a búzát, Marci, de most követelem csak az igazit. Lopd el a 100 kocsisom őrizte aranyszőrű lovamat. Ha nem, karóba kerül a fejed, de ha megállod a próbát, tied a koronám, mert én is úgy loptam.
0: No, töpreng, gondolkozik Marci. De csak kifőzött megint valamit. Egy üveg pálinkát vett magához, felöltözött rongyos embernek. Este odament az istálóhoz, s bezörgetett az istáló ajtaján. A kocsisok nem akarták beengedni, mert a király lelkükre kötötte a vigyázást. De mikor látták, hogy csak egy rongyos ember zörget, méghozzá pálinkás bugykossal, beengedték magukhoz. Leültették a jászol mellé, s Marci addig ügyeskedett, míg nem rávette őket, hogy igyanak a pálinkájából. Ittak, ihattak, be is rúghattak, még el is aludhattak bátran, mert úgy is bizonyosak voltak, hogy megőrzik a paripát. Mert egy közülük a ló kötelét, egy másik meg a lófarkát fogta, egy harmadik meg rajta ült. De annak, aki a lófarkát fogta, annak a kezében Marci egy fő kendert adott. Az pedig, aki a lóra volt ültetve, az fogta szépen Marci, s ráültette a lovak jászlára. És amelyik a ló kötelét fogta, annak a kezében hagyta a kötelet, de a lovat eloldotta róla, és szépen kivezette az istálóból, és hazavitte. Másnap megy a király nagy biztonságosan az istálóba, és rettenetesen mérges lett. Rá kiáltott az emberekre.
1: Hát úgy vigyáztok a lovamra, hogy Marci elvihette!
0: Azok még mindig italosak voltak, azt mondja az egyik.
4: Hiszen fogom a farkát.
0: A másik.
5: Hiszen rajta ülök.
0: És a harmadik.
4: Hiszen fogom a kötelit.
0: A király jól összeszítta őket. Elhatározta, hogy most már ő fog vigyázni valamennyi holmiára, de Marcit elpusztítja, ha addig él is. Töprengeni kezdett, hogyan is fogjon ki rajta. Hopp, megvan. Hivatta rögtön Marcit, s megparancsolta neki, hogyha másnap délben nem lopja el előle az ebédjét, karóba kerül a feje.
1: De ha megállod a próbát, tied a királyi kardom, mert azt én is úgy loptam.
0: Erre Marci is gondolkozni kezdett. Másnap délben a király az asztalnál ült, s várta az ebédjét. A szakácsné már ki is tálalta, s tálcára tette, és készült bevinni. De hirtelen beszaladt, mert a konyhaablakon egy kéz nyúlt be. Marci ugyanis előző este, mikor senki se látta, egy kezet csinált fából, befestette, és a végére egy kötelet akasztott. A kötelet a kút kerekére kötötte. A konyha ablaka alatt meg egy lyukat vágott, és azon betolta a kezet éppen az asztalig. Ezt látta meg a szakácsné. Ezért szaladt be a királyhoz, hogy itt van Marci, bedugta a kezét. Kifut a konyhába a király és a királyné, és elkezdik húzni a kezet. Húzzák, húzzák, míg a kötél el nem szakad, s mindjárt hanyat nem estek. Mire föltápászkodtak, s körülnéztek, Marci bizony ellopta az ebédet. Aztán az anyjával együtt meg is ette. A király azt sem tudta, mit csináljon mérgében. Most már igazán végez vele. Másnap megint hívatta Marcit, s megparancsolta neki, hogy reggelre lopja el a felesége aranygyűrűjét az ujjáról.
1: Ha megállod a próbát, tied a lányom, azt ugyan nem loptam, csak nálam különb emberhet akartam feleségül adni. Ezért is volt eddig mind a próba.
0: Marci este felé odalopózkodott a király szobájához. Most aztán összeszedte igazán az eszét. Egyszerre csak hallja, hogy a király azt mondja a királynénak.
1: Én most alvás előtt még kimegyek egy kicsit. Ha visszajövök szívem, akkor majd add ide gyorsan a gyűrűt, mert én nálam lesz jobb helyen.
3: Siess haza, felséges uram!
5: alig várom, hogy mellém bújj az ágyba.
0: Kimegy a király, alaposan körülnéz, hogy nincs-e a közelben Marci. Addig egy ajtónyílással Marci bent termett a szobában. Elváltoztatott hangon azt mondja a királynénak.
2: Szívem, adj ide gyorsan azt a gyűrűt, mert az az átkozott Marci minden percben itt lehet.
0: A királyné átadta a gyűrűt a sötétben. Marci meghúzódott az ajtóban, s mikor a király kinyitotta az ajtót, s bejött Marci szépen kisúrral. Fekszik vissza az ágyba a király, s mondja a királynénak.
1: Szívem, add ide a gyűrűt.
5: Hogy adjam, mikor már odaadtam? Az előbb kérted el, én magam húztam az ujjadra. Be vagy rúgva, felséges uram, szedte-vette.
0: A király olyan mérges lett, hogy majd széthasadt mérgében. De most már nem szólt. Akkor sem, amikor nem Marci édesanyja, hanem maga Marci ment fel a palotába a király kisasszonyért, a kardért, a koronáért, az országért. Megülték a lakodalmat, volt minden, mi kellett, mire csak tellett.
6: Vendégeknek tálé!

0: Lázár Ervin a fájos fogú oroszlán. Amikor Bruckner Siegfried, a kiérdemesült cirkuszi oroszlán először üvöltött föl, Vacska Mati megegyezte.
1: Ijeszgetni akar bennünket?
0: A második ordításnál azonban már gyanakodni kezdte.
1: Talán ilyes?
2: Lehetetlen.
0: Rázta a fejét Ló Szerafin a kék pariba.
2: Tegnap kapta meg a nyugdíját, és 40 kiló parizert vett magának.
3: Világos, telezabálta magát.
0: Vélte Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl. És ekkor megint fölhangzott a fájdalmas kiáltás. Bruckner Siegfried ordított, keservesen.
4: Mégiscsak meg kellene néznünk.
0: Mondta csendesen Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa.
1: Úgy van, megtekintjük.
0: Fölkerekedett az egész társaság. Előment Mikka Maka és Vacska Mati Mamintival, a kicsi zöld tündérrel. Utánuk Ló Szerafin, Nagy Zoárd és Aromó, legvégül pedig Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót és Dömdödöm. Bruckner Siegfried egy tölgyfa alatt ült, mellette érintetlenül hevert a 40 kiló parizer.
1: Mi az? Talán meg akarsz vendégelni bennünket?
0: Kérdezte Vacska Mati.
5: Itt van!
0: Mondta síri hangon Bruckner Siegfried.
5: Csak tegyétek meg! Faljátok föl! Tömjétek magatokat! Mit se törögetek vele, hogy halotti toromra tartogattam!
2: Mire?
0: Érdeklődött Mikka Maka.
5: Halotti toromra!
0: Mondta még sírib hangon Bruckner Siegfried.
5: Én ugyanis meghalom!
0: Egy nagy könycsepp jelent meg a szeme sarkában.
5: Vége a világ legszebb oroszlányának, vége a világ legrendesebb élőlényének, csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem!
2: Megcsoda őrültél?
0: Kérdezte Mikka Maka.
2: Micsoda történt?
3: Színészkedik. Semmi baja.
2: Nem látod, hogy nem nyúlt a parizerhez?
5: És ünneplőbe öltözött.
0: Suttogta megrendülten Szörnyeteg Lajos.
1: Hogy ünneplőbe? Tudtam, ez az egy Pepita nadrágja van.
0: Erre Dömdödöm Bruckner Siegfriedre mutatott.
6: Dömdödöm.
0: Aha, most vették észre. Siegfried a piros nadrágtartóját vette föl, mert nadrágtartóból kettő volt neki. Szürke és egy piros. Nagy ünneprapokra pirosba öltözött.
1: De hát ne oldíts már. Mondd meg, hogy mi a bajod.
5: A fogam! A fogam!
0: Ojé, a hideg csak úgy futkosott a hátukon. Hű a foga.
3: Nagyon fáj.
0: Bruckner Siegfried rázta a fejét.
5: Nem, egyáltalán nem fáj. Most még nem fáj, de majd. Egy-két nap múlva. Én úgyis meghalok. Ide nézzetek!
0: Felhúzta az innyét, és mindannyian látták. Ó, jaj, egy sötét foltocska a jobb felső szemfogán.
1: Hát bizony ez kinyuka.
7: Egy lyuk.
2: Lik.
5: Lyukacska.
4: Likacska.
8: Liki-luki.
0: Mondta bánatosan Maminti, és akkor Bruckner Siegfried szörnyűségesen felüvöltött.
5: Még egy szójáték, és ütök, vágok. Ölök, és nem is tudok már én harapni ezzel, nézzétek!
9: Döm,
0: mondta ekkor Dömdödöm, Bruckner Siegfried.

0: Magamat! Magamat szállom zsiratok sajnálom!
1: Aromónak elege volt már a nagy siránkozásból. Lebígyeztette a száját.
2: Inkább a fogmosást gyakoroltad volna annak idején. Most nem kellene siránkoznod.
0: Azt állítod, hogy sohasem mosok fogad.
2: Azt?
0: Hát ez igaz. Ez igaz, Aromó, bevallom, de az nagyon csúnya rágalom volt, hogy annak idején sem mostan fogad. Mert annak idején. Igenis, mostan.
3: Ezt nem értem. Elismered, hogy sohasem mostál, de azt állítod, hogy annak idején mégis mostál.
0: Mit értesz te mit? Ezt a bovon egyszerű dolgot nem érted. Hát sohasem, de annak idején mégis. Mit te értesz ezen?
4: Már elnézést. Akkor mikor mostál te fogad?
2: Majd én megmondom mikor. Mikor a hírt a birka írt, amikor a róka volt a tyúknak a legjobb munk, amikor a szamár volt a számtantanár, mikor egy pálcán kézen állt a fálcán, és mikor a récék voltak az észmércék.
5: Ez gyönyörű szónoklat volt.
1: Nézett Aromóra tátott szája nagy Zoárd a lépkedő fenyőfa.
3: Különösen az volt szép, hogy mikor egy fálcán kézen állt a pálcán.
0: Valóban szép szónoklat volt.
1: Mondta gyanakodva Bruckner Siegfried.
0: De nem ártana, ha egy egyszer is megmondanád, hogy mit hazigáltál itt?
6: Azt állítottad, hogy mostam annak idején fogad, vagy azt, hogy nem? Az annak idejéről beszélj!
2: Azaz annak idején akkor volt, mikor ami elmúlt, az lett a jövendő, és ami ezután lesz, az volt a múlt.
4: Beletörött! Beletörött!
1: Ordított föl szörnyeteg Lajos.
7: Ó, neked is a fogad?
1: Esett kétségbe Maminti.
4: Nem a fogam. Az agyvelőm.
7: Mibe töröd bele?
4: Hát, ebbe az egészbe, amit a Aromó mond. Igaz, nem tudtam olyan gyorsan követni, ahogyan mondta. Még csak ott tartok, mikor a róka a tyúknak a legjobb móka, hogy amikor a róka megeszi a tyúkot, az miért móka?
8: Na ebből elég. Csak locsogtok, lefetyeltek itt, neki meg szegénynek egy szörnyű lyuk van a szempokán.
4: Azán majd elfelejtettem!
8: Ne ordíts, kérlek szépen. Inkább üljünk össze, és találjunk ki egy hathatós módszert.
5: Milyen módszer?
8: Hathatóst.
5: Az milyen?
8: Olyan, amitől biztosan elmúlik Bruckner Siegfried fogáról a lyuk.
3: Helyes! Akkor ne is hathatós, hanem hírhetős találjunk ki. Sőt! Nem jön ki.
8: Micsoda?
3: Az, hogy 8-hatóst.
8: Nem baj. Mondd azt, hogy 16-hatóst vagy 17-hetőst. Kész. Most már csak okos dolgokat akarok hallani.
1: Körbeülték Bruckner Siegfriedet.
3: Akinek valami eszébe jut, az jelentkezzen.
4: Hő! Eszembe jutott!
5: Mondja!
4: Azért volt a tyúknak jó móka!
8: Most nem arról van szó, hogy akármi eszedbe jut, azzal előállj el. Csak ha Bruckner Siegfried fogának a megjavítására támad egy gondolatod.
4: Jaj, nekem mégsem jut eszembe semmi. Mégiscsak beletörött az agyvelőm.
8: Jó, akkor ülj oda Bruckner Siegfried mellé. Tehát kettős a feladat. Bruckner Siegfried fog a kiukat. Szörnyeteg Lajos agya beletörött. Rajta, elő a mentő ötletekkel.
1: Egy darabig gondterhelten bámultak maguk elé valamennyien, és persze megint Aromónak jutott eszébe legelőször a megoldás. Azaz, várjuk csak ki a végét, mert Aromó igen vészjósó ábrázattal emelkedett fel a helyéről.
2: Úgy döntöttem.
9: Mi az, hogy úgy döntöttél? Talán az a véleményed.
2: Úgy döntöttem, hogy az a véleményem, miszerint...
0: Ezeket a miszerinteket adjuk!
1: Legyintett mérgesen Bruckner Siegfried.
0: Egyszer találkoztam egy miszerinttel, és össze-vissza hazudozott nekem! Elegem van a miszerintekből! Az ámbárokból, meg az annak ellenérékből is elegem van! Az ugyebárokról, meg az ámbártorokról, nem is beszélve!
9: Szóval te találkoztál egy miszerinttel? Szerinted mi az a miszerint?
0: Kötyök kalapot viselt, sárga kalucsnit és frakkot, csokornyakkendővel. És ez a csokornyakkendős miszerint racsolt is. Ráadásul. Sőt, hazudozott, racsolva hazudozott.
1: Aromó feldühödött.
2: Szerinted mi az a miszerint?

0: Mi lenne egy kötőszó?
1: Szita kötőszó!
2: Aromó haragosan a közbeszólóra villantotta a szemét, majd ismét Bruckner Siegfriedhez fordult.
3: És te találkoztál egy kötőszóval?
0: Most mondtam, sárga kalustit viselt, csokornyő!
3: És hazudott.
0: De mennyire?
3: Halljátok, ez megőrült!
2: Nézett szét segélykérően Aromó.
4: Egyáltalán nem őrült meg. Fenébe, ami szerintek kell. Téli a tárgy.
3: Jó, de ne szóljatok közbe. Bruckner Siegfried foga azért lyukadt ki, mert sosem mosott fogat. Jó, mondjuk azért, mert csak annak idején semmikor sem mosott fogat. Tudomásom szerint ő kelme legalább 100 éves, esetleg, ne szólj közben, mert abba hagyom. Esetleg 115, de maradjunk csak a 100-nál. Naponta 5 percet kellett volna eltölteni a fogmosással, az annyi, mint évi 1825 perc. Az nagyjából ugye évi 34 óra, az 100 év alatt az 142 nap, és akkor még a szökőnapokat bele se számítottam. Azt javaslom tehát, hogy közadakozásból vegyünk 200 fókefét és 2400 tubus fókrémet, és amíg el nem fogy, azaz 142 napig Bruckner Siegfried éjjel-nappal egyfolytában mossa a fogát, pótolja a mulasztást.
2: Aromó elégedetten leült.
5: Mi az?
0: Dehogy, 142 éjjel és nappal egyfolytában.
6: Hiszen az kis hián 5 hónap. Azt akarod, hogy ne aludjon, ne egyen, ne igyon, csak nyiszálja, csiszálja, sikálja, kaparja, húzza, vonja?
3: Csak ez a megoldás?
4: Egyáltalán nem megoldás. A lyuk attól nem múlik el. Moshatja ítéletnapig a lyuk már. Legfeljebb tiszta lesz.
6: És Bruckner Siegfriednek tiszta lyuk lesz a foga.
3: Nem is arra gondoltam, hogy meggyógyul, csak tanuljon egy kis tisztességet ez a mosdatlan fogú oroszlán.
7: Dömdödöm.
2: Nézett rá felháborodottan, dömdödöm.
3: Azt akarod mondani, hogy szégyeljen maga?
7: Döm.
2: Ami azt jelentette, hogy igenis szégyelje magát. Mert nem megbüntetni kell Bruckner Siegfriedet, hanem meggyógyítani. Elég büntetés neki a lyuk a fogán.
8: Bizony, és egyre nagyobb büntetés lesz.
0: Miért?
8: Mert a lyuk egyre nő, eszegeti a fogat, és egyszer csak zúcs, alig marad fogad, és ami marad, azt is ki kell húzni.
5: Juhúj! Foghúzás, alasztás szörnyű!
2: Mika-maka még mielőtt Bruckner Siegfried felüvölthetett volna, megszólal.
4: Éppen ezért kérünk valami mentő ötletet.
2: Pironkodva a lószer finált fel.
6: Hát nekem volna egy ötletem. Meg kell előzni a bajt. Bruckner Siegfried ideülne, erre a tisztásra elfordítaná a tekintetét, én meg egy jól irányzott, szép, kíméletes rugással kirúgnám a fogát. Kész! Nem is kellene vele törődni többé.
0: Mi? Micsoda?
3: Nem is olyan rossz ötlet.
0: A te fogod azt rúgja ki!
3: Mi tördít, az lószerefin igazán csak jót akar neked.
0: Neki is, így akarja jót mindenki. Azt mondja, fordítsam a szemem a fogom, meg tartsam oda. Talán rakjam a szemem a fülem mögé? Mi? És egyáltalán mi a biztosíték, hogy éppen azt a fogamat rúgja ki, amelyiket a luk van?
3: Hát mondd már, legfeljebb kettővel többet rúg ki. Azok akkor többé már nem fájnak. Még jól is jársz.
9: Na, én akkor sem húzadás.
4: Na, nem más kell. Ez egyértelműen nem megfelelő. Nem.
2: Nagy hangzavar támadt, Mika-maka nem tudott rendet teremteni.
4: Vajásolj már egy csöngőt.
2: Maminti előhúzta a varázspálcáját. Két krakszot meg egy krikszet csinált a levegőben, és már nyújtotta is a csengőt Mika-makának. A csengőszóra elcsöndesedtek.
4: Csak azt akarom mondani,
2: kezdte szigorúan Mika-maka, de nem folytathatta, mert Bruckner Siegfried felugrott.
0: Honnan vetted a csengőt?
4: Honnan vettem volna, hiszen Maminti varázsolta.
0: Megvan! Éljen Maminti!
2: Nem nagyon értették a hirtelen boldogságot. Miért örül ennyire egy csengőnek? De nem a csengőnek örült.
0: Akkor gyorsan csinálj egy újabb krakszot, és krikszet, és mondd, tűnjön el a fogadról a lyuk! Hogy erre nem jöttem rá előtt, Maminti, gyerünk! Meg se kutyan ez a kicsiség egy hündéknek!
2: Oda ment Mamintihoz, és felhúzta az innyét. Maminti azonban szomorúan csóválta a fejét.
8: Sajnos Siegfried nem megy.
0: Mi az, hogy nem megy?
8: Mert ide tudok varázsolni egy csengőt, egy lexikont, vagy ha nagyon akarod, egy traktort, de egy fogtömést varázsolni azt nem tudok.
0: Akkor te nem is vagy igazi tündér.
7: Dömdö. Dömdö.
2: Szólt rá hangosan Bruckner Siegfriedre dömdödöm, és mindannyian bólogattak, mert hiszen Maminti egy varázspálca suhintással megmentette egyszer dömdödöm életét. Hogy ne volna akkor tündér?
9: Mi az, hogy nem tündér? Ha akarna, mirnix, dirnix, szamára változtatna téged.
0: Tényleg, szamára tudná változtatni.
8: Tényleg, de akkor egy lyukasfogó oroszlán helyett egy lyukasfogó szamár lennél. A lyuk az maradna.
0: Akkor sajnos, az egésznek semmi értelme. Inkább vagyok lyukasfogó oroszlán, mint lyukasfogó szamár.
3: Pedig a te esetedben ez tökéletesen mindegy.
0: De hát nem lehet egyszerre szamár is, meg oroszlán is.
3: De ha beletörött agyvelőde, ne szólj bele.
0: Gúnyolódni a szerencsétlenekkel, betegekkel, azt igen. Ahhoz értetek, de meggyógyítani. Jaj, már látom, hogyan fogok fetrengeni a fájdalomtól.
2: Vacska Mati emelkedett ekkor szólásra.
10: Nekem lenne egy ötletem.
0: Kalapáccsal kiverni a fogamat, mi? Vagy borítjával kilőni, ahogy én téged ismerlek.
10: Na jó, akkor nem is mondok semmit.
2: Sértődött meg Vacska Mati, és visszajut a helyére. Ló Szerafin mérgesen lekapta a szemüvegét.
6: Látod, milyen háládatlan vagy? Így érdemes segíteni neked. Én nem is maradok itt tovább.
2: Már szedelőcködött is.
4: No, nem kell azért megsértődni. Majd csak, te meg Siegfried, ne gyanúsítgass.
10: Arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Siegfried szemfogának.
4: És miből gondolod, hogy a szemfoga tud olvasni, amikor ő maga sem tud?
0: Még hogy én nem tudok? Az ABC mind az 5 betűjét ismerem.
9: Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfogad olvasni, majd fölolvassuk neki a levelet. És mit írunk benne? Mondjad, Vacska Mati!
10: Megkérjük, hogy ne lyukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Siegfriednek.
9: Nagyszerű! Ez a legjobb megoldás!
3: Esetleg verseket is írhatnak Bruckner Siegfried szemfogának.
2: Gúnyolódott Aromó. A gúnyt azonban senki nem vette észre, és Vacska Mati már szavalta is a verset.
10: Igen, tisztelt szemfog, rajtunk önki nem fog, önön nevetni fogunk.
2: És itt elakadt.
10: Mondjatok rá egy rímet.
3: Mivel nem a mi fogunk?
9: Mit számtalanket? Majd megsértődik a szemfog, aztán nézhetünk. Főleg szegény Siegfried nézhet.
3: Nem én vagyok a szemtelen. A szemfog szemtelen.
0: Nem értem. Ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen?
2: És ekkor szigorúan megszólal dömdödöm.
7: Dömdödöm. Dömdödöm.
2: Mondta, és Bruckner Siegfriedre mutatott.
0: Micsoda? Halljátok, mit mond?
11: Halljuk!
2: Bólogattak a többiek, és Bruckner Siegfried láthatta az arcukon, pontosan azt gondolják, amit Dömdödöm mondott. Mindenki jól értette. Azt mondta Dömdödöm, hogy hiába ugrálnak, csak is egy orvossága van a bajnak. Be kell tömni a szemtelen szemfogat.
0: Arra, hogy elmenjek egy fogorvoshoz, és krzz, furóval!
7: Dödöm.
2: Bólogatott Dömdödöm.
0: Hát, az aztán nem, de nem ám.
4: Jó, ha nem, hát nem. Akkor Isten veled, gyertek.
2: Szedelőcködtek. Bruckner Siegfried kétségbe esetten hápogott.
0: Ezt nem tehetitek velem. Mi lesz a fogammal? Olyan magadra vagy velem.
4: Mondhatjuk vidáman is, csak a hihi fogorvos ha segíthet.
2: Bruckner Siegfried felugrott.
0: Szétlapítom!
2: Kiáltotta, de lendülete már az első lépés után elhervadt, vállát lejtette, nyakát behúzta, és szomorkásan motyogta maga elé.
0: Csak fogorvos, segít!
2: A többiek lélegzett visszafojtva figyelték. Na most mi lesz? lett volna? Bruckner Siegfried pózba vágta magát, a fejét fölemelte, a mellét kidüllesztette. Nyoma sem maradt az előbbi hervatag Bruckner Siegfriednek. Ezen a Bruckner Siegfrieden feszült a piros nadrágtartó, mellekosara, mint egy kétakós hordó. Na és az a hangja, az volt aztán a királyi?
0: Gyerünk ahhoz a fogoroshoz! Hát mi vagyok én? Gyáva nyúl?
11: Na, csak ne nyulazzunk,
2: mondta Aramó, de még ez a közbevetés sem csökkentette a pillanat nagyszerűségét. Szeme düllett, arca horpat valamennyieknek, ekkora hősiesség láttán. Uram teremtette, ez el akar menni a fogorvoshoz. Uram teremtette! Csoda Bruckner, csoda Siegfried! Még Mikka Makka is dadogott a csodálattól.
4: Akkor majd valaki elkísér. Ki vállalkozik?
0: Én.
2: Kiabálták, de végül is Aramóra esett a választás, mert ő már kétszer is járt a városban, sőt saját állítása szerint egy ízben már majdnem ült villamoson is.
0: Ő velem mi lesz?
2: Zokogott csöndesen Szörnyeteg Lajos, mikor már éppen indulni készültek.
9: Hogy te veled mi lesz?
0: Hát a zagy velőm. Már elfelejtetted, hogy az agy velőm beletörött.
12: Tényleg?
4: Vigyétek el a Lajost is. Akkor egy fogolvas, és utána egy agyvelőjavító.
2: Mondta Mikka Makka, és búcsúztak. Vacska Mati Bruckner Siegfried zsebkendőjével lengetett, és aztán sorban valamennyien. Bruckner Siegfried Aramóval és Szörnyeteg Lajossal eltűnt az erdei úton. Jó párat lépegettek, kipi-kipi, Aramó, bim-bum, Bruckner Siegfried és Cliff-Claff Szörnyeteg Lajos, amíg a városba értek. Bruckner Siegfried olyan büszkén ballagott az utcán, hogy 720 kitüntetés elfért volna a kidüllesztett mellén. Ám de ekkor megszólalt Aramó.
3: Itt a ház!
0: A fogorvosi.
2: Tepergette a nyakát Bruckner Siegfried. Aramó bolintott, és Bruckner Siegfried mellére pillantott. Már csak 501 kitüntetés férne rajta, gondolta kárörvendve. A lépcsőházban már csak 21 kitüntetés fért volna Bruckner Siegfried mellére, sőt, egy lépcsőkanyar, 19 kitüntetés, 2 lépcsőkanyar, 8 kitüntetés, 3 lépcsőkanyar, és azt mondta Bruckner Siegfried...
0: Feltettem a zsebkendőmet, visszamegyek.
3: Íme a hős oroszlán, a bátrak bátra, a rettenthetetlen. Hallod?
2: Mindhárman füleltek, ezt hallották.
0: Valamit fúrnak. Fogamat fúrja!
2: Ordította Bruckner Siegfried, és rohant volna a lépcsőn, de Aramó eléje ugrott, és betuszkolta Bruckner Siegfriedet az ajtón, amelyen ez a felirat díszágát. Dr. Zirzur fog és agyarbarát. Na, lenyomták ott Bruckner Siegfriedet egy székbe.
0: Jaj!
11: Ne jesztegessen! Kitártani!
2: Mondta neki megróvóan Dr. Zirzur, és megindult felé a fúróval, és Zirzur már berregett is valami, csörrent is valami, nyekkent is valami, nyikkant is valami, zuttyant is valami, pottyant is valami, kottyant is valami. És ekkor azt mondta Dr. Zirzur.
11: Na!
0: Én, drága doktor úr!
2: Szólt ekkor közbe Bruckner Siegfried.
0: Rettenetesen ordítani fogok.
11: Ha! És ha szabad érdeklődnöm, miért?
0: Ha fúrni tetszik.
11: Kifúrva?
0: Ha tömni tetszik.
11: Betömve.
0: Kész.
11: Kész.
2: Bruckner Siegfried fölugrott, és egy tükörhöz rohant.
0: Édes és Aramó, itt a tömés. Ha, ide nézd, milyen gyönyörű, legcsodálatosabb tömés. Ha, de mit szólsz? Láttál már ilyen gyönyörű tömést? 8 kitüntetés? Tokikám, maga egy bűvész vagy, bűművész vagy, hogy amit akar.
2: Két cuppanos csókot nyomott Dr. Zirzur arcára. 21 kitüntetés.
11: Jaj.
2: mondta dr. Zirzur, ami nem is csoda, te is azt mondanád, ha megcsokolna egy oroszlán. Ráadásul kétszer is. 720 kitüntetés.
0: Kinek van az erdőben fogtövése? Na, kinek?
2: Ugrált Bruckner Siegfried?
0: Természetesen nekem, csak nekem, csak nekem. Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem. Csoda fogtövésem.
3: Egyáltalán nem fáj.
0: Ugyan, egy hősnek.
2: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Egyáltalán nem fájt.
0: Ugyan, egy hősnek.
3: Doktor úr?
2: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Nem lehetne egyet nekem is?
13: Tömés.
3: Igen?
13: Lyukas.
2: Aromó reménykedve eltátotta a száját. Dr. Zirzur belekalamolt a szájába egy kis nyeles, kerek tükörrel.

0: Ce-o da la toți focași? Egy árvai csicsai.
1: Aromó elkeseredett.
2: Egy kis tömést azért.
0: Megőrült, kérem? Egészséges fogad kifúrni? Hát, hogy képzeli?
1: Heherészet Bruckner Siegfried a tükör előtt.
3: Egyedülálló produkció, fogtömés az erdőn, nem mehetünk. Gyertek, ti fogottömetlenek.
4: És én velem mi lesz?
0: Önnek is lyukas a foga?
4: Nem. Nem. Az agy velőm beletörött. Egy agyvelőjavító kellene.
0: Agyvelő ügyben forduljon bizalommal Dr. Zsíz úrhoz. Majd én foglaljon helyet.
4: Fajni fog?
0: Egy picikét sem. Nézzen mélyen a szemembe.
4: Elég mély.
0: Kiváló. Kanállal eszjön a levest, vagy villával?
4: Kanállal.
0: És a mákos tésztát?
4: Azt villával. De villával. De szükség esetén kanállal is.
0: Na, tessék.
4: Sőt, még szükségesebb esetén kézzel is.
0: Remek! Várakozásom felüli. Itt valamennyiünk előtt ünnepélyesen kijelentem, hogy az ön agya a legtöretlenebb. Szuper jó! Prima agyvelő!
1: Így hát boldogan és egészségesen elindultak hazafelé. Csak Áromó volt kicsit szomorú. Lám, Bruckner Siegfried egy fogtöméssel fölébe kerekedett.
2: Ezt érdemlem, amikor mindig rendesen mosom a fogam?
3: Egy parvízsliért megmutatom neked a fogtömésemet.
1: Mondta neki nagyképűen Bruckner Siegfried, és mentek hazafelé. Kipi-kipi, Aromó, bim-bum, Bruckner Siegfried, és Cliff-Claff, Szörnyeteg Lajos. Addig-addig kipi-kipi, és addig-addig bim-bum, meg Cliff-Claff, amíg vissza nem értek a négyszögletű kerekertőbe. Na voltám öröm, helye húja, kalaplengetés. Hurrá, hurrá!
5: Hurrá!
1: Megjöttek.
5: Yeah!
1: Csak Lószerafin gyanakodott egy picinkét.
6: Nézzétek, Bruckner Siegfried hogy fönhordja az órát.
7: Talán én látom valamit az égen. Siegfried, mi adott fönt olyan érdekes?
1: De Bruckner Siegfried elhúzta a száját, és csak úgy fokhegyről oda vetette Vacska Matinak.
3: Hogy beszélsz te egy hűssel?
1: Egy kis csend támadt. Tekergették a nyakukat, merezgették a szemüket, keresték a hőst.
5: Hogy-hogy hőssel? Na meséljétek már, mi történt?
1: Áromó könnyedén előlépett és legyintett.
2: Dr. Zsíz úr betömte Siegfried szemfogát. Semmiség az egész, egy csecsemő is nevetve kibírna.
1: Bruckner Siegfried harsogó gulykacajt hallatott.
8: Mi, hogy egy csecsemő? Rettentő fájdalmas volt. Csillagokat láttam, de egy hős nem csill, nem jajgat, nem remeg.
1: Szájtátva nézték Bruckner Siegfriedet, aki íme nem sír, nem jajgat, nem remeg, és ezt a kicsi csodálatszünetet használta föl Szörnyeteg Lajos a megszólalásra.
4: És az én agyvelőm egy szuper...
1: De nem jutott szegény tovább, mert Lószerafin egy finom patamozdulattal félre söpörte, és Bruckner Siegfried előtt termett.
6: Mutasd a fogtömésedet.
3: Ingyen? Hova bolott volnék ezt az egyedülálló csodát ingyen mutogatni? Egy pár vízsliért megnézhetitek.
7: Ezen megőrültem. Mindig tudtam, hogy nagyképű vagy, de hogy ennyire...
1: Éppen Szörnyeteg Lajos felé fordul. Lajosnak ez éppen kapóra jött, és magyarázni kezdett.
4: Vacska Mati, ide figyelj! Az én agyvelőm egy szuper!
5: Láttátok meg ilyen nagyképű oroszlánt?
2: A fogorvosi székben ott bezeg nem volt ilyen nagy legény?
1: Rikkantott közbe Áromó, de Bruckner Siegfried erre is csak legyintett.
3: Mit irigykedsz? hogy könyörögtél egy kis fogtömésért, de doktor Zizur megmondta, hogy csak hősöknek lehet.
6: Igazán?
1: Kérdezte ámultan Ló Szerafin. Szörnyeteg Lajos most hozzáfordult.
4: Idedés Szerafin! Az én agyvelőm egy szuper!
1: De most sem juthatott a mondat végére, mert Áromó, miközben vad tekintettel nézett Bruckner Siegfriedre, közbevágott.
2: Na hát most már bánom, hogy elmentem veled.
3: Mint a bizony egyedül nem találtam volna oda. Kinek van az erdő fogtömése? Na kinek? Csoda Bruckner? Csoda Siegfriednek?
9: Mi azt illeti?
1: Szólalt meg erre Maminti, a kicsi zöld tündér.
9: Elég buta oroszlán vagy te.
10: Dödöm.
1: Helyesel, dödöm. Bruckner Siegfried erre még jobban felhúzta az orrát.
3: Ugyan kis mit ugrálsz? Irigy társaság! Törődöm is én veletek!
1: Ezzel hátat fordított nekik, és elindult az erdő felé. Az orrát nagyképűen az ég felé tartotta. Szomorúan bámultak a távolodó oroszlán után. A csendben megint megszólalt szörnyeteg Lajos.
4: Az én agybelőm egy szuper!
2: Egy törpe szuper, tudjuk. Mit mondogatod annyit?
1: De szörnyeteg Lajos talán észre sem vette, hogy megint félbeszakították a mondókáját. Ijedelem ült az arcára, és Siegfried felé mutogatott.

0: egy a régi farkas verem felé mész. Nézz a lábod elé.
1: De Anna kiabálhatott. Vak is volt, és úgy tetszik, süket is a dicsőségtől.
2: A büszkeségtől nem tud a lába alá nézni, csak nézze az eget.
0: Te beleesik a verembe.
3: Hadd essen.
4: Vigyázz, a verem!
1: Na de ordíthatott, mert akkor már csörömpölt, zörömbölt, sítjent, csútyant, és a gödör fenekén egy nagyot huppant Bruckner Siegfried. Belepottyant a verembe. Ordított is nagy kétségbe esetten. A többiek meg rohantak a verem köré.
0: Ezt mégse kellett volna hagyni.
1: Sopánkodott szörnyeteg Lajos. Mikamaka mélyen a gödör felé hajolt.
4: Nagyon megütötted magad?
1: Bruckner Siegfried nem válaszolt, csak sírdogált, zokogott, jajgatott a verem fenekén.
5: Na gyere már ki, varázsolok neked egy létrát. Csiribú, csiribá, legyen itt egy létra.
1: A létra zúgva átrepült a légtéren, és besuttyant a gödör fala mellé. Siegfried nyöszörögve föltápászkodott, és jajgatva fölmászott a létrán. A bal tenyerében nagyon szorongatott valamit.
4: Mit jajgatsz? Nem tört el semmit.
1: Mondta neki Mikamaka, miután alaposan szemügyre vette a veremből kimászót.
0: Nehogyis nem, nehogyis nem. Törött, ide néz, kitörött.
1: Mikamaka elé tartotta a balmarkát. Valami sötét lett a balmarkában.
2: De hát mi ez?
0: Mi ez? Nem látod? A betömött szemfogam kitörött. Ez a csodafog.
4: Mit siánkozol? Megérdemled.
0: Igaz. Nagy képű voltam. Ne haragudjatok rám. Mondd ma, mint ti. Nem tudnád visszavarázsolni?
5: A fogadat?
0: Igen.
5: Sajnos nem. De tudod mit? Ide varázsolok egy gránitkövet. Csiribú, csiribá, legyen itt egy gránitkő.
1: És már zúgott is a levegőben a gránitkő.
2: Vigyázz rád, ne essen!
1: Na persze, hogy nem esett senkire. Szép csendesen odatornyosult a lábuk elé.
3: Ez nagyon szép volt. Gratulálok, maminti. Csak azt mondd meg, mit csinálunk a gránitkővel.
5: Ide fölőre beleágyazok Bruckner Siegfried kitörött szemfogát. Így mi. És ez itt marad örökre, emlékeztetőleg, hogy senki se legyen többé közülünk felvágós.
1: Bruckner Siegfried fancsali ábrázattal nézte a művet.
0: Szegény fogam, mit kellett megérned?
1: A többiek felélénkültek az események eme új fordulatától.
3: Egy kis verset is kéne a gránitba vésni, aranyi betűkkel.
4: Úgy van, igen.
3: Például az nagyon jó lenne, hogy ez arról egy emlékmű, hogy így jár, aki nagy képű.
2: Nagyon jó versike, tanulságos. Véssük csak.
1: És vésték, kalapálták, aranyozták. Egy-kettőre elkészültek vele.
4: Na, akkor minden rendben van. Nem is végződött olyan rosszul ez a történet.
6: Te meg, Bruckner Siegfried, ígérd meg, hogy nem leszel többé nagyképű.
1: Bruckner Siegfried vadul szökkent egyet, kidüllesztette a mellét.
0: Épp ott az adjál! Egyáltalán! Hogy mersz engem megszólítani? Hol van a te fogod gránitba ágyazva? Kiállítva az erdőn? Hol állítottak a te szemfogadnak? Emlékkövet? Sehol! Mert kinek a szemfogának van emlékköve? Gránitból, aranybetűkkel? Kinek? Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek! Csoda nekem!
1: A többiek földbe gyökerezett lábbal nézték. Megszólalni csak az egy dömdödöm tudott.
7: Dömdödöm.
1: Mondta megrendülten.

0: Jónás Tamás, a csodapipa. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény öreg cigányember. Ez az ember egész életében igen szerencsétlen volt. Nemhogy vagyont nem tudott magának gyűjteni, de még az Isten is megverte minden bajjal. Magára maradt öregségére, feleségét és 3 szép fiát is ő temette el. Hely, megharagudott az öreg az Istenre. Ahogy egyedül töprengett rossz sorsán, szegényes házában, elhatározta, hogy most már ellenére tesz a szerencsétlenségnek, még ha Isten ellen is kell tennie. Felszaladt a padra, hogy keressen valamit, ami segítségére lehet a dolgában. Volt ott mindenféle kacat, ócskaság, még 2 szem diót is talált, de a szerencsét hozó tárgyra csak nem bukkant rá. Már le akart mászni a padlásról, amikor a feljáró felső fokán megpillantott egy öreg pipát, s mellette egy zacskó dohányt. Töprengett, hogyan kerülhetett oda, de csak nem emlékezett rá. Magához vette, hogy legalább füstölhessen, amíg a szerencséjén gondolkodik. Na, amikor beleszívott a pipába, akkor lepődött csak meg igazán. Csuda volt-e vagy rontás? Igaznak azért igaz, úgy higgyétek el. Már az első szippantás után észrevette, hogy valami furcsa történt vele. Úgy kitisztult a hallása, hogy még a 3. szomszéd sustorgását is meghallotta, ahogy volt ott ültiben.
1: Asszony!
2: Az aranyat a pottyantós mögött ástam el 3 lépésre. Senkinek egy szót se róla.
0: Mit gondolt az öreg? Kapta magát, szaladt át a 3. szomszédhoz.
3: Engedj be, jó ember! Kérdezek valamit tőled, amitől elvörösödsz.
0: Addig zörgetett, hogy a szomszéd beengedte.
2: De akkor kérdezd, mert mérgemben megtalállak ütni, hogy az este közepén zavarkodsz.
3: Az a 3 lépés a pottyantóstól. Nyújtott lépés, vagy csak olyan rövid?
0: Elvörösödött a szomszéd. Könyörgött az öregnek, hogy el ne fecsegi a titkát. Esküdözött, hogy becsülettel gyűjtögette az aranyat. Félti is őket, mint a szemefényét.
3: Jól van, hallgatok. Ha elviszel valakihez, aki nálad is gazdagabb, aki nálad is nagyobb úr.
2: Viszlek holnap a bíróhoz.
0: Másnap szekérre ültette a szomszéd az öreget, s vitte 3 falun át a bíróhoz. Megy a cigány a bíróházához, de nem akarják beengedni a fegyveresek.
3: Márpedig én nekem benn dolgom van. Mondják az úrnak, hogy olyan ember jött hozzá, aki olyat kérdez tőle, amitől elvörösödik.
0: Mennek a katonák jelenteni. Az öreg addig leült az árok szélére, belekezdett pipázni, azt fülelt. Hallja ám, hogy a bíró sutymorog a favágóval. Valami 50 szekér fáról, amit el kellene lopni a szomszéd megye erdeiből. Jönnek a katonák, hogy a bíró látni akarja azt a szemtelen embert, aki azt állítja, hogy elvörösíti őt. Megyen az öreg most már nagy bátran a bíró elejébe.
4: No, vörösíts meg, vagy ha nem, de resre húzatlak.
3: Van-e bíró uramnak 50 nagy szekere? Vagy kölcsön kell kérni valahonnét?
0: Lángba borul erre a bíró arca, mintha a nap hevítette volna. Elküld mindenkit, csak 2 maradjanak az öreggel.
5: Mondjad, mit kérsz a hallgatásért?
3: Nem sokat. Csak vitessen az úr engem egy nálánál is nagyobb úrhoz.
5: Viszlek holnap a királyhoz.
0: Mennek másnap lovasintóval a királyhoz. Estére érnek a kastélyhoz, már a király éppen az esti ebédre készülődik. Mennek jelenteni, hogy egy öreg cigány érkezett, aki azt állítja, hogy olyat tud kérdezni, amitől a király is elvörösödik. Az öreg addig bepipázott, azt fülelt. Hallja, hogy a szakács meg a hopmester sutymorognak az egyik sötét szobában, hogy melyik ételbe öntsék azt a mérget, amit a király elé visznek esti ebédre. Éppen jönnek az öregért, hogy vigyék a király elé, aki nagy kíváncsiságában rögtön magához rendelte.
1: Akkor kérdezz, de ha nem vörösödök el, karóba kerülsz.
3: Kérdezek én, de csak akkor, ha már ideér az esti ebéd.
0: Na, hozzák az ételeket, akkor odasugja az öreg cigány a király fülébe.
3: 2 is kérdezek hamarjába. Vajon melyik ételbe tették a mérget, és kicsoda, a szakácsé vagy a hopmester?
0: Elvörösödik mérgében a király, amikor megérti, amit az öreg mond. rögtön megparancsolta a szakácsnak és a hopmesternek, hogy ők kóstolják meg először az ételeket. Azok meg térdre estek, s reszketve vallották be, hogy meg akarták ölni a királyt, mert az ellenséges ország királya megfizette náluk ezt a gonoszságot. A király rögtön tömlőzbe vetette az árulókat.
1: No, megmentetted az életemet, mit kérsz érte?
3: Nem sokat. Vitess engem egy náladnál is nagyobb úrhoz.
0: Töpreng erősen a király, hogy hova vitesse az öreg cigányt, amikor az országában ő a legnagyobb úr. Akkor aztán kitalálta.
1: Elvitetlek én téged az ördökhöz, mert annak a pokolban sokkal több lelke van, mint nekem oda alattvalóm. Annak nagyobb úrnak kell lennie.
0: Viszik másnap az öreget királyi katonák a pokol kapujáig. De ott aztán kirakták a kocsiból, azt rögtön fordultak is vissza, mert inukba szállt a bátorságuk. Leül az öreg a pokol kapuja előtt, rágyújt a pipájára, s pöfékel, mintha csak otthon lenne. Négyet, ötöt is szívnia kellett, hogy megtisztuljon rendesen a hallása, mert bizony igen nagy birodalom az a pokol, messzire kellett benne hallgatóznia. Halljám, hogy a gonosz lelkek összesúgnak a pokol legnagyobb mélyében, hogy ellopják az ördögtől a kapukulcsot, azt visszaszöknek a földre. Kiderítették valahogy, hogy az ördög a patájában rejtegeti a kulcsot. Odaugrik az öreg a kapuhoz, s tiszta erővel elkezdi verni. Nagy mérgesen kidugja a fejét az ördög a kukucskajukon.
6: Mit akarsz, öreg? Ide nem lehet csak úgy bejönni.
3: Nem is akarok én. Csak kérdeznék valamit, amitől elvörösödsz.
6: Kérdezzed, de ha nem vörösödök el, bekaplak ide, azt itt is tartalak, míg a világ világot bír.
3: Arra lennék én kíváncsi, hogy a bal vagy a jobb patkódból kell-e a lázadóknak kilopniuk a kapukulcsot.
0: Elvörösödik az ördög mérgében, hogy kiderítették a titkát. Elmondja neki az öreg, hogy mit hallott. Bizony, meg akarnak szökni a gonoszok a pokolból.
6: Jó van, öreg cigány, megmentettél a nagy szégyentől. Mit kérsz cserébe?
3: Mit kérhetnék? Vigyél engem egy náladnál is nagyobb úrhoz.
6: Hát az csak az Isten lehet. Holnap oda küldetlek, mert én oda nem mehetek veled.
0: Másnap az ördög egy deszkára ültette az öreget, belerúgott kétszer a fába a patkós lábával, azt mormogott valami varázsszavakat. Felemelkedett a deszka. Vitte az öreget az egekbe. No, egyszer csak beüti az öreg a fejét valamibe. Az bizony az ég volt. Megérkeztek a mennybolthoz. Megkereste az öreg a mennybolton a bejáratot, azt azon felkapaszkodott a mennyországba. Jaj, de szép vidékre érkezett. Elmondani nem lehet. Elképzelni is csak úgy, ahogy azt képzeli el a teli holdat, aki még sose látta. Az öreg leheveredett a sűrű, gyenge fűbe, s mosolygott, mint egy kisgyerek. Így találtak rá az angyalok, akik kérdezgetik rögtön, hogyan került hozzájuk. De az öreg nem mondott semmit. Csak azt hajtogatta, hogy vigyék őt rögtön az Isten elejébe, mert olyat tud tőle kérdezni, amitől az elvörösödik. Felemelték az angyalok, azt vitték a mindenhatóhoz. Az öreg, amikor odaértek, beunyta a szemét, hogy meg ne vakuljon a fényességes mindenható látványától. Csukott szemmel árt az úr előtt, amikor az megkérdezte tőle.
7: Mi az, öreg cigány, amit kérdenél tőlem, hogy én attól elvörösödök?
0: Kedves volt nagyon az úr hangja, meg is szeppent az öreg, de már eltökélte, hogy még ha le is küldik a pokolba, ő megkérdezi, ami a szívét nyomja.
3: Hát, én csak azt kérdezem, hogy miért kellett nekem életemben annyit szenvednem, elvesztenem a családom, öregségemre egyedül maradnom, amikor én egész életemben becsületesen viseltem magam meg a sorsomat.
0: Hely, zavarba jött akkor az Isten. Pirosult az arca, mint az alkonyati nap. Szólalni se tudott.
3: No, ahogy volt, úgy volt. Hanem itt van nekem ez a pipám. Szívjon bele az úr néhányat, hogy meghallja ezentúl, ha valaki panaszkodik lenn a földön.
0: Ezt a mesét nekem a nagyapám mesélte, annak pedig a dédapja, annak meg a szépapja, de már ők sem tudták pontosan, hogy akkor az Isten beleszívotta abba a pipába.

0: Hűszi könnyek. Élt, éldegélt egyszer az erdőben egy Vásza nevű fehér hűszi. Egy fenyőfa tövében épített magának kunyhót. Befötte fenyőfa kéreggel, a háztetőre meg nyírfa kéreg kakast ültetett dísznek. Arra járt a késes köszörűs róka. Észrevette a füstöt. A nyuszi éppen befűtött a kemencébe. Megkopogtatta az ablakot.
1: Ó, én vagyok az, a késes köszörűs. Messzi útról jövök. Késeket fedtem, bőrigáztam az esőben. Engedj be, barátom, hogy megmelegedjem, farkamat megszárítsam.
2: Tessék, gyere be, melegedj meg.
0: Be is ment a róka Vásza nyuszi kunyhójába. Letelepedett a patkára, a farkát meg úgy végig terítette a kunyhóban, hogy a nyuszi moccanni se tudott. Nehezen meghúzta magát a küszöbön. A róka nála töltötte az éjszakát, és nem ment el másnap se. Be akarta gyújtani reggel Vásza nyuszi a kemencét, de a róka rámordult.
1: Jaj! Még nézni is rossz, ahogy itt lábatlankodsz. Nagyon elszaporodtatok ti nyulak az erdőben. Hord el magad, tapsifüles, amíg szépen mondom.
0: Kioldalgott a nyuszi a kunyhójából, eleredtek a könnyei. Bandukolt az erdőben, sírt keservesen. Összetalálkozott a volkán kutyával.
3: Szervusz, Vásza. Miért sírsz olyan keservesen?
2: Hogy nem sírnék, polkanuska? Egy zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Éltem, éldegéltem, senkit se zavartam. Arra jött a késes köszörűs róka. Bekéreckedett hozzám megszárítkozni. Hát beengedtem. És ezzel nagy baj szúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a róka a saját kunyhomból.
0: Azzal a nyuszi még keservesebb zokogásban tört ki.
3: Ne kesereg már, Vásanyka. Segítek én neked kiűzni a kunyhóból a ravasz rókát.
0: Vissza is mentek a kunyhóhoz. Polkán fölkapaszkodott egy földhányásra, onnan kiáltotta.
3: Takarodj a nyuszi kunyhóból, te róka.
0: A róka a farkas hangját utánozva felelt ki neki.
1: Ha kimegyek, meg is eszlek.
0: Megijedt erre polkán.
3: Úgy látszik, Vásza, nem róka, hanem szürke farkas telepedett a kunyhódba. Öregek már, mert nem tudnék elbánni a farkassal. Ne haragudj meg rám, de most elmegyek.
2: Hogy is haragudnék, azt is megköszönöm, amit tettél. Viszlát!
0: Így hát polkán ment a maga útján, a nyuszi pedig leült egy fatuskóra, és ismét keserves sírásra fakadt. Arra ment a bárány.
4: Bé, miért sírsz, Vásza?
2: Hogy ne sírnék, kedves bárány barátom, hogy ne keseregnék. Egy zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Beengedt át, hogy megszárítkozzék, s ezzel nagy bajt zúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a saját kunyhomból.
4: De ez igazán nem olyan nagy baj. De segítek én neked kiűzni azt a rókát.
0: Azzal fölkerekedtek, visszamentek a kunyhóhoz. Fölállt a bárány a lépcsőre, onnan kiáltotta.
4: De takarodj a nyuszi kunyhójából, te róka!
0: A róka újból a farkas hangját utánozta, úgy felelte a kunyhóból.
1: Kimek meg is eszlek!
0: Megijedt a bárány, az suttogta a nyúlnak.
4: Hogy látszik, a szürke farkas lakik a kunyhódba? Vele meg nem tudnék elbánni. Ne haragudj, Vásza, inkább megyek a dolgomra.
2: Hogyan is haragudnék? Ezt is köszönöm. Viszlát!
0: A bárány eltűnt az erdőben. A nyuszi meg letelepedett a tisztáson egy bokor tövében, és újból keserves sírásra fakadt. Éppen akkor a tisztáson kapirgált a vidám Peti kakas. Magukat gyűjtött, kukacokat szedegetett, meglátta a nyuszit.
5: Éjha! Nyuszi, miért sírsz olyan keservesen?
2: Jaj, Peti kakas, hogy ne sírnék, hogy ne keseregnék. Egy zöld fenyő tövében áll a kunyhócskám. Beengedtem a rókát, hogy megmelegedjen. Most aztán nagy az én bánatom, kiűzött a róka a saját kunyhomból.
5: Ugyan, van is miért sírni, Vászia, elűzöm én azt a rókát. Töröd le a könnyeidet, és vezess a kunyhóthoz.
2: Nem üzötte ki onnan azt a rókát, Peti. Polkám megpróbálta, nem üzt el. A bárány megpróbálta, az sem üzt el. Hát hogyan tudnád elűzni éppen te, a kakas?
5: Ha nem üzöm el, majd elmegy magától.
0: Oda mentek a kunyhóhoz, a kakas fölszállt a háztetőre, csapkodott a szárnyaival, s közben hangos énekbe
5: fogott. Fölkelt a nap, nézd, hogy ragyog. Kej, fölvadász, jó, Mikito, puskádat is vigyed, na hát, pufansd le a rókakomát.
0: Ahogy a róka meghallotta Mikito vadász nevét, leugrott a kemencéről, azzal usgyi, kirohant a kunyhóból, futtában majdnem feldöntötte a szegény nyuszit. Vászja nyuszi hívta a kunyhójába a kakast. Jól tartotta, étellel, itallal el se engedte többé. Még ma is jó barátságban élnek, ha meg nem haltak.

0: Mosonyi Alíz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy lyukas cipőben bújdosott a birsképű herceg.
1: Ki szeret engem? Senki. Ki gondol rám? Senki. Ki mondja nekem, kedves, kedves, kedves? Senki.
0: Egy naplevelet kapott. Kedves, kedves, kedves, birsképű herceg. Csak rád gondolok. Szeretlek.
1: Tréfa.
0: Gondolta a birsképű herceg, és még jobban sóhajtozott, és még jobban elbújt a lyukas cipőben. De másnap megint levelet kapott.
2: Nem tréfa.
1: Nem.
0: Gondolta a birsképű herceg, és ahogy ezt gondolta, már meg is kapta a harmadik levelet.
2: De nem ám.
0: Akkor a birsképű herceg előjött a cipőből, hajóra szállt és elhajózott. Bejárt az egész világot, járt Kínában, Indiában, meg Párizsban, de hiába, azt, aki a levelet írta, sehol nem találta.
1: Sehol nem találom,
0: mondta végül, hajóját lehorgonyozta, és mászott volna vissza a lyukas cipőbe, de akkor megint kapott egy levelet, itt vagyok. Körülnézett a birsképű herceg, és meglátta a szerelmes hercegnőt. Ült a szekrény sarkában, kezében toll.
1: Itt vagyok,
0: mondta a birsképű herceg.
2: Végre,
0: mondta a szerelmes hercegnő.
2: Épp kifogyott a levélpapírom.

0: két béka. Az egyik Oszaka város mellett lakott egy gödörben, a másik pedig Kiotó mellett, egy patakban. Mit gondoltak, mit nem, mind a kettőnek nagy kedve kerekedett, hogy világot lásson. Az egyik béka, amelyik Kiotóban lakott, szerette volna látni Oszakát. A másik pedig, amelyik Oszakában lakott, az meg szerette volna látni Kiotót. Egymást nem ismerték, soha egymásnak hírét sem hallották, s íme mégis egyszerre, egy pillanatban gondoltak erre az utazásra. Egy órában indult mind a kettő a nagy útra. Mentek, mendegéltek, hát bizony csak lassan haladtak, s mert hogy volt egy szörnyű magas hegy is a két város között. Bizony sok idő telt belé, amíg annak a magas hegynek a tetejére kiértek, de bezzeg, elcsúszdálkozott mind a kettő, mikor ottan meglátták egymást.
1: Ágyisten!
2: Ágyisten! Hát, te hova indultál, testvér?
1: Én bizony, szeretném meglátni Oszaka várost.
2: Hogyan? Bizony! Lalám, én meg Oszakából indultam azért, hogy lássam Kiotót, a Mikado híres városát.
1: Ennyi, de jó!
2: Hogyan, de jó!
0: Ott mindjárt leültek, megbarátkoztak, ettek, ittak, mulattak, még táncra is kerekedtek. Tánc után pedig leheveredtek a jó magas fűbe, s pihentek, aztán elkezdtek beszélgetni.
1: Nalám! Erről a hegyről jól lehetne látni mind a két várost, hogyha fel tudnánk állani a lábunkra.
2: Hiszen azt megtehetjük. Álljunk fel a hátsó lábunkra, az első lábunkkal öleljük által egymást, fogodzunk meg jó erősen egymásba, te nézz Oszaka felé, én nézek Kiotó felé, akkor legalább nem kell tovább fáradnunk, anélkül, hogy oda mennénk, mind a ketten látjuk egymás városát. Mit szólsz hozzá?
0: Tetszett a terv. Egyszeribe talpra ugrottak, felálltak, összefogóztak, s néztek egyik erre, másik arra. Azám, csak hogy a fejüket, amint felemelték, mind a kettőnek a szeme hátrafelé fordult. A kiotói béka, amelyik háttal volt Kiotónak, Kiotót látta, az oszakai béka meg Oszakát látta.
1: Mi tenni? Hiszen Oszaka kivileg éppen olyan város, mint Kiotó.
2: No, hallod, engem is, micsoda, hiszen Kiotó éppen olyan, mint Oszaka. Na, azért igazán kár volt kimászni ennek a hegynek a tetejére.
0: Le is mondottak egyszeribe arról, hogy tovább menjenek. Még jól kimulatták magukat, ettek, ittak, pihentek egyet, azzal aztán szépen elbúcsúztak egymástól, a kiotói béka ment haza Kiotóba, az oszakai béka ment haza Oszakába. Otthon mind a kettő elmondotta a többi békának, hogy Kiotó éppen olyan, mint Oszaka, Oszaka olyan, mint Kiotó, és soha, de soha haláluk napjáig senki el nem tudta hitetni velük, hogy bizony Kiotó nem Oszaka, és Oszaka nem Kiotó. Itt a vége, fuss el vélet!

0: Csök doktor. Portugál népmese. Élt egyszer Coimbra város hídján egy színkereskedő. Tücsök volt a neve. Egyszer átment a hídon, színnel megrakott szamarával. Meglátott egy csomó diákot. A diákok a hídon ültek és süteményt, cukorkát meg mandulát eszegettek. A szenes az dünnyögte.
1: Diáknak kell lenni, úgy látszik, hogy ilyen finom dolgokat ehessen az ember.
0: Gondolt egyet, eladta a szenét a városban, a szenes zsákokat magára húzta, és ő is kiült a hídra. Kukoricahéjat rágcsált, mert édességre nem volt pénze. A diákok igen csodálkoztak az új cimborán, és megkérdezték tőle.
2: Na hát, te kis újonc, milyen tudományt tanulsz tulajdonképpen?
0: Azt felelte.
1: A jóslás tudományát tanulom.
0: Néhány nap múlva híre járt, hogy a portugál királynak ellopták valami kincsét, és nagy jutalmat tűzött ki annak, aki a tettest felkutatja. A diákok hírűvítik a királynak, hogy van itt egy diák, aki jóslással foglalkozik. A király mindjárt magához rendelte a palotájába a színkereskedőt, és azt mondta neki, hogy látni akarja, mennyire jártas a jóslás tudományában. A király összecsukott kézzel lépett hozzá, és ezt kérdezte.
3: Mi van a kezemben?
0: A diák megszeppent, és keservesen felsóhajtott.
1: Tücsök, ugyan jó kézbe kerültél.
0: Erre a király kinyitotta a kezét, és megszólalt. Mert nem tudta, hogy a diákot tücsöknek hívják.
3: Eltaláltad. Igazán tücsök van a markomban.
0: A király nagyon meg volt elégedve, a diák nem különben. De a király tudni akarta, hogy mást is ki tud-e találni a diák. Leületett hát egy disznót, a disznó vérével megtöltött egy üveget, és megkérdezte a diáktól.
3: Kinek a vére ez?
0: Az persze megint nem tudta, és felnyögött magában.
1: Disznó szerencse kell ahhoz, hogy valaki ezt kitalálja.
3: Megint eltaláltad.
0: Kiáltott föl a király.
3: Disznóvér van az üvegben.
0: Később azt mondta neki a király.
3: 3 nap időt adok neked, nyomozd ki a tolvajokat, akik a kincstáramat megdézsmálták.
0: Az udvarban gyorsan híre terjedt, hogy jós van a kastélyban, és a rablók után kutat. A királynak 2 szolgája fölkereste a diákot, és így szólt hozzá.
4: Sok-sok pénzt adunk neked, ha nem árulod el a királynak, hogy mi ketten loptuk el a kincsét.
0: Csak ez kellett a diáknak. Hamar a király elé ment, és jelentette.
1: Tudja meg, felséged, hogy ez és ez a 2 szolgája volt a tolvaj.
0: Mihely a király az igazat megtudta, azonnal elfogadta a szolgákat, azok pedig visszaadták a kincset. A király szép jutalmat ígért a diáknak, és 2 napra még ott tartotta a palotájában. Ezekben a napokban történt, hogy a király lányának evés közben torkának ott egy csont. A király orvosai nem mertek a torkába nyúlni, hogy a csontot kivegyék. Ezekben a napokban történt, hogy a király lányának evés közben torkának ott egy csont. A király orvosai nem mertek a torkába nyúlni, hogy a csontot kivegyék. Erre a király megint a diákhoz fordult, és busás jutalmat ígért neki, ha megmenti a hercegnőt. A diák hasra fektette a királylányt, és elkezdte vajgolyócskákkal dobálni. Ezzel megnevettette a királylányt, és amint hangosan felkacagott, a csont hirtelen kirepült a torkából. A király erre nagy csomó pénzt adott jutalmul a diáknak, és azt mondta neki.
3: Mert olyan nagy a tudományod, kinevezlek a kórházam és a királyi palotám orvosának.
0: Az orvos meglátogatta a kórházi betegeket. Sok volt közöttük, aki csak tettette magát, vagy csak kényeskedett, s így szólt hozzájuk.
1: Aki közületek a legbetegebb, annak holnap fölvágom a hasát, hogy lássam, mi a baj a belsejében.
0: A betegek ezt meghallották, mind fölkeltek, ki bottal, ki mankóval menekült a kórházból. Nem akart már senki se beteg lenni. És a városban eltelt.

a híre. Micsoda nagy tudományú ember az új orvos, hogy csak ránéz a betegekre, és azok már attól meggyógyulnak. Mikor az orvos ezt meghallotta, elhatározta, hogy csak ugyan elmegy az egyetemre orvostudományt tanulni. Egy idő múlva meg is kapta az orvosi címet, és ettől fogva Tücsök doktornak nevezték őt.

0: A nyúl és a sündisznó. Csali mese ez, gyerekek, de azért igaz szóról szóra. A nagyapám, amikor nekem ezt elmesélte, mindig azt szokta mondogatni, hogy igaznak kell lenni, fiacskám, mert különben nem lehetne elmesélni. No, de ilyen formán történt a dolog. Ősszel egy szép vasárnap reggelén, amikor a nap ragyogó pompában felkelt éjjeli álmából, s a meleg szellő elindult útjára a tarlók fölött, a pacsirta javában énekelt, s a méhikék vidáman döngicséltek, az emberek pedig ünneplő ruhában a templomba mentek, s az Úristen minden teremtménye, még a sündisznó is boldog és megelégedett volt. A sündisznó az ajtóban állott, keresztbe fonta mellén a kezét, és csöndesen dudorászott, mára, mint egy sündisznó vasárnap reggel dudorászhat. Amint így félhalkan dudorázgat, hirtelen eszébe jut, hogy kinézhetne a mezőre. Még a feleség a gyermekeket megmosdatja, megfürözti, felöltözteti, hadd lássa, nője a répa. A répaföld tőszomszédságában van, ezért a sündisznó magáénak tartotta, innen táplálta kisdett családját. Gondolta, meg is tette. A sündisznó szépen becsukta maga után az ajtót, aztán nekivágott a szomszéd répaföldnek. Útközben találkozott a nyullal, aki szintén hasonló szándékkal indult el hazulról, ugyanő a káposztaföldet akarta megnézni. A sündisznó nyájasan köszönt a nyúlnak, de a nyúl, mint a féle előkelő úr, aki nagy gőgtől azt sem tudta, hogy férjen meg a bőrében, alig fogadta a sündisznó köszöntését. Amúgy foghelyről dobálta felé a következő szavakat.
1: Mi az oka, hogy ilyen korán csatangolsz itt a mezőn?
2: Sétálgatok.
1: Sétálgatsz? Azt hiszem, okosabb munkát is adhatnál a négy lábadnak.
0: Ez a gúnyos szó nagyon elkeserítette a sündisznót, mert különösen a lábára kényes volt, ugyanis a sündisznó lába, hát nem tartozik a legegyenesebb lábak közé.
2: De talán azt hiszed, hogy a te lábad külön, mint az enyém?
1: Meghiszem azt.
2: Mérjük össze! Fogadok, hogy az én lábam lefőzi a te lábadat.
1: Eredj, te görbelábú! Ne kacagtasd ki magadat. Különben, ha olyan nagyra vagy a kajla lábaddal, hát fogadjunk! Na, mibe?
2: Egy körmöci aranyba, egy butéli a finom pálinkába.
1: Itt a kezem, nem disznóláb! Mindjárt kezdhetjük a versenyfutást.
2: Csak lassan a testtel. Én még nem ettem ma egy falatot sem. Előbb hazamegyek, bekapom a reggelit. Fél óra múlva itt leszek.
0: A sündisznó hazasietett, a nyúl pedig várt rá. Útközben ezeket gondolta magában a sündisznó.
2: A nyúl bízik a hosszú lábában, de én majd csúfát eszem. Igaz, hogy előkelő úr ő kell, de valójában nagy tökfilkó. A fogadást én nyerem meg.
0: Amikor hazaérkezett, így szólott a feleségéhez.
2: Öltözz fel gyorsan, jár velem a mezőre.
3: Mi menjek én oda?
2: Fogadtam a nyullal egy körmöci aranyba és egy butéli a finom pálinkába, hogy versenyfutásban legyőzöm őt. Rád is szükségem lesz a versenynél.
3: Már megint fogadtál, Istenem, hát hányszor mondjam, hát elment az eszed, ember, már hogy versenyezhetnél te futásban a nyullal?
2: Ne kotyogj, asszony! Vidd rám a dolgot, ne ásd magadat a férfiak dolgába. Kotrodj és öltözz fel, aztán velem jössz.
0: Mit is tehetett volna egyebet a sündisznó felesége? Akár akarta, akár nem. Hát, szót kellett fogadnia. Amint a mezőre mennek, így szólott a sündisznó.
2: Arra vigyázz, amit most neked mondok.
3: Mondjad.
2: Egy nagy szántóföldön futunk versenyt. A nyúl az egyik barázdába fut, én a másikban. Felülkezdjük. Neked nem kell egyebet tenned, mint azt, hogy az egyik barázda végén megkuporodsz, és mikor a nyúl a szomszéd barázda végére ér, ezt mondod neki, én már nem vagyok itt. És mit?
3: Én már itt vagyok.
0: Ezzel beállította a sündisznó a feleségét az egyik barázda végére, és felment a második barázda elejére. Ott várta őt a nyúl.
1: Kezdhetjük. Rajta!
0: Mondotta a nyúl, s mindkettő beállott a maga barázdájába.
1: 1, 2, 3!
0: És ment, mint a szélvihar. Úgy nekilódult a nyúl a futásnak. A sündisznó 2-3 lépést tett előre, azután lefeküdt és csöndesen várt. Amikor a nyúl lelkendezve megérkezett a barázda végébe, hallotta a sündisztó barázdájából.
3: Én már itt vagyok.
0: Hát ez persze a sündisznó felesége mondta, mert ott várta a nyúl megérkezését. A nyúl csak nem sóbálványá vált, mert nem ismerte a sündisznó feleségét, és így nem is sejtette a csalafintaságot. Azt gondolta magában.
1: Nem, valami bibi van a dologban.
0: És aztán átkiáltott a sündisznóhoz.
4: Most akkor még egyszer fussunk, most vissza a barázdában, jó?
2: Jó.
0: Uccunek híralmodott, csak úgy repült a nyúl hosszú füle is, a sündisznó felesége pedig ott kuporodott tovább a barázdában. Amikor pedig a nyúl a barázda elejére visszaérkezett, a szomszéd barázdából már várta a kiáltás.
2: Én már itt vagyok.
0: A nyúl elkendezve kiáltotta.
4: Akkor még egyszer fussunk!
2: Nekem ugyan mindegy, ahányszor kedvet tartja, csak rajta.
0: Így aztán a nyúl még éppen 73-szor loholt végig és vissza a barázdában, és a sündisznó éppen 73-szor kiáltotta a fülébe a szomszéd barázdából.
3: Én már itt vagyok!
2: Én már itt vagyok!
3: Én már itt vagyok!
2: Én már itt vagyok!
3: Én már itt vagyok!
0: Egyszer a sündisznó mondotta, máskor meg a felesége. De a 74-szer a nyúl már nem juthatott el a barázda végére. Megerett a vére. Összerogyott a barázda közepetáján. A sündisznó pedig vitte a körmeci aranyat, s a butéli a finom pálinkát, intett az asszonynak, s boldogan hazamentek. És ha meg nem haltak, akkor még ma is élnek.

0: Lázár Ervin, a kék meg a sárga. Egyszer két festékpötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért. Nem mennek kicsit távolabb? Mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga, s különben is talán köszönne. Ezzel a hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta. Csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak. Még hogy én köszönjek, egy sárgának? Morgott fitymálóan a kék, és bizonyára lehiggyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm, de azt, ha nem látná, én a kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagjak, mondta gúnyosan a sárga, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem. És legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba.
1: Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket.
0: A legszebb virágok kékek, és az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek.
1: Képzeljen el egy sárga szemű ember, vagy sárga vizet. Egyáltalán hogy mer megszólítani engem?
0: Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire? Mégiscsak túlzás, még hogy a kék virágok a legszebbek. Hát látott már maga Kankalint, meg őszi erdőt? Maga túl mohó, beszínezi az egész eget, meg a tengert. Csupa kék mindenütt, unalmas. Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá. Kérem, ez mégiscsak disznóság, most már egészen belém mászik. Árnyalatokban rejtőzöm, kis foltokban jelenek meg, és egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom.
1: Okker? Erre vág fel! Az is egy család!
0: Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülük senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok.
1: Ha! Kezdte a replikát. Egy színési felkiáltással a sárga,
0: akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty. De nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullottak, meglátta őket, és így szólt.
2: Nicsak, milyen szép zöld pötty.

0: A brémai muzsikusok. Volt egy embernek egy szamara. Ez a szamár sok évig türelmesen hordotta a zsákokat a malomba, de végre elfogyott az ereje, s többé nem tudott dolgozni. Gondolta magában a gazdája, lerázza a nyakáról, hogy ne kelljen etetnie ingyen, de a szamár észrevette, erről fúj a szél. Elszökött hazúról, s bréma felé vette útját. Úgy számított, hogy beáll a városhoz, muzsikusnak. Amint egy darabka utat megtett, találkozik egy vadászkutyával, aki az út közepén feküdt, kilógatta a nyelvét, mint aki odáig von a hajszától.
1: Ó, hát miért tátogatsz úgy? Fogd meg!
2: Hagyjam már, Biki. Mert hogy öreg vagyok, és napról napra fogy az erőm, és a vadászaton sem veheti hasznapot a gazdám. Hogyan akar ütni? Azért szaladtam el hazuról, és most nem tudom, hogy mivel kereshetném meg a kegyelmet.
0: A szamár a fejére csapott volna, ha lett volna tenyere, ehelyett csak ennyit mondott.
1: Tudod mit? Hát én brémába megyek, és beállok a városhoz muzsikusnak. Hát gyere velem, és állj be te is a muzsikusok között. Én majd a lantot pengetem, te meg ütheted hozzá résztárját.
0: A kutya beleegyezett, és elindultak együtt. Nem sokára találkoztak az úton egy macskával. Ott ült az országúton, s olyan savanyú arcot vágott, mint egy fazi kefír.
1: Hát te mit szomorkodsz, öreg bajusz Pedrő?
3: Hogy lehetne jó a kedve annak, akit szorít a nyakra való? Mert megöregettem. S a fogam kezd tompulni, és inkább szeretek a tűzhely mellett ülni és fonogatni, mint egeret hajszolni. Az asszonyom vízbe akart folytani. Megszoktam előle, de szeretném tudni, hogy miből fogok megélni.
1: Hoho, hát gyere velünk brémába. Te jól értesz az éjjeli muzsikához, beállhatsz muzsikusnak.
0: A macskának tetszett az ajánlat, s velük ment. A zenekar már kezdett összeberbubálódni. A három menekülő egy major mellett haladt el. A kapu tetején állott a kakas és kukorékot.
1: Úgy ordítasz, hogy az embernek megreped a füle dobja. Mi bajod?
4: Jó időt jósoltam. Ma szombat van. Ilyenkor mossa Szűz Mária a kis Jézuska ingeit, és meg is akarja szállítani. Ezen kívül holnap érkeznek a vasárnapi vendégek. Az asszonyunk meg nem ismeri izgalmat, és azt mondta a szakácsnénak, hogy holnap csúklevest akar enni, és hogy ma este nekem le kell a fejemet vágni, azért kukorékolok teljes tüdőmből, ameddig módomban van.
1: Hallod-e te, sarkantyús vitéz? Hát gyere inkább velünk brémába megyünk, mindenütt jobb sors vár rád a halálnál. Különben is jó hangod van. Fejjük, muzsikálunk, megadod majd a módját, nem?
0: Tetszett a kakasnak az ajánlat, s ő is velük ment. Csak hogy Bréma városába nem lehetett egy nap eljutni. Estére pedig egy erdőbe érkeztek, ott kellett az éjszakát tölteni. A szamár és a kutya leheveredtek egy nagy fa tövében, a macska és a kakas helyet kerestek a fa ágai között, sőt, a kakas felszállott a fa tetejére, mert ott érezte magát a legbátorságosabban. Mielőtt behunyta volna a szemét, körüljártatta minden irányban, s úgy rémlett, mintha a távolban valami világosságot látna. Megmondta cimboráinak, hogy ott alig hanem ház van, s a házban gyertyavilág. Sokáig csend volt, aztán a szamár megszólalt.
1: Akkor csak apra cimborát, menjünk oda, mert itt nem jó tanyát fogtunk.
0: A kutya is arra gondolt, hogy néhány darab csontot vagy falatka húst ő sem vetne meg. Felszedelőzködtek tehát, s a világosság irányában elindultak. Hát mind élénkebb és nagyobb lett a világosság, míg egy fényesen kivilágított rabló tanya elé jutottak. A szamár volt köztük a legnagyobb, hát oda ment az ablakhoz, s bekukucskált.
4: Mit látsz, szürke paripa?
1: Hogy mit látok? Hát terített asztalt és mindenféle jó ételt meg itókát az asztalon. Rablók ülnek az asztal mellett és esznek, isznak javában.
4: Nem árt nekünk sem.
1: Meghiszem azt.
3: Ja!
0: Akkor aztán összedugták a fejüket az állatok, és azon tanakodtak, hogy miképpen üthetnék ki a rablókat a tanyájukról. Végre kieszelték a módját. A szamárnak az első lábát fel kellett rakni az ablakpárkányra, a kutyának fel kellett a szamár hátára ugrania, a macskának a kutya nyakába kellett felmászni, a utolsónak pedig a kakas röpült fel a macska fejére. Mikor ez megtörtént? Rágyújtottak egyszerre a nótára. Mindenki a maga módja szerint. A szamár ordított. A kutya ugatott. A macska nyávogott. És a kakas. Igen, a kakas kukorékolt. Utána pedig nekiestek az ablaknak, és egyszerre bent termettek a házban a rablók erre az irtózatos muzsikára. Felugrottak az asztal mellől. Azt hitték, hogy kísértett járás van, s halálos rettegéssel rohantak ki a házból az erdőbe. A négy cimbora pedig letelepedett az asztalhoz, neki gyűrköztek a maradék ételnek. Úgy faltak, mintha 4 hét óta éheztek volna. Mikor jól laktak, kioltották a gyertyát, s ki tetszése szerint fekvőhelyet keresett. A szamár lefeküdt a szemétdombra, a kutya az ajtó mögé, a macska tűzhelyre a hamuba, a kakas pedig felrepült a kakasülőre. Mert hogy nagyon fáradtak voltak a hosszú úttól, csak hamar elaludtak. Éjfél elmúlt. A rablók messziről látták, hogy a tanyán nincs már világosság, s hogy benn csönd van. Mondotta is a kapitányuk?
5: Mégsem kellett volna olyan ebre úgy jelenre szaladni. Én te, Bicskás, menj be a házba, nézd meg, mi van.
0: Bicskás bement a házba, de nem hallott semmi nezt. Bement a konyhába, hogy világot gyújtson, és mert a macskának csillogó szemét parázsnak nézte, gyújtószálkát tartott oda, hogy tüzet fogjon. Azzám, de a macska nem vetett répára, hogy a szemébe gyújtószálkával akarnak piszkálni, és nekiugrott a rablóképének! Szembe köpte! Össze-vissza karmolta! A rabló úgy megijedt, hogy az ajtót a sarkánál feszegette, hogy kimehessen. De ott feküdt a kutya, és az inába harapott. Amint pedig az udvaron át a szemétdomb mellett szaladt el a szamár, derekasan oldalba rúgta hátsó lábával. A kakas is felébredt a nagy lármára, s lekiáltott a kakasülőről. A rabló pedig inaszagattából futott vissza a kapitányhoz, meg a többiekhez, és ezt mesélte.
4: Múzolvas boszorkán segített anyát házunkba. Arcomba fújts össze-vissza karmolt hosszú körmeimbe. Az ajtó mögött pedig valaki kés szúrt az irányba, és az udvaron valami fekete szörnyetek doronggal csapott az oldalamra, és fenn a ház tetején ült a bíró, s ordított, el kell fogni az akasztófára valót.
0: Ettől az időtől kezdve kerülték a rablókat anyájukat, de a brémai muzsikusok olyan jól elhelyezkedtek benne, hogy egyhamar ott sem akarták hagyni. És annak, aki nekem ezt legutóbb elmesélte, még most is mozog a szája.

0: Mosonyi Alíz, autós mese. Volt egyszer egy autó. Öreg kisasszony öreg autója volt, de szép, fényes, tiszta kívül belül, mert a kisasszony szerette a rendet meg a tisztaságot, és az öreg autóját is szerette. Egyszer, mikor este mentek hazafelé, az út mellett megláttak egy kutyát.
1: Nos, egy stoppos, már csak ez hiányzott,
0: mondta a kisasszony, és megállt.
1: Na, mi kéne? Szállj be!
0: A kutya beszállt az autóba.
2: Vigyenek el!
1: Hová?
2: Az mindegy, csak el innen, jó messzire.
1: Csavarogni akar, csatangolni.
2: Világot látni, erre, arra, föl, kalandra.
1: El fogsz veszni.
2: El is akarok. Alig várom. Induljunk már.
1: Hát jó,
0: mondta a kisasszony, és az autó elindult. Mentek, mentek a sötét úton, hegyeken át, völgyeken át.
2: Már elvesztem?
1: Még nem,
0: mondta a kisasszony, és mentek tovább. Hegyeken át, völgyeken át, a sötét úton.
2: Most már elvesztem?
1: Még most sem,
0: mondta a kisasszony, és mentek tovább. Hegyeken át, völgyeken át, a sötét úton. Egyszer csak megálltak.
1: Na, itt elvesztél.
2: Örökre?
1: Örökre. Kiszállhatsz.
0: A kutya kiszállt, és körülnézett.
2: Várjanak, eszembe jutott valami. Szegény Gizi néni. Szegény, szegény Gizi néni,
0: mondta, és gyorsan visszaugrott az autóba.
2: Haza, haza akarok menni. Tudják az utat?
1: Tudjuk. Mi ketten. Te meg én,
0: mondta az autójának.
1: Oda találunk.

0: szegény halász és az ő testvére. Élt egyszer egy szegény halász, akinek volt 7 gyermeke. A testvére gazdag ember volt és gyermektelen. Semmiben sem szűkölködött, de sohasem enyhített a testvére nyomorúságán. Történt egyszer, hogy a szegény ember családjában elfogyott minden élelem. Elment hát a halász a gazdag testvéréhez, hogy kérjen tőle valami harapnivalót. De hiába ment, a bátyja nem könyörült meg rajta. Szomorúan hazament a szegény halász, a felesége pedig rábeszélte, menjen el halászni, hogy legalább vacsorájuk legyen. Fogta a halász a farsáját, és elindult. Sokáig járkált a víz mentén, déltől estélig, míg a nap is lement, de egy halat sem fogott. Ledobta végül a varsát a partra, tenyerébe temette arcát, és így sóhajtott.
1: Ó, Istenem, mit fogunk vacsorázni?
0: Megint kezébe vette a varsát, és még egyszer vízbe merítette. Nem sok idő telt bele, és érezte, hogy van benne valami. Kihúzta a vízből, de csak egy kő volt benne, akkora, mint egy gyermekökle.
1: Uram Isten, hát ezután én már csak követ fogok ki? Ha már így van, adj nekem olyan fogakat, hogy követ is ehessek.
0: Megfogta a követ, és visszadobta a vízbe. Megint lemerítette a varsát, majd megint ugyanazt a követ húzta ki a vízből. Most már kidobta a követ a partra, és még egyszer próbát tett, hát aki fog egy halat. Mivel minden fáradozása hiába való volt, hazaindult. Tarisznyájába, amelyben a halat akarta hazavinni, belerakta a követ, melyet kétszer is kifogott a vízből. Tudta, hogy a gyerekei majd megkérdezik, mit halászott, s gondolta, legalább a követ megmutatja nekik. Amikor hazaért, rögtön körülvették.
2: Mi ott fogott apánk?
3: Mi ott fogott édesanyja?
2: Édesanyám már befűtött a kemencét. Igen, befűtött a kemencét, hogy megsüsse a halacskát.
1: Csak egy követ fogtam.
0: Elővette a tarisznyájából a követ, és odaadta a gyerekeknek. Azok jobban megörültek ennek, mint hogyha teli tarisznya halat hozott volna. Mindjárt elkezdtek játszani a kővel, és amikor este aludni tértek, kint hagyták az asztalon. Az éjszaka közepén felébred a halász felesége, és látja, hogy a szobában nagy-nagy fényesség van. Felébresztette a férjét is.
4: Ébredj fel, kedves uram! Nézd, micsoda fényesség van a házban!
0: Felkelt az ember, és amikor látta a nagy fényességet, így szólt.
1: Ez az a kő, amit elhoztam a gyerekeknek. Azt beszélik róla, hogy bár csak öklömnyi, megér egy pár ökröt. Tudod mit, asszony? Vidd el reggel a követ a királynak. Ő biztosan tudni fogja, mennyit ér.
0: Másnap reggel fogta magát a halász felesége, és elvitte a követ a királynak. Amikor elibe került, megkérdi tőle a király.
5: Mi áradban vagy, te szegény asszony?
4: Felséges király, férjem a szegény halász szerény ajándékot küldött neked.
0: Elcsodálkozott a király, ugyan miféle ajándékot küldhet neki egy szegény halász? Amikor a király meglátta, mit hoztak neki, elmosolyodott, és ezt mondta.
5: Ejha! Ilyen szépet már régen nem láttam.
0: Megszemlélte a követ, és ezt kérdezte az asszonytól.
5: Mit mondott a férjed? Mi az ára ennek a gyöngyszemnek?
4: Felséged jobban tudja, mennyit ér. Annyit ad érte, amennyit jónak lát.
5: Mi az, amire a legnagyobb szükségetek van?
4: Nincs otthon se kenyerünk, se más ennivalónk.
5: Hát, egy zsákotok van-e?
4: Ó, az biztosan akad.
0: Felelt az asszony, és gyorsan hazaszaladt. Megmondta a férjének, egy zsákért küldte a király, és biztosan gabonát fog adni. Fogott az asszony 10 zsákot, és elvitte a királyhoz, azt pedig megparancsolta a szolgáinak, töltsék meg mind a 10 zsákot pénzzel, de mind a 10-et másmilyennel. Amikor teljesítették a parancsát, szekére rakták a zsákokat. A király ekkor meghagyta, fogják be a szekér elé a legszebb ökröket, vigyék el a pénzt a halászhoz, és maradjon övé a szekér az ökrökkel egyetemben. Nagyon megörült a halász a 10 zsák pénznek, és azonnal elküldte az egyik lányát testvéréhez, kérjen kölcsön egy dézsát, amellyel kimérhetik a pénzt. Elszaladt a gyerek a nagybátyához a dézsáért.
6: Bácsikám, az édesapám kéreti, adjon kölcsön egy dézsát, mert pénzt akarunk mérni.
7: Apádnak elment az esze a sok gondtól. Eredj haza, nem adok semmiféle dézsát.
0: De mivel a gyerek csak erősködött, méregbe gurult a gazdag ember, levette a nadrágszíját és kizavarta a házból. Ekkor a halász a nagyobbik és erősebbik lányát küldte el a bátyjához.
6: Bácsikám, adja már ide azt a dézsát, mérni akarunk valamit.
0: A gazdag testvér többé nem ellenkezett.
7: Jól van, kölcsön adom a dézsát, de biztos vagyok benne, hogy apátodnak elment az esze.
0: Hazavitte a lány a dézsát, és a halász mindjárt mérni kezdte a pénzt. 17 dézsára valót mért ki. A halász ekkor fogott 3 aranyat, mindhármat a dézsa abroncsa mellé illesztette, majd elküldte a lányát, amelyik legelőször ment a dézsáért a bátyjához. Meghagyta neki, hogy adja a nagybátyja kezébe. Úgy is tett a leány. Visszavitte a dézsát a nagybátyjának, s ezt mondta.
6: Azt üzeni az édesapám, hogy jól nézze meg a dézsát, nem tettünk-e kárt benne?
0: Elvette a gazdag ember a dézsát, és amikor az abroncs mellett megpillantotta az aranyat, csodálkozva kérdezte.
7: Valóban pénzt mértetek?
6: Persze, hogy azt.
0: A gazdag embernek furni kezdte az oldalát a kíváncsiság, el is ment tüstént a testvéréhez. Amikor megpillantotta az ajtó mögött sorakozó pénzes zsákokat, elállt szeme szája csodálkozástól.
7: Hol kaptátok ezt a sok pénzt? Nem hittem el, amit a gyerekek beszéltek. Mondd, hol szerezted a pénzt?
1: Nem hallottad, mi történt a királyi udvarban? Annyi patkány támadt a királyra, hogy majdnem megették. Amikor ezt megtudtam, elvittem hozzá mind a 2 macskánkat, és fizetségül adott a király 17 dézsa pénzt.
0: Hazament a gazdag testvér, és már útközben elhatározta, hogy összeszedi a falu összes macskáját, és mind elviszi a királyhoz. Biztos volt benne, hogy a bátyjánál is több pénz üti a markát. Így is tett. Összeszedte az összes macskát a faluban, belerakta mindet egy zsákba, és elvitte a királyhoz. Amikor beért a várba, kérdi tőle a király.
5: Mit hoztál, te ember?
7: Olyan ajándékot hoztam, mint ma reggel a testvérem.
0: Még kíváncsibb lett erre a király. El sem tudta képzelni, hol találhatott valaki annyi drága követ, hogy egy zsákot megtölthessen vele. Maga kezdte el bontogatni a zsák száját, csak hogy mielőbb láthassa fölbecsülhetetlen kincseket. Gyorsan kibontották a zsákot, s abból előugrottak a macskák. Rémülten rohantak szanaszét. Volt, amelyik felugrott a polcokra, és széttörte az ott álló drága edényeket. Volt, amelyik nekiesett a királynak, és összekarmolta. A király szolgái halván a lármát berontottak a szobába, kinyitottak minden ajtót, ablakot, és kizavarták a macskákat. Amikor mindet kikergették, a király előhívatta a legfőbb szolgáját, és megparancsolta neki, hogy adjon 25-öt a gazdag embernek. Az meg örült, mert azt hitte, hogy 25 zsák pénzt fog kapni. De nem sokáig tartott az öröme. A szolga hamarosan hozott egy pálcát, deresre húzta a fukar és irigy testvért, és 25-öt húzott a talpára. Ez volt az ő fizetség.

0: házasodik a daru. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, az óperenciás tengeren innét, volt egy rengeteg nádas. Rengeteg nádas két szélén, egy-egy kis házikó. Az egyikben lakott egy daru egymagában, a másikban egy vadkacsa, az is egymagában. Bizony egymagában, nagy szomorúságban. Egyszer mit gondol, mit nem? Azt gondolja magában a daru, s ahogy gondolta, úgy el is krúgatta.
1: Hely, szegény világ vetett ágy! Sem apám, sem anyám, e világon senkim sincsen. Pipa dohányt sem ér az ilyen élet. Folyton unatkozom, sosem mulatozom. Én bizony megházasodom.
0: Sokat nem teketóriázott, kicsipte magát kényesen, s elindult egyenesen a nádas túlsó szélére, a vadkacsa kicsi házához. Ottan be is kopogtatott.
1: Itthon van-e kacsanagyság?
2: Itthon vagyok, daru úrfi.
1: Eljönnél-e hozzám feleségnek?
2: Dehogy mennék, daru úrfi. Hosszú a kend lába szára, annál kurtábbám a szárnya. Még megjárna a menése, de lassú a repülése. Ugyan bizony mit gondoltál, mikor hazúról elindultál? Hm? Hogyha hozzád mennék, nem volna mit ennék. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút.
0: Hazament búsan a hosszú lábú daru, hullott a könnye, mint a zápor eső. Ilyen csúfság nem esett még véle, hogy ő ezt túlélje, de amint elment a hosszú lábú daru, gondolkozni kezdett a kácsa.
2: Ány, de nagy bolond voltam, hogy a darut kicsúfoltam. Hát élet az én életem, de hogy élet, ez nem élet. Ány, nincs nagyobb nyomorúság, mint az egyedül valóság.
0: Mit gondolt, mit nem? Elment a daruházához, szégyenkezve beállított hozzá, s mondott a nagy szemérmesen.
2: Daru úrfi, itt vagyok, ragyogok, és ha úgy tetszik, örökre itt maradok.
1: Igen? Jó lesz tovább igazodni, nem akarok házasodni.
0: Hely, Istenem megtartom, hová lett a sótartom? Kitámolygott nagy szégyenkezve kácsa nagysága. Csoda, hogy el nem süllyedt szégyenletében. Még csodább, hogy meg nem pukkadt mérgében. Egész úton így kesergett magában.
2: Nekem ugyan megesett. A szemem majd kiesett. Háp, háp, háp. Megcsúfolt a hosszú láb.
0: De még tán haza sem ért a kácsa, daru úrfi vakarta a fületövét. Nem a másét, de az övét.
1: Ej, de milyen bolond voltam, hogy a kölcsönt visszaadtam. Itt volt a jó alkalom, és most ölhet az unalom.
0: Nosza utca, szedte-vette, lábanyaka közé vette, meg sem állott odáig kácsa nagyság házáig. Kopogtatott jó hangosan, beállított nagy hangosan, s mondta, amint következik.
1: Kácsa nagyság, bolond voltam, a dolgot jól megfontoltam. Ha úgy tetszik, kis angyalom, legyen meg a lakodalom.
2: Ugyanúgy, é? Elvennél bizonyosan? Ó, de szép, eszem azt a kis eszét. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút.
0: Mit teheted, daru úrfi? Szégyenkezve, leforrázva elkullogott, s keservesen krúgott, krúgott.
1: Jaj, nekem bánat az én életem.
0: Mondjam tovább, ne mondjam. Alig ért haza, kácsa nagysága dolgot ismét meggondolta, megfontolta, meghányta vetette, magát rendbeszedte, s meg sem állott odáig, daru úrfi házáig, kopogtatott, hápogtatott.
2: Itt vagyunk, ragyogok, mint a fekete szurok.
0: Daru úrfi ismét visszavágott.
1: Szurok, murok, petrezselyem, a házasság veszedelem, inkább az unalom. Nem lesz lakodalom.
0: Mondjam tovább, ne mondjam. Így megyen ez napról napra, hétről hétre, évről évre. Daru a kácsához, kácsa a daruhoz, folyton járnak, áznak, fáznak, öli őket az unalom. Mégsem lészen lakodalom.

0: Az elátkozott királyfi. Volt egyszer egy király, annak volt 3 leánya. Egyszer a király elment utazni, és azt mondta a lányainak.
1: Kívánjon mindennyikőtök valamit, amit szeretne, hogy hozhassam.
0: A legifjabbik azt kívánta apjától, hogy hozzon neki szóló szőlőt, mosolygó almát, meg csengő barackot. A király megígérte a leányainak, hogy meghozza mindegyiknek, amit kívánt. El is utazott a király szerencsésen, de egy napon egy sáros útra értek, ahol a király hintaja egyszer csak elakadt, s nem tudtak semmi úton tovább menni. Amint ott a hintóval vesződtek, arra került egy disznó. Ez odacammogott a királyhoz, és azt mondta neki.
2: Röf, röf, röf, ha nekem adod a legfiatalabb lányodat, akkor kisegítelek a sárból.
0: A király erről persze hallani sem akart, de mit volt mit tenni? Megígérte, hogy odaadja a lányát a disznónak. Megegyeztek abban, hogy 9 nap múlva a disznó eljön a lányért. Ekkor a disznó az orrával kissé megtaszította a hintó kerekét, és az egyszerre tovább tudott gurulni. A király nem sokat törődött ígéretével, mert gondolta magában, hogy a disznó csak nem fog a lányáért eljönni. Nagyobb aggodalmat okozott neki az, hogy legifjabbik leányának nem tudta sehol se megszerezni a szólószőlőt, a mosolygó almát és a csengő barackot. Mikor a király hazaért, elmondta, mi történt vele, de a leányai is nevettek rajta, mert azok sem gondolták, hogy a disznó eljöjjön a legfiatalabb testvéréért. Alig telt el azonban a 9 nap, a disznó beállított egy taigával a király udvarára, és kérte ám a leányt. Aj, lett most a hírás rívás. A király azonban egyet gondolt, felöltöztette a szobaleányt leánya ruhájába, és a disznóhoz vezette. A disznónak azonban ez nem lett. Azt mondta, hogy ez nem az, akit ő kért. Ekkor ismét egy más leányt vezettek oda, de azt sem fogadta el, és már erősen röfögött, hogy neki az igazit hozzák elő. Mit volt mit tenni? Csak oda kellett adni a király kisasszony. Ez persze nagyon sírt, de a disznó felültette a taligába, és szépen hazavitte. Ott a disznó alba küldte, és adott elébe kukoricát, és erősen kínálta, hogy egyék. A király lánynak azonban nem volt kedve enni, csak sírt. Végre a sok sírástól mélyen elaludt. Amikor felébredt, hát egy szép szobában találta magát. Nem tudta elgondolni, mi történt fel, hogy került erre a helyre. Egyszer csak, amint így töprengett magában, kopognak az ajtón, és azon egy gyönyörű fiatal ember lépett be. Meghajtotta magát a király kisasszony előtt, és bemutatta magát, hogy ő ez meg ez a herceg, és ő az, aki tegnap disznóképében elhozta őt. Elmondta neki, hogy el volt átkozva, és a királylány most megmentette őt. Felkérte, hogy hajlandó-e ne jelenni. A leánynak persze megtetszett a fiatal deli herceg, és nem soká kínáltotta magát. Most a herceg körülvezette őt a kertben, ahova amikor beértek, a szőlők megszólaltak, és azt mondták. Itt jön a mi hercegünk! Itt jön a mi hercegünk! Az almák mosolyogtak rá, a barackok pedig csöngtek. Most aztán a herceg kérte a királylányt, hogy válassza a legszebbeket. Most ő megadhatja azt, amit atyától kívánt. Ezután befogadtak, hintóba ültek, és elhajtottak a leány atyához. Lett ott nagy öröm, mikor a leányt meglátták, de még nagyobb öröm, amikor a leány mindent elbeszélt, és bemutatta a szép fiatal herceget, mint vőlényét. Nem sokára aztán megtartották a lakodalmat, amely 7 országra szólt, és 2 hónapig tartott. A fiatalok pedig, ha meg nem haltak, még máig is élnek.

Icili-picili mese, írta Móriczka. Hajaj! Hol volt, hol nem? Volt egyszer egy icili-picili házacska. Ott lakott egy icili-picili kismacska. Volt annak két icili-picili kisökre. Rákaptak egy icili-picili kis tökre. Csizmát húz az icili-picili kismacska. Hová lett az icili-picili barmocska? Bejárja az icili-picili kis erdőt, s nem leli az icili-picili tekergőt. Bejárja az icili-picili kaszálót, s nem látja az icili-picili kószálót. Rátalál egy icili-picili kis tökre, bánatában icili-picilit meglökte. Felfordult az icili-picili tököcske, benne a két icili-picili ökröcske. Megörült két icili-picili ökrének. Vége van az icili-picili mesének. Menjetek már aludni!

0: Cugri és Egri. Valamikor réges-régen élt egyszer egy legény. Hogy hívták? Tugrinak. Na most ennek a Tugrinak egyetlen egy lovánál nem volt egyebe. Egy napon elindult, hogy munkába szegődjék. Végig járt az egyik falut. Aztán a másikat. Sehol sem talált gazdát, aki felfogadja. Mit csinál? Felült a lovára, elment messze földre szerencsét próbálni. Ahogy a lován léptetett, egy gyalogosan lépkedő legénnyel találkozott. Megkérdezte tőle, kicsoda, honnan jött, és hová igyekszik.
1: No, hát szóval én gazdát keresek, aki felfogadjon.
2: Mi a neved?
1: Egri.
2: Az enyém meg Tugri. Legyünk barátok! Szegődjünk el együtt! Éljünk együtt!
0: Sírig tartó barátságot fogadtak egymásnak. Megsajnálta Tugri gyalogos utitását, és felajánlotta neki a lovát. Üljön fel rá, lovagoljon egy darabon, de körbe-körbe, ne csak egyenesen. Egri felült a lóra, megcsapta a korbácsával, és elügetett. Csodálkozott szegény Tugri. Barátjának vélte Egrit, s az úgy bánt el vele, mintha ellensége volna. Azt se tudta hirtelenjében, mihez kezdjen. Most már lova se volt. Gyalogszerrel folytatta hátútját. Amikor sötétedni kezdett, keskeny ösvényt pillantott meg, és elindult rajta.

0: rengeteg erdőbe vezetett ez az ösvény. Ment tugri, mendegél, amíg egy tisztásra nem ért. Öreg bubos kemence állott a tisztás közepén.
1: Még sem megyek tovább az erdőben éjnek idején. Meghálok itt.
0: Megvárom a reggelt.
2: És mit csinált?
0: Belebújt a kemencébe. Éppen azon a tisztáson, a kemence közelében szoktak összegyűlni éjszakánként a legrangosabb állatok. Az erdő sahja, az oroszlán, az erdei vezírek, a tigris meg a medve, az erdő kürtöse, a farkas, az erdő flótása, a sakál, meg az erdő mesemondója, a róka. Amikor felkelt a hold, a sakál üvöltve futotta körbe a kemencét. Jaladására egybegyűltek a tekintélyes állatok, megérkezett az oroszlán sah, nagy méltósággal foglalt helyet, és kiadta a parancsot. Meséljenek neki érdekes históriákat. A róka kezdte.
3: Ennek az erdőnek a szélén van egy barlang. 10 esztendeje lakom benne. Megvan az én barlangomban minden, ami az embereknek kell. 10 éve gyűjtögetem a sok szép holmit. Szőnyegeket, takarókat, vánkosokat. Hát még az élelem, az van még csak sok.
0: Tugri! Mindent hallott a kemencébe. Azt gondolta magában.
1: Szívesen elmennék vendégségbe ez a rókához.
4: Még az is valami. Ezzel ugyan nem érdemes csicsekedni, hanem a mi erdőnkben van egy szilfa, azon a szilfán van 2 kis ág, nincs a világon olyan betegség, amit meg ne gyógyítanának ennek a 2 kis ágnak a levelei. Na, tudjátok-e, hogy városunk sakjának leánya 7. esztendeje súlyos beteg? Őrül is adta a sak.
5: Halé, aki meggyógyítja leányomat, ahhoz azon feleségül, aki hiába próbálkozik annak a fejét vétetem.
4: Sok korozsolt lefejeztetett már a sak. De ha valaki levelet szakítana arról a 2 szilfa ágról, megfőzni, és a főztével megitatná a sak leányát, az azon nyomban meggyógyulna.
0: Ez volt a medve, az erdő kürtöse. Ezután a farkas kezdett szót.
6: Ennek az erdőnek a szélén 40 000 juh legel. Minden nap elviszek belőlük 2-t. Akárhogy igyekeznek, a pásztorok nem tudnak elfogni. Nem messze a dombon lakik egy öreg ember, annak van egy kutyája. Ha a pásztorok megvennék azt a kutyát, az rögtön darabokra tépne szét engem.
0: Ezután a tigris vezír szólalt meg.
7: Az erdő közelében egy bédes leger. Minden nap elragadok egy lovat. Senki sem tud utolérni. Pedig van a ménesben egy tarka csődör. Ha valaki felülne a hátára, könnyűszerrel utolérhetne. Szerencse, hogy erről nem tud senki.
0: Elhallgatott a tigris. Éppen akkor nyugodott le a hold, és a vadállatok szétszélettek, mindegyik a maga búvó helyére. Amikor a tisztás elnéptelenedett, Tugri, előbújt a kemencéből, elindult és megkereste a szilfát, amelyről a medve mesélt, megtalálta 2 ágat, tépett róluk egy marék levelet, aztán a júnyáj felé vette útját, ráköszönt a pásztorra, beszédbe elegyedett vele, megkérdezte, hogy megy a sorra.
8: Bizony rosszul. Egy farkas kaput rá a nyájra. Minden nap elragad 2 kövér birkát. Én nem is tudom, hogy mit kapok érte a gazdámtól, pedig semmiképpen nem tudok megszabadulni attól a farkastól.
1: Ne búsulj, segítek a bajodon.
0: Mondta Tugri a pásztornak, és elindult a dombra az öreg emberhez, akiről a farkas beszélt. Megvette a kutyáját, és a pásztorhoz vezette. A kutya kileste a farkast, rárontott és alaposan megszaggatta az írháját. A pásztor azt se tudta, hogy köszönje meg Tugrinak, amit tett. Tugri továbbindult, és nem sokára rátalált a ménesre. Köszöntötte a csikóst, és megkérdezte tőle, hogy megy a sora.
8: Bizony, Mána, bizony rosszul. Hát ez a nőstény tigris, ez minden nap elragad egy-egy lovat a ménesemből.
1: Nyergeld fel a tarka csődört, és adj egy vastag, hosszú rudat.
0: A csikós felnyergelte a tarka csődört, odaadta a rudat Tugrinak, Tugri meg felült a csődörre, fogta a rudat, és várta a tigrist az ösvényen. Kirontott az erdőből a tigris, egyenesen a ménes felé tartott. Tugri hurkot vetett a tigris nyakára, az visszairamodott az erdő felé, megpróbált kiszabadulni a hurokból, csak hogy Tugri nem tágított a sarkából, utolérte, és a hosszú ruggal úgy helyben hagyta, hogy a tigris holtan rogyott össze. A csikós hálából Tugrinak ajándékozta a tarka lovat. Hátára pattant Tugri, és a városba vágtatott. A piactéren harsány hangon kiabált a sakkhírnöke.
7: Hét esztendeje beteg a sakklánya! Aki meggyógyítja, ahhoz adja a sakk feleségül! De aki hiába próbálkozik, annak a sakk leütteti a fejét!
1: Én meggyógyítom a sakklányát!
0: A hírnök nyomban a palotába vezette Tugrit a sakk elé. A sakk bebocsájtotta a lányához az új kuruzslót. Tugri elővette a leveleit, megfőzte, és a főztével megitatta a lányt. Három nap múlva meggyógyult a sakk leánya. A sakk beváltotta a szavát, nagy lakomát, vigasságot csapott, és feleségül adta a lányát Tugrihoz.
8: Hello, melyik város feje akarsz lenni?
1: Ne akarok én város feje lenni. Építess nekem egy házat az erdőszéli dombon. Két kezem munkájából akarok én megélni.
0: Elcsodálkozott ezen a sakk, de úgy tett, ahogy a veje kérte. Tugri a dombon álló házba költözött a feleségével. A fiatal férj egy délben észrevette, hogy az úton közeleg valaki. Lovat vezet kantárszáron. Amikor közelebb ért, Tugri ráismert. Egri volt, azt a lovat vezette, amelyet valamikor még tőle lopott. Elébe ment Tugri, házába hívta. Egri szégyenkezés nélkül bement a házba. Evett, ivott, s közben faggatta a gazdát.
9: Év, mondd csak, hogy szerezted mindezt? Házad van, gazdagságod, én meg, hát, ugye, elloptam a lovadat, azt hittem meggazdagszom. De akárhova megyek, sehol nem találok a szerencsém.
1: Egy éjszaka az erdőben aludtam, egy öreg kemencében, úgy tettem szert mindenre, amit itt látsz.
9: Te, mutasd meg nekem azt a helyet!
0: Tugri elvezette Egrit az erdőbe, és megmutatta neki azt a tisztást, ahol az erdő vadjai összegyűltek. Amikor besötétedett, Egri belebújt a kemencébe. Éjszaka egybegyűltek a tisztáson az erdő tekintélyes vadjai. Megérkezett az oroszlánsah, a medvevezír, a farkaskürtös, a sakálflótás és a róka, a mesemondó. Az oroszlán sakk azt kérdezte.
9: Miért nincs itt a másik vezérem, a tigris? No, mindegy, nélküle is elkezdhetjük. Meséljetek akkor valami érdekeset.
0: Felállt akkor a sakál.
10: Nem! Most nem mesélünk semmit. Éppen azért veszítettük el a vezérünket, a tigrist, mert beszéltünk.
0: Felállt a medve is.
4: Azért szakították le a bűvös erejű leveleket a szilfa ágáról.
0: És most jött a farkas.
6: Én meg alig húzom a lábamat, és mindig éhes vagyok. A pásztor megvette azt a kutyát, amelyikről beszéltem. Most a közelébe sem merek menni a nyájnak, úgy helyben hagyott az a kutya.
0: Az oroszlán fenyegetőzni kezdett.
9: Ki merészelte kifecsegni a titkainkat? Parancsolom, hogy fogjátok meg, és öljétek meg az árulót!
0: Az állatok azonban maguk sem tudták, ki hallgatta ki, és kürtölte szét a titkaikat. A medve a sakát faggatta, a sakál a farkast vallatta, a farkas a rókát kérdezgette. De ártatlan volt a dologban a medve is, a sakál is, a farkas is, meg a róka is. A fán, amelynek tövében az állatok összegyűltek, egy fácán kakas üldögélt. Hallgatta, hallgatta az állatok vitáját, aztán elkiáltotta magát.
11: A kövencémet keresítek!
0: Azzal elrepült. Oda rohantak az erdő vadjai a kemencéhez, kicipálták Egrit, és széttépték! Így ért el mindent, amit csak kívánt a becsületes Tugri, a becstelen Egrit pedig így érte utol a büntetés.

0: Wilhelm Hauff mesék almanakja. Egy szép messzi birodalomban, melyről azt tartja a mondás, hogy gyönyörűséges kertjei fölött sosem áldozik le a nap, kezdettől fogva képzelet királynő uralkodott. Századokon át két kézzel árasztotta övéire az áldást, s aki csak ismerte, tisztelte és szerette. Szíve nagy jóságában azonban nem érte be azzal, hogy a saját országát boldoggá tegye. Örök ifjúsága és szépsége királyi díszében leszállt a földre, mert hallotta, hogy annak lakói, az emberek szomorú komolyságban, munkában és fáradozásban töltik életüket. Elhozta hát nékik birodalmából legszebb ajándékait, s attól fogva, hogy a szépséges királynő meglátogatta a földi tájakat, munkájukban vidámak, komolyságukban derűsek lettek az emberek. Királyi anyjuknál nem voltak kevésbé szépek gyermekei sem, és azokat is elküldte, hogy örömöt vigyenek az embereknek. Elsőnek legidősebb lánya a mese tért vissza a földről. Édesanyja észrevette, hogy a mese szomorú, és mintha a szeme is könnyes volna.
1: Mi bajod, kedves mese? Amióta megjöttél, olyan bús és olyan levert vagy. Nem árulnád el anyádnak, mi nyomja a szívedet?
2: Édesanyám! Mostanáig sem hallgattam volna, ha nem tudnám, hogy az én bánatom neked is fájni fog.
1: Csak mondd el! A bánat olyan, mint a kő. Egymagunk leroskadunk alatta. Ketten könnyen elvisszük az útból.
2: Hát akkor halld! Tudod, milyen szívesen forgok az emberek közt? Milyen örömest elüldögélek a legszegényebbek kúnyójának küszöbén is, hogy munkájuk után egy kicsit elbeszélgessek velük. És azelőtt ők is barátságosan nyújtották felém kezüket, ha megláttak. És mosolyogva elégedetten pillantottak rám. De manapság már nyoma sincsennek.
1: Szegény lányom,
0: szólt a királynő, és megsimogatta a mese könnytől nedves arcát.
1: De hát, ha csak képzelgés az egész.
2: Higgy nekem, anyám. Nagyon is jól érzem, hogy már nem szeretnek engem. Amerre csak járok, kelek, hideg tekintettel fogadnak. Sehol nem néznek már jó szemmel.
1: Ej, hát ha az idősebbek nem becsülnek, fordulj a gyerekekhez. Ők az én szívem igazi kedveltjei. Neki küldöm legszebb képeimet, testvéreiddel az álmokkal. És magam is gyakran leszálltam már hozzájuk, megöleltem, megcsókoltam őket, és sok szép játékot játszottam velük. Ismernek is engem, bár a nevemet nem tudják, és azt is gyakran megfigyeltem, hogy éjszakánként föl-föl mosolyognak csillagaimra, reggelente pedig, ha csillószőrű barikáim végigvonulnak az égen, örömükben tapsikolnak. És még akkor is szeretnek, ha már fölserültek. A kedves szép lányoknak segítek tarka-barka bokrétát kötni, és a vadfiúk elcsendesednek, ha egy-egy sziklatetőn melléjük ülök. A messzi kék hegyek ködvilágából égbe nyúló várakat és pompás palotákat idézek elébük, és az alkonyvörös felhőiből hősi lovak seregeket és csodálatos zarándok vonulásokat varázsolok nekik.
2: Ó, a kedves gyermekek! Jól van, velük még egyszer megpróbálom.
1: Igen, édes lányom, a gyerekekkel meg kell próbálnod, de hogy a kicsinyeknek is tessél, és a nagyok se taszítsanak el, hadd öltöztesselek föl valami tetszetős ruhába. Nézd csak, ez majd egészen jól illik rád.
0: Intett, és szolgálói nyomban elősiettek egy almanach köntösével. Színes kelméből készült, starka képek, érdekes alakok csillogtak szövetében. A mese szégyenkezve sütötte le szemét a díszes öltözetben, a királynő azonban kedvtelve jártatta rajta a szemét.
1: Menj, lányom, és áldásom kísérjen. Ebben a köntösben talán majd azoknak a szívét is megejted, akik igénytelen, egyszerű ruhádban elutasítanak.
0: A mese tehát újra leszállt a földre. Dobogó szívvel közeledett a kapu felé, amelynél a híres okos őrök silbakoltak. Fejecskéjét lehajtotta, összehúzta magán színpompás köntösét, és aggódó léptekkel osont előre.
3: Megállj!
0: A mese riadtan megtorpant, fejét fölemelte, sötét szeme kerekre nyílt.
3: A mese!
4: Nézd csak a mese!
3: És miféle öltözékben?
4: Csak hogyan jutottál le ez a tarka ruhához?
2: Hát az édesanyám adta rám.
3: Úgy!
4: Szóval áruhában akar becsempészni téged hozzá.
3: Azt már nem!
4: Kotródj innen, mégpedig siető.
2: De én a gyerekekhez szeretnék menni. Hozzájuk talán csak beengedtek.
4: Hogyne, hogy telebeszélt mindenféle ostobasággal a fejüket.
3: Ej! Hadd lássuk, hát ha ezúttal tud valami érdekeset.
5: No.
6: Nem bánj, menj.
0: Mese kinyújtotta karját, és különféle jeleket rajzolt a levegőbe. Nyomban tarka képek rajzottak elő. Karavánok tevékkel, lovakkal, nyalka lovasok, sátrak a sivatag homokján, tengerek viharmadarakkal és imbolygó hajókkal, néma erdők és néptőnyüzsgő utcák, terek, harcos vitézek és békés nomádok, mindez ott kavargott előttük színes és mozgalmas képekben, pergő jelenésekben. A mese a nagy varázslásban nem is vette észre, hogy a kapu híres okos őrei sorjában elaludtak. Éppen újabb varázsjelet akart a levegőbe írni, amikor egy barátságos nő lépett hozzá, és kézen fogta.
7: Nézd csak, kedves mese, ezeknek nem valók a te tarka képei, surranj be gyorsan a kapun. Én majd békés meghitszállást adok neked a házamba. Ott nyugodtan ellakhatsz, kedvedre elélhetsz. Ha fiaim és lányaim jól megtanulták a leckéjüket, pajtásaikkal együtt felkereshetnek téged, és te majd mesélsz neki. Jó lesz így?
2: Ó, boldogan megyek veled az én kedves barátaimhoz, a gyerekekhez. Igyekezni fogok, hogy vidám, kellemes órákat szerezzek nekik.
0: A deréknő elégedetten bólintott, s karját nyújtotta a mesének. Úgy segítette át a hanyat horkoló őrök lábain. A mese pedig, ahogy az őrökön túljutottak, mosolyogva nézett körül, aztán gyorsan besúrantak.

0: Bolond Mihók. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt. Volt egy szegény ember, s annak egy nagy kamasz félkegyelmű fia. Úgy hívták, hogy Mihók. Azám, a faluban Bolond Mihóknak hívták, mert olyan félkegyelmű volt szegény feje, hogy akármibe kezdett, mindent visszájáról végezett. Sok bút, bajt okozott az apjának, s ami keveset dolgozott, annak is csak kárát látta. Használt soha. Egyszer mit gondolt, mit nem? Mihók? Azt mondja az apjának, hogy ő többet nem kínódik itthon. Elmegy szolgálatba.
1: Csak eredj, fiam. Jó utat, ahol sár nincs.
0: Sütött az anyja egy hamuba sült bogácsát. S Mihók? Elment szolgálatba. Még egy esztendő sem telt el, visszakerült Mihók a faluba. Kérdi az apja.
1: No, Mihók, mit szolgáltál?
2: Jöjjön csak, mindjárt megmutatom.
0: Hátra vezette az apját a csűrös kertbe. Ottan volt egy szalmakazal. Abban elkezdett turkálni, keresgélni.
1: Mit keresel, Mihók?
0: Kérdi az apja.
2: Hát, amit szolgáltam.
1: És ugyan bizony, mit szolgáltál?
2: Egy gombos tűt.
1: Ó, te világ bolondja, te máskor tűzd a kalapodra, ne a szalmakazalba.
0: Elmegy Mihók még aznap ismét szolgálatba, de egy esztendő múlva haza is kerül. Most egy nyársat szolgált, s ő bizony meg is fogadta az apja tanácsát. A nyársat felszúrta a kalapjára. Megy haza a faluba nagy kevélyen, mondja az apja.
1: Ó, te bolond, tehát azt minek szúrtad fel a kalapodba? Tanuld meg, hogy máskor a válladra kell vetni.
0: Visszafordult Mihók, s a harmadik esztendőben egy szalonnát szolgált. De bezzeg nem felejtette el, hogy mit tanácsolt az apja. Szépen a nyakába vette a szalonnát, lelógott a hátán, s amint ment egyik faluból a másba, ahány kutya volt, mind ráesett. Letépték a hátáról a szalonnát, hogy csak egy falás maradt meg belőle a nyakán. Hazaér a faluba, s kérdezi az apja.
1: No, Mihók, mit szolgáltál?
0: Mondja, hogy mit, a kutyák le is rágták mind a hátáról.
1: Ó, te bolond, te! Miért nem vetted a hónad alá? Aztán szépen hazahozod, s felteszed a füstre. Egész esztendőre lett volna szalonnátok.
0: Mihók jól megjegyezte, hogy mit mondott az apja. A következő esztendőben egy borjat szolgált. Azt szépen hazavezette, aztán felvitte a padlásra, s a füstre fölkötötte. Mondja, hogy egy borjat szolgált, mikor kérdi az apja, hogy mit szolgált.
1: Hát, hol a borjuk?
0: Mondja, hogy fönt van a padláson. Fölkötötte a füstre. Felmegy az apja a padlásra, hát csak ugyanott van a borjú, meg is volt füstölve becsületesen. Az ugyan nem is bőgött többet.
1: Te, bolond, te, máskor közd a jászolhoz is tégy cénát elébe.
2: Jó van, máskor úgy teszek.
0: Elment Mihók ismét, vissza is került egy esztendő múlva, s már akár hiszitek, akár nem, hát egy szép leány szolgált feleségnek. Hazaviszi a feleségét, egyenesen az istállóba vezeti, ott a jászolhoz megköti, s szénát tesz elébe. Azzal összecsődíti az egész falut, hogy jöjjenek vendégségbe, mert most lesz az ő lakodalma. Jönnek a népek, szeretnék látni az éjfasszonyt, de az bizony nincsen sehol.
1: No, Mihók, hol a felesége?
0: Mondja Mihók, hogy kint van az istállóban. Kimennek az istállóba? Hát csak ugyanott van az asszony jászol elé kötve, s előtte egy csomó széna.
1: Ó, te bolond, te nem jászol elé kell kötni az asszonyt, hanem meg kell ölelni, csókolni.
2: Hát, igaz.
0: Mondj, Mihók, s mindjárt eloldotta a feleségét, megölelte, megcsókolta, bevitte a házba, s megkezdődött a nagy dínom-dánom lakodalom. Hanem egyszer csak elfogyott a bor. S mondja Mihóknak az apja.
1: Eredj, Mihók fiam, hozz bort a pincéből.
0: Lemegy Mihók a pincébe, csápra üti a hordót. De kancsó helyett rostát tartott a lája, s a bor mindegy csöppig elfolyt. Nem tudták elgondolni a népek, hogy miért marad el oly sokáig Mihók. Utána ment az apja, s hát látja, hogy a bor mind elfolyt. Tele a pince fődje.
1: No, te szerencsétlen!
0: Mondja az apja.
1: Ha ezt megtudja a feleséged, egy órát nem él veled. Eredj a kamrába, ami hamu van, hozd ide. Hintsuk be a bort, hogy ne vegyik észre, mit csináltál.
0: Felszalad Mihók a kamrába, de a hamutól nem tudja megkülönböztetni a lisztet. Ami liszt volt, levitte mind, és azzal nagy hirtelen behintette a pince földjét.
1: Te boldogtalan, te! Többet a szeme eléd se kerül a feleségednek.
0: Mihóknak sem kellett sok biztatás, kifutott a pincéből. Azt sem mondta senkinek, Isten áldjon, s szaladt, mintha a szemét kivették volna. Hanem a vendégek észrevették, utána szaladtak, megfogták, s nagy bajjal visszavitték Mihókot. Megvigasztalták, hogy majd bor helyett, ad az Isten, bort, liszt helyett pedig lisztet. Csak jól igyekezzék. No, visszaült az asztalhoz Mihók a felesége mellé, s bújában elkezdett enni, mert nem volt mit inni. Meglöki a felesége.
3: Hallod, de Mihók, nem illik sokat enni egy vőlegénynek. Aztán, amikor majd én a lábadat megnyomintom, mindjárt félbehagyd az evést.
0: Alig mondja ezt a felesége, beszalad a kutya az asztal alá, rálép a Mihók lábára, s Mihók abban a pillanatban ledobja a kést, villát, s hiába kínálta apja, anyja, s feleség. Többet egy falás sem evett. No, késő éjjel elmennek a vendégek, Mihók a feleségével maradt, s mondja nagy keservesen.
2: Na, feleség, ez szép aggodalom vala, olyan éhes vagyok, mint a farkas.
3: Jó neked, te bolond, hát miért nem ettél? Eleget kínáltunk.
2: Hiszen megnyomtad a lábamat.
3: Én?
2: Hát ki?
3: Ó, te bolond, hiszen az a kutya volt. Eredj a kamrába, van ottan egy kis maradék kalács, edd meg. De vigyázz, mert ott paradicsom is van elrakva, nehogy abból legyél.
0: Bemegy Mihók a kamrába, nem találja a kalács maradékot. Megtalálta a paradicsomot. És azt egy szempillantásra mind felhabzsolta. Visszamegy a szobába, s kérdi a felesége.
3: Jól laktál-e, édes uram?
2: Jól én, lelkem, feleségem, de úgy, hogy mindjárt elszalad a gyomrom.
3: Jaj, te bolond! Te bizonyosan a paradicsomot etted meg, mi?
2: Már akármit ettem meg, feleség, én mindjárt megyek Oaklandra!
3: Na bizony, ha mégy, ott van az ajtó mellett két fazék. Az egyikbe tejföl van, a másik meg üres. Abba hányunk el.
0: Szalad, Mihók, de bezzek, hogy nem az üres fazékba, hanem a tejfelesbe hányt. Kérdi az asszony.
3: Hallod-e? Nem a tejfölös fazékba hánytál?
2: Lelkem, feleségem, én nem tudom, csak hallottam, hogy cuppogott.
3: Na bizony, ha cuppogott, akkor a tejfölös fazékba hánytál. Eredj és vágd a fazekat a kapufélfához.
0: Mihók úgy értette, hogy az apja hátához. Kiszaladt bolond fejjel, s az apja hátához verte a tejfeles fazekat. Aludt a szegény öreg, fölriad az álmából nagy ijetten, kiszalad az utcára, kiabál. Amennyi kutya a faluban, mind kicsődül utána a tejfőszagnak. Föllármázták az egész falut. A harangozó azt hitte, hogy tűz van. Félreverte a harangot, hordották a vizet dézsával, cseberrel. Ez alatt visszamegy Mihók a feleségéhez. Kérdi az asszony.
3: No, te bolond, oda vágtad.
2: Én aztán oda, hogy felordított belé.
3: Ki ordított fel, te?
2: Hát az apám.
3: Jaj, te bolond, te, eredj és kövesd meg.
0: Kiszaladt Mihók, felszedett csomó követ, s mikor az apja jött vissza, jól meghaigálta. Azzal, mint aki jó végezte dolgát, visszamegy a feleségihez. Kérdi az asszony.
3: Na, megkövetted-e?
2: Én aztán meg, csak úgy ajgatott belé.
3: Ki ajgatott, te bolond?
2: Hát az apám.
3: Jaj, Istenem, jaj, mit tettél? Hiszen nem azt mondtam én, hogy megkövesd, hanem, hogy megkövesd. Na, most fussunk innét, itt nekünk nincsen maradásunk.
0: Azzal megfutamodtak hátra az udvaron, de amint futottak, kérdi az asszony.
3: Ugyan bizony, behúztad-e az ajtót?
2: Nem én.
3: Hát eredj és húzd be.
0: Mihók úgy értette, hogy hozza el az ajtót. Visszaszaladt, az ajtót a sarkából kivette, hátára fölvette, s szaladt a felesége után. Sötét volt, az asszony nem látta, hogy Mihók hozza az ajtót. Egyszer csak nagyokat nyög Mihók.
3: Na, mi a baj?
2: Nehéz az ajtó.
3: Miféle ajtó?
2: Hát, mondtad, hogy hozzam el az ajtót.
3: Dehogy mondtam, ja Istenem. De hát, ha már elhoztad, akkor vigyük.
0: Vitték együtt az ajtót árkon, bokron át, hetet-hét ország ellen. Egyszer, amint egy nagy erdőt mennek át, jön szembe velük 12 zsivány. Hogy észre ne vegyék a zsiványok, hirtelen felmásztak egy fára, felhúzták az ajtót is. Gondolták, hogy attól majd nem veszik észre a zsiványok. No, ezek éppen ez alá a fa alá telepettek le, s ottan kezdték számolni a pénzüket. Mondja Mihók suttogva.
2: Én nem bírom tovább tartani az ajtót, feleség! Milyen lejtem?
3: Fogjad, te szerencsétlen, mert ha lejted, megölnek a zsiványok!
0: De hiszen mondhatta, éppen abban a pillanatban puff, leesett az ajtó. Leám. Éppen annak a zsiványnak a fejére, aki számlálta a pénzt. A zsivány ketté harapta a nyelvét, a többi 11 pedig annyi felé futott, ahányan voltak. Hiába kiabált utánuk a 12. zsivány, mikor meglátta, hogy egy férfi és egy asszony van a fán. Mondom, hiába kiáltotta ember lót, ehelyett, hogy ember volt. A zsiványok elszaladtak. Úgy elszaladtak, hogy hírük poruk sem maradott. No, elszaladt a 12. zsivány is. Ott hagyta a félnyelvét, de még a temérdek sok pénzt is. Mihók s a felesége most már lejöttek a fáról. A sok pénzt felszedték, hazavitték, s bezzeg, hogy a naptól fogvást az egész faluban nem volt több olyan okos ember, mint Mihók. Aki nem hiszi, na járjon utána.

0: Áganyó a boszorkány. Egyszer volt, így kezdődnek a mesék. Így kezdődik hát ez a mese is. Amikor még kicsi voltam, és ez nem is volt olyan rég, mint hinnétek, akkor csak nem mindig nyár volt. És én az egyszer volt országban laktam. Talán mégiscsak rég volt, de arra emlékszem, hogy margaréták virágoztak, és boglárkák virultak, és harangvirágok pompáztak, dongók surrantak, és pillangók libegtek. Én pedig jártam úton és réten. Találkoztam hol ezzel, hol azzal, és egy keddi napon egy kislánnyal találkoztam, akinek az egyik keze kék volt, a másik piros, és az aprócska orra pedig sárga. Sose láttam még azelőtt. Szia, kislány, mondtam. Szép kesztyűd van, de a jobb meg a bal nem illik össze. A kislány, aki épp oly kicsi volt, mint én, ilyet képet vágott, és hamarosan pityeregni kezdett.
1: Nem kesztyű ez. A boszorkány, aki a kunyóban lakik, elvarázsolt, és most így járhatok életem végéig. Az egyik kezem kék, a másik piros, az orrom meg sárga. Olyan szerencsétlen vagyok.
0: Ne hazudj, boszorkányok nincsenek. Ha lennének, biztosan láttam volna már, mert én nagyon sok furcsát láttam. Hogy hívnak?
1: Barbarának hívnak.
0: Mondta a kislány, és kék kezével törölgette könnyeit. Néztem Barbarát, de fogalmam se volt, mit mondhatnék neki.
1: Buta vagy. Megyek és megdobálom kővel a boszorkányt.
0: Én is megyek veled. A kislány erre fölkapott egy követ a kék kezébe, a pirossal az én kezembe kapaszkodott, és elindultunk.
1: Arra?
0: Arra az erdő van.
1: Buta vagy.
0: Megálljunk csak. Gondoljuk meg a dolgot. Ha tényleg van boszorkány az erdőben, akkor fogadni mernék, hogy csak még dühösebb lesz, és még gonoszabb lesz a kővel, ha igálod. És elmeséltem neki, hogy egyszer megdobtam kővel egy öregasszonyt, aki nem volt ugyan boszorkány, de egy óra hosszat hajkurászott engem a botjával.
1: Gyáva vagy! Itt van neked is egy kő! Te is megdobálod a boszorkányt, érted? És most menjünk!
0: Mentünk tovább az erdőben, aztán Barbara azt mondta, hogy most lapuljunk le, és óvatosan kúszva közelítsük meg a kunyhót. Kúsztunk négy kézláb, és hamarosan megpillantottam egy földkunyhót.
1: Ott lakik a boszorkány!
0: Semmiféle boszorkányt nem láttam, de a kunyhó előtt egy sereg kisebb-nagyobb üst állt, és egy zöld macska kódorgott közöttük. És ebből már én is gyanítottam, hogy itt valami nincs rendjén. Amikor aztán feltűnt egy sárga lábú és vörös fejű kék kecske is, akkor már kezdtem hinni, hogy a kislány igazat beszélt. Ez bizony csak is boszorkány tanya lehet. Hol a boszorkát, kérdeztem.
1: Mit tudom én? Menjünk közelebb.
0: Óvatosan lépkedtünk a kunyhó felé, készen rá, hogy elhajítsuk a kövünket, de a boszorkány nem mutatkozott. Hanem egy félig zöld, félig piros kutya ránk ugatott, és erre megálltunk, mert én féltem. És bizony máig is félek a kutyáktól.
1: Gyere elő, boszorkány!
0: Gyere elő, gonosz vén boszorkány! Gyere, hadd dobjunk kővel kupán! Nem történt semmi. Csak a macska oldalgott el, a kutya pedig vonítani kezdett. Gyáva vén boszorkány! Üvöltöttem, aztán halkabban azt mondtam, most már jó lesz söpörni innen. Megfordultam, és ott állt előttem a boszorkány. Egy vénséges, hajlott hátú boszorkány. Elejtettem a követ, és Barbara is megfordult, és ő is elejtette a követ. A boszorkánynak zöld volt az arca, fekete mindkét keze, és a ruhája tele volt minden elképzelhető színű folttal.
2: Ennyi már! Ti kővel akartok megdobálni. Mi rosszat tettem veletek?
0: Befestetted Barbara kezét. Elvarázsoltad őt, és most az egyik keze kék, a másik piros, az orra meg sárga maradt.
2: Ez a kislány nemrég itt járt, és az egyik kezét beledugta az egyik üstönbe, a másikat meg egy másikba. Én pedig megcsippentettem az orrát. Ennyi az egész.
0: A boszorkány leült egy kőre, zöld arcát a fekete kezébe temette, és sírva fakadt.
2: Öreg vagyok, és senki se veszi már osznomat.
0: Ne sírj.
2: Te könnyen beszélsz. Kicsi vagy. Előtted az élet. De én öreg vagyok. És semmire se való. Csak ahhoz értek, hogy különféle festékeket főzek, mert azt tanultam valaha. Akármiféle szövetet be tudok festeni, akármilyen színűre. Azaz, csak tudtam. Most már csak a festékeket főzöm, és a macskám zöld lett. A kecském meg a kutyám is szörnyű látvány nyújtanak. No, meg én is.
1: No, meg én is.
2: Jaj, ó, jaj.
0: Súhajtott a boszorkány, és fekete kezével kétségbe esetten hadonászott.
2: Csak arra tudnék emlékezni, hogy mit felejtettem el.
3: Ki vagy?
2: Én vagyok az áganyó.
0: Akkor te nem vagy boszorkány.
2: Nem, hát. Festékfőző vagyok, és akármit be tudok festeni. De ma már nincs senki, aki valamit be akarna festeni. És elfelejtettem valamit, és sehogy se jut eszembe, mi az.
0: Barbara nézte áganyót, aztán megszólalt.
1: Ha festeni tudsz, biztosan azt is tudod, hogy hogyan kell eltávolítani a festéket. Ha nem járkálhatok így örökké, kék meg piros kezekkel és sárga orral.
2: Márpedig nem tehetsz mást, hisz épp ezt felejtettem el. Nem emlékszem rá, hogy kell eltávolítani a festéket. Nagyon öreg vagyok már. Nem jut semmi az eszembe.
0: Áganyó felállt, és mindhárman odamentünk a festékes üstjeihez. A macska meg a kecske láthatólag vidáman jöttek velünk, és a kutya is egészen barátságos volt. Beledugtam az ujjamat az egyik üstbe, és az ujjam kék lett, egy másik ujjamat egy másik üstbe mártottam, és az lila lett. Aztán az egyik lábamat egy harmadik üstbe dugtam, és a lábam zöld lett. Hogy szedem le ezeket a színeket?
2: Fogalmam sincs. Elfelejtettem.
0: Gondolkodtam egy kicsit, aztán megszólaltam. Menjünk a fapapucsfaragóhoz. Ő öreg, és tud mindent. És elmentünk a fapapucsfaragóhoz. Először megijedt, amikor meglátott minket, de aztán megnyugodott hamar. Én elmeséltem neki mindent áganyóról, hogy festéket tud főzni, de nem tudja eltávolítani a festéket. Te, akit mindent tudsz, segíts rajtunk, kértem. A fapapucsfaragónak egyszerűen felderült az arca.
4: Értesz a festékfőzéshez, anyóka? Hisz ez nagyszerű. Festhetnéd a fapapucsaimat. Ezek a fekete papucsok, amiket csinálok, olyan bánatosak. Befesthetnéd őket. Színes fapapucs. Ez nagyon modern lesz.
1: De hogy szedjük le a festéket? Nem szeretnék ilyen tarkán járni.
2: Én sem.
0: A fapapucsfaragó vizet töltött egy dézsába, aztán kikotorta a tűzhely hamuját, és a vízbe szórta.
4: Ebben mosakodjatok meg. A víz és a nyírfahamu minden festéket eltávolít.
0: Megmosdottunk mind a hárman, lejött a festék, és most már láttam, hogy áganyú tényleg nem boszorkány, és hogy Barbara nagyon édes kislány. Aztán elbúcsúztunk, és áganyú egy egész zsák fapapucsot vitt magával, hogy gyönyörű színekre fesse őket.
2: Gondoltátok volna, hogy még hasznomat veszi valaki? Egy ilyen vénasszony, mint én, lám jó még valamire. Most már papucsokat fogok festeni egész hátralevő életemben.
0: Barbara megígérte, hogy segíteni fog neki, én pedig visszamentem a margarétás és harangvirágos rétre, és ültem a virágok közt, és arra gondoltam, sose lesz még egy ilyen pompás keddem, és nem is lett. És ezzel vége is a mesének. De ha láttok egy zöld macskát, vagy egy kétféle színű kutyát, hát azok Ágnéni állatai az egyszer volt országból. És az is lehet, hogy találkoztok egy különös nyári kedden egy piros fejű, sárga lábú, kék kecskével. Ne ijedjetek meg tőle. Csak adjátok neki át üdvözletemet.

0: A király kisasszony, akinek nem volt birodalma. Volt egyszer egy király kisasszony, akinek nem volt birodalma. Volt viszont egy pompás névre hallgató pónilova, meg egy kis szekere. A király kisasszony nap-nap után járta a vidéket, kicsi szekerén döcögve, hát ha egyszer rátalál a birodalmára. Ha esett az eső, feje fölé tartotta piros esernyőjét, hogy ne ázzon meg. Bárhol is járt, az emberek mindenhol ezt kérdezgették tőle. Megtaláltad már a birodalmat, király kisasszony? De a király kisasszony csak szomorúan mosolygott, és a fejét ingatta. Abban mindenki egyetértett, hogy a király kisasszony igazi király kisasszony, még akkor is, ha nincsen birodalma. Először is, mert pontosan úgy nézett ki, mint egy király kisasszony, arról nem is beszélve, hogy különben miért szólították volna király kisasszonynak. A király kisasszony nem volt gazdag, mint a király kisasszonyok általában. Azzal keresett néha egy kis pénzt, hogy olyan küldeményeket szállított a szekerén, amelyeket az emberek nem mertek a postára bízni. Struc tojást, amiből épp kikelni készült a fióka. Vagy olyan macerás holmikat, mint a sánta kutyák, meg a rakoncátlan nagyik. De bárhol járt is a csomagokkal, mindig azt figyelte, merre felé lehet a birodalma.
1: Egyszer biztosan megtalálom. Olyan nem létezik, hogy valaki király kisasszony és nincsen birodalma.
0: Ilyenkor pompás, bölcsen bólogatott. A király kisasszony igen udvarias volt, így aztán valahányszor elhaladt egy-egy királyi udvar mellett, mindig megállt és tiszteletét tette. Egy nap bedöcögött kicsi szekerén özvegy Wilhelmina királyné udvarába. Amikor a királyné meglátta, milyen gyönyörű a király kisasszony, összeráncolta a homlokát, felébresztette udvari bolondját, és kezébe nyomott egy zacskó aranyat.
2: Védd el ezt, a zacskó aranyat a fiamnak, Póló királyfinak, és mondd meg neki, hogy a mai napot töltse csónakázással.
0: A királyné nem akarta, hogy a királyfi találkozzon a király kisasszonnyal. Attól tartott ugyanis, hogy egymásba szeretnek, és hát mi haszna van egy feleségnek, akinek nincsen birodalma. Az özvegy királyné magához hívta mind a hat lányát, hogy együtt teázzanak a király kisasszonnyal. A teát a második legjobb teás készletükben szolgálták fel, és a második legjobb teasüteményükkel kínálták meg a király kisasszonyt. Hiszen ez jár neki, ha nincsen birodalma. Az udvari bolond azonban a legjobb viccét mesélte el, a király kisasszony pedig csak nevetett és nevetett, de a királyné nem értette, mi ebben olyan vicces. Mielőtt a király kisasszony tovább indult, a királyné lányai felvitték a királyi gardróbba, és nekiadták az összes levetett ruhakölteményüket.
3: Hát ugye nem bánod, ha csak ezeket a régi ruhákat adjuk neked?
0: A király kisasszony azonban megköszönte az ajándékokat, mert tudta, hogy a ruhákat jó pénzért el tudja majd adni. Az udvari bolond odaadta a király kisasszonynak az egyik piros harisnyanadrágját, mert látta, hogy fázik a lába. Aztán a király kisasszony fogta magát, és lement az istálóba pompáshoz, aki éppen egy kötek szénát majszolt, és egy fekete szőrű paripával sugdolózott.
1: Úgy örülök, pompás, látom, jól összebarátkoztatok.
0: Aztán útra keltek, hogy eladják a király kisasszonyok régi ruháit. De az udvari bolond piros harisnyanadrágját megtartotta a király kisasszony. Nem sokkal később a király kisasszony, ahogyan azt már máskor is gyakran tette, benézett a közkönyvtárba, hogy belekukkantson az újságokba. A hírekben az állt, hogy az ország királyfiát éppen aznap koronázzák királlyá, és az ünnepségen egy sor királyi család teszi majd tiszteletét. A király kisasszony sietve kankalintűzött pompás sörényébe, aztán felvette a piros harisnyanadrágot.
1: Hú, jó lesz, ha igyekszünk. Még a végén lemaradunk az ünnepségről.
0: Időben megérkeztek a koronázási ünnepélyre. Beálltak a királyi családok arany, meg ezüst fogatainak és nyitott, fürge hintóinak hosszan kinyózó menetébe. Ám a király kisasszony érkezésére senki sem számított.
4: Ki ez van szerencsém, ifjú hölgy?
1: A király kisasszony vagyok, akinek nincsen birodalma.
0: Az udvaronc félig meghajolt, mert ha valakinek nincsen birodalma, csak egy fél meghajlás jár neki, majd kerített egy zsámolyt, hogy a király kisasszony arra üljön. Akinek nincs birodalma, annak nem jár a szék.
5: Hát ez meg kicsoda.
0: Az emberek nyakukat nyújtogatták, hogy egy pillantást vethessenek a gyönyörű király kisasszonyra. Ebben a pillanatban megjelent a király. Amikor elsétált a király kisasszony mellett, kedvesen rámosolygott. Ezután a bál következett. A zenekar rákezdte, és mindenki táncra perdült. A király kisasszony imádott táncolni, és az új királlyal ropta a legtöbbet. A piros harisnyanadrág kikivillant, ahogy a király kisasszony a kifényesített padlón pörgött-forgott. Remekül érezte magát. A divatos, új ruhákban páváskodó király kisasszonyok majd megpukkadtak az irigységtől. Mikor pihenőt tartottak, a bálozó királyfik mind a király kisasszony köré sereglettek, ínyentségekkel kínálták és tudakolták, hogy kicsoda ő.
1: A király kisasszony vagyok, akinek nincsen birodalma, de még keresem.
5: Ne keresd tovább.
0: Szólt Póló királyfi, féltérre ereszkedve.
5: Gyere hozzám feleségül is, neked adom a birodalmam.
0: Mikor ezt meghallotta, özvegy Wilhelmina királyné rémületében leesett a székről.
4: Azt a vacak kis királyságot?
0: Kiáltott fel Gordon, Gorge leendő királya.
4: Osztozz velem a trónon, király kisasszony! Az én birodalmam kétszer akkora, mint Póló királyfié!
0: Póló királyfi olyan dühös lett, hogy belenyomta Gordon királyfi orrát egy krémesbe.
5: Én kértem meg előbb a kezét!
4: Az a szerencsét, hogy nem hoztam magammal az ágyúnaszádomat!
5: Na persze!
0: Amikor az új király észrevette, mi történik, gyorsan félrelökte a két királyfit, majd meghajolt a király kisasszony előtt, és kezet csókolt neki.
6: Fogadd el a királyságom! Az én birodalmamhoz képest az övéig csak felázott kis teniszpályák.
0: A két királyfi égtelen haragra gerjedt, és süteményekkel kezdte dobálni az új királyt. A király sem tétlenkedett, alaposan megbombázta támadóit ragacsos minyonnal, és hamarosan mindenki bekapcsolódott a dobálózásba. A király kisasszony pedig nagyon elszomorodott a rengeteg elpocsékolt finomság láttán. Így aztán kisurrant a bálteremből, megkereste Pompást, aki épp kavicsokat rugdosott a királyi istálóban.
1: Igazad van. Ideje indulnunk. Ezek a fenséges urak csak a veszekedéshez értenek.
0: Azzal továbbhajtott kicsi szekerén,

0: már a nyomára bukkanni.
1: Ó, kérlek, itt van a mellkasom bal oldalán.
0: Te nem az udvari borond vagy véletlenül? Özvegy Wilhelmina királyné kastélyából.
1: Csak voltam, lejárt a szerződésem, te viszont a szívem királynője vagy, ami azt jelenti, hogy itt van a birodalmad a szívem fölött.
0: Ez mind szép és jó, de akkor is szükségünk van egy igazi birodalomra, ahol felnevelhetjük a gyerekeinket.
1: Gyerekek? Te most tényleg megkérted a kezem?
0: Igen. De mindent nekem kell majd csinálni?
2: Az udvari bolond nem válaszolt. Tovább ment az úton, és betért az első fogadóba.
0: Hát, erről ennyit.
2: Hirtelen a király kisasszony nagyon szomorú lett. Aztán felkapaszkodott a kocsijára, és odaszólt Pompásnak.
0: Induljunk.
2: Pompás azonban meg sem moccant. Az orrát szorosan a sötét paripa orrához nyomta, mintha valami nagyon fontos dologról beszélgetnének. Ekkor a fogadó felől nevetés harsant, és a bolond egyszer csak újra ott termett a király kisasszony előtt, egy maroknyi fémpénzt csörgetve.
1: Egy kis apró, néhány régi viccért. Gyere, együnk valamit.
0: Jó ötlet.
2: Helyeselt a király kisasszony, és úgy mosolygott az udvari bolondra, mint a felkelő nap.
1: Így fogunk élni. Én mesélem a vicceimet, te szállítod a küldeményeket, ketten meg tudunk élni belőle.
2: És így is tettek. Ám a király kisasszony továbbra is vágyakozott a birodalma után. Aztán egy szép napon csomag érkezett a közkönyvtárból. A csomagban a király kisasszony piros esernyője volt.
0: Hát nem csodálatos, fogalmam sem volt, hol hagytam el.
1: A könyvtárban viszont pontosan tudták, hova küldjék. Imitt, amott és mindenütt királynőjének. Ez az! Megvan a birodalmad!
0: Csak nem azt akarod mondani, hogy én vagyok Imitt, amott és mindenütt királynője?
2: A bolond bólintott.
0: Ugyan, de hogy...
2: Vágta rá határozottan a király kisasszony.
0: Ha megtaláltam a birodalmam, akkor mostantól fogva királynő vagyok, te pedig király.
2: Úgy mosolygott a fiúra, mint a szivárvány. A király pedig visszamosolygott rá.
1: Menjünk, és nézzünk körül a birodalmunkban.
2: Azzal Imitt, Amott, és mindenütt királynője és királya felkerekedett, hogy bereállják birodalmukat. Ahogy telt múlt az idő, azt vették észre, hogy helyet kell csinálniuk a szekéren, a gyerekeiknek. Pompás mellett pedig egy kis, fekete, bütykös térdű csikó ügett hosszú lábakon.

0: este egy régi házról fogok nektek mesélni. Akkor, amikor ez a ház épült, még abban a faluban nem lakott.
1: The wind blows
0: körülötte erdők,
1: and the old and the new.

0: Familiar and unknown.
1: Voltak volt.
0: And you and everything.
1: Volt a ház fölött.
0: Love of the universe.
1: Egy régi, régi.
0: Nagy
1: kövekből összerakott. Templom.
0: This sky will cover you.
1: Ennek a

Regen, építették. Építették. Fúrták. Kirakták kövekbe. Olyan emberek. Olyan régi emberek. Akiknek ma már sem a nyelvét, sem a ruháját, sem a gondolatait nem, de senki nem ismerheti meg, gyerekek. Ezek az emberek, ezek a nagyon-nagyon régi emberek mind-mind mások voltak, mint mi. Soha, de soha, higgyétek el, hogy soha, de soha nem néztek hátra. Azért is volt az a föld alatti járat olyan tekervés. Mert mindig, mindig, mindig mentek előre. Mondták azt a szót, mondták azt a szót szeretettel, ami olyan sok, nagyon-nagyon sok, és nagyon-nagyon nagy erőt adott nekik. Azt a szót, amit ma már nem lehet sem kimondani, sem földolgozni, sem visszaeszmélni, mert olyan, de olyan régi nyelven volt mondva, annyira máshogy, annyira halkan, annyira szétszedve, hogy ma már nem is hallhatjuk. Ezek az emberek ütötték a követ, és mentek előre. Fogták a fejszét, fogták a vésőt ott lenn a mélyben, szürke ruhájuk volt, és mentek előre, mentek, és fúrták azt a mély, azt a nagyon mély, tekervényes alagutat. Néha, mikor a kövek miatt úgy kellett fúrniuk, hogy fölfelé haladtak a hegyben, elértek gyökereket, indákat, ereket, ahogy csöpögött a víz, plotty, plotty, plotty, rá a vas fejszének a nyelére, plotty, plotty, nem szólt ott semmi, mert ültek, gondolkoztak ezek az emberek, nem néztek hátra, csak gondolkoztak, hogy vajon miért kell nekik ennyire előre menni. Tudták, hogy ott van a parancs, az a parancs, ami abban a szóban, amelyet kimondani sem tud az ember ma már. Ott rezgett nekik, és mikor megpihentek, hallottak egy hangot, olyan valami furcsa hangszerből, valami régi, nagyon régi vonós hangszerből, valahogy úgy átzengett a templom felől. Ott a ház mellett, amit már mondtam nektek, gyerekek, remélem figyeltek. Onnan szólt, nagyon-nagyon-nagyon szépen, nagyon harmonikusan az a hang, ami nem is egy hang volt, kettő, három, négy hangszer, lehet, hogy több, de valahogy olyan áthatóan, valahogy szól, és ment feléjük, és nyomta őket előre, és nyomta, és mentek a fejszében. Ezek a furcsa emberek mentek, verték a falat, csak néha jött beléjük a csönd, és akkor megálltak, gondolkoztak azon, hogy miért nem jön folyamatosan beléjük ez a zene, miért akadnak el mindig lépésről lépésre, amikor bennük megvan a hit, megvan az erő, hogy ezt a föld alatti alakutat
hogy ezt az alagutat ássák. Aztán, amikor nagyon figyeltek belőle, újra felerősödött a hang. Jött végig az alagútból, és már ott volt, ott tekergett körülöttük, ott sípolt, ott ugrott, és érezték, hogy tudnak.

Ezek közül az emberek közül volt olyan, aki 3 vagy 4 éve már nem látott napot. Mindig elképzelte, hogy milyen lehet, hogy így megcsillan, hogy fönt a fák között így megcsillan a nap, játszik, táncol, de ő már nem volt fönt. Több éve nem volt fönt, mert tudta, hogyha fölmegy, látja a napot, nem jön vissza többet a barlangba. Lent maradt, és csak elképzelte a napot, csak ment előre a fejszével, ment, és képzeletben látta, hogy a napsütés kicsalja a lombokat, a virágokat, látta a hajnali 3. cseppet, ami lecsöppen az egyik levéről a másikra, és csak elképzelte és dolgozott, ment tovább, összeszorította a fogát, verte a földet, és azt mondta magának, egyszer biztos, hogy szép lesz, egyszer biztos, hogy jó lesz, egyszer biztos, hogy működni fog, az az alagút. Menni kell előre, menni kell, nem figyelni a többiekre, nem nézni, hogy a többi hogy üti, csak kibírt, csak menj, menj előre, forja össze, fogom mindent, nem kimondani, hanem hinni, hogy te megcsinálod, menni, nem nézni oldalra. Így gondolkoztak, de nem mondták egymásnak, hanem csak ütötték a falat és fúrták az alagutat. Fönt időnként, amikor nagyon közel voltak megint a hegyoldalhoz, hallatszott, hogy kint táncolnak, kint élvezik a napsütést, kint vannak olyan emberek, akik nem is biztos, hogy tudják, hogy ők lent, ott mélyen a föld alatt dolgoznak. A lentiek nagyon sokszor, amikor meghatározták nekik, hogy leülhetnek, leültek egymás mellé, érezték egymás izzadságát. Össze voltak szorítva ebben a barlangban, mert a barlanggal gyorsan kellett haladni. Ültek ott egymás mellett, érezték egymás nedvességét, érezték a párát, érezték a hideget a falon, érezték a kövek hűvösét. Értékelték a fényt, ami messziről jött a folyosó végéről. Figyelték a másikat. Mindenki elhatározta, hogy amíg a másik nem lép, nem mond, nem dühöng, addig ők nem tesznek semmit. Ezért iszonyatosan kifinomult, iszonyatosan működött bennük az, hogy mindenfajta külső rezgésre figyeljenek. Figyeljék a többit. Ne beszéljenek arról, hogy velük mi van, hanem várjanak arra a pillanatra, amikor már a többieknek is elege lesz. És akkor egyszerre, mert a másik hamarabb elkezdte, akkor egyszerre elindulhatnak, és egyszerre kitörhetnek ebből az alagútból, mert már senki, de senki nem akart ezt az alagutat fúrni. De nem mondhatták, mert a templomból, a kőlap alól együtt indultak el, és mindenki vállalta, hogy megcsinálják a kijáratot. Csak hallották azt a régi zenét. Azt a régi zenét, csak kattogott bennük az a régi zene. Csak húzott az agyukba, csak úgy csöpögött. Az, amikor elindultak, már utálták, mert olyan rég volt, nagyon rég volt. Minden kattogásra vált, minden harmónia, minden bement, bent kattogott az agyukba, mert az a barlang nagyon mélyen volt, nagyon lent volt, hangokat hallottak, parancsszavakat. Nem beszélt senki, idegenek voltak ezek a szavak, de bentről működtek ezek a szavak. Arra gondoltak,
emberek vagyunk. Emberek, kis emberek. De nem mondták, csak hallották messziről, hogy jönnek a parancsszavak. Jönnek a parancsszavak. Jönnek. Valaki ordított kint. Valaki mondta, hogy menjenek még le az alagútba. Menjenek még emberek, hogy haladjon gyorsabban az alagút. Fúrják, véssék, üssék, hordják, lépjenek, izzadjanak, menjenek más nyelven. Messziről, mert hosszú volt az alagút már. Sokat dolgoztak, mentek a talicskák, szórultak a kövek, ütötték a falat, mentek előre, egymás vállával, egymás fejével, nem néztek hátra, csak hallották, hogy kattognak, csörögnek, omlanak a kövek. Mindenki arra várt, mikor lesz vége, mikor érnek ki a napsütésre. Kint biztos süt a nap, kint biztos fény van, kint biztos minden szép. Mozog kint a szellő, kint mozognak a levelek.

0: itt vannak. Leküldték őket! Leküldték őket, itt vannak évek óta. Évek óta itt vannak ők. Kapnak ételt. Kapnak vizet. De nem tudják. Nem tudják, mi van kint. Nem tudják, mi van kint. Ez kattogott a fejükbe. Nem tudják, mi van kint. Ki akartak menni? Ki akart mind menni? De ütötték a falat. Ütötték a falat. Vitték a köveket. És érezték, hogy valahogy egyre jobban minden olyan csöndes lesz. Minden olyan néma lesz. Minden ütés, minden kő, minden fejsze. Csak a bőrüket simították, az izzadságot, a port. Nem jöttek ki a hangok, csak magukba szólt, hogy kimenni innen. Miért jöttél be? Hosszú a barlang, olyan volt az egész, mint egy álom, mint egy mély, mint egy soha föl nem ébresztető. Hallották a lélegzést, hallották, hogy soha, amíg a szívük dobog, soha nem lesz vége, mindig itt maradnak egyedül. És akkor csak hallottak egy pattanást, olyat, mint egy ilyen pitty, egy ilyen hirtelen, egy ilyen nagyon gyors, egy ilyen szakítást, ami végzett, ami így abba hagyatta ezt az egész történetet, és érezték, hogy minden hideg lesz. Nem tudták, hogy mi történik, mert még mindig sötét volt, de érezték, hogy jön a víz, érezték, mert ezt ismerték régtől, és így oda tapacja őket a falhoz, és görgeti, és megmozgatja, és mindenki akkor ott volt, nem, semmit nem tudott mondani másiknak, csak ordításokat lehetett hallani, semmi más nem lehetett hallani, csak egyszer azt, hogy viszi őket visszafelé ez a víz, viszi oda, ahol 3 évvel ezelőtt már nem voltak, és bum, kövekkel, bum, talicskákkal, bum, ásokkal, mindennel, viszi vissza az úton, viszi, és erős volt a víz, erős a sodrás, erős ennek a föld alatti pataknak, és egyszer csak onnan elkezdték, felérkeztek újra a templom kőlapja elé, felnyomta őket a nyomás, zubogott, mosott, és a lejtőn vitte őket, görgette őket ki, oda a hegy oldalba a régi házhoz, és sütött a nap, és látták az embereket, látták, akik dobogtak, táncoltak, nevettek, ajladoztak. Ezek nem azok az emberek voltak, akik őket elindították. Ők nem néztek vissza, hanem a sodrás, a víz, a föld alatti patak vitte őket vissza. És látták a szemükkel, hogy élnek, mindenük vizes. De ezek, akik körülöttük vannak, már nem azok az emberek, és nem azt a nyelvet beszélik. De boldogok voltak ezek a régiek, mert éltek, hallották, látták, körülöttük vannak emberek, és élnek. Hát ilyen ez a mese, gyerekek. Ilyen ez a mai mese. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. A Tilos Rádióban hallottátok a mesét.
1: Fell down in front of me.
0: In its center,
1: the world became empty, and what was still existing broke in the earth. The air parted.

0: téli szállás, orosz mese. Elhatározta az ökör, a bárány, a malac, a macska meg a kakas, hogy ezentúl az erdőben fognak élni. Jó is nyáron az erdőben, a szabadban. A báránynak meg az ökörnek akad fű bőven. A macska egerekre vadászhat, a kakas magokat gyűjthet, kukacokat szedegethet, a malac meg gyökereket téphet, makkot ropogtathat a fák tövén. De a jó világnak is vége szakad egyszer. Lassacskán eltelt a nyár, beköszöntött az ősz, hidegre fordult az idő az erdőben. Eszébe jutott az ökörnek, hogy szállást kellene építeni télire. Összetalálkozott a báránnyal.
1: Gyere, barátom, építsünk télire házat. Én majd gerendákat hordok az erdőből, oszlopokat fogok belőlük, te meg lehántod a kérget róluk.
2: Rendben van, veled tartom.
0: Összetalálkoztak az úton a malaccal.
1: Gyere velünk, malac Misi, téli szálláshelyet építeni.
2: Gerendákat hordunk. Oszlopogat a ragú, a kérget álltunk.
1: Te majd magyagot dagasztasz, téglát égetsz, felrakod a kemencét.
0: A malac beleegyezett. Nem sokára összetalálkoztak a macskával.
1: Szervusz, matamennyhért.
2: Gyere velünk téli szállást építeni.
3: Gerendákat hordunk, oszlopot faragunk, fakérget hántunk, agyagot dagasztunk, téglát égetünk, kemencét rakunk.
1: Te majd mohát szedsz, betömöd vele a falak réseit.
0: A macska is csatlakozott hozzájuk. Ahogy mentek, mendegéltek az erdőben, meglátták a kakast.
1: Szervusz, Peti kakas.
2: Gyere velünk téli szállást építeni. Gerendákat adunk, oszlopot faragunk.
3: Fakérget hántunk, agyat tagasztunk, téglát égetünk.
4: Kemencét rakunk, mohát tépünk, falat mi.
1: Te meg majd felhúzod a tetőt.
0: Velük tartott a kakas is. A barátok kiválasztották a legszárazabb helyet az erdőben, odahordták a gerendákat, oszlopokat faragtak, lehántották a fakérget, téglát égettek, mohát is téptek. Amikor elkészültek, nekiláttak kunyhót építeni. Föl is építették a kunyhót. Fölrakták a kemencét, betömték a falak réseit, a tetőt is fölhúzták. Dolguk végeztével ennivalót és tűzifát gyűjtöttek télire. Beköszöntött a hideg tél, s vele a csikorgó fagy. Kiderektek is az erdő állatai. Bezzeg a barátok nem fáztak téli szállásukon. Az ökör és a bárány a földön aludt, a malasz a pincében, a macska a kemencén dorombolt, a kakas meg a mestergerendán érezte jól magát. Vígan éltek a barátok, sosem búslakodtak. Egyszer aztán 7 éhes farkas barangolt az erdőben. Észrevették az új kunyhót. A legbátrabb megszólalt.
5: Már csak bemegyek én ide, testvéreim, megnézem, ki lakik ebben a kunyhóban. Ha nem jönnék egy ideig, szíjessetek meg segítésemre.
0: Belépett a farkas a kunyhóba, menten a bárányba botlott. Az meg nem tudta, hová legyen rémületében. Bebújt a sarokba, onnan bégetett ki rettenetes hanggal. De akkorra már a kakas is meglátta a farkast. Leröppent a mestergerendáról, hatalmasan csapkodott a szárnyaival. Leugrott a macska a kemencéről, és félelmetesen fújtatott, nyávogott. Előrohant az ökör, a szarvával egyenesen a farkas oldalának rontott. A malac is meghallotta, hogy odafönt hadakoznak, előjött a pincéből, és harciasan elkiáltotta magát. Több se kellett a farkasnak. Nem volt az rémülettől, se holt, se eleven, amikor kirohant a kunyhóból. Loholt, loholt, s közben oda kiáltott a többieknek.
5: Jaj, tesszok, gyertek ki innen, szaladjatok ki, merre lát!
0: Meghallották ezt a farkasok, utásnak eredtek. Loholtak egy órát, futottak kettőt, míg nem megpihentek. Amikor az öreg farkas kifújta magát, mesélni kezdett a többieknek.
5: Hát, Amint bementem a kunyóba, tesók, rám bámult valami szörny és kubancos, fölül csapkodott, alul fújtatott, a sarokból meg elugrott egy döfő, állat, egyenes csak az oldalra, tákrahozott a szarvával, lehetről meg azt kívánták, kit lehet itt megenni? Nem láttam én még ehhez foghatott széles a világon. Jaj, nekem, busuk!
0: Fölugrottak a farkasok, fölcsapták a farkukat, csak úgy borzott a hó utánuk. Tám még most is futnak, ha meg nem álltak az voltak.

0: Podonyi Hedvig második mese, amelyben Berta Berta találkozik a varázslóval. Berta Berta egy napon elballagott Abrakadabrához, a tudós varázslóhoz. Abrakadabra a hét toronyban lakott. Persze a hét torony közül is a hetedikben, mert olyan magas volt, hogy csúcsos teteje lyukat fúrt a felhőkbe, ha éppen kúszáltak arra felhők, és ha még nem volt rajtuk lyuk. A varázsló torony szobájához 777 fokú mozgó lépcső vezetett. Csak csigalassúsággal lehetett feljutni, hiszen, mint minden valamire való toronyban, itt is csigalépcső volt. Abrakadabra homlokát ráncolva gondterhelten nézett fel teleírt papírosai, bonyolult térképei, kotyvalékkal teli üvegcséi közül.
1: Már vártalak,
0: közölte Berta Bertával.
2: A kristálygömbödben láttad, hogy jövök?
1: Igen, gyermekem. Na meg véletlenül épp ki is néztem az ablakon, amikor a kapu elé érkeztél. Mondd de gyorsan, hogy miért kerestél föl? Amint látod, nagyon elfoglalt vagyok.
2: Úgy tudom, te vagy a mindentudó varázsló. De az az igazság, hogy nem látszol annak.
0: Abrakadabra leakasztotta köpönyegét a sarokban álló csontváz válláról, a koponyájáról levette a süvegét és felöltözött.
1: És most?
2: Sokkal jobb. Hét mérföldet lépő csizmád is akad?
1: Sajnos épp tegnap vittem el talpaltatni.
2: Kár. Hát terülj asztalkád van-e?
1: Nos, azt kölcsön adtam egy hetet hét országhoz szóló lakodalomhoz.
2: Esetleg volna egy repülőszőnyeged?
1: Hát, hogyne, hogyne. Csak hogy épp nincs itthon. Ilyenkor szoktam kiengedni, hogy kedvére röpködhessen. De tudod mit? Elvarázsollak, hogy megértsd az állatok nyelvét. Akarod?
2: Persze.
1: Akkor most bekenem a füledet, ezzel a balzsammal. Így, és már érted is. Tessék!
0: Abrakadabra lerántotta a leplet a szobában függő hatalmas kalitkáról. A rácsok fogságában egy álmos papagáj pislogott.
3: Utálom, ha megzavarnak alvás közben!
2: Ócska trükk,
0: felelte fintorogva Berta Berta.
1: No, ez a madár nem beszél emberül. Azt értetted, amit papagájul mondott?
2: Na persze, hiszi a piszi.
1: Tudod mit? Vihar támasztok. Hókusz pókusz, csiribi csiribá, abrakadabra!
0: Hirtelen minden elsötétült, és hatalmas orkán támadt a hét toronyra. Ömleni kezdett az eső, villámok csapkodtak, rettentően dörgött az ég.
2: Már reggel bemondták az időjárás jelentésben, hogy záporzivatar várható.
0: Szögezte le Berta Berta.
1: Szóval nem hiszel nekem?
2: Szóval nem.
1: Akkor a varázspálcámmal ide varázsolok neked valamit. Tessék!
2: Úgy látom, ez nem varázspálca, hanem önműködő esernyő.
1: Jól jöhet ebben a rossz időben. Igazán örülök, hogy meglátogattál,
0: mondta Abrakadabra, és bogorván kitessékelte vendégét a szobából. Berta Berta nagy nehezen kivárta, amíg leér vele a csigalépcső, kikukkantott a toronyból, még mindig szakadt az eső.
2: Csiribi, csiribá,
0: mondta. Azonnyomban kisütött a nap.

0: Csipke Rózsika. Hajdanában volt egy király és egy királyné, s minden nap mondogatták,
1: ó, bárcsak volna gyermekünk!
0: De nem lett nekik. Történt aztán, hogy egyszer a királyné a fürdőben ült, és akkor kimászott a vízből egy béka, és így szólt hozzá.
2: Kívánságok beteljesül, egy év sem telik belé, és leánykát hozol a világra.
0: Úgy is történt, ahogy a béka mondotta, a királynénak kis leánya született, és pedig oly szép volt, hogy a király egészen oda volt örömében, és nagy ünnepséget rendezett, amelyre nem csak a rokonait, barátait és jó ismerőseit hívta meg, hanem a tudós asszonyokat is, hogy kegyesek és jó akaratúak legyenek az újszülötthöz. 13 tudós asszonya volt a birodalomban, de mivel a királynak csak 12 aranytányérja volt, amelyekben tálalni akart nekik, ezért egyiküknek otthon kellett maradnia. Nagy pompával ülték meg az ünnepet, és legvégül a tudós asszonyok megajándékozták csodálatos adottságaikkal a gyermeket. Egyiküktől erényt kapott, a másiktól szépséget, a harmadiktól gazdagságot, és így tovább. Mindazt megkapta tőlük, amit kívánni lehet a világon. Amikor a tudós asszonyok közül 11 már kimondta áldó szavát, hirtelen belépett a 13. Azért jött, hogy bosszút álljon, amiért nem kapott meghívást, és enélkül, hogy bárkit is üdvözölt volna, vagy akár csak egy pillantásra méltatott volna, felhangon így szólt.
3: A király leány az ő életének 15. esztendejében ujját megszúrja egy orsóval, és holtan rogyik össze.
0: És anélkül, hogy egy szót is szólt volna többet, sarkon fordult és kiment a teremből. Megrémültek mindannyian. Akkor előlépett a 12. tudós asszony, akinek még hátra volt a jó kívánsága, és mert az átkot nem tudta semmivé tenni, csak enyhíteni, ezért így szólt.
4: Habár összerogyik a király leány, mégsem halálba hull, hanem 100 esztendős, mélységes álomba.
0: A király szerette volna megóvni a gyermekét a bal szerencsétől, ezért elrendelte, hogy a királyságában el kell égetni minden orsót. A leánykán pedig beteljesült a tudós asszonyok minden áldása, mert oly szép volt, oly tisztességtudó, oly nyájas és értelmes, hogy aki csak látta, rögvest megszerette. Történt aztán, hogy egy napon, amikor éppen 15 esztendős lett, a király és a királyné nem volt odahaza, és a leányka egyes-egyedül maradt a palotában, ahol aztán fölalá járkált, körülnézett a szobákban és a kamrákban, ahol csak tartott a kedve, végül elvetődött egy ódon toronyba. Fölhágott a keskeny lépcsőn, és egy kis ajtóhoz jutott. Rozsdás kulcs merett a zárból, és a leányka, hogy elfordította, fölpattant az ajtó, és az egy kis kamrába nyílt, ahol egy vénséges asszony ült orsóval a kezében, és fontos erényen a leánrostot.
5: Jó napot, vénséges anyuka! Mivel foglalatoskodol?
6: Fonogatok.
5: Hát az ott miféle holmi, ami oly vígan perdül fordul?
0: Kérdezte a leány, azzal kezébe vette az orsót, és ő is próbált fonni. De alig, hogy megérintette az orsót, beteljesült az átok, és az megszúrta az ujját. És abban a pillanatban az ágyra hanyatlott, és mélységes mély álomba merült. És ez az álom az egész palotát elborította. Elaludt a király és a királyné, akik éppen hazaértek és beléptek a trónterembe, és velük együtt elaludt az egész udvari nép. Aludtak a lovak az istálóban, a kutyák az udvaron, a galambok a tetőn, a legyek a falon, sőt a láng, amely eddig a tűzhelyen lobogott, az is elcsendesült és elaludt. És megszűnt sercegni a pecsenye, és az a szakács, aki meg akarta ráncigálni a kukta haját, mert az elrontott valamit, az is eleresztette őt és elaludt. És elpihent a szél, és a palota előtti fákon egy levél sem rezdült. A palota körül csipkebokrok bozótja kezdett el burjánzani, és évről évre magasabb lett, míg nem az egész palotát eltakarta, és fölébe nőtt, úgyhogy abból már mi sem látszott, még a szélkakas sem a tetőn. És az országban elhírelődött a rege a szépséges alvó Csipke Rózsikáról, mert így nevezték el a királylányt, úgyhogy időről időre jöttek némi nemű királyfiak, hát ha által tudnának törni a bozóton a palotáig. Ám az egyiküknek sem sikerült, mert a csipkebokrok, mint a kezük lett volna, megragadták és nem engedték el őket, és az ifjak nem tudtak szabadulni, és nyomorúságos halált haltak. Sok-sok év után ismét eljött egy királyfi az országba, és beszélt egy öreg emberről, aki mesélt neki a csipkebozótról, s hogy állítólag egy palota rejlik mögötte, amelyben egy csodaszép királyleány, Csipke Rózsika nevezetű, aluszik immár vagy 100 esztendeje, s hogy vele aluszik a király és a királyné és az egész udvari nép. És az öreg ember azt is hallotta még a nagyapjától, hogy számos királyfi jött már és próbált szerencsét, hát ha által tudnának törni a bozóton, de fennakadtak rajta, és így siralmas halált haltak. Szólt az ifjú.
7: Én bizony nem félek. Oda megyek, hadd lássam azt a szépséges Csipke Rózsikát.
0: A derék öreg ember hiába próbálta lebeszélni a szándékáról, a királyfi nem hallgatott rá. Már most éppen eltelt 100 év, és ez volt az a nap, amikor Csipke Rózsikának föl kellett ébrednie. Amikor a királyfi odaért a csipkebozóthoz, hát az tel is tele volt szép nagy virágokkal, és azok maguktól szétnyíltak előtte, és őt bátatlanul áteresztették, majd mögötte ismét sűrű bozóttá zárultak össze. Látta a királyfi a palota udvarában a lovakat és a foltos tarka vadászkutyákat mély álmukban heverni, és a tetőn ott ültek a galambok szárnyuk alá dugott fejecskével. S hogy belépett a palotába, látta, hogy a legyek alusznak a falon, s hogy a konyhában a szakács emeli a kezét, mintha galléron akarná ragadni a kuktát, s hogy a cselédlány ott ül a kezében a fekete tyúkkal, amelyet meg kell kopasztania. Tovább ment, és látta, hogy a trónteremben fekszik és aluszik az egész udvari nép, s fönt a trónon a király és a királyné feküszik. Még tovább ment, és minden oly csendes volt, hogy hallhatta saját lélegzetét. Végezetül felment a toronyba, és kinyitotta a kamrácska ajtaját, ahol Csipke Rózsika aludt. Íme ott feküdt, és oly szép volt, hogy a királyfi nem tudta róla levenni a szemét, és fölébe hajolt, és megcsókolta. És ahogy hozzáért az ajka, Csipke Rózsika felnyitotta a szemét, és felébredvén szer fölött kedvesen pillantott a királyfira. Akkor együtt lementek a toronyból, és felébredt a király és a királyné, és föl az egész udvari nép, és kerekre nyílt szemmel bámultak egymásra. És fölálltak a lovak az udvarban, és megrázták magukat, és fölszökkentek a vadászkutyák, és a farkukat csóválták. A tetőn a galambok elővonták fejecskéjüket a szárnyuk alól, körülnéztek és kirepültek a mezőre. A legyek ismét mászkálni kezdtek a falon, a tűzhelyen fölcsapott a láng, és lobogva hevítette az étkeket. A pecsenye pedig megint sercegni kezdett, és a szakács adott egy pofont a kuktának, az meg bömbölt, és a konyhaleány a tyúkot az utolsó pihéig lekopasztotta. Aztán pedig hatalmas pompával megülték a királyfi és Csipke Rózsika mennyegzőjét, és ők boldogan éltek, amíg meg nem haltak.

Valahol a józsefvárosi lakótelep közepén, a hatodikon élt egy királylány. Ott lakott 2,5 szobás rezidenciájában, a kakaóját kortyolgatta, és az ablak előtt üldögélben elnézegette birodalmát, a gyönyörű józsefvárosi lakótelepet.

0: persze, senki sem tudott az ő királynői voltáról. Ha néha-néha kimerészkedett a nép közé, teljesen átlagos, 8 éves forma kislánynak tűnt. Az igazat megvalva még a szülei sem tudtak előkelő származásáról. Az egyetlen, aki ismerte a titkot, egy udvarhölgy volt. Lenke király kisasszony legjobb barátnője, aki jelenleg galamb képében tartózkodott úrnője közelében. Talán mondanom sem kell, hogy ilyen módon a mi kis király kisasszonyunk nagyon magányosnak érezte magát. Senki sem ismerte őt, senki sem hódolt neki, és ha elárulja titkát, akkor sem hitt volna senki neki. Ez bizony egy 8 éves kislánynak elég nagy teher. Csak ült ott nagy magányosan birodalmát szemlélve, és szórakozottan magokat szórt üdvörhölgye galambdalma elé. Ahogy telt múlt az idő, elunta a várakozást. Úgy döntött, elindul világgá, hát ha újabb, igazi alattvalókra talál. Ők talán majd elmagyarázzák Józsefváros ország népének, ki is ő valójában. El is indult a panelházak végtelen rengetegében. Házat ház után, utcasarkot utcasarok után hagyott el, míg végül az egyik útkereszteződésben megpillantott egy rendőrt.
1: A rendőr hivatalos személy,
0: gondolta.
1: Hát ő egész biztosan tudja, ki itt a király, és ha a királyt ismeri, bizonyára tudja azt is, hogy ki a király lánya.
0: Oda lépett hát a rendőrhöz, és megszólította.
1: Tudja a bácsi, hogy én ki vagyok?
2: Hát már hogy ne tudnám. Te az a kislány vagy, aki palacsinta szeretne lenni ezért az út közepén áll. Pedig a lámpa mindjárt pirosra vált. Na, szaladjál gyorsan a másik oldalra.
1: Ő sem tudja,
0: gondolta a kislány.
1: Biztosan csak a forgalommal kapcsolatos tudnivalókba avatták be. Nyilván fogalma sincs arról, hogy ki itt a király.
0: A meg nem értett király kisasszony tovább bandukolt a házak között, és azon töprengett, vajon miért ilyen tudatlan a nép?
1: Ha nagy leszek, és minden az enyém lesz, sürgősen változtatok népem műveletlenségén. Vándortanítókat alkalmazok majd, akik keresztül kasul járják birodalmamat az arcképemmel. Nem szégyen az, ha valaki királynő.
0: Hirtelen egy csapásra jobb kedvre derült. Az úton pontosan előtte egy úriember egészen a földig meghajolt. A kis király kisasszony méltóság teljesen odalépett hozzá, és megszólította.
1: Egyenesed csak fel, barátom!
0: Az úriember hunyorogva pillantott fel a járdáról.
3: Hogy? Ó, de jó, hogy erre jártál, kislány. Nem segítenél megkeresni a kontaktlencsémet? Valahol itt kell lennie.
1: Nem ismerheted fel, hiszen nem is lát kontaktlencse nélkül,
0: gondolta a király kisasszony, majd kegyesen leereszkedett a földre, és segített megkeresni a kontaktlencsét.
3: Köszönöm, kislány, sokat segítettél,
0: mondta az úriember, miközben óvatosan visszatette a megtalált kontaktlencséjét.
1: Furcsák az emberek,
0: gondolta a királylány, miközben tovább indult vándorútján.
1: Élik mindennapjaikat, és még csak eszükbe se jut, hogy utána járjanak, hogy ki is az ő igazi uralkodójuk.
0: Miközben így elmélkedett, egy játszótérhez ért. A homokozóban egy 6 éves forma kisfiú csodaszép várat épített. A kislány azonnal hozzálépett.
1: Miért építed ezt a várat?
4: Azért, hogy a katonáimnak legyen hol megszállniuk.
0: A kis király kisasszony szeme izgatottan felcsillant.
1: Neked katonáid vannak? Akkor te biztosan király vagy.
4: De hogy is vagyok király? Én egy nagy hadvezér vagyok, nem látod? Én vagyok Jancsi, a 3-as műanyag hadosztály kapitánya. És te ki vagy?
1: Én Lenke király kisasszony vagyok. Engem kell, hogy védelmezz. Még ezt se tudod, hadvezér.
4: Te jó! Ezt kit védelmeznem? Tudod, eddig semmilyen feladatot nem kaptam, csak gyakorlatoztattam a seregemet. Ki a várból, be a várba. De most, hogy megtaláltalak, téged fogunk védelmezni az utolsó csepp vérünkig.
0: Azzal Jancsi kapitány felsorakoztatta műanyag katonáit a kislány elé, és attól kezdve nem tágított mellőle. Így történt, hogy a kis királylány végül alattvalóra talált. Nem is zavarta már, hogy származását a nép körében teljes homály fedi, hiszen volt kivel megosztani a titkát. Igen, a mi kis Lenkénk egészen elégedett volt. Egészen addig, amíg rá nem jött arra, hogy ő tulajdonképpen nem is király kisasszony, hanem egy csodálatos jó tündér.

0: Három zsák ravasság. Rókáné komámasszonynak, amint egyszer a szőlőhegy mellett sétálgatott, erősen megfájdult a foga. Mit gondoltok, mire fájdult meg? Bezzeg, hogy a szőlőre? Történetesen arra sétált sündisznó asszonyság is, és ahogy meglátta a komámasszony, roppant megörült a találkozásnak.
1: Ó, de rég nem láttam, kedves asszonyság. Tudja mit? Menjünk ki a szőlőhegyre, és lopjunk szőlőt.
2: Isten őriz, tán, hogy csapdába kerüljek?
1: Ugyan, ne féljen attól, kedves asszonyság. Annyi bennem a ravasság, hogy három zsákot megtölthetnék vele. Majd kiszabadítom én kendet, ha csapdába kerül.
0: Hát, gondolta magában az asszonyság,
2: csak ugyan három zsákra való ravassága van a komám asszonynak. Miért ne próbálnék szerencsét?
0: Egy-kettőre kimentek a szőlőhegyre, ott szőlőben megrakottak, aztán elindultak hazafelé. Na, nem messzire haladtak, egyszerre csak ment volna tovább a komámasszony, de nem tudott. Csapdába esett őkelme.
1: Jaj, jaj, kedves asszonyság, segéljen!
2: Mit? Én segéljek? Hát mire való a kent három zsák ravassága?
1: Azám, három zsák ravasság. Amint egy árkon átugrottam, belejtettem. Nincs kednek valami ravassága?
2: Hát bizony, nekem csak egy van, de próbálja meg, hát hasznát veszi. Tegyen úgy, mintha meghalt volna. A gazda majd kiveszi a csapdából, ken meg, amíg a gazda arra készülődik, hogy megnyúzza, ucu, szaladjon, ahogy csak a négy lába bírja.
0: Úgy történt, ahogy sündisznó asszonyság mondotta. Csak hamar jött a gazda, kivette komám asszonyt a csapdából, az meg utcu, mire a gazda neki készülődött a nyúzásnak, árkonbokron túl volt. Telt múlt az idő, Rókáné komámasszony megint megkívánta a szőlőt, s mert hogy először szerencsével járt, másodszor is hívta sündisznó asszonyságot, hogy menjenek ki a szőlőhegyre. Na, ki is mentek. Jól laktak szőlővel, aztán elindultak hazafelé, de egyszerre csak csattant valami, s hát szegény sündisznó asszonyság menne tovább, ha tudna, de nem tudott.
2: Jaj, jaj, kedves komám asszony, ha Istent ismer, segéljen!
1: Ó, Istenem, de sajnálom, kendet asszonyság. Segítenék, hogy ne segítenék, csak tudnék.
2: Már hogy ne tudna, mikor három zsák ravassága van kennek?
1: Csak volt. Nem mondottam a múltkor, hogy amint átugrottam egy árkon, mind a három zsákot belejtett.
2: Hát menjen, kedves komámasszony, és keresse meg!
1: Nulám, ez nekem eszembe sem jutott. Szaladok, kedves asszonyság, szaladok!
0: Bezzeg, hogy szaladott, mert észrevette, hogy jön a gazda egy nagy furkós bottal. Mire a gazda a csapdához ért, árkombokron túl volt a komámasszony. Na, szegény sündisznó asszonyság, most mi lesz veled? Vele bizony az lett, hogy a gazda, mikor meglátta, nézte, aztán megsajnálta. A csapdából kivette, a sapkájába beletette, s mit gondolt, mit nem, a gyerekeinek hazavitte. Így volt, vége volt, mese volt.

0: A palacbazár szellem.
1: Volt egyszer egy szegény favágó, aki robotolt kora hajnaltól késő estig. Mikor nagy nehezen összekuporgatott valamicske pénzt, így szólt kedves fiához.
2: Te vagy az egyetlen gyermekem. Ezért a pénzt, amit nehéz verítékkel megkerestem, a tanításodra szeretném fordítani. Ha kitanulsz valami tisztességes tudományt, eltarthatsz öregségemre, amikor csontjaim berosdásodnak, és itthon kell ülnöm.
1: Elment a fiú egy felső iskolára, és tanult szorgalmasan, dicsérték is tanára is, ott maradt valameddig. Mikor már több iskolát kiárt, de mindenben még nem jutott tökére, elfogyott a csekékebb vagyon, amit apja összegyűjtött, így hát haza kellett térnie.
2: Ó, többet nem adhatok neked, és a mostani drága időkben megkeresni se bírok többet, mint a mindennapi kenyerünket.
3: Állj miatt aztán ne búsuljék, édesapám. Ha Isten is úgy akarja, csak is a javamra válhat, a boldogulni fogunk, meglátja.
1: Mikor apja indult volna az erdőbe, hogy faaprítással némi pénzt keressen, fia így szólt.
3: Én is kimegyek apámmal, és segítek.
2: Ugyan, édes fiam, nem fogod bírni. Meg aztán fejszém is csak egy van, s pénzem sincs, hogy másikat vegyek.
3: Elrigyen csak át a szomszédhoz, ő majd kölcsön adja kednek az övét. Amíg megkeresem a magaméra valót, jó?
1: Apja erre szerzett szomszédjától egy fejszét, és másnap reggel virradatkor kimentek együtt az erdőre. A fiú segített apjának, dolgozott fürgén és serényen. Mikor fejük fölé ért a nap, mondta az apja.
2: Gyere, üljünk le és együnk, utána még egyszer ilyen jól fog menni a munka.
1: Fia kézbe fogta a kenyerét és azt mondta.
3: Tudja mit, apám? Ken csak pihenjen. Én nem vagyok fáradt, sétálok egy cseppet az erdőbe, hát ha találok, tudja, madárfészket.
2: Hej, te golyhó, hová futkosol, aztán meg fáradt leszel, és a karod se bírod emelni. Maradj, és ülj ide mellém.
1: De fia csak elindult az erdőbe, eszegette kenyerét, és vidáman kukkantgatott fel az ágak közé, hát ha meglát egy fészket. Így bóklászott, míg végre egy hatalmas, félelmetes tölgyhöz ért. Sok száz éves lehetett már, és öt ember se érte volna körül. Megállt előtte, elnézte, és azt gondolta.
3: Na, ezen aztán biztosan fészket rakott néhány madár.
1: Egyszer csak, mint a hangot hallott volna, fülelni kezdett, s hallja ám, amint igencsak tompa hangon szólítgatja valaki.
4: Eresz ki innen! Eresz ki innen!
1: Körülnézett, de semmit se látott, pedig úgy érezte, mintha a föld alól jönne a hang.
3: Merre vagy?
4: Itt vagyok! Itt a tűzfa gyökerei között! Eresz ki! Eresz ki innen!
1: A diák keresgélni kezdett a fa tövében. Kiszabadította a gyökereket, míg végül egy kicsi odúban üvegpalackot pillantott meg. Fölemelte és a fény felé tartotta. Hát, egy békaforma szerzet ült benne, és ugrált föl-le, föl-le.
4: Eresz ki! Eresz ki innen! Eresz! Eresz valaki innen!
1: Kiabálta újra, a diák pedig mit sem sejtve kihúzta a dugót az üvegből.

0: Nyomban egy szellem bújt ki belőle, nőni kezdett, és olyan gyorsan terebélyesedett, hogy csak néhány pillanat alatt rémisztő óriásként magasodott a fiú előtt, a fának éppen derekáig ért.
1: Ezt nem tudod-e?

0: a jutalmad azért, hogy kieresztettél?
1: Nem én? Hát onnan tudhatnám?
0: Na, akkor én megmondom neked. Ki kell tekernem érte a nyakadat?
1: Na, ezt elő kellett volna mondanod. Akkor a palacban hagylak. A fejemet viszont nem veszed le olyan könnyen, ahhoz előbb megkérdezünk még mást is ám.
0: Ma más ide, más oda! Ma jól megérdemelt jutalmadat elnyered mindenképp. Azt hiszed, irgalomból voltam bezárva ilyen sokáig a palacba? Nem, hanem büntetésből, úgy ám. Én vagyok a nagyhatalmú Merkurius. Aki engem kiereszt, annak ki kell tekernem a nyakát.
1: Na, lassan a testtel. Mondjuk nem megy az olyan gyorsan. Előbb mondjuk tudnom kéne, csak ugyan benn voltál ebben a kicsiny palacban, és valóban te vagy-e az igazi szellem? Ha vissza is tudsz bújni vele, elhiszem neked. Akkor aztán azt csinálsz velem, ami jól esik, oké?
2: Mire azt mondta a szellem nagy gőgösen.
0: Játék az nekem!
2: Összetöpörödött, és megint olyan vékony és kicsi lett, mint előtte volt, és ugyanazon az úton az üvegnyakán át visszabújt a palackba. De alig volt benne, a diák hamar bedugaszolta a nyílást, a palackot pedig visszahajította a töltyfa gyökerei alá előbbi helyére, így hát túljárt a szellem eszén. Indult is volna vissza apjához, de a szellem hívni kezdte síránkozó hangon.
0: Jó, eresd ki!
1: Hogy is nem, mi? Másodszor már nem. Aki egyszer az életemre tört, azt én ki nem eresztem, ha már sikerült visszazárnom.
0: Kiszabadítasz, annyi kincset adok neked, hogy elégesz egész életedre!
1: Persze, no hiszen becsaptál, mint először is.
0: A szerencsédet szalasztod el! Nem foglak bántani, hanem puszásan megjutalmazlak!
1: Na jó van, tegyünk próbát. Hát, ha tartja a szavát. Ártani meg úgy sártat nekem semmit.
2: Kihúzta a dugót, a szellem pedig kibújt, mint elébb. Terebélyesedni kezdett, míg akkora lett, mint egy óriás.
0: Na, megkapod hát a jutalmadat!
2: Mondta, és egy darabka rongyot adott a diáknak, mint egy flastrom, olyan formát, és így folytatta.
0: Ha ennek az egyik végével bekensz egy sebet, meggyógyul. Ha pedig a másikkal acélt vagy vasat érintesz, ezüsté változik.
1: Na, ezt előbb ki kell próbálnunk.
2: Mondta a diák, oda ment egy fához, fejszéjével megkarcolta a kérgét, majd végig simította a flastrom egyik végével. A seb tüstént összezárult és beforrott.
1: Hoppá! Hát így már rendben volnánk. Most már elválhatunk.
2: A szellem megköszönte a diáknak, amiért kiszabadította. A diák megköszönte az ajándékot és ment vissza apjához.
3: Merre témferegtél? A munkádról meg elfeledkeztél? Mondtam én mindjárt, hogy semmire se fogsz jutni.
1: Nyugodjék meg, édesapám, nyugodjék meg, pótlom.
3: Pótlod. Nem az a módja a rendes munkának.
1: Na, ide nézen, édesapám. Úgy kivágom ezt a fát itt, hogy csak úgy nyekkel, jó?
2: Azzal fogta flastromát, bekente vele a fejszét, és jól odasózott vele. De mert a vas ezüsté változott, kicsarbult az éle.
1: Ennyi, apám. Látja, Ken, milyen ócska fejszét szerzett nekem. Hát egészen elgörbült.
2: Apja rémülten sopánkodott.
3: Jaj, mit műveltél? Most megfizethetem a fejszét, de ugyan miből? Ennyi hasznom van a munkádból.
1: Ne haragudjék, apám, kifizetem én a fejszét.
3: Ó, Tetino, ugyan miből akarnád megfizetni? Nincs egyebet, csak amit tőlem kapsz. A fejed tele diákcsínyekkel. A favágáshoz viszont nincsen eszed.
2: Kisvártatva így szólt a diák.
1: Apám, én nem bírom tovább, fejezzük be már, jó?
3: Még csak az kéne. Azt hiszed, én is ugyanúgy ölbe tehetem a kezem, mint te. Nekem még dolgoznom kell, te viszont mehetsz haza.
1: Apám, én először vagyok az erdőben, nem tudom egyedül az utat, hát jöjjék már velem.
2: Apja, mert elszállt a mérge, engedett az unszolásnak, és hazament fiával. Hazaérve azt mondta.
3: Menj, add el a kicsorbult fejszét, amilyen jól csak tudod. A többit már majd összekeresem valahogy, hogy megfizethessük a szomszédnak.
2: A fiú fogta a fejszét, elvitte a városba egy aranyméveshez, aki megvizsgálta, mérlegre tette, majd így szólt.
4: 400 tallért ér. Ennyi pénzem nincs ide-haza.
1: Adja ide, amennyie van. A többit meg hitelezem Kennek.
2: Az aranyméves 300 tallért kifizetett, 100-zal pedig adós maradt. Akkor hazament a fiú, és így szólt.
1: Apá, szereztem pénzt. Eridjen és kérdezze meg, hogy mennyit akar a szomszéd a fejszéért.
3: Azt már tudom. Egy tallért is 6 garast.
1: Akkor hát adjon neki 2 tallért, meg 12 garast. Az épp a duplája. Annyi elég lesz. Van pénzem bőven, látja.
2: Azzal odaadott apjának 100 tallért, majd így szólt.
1: Ezután sohasem fog szükséget látni Kend. Élhet a maga kedve szerint.
3: Uram, teremtőm! Honnan jutottál ekkora vagyonhoz?
2: Mire fia rendre elmesélte, mint járt, és bízva szerencséjében, mint csinált ilyen gazdag fogást. A többi pénzzel viszont visszament a felső iskolára, tanult tovább, és mert flastromával minden sebet meg tudott gyógyítani, ő lett a leghíresebb doktor az egész világon.

0: kesztyű. Ukrán népmese. Ment mendegélt az öreg apu az erdőben, mögötte szaladgált a kutyája. Ment mendegélt, és útközben elveszett a kesztyűje. Arra szaladt az egér, belemászott a kesztyűbe, és azt mondta.
1: Itt fogok lakni.
0: Kis idő múlva arra ugrált a béka. Megkérdezte.
2: Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke. Hát te ki vagy?
2: Az ukri-bukri béka. Engedj be engem is.
1: Gyere be!
0: Most már kettesben voltak. Arra futott a nyúl. Oda szaladt a kesztyűhöz, és megkérdezte.
3: Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke.
2: És az ukri-bukri béka. Hát te ki vagy?
3: A gyóci-fuci nyuszi. Engedjetek be engem is.
2: Gyere be!
0: Most már hárman voltak, arra járt a róka.
4: Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke.
2: Az ukri-bukri béka.
3: És a lóci-fuci nyuszi.
2: Hát te ki vagy?
4: A róka hugacska. Engedjetek be engem is.
2: Gyere be!
0: Így már négyen laktak ott bent. Arra loholt a farkas, ő is odalépett a kesztyűhöz, és megkérdezte.
5: Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke.
2: Az ukri-bukri béka.
3: A lóci-fuci nyuszi.
4: És róka hugacska.
2: Hát te ki vagy?
6: A szürke bundás farkas. Engedjetek be engem is.
2: Gyere hát!
0: A farkas is bemászott. Már öten kuporogtak ott benn. Honnan se, oda döcög a vatkan.
7: Röf! Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke.
2: Az ukri-bukri béka.
3: A lóci-fuci nyuszi.
4: Róka hugocska.
6: És a szürke bundás farkas.
2: Hát te ki vagy?
7: Vatkan, az agyaros. Engedjetek be engem is.
0: Hát ez már tényleg olyan szörnyű, hogy mindenki a kesztyűbe igyekszik.
2: Nem kérsz már be.
7: Valahogy csak beférek. Eresztetek be.
2: Na, mit csináljunk veled?
8: Bújj be!
0: Be is bújt az agyaros. Már hatan voltak, de olyan szűken, hogy azt el sem tudjátok képzelni. Egyszerre csak ropogni kezdtek az ágak. A medve mászott elő, oda camlogott a kesztyűhöz, és beledörmögött.
9: Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke.
2: Az ugri-bugri béka.
3: A lóci-fuci nyuszi.
4: Róka hugacska.
5: A szürke bundás farkas.
7: És a vatkan az agyaras.
2: Hát te ki vagy?
9: Brum-brum, de sokan vagytok. Én vagyok a medve anyu, engedjetek be.
4: Hogy is engednénk be?
2: Így is szűk az a hely.
9: No, de mégis.
4: Hát?
3: Ha elfélsz a sarokban.
4: Gyere!
0: Bebújt a medve is. Heten voltak, de olyan szorosan, hogy a kesztyű már szakadozni kezdett. Ez alatt az öreg apu észrevette, hogy nincs meg a kesztyűje. Visszafordult, hogy megkeresse. A kutya előre szaladt. Szaladt. Hát látja, ott fekszik a kesztyű, és mocorog. Rázendített a kutya. Az állatok megijedtek, szétfutottak, ki merre látott. Az öreg apu odaért, és felvette a kesztyűjét.

0: Mese a falánk tyúkocskáról. Így szólt egyszer a tyúkocska tyúkanyóhoz.
1: Éhes vagyok. Kérlek szépen, süssél nekem kalácsot.
2: Jól van, tyúkocskám, sütök neked kalácsot. Most menj szépen is hozzá nekem fát az udvarról. Hadd rakjak tüzet. Anélkül nem sül meg a kalács.
0: Ment a tyúkocska, ment az udvarra fáért. Ahogy az udvarra ért, szembe jött vele egy nagy-nagy kandúr. A nagy-nagy kandúr azt mondta a tyúkocskának.
3: Én most téged bekaplak. Meg is eszlek.
1: Ne egyél meg, kandúr macska. Kérlek szépen, ne egyél meg engem. Fát viszek most tyúkanyónak. Tyúkanyó majd kalácsot süt nekem. S ha nem bántasz, kapsz egy nagy darab kalácsot tőlem.
0: A kandúr macska úgy gondolta, sokkal többet ér egy nagy darab cukros kalács. Békén hagyta hát a tyúkocskát. A tyúkocska összeszedte a fát az udvaron, bevitte tyúkanyónak.
1: Jaj, tyúkanyó, nagy baj van.
2: Mi a baj, tyúkocskám?
1: Az a baj, hogy az udvaron összetalálkoztam a kandúr macskával. A kandúr macska, be akart kapni, meg akart enni, én meg azt mondtam neki, ne kapjon be, ne egyen meg engem, inkább adok neki a kalácsomból.
2: Olyan nagy kalácsot sütök neked, hogy akár három macskát is jól lakadhatsz vele.
0: Hamarosan megsült a nagy kalács. Tyúkanyó enni hívta tyúkocskáját, s így beszélt hozzá.
2: Egyél, tyúkocskám, egyél jó étvágyjal. De el ne felejtsd, hogy a kandúr macskának is jár ebből a kalácsból. Megígérted neki.
1: Tudom,
0: mondta a tyúkocska, s azzal nekiláltott enni. Ette, ette a finom, cukros kalácsot, addig ette, míg az utolsó morzsát is megette. Csak akkor jutott eszébe a kandúr macska, meg az, hogy kalácsot ígért neki.
1: Jaj, tyúkanyó! Mind megettem a kalácsot. Egy morzsát sem hagytam belőle. Jaj, most mit évő legyek?
2: Ó, te falánk, ó, te szószegű tyúkocska!
1: Ne haragudj rám, tyúkanyó! Ne haragudj rám! A kandúr macska azóta talán már el is feledkezett a kalácsról, meg rólam is. Meg ha nem is feledkezett el a kalácsról meg rólam, nem baj, úgyse tudja, hol lakom.
0: Ebben a pillanatban tyúkanyó is, meg tyúkocska is meglátta a kandúr macskát. Az udvaron át, bársony talpakon sétált a konyha felé.
1: Jaj, végem van!
0: Csipogta rémülten a tyúkocska. Tyúkanyó meg nem csipogott semmit, hanem a szárnyánál fogva fölkapta tyúkocskát, a konyhába vitte, s vele együtt belebújt a nagyhasú agyakkorsóba. A kandúr macska csak annyit látott, hogy tyúkanyó és tyúkocska a konyhában tűnt el. Nagy mérgesen megállt a küszöbön, s így pörölt.
3: Hol a kalács részem? Ide vele, mert ha nem, mindkettőtöket bekaplak.
0: Aztán belépett a konyhába, de nem látta sem tyúkanyót, sem tyúkocskát.
3: Pedig ide szaladtak be. El nem mozdulok innen, míg meg nem kapom a kalácsot, vagy be nem kapom ezt a két szökevényt.
0: Azzal a kandúr macska lefeküdt a küszöbre, s várt. Tyúkanyó meg tyúkocska ott lapult a nagyhasú agyakkorsóban. Tyúkocska egyszer csak suttogni kezdett.
1: Tyúkanyó, tyúkanyó, én úgy szeretnék prüsszenteni.
2: Ne prüsszents, mert meghallja a kandúr macska, s bekap mindkettőnket.
0: Tyúkocska kis ideig békén maradt, aztán megint csak rákezdte.
1: Tyúkanyó, igazán muszáj prüsszentenem.
2: Bánom is én, prüsszents, hát úgyis végünk lesz.
0: Tyúkocska óriásit prüsszentett, de akkorát ám, hogy a nagyhasú agyakkorsó megingott a polcon, aztán leesett a földre, s ezer darabra tört. A küszöbön a kandúr macska ilyettében fölnyívott. Kiabált, s eszeveszetten menekült. Tyúkanyó meg tyúkocska kikászálódott a cserepek közül, s látták, hogy kandúr macska elszaladt.
2: No, ez se jön többé vissza.
1: Látod, milyen hős vagyok? Látod, még a kandúr macska is megrémül és elmenekül, ha én egyet püsszentek?

Rozál napjai konyhahában. Na lám csak, ő meg itt Rozál, és a kötélen táncol át most éppen. Bal kezében jobbról esernyő, kék lila, jobb kezében balról régi módi barna bőrtáska leng, de hova lett? Kérdem, hova lett fűzöl tetejű kalapja? És egyáltalán ki ez a Rozál? A három papírgalam meg a sárga félhold mit keres a képen éppen? És a hölgy a kötélen, vagyis a képen. Éppen ére át, s ha átér, hova ér? Fúj a szél. Sétálunk a térben, kéz a kézben, ha-ha. Alattunk alszik, konyha-ha. Rozálnak persze könnyű, hiszen tündér is megy piros rajta a ruha. Rajta hát Rozál. S megy Rozál a kötélen át, a télen át, a nyáron át, és odaér, mert Rozál könnyebb a könnyűnél. De hova lett fejéről a tengerkék kalap, és a kalapról a karima hol van? Ha-hú, Rozál! Állj meg, Rozál! Vezes, Rozál, mert itt vagyunk, se esernyünk, se kalapunk, és fúj a szél, és megy a tél, vagy jön a nyár, az évszakok közt sétik el, sőt, csavarog, és gyalog jár, csak ő gyalog, legfeljebb cipőben, esetleg kötélen éppen, és mindig éppen ér oda. De hova lett fejéről a tengerzöld karima, és a karimáról a kalap? Hol van? Rozál hétfőn a konyhaában lakó királylánnyal szövetkezett, a szőke Prézliával. Prézlia szólt Rozál, bánatos vagy, látom, bánatod okát én kitalálom, és megsegítelek. Ha Rozál veled, ki ellened? Nem tudom, pityerget Prézlia a szőke, és pisze orrát kábán megtörölte egy nagy kockás tarka zsebkendőbe. Nem tudom, sóhajtott újra, és itatni kezdte az egereket, de Rozál azt mondta, jól van, elég lesz, gyerekek, és erre el is tűntek rögvest elébb a könnyek, aztán a kilenc szürke és szomjas kisegér. Megmondtam én, hogy mit tegyél, bólintott Rozál, és Prézia meg ő a küszöbre ültek, s megbeszélték, hogyan lehetne elbuktatni Kredenc király híres fővezérét, Gyulát a gyalut. Először is szólt Rozál, a gyalu, az a bizonyos Gyula, buta. Ha háztűznézőbe jön, bukjon el már a küszöbön, bukjon menten, és majd mintegy mentemben, kifeszítek egy kötelet keresztben, ő csak jöjjön és nézzen, de lába elé bizony ne lásson, bután megcsodáljon és hasra essen, Kredenc király és udvara hangosan nevessen, és űzze el Gyulát, a butát. Ó, mondta Prézlia és szája tátva, te vagy a legravaszabb dáma konyhahában, ó, hogy csodálak, és milyen jó, hogy itt ülhetek veled. És itatni kezdte újra az egereket. Rozál kedden a késekkel csatázott. Előbb persze megteázott, evett kekszet, s kétszer sültet hideg epret, meleg levest, rántott csirkét uborkával, s úgy mérkőzött, úgy vívott, ott villogott a kardja tőre. Nincs olyan kés, hogy legyőzze konyhahában, nincs olyan. A háborúságot a fanyelű kezdte. Rozál hírnevét álnokul kikezdte, azt pletykálván a tészta szűrőnek, hogy Rozál kikezdett Gyulával a butával. Ó, ez a fafejű kés, mit várjon tőle az ember? Semmit. Életlen elme, meggondolatlan, fekszik a porban. Rozál, hogy megteázott, a lovak közé vágott, és konyhaha északi sarkába vágtatott, a késekkel ott megvívta harcát, világos immár, mint a nap, a fanyelű végre fűbe harap, és Rozál egy sötét fiókba zárja, ott aztán nem lesz társasága, csupán egy tolseprű és egy rossz üvegmosó. Rozál szerdán a szélnél sebesebben keringőzni kezdett az esti szürkületben, s mert táncosa éppen a seprű volt, Gyula vezér így szónakolt. Királyom, királyom, felséges Kredencem, neves meg engem, de nézzen ő személyre, ki Rozálnak mondja magát, és a seprűvel sűrűn bokázik, ki fanyelűt a fiókba zárta, nézd, király, hogy lobog megypiros ruhája, táskáján a csat milyen kényesen íg, nem ismerőse látvány. Nem gondolod, hogy Rozál boszorkánytán? Kredenc király csak hümmögött, hogy szorkány, szorkány, keringő, nincs szebb, mint egy táncosné, és tapsolt hozzá Prézlia, csattogott a pléfedő. Legyen Rozál a hercegnő! S akkor a lassan süllyedő szürkületben, a konyha kövére locsanó esti csendben, a fodrozódó sötétségben táncra keltek mind a tárgyak. Trappoltak és billegtek,
Nem volt egy mozdulatlan él, egy álhatatos szöglet, a vonalak és foltok egyetlen ányba tömörültek, s belepörögtek a konyhai éjszakába, keringőztek lélekszakadva, míg egyetlen kattanásra vissza nem adta régi helyüket a villanylámpa sárga fénye. Rozál csütörtökön a csendről ismét megfeledkezett, s bár a csendrendelet akkor már életbe lépett, énekelve és csengőtrázva lépett be konyhahába, s leült a lábasokkal trécselni, Prézliával pletykázni, hogy na hát, uram fia, összeszűrte a levet Ella és a Gyula. Ella, vagyis özvegy mozsárné született krumpli Ella, és Gyula vezér a gyalú. Több ez, mint gyanú, szinte tény, bár fénytelen, vagyis sötét nem találni a közepét, a magvát, csak hát hogyan suhanjunk át a történeten, mintha nem volna semmi baj, ha nem sejtjük, mi a lényeg. Tényleg, micsoda csütörtök! Ezer és ezer ördög csőstül és besózva dörömből a kék kredenc fiókban. A bajban pedig szórozál, szemmel látható. Úgy Ella, Gyula, Ella és Gyula, hogy Ellát végül villával, Gyulát a puhát kanállal kelletik összeszedni berni. Kéretik, kérem nem nevetni, mert így járhat minden kellető, legyen az Ella, Gyula vagy én, te, ő, szórozál. És Prézlia buzgón bólogat. Rozál pénteken nagy ramazolit csapott. Kérdezze meg bárki a tepsit vagy a csapot, a használatlan fateknőt esetleg. Rozál a nagy kredencnek visszabeszélt, tekintélyére nem volt tekintettel, vállát vonogatta és grimaszolt. Szegény király, de nagy kínba volt. Ha valaki látja, hallja, hogy a koronás kredencre Rozál rá se pipál, és a tányérokkal úgy gurigázik, fedőkkel cintányérost játszik, mintha nem parancsolhatna neki senki sem. Ha valaki látja, hallja, hogy Rozál csak a zajra meg a dalra kapható, hát bizony lehet, hogy meg lesz a véleménye. De Rozál ráadásul mindezen csak nevet, s ha netán ramazurit nem csap, hát galibát okoz, még egyszer le nem fokozzák. Konyha tündérből konyha boszorkánnyá, és világcsúfjára szombaton egy csorba vaslapáttal vagy macskarágta seprűvel találja szemben is együtt magát. Na hát, Rozál szombaton boszorkányosan egy macskarágta seprűnyélen suhan, tűnik, bukkan, hip-hop, itt-ott. Falvédőből szapott szárnya nem is látszik, csaptogása nem hallatszik, mégis ott van, egyszerre a nyolc sarokban. Szombaton Rozál szabadon rögtönözhet. Bajuszt mázol egy tejfölös köcsögnek, vagy a mennyezeten tipek fejjel lefelé, mi meg szájtátva lesünk föl, hogy jaj, csak le ne essen. Nem esik. Zubog a tűzhelyen piros fazékban a víz, gomolyog a gőz. A komor kredenc király se prédikál, nem győz folyvást komoly pofát vágni, hiszen ő sincs fából, s ha igen, nem fapofa mégsem, nem arra született, hogy csak álljon és el sem mosolyodjék ennyi szamárságon. Rozál vasárnap konyha csöndjében megül békén egy kis széken, pihen, sütkérezik. Az ember akkor csöndesen oda sündörög, s mintha rágcsálna barna mákos kalács héjat, mintha melegebbnek kezében magas üvegpohár, azt mondja, Rozál. Aztán hallgat. De a csönd veszédes, és a boszorkányos tündér szemében égnek furcsa fények. Mesélni kezd, aki hallja, oda képzeli magát, mert Rozál a hét napjairól mesélt, ami volt, s ami lesz. Kerekítsd kérlek nagyra a füled. Hétfőn hintóban hintáztam, hiába pöröltek a pékek. Kedden karikát fűztem fából vaskarikába. Szerdán a széllel bélelt árnyak kertjét jártam, csütörtökön csórtam egy csárdás, csőrös pörgettyűt, pénteken piszésztem piros-piros sárga, szombaton mulattam boszorkánybálban, vasárnap végre leültem a székre, és nem is hiába, megérkeztem konyhavári konyha hi-hi-hiába.

0: a széttáncolt cipellők. Volt egyszer egy király, annak meg 12 lánya, egyik szebb, mint a másik. Egy teremben háltak mind a 12-en, ágyaik ott sorakoztak egymás mellett, esténként pedig, ha aludni tértek, a király maga csukta be az ajtót és rájuk reteszelte. Reggelre azonban, amikor kinyitotta, azt látta, hogy cipője mindnek szétszakadt a táncolástól, s ki nem deríthette senki, hogyan lehetséges ez. Hírul adta hát, hogy aki kideríti, hol táncolnak leányai éjszakánként, az egyiket feleségül veheti, halála után pedig ő lesz a király. De aki jelentkezik, és 3 nap, 3 éjjel sem tud meg semmit, annak befellegzett. Hamarosan jelentkezett egy királyfi, és ajánkozott, hogy próbát tesz. Szépen vendégül látták, este pedig egy szobába vezették, amelyik szomszédos volt a hálóteremmel. Ott vetették meg ágyát, hogy titokban sem művelhessenek semmit, vagy netán máshol távozzanak, nyitva hagyták a terem ajtaját is. Ám a királyfinak valósággal ólom nehezült a szemére, elaludt, s mire reggel fölébredt, táncolni volt mind a 12 lány, mert ott sorakoztak cipőik, talpuk pedig egytől egyig lyukas volt. Nem történt máshogyan a következő meg a 3. este sem. Így aztán könyörtelenül lecsapták a királyfi fejét. Sokan jöttek még utána, és vállalkoztak a vakmerő kalandra, de valamennyien az életükkel fizettek. Történt pedig, hogy egy szegény, sebesült katona, aki nem tudott tovább szolgálni, úton volt a király városába. Szembe jött vele egy öreg anyu, és kérdezte, hová tart.
1: Magam se tudom igazán. Kedvem volna kitalálni, hol táncolják tönkre a királylányok cipellőjüket, mert akkor király lehetnék.
2: Az nem olyan nehéz. Csak ne idd meg a bort, amit este adnak neked, és úgy tégy, mint a mélyen aludnál.
0: Azzal még egy köpenykét is adott a katonának, és így szólt.
2: Ha ezt magadra teríted, láthatatlanná válsz, és utána lopózhatsz a királylányoknak.
0: Most már, hogy ellátták jó tanácsokkal, komolyra vette a dolgot a katona. Összeszedte bátorságát, a király elébe járult, és jelentkezett, mint kérő. Őt is vendégül látták ugyanolyan szépen, mint a többit, és királyi ruhát adtak rá. Mikor elérkezett a lefekvés ideje, bevezették a szomszéd szobába, mikor pedig készült ágyba térni, jött a legidősebbi királylány, és egy pohár bort hozott neki, de a katona szivacsot kötött az álla alá, abba csurgatta a bort, maga nem ivott egy cseppet sem. Majd ágyba bújt, és kis idő múlva hortyogni kezdett, mint aki mélyen alszik. Ennek hallatára fölnevetett a 12 királylány. A legidősebb pedig így szólt.
3: Ez is kímélte volna meg inkább az életét.
0: Azzal kiugrottak az ágyukból, kinyitották a szekrényt, fiókot, ládát és díszes ruhákat vettek elő. Szépítkeztek tükreik előtt, illegették, billegették magukat és örültek, hogy táncolni mennek. Csak a legkisebbig mondta.
4: Nem tudom, ti örültök, nekem meg olyan furcsa kedvem támadt. Ma biztos valami baj fog esni.
3: Butaliba vagy. Mindig félsz valamitől. Elfelejtetted, hány királyfi járt már itt hiába. A katonának még álomitalt se kellett volna adnom. A golyhó akkor se ébredne fel.
0: Mikor mind elkészültek, előbb azért még odalestek a katonára, de az behúnyt a szemét. Nem moccant, meg se rezzent. Így hát biztonságban érezték magukat. Ekkor a legidősebbik visszament ágyához, és megkopogtatta. Az ágy egy-kettőre elsüllyedt. A lányok pedig lemásztak a nyíláson egyik a másik után, élükön a legidősebbik. A katona, aki mindent szemmel követett, nem habozott sokáig, kapta köpenykéjét és leereszkedett a legkisebbik nyomában. A lépcső közepén rálépett ruhája szélére, mire a királylány riadtan sikoltott.
4: Mi volt ez? Ki fogja vissza a ruhámat?
3: Ne légy olyan együgyű! Beleakadtál egy szögbe!
0: Leereszkedtek egészen, s odalenn egy csodálatos fasorba értek. Ezüstből volt a fák minden levele, csak úgy csillogott, tündökölt, gondolta a katona.
1: Vigyünk csak magunkkal bizonyítéknak valót.
0: És letört egy ágat, mire a fa iszonyút recsent.
4: Hallottátok a recsegést? Valami nincs rendben.
3: Csak az üdvlövéseket hallhattad, amiért hamarosan megváltjuk hercegeinket.
0: Azután egy másik fasorba értek. Ott aranyból, végül egy 3., ott meg csupa gyémántból volt minden falevél. A katona mind a kettőből tört egy-egy ágat, a fa mindannyiszor nagyot recsent, a legkisebbi királylány meg összerezzent ilyettében, de a legidősebb váltig azon volt, hogy csak üdvlövések lehetnek. Mentek tovább, széles folyóhoz értek, 12 bárka ringott rajta, s minden bárkában ült egy-egy szép herceg, akik a 12 királylányra vártak. Mindegyikük fölvett egyet-egyet, a katona pedig a legkisebbi királylány mellé szállt be.
5: Nem tudom,
0: mondta a herceg.
5: De ma valahogy sokkal nehezebb a bárka. Egész erőmből eveznem kell, ha haladni akarok.
4: Mi mástól lehetne, mint a nagy hőségtől? Magam is olyan forróságot érzek.
0: A folyó másik partján pompás, fényesen kivilágított palota állott. Vidám dob és trombitaszú hallatszott bentről. Áteveztek, a palotába mentek, és minden herceg táncra perdült a maga kedvesével. Láthatatlanul velük táncolt a katona is. S ha valamelyik királylány borospoharat fogott kezébe, akkor ő kiitta, egy csepp sem maradt benne, mire a leány szájához emelte volna. A legkisebbiket emiatt is félelem fogta el, de a legidősebbik mindannyiszor csitította. Így táncolták egészen hajnali 3 óráig, míg valamennyi cipellőt lyukasra nem táncolták, akkor abba kellett hagyniuk. A hercegek visszahajóztak velük a vizen, a katona pedig ezúttal előreült a legidősebbikhez. A parton elbúcsúztak hercegeiktől a királylányok, és megígérték, hogy másnap éjjel újra eljönnek. Mikor a lépcsőhöz értek, a katona előre osont és visszafeküdt ágyába. Mire pedig a 12 királylány lassan és elcsigázva felvánszorgott, addigra ő már olyan hangosan horkolt, hogy hallhatták mind, és azt mondták:
6: ettől nyugodtan lehetünk.
0: Azzal kibújtak szép ruháikból, elrakták őket, széttáncolt cipellőiket odaállították az ágy alá, és lefeküdtek. Másnap reggel a katona nem akart szólni. Látni szerette volna még a bűvös bált, és a királylányokkal tartott második, meg harmadik éjjel is. Most is minden úgy folyt, mint első ízben. Táncoltak mindaddig, míg cipellőjük rongyá nem szakadt. Harmadjára pedig bizonyítékul magával vitt a katona egy poharat is. Mikor eljött az óra, és meg kellett válaszolnia, ruhája alá dugta a 3 ágat, meg a poharat, így járult a király elé, a királylányok viszont az ajtó mögött álltak és hallgatóztak, mit fog vajon mondani. Mikor a király föltette a kérdést:
7: ha, hol táncolták rongyosra éjszaka lányaim a cipellőjüket?
1: 12 herceggel egy föld alatti kastélyban.
0: Beszámolt mindenről pontosan, és elővette a bizonyítékokat. A király ekkor hívatta lányait, s kérdezte, hogy a katona az igazat mondja-e. Lányai pedig, mivel látták, hogy elárulták őket, és nem segíthet a tagadás, kénytelenek voltak mindent bevallani. Azután megkérdezte a király, melyiküket kéri feleségül.
1: Én már nem vagyok olyan hű, de fiatal. Hát adja hát hozzám kegyelmed a legidősebbiket.
0: Még aznap megtartották a lakodalmat. A király halála után pedig odaígérték a katonának az országot is. A hercegeket viszont újból varázsoltotta annyi napra, ahány éjjel a 12 királylánnyal táncoltak.

0: Bálint Ágnes, az elvarázsolt egérkisasszony, első fejezet, a nyikorgó lámpa. Furcsavár felett éppen alkonyodott, mikor egy egérke végig sétált az utcán. A sűrűn hulló hópelyhek rátapadtak szürke bundácskájára, úgyhogy könnyen össze lehetett volna téveszteni holmi elgurult hólabdával. Cukoranyú mézes kalácsboltja előtt megállt, és vágyakozva nézte a kirakat üveg mögött sorakozó jobbnál jobb édességeket.
1: Az a nagy tükrös szív nekem tavaszig is elég lenne. Aplánként elrágítsálnám, de a tükröt megőrizném, és ha esetleg egérvarrodát nyitnék, jó lenne a ruhapróbákhoz. Jaj, miért nincs valami pici rés a kirakaton?
0: Hirtelen szél támadt, és szegény egérke megborzongott. Gyomra szomorúan korgott. Krrr. A szélben hintázni és nyikorogni kezdett a lámpa, amely cifra vasrúdon függött a kirakat felett. A kisegér felnézett a lámpára, csodálkozva hallgatta a nyikorgást. Aki éhes, aki fázik, az ajtón miért nem kopog? Meleg szoba várja ott bent, és jobbnál jobb falatok.
1: Soha nem hallottam ennél kedvesebbet. Kopogtatnék én ezer örömmel, hiszen már teljesen meggémberedtem idekint, de egy szegény, gyenge kisegérnek semmit sem szabad elhirtelenkednie. Azt ugyan városszerte mesélik, hogy cukoranyó nem tart macskát, és papucsával még sosem ütött agyon egeret. Abrakpárkánya terített asztalra galambok, cinkék, poszálták számára. Hanem én jól magam, mindmáig csak olyan emberekkel találkoztam, akik alig, hogy megpillantottak, már is seprűvel, lapáttal rohantak utánam.
0: Hosszas tétovázás után mégis felmászott a jeges lépcsőn a részpántos küszöbre, és szívdobogva bekopogott. Cukoranyó maga nyitott ajtót. Kinézett az utcára, de a lámpa fénykörében senkit sem látott. Már éppen vissza akart húzódni, mikor észrevette a küszöbön kuporgó egeret.
2: Ó, te szegény kis pára!
0: Mondta, s hangja olyan barátságos volt, akár a kályhat duruzsolás.
2: Kerülj csak beljebb! Képzelem, mennyire összefagytál!
0: Az egérke nem mondatta kétszer, besurrant a cukorillatú szobába, ahol jó meleg volt, és egy pillanat alatt el lehetett felejteni az utca hidegét. Cukoranyú egy babáknak való tányérba pörkölt mogyorót és mákos kalács morzsákat tett, azután leült a tűzhely mellé és nézte, hogyan lakmározik az apró kis vendég. Az csak szaporán rágta a mogyorót, s olykor-olykor hálás pillantást vetett jótevőjére.
2: Nagyon kedvemre való kisegérnek látszol. Szívesen venném, ha itt maradnál nálam, és felvidítanád egyhangú esteimet. Gondolj csak el, milyen jó sorod lenne. Abban a sejemmel bélelt szallaggal díszített varródobozban laknál, és a legjobb falatokkal letetnélek. Üres időmben elnézegetném, mint futkosol ide-oda fürge lábacskádon, és bizony, ahogy mosdasz, vagy a bundáskádat kefélgeted, meg is nevettetnél.
1: Drága cukoranyó, minden egér gyerek a te éléskamrádról álmodik. Világ életemben csak arra vágytam, hogy a te házadban élhessek, ahol vanília illat terjeng a levegőben, s a tűzhely szélén nem lustálkodik macska.
2: Azt hiszem, jól meg leszünk mi itt ketten. Te majd mesélsz nekem az egerek titokzatos életéről. Én pedig megmutatom neked a mesterségem minden csinyát, binyát. Most keresek egy jó meleg kötött harisnyát, és annak a csücskében szundikálhatsz.
0: Az egérke boldogan költözött be a varródobozba. Éppen neki való hely volt ez, tel is tele színes szalagokkal, sejemfonalakkal, bársonytűpárnákkal. Külön rekeszben valódi ezüst gyűszű pompázott. Az egérke elképzelte, hogyha a gyűszűre vékony drótból fület erősítene, akkor pompás kis egérvödör lenne belőle, amivel éjszakánként kisurranna a kútra. Minthogy azonban cukoranyó mellett nagy kényelem várt rá, később elhatározta, hogy az ezüst gyűszűből inkább tejet fog inni. A nagy örömtől sokáig nem jött álom a szemére. Mikor végre elaludt, visszaálmodta magát abba az ócska bőröndbe, amelyben lakott, mielőtt az utcára került. Korán ébredt, a szobában még sötét volt, a konyhában azonban már égett a lámpa, a világos kék cserép tűzhelyen teáskanna zümmögött. Cukoranyó hófehér kötényt kötött maga elé, úgy gyúrta az ánizsos sütemény tésztáját. Az egérke udvariasan jó reggelt kívánt neki, azután felmászott a tűzhely patkájára, és megevett egy icurka-picurka perecet.
1: Miért keltél ilyen korán, cukoranyó?
2: Azért, hogy mire 9 órakor kinyitom a boltot, friss, mézes csokkal várhassam a vevőket. De te miért nem lustálkodtál tovább? A dolgot felül igazán ráértél volna.
1: Szeretném látni, hogyan is készül ez a sok gyönyörűség.
0: A konyha egyik sarkában polcos állványon sorakoztak cukoranyó remekei. A legfelső polcon csupa kis bölcső, fehér vagy sárga cukorból formálva, rózsaszínű virágokkal, zöld levélkékkel díszítve. Cukoranyú minden bölcsőbe színes kis papírbabát ragasztott. Az egérkének erről eszébe jutott egy régi emlék.
1: Tudod, cukoranyú, mikor egészen picike voltam, egy mosókonyhában laktunk sok-sok egér családdal együtt. A szomszédasszonyunk kiállhatatlan teremtés volt. Örökké csak henceget, és mindenkinek különbnek tartotta magát. Egy éjszaka besúrant a lakásba, ahol a karácsonyfáról lepottyant egy ilyen cukorbölcső. Azt a bölcsőt hazavitte az egérlyukba, és abba fektette a gyerekeit. Attól kezdve még jobban lenézett bennünket, mert mi csak közönséges rongyfészekben aludtunk. Igen ám, de az a rongyfészek puha volt és meleg. A cukorbölcső kemény volt és ragacsos, a szomszéd egérnéli kicsinyei rosszul aludtak benne. Elkezdték hát rágni a bölcsőt. Először a cukorrózsákat rágták le róla, azután a többi cifraságot. Végül a talpát is körülrágták, úgyhogy ringatni sem lehetett. Szép lassacskán megették az egész bölcsőt. Mamájuk dúlt, fújt, de nem volt mit tennie. Visszafektette a picinyeket a rongyfészekbe, és azok örültek, hogy végre jó meleg helyük van. Mi is örültünk, mert a szomszédnéni ezután már nem hencegett annyit.
0: Cukoranyú jót mulatott az egérke elbeszélésén. Kérni akarta, hogy meséljen még, de ebben a pillanatban kopogtak az ajtón. Az egérke úgy megijedt, hogy gyorsan bebújt a patka mögötti zugba. Rézi néni jött. Cukoranyú teljes asszonya, aki minden reggel hozott egy nagy kanna tejet, egy köcsök tejfelt, egy csupor tejszint, no meg írós vajat a tésztagyúráshoz.
3: Ma 1 literrel kevesebb a tej,
0: panaszolta Rézi néni.
3: Az a haszontalan fáni felrúgta a fejő sajtát. Szerencsére utána kaptam, és így nem folyt ki mind.
0: Miután a teljes asszony elment, az egérke elősettenkedett, és kíváncsian kérdezte cukoranyótól.
1: Ki az a fáni, akit ez a piros almaképű asszonság emlegetett?
2: Rézi néni tehene.
1: Milyen gyönyörű neve van, Fáni, Fánika. Nem gondolt, cukoranyú, hogy ez ritka szép név?
2: Hát, ha annyira tetszik neked, akkor ezentúl majd téged is Fáninak foglak hívni.
1: Igazán? Mondd, cukoranyú, csak ugyan Fáninak hívnál. Hát lehet engem is ugyanúgy nevezni, mint azt az óriási tehenet, aki olyan sokkal, de sokkal nagyobb nálam. Számít csak ki, hány egért el neki egy olyan tehénből?
2: Hát nem tudnám megmondani.
1: Talán 1 millió is.

Tündér Ilona és Árgyilus. Volt egyszer egy király, és annak volt három fia. Ennek a királynak volt egy almafája, amelyen aranyalmák termettek. Sőt, oly különös volt, hogy éjjel virágzott, s meg is ért az alma minden éjjel. Így a király gazdagsága napról napra annyira szaporodott, hogy oly gazdag

0: tűntek. Egyszer aztán a tanácskozásban fölszólalt a három királyfi is. Megjelentették, hogy ők megőrzik az aranyalmát. Legelőször is a legidősebb ment őrködni. Vele is ugyanaz történt, mint a többivel. A középső sem járt jobban. Végre a legkisebb vállalkozott rá. Legelőször a tabákkal jól megtömött aranyszelencét dugott a zsebébe. Aztán ment az almafa alá őrködni. A holdvilág kellemesen világított Argyllus szép arcára. Most érezni kezdte, hogy az álom össze akarja szemét húzni, azonnal egyet szippantott, szemét jól megdörzsölte, és nagyokat prüsszentett. Másodszor is nagyot szippantott a tabákból. Még egyszer megdörzsölte a szemét, így állt néhány percig. Egyszer hal suhogást hallott. Föltekintett. Feje fölött 12 hollót látott repülni, egyenest az almafához tartottak. A 13., mint vezér, előre repült. Argyllus megkapta a 13. hollónak a lábát, s így szólt.
1: Itt vagy, tolvaj.
0: Reá tekint. Látja, hogy karja közt egy gyönyörű szép leány fekszik. Aranyfürtjei eltakarják az alabástrom vállát. Egészen meg volt lepve.
1: Ki vagy te, szép tolvaj? Én soha többé, soha el nem eresztelek, maradj nálam.
2: Én Tündér szép Ilona vagyok. Ezek pedig?
0: A 12 hollóra mutatott.
2: Játszótársnői. Mulatságból minden este ide repülünk, és az aranyalmákat leszedjük. Mulatságból nálad maradnom nem lehet, ám bár megvallom, hogy te vagy az, kit soha felejtenem nem lehet. Csak téged szeretlek.
1: Maradj nálam, Ilona. Én nálad nélkül nem élhetek.
2: Nálad maradnom nem lehet. Azonban vedd ígéretemet, hogy ezentúl minden nap eljövök. De álmod el nem viszem. Azért légy itt, ha látni akarsz.
1: Jó.
0: Akkor aztán nagy robajjal elrepült a 13 holló. Másnap az egész udvar nagy csodálkozására az aranyalmák megvoltak. A király homlokon csókolt a legkisebb fiát. Argyllus csak azt kérte atyától, engedje meg továbbra is, hogy örködjék az almafánál. Atya meg is engedte. Minden éjjel kiment Argyllus örködni, s Tündér szép Ilonával mulatott. Volt a király udvarában egy vén banya. Ez Argyllus herceget nagyon szemmel tartotta. A király kezdett kíváncsi lenni, mi lehet az oka, hogy Argyllus annyira szeret az almafánál örködni. Történt egyszer, hogy a király magához szólította a vén banyát, s így szólt hozzá.
3: Látom, hogy Argyllus herceget szemmel tartod, nagyon helyes. Főképpen akkor vigyázz rá, amikor az almafánál örködik.
0: A vén banya úgy tett. Egyszer, mikor Argyllus az almafához ment örködni, a vén banya a bokrok mögé bújt, s másnap korán reggel azt mondta a királynak.
4: Meglestem Argyllus herceget, alig bírok a szememnek hinni. Gyönyörűséges aranyhajú leánygyan láttam az almafa alatt ülni. Holló képében jött az almafára, úgy lett belőle aranyhajú leány.
3: Hazudsz te, vén banya! Ez nem lehet igaz!
4: De, úgy van, felséges uram. Ha kell, holnap hozok jelt, hogy megismerje, hogy igazam van.
0: Másnap este, mikor Argyllus és Tündér szép Ilona egymással mulattak, maguk sem tudták, hogy történt, milyen elaludtak mind a ketten. Ekkor előcsúszott a vén banya, és egy aranyfürtöt levágott Tündér szép Ilona hajából. Aztán lassan elment. Fölébredt Tündér szép Ilona, sírni, jajgatni kezdett. Fölébredt Argyllus is.
1: Mi bajod, kedves?
2: Ó, Argyllus, éj boldog! Én téged soha többé nem látlak. Nálad nem maradhatok. A házadat tolvajok lakják, íme! Aranyfürtjeimből egyet levágtak.
0: Ezzel megölelt Argyllust, ujjáról egy gyűrűt húzott le, és az Argyllusére húzta.
2: Tessék, erről megismer Ilonkát akárhol.
0: Ezzel összecsapta a kezét, hollóvá változott, s elrepült. Másnap reggel a vén banya megmutatta az aranyfürtöt a királynak. Igen, elcsodálkozott a király, és tüstént magához hivatta a fiatal herceget.
3: Édes fiam, testvéreidet, mint látod, már mind kiházasítottam. Neked is megjött az időd, hogy megházasítsalak. Hatalmas hercegnőt kerestem számodra,

0: Azt hiszem, nem lesz ellenvetésed.
1: Kedves atyám, én megházasodom, de csak úgy, ha én keresek magamnak társat. Találtam is egyet. Tündérszép Ilona lesz az én feleségem.
2: Megdöbbent a király a vakmerő kívánságon, de bármint akarta lebeszélni fiát kívánságáról, nem lehetett. Mi több, a fiatal hercegnek nem volt nyugta. Kardot kötött oldalára, elment Tündérszép Ilonát keresni. Utána az egész udvar gyászba borult. Már majdnem az egész világot összejárta Árgyilus, de Tündér Ilonának még a nyomára sem talált. Végre egy kis házhoz jutott, hol egy vén banyára talált. Egész bizalommal köszöntötte őt Árgyilus. A széken ülő vén banya nagy csodálkozással kérdezte.
3: Hol jársz erre, amikor ritkaság, ha ide a madár is repül?
1: Jó asszony, nem tudná nekem megmondani, Tündér Szép Ilona merre lakik?
3: Nem bizén, édes fiam, de talán, hogyha hazajön az uram, a nap, az minden üvé oda süt, azt talán meg tudja mondani. De bújj el, mert hogyha meglát, fölfal.
2: Erre elbújt Árgyilus. Hazajött a nap, belép a szobába, elkezdi.
4: Fi, anyók! Emberhús! Fú, büdös!
2: Erre kimászott az ágy alól Árgyilus, szépen köszöntötte a napot.
4: Szerencsét, hogy szépen köszöntöttél. Másképp fölfaltalak volna. Tündér Szép Ilonáról nem tudok. De talán a hold bátyám tud felőle.
2: Elment Árgyilus oda is. Ott is úgy járt, mint a napnál. Ez a szélhez utasította őt. Mikor odajutott, a beköszöntés éppen olyan volt, mint a napnál. Megkérdezte tőle, hogy nem tud-e valamit Tündér Szép Ilonáról.
5: Én nem tudok semmit, de nem messze tőle. Abban az erdőben lakik az állatkirály. Az talán tud valamit.
2: Ment, mendegélt Árgyilus. Már egészen beesteledett. Úgyhogy majd semmit sem látott. Fölmászott egy fára, szétnézett, nem látta valahol világot. Csak ugyan, a messze távolságban észrevett egy kis világocskát. Hát egyenest neki tartott. El is érte a világocskát. Egy szép kastély volt előtte. Bekopog. Kinyílik az ajtó, és egy óriás jön elébe. Az óriás szeme a homlokán volt.
1: Jó estét, felséges király! Nem tudnál te nekem Tündér Szép Ilonáról valamit mondani? Hol lakhat?
4: Szerencsét, hogy úgy köszöntöttél, amint illik! Másképp halál fia lettél volna! Én az állatkirály vagyok! Tündér Szép Ilonáról nem tudok sem. De talán állataim közül tud valamelyik felőle.
2: Az egész palota tele lett mindenféle állattal. Föltette a király a kérdést, de nem tudott senki semmit. Végre aztán előkullogott egy sánta farkas.
6: Na, mi van már? Mi? Ja, én, hát én tudok Tündér Szép Ilona felől. A fekete tengeren túl lakik, ott törték el a lábamat!
4: Vezest hát ezt a hercegfit! Oda!
2: A farkas azonnal elősántított. Árgyilus ráült, mentek 100 meg 100 esztendeig. Egyszer letette a farkas Árgyilust.
6: Na, már én tovább nem vihetlek. Oda! Most már magad is eltalálsz, hiszen nincsen már messzire. Csak 100 esztendőt kell menni.
2: Ezzel elbúcsúzott tőle, és elsántikált. Ment, mendegélt Árgyélus, egyszer csak egy völgyet lát, mely három heggyel van körülvéve. A völgyben három ördög veszekedett. Oda ment, kérdezte tőlük, miért verekednek.
7: Az atyánk meghalt.
8: És ezt a
7: köpönyeget.
8: Meg ezt az ostort.
7: Meg ezt a mocskot.
8: Igen, a mocskot is.
7: Ezt hagyta maga után. Ez a köpönyeg olyan, hogy figyelj, ha magadra veszed.
8: Ha magadra veszed.
7: Meg a mocskot a lábadra húzod. És ha ezzel az ostorral egyed egy jó nagy csattintasz. És azt mondod, hogy Hip, hip, ho, ott legyek, ahol akarok.
8: Ahol akarok.
7: Igen, ott azonnal.
8: Azonnal.
7: Hát ez az, hogy mi ott is leszünk, de nem tudunk megegyezni. Pedig én
8: mondom, hogy nem.
1: Majd elosztom én köztetek. Ha nem, az egyik hágjon föl erre a hegyre, a másik arra, a harmadik meg amarra.
2: Az ördögök el is indultak. Árgyélus erre fölvette magára a köpönyeget és a bocskort. Az ostorral egyet csattintott.
1: Hip, hop. Ott legyek, ahol akarok. Legyek Tündérszép Ilonánál.
2: Ahogy ezt kimondotta, egy kristálytiszta palota előtt termett. Kitekintett Tündérszép Ilona egyik játszótársa, megismerte Árgyélust. Beszaladt Tündérszép Ilonához.
9: Nézd, itt megy Árgyélus!
2: Tündérszép Ilona lehetetlenségnek tartotta ezt, és pofon vágta játszótársát. Jött a másik játszótársa, az is úgy járt. Így jártak mind a 11-en. Árgyélus bekopogott az ajtón, egy vém banya jött kinyitni. Nagy csodálkozással nézett Árgyélusra.
3: Hát itt vagy, Árgyélus, aki megszabadítod a hercegasszonyunkat. Most nem mehetsz hozzá. A gonosz varázslótól most nem lehetsz vele. Csak éjfél tájban, mert az az idő, amelyben szabadon járhat, akkor, ha te háromszor megcsókolod, a varázslónak nem lesz hatalma rajta. Most éppen jókor jöttél, mert nincs itthon. Másként halálfia lennél.
1: Nem félek én tőle. Megvívok én vele.
2: De a vén banya újra lefestette a varázslót. Árgyélus bement hozzá, sejemágyat vetett neki, pompás vacsorát készített Árgyélus számára.
3: Minden éjjel eljön ide Tündérszép Ilona. Azért ne aludj el!
2: E gonosz boszorkánynak volt egy sípja. Ha ezt megfújta, akit akart, elaltatott vele. Most is kihúzta a sípot, és elfordulva egyet sípolt. Erre Árgyélus úgy elaludt, hogy azt sem tudta, hogy volt-e a világon valaha. Éjfél tájban eljött Tündérszép Ilona. Mikor meglátta kedvesét, fölkiáltott.
9: Ébredj föl, kedvesem! Három csók ártatlan szádból megszabadít a kárhozattól.
2: De hiába, Árgyélus föl nem ébredt az alatt az idő alatt. Amint fölébredt, mondta a vén banya.
3: Itt volt Ilona, de te mélyen aludtál.
2: Ez így történt háromszor egymás után. Egyszer aztán, amint a vén boszorkány elaludt, Árgyélus meglátta a nyakán a sípot. Leoldotta, s kíváncsiságból belefújt. És íme az egész cselédség elaludt. Ekkor kapott észbe, hogy azért aludt ő olyan mélyen, mikor a vén banya sípolt. Most a maga nyakára illesztette a sípot, és valahányszor fel akart ébredni a boszorkány, mindannyiszor sípolt Árgyélus. Így volt éjfélig. Ekkor jött Tündérszép Ilona. Árgyélus háromszor megcsókolta. Hát uram fia, az egész vár azonnal ragyogni kezdett. Minden ajtó fölpattant, és a vén boszorkány elsüllyedt. Mindenek előtte másodízben megcsókolta volna Árgyélus Tündérszép Ilonát, előbb 11-szer pofon vágta.

0: Azért van ez, mivel te 11 játszótársadat pofon vágtad, mikor igazat mondtak.
1: Megértemlem.
2: Ezzel karjára vette tündérszép Ilonát, köpönyegét s bocskorát felhúzta, ostorával egyet csattintott.
0: Hip-hop! Ott legyek, ahol én akarok. Legyek az atyám várában.
2: Ez azonnal meg is történt. Árgyélus ma is hatalmas király, Ilona hatalmas tündér. Most is élnek, ha meg nem haltak.

0: Demény Otto, utazás Hóperenciába. A vonat zajtalanul közlekedett a nagyszoba felől, de Mátyás érezte, hogy jön, s óvatosan elhúzta az ajtó elé függesztett szövetfüggönyt.
1: Gyere csak, vonat, gyere, már várlak.
2: De nehéz volt ide jutnom,
0: szuszogta a vonat.
2: Meg kellett kerülnöm az ebédlő asztalt, az összes széket, a szőnyeg rogyhelyi belagadtak a nagy kerekem küllőibe. Borzasztóak ezek a bútorokkal teli zsúfolt szobák. Egy vonatnak szabad tér kell a szágúdáshoz.
1: Majd,
0: mondta Mátyás, és lenyúlt a heverőről, mert emlékezett rá, hogy a papucsát a kisasztal előtt hagyta, s félt, hogy a vonat eltapossa őket. De a vonat ma este szokatlanul türelmetlen volt.
2: Indulnunk kell, ha idejében vissza akarunk térni. Odakünn hullahó, s ha sokat várunk, esetleg hótorlaszok keletkeznek, nem tudunk áttörni rajtuk.
1: Esik a hó? Hát az nagyszerű, éppen beleillik a terveimbe.
0: Lelkendezett Mátyás.
1: Havastályokra vágyom, és jégcsapokkal szeretnék játszani.
2: Jól van, akkor Hóperenciába utazunk.
0: Mondta a vonat, és füttyentett egy éleset.
2: Hóperencia főváros, Hófehérvár, odáig meg sem állunk.
0: Már robogtak is. Menet közben Mátyás odadugta az órát az ablaküveghez, és a tájat nézte, amikor honnan-honnan nem, egy csillogó hópamacs libbent eléje, és elhelyezkedett a szemközti ülésen.
3: Üdvözöllek benneteket Hóperencia határán. Én leszek a kísérőtök.
0: Mondta, s mikor Mátyás jobban megnézte őt, látta, hogy valami furcsa kis emberi lénnyel van dolga.
1: Örvendek.
0: Felelte neki, majd megkérdezte.
1: Hogy hívnak?
3: A nevem Hópuha, de nem kell soha keresned vagy szólítanod, mert míg Hóperenciában tartózkodsz, én mindig melletted leszek és szolgálatodra állok.
2: Megérkeztünk,
0: mondta a vonat, és nyomatékul nagyot sípolt. Hópuha fölemelkedett az ülésről, és lebegve elindult. Ellibegett a peronig, az ajtó hangtalanul kinyílt előtte, s Mátyás meglátta az állomás hatalmas hófehér épületét.
3: Innen Szánkóvá megyünk tovább, mert Hóperenciában ez a legmegfelelőbb jármű.
0: Intézkedett Hópuha, s szavaira már is ott volt a jármű, amit valami elrejtett motor működtetett, mert nem volt elébe fogva semmi.
1: A vonat? A vonatommal mi lesz?
0: Kérdezte Mátyás.
4: Természetesen velünk jön.
0: Nyugtatta meg Mátyást Hópuha.
4: Legyen mindig a közelünkben, hogy ne tévesszük szem elől.
2: Tudok én magamra vigyázni.
0: Örmögött a vonat, mert elkezdte kissé feleslegesnek érezni magát. És ebben volt is valami, mert Mátyás annyira belemerült Hófehérvár tanulmányozásába, hogy róla szinte teljesen megfeledkezett. A széles főutcát nézte, amelyen óriási volt a forgalom. Fehér, hócsipkeruhás lányok és vakítóan fényes öltözékű fiúk sétáltak a hatalmas üzletkirakatok előtt. Kezükben jégcsapra emlékeztető botokat szorongattak, amelyekkel mindenre rámutattak, amire a beszélgetés közben szó került.
3: Szezon végi kiárusítás van,
0: mondta Hópuha.
3: Olcsóbb lett a hólepel, a hóbunda, a hócipő, de még a hófátyol is. Csak most nem érünk rá ezzel foglalkozni, mert a palotába kell mennünk vendégségbe.
0: Mire ezt kimondta, már oda is értek a csodálatos épülethez. Fehér volt az is, mint Hóperenciában minden. A kapuja, számtalan apróbb és nagyobb tornya, a lépcsők, de még az ajtók, ablakok kilincsei is. A trónterem közepén finom, puha hószőnyeg futott végig a hótrónusig, amelyen ott csücsült negyedik Hóbernát, Hóperencia királya. Vállán hópalást volt, a fején hókorona, s kezében hógolyóban végződő jégcsapszerű jogar.
5: Mátyás! Üdvözöllek birodalmam fővárosában! Szeretném, ha elmondanád, milyen szándék hozott ide.
1: Hát nem is tudom. Nálunk az utóbbi években olyan vékonyak a telek voltak. Se hó, se jég, legfeljebb havas eső egy kis csípős széllel. Szeretnék egyszer már igazi telet látni.
5: Igazi telet?
0: Csodálkozott a király.
5: Létezik? Nem igazi tél is?
1: De még mennyire létezik? Nálunk egész télen sütött a nap, és egy csepp havat sem láttunk az idén.
0: Panaszkodott Mátyás.
5: Hát ez borzasztó! Nem is értem, hogy lehet.
0: Sopánkodott a király.
5: Mit esztek? Mit isztok? Mibe öltözködtök, ha nincs hó?
1: Mit ennénk? Kenyeret meg húst és süteményt és gyümölcsöket.
5: Érdekes. Ilyet még soha nem hallottam.
0: mondta negyedik Hóbernát.
5: Mi nálunk minden hóból készül. A fánk, a gombóc, a pogácsa. Hóból csináljuk a ruhát, és hóból vannak a házak, mint az én palotám is. Hó nélkül élni sem lehet, hiszen a hó adja meg mindennek a szép, egészséges, fehér színét.
1: Bocsánat,
0: ellenkezett Mátyás.
1: Nálunk a piros az egészség színe.
5: Piros? Az meg milyen?
0: Kérdezte a király. Mátyás zavartan nézett körül, de akárhogy is keresgélt a tekintetével, semmit nem látott, aminek segítségével megmagyarázhatta volna, hogy milyen a piros szín, hiszen Hóperenciában minden fehér volt. Szerencsére eszébe jutott a vonat.
1: Tessék várni egy percet. Kim van a vonatom, annak pirosak a kocsijai. Majd ide hívom.
0: De bizony ebben is tévedett. A vonat bejött ugyan a trónterembe, de a Hóperenciában való tartózkodás alatt már teljesen belepte a hó, a dér, és nem volt rajta egy körömnyi hely sem, ami ne változott volna csillogó hófehérre.
1: De hisz akkor én is fehér vagyok.
0: Kiáltott fel Mátyás meglepődve.
5: Hát mi más lehetnél?
0: Csodálkozott a király.
5: Menj csak oda a falhoz, ott áll egy jégtükör. Nézd meg magad!
0: Valóban fehér volt ő is. A ruhája, az arca, a haja, mindene.
1: Borzasztó,
0: suttogta.
1: Egész fehérre fagytam, pedig nem is éreztem, hogy fázom.
5: Fázni? Az meg micsoda? Hóperenciában ilyen szót nem ismerünk.
1: Igazán nem is tudom.
0: Dadogott zavartam Mátyás.
1: De hisz csak ugyan nem fázom.
0: Csodálkozva tapasztalta magán, hogy egy csepp hideget sem érez. Rátette kezét a jégtükörre, kellemes érintése volt, de nem hideg. Lesöpörte pizsamája elejéről a rátapadt hópihéket, bár hűvös, de kellemes érintésük volt, egy kicsit sem csíptek.
5: Nincs ebben semmi különös,
0: mondta negyedik Hóbernát.
5: Itt minden természettől fogva fehér és egyszerű. Most menj. Hópuha majd elkísér és megmutatja a várost. Érezd jól magad, mi nálunk.
0: Elindultak. Hópuha ment elől, mögötte Mátyás, s ott fújtatott nyomában a hófehérre változott vonat is. Átsiklottak a királyi parkon, át a várnegyed szikrázóan fehér utcáin, majd visszaértek a belvárosba, s Hópuha hamarosan egy játékbolt elé vezette őket.
3: Bemegyünk, jó?
0: Az üzletben Hóbelevanca úr, a boltvezető sietett eléjük.
1: Mit tetszenek parancsolni? Megérkeztek a legújabb áramvonalas hószánkók, hotalpak és hókorcsolyák. Hatalmas készletünk van hólabdákból, és ma kaptuk meg a felhúzható jeges medvéket. Táncolnak, dörmögnek és kitűnően csúszkálnak a jégen. Valami autófél kellene,
0: mondta Mátyás.
1: Ó, kitűnő autóink vannak. Modern áramvonalas hókotrok és hólánccal felszerelt terepjárók. De ha a könnyed formákat szereted, van itt egy kitűnő sportkocsi, a neve Hószámum. Tessék átfáradni velünk a próbaterembe, mert ott minden játékot ki lehet próbálni.
0: Ölbe fogták a sok-sok kincset és elindultak. A próbateremnek nevezett helyiség zsivajtól volt hangos, Hóperencia gyerekei sem szeretnek csöndesen játszani. Mátyásék hamar találtak egy kerek asztalt, és sorban elindították rajta az imént kapott kocsikat. Elől ment hókotró, széles nyomot vágva, a hótraktor fölkapaszkodott egy meredek dombra, s legvégül a hókotró vágta széles körpályán, elindult a sportkocsi is. Mind gyorsabb iramban rótta a köröket, Mátyás alig bírta szemmel követni. Közben két fiú jött oda hozzájuk, s megszólították Mátyást.
6: Hallottuk, hogy nálunk vendégeskedsz. Mondd, hogy tetszenek a játékaink?
1: Ó, nagyon-nagyon tetszenek, kivált a sportautó. Csodaszépen veszi a kanyarokat.
6: Hát persze, ez a legkorszerűbb kivitel. Teljesen áramvonalas és sima, mint a jégtükör.
2: Áramvonal, áramvonal.
0: Dohogott a vonat, mert már kezdte megsokalni, hogy vele senki nem törődik.
2: Én nem vagyok olyan áramvonalas, de minden terepen jól közlekedem.
6: Bocsáss meg, nem szeretnélek megbántani, de azt hiszem, hogy ezen a hópályán a te küllős kerekeid nem érvényesülnének.
0: Mondta az egyik kisfiú igazán szelíden, de a vonat erre még inkább tűzbe jött.
2: Nem hiszed? Hát akkor nézz ide!
0: Fölpattant a terepasztalra, elkezdett duruzsolni, majd éleset füttyentett és megiramodott. Előbb a széles körpályán üzőbe vette a sportkocsit, Az egyik éles kanyarban szélsebesen megelőzte, majd letért az útról, és a traktor után vetette magát. Egy dombtetőre ért, amelynek túlsó lejtője fölött egyszerűen átröpült, maga mögött hagyva a komótosan törtető traktort, és már a hókotrót is utolérte.
2: Gyorsabban, gyorsabban!
0: Szuszogta, és az ütközőivel elkezdte tolni őt maga előtt.
1: Kitűnő, kitűnő!
0: Kiáltott Mátyás.
1: Lám az én vonatom mindenkinél ügyesebb.
6: Érthetetlen,
0: mondták a hóperencia beli gyerekek.
6: Ki sem néztük volna belőle. Mondd kérlek, nem cserélnéd el velünk?
0: Mátyás meghökkent. Nézte az igazán barátságos hógyerekeket, szívesen a kedvükbe járt volna, de a vonatot mégsem hagyhatta. A vonat sok idő óta hűséges társa, zsörtölődéseivel is szeretnivaló drága cimbora. Eszébe jutottak eddigi közös útjaik és jövő terveik, és lassan csóválni kezdte a fejét.
1: Ne haragudjatok, ezt az egyet nem tehetem, hiszen a vonat nélkül haza sem tudnék menni.
2: Azám, haza is kell menni.
0: Kottyantott közbe a vonat.
6: Hát akkor...
0: Néztek összetanástalanul a hógyerekek.
1: Bizony, el kell válnunk.
0: Mondta Mátyás.
1: De ezt a találkozást mindig őrizni fogom az emlékeimben. Hóperencia nagyon szép ország és nagyon kedvesek a lakói. Bármikor szívesen találkoznék veletek Budapesten.
6: Budapesten? Lehet,
0: mondták a hógyerekek.
6: Mi az év bizonyos szakaszában elindulunk távoli tájak felé. Lehetséges, hogy egyszer Budapestre is elmegyünk.
1: Hát persze.
0: Kiáltott fel Mátyás örömmel.
1: Karácsony előtt gyertek, nálunk akkor van a leghidegebb, és maradhattok február végéig.
0: Ránézett hópuhára, és intett a fejével. Ő értette az intést, odarendelte a szánkót, és elindultak. Még visszanéztek, látták, hogy a hógyerekek is barátságosan integetnek utánuk, de a szán mind sebesebben repült, és ők már újra a határon voltak.
1: Itt elválunk,
0: mondta Mátyás.
3: Elválunk,
0: válaszolt a hópuha, és egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől. Mátyás a vonatra nézett, és örömmel látta, hogy az időközben ismét visszakapta eredeti színét. Fekete volt a mozdony, pirosak a kocsijai, az ülések zöldek. Beült az első kocsiba, és bólintott.
1: Mehetünk!
0: Vonat halk zakatolással elindult. Békés tájak fölött suhant, szelíden ringatózva, hogy Mátyás el is bólbiskolt közben, és csak a szobába riadt föl újra.
1: Itthon vagyunk?
0: Kérdezte.
2: Itthon?
0: Felelte a vonat, majd még hozzátette.
2: De most már aludj reggelig. Holnap óvodába kell menned.
1: Csak még annyit mondj!
0: Kérlelte Mátyás.
1: Szerinted eljönnek ide a hógyerekek?
2: Persze, hogy eljönnek. Minden évben megérkeznek ők. De hiszen magad is tudod.
0: Csak hogy ezt már Mátyás nem hallotta. Aludt jó ízűen, ahogy csak az elfáradt ember alussza az igazak álmát. Észre sem vette, amikor a vonat, azon az úton, amelyen érkezett, el is távozott.
7: Telegén.

0: A halastó partján az egér a békához fordult.
1: Béka, megtanítanám prekegni.
2: A legnagyobb örömmel,
0: felelte a béka, aki már régóta reménykedett abban, hogy rajta kívül egyszer más is prekeg majd.
1: Nem mindunk tánék cincogni,
0: magyarázta az egér.
1: Csak szeretnék menni valami mást is.
2: Hát persze,
0: mondta a béka. Meg volt róla győződve, hogy a brekegés minden hangok leggyönyörűbbike. S úgy vélte, ha az egér megtanul brekegni, soha többé nem akar majd cincogni.
1: Hozzáfoghatnánk most rögtön!
2: Rendben, fogjunk hozzá!
0: Így kezdett az egér brekegést tanulni.
1: Nagyon nehéz!
2: Valóban, nehéz, de gyönyörű jó a brekegés.
0: A béka ábrándos tekintettel a távolba merett, és tökéletesen megfeledkezett az egérről. Figyelmeztette az egér. A béka összerezzent, és folytatta a leckét.
2: Ó, egér, neved rossz néven, amint a brekegésre gondolok.
0: Déltájban az egér már tudott brekegni egy kicsit. Délután azonban nem haladt a tanulmányaival, este felé pedig bejelentette.
1: Béka, otthon, abba kell hagynunk.
2: Rendben,
0: egyezett bele a béka. Igazából gyorsabb előmenetelre számított, és csak most értette meg, milyen nehéz brekegni.
2: Ez a legnehezebb dolog a világon.
1: Még a ciripelésnél is nehezebb.
2: Sokkal nehezebb. De ha már tudsz brekegni, akkor mindent el tudsz brekegni. Viccesen döngicsélni, könnyedén károgni, vagy könyvfakasztal üvölteni. Teljesen abszurd. Brekegni viszont mindent el lehet, egér, mindent.
0: Elbúcsúztak egymástól, és mindketten hazaballagtak. Este a pacsirta születésnapját ünnepelték, és az egér már korábban megígérte, hogy előad valamit. Amikor mindenki elfoglalta a helyét, az egér előlépett, és fészegen, billegve elbrekegett egy tanucskát.
1: Buenos días, nyapot!
3: Brek, brek!
1: Buenos días, nyapot!
3: Brek, brek!
4: Erre senki nem számított. Hatalmas tapsvihar tört ki. A béka pedig csendben elmorzsolt egy könnycseppet az arcán. Bár úgy érezte, hogy ezt a dalt ő sokkal teltebben és zengzetesebben brekegte volna el. Csodálatos születésnap volt. Késő este mindannyiuk meglepetésére egy torta sodródott föléjük, melyből vastag cseppekben hullott alá a tejszínhab. A legtöbb állat próbált elrejtődni előle, a hangya és a medve azonban felszegték a fejüket, és szélesre tátották a szájukat. A torta végül a mohára ereszkedett, s jutott belőle mindenkinek. Míg a többiek falatoztak, a béka és az egér a juharfa mögé vonult. A béka azt fejtegette az egérnek, hogyan lehet olyan szépen brekegni, hogy attól mindenkinek leesik az álla? És hogy lehet valakit álomba brekegni, avagy felébreszteni azzal, hogy valami harsányot brekkentünk a fülébe? Meg is mutatta. Az egér azonban a szavába vágva azt brekegte.
1: Ébrek vagyok, rettentően ébrek vagyok, remek, remek.
4: Itt a vége. Fuss el véle!

0: Kiki, amit érdemel. Egyszer egy szegény öreg vándor mendegélt az úton. Sötétedett, ráestöledett. Elhatározta, hogy betér a legközelebbi házba szállást kérni. Bezörgetett egy szép nagy házablakán.
1: Adjatok szállást éjszakára!
0: Kilépett a házból a gazdagasszony, és rárivalt a vándorra. Jól leteremtette.
2: Mindjárt leoldom az ebet a láncról. Még hogy szállást, hordd el magad!
0: Tovább ment az öreg vándor, meglátott egy szegényes kis házikot, bezörgetett a kis ablakon.
1: Hé, gazda! Adj szállást egy éjszakára!
3: Kerülj beljebb!
0: Szólt ki barátságosan a gazdasszony.
3: Adunk, hogy ne adnánk, csak éld be vele. Szűken vagyunk a házban, nagy a lárma.
0: Belépett a vándor, és látta, hogy kicsiny a házikó. Szűken vannak benne. Sok a gyerek, mindegyiknek rongyos az inge.
1: Miért járnak ilyen rongyosan a gyerekeid? Miért nem varsz nekik új inget?
3: Ugyan miből? Az uram meghalt, magam nevelem a kicsinyeimet, hogy tudnék új inget varni nekik? Még kenyérre sincs mindig pénzünk.
0: Meghallott ezt a vándor, nem szólt rá semmit. Az asszony pedig ételt tett az asztalra, és hívta a vándort.
3: Ülj le, tarts velünk!
1: Nem kérek. Nemrég ettem.
0: Kioldotta a tarisznyáját, előszedett mindent, ami ehető volt, és ő kínálgatta a gyerekeket. Aztán lefeküdt, és nyomban el is aludt. Kora reggel felkelt, megköszönte az asszonynak a szállást, és azt mondta neki búcsúzóul.
1: Amit reggel elkezdesz, azt estig csinálod.
0: Nem értette az asszony a vándor szavait, meg se jegyezte. Kikísérte az öregembert a kapuba, aztán visszament a házba, és azt gondolta.
3: No, ha még ez a szegény vándor is azt mondja, hogy rongyosak a gyerekeim, akkor mit mondhatnak mások?
0: Elhatározta, hogy abból a néhány vászondarabkából, amilyen van, inget var legalább az egyik gyerekének. Átment a gazdag szomszédasszonyához, elkérte tőle a rőföt, hogy megméri a vásznat, elége arra az egyingre is. Hazatért a szegény asszony a szomszédból, és ment a kamrába. Levette a polcra a vászondarabkát, és méregetni kezdett. Ahogy mérte, a vászon egyre csak nőtt, nem is látszott a vége. Egész nap mérte az asszony a vásznat, csak napszállt akkor ért a végére. Volt miből inget varni magának és a gyerekeinek is.
3: Elég lesz a vászon, amíg élek. Hát erről beszélt reggel a vándor.
0: Értette meg egyszerre a szegény asszony. Este visszaadta a rőföt a gazdag szomszédasszonyának, és elmondta neki, hogy lett tele a kamrája vászonnal az öregember szavára.
2: Ó, miért is nem adtam szállást annak a vándornak?
0: Bánkódott a gazdag asszony, és így kiáltott.
2: Hallod-e, béres? Fogd be gyorsan a lovat! Vágtass a koldus után! Hozd vissza, ha törik, ha szakad! Segíteni kell a szegényeken, én mindig ezt mondtam.
0: A béres nyomban elhajtott, hogy az öreg vándort megkeresse. Csak másnap érte utol. A vándor azonban nem akart visszatérni. Búna keresztette a fejét a béres. Azt mondta.
4: Ha nem jössz vissza, én bánom. Elkerget a gazdasszony, még a béremet se adja ki.
1: Ne búsulj, legény. Visszamegyek hát, ha úgy kívánod.
0: Felült a kocsira, és elindultak. A gazdagasszony kint állt a kapujában, alig várta már az öreget. Mélyen meghajolt a vándor előtt, mosolygott, bevezette a házba, megetette, megitatta, puha ágyba fektette.
2: Feküdj le, apóka! Pihenj, kedves apóka!
0: Ott maradt az öreg vándor, másnap is, harmadnap is. Evett, ivott, aludt, pipázott. A gazdasszony kínálgatta, kényeztette, nyájas szóval becézgette, de magában mérgelődött.
2: Mikor tágul már el innen ez az öreg naplopó?
0: De elkergetni nem merte a vándort. Attól félt, ha kiadja az útját, akkor kárba visz minden fáradtsága. A negyedik napon nagy örömére kora reggel szedelőzködni kezdett a vándor. A gazdagasszony kikísérte. Ment az öregember a kapu felé, de hallgatott. Kifordul a kapun, még akkor se szól. Az asszony nem állhatta meg, hogy meg ne kérdezze tőle.
2: Mit csináljak ma, mondd meg, apóka?
0: Ránézett az öreg vándor, és azt felelte.
1: Amit reggel csinálsz, azt csinálod estig.
0: Szaladt az asszony a házba, kapta a röfőt, hogy a vásznat mérjen vele. De abban a szempillantásban eltüsszentette magát, akkorát tüsszentett, hogy a tyúkok ilyetten rebbentek meg a udvaron.
5: Szabzi!
0: Az asszony egész nap tüsszögött, nem tudta abba hagyni. Nem tudott se enni, se inni, se felelni a kérdezősködőknek. Annyit tudott csak, hogy...
5: Hapci! Hapci! Hapci!
0: És amikor leszállt a nap, és egészen besötétedett, csak akkor tudta abba hagyni.

0: Mese az ostoba bőről. Nagy szerencsét csinált egy szegény családfia, mert gazdag leányt kapott feleségnek. Kéralaj szokás szerint az ifjú férj egy-két nappal az esküvő után látogatóba indult a felesége szüleihez. Gondosan megmosakodott, megfésülködött, tiszta ruhát öltött az út előtt, és amikor elkészült, anya így szólt hozzá.
1: Édes fiam, szívlelj meg néhány jó tanácsot. A mi házunkban nincs szék. Az anyusodnál ne ülj le a padlóra, hanem keresd magasabb ülőhelyet magadnak. Ne mondj ostobaságokat, szavaidnak legyen súlya. Megértetted?
2: Ó, igen, hogyne, anyám. Eszembe véstem minden szavadat.
0: Felelte az ifjú férj, és ezzel útnak indult. Felesége házánál nagy tisztelettel fogadták, s gyékény szőnyeget terítettek elé, hogy leülhessen és kipihenje az út fáradalmait. Az ostoba férj azonban emlékezett anya intő szavaira, és felmászott egy szalmakazal tetejére, hogy elég magasan ülhessen. A házajak döbbenten nézték.
3: Gyere le, fiam!
0: Hívta őt az anyósa.
3: Miért ültél oda?
0: S szentül meg volt róla győződve, veje hirtelen megbalondult.
3: Nem fáradtál el az úton?
0: Próbált beszédbe elegyedni az anyós a fiúval.
4: Kalapács!
0: Válaszolta az egyszeri fiú, és büszkén gondolta, milyen súlyos válasz jutott eszébe. Nem értette meg, hogy anyja okos beszédre intette, mikor azt mondta, hogy szavainak súlya legyen.
3: Mit mondasz?
0: Csodálkozott az anyós.
4: Balta!
0: Felelte az ostoba fiú.
3: Balta!
0: Kérdezte rémülten.
4: Malomkő! Nem, a malom!
0: Vágta rá a fiú. A mese hallgat arról, hogyan végződött ez a találkozás, de annyi bizonyos, hogy ez a házasság nem lett hosszú életű. A fiú talán máig is szalmakazal tetején ül, és súlyos dolgokon törő a fejét.

0: Mészöly Ágnes, a varázstérkép. Natti kistündér álmosan hevert az eperf alatt. Ide-oda, oda-ide himbálózott a hintaágyban. Nem csoda, hogy fáradt volt, hiszen előző éjjel a Szent János bogarak ünnepi díszvendége volt. Dalmorka hobbi varázsló viszont már nagyon unta a csendes ücsörgést.
1: Egy kártyaparti?
2: Fárasztó.
1: Nézzünk akkor egy filmet.
2: Hervasztó.
1: Egy játszmacsocsó?
2: Borzasztó.
1: Sétáljunk egyet.
2: Izasztó.
1: Valami bajod van? Aggasztó ez a semmittevés. Ráadásul belebetegszem az unalomba. Ez a tanya a legegyhangúbb hely a világon. Soha nem történik semmi. Ráadásul...
0: Ebben a pillanatban hatalmas luxusautó fékezett a kapu előtt. Sajnos nem elég korán, a kerítés oldala ismét hangosan recsegve dőlt ki.
3: Pardon.
0: Ugrott ki Félix Macho, a milliómos mexikói felfedező és világutazó a volán mögül.
3: Ez a kerítés mindig útban van. Remélem nincs harag, kedves varázsló úr. Annál is inkább, mert nagy szükségem lenne a segítségére.
0: Dalmorka már fel is pattant a kényelmes karosszékből. Egyet lépett, és közben vállára terítette a kompakt varázslótarált, kettőt lépett, és már a kezében is volt az összehajtható varázspálca.
1: Mit teltek önért, Mr. Macho?
3: Egy ősi templom mélyén találtam egy varázstérképet, különleges darab. Amint rámutat valaki a térképen egy pontra, azonnal ott terem. Viszont van egy aprócska gondunk. Fogalmunk sincs, hogyan lehet visszatérni a kiindulási pontra. Már tucatnyi emberem utazott el ismeretlen tájakra, de még egy sem jött vissza. Csak önben bízom, drága varázsló úr.
0: Dalmorkának a kaland említésére már is izgatottan csillogott a szeme. Mit neki kártyaparti filmnézés csocsó, amikor egy valódi varázstérképpel utazhat soha nem látott tájakra? Natti kistündér végig aludhatja a napot, bizony ő nem fog megpunyadni az egyhangoságtól.
1: Má is megnézem, mit tehetek. Természetesen először saját magamnak kell kipróbálnom.
3: Tegyen, ahogy jónak látja, drága varázsló úr. Én addig letelepszem ide a tündér kisasszony mellé. Ide az árnyékba. Ugye nem baj, ha töltök magamnak egy pohárkával ebből a finnomszörből?
1: Dehogy, csak tessék, érezze otthon magát.
0: Mondta Dalmorka. Meg sem várta, hogy Félix Macho lehuppanjon a karosszékre, a luxusautó motorházán széthajtogatta a térképet, és azonnal rábökött az egyik pirosra jelzett pontra. Egy pillanat múlva már ott sem volt. Lassan cammogott előre a délután. Natti kisnündér előbb szúnyókált, aztán pihengetett, majd szendergett egy kicsit, és az egészet kiegészítette egy kiadós bóbiskolással. Ettől aztán erőre kapott, és rájött, hogy igazán szeretne csinálni már valamit.
2: Egy kártyaparti, egy vidám film, egy izgalmas csocsójátszma, esetleg egy kellemes séta.
3: Hölgyem, az utóbbi 3 hétben én óriás skorpiókkal harcoltam. Őrült orvosok elől menekültem, 7000 méteres hegygerinceken hágtam át. Örülök, ha ücsöröghetek egy cseppet.
0: Ellenkezett Félix Macho.
2: Nincs más hátra, vissza kell hoznom Dalmorkát, különben meg ezt az unalom.
0: Hajolt Natti kistündér elszántan az automotorha ezen heverő varázstérkép fölé.
2: Nézzük csak. Sárga négyzet, regresszó. Vajon mit jelent ez a szó?
0: Bátran megérintette a regresszó feliratú pontot. Szemvillanással később egy tucatnyi mexikói kalandor hevert a luxus autó mellett, egymás hegyén hátán, a rakás tetején pedig Dalmorka hobbi varázsló lihegett. A kompakt talárja szana szétszakadt, az összecsukható varázspálca megviselten lógott a kezében.
2: Dalmorka, de jó, hogy itt vagy! Mit szólnál egy kártyapartihoz?
0: Kérdezte örvendezve Natti kistündér.
1: Nem hiszem, hogy bármilyen izgalmat el tudnék viselni mostanában.
0: Felelte kimérten a varázsló. Bevonult az eperfa alá, letelepedett a hintaágyba, és a következő 3 napban csak himbálózott ide-oda, oda-ide.

0: Kondás! Janku!
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. De olyan szegény volt ez az ember, mint a templom egere. Mikor ettek, mikor nem. Azt mondja egyszer a szegény ember a legidősebb fiának.
0: Öregy fiam az erdőbe, s vágj fát, majd talán megállt valaki.
1: Elmegy a legény az erdőbe, vágja a fát, hogy csak úgy csurrogott róla a verjeték. Amint ott kínlódik, izzad, oda megy egy ősz öregember, s mondja neki.
0: Hát te mit kínlódsz, fia?
2: Bizony fát vágok, öregapám. Talán megállt valaki.
0: Hagyd azt a favágást, fiacskám. Eredj haza, van az apádnak egy szántóföldje. Azon a szántóföldön egy diófa, a diófa alatt egy lyuk. Nézzetek bele, majd találtok ott valamit.
1: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott az ősz öregembertől, mennek mindjárt a szántóföldre, s hát csak ugyan a diófa alatt van egy nagy lyuk. Bekukucskálnak, s látják, hogy odalent egy nagy kamra van, s az a kamra tele van liszttel, szalonnával, s mindenféle jó elemózsiával. Ott mindjárt felszednek, amit felszedhetnek, viszik haza, s nagy vendégséget csapnak. Mondja másnap a szegény ember a középső fiának.
0: Na, te eredj, fiam, te is az erdőbe. Hát, ha téged is megállt valaki.
1: Kimegy a középső legény is, vágja, rója a fát, s hát jön az ősz öregember, s megszólítja a fiút.
0: Hé, ugyan mit killódol, fia? Eredj csak haza! Van az apádnak egy szántóföldje. A szántóföldjén egy akácfa. Az akácfa alatt egy nagy pince. Tele van az boros hordókkal.
1: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott. Mennek a szántóföldre, s hát csak ugyan igaza volt az ősz öregembernek. Volt abban a pincében 100 boros hordó is. Mindjárt csapra ütöttek egy hordót, jól ellátták magukat, aztán szekeret fogadtak, s a sok hordót hazavitték. Harmadnap azt mondja a szegény ember a legkisebb fiának.
0: Na, Jankó, fiam, eredj te is az erdőbe, hát ha téged is megállt valaki.
1: Kimegy Jankó, vágja a fát, izzad erősen. De egyszer mit gondol, mit nem, eldobja a fejszét. Ő bizony többet nem kínlódik, úgyis van otthon enni s innivaló elég. Tüzet gyújtott, szalonnát vett elő a tarisznyájából, nyársra húzta, s úgy sütögette a szalonnát. Amint a tűz mellett ül, odajön az öregember, s kérdi Jankót.
0: Hát, te fiam, mit csinálsz itt?
3: Na most, öregapám, én azt nem tudom, hogy első ránézésre mire gondol, de szerintem én szalonnás sütök. Ugye most az apám ugye azért küldött, hogy fát vágjak, de én egyet se kínlódom többet.
0: Jó teszed, édes fiam! Ne is kínlódjál! Nesze! Adok neked pálcát! Jó. Ennek még hasznát vehet.
3: Ez ugye bizony mit csináljak?
0: Hej, fiam! Csak jó vigyázz erre a pálcára! Mert ez olyan pálca, hogy egy súlytásra agyon üthetsz vele akár egy regement katonát.
1: Hazamegy Jankó, otthon a fejszét nagymérgesen ellódítja, s mondja az apjának, hogy ő többet nem killódik, ne küldje az erdőbe.
0: Mit beszélsz te, te macska béka, te? Az én házamnál én parancsolok. Ha nem akarsz dolgozni, ki a házamból? Ki felé, fel is út, le is út.
3: Ha jó van, ha ne haragudjék, édesapám, elmegyek, ha úgy kívánja.
1: Azzal elindult világgá. Nem vitt magával semmit a világon, csak a pálcát. Megy mendegél hetet hét ország ellen, s addig meg sem állott, míg a király városába nem ért. Bemegy a király udvarába, ottan volt egy nagy szemétdomb, arra fölment, elkezdett benne kotorászni a pálcával. Meglátja a király, lemegy hozzá, s kérdi.
4: Hát te ki vagy, fiam?
3: Én? Én az aki?
4: Hol lakol?
3: Én? Ingber is nadrágban.
4: Hogy hívnak?
3: Jankónak.
4: Mit keresel a szeméten?
3: Szolgálatot, felséges királyom.
4: No, bizony, ha szolgálatot, állj be hozzám! Megfogadlak Kondásnak.
1: Még jól meg sem nyugodhatott Jankó, kezére adtak 100 darab disznót. azt mondta neki a király.
4: No, Jankó, itt van 100 darab disznó, hanem azt megmondom neked, nehogy az ólom erdőbe hajtsd, mert szörnyű halálnak halálával halsz meg ott.
1: Hiszen Jankónak sem kellett egyebet hallani. Egyenesen az ólomerdőbe hajtotta a disznókat, hadlám mi van ott. Bemegy az ólomerdőbe, a disznókat ott elcsapja, hadd járjanak, amerre tetszik. Ő meg leült egy fa alá, tüzet rakott, volt egy darabka szalonnája, s elkezdette sütni. Hát egyszer jön nagy dérrel, durral a hétfejű sárkány, nagyot kiált.
5: Hey, te emberi szink! Hogy mered pusztítani az én erdőmet?
3: Már nem veszek egy jégként, hanem jön ide a tűzben és üsőszalonát kenni is.
5: De ilyen olyan te ringette teremtette, vagy csutak én neked szalonnát?
1: S neki szaladt Jankónak, kitátotta mind a hét száját, hogy szerte szaggassa.
3: Ugyan? Ez a mindjárt becsületre tanít valaki?
1: S olyat húzott a pálcájával a sárkányra, hogy egyszeriben leszakadt mind a hét feje. Nézi, vizsgálja a sárkány fejét, Jankó, s a hetedikben egy nagy kulcsot talált.
3: Hiszen, hogy itt kulcs van, ugye? Akkor valahol ház is van, na?
1: Elindul az erdőbe, néz erre, néz arra, még egy jó hajításnyira sem ment, hát előtte állt egy rengeteg nagy ólomvár. Próbálja a kulcsot, szépen belé talál a vár kapujába, kinyitja, bemegy, végig sétál a szobákon. Az egyikben talál egy ólombokrétát, s azt mindjárt a kalapjára tűzi, aztán kimegy az udvarra, ott talál egy kutat, belenéz, s hát abban az egy ólomparipa lóg fejjel lefelé. Megszólal a paripa.
6: Isten hozott Kondás Jankó, édes gazdám. Üss rám a pálcáddal, s bizony nem bánod meg.
1: Jankó szépen meglegyinti a ló farát, s az abban a pillanatban kiugrik a kútból.
6: Köszönöm, Kondás Jankó, hogy megszabadítottál. Nesze, itt van a kantárom, tedd el, s ha valamikor szükséged lesz rám, csak rázincsd meg. De addig el ne menj innen, csináltass az udvari szabóval egy ólomruhát, akkorát, hogy egy dióba beleférjen, s azt tedd a fülembe.
1: Csináltatott Jankó mindjárt ólomruhát, beletette egy dióba, a diót beledugta a ló fülébe, s azzal a lovat szépen bekötötte az istállóba. Aztán tovább megy, jár kell az udvaron, betéved a disznóolba, hát ott van 100 darab disznó a király régi kondásával. A hétfejű sárkány zárta ide. Kieresztette a kondást s a disznókat, aztán felment a palotába, ott egy kád ólompénzt méretett a kondásnak, s azt mondta neki.
3: Na, elég öcsém, Isten hírével, amelyre a szemed le.
1: Elmegy a kondás nagy örömmel, Jankó meg a 100 darab disznót kitereli a várból az erdőbe, a másik 100-hoz csapja, s úgy hajtotta haza a 200 disznót. A király már kint állt az ajtóban, úgy várta Jankót, s olvasta egyenként a disznókat.
4: 1, 2, 10, elveszett belőle? Nem, megvan mind.
1: Dehogy veszett!

0: ezüsterdőbe menjen. De beszélhetett a király, Jankó egyenest az ezüsterdőbe hajtotta a disznókat, ott elcsapta, hadd menjenek, amerre tetszik, leült egy ezüstfa alá, szalonnát vett elé, nagy tüzet rakott, s úgy sütögette. Hát egyszer jön a 14 fejű sárkány, s rákiált nagy mérgesen.
1: Hogy mersz az erdőmben járni? Most vége az életednek!
0: Jankó ennek is eleget mondott a szép szóval, hogy üljön le a tűz mellé, jobb, ha ő is szalonnát süt, de a sárkány még mérgesebb lett, Jankónak rontott.
1: Ilyen olyan keringettő adta, majd eszem én veled szalonnát!
0: De többet aztán egy kukkot sem szólott, mert Jankó úgy oda legyintett a páncájával, hogy a sárkánynak mind a 14 feje leesett. Akkor aztán rendre nézte mind a 14 fejet, hát ha itt is talál valamit. Azám, hát talált is egy ezüst kulcsot.
2: Én már ezt a bizonyos ezüstvár kulcsa lesz.
0: S elindult, hogy megkeresse az ezüstvárat. Megy, mendegél erre-arra, s egyszer csak rátalál az ezüstvárra, próbálja a kulcsot, hát jól talál a kapuba. Bemegy a várba, végigjárja a szobákat, egy asztalon talál egy ezüstbokrétát, a kalapjába dugja, aztán kiment az udvarra, ennek is a közepén volt egy kút, belenéz, s hát egy ezüst paripalók fejjel lefelé. Megszólal az ezüst paripa is.
3: Isten hozott, Kondás Jankó, kedves gazdám, üss rám a pálcáddal, bizony nem bánod meg.
0: Jankó ráütött az ezüst ló farára, s a ló egyszeribe kiugrott, s neki adta a kantárát.
3: Vigyázz jól erre a kantárra, s ha szükséged lesz rám, csak rázintsd meg. Van itt egy udvari szabó. Avval csináltas magadnak egy ezüst ruhát, de olyant, hogy egy dióba beleférjen, s azt a diót dugd a fülembe.
0: Úgy tett Jankó, ahogy a paripa tanácsolta, aztán benézett a disznóba, s hát ott is volt 100 disznó a kondással, ez is a királyé volt. Kieresztette ezt a 100 disznót is, a kondásnak méretett egy kád ezüstpénzt, s elküldte, hadd menjen, amerre lát. Ő pedig a 100 disznót kiterelte az erdőbe, s estére 300 disznót hajtott haza. A király most is ott állt a kapuban, várta Jankót, számlálta egyenként a disznókat, s majd megölte a csodálkozás, mikor 200 helyett 300-at számlált.
4: No, Jankó, még ilyen kondásom nem volt világon való életemben. Megengedem, hogy a vezéreimmel vacsorálj.
2: Na most azt már mondom, hogy ne csapkodjon. Aztán a második, amikor én nem vacsorázom senki fiával, ezt is mondtam már. Adják az én vacsorámat külön.
0: Hát jól van. Kiadják a vacsoráját külön, de mikor éppen vacsorázott, hozzá sompolygott a középső királylányasszony, s kérte.
5: Jankó, add nekem az ezüstbokrétádat.
2: Nem, adom én. Szerezzem a kisasszony az ezüstbokrétákat.
0: De addig kérte, s olyan szépen kérte, hogy mégiscsak odadta. Másnap reggel megint kihajtja Jankó a disznócsordát, s a király most azt mondta neki, hogy minden üvé mehet, csak az aranyerdőbe ne menjen, mert ott hagyja a fogát.
2: Hiszen majd meglátom.
0: Gondolta magában Jankó, s egyenesen az aranyerdőbe hajtotta a disznókat. No, ott éppen úgy járt, mint az ólomerdőben s az ezüsterdőben. Csak hogy az aranyerdőben 24 fejű sárkány lakott, annak vágta le mind a 24 fejét. Az aranyvárban aranybokrétát talált, a várkutyában aranyszőrű paripát, s az aranykantárt adott neki. Ott is talált 100 disznót, azt is kiterelte a várból, s estére 400 disznót hajtott haza. Hely, uram, teremtő, megörült a király, mondta Jankónak.
4: Na, Jankó fiam, megengedem, hogy ma este velünk vacsorálsz.
2: Jó van, király uram, mert a csapkodást illeti, hát túljárt az eszemen, de én nem vacsorázom senki veppenséges királyom, adják az én vacsorámat külön.
0: Kiadják a vacsoráját külön, de a kicsi király kisasszony meglátta kalapjában az aranybokrétát, Jankóhoz ment, elkezdette cirókálni, morókálni, s Jankó egy szóval sem mondotta, hogy nem adja oda. Kivette a kalapjából a bokrétát, s szépen a kicsi király kisasszony kezébe tette. Negyednap, mikor Jankó éppen indulóban volt a disznókkal, hallja, hogy a király kihirdette az egész országban, hogy férjhez akarja adni a három leányát. Egy magas fának a tetejére kitűzetett három bokrétát, s kihirdették, hogy az

0: Szia a három legényi, a három királykisasszony, aki a lovával felugrat, sabokrétát lekapja. Na jöttek is mindenféle hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények szerencsét próbálni, de a fának fele magasságába senki sem tudott felugrani.
1: Hiszen majd felugratok-e?
0: Gondolta magában Jankó. Megrázta az ólomkantárt, egyszeribe ott termett az ólomparipa, felöltötte az ólomruhát, bevágtat a király udvarába, s egyugrásra lekapja a legidősebb király kisasszony bokrétáját. Bezzeg örült a legidősebb király kisasszony, hogy neki már van mátkája, de nem sokáig tartott az öröme, mert Jankó úgy elvágtatott a bokrétával, mint a sebes szél. Akkor megrázintotta az ezüst kantárt, s jött az ezüst paripa. Másodszor is bevágtatott a király udvarába, s egyugrással lekapta a középső király kisasszony bokrétáját. Hiszen lett erre nagy öröm, de lett a nagy örömre mindjárt nagy szomorúság is, mert az ezüstruhás vitéz is egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől, mintha a föld nyelte volna el. Hanem egy perc, kettő még bele sem telt, Jankó megint ott termett a király udvarában, de most az aranyszűrű paripán, egyugrással lekapta a kicsi király kisasszony bokrétáját, azzal hopp, elnyargalt. Bezzeg volt nagy sírás, rívás, sírt a három király kisasszony, mint a záporeső. Lám, mind a hármuk bokrétáját elvitte egy-egy vitéz, s most már sem bokréta, sem vőlegény. Azt mondta a király.
2: Ne sírjatok, édes leányai! Van itt az udvarban királyf is, herceg elég, választatok közülük kedvetek szerint valók. Nesztek, adok nektek egy-egy aranyalmát, dobjátok annak, akinek tetszik. Az lesz az uratok!
0: A két idősebb király kisasszony csak egy kicsit körültekintett, s mindjárt odadobta egy-egy királyfinak. Hanem a kicsi király kisasszony nem dobta senkinek.
2: Hát te mit akarsz?
0: Kérdezte a király nagy mérgesen.
2: Talán bizony több legényt hívassak?
3: Csak hívasson, édesapám, mert nincs itt, akinek én azt az aranyalmát odadobnám.
0: Előhivatják mind az udvarbéli legényeket. De egynek sem dobta az aranyalmát a kicsi király kisasszony. Csak Kondás Jankó nem volt köztük.
2: Hívjátok elő Kondás Jankót!
0: Szaladnak az inasok Kondás Jankóért, mondják, hogy hivatja a király. De Jankó azt üzente, hogy addig nem megy, míg minden disznó mellé egy embert nem állít a király, mert ő a disznókat nem hagyja őrizetlen. Mit volt, mit nem tenni, küldött a király 400 embert 400 disznó mellé. Akkor aztán Kondás Jankó megrázintotta az aranykantárt, felöltözött az aranyruhába, s aranyszőrű paripán bevágtatott a király udvarába. Ott volt a kalapjában a három király kisasszony három bokrétája is.
1: Na hát, itt vagyok, fenséges királyom, ugye?
0: Jelentette magát Kondás Jankó, de abban a pillanatban már repült is az aranyalma Jankó felé.
2: No, Jankó, országot, világot bejártam, de hozzád hasonlatos, csodálatos legényt életemben nem láttam.
1: Na, ugye?
2: Isten neki, neked adom a leányomat, s vele az egész királyságomat.
0: Egyszeriben megeresztették minden hordóban a csapot. Volt helye új a lakodalom, amilyen még nem volt sem ezen, sem más világon. Itt a vége, fuss el véle!

0: Mosonyi Alíz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy kis piros gomb. A felső polcon lakott, de egyszer valahogy elgurult.
1: Segítség, segítség, elvesztem!
0: Kiabált a kis piros gomb. Éppen arra szállt a Párizs-Londoni repülőgép, és a pilóta meghallotta a kiabálást. Lenézett a repülőablakból, és lekiáltott.
2: Piros gomb! Lent a legalsó polcon vagy, a jobb sarokban!
0: És aztán tovább repült. Elszállt London felé.

0: Hogyan házasodott össze Borsóvirág úrnő Kukorica urasággal? Indián népmese. A nagy folyam partján lakó nemzetség egyszer arra lett figyelmes, hogy a folyam felül énekszó hallatszik. Az emberek a partra siettek, s látták, hogy Borsóvirág úrnő énekel.
1: Ki kér engem jegyesének? Ki vesz engem feleségnek?
0: Így énekelt Borsóvirág úrnő. Ekkor elébe lépett Párduc uraság.
2: Úrnőm, ha férjedül fogadsz, én feleségül veszlek.
0: Borsóvirág úrnő megkérdezte.
1: A feleségül megyek uraságodhoz. Mit ad majd nekem enni?
2: Sok-sok húst adok az én úrnőmnek.
1: Ó, akkor én éhen halnék. Soha sem ettem, soha sem eszem húst.
0: Mondta Borsóvirág úrnő, és ismét énekelni kezdett.
1: Ki kér engem jegyeséül? Ki venne feleségül?
0: Elibe állt Szarvas uraság.
3: Úrnőm, ha férjedül fogadsz, én feleségül veszlek.
0: Tőle is megkérdezte Borsóvirág úrnő.
1: A feleségül megyek uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
3: Zsenge gajat, rügyecskét, erdei fák friss hajtását.
1: Ó, akkor én éhen halnék.
0: Sóhajtott Borsóvirág úrnő, és tovább énekelt.
1: Ki venne a feleségnek? Ki jön el hozzám, kérőnek?
0: Elibe állt a medve uraság.
4: Úrnőm, ha férjedül fogadsz, hát én feleségül veszlek.
1: A feleségül megyek uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
4: A diót meg magyarót, bőségesen. Fákodvába rejtettem a sok kincsem, a diót meg a magyarót, amit gyűjtöttem, hát megfelezném az én úrnőmmel.
1: Ó, akkor én éhen halnék. Még soha nem ettem, nem is fogok enni se diót, se magyarót.
0: És folytatta énekét.
1: Férhez mennék örömes, csak jönnének a kérők.
0: Elibe állt Farkas uraság.
5: Hát tudom, figyelj, de hogyha a férjedül fogadsz én, akkor én feleségül veszlek.
1: A feleségül mennék uraságodhoz. Mit ad majd nekem enni?
5: Hát a vadpecsenyét nyilván meg friss húst bőségesen.
1: Ó, akkor én éhen halnék. Soha sem ettem még húst, soha sem akarok vadakat gyilkolni. Uraságod ezt megteheti, hozzám nem illeni.
0: És Borsóvirág úrnő megint énekelt.
1: Ki vesz engem feleségül?
0: Kukorica uraság állt elibe kérőnek.
1: A feleségül megyek uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
2: Jó ízű kukoricát!
1: Ó, ez lesz a pompás élet!
0: Örvendezett Borsóvirág úrnő, és átkarolta Kukorica uraságot. Kacsaival körbefogta, soha többé el nem eresztette, és együtt azt mondták.
2: Boldogságban, békességben együtt maradunk mi ketten, mindörökké.
0: Ezért van az, hogy a borsó manapság is fölfut a kukorica szárára, ott nyitja ki virágait, és ott terem bőségesen, ahol kukoricát ültetnek.

0: Hamupipőke. Egyszer egy gazdag ember felesége megbetegedett, és amikor érezte, hogy közeleg a vége, ágyához hívatta egyetlen leánykáját, és így szólt hozzá.
1: Kedves gyermekem, légy jámbor és jó, akkor a jó Isten mindig segíteni fog. Én pedig nézni foglak az égből, és vigyázni fogok te rád.
0: Azzal behunta a szemét, és meghalt. A lányka minden nap kiment az anya sírjához, siratta őt, és jámbor maradt, és jó. Amikor eljött a tél, fehér kendőcskét borította a hó a sírra, és amikor a tavaszi nap a kendőcskét levonta, új feleséget hozott az ember a házhoz. Az asszony magával hozta két leányát, akiknek szép és fehér volt az arca, de ocsmány és fekete a szíve. Attól fogva rossz idők jártak a szegény mostoha gyermekre.
2: Még hogy itt üljön a butaliban, nálunk a szobában.
3: Aki nem dolgozik, ne is egyék. Takarodjék az a konyhatündér.
0: Elvették szép ruháit, avit szürke kötényt és facipőt adtak rá.
3: Nézzétek csak a büszke herceg kisasszony, hogy kicifrálkodott.
0: Kiabálták, jót nevettek rajta, és kivitték a konyhába. Ott keményen dolgoztatták, látástól vakulásig, hajnalhasadás előtt föl kellett kelni, vizet hozni, tüzet gyújtania, főznie, mosnia kellett. Ráadásul a nővérek mindenféle körmönfont komiságokat gyötörték, csúfot üztek belőle, borsót és lencsét szórtak elé a hamuba, neki pedig oda kellett ülni, és ki kellett válogatni. Este, ha kifáradt a munkában, nem fekhetett ágyba, hanem tűzhely mellé kellett a hamuba feküdnie. És mert így mindig szúrtos és piszkos volt, elnevezték hamupipőkének. Történt egyszer, hogy az apa vásárba indult, és kérdezte a lányokat, mit hozzon nekik.
2: Szép ruhákat.
0: Így az egyik.
3: Gyöngyüket és drága köveket.
0: Így a másik.
4: Hát te, hamupipőke, te mit kívánsz?
5: Apám, törd le nekem az első gajat, amely hazafelé menet a kalapodhoz csapódik.
0: Már most az apa vett két mostohalányának szép ruhákat, gyöngyöket és drága köveket, és hazaútban, amikor a zöldellő csaléton lovagolt át, egy mogyoró gaj neki csapódott, és leverte a kalapját. Ő pedig letörte a gajat, és magával vitte. Hogy hazaért, átadta a mostolányainak, amit kértek tőle. Hamupipőkének pedig a mogyoró vesznőt. Hamupipőke megköszönte, kiment az anyja sírjához, és ott elültette a vesznőt, és annyit sírt, hogy könnyei a vesznő tövére hullottak, és megöntözték. Meg is nőtt az, és lett belőle szép mogyorófa. Hamupipőke minden nap háromszor kiment alája, és sírt, imádkozott, és mindannyiszor leszállt a fára egy fehér madárka, és ha kívánsága volt hamupipőkének, a madárka ledobta neki, amit kívánt. Történt pedig, hogy a király ünnepét rendezett, három napig tartott, amelyre az ország minden szép lányát meghívta, hogy fia számára menyasszonyt keressen. Megörült a két mostohalány halván, hogy ők is hivatalosak, szólították hamupipőkét, és azt mondták neki.
3: Fésüld meg a hajunkat, kefélj ki a cipellőnket, kapcsold be a csatjainkat,
2: vigadni megyünk a királyi palotába.
0: Hamupipőke szót fogadott, ám de sírt, mert ő is el szeretett volna menni a táncba, és kérte mostoháját, ő is hadd mehessen.
6: Ennyi, hamupipőke, te, aki csupa por és piszok vagy, te akarsz igazságba menni, hiszen illő ruhád és cipellőd sincs, és még táncolni akarsz.
0: De amikor hamupipőke csak nem tágított, végül is így szólt a mostoha.
6: Na jó, ide szórtam neked egy tál lencsét a hamuba, ha két órán belül kiválogatod, velünk jöhetsz.
0: A leányka kiment a hátsó ajtón a kertbe, és így kiáltott.
5: Ti galambicák, ti gerlicék, az égnek összes madárkája, gyertek, segítsetek válogatni, javát a csuporba, gyomot a gyomorba.
0: Akkor beröppent a konyhaablakon két fehér galambocska, majd a gerlicék, végül az égnek minden madara berajzott és behussan, és leszálltak a hamura. És bólogatni kezdtek a galambocskák, hogy koppant a csőrük, pik, pik, pak, pik, és a többiek is nekiláttak, pik, pik, pik, pik, és az összes lencseszemet beleszedték a tálba. Alig, hogy eltelt egy óra, már is elkészültek, és kiröppentek mindannyian. Vitte mostohájának a tálat a leányka, és örült, mert azt hitte, most már ő is elmehet a vigasságba. De mostohája így szólt.
6: Nem, hamupipőke, nem, nincs is olyan ruhád, és nem is tudsz táncolni, kész nevetség lennél.
0: És hogy hamupipőke sírva fakadt, hozzátette.
6: Jó, ha két tállencsét egy órán belül kiválogatsz a hamuból, velünk jöhetsz.
0: És azt gondolta.
6: Lehetetlen, hogy meg tudja csinálni.
0: Amint pedig a két tállencsét kijöntött a hamuba, a leányka kiment a hátsó ajtón a kertbe, és így kiáltott.
5: Ti galambicák, ti gerlicék, az égnek összes madárkája, gyertek, segítsetek válogatni. Javát a csuporba, gyomot a gyomorba.
0: Akkor beröppent a konyha ablakon két fehér galambocska, majd a gerlicék, végül az égnek minden madara berajzott és behussant, és leszálltak a hamura. És bólogatni kezdtek a galambocskák, hogy kopogott a csőrük. Pik, pik, pik, pik, és a többiek is neki láttak. Pik, pik, pik, pik, és az összes lencseszemet beleszedték a tálba. És alig, hogy fél óra eltelt, már is elkészültek, és kiröppentek mindannyian. Vitte mostohányának a tálat a lányka, és örült, mert azt hitte, hogy most már ő is elmehet a vigasságba, de a mostohája így szólt.
6: Tehetsz bármit, nem használ, nem jöhetsz velünk, mert nincs illő ruhád, és nem tudsz táncolni. Még szégyent vallanánk miattad.
0: Azzal hátat fordított neki, és a két büszke lányával elsietett. Amikor már senki nem volt otthon, hamupipőke kiment az anyja sírjához, a mogyorófa alá, és így kiáltott.
5: Rezeg, rászkodj, kicsi fácska, hújjon rólad szép ruhácska.
0: És a madár ledobott neki egy arany ezüst ruhát, és egy pár sejemmel ezüsttel hímzett cipellőt. Ő gyorsan fölvette a ruhát, és szaladt a vigasságba. Nővérei és mostohája nem ismerték föl. Azt hitték, idegenből lőtt ki lányleány. Olyan szép volt az aranyruhában. Hamupipőkére nem is gondoltak. Azt hitték, otthon duszkál a piszokban, és lencsét válogat a hamuból. Szembe jött vele a királyfi, kézen fogta hamupipőkét, és táncba vitte. Nem is akart mással táncolni, úgyhogy el sem engedte hamupipőke kezét, és ha valaki fel akarta kérni, a királyfi azt mondta.
7: Ő az én párom a táncban.
0: Hamupipőke táncolt, míg be nem esteledett, akkor aztán haza akart menni, csak hogy a királyfi azt mondta.
7: Veled megyek, elkísérlek.
0: Mert látni akarta, hogy hol lakik a szép lány. Hamupipőke azonban elszaladt előle, és beugrott a galambházba. A királyfi megvárta, hogy a leányok apja hazatérjen, és elmondta neki, hogy az idegen lány beugrott a galambházba. Az ember azt gondolta,
4: csak nem hamupipőke az,
0: és baltát és fejszét hozadott a többiekkel, hogy szétverje a galambházat. Ám abban senki sem volt. És ahogy beléptek a házba, hamupipőke ott feküdt piszkos ruhájában a hamu közepén, és a tűzhelyen olajmécses pislákolt, mert hamupipőke hátul azonnal kiugrott volt a galambházból, és a mogyorófácskához futott, és ott levetette, és a pázsitra terítette szép ruháját. Aztán a madár elvitte. Ő meg visszament szürke kötényében a konyhába, és a hamura feküdt. Másnap, amikor újra kezdődött a vigasság, és a szülők és a mostohanővérek megint elmentek, hamupipőke kiszaladt a mogyorófához, és így szólt.
5: Rezeg, rászkodj, kicsi fácska, hújjon rólad szép ruhácska.
0: Most még sokkal büszkébb ruhát ejtett le a madár a fáról, mint az előző nap. És amikor ő ebben a ruhában jelent meg az ünnepen, mindenki megcsodálta a szépségét. A királyfi megvárta, míg odaér, akkor kézen fogta, és csak is vele táncolt. Valahányszor oda mentek, hogy fölkérjék a leányt, így szólt a királyfi.
7: Ő az én párom a táncban.
0: Amikor este lett, és hamupipőke hazaindult, a királyfi követte, hogy lássa, melyik házba megy. Hamupipőke azonban elszaladt előle, és beugrott a kertbe a ház mögé. Állt ott egy nagy fa, roskadásig a legpompásabb körtvélyekkel, ő fölmászott az ágak közé fürgén, akár a mókus, és a királyfi nem jött rá, hogy hova tűnt a táncos nője. Megvárta, hogy az apa hazatérjen, akkor így szólt hozzá.
7: Az idegen lány elszaladt tőlem, és azt hiszem felhágott a körtefára.
0: Az apa ezt gondolta.
4: Csak nem hamupipőke az.
0: Fejszét hozatott, és kidöntötte a fát. Ám senki nem volt rajta. És hogy a konyhába léptek, hamupipőke ott feküdt a hamuban, mint egyébkor, mivel a fa másik oldalán leugrott volt, visszavitte a szép ruhát a madárnak a mogyorófácskához, és fölvette szülke kötönykéjét. Harmadnap, amikor szülei és nővérek elmentek hazúról, Hamupipőke megint oda ment az anya sírjához, és szólította a fát.
5: Rezeg, rázkodj kicsi fácska, hújjon rólad szép ruhácska.
0: Most a madár olyan pompás, ragyogó ruhát dobott le, amilyennel az eddigiek egyike se ért föl, és a cipellő színarany volt. És hogy ebben a ruhában ment el a vigasságra, senki nem tudta, mit mondjon ámulatában, a királyfi csak is vele táncolt, és ha valaki fel akarta kérni őt, a királyfi azt mondta.
7: Ő az én párom a táncban.
0: Amikor este lett, Hamupipőke menni akart, és a királyfi el akarta kísérni, de Hamupipőke olyan gyorsan elillan, hogy a királyfi nem érte utol. Csak hogy a királyfi cselhez folyamodott, meghagyta volt, hogy a lépcsőt végig kenjékbe szurokkal. Így történt, hogy amikor a leányka leszaladt, ott veszett a bal cipője. A királyfi kezébe vette a cipellőt, és az kicsiny volt, csinos és színaranyú volt. Másnap reggel elment a cipellővel a lányok apjához, és azt mondta neki.
7: Az lesz a feleségem, senki más, kinek lábára illik ez az aranycipő.
0: Örültek a nővérek, mert szép lábuk volt. Ment a nagyobbik a kamrájába a cipővel, hogy felpróbálja, és ment az anyja is, hogy segítsen. Csak hogy a leány a nagy ujját nem tudta beleörültetni. A cipő kicsi volt neki. Akkor adott az anyja egy kést, mondván.
6: Vágd le a lábujjadat, ha királyné leszel, úgysem kell gyalogjárnod.
0: A leány levágta a lábujját, beleerőltötte a lábát a cipőbe, legyűrte a fájdalmát, és kiment a királyfihoz. Az lovára emelte őt, akit menyasszonyának hitt, és ellovagolt vele. Csak hogy el kellett menniük a sír mellett, és ott ült a mogyorófán a két galambocska, és így kiáltotta.
8: Buruk, buruk, buruk, ez nem ő,
9: ez nem ő.
8: Csurom, miért a cipő?
9: A cipő kicsi.
8: Otthon ül még az igazi.
9: Buruk, buruk.
0: A királyfia leány leábára pillantott, és látta, hogy gugyog belőle a vér. Megfordította a lovát. Visszavitte a hamis menyasszonyt, és azt mondta, nem ez az igazi, vegye föl a cipőt a másik nővér. Az bement a kamrába, lábúja szerencsésen belefért a cipőbe, csak hogy a sarka túl nagy volt. Anyja kést adott neki, mondván.
6: Vágd le egy darabot a sarkadból, ha királyné leszel, úgysem kell gyalogjárnod.
0: A lány levágott egy darabot a sarkából, beléjelöltette a lábát a cipőbe, legyűrte a fájdalmát, és kiment a királyhoz. Az lovára emelte őt, akit menyasszonyának hitt, és ellovagolt vele. Amikor a magyarfához éltek, ott ült két galambocska, és így kiáltottak.
8: Buruk, buruk, ez nem ő. Csinom miért a cipő?
9: A cipő kicsi.
8: Otthon ül még az igazi.
9: Buruk, buruk.
0: A királyfi a leány lábára pillantott, és látta, hogy a cipőből ömlik a vér, és a fehér harisnya sötétvörös lett, amint felszívta. Megfordította a lovát, és ezt a hamis menyasszont is visszavitte.
7: Ez sem az igazi. Több lányatok nincsen?
4: Nincs. Csak az én elhalt feleségemtől van itt egy kis bugyut a Hamupipőke, de hát lehetetlen, hogy az lenne a menyasszony.
0: A királyfi azt mondta az embernek, hogy küldje csak előbe Hamupipőkét. Ám az asszony közbevágott.
6: A nem. Az olyan szúrtos, nincsen rajta semmi néznivaló.
0: De a királyfi azért is látni akarta, és hát hivatni kellett Hamupipőkét. Ő előbb tisztára mosta kezét, arcát, majd ment, és meghajolt a király felőtt, aki átnyújtotta neki az aranycipőt. Ő felült egy zsámolyra, kihúzta a lábát a súlyos facipőből, és az aranycipőlőbe dugta, amelyet mintha ráöntöttek volna. És amint felállt, és a királyfi az arcába pillantott, felismerte benne a szép lány, aki táncolt vele, és felkiáltott.
7: Ő az igazi menyasszony!
0: Megrémült a mostoha és a két nővér, és elsápadtak a bosszúságtól, de a királyfi lovára ültette Hamupipőkét, és ellovagolt vele. Amikor a magyarófácskához értek, így kiáltottak két fehér galambocska.
8: Buruk, buruk, ez csak ő!
9: Nem véres a cipő?
8: A cipő nem kicsi.
9: Benne van az igazi.
8: Buruk, buruk.
0: És ahogy ezt kiáldozták, fölrebbentek, és Hamupipőke várára telepedtek. Egyikük jobbról, másikuk balról, és ott megültek. Aztán megtartották a lakodalmat, és boldogan éltek, amíg meg nem halt.

0: Lusta Hencsi. Hencsi bizony lusta volt, s bár egyéb dolga nem akadt, azon kívül, hogy kecskéjét nap-nap után a rétre hajtsa, mégis egyre sóhajtozott, amikor napi munkája végeztével esténként hazament.
1: Nagyon is terve van. Fölöttébb fáradtságos dolog egy ilyen kecskét évszámra lehetetni tavasztól késő őszig. És még ha ledőlhetné, és szúnyókálhatna közben az emberfia. De nem. Szemmel kell tartani a jószágot, nehogy a facsemetét megrágja, nehogy átfrakodjék a sövényen valamely veteményes kertbe, vagy éppenséggel világgá fusson. Hát marad így nyugalom? Lehet így az életnek örülni?
0: Leült, összegerebjézte gondolatait, és eltöprengett, hogyan is könnyebbíthetné meg vállait ettől a tehertől. Sokáig meddő maradt a töprengése, ám egyszerre csak, mintha hályok hult volna le a szeméről.
1: Tudom már, mit évő legyen. Feleségül veszem a digidagi tinkát. Neki is van egy kecskéje. Akkor hát az enyémet is kihajthatnád, így nem kellene többé veszkődnöm.
0: Hencsi tehát föltápászkodott, mozgásra csigázta fáradt végtagjait, és átballagott az országúton, mert szerencsére nem laktak messze a digidagi tinka szülei, akiktől Hencsi mindjárt meg is kérte a szorgos és erényekben gazdag leányzó kezét. A szülők nem sokáig fontolgatták a dolgot. Hasonló a hasonlóra hajlik, gondolták, és áldásukat adták a Frigyre. Már most Hencsi felesége lett a digidagi tinka, és ő hajtotta ki mindkét kecskét. Szép napok virrattak Hencsire. Nem kellett egyéb munkát végbe vinnie, mint önnön lustálkodását. Ritkán fordult elő, hogy ő is kiment a legelőre, mondván...
1: Most is csak azért vagyok itt, hogy aztán annál édesebb legyen a pihenés. Másképp nem tudja megbecsülni az ember a jót.
0: Csak hogy a digidagi tinka legalább olyan lusta volt, mint a férje.
2: Édes jó Hencsi,
0: mondotta egy szép napon.
2: Ha nincs bajunk, ne keressünk. Miért keserítenők legszebb ifjúságunkat? Hát nem volna jobb, ha szomszédunknak adnók ezt a két kecskét, amelyek reggelente csak főmekegnek minket legédesebb álmunkból? Még egy kaptárnyi méhet is kapnánk érte. A kaptárt fölállítanók a ház mögött egy napsütötte helyen. Aztán semmi gondunk vele. A méhecskéket nem kell őrizni, nem kell kihajtani. Kiröpülnek, hazatalálnak, s gyűjtögetik a mézet anélkül, hogy ez a legkisebb fáradtságunkba kerülne.
1: Íj, bölcsázi asszonyhoz méltóan szólottál? Javallatodat vonakodás nélkül hagyjuk teljesedésbe menni. Különben is a méz jobb ízű és táplálóbb a kecsketejnél. Nem is romlik meg olyan hamar.
0: A szomszéd szíves örömest adott egy kaptárat a két kecske fejében. A méhecskék fáradhatatlanul röbdöstek a mezőre, s vissza, látástól vakulásig, s gyönyörű mézzel töltötték meg a lépeket, úgyhogy ősszel Hencsi egy nagy korsót színültig tele tudott pergetni. Ezt a korsót fölrakták hálókamrájukban egy magas polcra, s mert attól tartottak, hogy valaki még ellopja tőlük, vagy reálkapnak az egerek, Tinka szerzett egy jó, erős mogyorópálcát, s maga mellé tette az ágyra, hogy kéznél legyen, s neki ne kelljen fölkelnie, hanem a hívatlan vendégeket amúgy fektében is el tudja kergetni. Lusta Hencsi, ha nem volt muszáj, nemigen kászálódott ki az ágyból télebéd előtt.
1: Ki korán kell,
0: mondogatta,
1: áll a kopik fel.
0: Egy szép reggel, amikor hasára sütött a nap, s ő a cihák között heverve javában pihente az alvás fáradalmait, így szólt a feleségéhez.
1: Az asszony állatok az édességnek nagy kedvelői. Te is nagy kedvel nyalakodol a mézben. Azért, mielőtt mindet a hasadba csorgatnád, jobb lesz, ha elcseréljük egy anyalúdra és egy kislibára.
2: Jó lesz, de csak akkor, ha lesz egy gyermekünk is, aki őrzi őket. Vagy talán én bajlódjam a kislibákkal, én fecséreljem rájuk az erőmet.
1: Abban a hiszemben ringatózol, hogy majd a fiú libákat őriz. Manapság nem szoktak engedelmeskedni a gyermekek. Járnak a maguk feje után, mert azt hiszik, hogy okosabbak a szüleiknél. Akárcsak az a szolga, akit a tehén után küldtek, és három rigót hajkurászott.
2: Ó, akkor pórul jár, ha nem fogad szót nekem. Előkapok egy botot, és úgy kiporolom a hátát, hogy abba a hiba nem lesz. Ide néz, Hencsi.
0: Kiáltotta lelkesülten, s fölkapta az egérűzőnek választott botot.
2: Ide néz, ekkorát fogok csapni, reá.
0: Neki uzakodott, ám oly balszerencsésen sújtott, hogy éppen a mézes korsó lett az áldozat. Neki csapódott a falnak, és dirib darabra tört, és a szépséges méz lecsorgott a földre.
1: Tessék, ott az anyalút a kislibával! Már most őrizni sem kell. Külön szerencse, hogy nem a fejemre hullott a korsó. Minden okunk megvan rá, hogy elégedettek legyünk sorsunkkal.
0: És amint észrevette, hogy egy szilánk öblében maradt némi méz, lehajolt érte, és édes elégedetten fűzte hozzá.
1: Asszony, ami kevéske maradt, azt alaposan élvezzük ki. Aztán hadd pihenjünk egyet a nagy ijegységre. Számít is az, ha egy kicsit később kelünk a megszokottnál. Még fiatal az idő.
2: Úgy van, ami késik, nem múlik. Lám csak egyszer a csiga, bennyegzőre volt hivatalos, útnak indult, és meg is érkezett a keresztelőre. Az ajtónál megbotlott a küszöbben, és akkor azt mondta, lassan járj, tovább érsz.

0: Babszem Jankó. Na gyerekek, ki nem hallotta hírét Babszem Jankónak? Aki nem hallotta, ide tartsa a fülét, mert ma este Babszem Jankóról mondok mesét. Volt, hol nem volt, az már bizonyos, hogy hét országon túl, ha akarom innét, volt egyszer egy szegény ember, kinek annyi gyereke volt, mint a rostalika, még egyel több. Hiszen csak az az egy ne lett volna, mert akár hiszitek, akár nem, ez az egy akkora volt, mint egy babszem, de még egy makulamák szemmel sem nagyobb, s úgy is hívta minden lélek Babszem Jankó. Hely, sokat búslakodott, epekedett a szegény ember, de még többet a felesége, hogy mi lesz Jankóból. Kendernövéskor múlt 16 esztendős, s csak akkora most is, mint amikor megszületett. Csak lesz, ahogy lesz, amíg ők élnek, de ki visel majd gondot erre a szetemnyi teremtésre azután? Elmegy a szegény ember egyszer szántóba, s magával viszi Jankót is. Amint szántanak, egyszerre csak omlani kezd az áporeső. A szegény ember félbehagyta a szántást, Jankó pedig az eső elől bebújt egy keserű lapi alá. De ahogy bebújt, az egyik ökör hátrafordul, s ham, bekapja a keserű lapit Jankóval együtt. Keresik Jankót. Mikor az eső elállott, mindenfelé tűvé tesznek minden barázdát, minden hasadékot, kijött az egész falu a keresésére, de csak nem tudták megtalálni. Hazamentek nagy búsan, hát ha otthon megtalálják, de bizony Jankó eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Amíg így keresnék, Jankó csak elkezd kiabálni az ökör hasából.
1: Édesapám! Üttesse meg a kajlát, mert különben sohasem lát meg az életben!
0: A szegény ember hallotta is, nem is, azt hitte, az ördögök akarják megtréfálni. Másnap az ökröt kicsapták a kertbe, s ott jól lakott fűvel. De annál erősebben megéhezett Jankó. Mit gondolt, mit nem? A kis ostora nyelével, mert ugye az is vele volt, elkezdte döfögélni a kajla hasát, s a szegény nagy kínjában elé bogárodzott a ház elé. Ott ismét kiabálni kezdett Jankó.
1: Édesapám, azt mondom, hogy üttesse meg a kajlát, mert bizony Isten kifogy a Jankó fiából. Kit szeret jobban, engem-e vagy a kajlát?
0: Fájt bizony a szegény ember szíve a kajláért, de mégiscsak kedvesebb volt néki az édes gyermeke, és megüttette a kajlát. De mit tett a boldogtalan? Eladta a kajla belét egy asszonynak. A kajla meghalt, s Jankó mégse volt. Az asszony, aki a kajla belét megvette, elment a vízre, hogy mossa ki. Amint egy hurka szálat öblögetne, nagyot rikkant Jankó.
1: Éfi asszony, látom a bokáját!
0: Hely, megijedt a szegény asszony. Szentül azt hitte, hogy a kajlában ördög volt. Nagy jettében átlódítá a belet a víz túlsó partjára. Éppen arra járt egy farkas. Ham! Bekapta a belet hurkástól Jankóstól. Aj, édes Istenem, mérgelődött Jankó a farkas hasában, hogy az apja megüttette milyen a drága ökröt. S mi haszna, még rosszabb helyre került. Ahogy csak az icipici piránkoló karjából kitelt, döfte szurkálta a farkas, és egyre azt kiabálta.
1: Hajtsd, pásztor, a csordádat, hajtsd, mert jön a farkas!
0: Megjött a farkas szörnyűségesen, hogy ki az Isten haragja ülhetett a hasába, megfutamodott, mintha szemét vették volna ki. Szaladtában találkozik egy medvével. Kérdi tőle a medve.
2: Hová futsz, farkaskoma? Hiszen senki sem kerget.
3: Dehogy nem, medve koma, ha sem a bolyt az eleven ördög, döfköd, szurkál, s mindig kiabál. Jaj, csak valaki megszabadítana tőle. Jaj,
2: ne búsulj, komám. Gyere velem, róka komám asszonyhoz. Most esztendeje belőlem is kikergette az ördögöt.
0: Elmennek róka komám asszonyhoz, aki már volt legalább 100 esztendős. A barlangjából ki sem mozdult soha, mert három lábára sánta volt, a negyedik pedig eltörve, a jobb szemére vak is volt, de a ballal sem látott semmit. Abból éldegélt szegény öreg feje, hogy a többi állatokat kuruzsolta. Elé mondja baját a farkas, s róka komámasszony egyet csavarít a fején.
4: Na, ilyet még én sem hallottam. Na, de csak tájtsd ki a szádat.
0: A farkas kitátotta a száját, a róka pedig belé kiáltotta.
5: Hókusz, pókusz, ördög, bördög,
6: bújj ki a farkas komám hasából!
0: Ahogy a farkas kitátotta a száját, világossá kereszkedett be a torkán, s Jankó ezen kezdett kifelé botorkázni. Amikor a szájáig ért a farkasnak, hallja, hogy őt ördögnek gondolják.
1: Éppen jó, legalább majd ennem adnak.
0: azt felelte a róka komám asszony hókuszpókuszára.
1: Nem bújok vizén, míg az erdei tolvajok házáig nem visztek, s akkor is csak úgy, ha a farkas tátva hagyja a száját.
0: Megtették jó szívvel, amint kívánta, és elvitték az erdei tolvajok házáig, hogy Jankó szépen kiugrott a farkas szájából. Éppen amikor a földre pottyant, akkor vacsorázott a 12 híres tolvaj. Mint egy szénabogja, akkor a rakásba hevert a teménytelen sok arany, gyémánt, s ezek úgy ragyogtak, hogy aztán elülhetett volna mellettük még egy font milligyertya is. Jankó szép csendesen fölmászott a sültestálba, istenesen megrakta a hasát, még egy pohár bort is behörpintett, s közbe hallgatta, hogy mint tanakodnak a tolvajok. Hát hallja, hogy éppen azt a herceget akarják kirabolni, akinek kakas sarkon forgó gyémánt palotája egy jó puskalövésnyire volt az ő apja házától. Megálljatok, gondolja Jankó.
2: Ebből ugyan nem lesz semmi.
0: Szépen a vezér zsebébe hüngörödött. Éjfélkor felszedelőzködtek a tolvajok, s elmentek a herceg palotájába. A nagy vaskaput tolvajkulcssal kinyitották, nem különben a palota ajtaját is, éppen abba a szobába találtak nyitni, ahol a herceg kisasszony aludt. A tolvajok meg akarták kötözni a szépségesen szép herceg kisasszonyt, hogy magukkal vigyék, de Jankó ebbe a minutába kiszökött a vezér zsebéből, s elkiáltotta magát.
1: Hozzá ne nyújjatok az életetek, kedves!
0: Néznek a tolvajok erre is, arra is, de nem látnak semmiféle élő lelket. Ezen még jobban megijedtek, és kifutottak a szobából. De nem mentek tovább, hanem hallgatóztak, és mikor látták, hogy ismét csendesség van, visszamentek a palotába. Ez alatt Jankó lehúzta a herceg kisasszony ujjáról a gyűrűt, áttipegett, topogott a herceg szobájába, jól megrántotta a herceg szakállát, és a fülébe súgta.
7: Keljen föl, herceg úr, mert itt vannak a tolvajok.
0: Áj, felszökik a herceg, nagyot rikkant. Ide, katonák! Mire a tolvajok észrevették magukat, a katonák elállották a palotát, és mind a 12 tolvajt levágták. Kereste, kutatta azután a herceg, hogy vajon ki lehetett az a derék ember, aki megmentette az ő életét. De híre nyoma veszett annak, mintha a föld nyelte volna el. Pedig a herceg erősen fogadkozott, hogy egyetlen leányát tüstént neki adná. Hallotta ezt Jankó? Mert még mindig ott volt a palotában, csak őt nem látta senki. Hely, édes Jézusom, te bezzeg megörült, mikor hallotta a herceg fogadkozását. Mert Jankó úgy megszerette a herceg kisasszonyt az első pillantásra, hogy azt mondta, babszemet sem ér az élete, ha az övé nem lesz, az az aranyhajú herceg kisasszony. Közben legyen mondva, mikor Jankó kiszökött a farkasból, mind a ketten, medve, farkas, azt mondták, hogy csak füttyentsen egyet, a segítségre van szüksége, mindjárt ott teremnek. Kimegy Jankó a palotából, ki a határa, s füttyent egyet. Mindjárt ott termett a farkas és medve is.
8: Mit parancsolsz, édes gazdám?
1: Azt, hogy vigyen engem a tolvajok házához, te pedig keríts nekem egy rengeteg nagy szekeret, fogj elébe 8 medvét, s hajtsd a tolvajok házához.
0: Még jóformán félre sem nézett Jankó. Már ott voltak a tolvajok házánál, de a medve is ott volt a nagy szekérrel, melyben 8 medve volt fogva.
1: Na, most töltsétek a szekérbe, ami arany és gyémánt van itt.
0: Úgy lett, amint parancsolta, és mikor készen voltak a rakodással, elindultak a Jankóék háza felé. Amint mentek, mendegéltek délidőben, egy nagy kőszikla alá értek. Megálltak ott, hogy egy kicsit szusszanjanak, mert még annak a 8 erős medvének is nehéz volt a teménytelen sok kincs. Hát, amint a nap éppen az ég közepére ér, megnyílik a szikla, s forrás bugyog ki belőle. Szomjas volt Jankó, oda tartja a száját, s jót húz a forrás vízből. Na, lássatok csodát! Jankóból egyszerre nagy szál daliás legény lett, hogy még a medvék szeme is csak úgy meredezett a bámulattól. Mert hiába tekergetitek a fejeteket, de úgy volt, ahogy mondom. Mert az a forrás olyan forrás volt, hogy minden hét esztendőben budjant ki, s csak déli 12 órakor. S ha csökött ember, ivott abból, magas sudár lett belőle. Mikor Jankó hazaért, az apjáék bizony nem ismertek rá, s ha azt a teménytelen kincset nem hozza, beszélhetett is volna nekik ítélete napjáig. De hát, mégiscsak Jankónak kell lennie, gondolták az öregek, idegen ember, nem bolond, hogy ennyi kincset hozzon nekünk. Még el sem telt egy hét, Jankó olyan palotát épített, hogy külön volt a hercegénél. Mikor a palota kész volt, azt mondta Jankó az anyjának, most már immáron sudár hangon.
1: Anyó, menjen el a herceghez, és kérje meg nekem a lányát.
0: Csak hogy föl nem veti a szegény asszonyt a csuda, azt hitte, hogy Jankó megháborodott az elméjében. De ez addig volt a nyakán, hogy nagy félelmek közt elment a herceghez, hanem a konyhán belül nem mert menni. Történetesen arra ment a herceg, és megszólította.
9: Hát kiért mi jó bajár jutkálni?
10: Jaj, lelkem, Örcsög uram, meg sem merem eztet mondani magának, hát az bizony úgy volt, hogy hát a Jankó fiam ide küldött, hogy jaj, Istenem, nem ismerem, hogy mondjam, hát kérjem meg neki herceg kisasszony kezit.
0: Nagyot kacagott a herceg. Azt hitte, hogy az a szegény asszony megbolondult. De az asszony sírva erősítgette, hogy ő nála otthon van mind a négy. Mármint, hogy a biztosan a kereke. Talán a Jankó fiának hibázik.
9: Na te szegény asszony, jól van. Mondd meg a fiadnak, hogyha egy hét alatt olyan vastengelyű kocsit nem csináltat, amelyikben a legkisebb szegis arancs azon ide nem hozza azt az embert, aki megszabadította a tolvajoktól, a fejét vétettem vakmerőségiért.
0: Hely, sírt a szegény asszony, ahogy ment hazafelé, hogy sírása felverte az utcát. Most kifogy a legkedvesebb fiából, mondja Jankónak, de ez csak összeütötte a bakáját, s nagy fügyszóval kiment. Bement a városba, s ott olyan kocsit csináltatott, hogy még a fája is színaranyból volt. Aztán füttyentett egyet, s mindjárt ott termett medve is, farkas is.
11: Mit parancsolsz, édes gazdám?
1: Azt parancsolom neked, hogy teremts 8 medvét az apám házához, te pedig farkaskoma, gyere velem.
0: Még haza sem értek, már ott volt a medve 8 társával. Mindjárt befogadta a 8 medvét a vastengelyű aranykocsiba, a 9. medvét felültette a vakra kocsisnak, melléje a farkast inasnak, ő maga pedig hátul ült, ahogy az urak szoktak, felöltözve szép aranyos ruhába. Már messziről meglátta a herceg őket, s leányostól kifutott az udvarra, mert azt hitte, hogy maga a király jő látogatóba. De bizony az csak Jankó volt, aki leszökött a kocsiról, haptákba vágta magát, s mondá.
1: Jelentem aláson, herceg őkirályi felsége, elhoztam a vastengelyű kocsit, amelynek még a fája is arany.
9: Jól van, jól. Hát aki engem felébresztett volt.
1: Az meg én volnék, felséges uram, s ha nem hinné, itt a gyűrű a herceg kisasszony ujjáról. Azon éjjel húztam le, bizonyságnak okáért.
0: Na de lett erre nagy öröm, s vigasság. A herceg kisasszony úgy rajta felejtette a szemét Jankón, hogy olyan erősen egymásba habarodtak, mint izé és izéné. Isten Krisztus úgy segéljen, gyerekek, hogy még aznap lakodalmat csaptak. Jankóból herceg lett, eddig talán király is, a testvérei pedig mind hatökrös gazdák. Ma is élnek, ha meg nem hal.

0: Arany László, a nyelves király kisasszony. Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy király. Annak volt egy gyönyörű szép lánya, de az a leány olyan nyelves volt, hogy senki nem csak meghaladni, hanem megközelíteni se tudta a szájasságában. Akárkivel, akármikor beszélt, mindig csak az övé lett az utolsó szó. Búsult ezen a nagy nyelvességen a király. Kivált, ha látta, hogy a többi király és herceg kisasszonyok soha egy rossz szót, egy káromkodást ki nem eresztenek a szájukon. Az ő lányától meg más se hallani. Ezen kívül az is bántotta, ha elgondolta, hogy hogy tegyen ő ezzel valami becsületes ember szerencsétlenné, hisz aki elveszi, csak keserűség lesz az élete. Utoljára hát gondolt egyet.
1: No, leányom, mondta a leányának. Kihirdettem az országban, hogy aki téged le tud szájalni, annak adlak feleségül.
0: A lány megörült ennek, ahelyett, hogy megszontyolodott volna.
2: Jó lesz bizasz, felséges atyám. Legalább nem lesz olyan alamuszi. Tedd ide, tedd oda, uram.
0: A király látta, hogy csak ugyan nincs más mit tenni, hát kihirdette, hogy aki rá tud arra menni, hogy nem a leányi, hanem az ővé legyen az utolsó szó, annak adja feleségül fele királyságával együtt. Mentek aztán szerencsét próbálni mindenféle emberek, hercegek, grófok, nagysüvegű tótok, de egyik se tudott kettőt se szó.

0: kiabált egy tojást. Elkezd kiabálni a bátyai után.
1: Gyertek csak, hé! Mit találtam?
0: A két bátya azt gondolta, hogy legalább egy véka aranyat, ezüstöt talált. Odaszaladtak nagy lóhalálába, hát látják a tojást. No, hiszen nekiestek Jankónak. Úgy elverték, mint a kétfenekű dobot, aztán ott hagyták. Jankó feltápászkodott, eltette a tojást, ment utánok. Kevés idő múlva megint talált egy rossz szeget. Megint elkezdett kiabálni.
1: Hát most mit találtam? Gyertek csak!
0: Azok megint visszaszaladtak, hogy Isten tudja, mit talált, mit nem, Jankó. Hát látják a rossz szeget. No, ezért megint jól helybe hagyták. Jankó eltette a szeget is. Harmadszor még talált egy rakás ganét. Akkor is kiabált, de rá se hederítette. Jankó eltette azt is a sapkájába. Ment aztán a bátyai után, de azok már úgy elhagyták, hogy mire a palotához ért, azok már visszafelé jöttek nagy szomorúan.
2: Ne is menj te oda be! Úgy se lesz az a tied!
1: Már miért ne lehetne az enyém?
2: Csak! Nincs hozzá való eszed.
1: Csaknak zsák kell, papnak ágy kell. Azért is megmutatom, hogy az enyém lesz.
2: Nem éljed meg hajosan, kopaszon is bajosan.
0: De Jankó csak bement. Mindjárt beszédbe eredett a királyasszonnyal.
1: Te piros a kisasszony!
3: Tűzég ám bennem!
1: Itt egy tojás. Süssük meg nála.
3: Lyukas ám a serpenyő.
1: Itt egy szeg. Foltozzuk be vele.
3: Igen, bizaganét.
1: Az is van itt. Egy sipkával.
0: No, erre a kisasszony egy szó sem tudott szólani. Hozzá kellett neki menni a bolondhoz. Másnap megesküdtek, nagy lakodalmat tartottak, máig is élnek, ha meg nem haltak.

0: boszorkány feleség. Egyszer volt egy szegény ember, akinek annyi fia volt, mint a rostalika. A szegény ember azt se tudta, mit adjon nekik enni. Egyszer, amint éppen hazajött az erdőből, mert favágó volt, a sok gyerek mind elébe futott, és úgy kérték a kenyeret, de hát nem volt, hát nem tudott adni. Hanem, gondolta magában, majd csak kapok valahol. Azzal a gyermekeire zárta az ajtót, és elindult a világba. Hát merre menjen? Nem bánja ő, ha a pokolba is. Hát jó, menjen a pokolba, pedig azt se tudta, hogy merre van a pokol.
1: Erre van a pokol, gyere csak.
0: Elindult egyfelé, s ment, ameddig mehetett. Estére elért egy áldott nagy erdőbe, akkorába, mint a zágoni havas. Abban az erdőben valami kis világosságot látott messziről. Amint nézi, nézi azt a kis világot, hát látja, hogy az bizony egy kis házból jő.
2: Áj, lelkem Istenem, ez bizony jó lesz.
0: Bemegy a kis házba, hát nincsen otthon senki. De meg volt terítve az asztal, az ágy meg volt vetve, és az asztalon ott volt egy csomó jó étel. A szegény ember éhes is volt, de jó étkes is volt, hát bizony azt gondolta magában, hogy...
2: Na én most jól lakom, reggel pedig viszek a gyerekeknek is, hadd lakjanak jól. Látom, nem is kell a pokolba menni, van itt étel azon innen is.
1: De a pokolba több étel van.
0: Azzal letelepedett és kezdett enni. Amint legjavában ennék, hát csak bőszökik az ajtón egy csúf fekete macska. Akkora szeme volt, mint egy tányér, de csak egy szeme volt. Hanem amint meglátta a szegény embert, megfordult és úgy elfutott, mint a pereszlen. A szegény ember nem gondolt vele, hanem evett tovább. Egyszer csak megint nyílik az ajtó.

0: ajtó, és bejön rajta egy olyan rettenetesen csúf, szafrangos vén boszorkány, amilyent a szegény ember még sohasem látott. Olyan vén volt az a boszorkány, hogy az álla a térdét érte.
1: Jaj!
0: Megijedt tőle a szegény ember, de azt sem tudta, merre fusson. De nem futhatott sehova, mert a vén boszorkány az ajtónál állott, az ablak pedig kicsi volt. A vén boszorkány pedig azt kérdezte tőle.
2: Hát, ki vagy te?
0: Pedig jól tudta, mert a fekete macska az ő szolgája volt, és megmondta már neki, hogy ki van ott. A szegény ember nagy búsan azt mondotta, hogy ő bizony egy szegény favágó, eltévedt az erdőn, és úgy vetemedett oda.
2: Hazudsz! Mert el akartad vinni az ételt a fiaidnak, és most a pokolt kerested. Na hát, nem vagy messze tőle.
0: A szegény ember látta, hogy a boszorkány úgy is tudja, amit tud. Nem szólt tovább semmit, hanem leült mellé és hallgatott szépen. A boszorkány akkor azt mondta a szegény embernek.
2: Na te szegény ember, tudd meg, hogy én vagyok a vasorrubába. Az ördögök anyja. Aki egyszer ide bejő, az innen soha többet ki nem megy, mert azt viszik a fiai mindjárt a pokolba. És ott lesz belőle szénégető.
1: Jaj, szegény világ, vetett ágy.
0: Megijedt ettől úgy a szegény ember, hogy majdnem keresztül esett a fején. Mit csináljon már most? Otthon az a sok síró gyerek, eddig megette egymást, ő pedig megy a pokolba szénégetőnek. Gondolta, legjobb lesz, ha felakasztja magát. De akkor eszébe jutott a sok síró gyerek, és ő elvégezte magában, hogy majd valahogyan megszökik. Igen, igen, kérte a boszorkány, hogy segítsen rajta valahogyan majd megszolgálja. Azt mondta a boszorkány.
2: Azon csak egyféleképpen lehet ám segíteni. Úgy, hogy engem feleségül veszel. Úgy is régóta férhez akarok menni. Azután te tetszel is nekem. Ha feleségül veszel, akkor semmi bajod sem lesz. De ha el nem veszel, akkor a fiam mindjárt elviszel a pokolba. Látod-e már, hogy jö?
0: A szegény embert már vagy hatszor kirázta a hideg. Amint kinézett az ablakon, meglátta az ördögöt, és majd kitörte a nyavaja. Csúf, hosszú, veres nyaka volt az ördög. A szeme úgy égett, mint egy pár gyertya.
2: Na, válasz! Akarsz-e az uram lenni, vagy elmégy a pokolba?
1: Hát, Istenem, mit csináljon a szegény ember?
0: Nem akart a pokolba menni. Ő bizony ráállott, hogy elveszi a boszorkányt feleségül. Amikor megmondta a szándékát, éppen akkor lépett be az ördög. Amint meglátta a szegény embert, nyakon akarta mindjárt fogni, úgy örvendett neki.
2: Hagyj annak békét, hely! Az az én uram! Eredj hozzá egy papot, hadd eskessen meg minket.
0: Futott is az ördög nagy kacagva, hogy papot hozzon. Közel volt a pokol, hamar kapott. Elhozta a papot, megeskedtek mindjárt.
2: Én a tiéd, te az enyém, mások apa se választa.
0: A szegény ember már sehol, se eleven nem volt a nagy félelemtől. De gondolta,
1: majd csak megszabadulok valamiképpen ettől a rusnyak portékától.
0: Úgy is lett. Amint a boszorkány elment valamerre a háztól, hát a szegény ember is neki, ki a házból, és futott, mint aki lopott keresztül az erdőn. De nem lehetett egy szempillantásnyira se, mert a boszorkány ott volt a nyomában, és rákiált.
2: Állj meg, hé, hová szököd, gyere vissza!
0: A szegény ember úgy megijedt, majd elesett, nem tudta elgondolni, hogy honnan tudta meg a boszorkány, hogy ő szökik. Hát visszament, de folyton azon járt az esze, hogy hogyan szökjön el. Gondolta, hogy majd megszabadul valahogy, inkább agyonüti azt a boszorkányt. Amint mennek, egyszer csak azt kérdezi a szegény ember.
1: Hát te mondjad, honnan tudtad meg, hogy én szököm?
2: Az én orrom mindent megmond, azért vagyok a vasorrubába.
1: No, hadd el, majd letöröm én neked az orrod a hegyire.
0: Amint hazaértek, azt mondta a boszorkány.
2: Holnap elmegyünk a te házadhoz haza. Ott van az udvaron egy szamár, pakold meg mindennel jól, hogy legyen. Tégy ételt, italt, pénzt, eleget.
1: Hát, hiszen teszek én.
0: Tett is az által vető aranypénzt. Egy csomó sonkát, szalonnát, kenyeret. Azzal megindultak. Délre elértek az erdő szélére, akkor azt mondta a boszorkány.
2: Itt álljunk meg. Együnk, igyunk, aztán meg végy az öletbe.
0: A A szegény embernek nem volt valami nagy kedve, még enni sem akart, hogy majd a boszorkányt az ölébe kell vennie. Pedig lám, inkább megcsokolta volna a szürke szamarat, mint a vasorú bábát. Hát, ettek, ittak, különösen a boszorkány. Annyit ivott, hogy majd meghalt. Majd elaludt, mint a bunda. Amint elaludt, a szegény ember rögtönösen készen volt, hogy agyonüsse, mert látta, hogy nem szabadulhat meg tőle semmiképpen. Szépen felvette a fejszéjét, és úgy levágta azt a vasorrát, hogy egy hajításnyira szökött. Pendült is erre olyan nagyot, mint egy harang. Ordított a szegény ember is olyant egyet, hogy majd elhasadt a világ.
1: Csuhéja mindenét!
0: De örömében, mert a boszorkány hiába bőgött, nem volt már ereje. Ott volt az orrában, az orrát pedig jól eltüntette már a szegény ember. Akkor a szegény ember neki, s ahogyan el volt keseredve, úgy összeszabdalta a boszorkányt, hogy egy makula mágszem épp sem maradt rajta. Felült a szamára, és kergetni kezdte hazafelé, úgy ment a szamár, mintha kivették volna a szemét. Már éppen a házánál volt, amikor az ördög csak kergetni kezdi. Utól is érte egy szempillantásra.
1: Állj meg, te szegény ember! Miért adtad meg az anyámat? Most már visznek a pokolba!
3: Ajaj, ajaj!
0: Megijedt a szegény ember, azt gondolta, hogy most már aztán vége. De a sok gyerek úgy ordított, hogy azt sem tudta a szegény ember, hogy most már elébb hazamenjene, vagy pedig visszamasírozzon az ördöggel a pokolba. Hanem a gyermekek észrevették az apjukat, és kimásztak az ablakon. Körülvették a szegény embert, mert azt gondolták, hogy az ördögöt azért vitte oda, hogy megegyék. Egyszerre kezdte kiáltani mindegyik. Megijedt az ördög, mert látta, hogy az a nagy csomó gyermek meg akarja enni. Upré neki úgy elfutott, hogy a porát se látták többet. A szegény ember bement a házba, kipakolta a sok ennivalót. Szamara is volt, aranypénze is volt, úgy élt, mint a király. Holnap legyen a maguk vendége.
1: Holnap után meg az enyém.

0: Kiskondás. Hol volt, hol nem volt, volt az operenciás tengeren túl, az üveghegyeken innen volt, kidőlt, bedőlt kemencének egy csepp oldal sem volt, ahol jó volt, ott rossz volt, ahol rossz volt, ott jó volt, mégis megsült benne 77 tepsi pogácsa. Arra ment három mesztelen cigánygyerek, mind az inge belsejébe hányta a pogácsát. Hát, ennél már nagyobbat nem hazudhattam volna, csak azt, amelyiket most akarok elmondani. Volt egyszer egy szegény asszony. Annak volt egy fia. Malaszot őrzött volna, ha őrizte volna, de csak kárt csinált mindenütt. Nem tudták hasznát venni, nem várt be kondásnak. Hiába próbált vele az anyja akármit. Mindegy volt annak. Azzal a gyerekkel ugyan nem tudott volna semmire menni, ha angyallá kukorékolta volna se. Valami haszna vehetetlen kölyök volt. Hát ez a Tedle Neronst kondás gyerek meghallotta egyszer, hogy a király annak adja a leányát, aki úgy el tud bújni, hogy az ő leánya nem találja meg.
1: No, kis kondás,
0: mondta magában.
1: Most vág ki a balinguját, sokat nyerhetsz egy kis ügyességgel.
0: Fel is szedelőzködött, süttetett mindjárt egy tarisznya hamupogácsát. Nyakába kanyarintotta a cifraszűrét, azzal elindult. Ment, ment, mendegélt. Árkon, bokron, hegyen, völgyön keresztül, hol erdőben, hol síkföldön. A pogácsa is fogytán volt már, de ő még nem talált a király kastélyára. Megy egy álló hétig, már az utolsó pogácsát is megette, de nem lát még semmit. Szomjas is volt már, olyan volt a nyelve a nagy szárazságtól, mint egy felvert galuska.
1: Mi csináljak már? Hát gonoszul vesszem.
0: Ezt tudva, ő el is indult volna. Ahogy megy, hát talál egy kutat. A vájúján ült két fehér galamb. Oda megy.
1: No, két fehér galamb. Én most már titeket megeszlek, mert majd meghalok éhen.
0: Azt mondja a két fehér galamb.
2: Ne egyél meg, kis kondás, inkább húzzál nekünk egy vödör vizet. Szomjasak vagyunk nagyon, jó tett helyébe jót várj.
0: Úgy rimánkodott neki a két galamb, hogy nem ette meg. Oda ment a kút kávájához, húzott nekik egy vödörrel, aztán maga is jól lakott a jó hideg vízzel. Azzal ment tovább. Hát már nem volna szomjas, de a hasa az morgott, mint egy láncos kutya. Valahol a nagy pusztaságban való kóborlásában talált egy sántarókát.
1: No, sántaróka! Akármi legyek, ha téged meg nem eszlek.
3: Jaj, ne egyél meg, a fiacskámnak viszek egy kis ennivalót. Jót ét helyébe jót várj, kis kondás. Majd segíthetek én még rajtad.
0: A kis kondásnak már düllett a szeme a nagy éhségtől, de nem bántotta. Gondolta, hogy majd visszafizet még az ő jóságáért. Csetlik, botlik a kiskondás, szántáson, vetésen, tarlón, parlagon vitt az útja, összekotorázta már a legutolsó morzsát is a tarisznyájából, azt is megette. De mi volt az annak az éhes hasnak? Jobbra dőlt, balra dőlt, már azt hitte, sosem ér oda, ahova akar. Útjában már messziről látott egy nagy tavat. Ő bizony megnézi, hát ha lesz ott valaki, valami. Lemegy a partjára, hát ott látja, hogy a víz szélében vergődik egy kis hal. Oda kap nagy mohon, kiveszi a vízből a kis halat. De az azt mondja neki.
4: Ne egyél meg, kis kondás! Megszolgálhatom én még a te jóságodat.
0: Nézte a halat sokáig a kis kondás, szép volt nagyon. A pénze csak úgy ragyogott, ahogy rásütött a nap. Megsajnálta, és visszatette a vízbe. Huncut dolog az az éhség, elmegy az ember mellett. A kiskondás is bánta már, hogy útra kelt, de már mindegy. Ha égföld összeszakad is, ő már nem fordul vissza. Ment, ment tovább. Hát megint talál egy kutat vájúval, a vájunk két fehér galambot.
1: No már nem tesztek engem bolondá, nem nézek már sem Isten, sem embert, én megeszlek titeket.
0: rimánkodott a két fehér galamb, hogy csak most az egyszer ne egye meg őket, majd megszolgálják az ő jóságát.
1: Ugyanám, ti mindig ki akartok rajtam fogni, én meg, mint a bolond, hallgatok rátok. De azt nem keresitek, hogy én már majd felfordulok éhen.
0: Meg akarja fogni a galambokat, de azok csak rimánkodnak, esedeznek neki. Utoljára aztán nem bántotta, hozott nekik egy vödör vizet. Nyelt ő is egy nagyot a vödörből, azzal tovább ment. Már azt hitte, hogy nem ér oda, ebbe az éhségbe el kell pusztulni. Már maga se tudta mióta, csak azt tudta, hogy nagyon régen úton van már. Beletörődött a sorsába most már. Káresz, kúresz, ahogy lesz, úgy lesz. Nagy sokára mégis elért a kastélyhoz. A kapuban ott állt a király. A kiskondás illendően odaköszönt, a király el is fogadja.
5: Hát, hol jársz te erre, te kiskondás, ahol még a madár se jár? Mi keresni valód van itt?
0: Elsorolja a kiskondás, mi végről jár ő erre, meg hogy bizony igyekezett is ide, mert hogy azt hallotta, hogy a király annak adja a lányát, aki el tud bújni előle. Megpróbálkozik ő is. Hát, ha lenne valami sikere a vállalkozásának.
5: Jól van, fiam, jól van. Te látod-e? Itt van 99 emberfej a karón. Te leszel a századik, ha nem tudsz elbújni.
0: A kiskondásba nem szakad bele a madzag? Csak azt mondta, hogy...
1: Ma csak lesz valahogy.
0: Akkor bementek. A kiskondás előadta a panaszát, hogy bizony ő már nagyon éhes, vessenek neki egy kis maradékot. Adtak neki annyit, amennyi belefért. Másnap, ahogy felkelt, megy be hozzá a király, hogy bújjék már el, míg a lánya föl nem kell, mert ha fölkelt, nem igen tud előle elbújni. Kászálódik a kiskondás, kászálódik. Egyszer csak ott látja az első két fehér galambot. Kinyitja az ablakot, azok azt mondják...
6: Gyere, rögtön elviszünk!
0: A kiskondás sem húzódott soká. Rájuk bízta magát, azok meg... Uzsgyi! Mentek vele, mint a szél, egyenesen a nap háta mögé. Felkészült a király kisasszony is, lement a kertbe, leszakította a legszebb rózsát, akkor egyet perdult a sarkán.
7: Gyere elő, kiskondás, ott vagy a nap háta mögött.
0: Ő ette a méreg a kiskondást, meg félt is, de mit csináljon? Kibújt a nap háta mögül, és ment egyenesen a konyhába. Megvirradt a másnap, felkel a kiskondás, ránéz az ablakra, a sántaróka már ott ágaskodott, várta. Felkészül hirtelen, nyitja ki az ablakot, megy ő a rókával. A róka elvitte őt a föld peremére. Kimegy a király kisasszony a kertbe, leszakítja a legszebb rózsát, egyet perdult a sarkán.
7: Gyere elő, kiskondás, a föld peremén vagy.
0: Ej, mit volt mit tenni, a kiskondás előbújt onnan is. Harmadnap a kishalhoz ment el a tóba, az levitte a tó egyik szögletébe.
1: No már ide nem ér el a szeme világa, itt találjon meg.
0: De a király kisasszony, ahogy lement a kertbe, leszakajtotta a legszebb rózsát, egyet pördült a sarkán, mindjárt hívta a kiskondást a tó fenekéről.
1: Hát végem van, az van. Már enyém a századik karó. Már háromszor megtalált, negyedszer sem tudok én úgy elbújni, hogy rám ne akadjon.
0: Lefeküdt, hogy majd alszik, kipiheni magát, de nem bírtam sem aludni, sem pihenni, csak hánykolódott, vickelődött, vackolódott. Másnap virradóra ott lát az ablakában két fehér galambot. Ahogy őt meglátták, az egyik mindjárt elszállt, a másik ott maradt. Beereszti a galambot, az azt mondja neki.
6: Gyere sebesen, te változzál egy szép rózsává, én is azzá változom.
0: Úgy is lett. Már délelőtre minden bimbó gyönyörűen kifestett, itt is, ott is a kertben, szebbnél szebb virágok virítottak. Lejön a király kisasszony, keresi a legszebb rózsát, hát kettőt egyformának talál. Leszakítja mind a kettőt, és a keblére tűzi. Akkor egyet perdult a sarkán, de nem látta a kiskondást. Perdült még egyet, akkor sem látja.
7: No, apám, nem látom már a kiskondást. Elbújt, hogy nem találok rá.
5: Dehogy nem, dehogy nem. Perdülj még egyet a sarkadon, hát ha meglátod.
0: Perdült a lány harmadszor is, de perdülhetett volna akárhányat. úgysem találta volna meg a kiskondást. Akkor a leány kebléről az egyik rózsa galamb formájában elszállt, a másik meg a kiskondássá változott. A királylány csak nagyot nézett, hogy maga előtt látta a kiskondást. Akkor a kiskondás magához öleli a lányt.
1: Szívem szép szerelme, én a tiéd, te az enyém. Ásó kapa válasszon el egymástól.
0: Megölelték, megcsókolták egymást. A kiskondásból még hétszerte szebb legény vált. Olyanok voltak ott egymás mellett, mint a bokrétába kötött virág. Azután lagzit tartottak, boldogok lettek. A kiskondásból finom ember lett, a lányból meg szép asszony. Még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: Sven Nordqvist, a kobolt karácsonyi titka. Szent este volt. Az udvart vastagon belepte a hó, és mindenütt mély csend honolt. Már alkonyodott, a konyha és a nappali ablakából meghitt fény szűrődött ki. Éppen a karácsonyi vacsorához terítettek. Koboldapó és Polka nevű lánya a szénapadlásról kukucskálva látták, ahogy Oszkár, a szolga, kosárszám holdja a házba a tűzifát. Óvatosan pakolászott, mert már felvette az ünnepi öltönyét.
1: Nézd csak, ott jön a házigazda a szánnal. Meghozta a vendégeket a városból. Akkor nem sokára a gyerekek is kinéznek az istálóba, és adnak egy kis karácsonyi takarmányt az állatoknak.
2: És hoznak a koboldoknak egy tálkását.
0: Tette hozzá koboldapó, és élvezettel vakargatta a szakállát.
1: Mindig csak az a karácsonyi kása. Mi abban a különleges? A mama kásája legalább annyira finom.
2: Nem vitás. De itt nem csak a kásáról van szó, hanem hogy az emberek így köszönik meg egész éves munkákat, és amit értük, tettünk. De ha nem készítik oda a kásánkat, könnyen felmérgesíthetnek bennünket. Márpedig egy haragos kobold legalább egy évnyi szerencsétlenséget és nyomorúságot jelentene számunkra. És higgy nekem, én aztán igazán feldühödök, de ha elfelejtik kimutatni a hálájukat, amikor egész évben csak gobotolok, rücöcölök, kudöcölök.
1: Azt mondtad, hogy gobotolsz és rürcölsz, pedig az robotolni és kürcölni.
0: A kobold szigorúnak akar tűnni, de a szeme mosolygott.
2: Azt hiszem, később kell téged jó modorra megtanítanom, és az emlékezetedbe vésnem, hogy nem illik kinevetni öreg édesapádat, de ma szent este van, inkább nézzük meg, hogy áll az ünnepi vacsora.
1: Igen! És utána meglessük a Mikulást.
2: Igen! És utána behozzuk a kását.

0: Koboldok a szénapadláson, egy láthatatlan ajtó mögött laktak. Senki sem sejtette az emberek közül, hogy él valaki ott. Az ajtó egy aprócska szobába nyílt, amelyben az egész kobold család kényelmesen elfért. Kobold anyó éppen az ünnepi asztal terítésével foglalatoskodott. Pulka, a legidősebb kobold gyermek pedig a levest kavarta a tűz fölött lógó hatalmas üstben. Majdnem 11 évével elég idős volt ahhoz, hogy rábízzák ezt a felelősségteljes feladatot. Végül is a karácsonyi vacsora az egész év legünnepélyesebb része. Ilyenkor a koboldok különleges levest állalnak fel, amit gyógyfüvekből és bogyókból főznek, belekavarnak a lókörömfűtől, a mészszínű gyűrűs tölcsérgombáig mindent, hozzá pedig négyféle gabonából frissen sült kenyeret majszolnak. A koboldok karácsonyi söre pedig azzal a nem mindennapi tulajdonsággal rendelkezik, hogy annál édesebb és gyöngébb, minél fiatalabb kobold issza, de annál fanyarabb és erősebb, minél öregebb. Így aztán a 4 éves Pilka nyugodtan ihatott belőle ugyanannyit, mint 427 éves nagypapája. Koboldapó és Polka éppen azt mesélték, hogy mit láttak a szénapadlásról, ám koboldanyó csak félfüllel figyelt oda, mert valami nagyon fontos dolog járt a fejében. Koboldanyó ugyanis a koboldasszonyságokhoz hasonlóan minden jelentős eseményt előre lát. Ez nagyon hasznos, mert így idejében szólhat az urának, ha például az emberek házában véletlenül kipottyan egy izzó széndarab a kályhából, vagy a kis Anna álmában kibukfencezne az ágyából. Ilyenkor koboldapó gyorsan eloltja a parazsat, és széket tol az ágyakhoz. Koboldanyó ma különösen nyugtalan volt, mert előre látta, hogy a gazda este elfelejti kikészíteni a koboldok kásáját. Az emberek eléggé elhanyagolták ezt a szokást az utóbbi időben. Egészen pontosan azóta, amióta Mikulás is meglátogatja őket szenteste. Nyilván feleslegesnek tartották a kását, amikor a Mikulás már úgyis elhozta nekik az ajándékokat. Egyszerűen megfeledkeztek a koboldokról. Egyszer, nagyon régen a család elfelejtette a koboldok kásáját. Akkor aztán koboldapó úgy feldühödött, hogy azt emberek és állatok egyaránt megszenvedték, pedig valójában egy légynek sem tudott ártani. És idén koboldanyó jóslata szerint az emberek ismét elfelejtik ezt a fontos szokást. Ezt mindenképpen meg kell akadályozni valahogy. Koboldanyó ugyanis nem tudta elviselni, hogy az urát mérgesnek, az embereket pedig boldogtalannak lássa.
1: Fiam, nem akarod lassan behozni a kását?
2: Én nem szeretem a kását!
3: Korán van még ahhoz. Előbb megesszük a karácsonyi levest, aztán...
1: Talán segítségre van szükséged a cipekedéshez.
3: Jó, akkor megnézem. Ki tudja?
0: Kobold anyó nem szalaszthatta el a kínálkozó alkalmat. Félrevonta Pulkát és Polkát, hogy nagyapó ne hallja, amit beszélnek.
4: Szükségem van a segítségetekre, de apátoknak egy szót se. Az emberek ma este elfelejtik kikészíteni a kását. Így nekünk kell tenni valamit. De vigyázzat, senki sem láthat meg minket. Tudjátok, ha a koboldot meglátja, az ember elveszti minden erejét. És most hallgassátok, mit találtam ki.
1: Mit csukdolasztok ti ott?
3: Még nem rakták ki a tálat. Ne aggódj, nagyapocska, már csak időkérdése.
4: Így van. Csak nyugalom. Most pedig asztalhoz.
0: A koboldok körülülték az asztalt, és jóízűen nekiláttak az ünnepi levesnek, kenyérnek és sörnek. Közben szép sorjában elmesélték, milyen különleges élményeik voltak az év során. Nagyapó szolgált a legtöbb történettel. Közben persze előfordult, hogy 150 évvel ezelőtti dolgok jutottak eszébe. Ám ez senkit nem zavart.
4: Látok valamit, amit ti nem?
5: Mit látok?
6: Mit látok?
4: Találjátok ki!
5: A Mikulás, Mikulás.
6: Mi is látni akarjuk a Mikulás.
5: Mi is látni akarjuk a Mikulás.
3: Lassabban, lassabban, mi is megyünk.
1: Most meg mi történik? Hová szalad mindenki az éjszaka közepén? Már épp kezdtem jól érezni magam.
4: Meg akarják nézni a Mikulást. Tudod azt a nagyszögálló piros ruhás embert, aki egy csomó ajándékot hoz a zsákjában?
1: Mi? Hogy? A Manóban, micsoda lárma?
0: A ház falában rengeteg titkos ajtó és folyosó bújt meg, így a koboldok észrevétlenül juthattak a szobába és fel a szekrény tetejére. Nem sokára kényelembe helyezték magukat, és nézték, hogyan ünneplik az emberek a karácsonyt. A felnőttek kávéztak és beszélgettek. A gyerekek pedig az ablaknál bámultak ki a sötét téli éjszakába. Anna, a legfiatalabb, föl alá szaladgált az ablak és a nagymama között, és folyton azt kérdezte.
5: Mikor jön már végre a Mikulás? Mikor jön már végre a Mikulás? Mikor jön már végre a Mikulás?
0: Éppen ezt kérdezte Pilka is, aki koboldanyó ölében üldögélt. Ebben a pillanatban lépteket hallottak a bejárati ajtó felől, majd kopogtattak.
5: Biztos, hogy itt van.
0: Egy hosszú, fehér szakállú alak lépett be. Vállán hatalmas zsákkal. Piros ruhájában és csúcsos sapkájában éppen úgy nézett ki, mint egy ember nagyságú kobold.
1: Szóval ölen a Mikulás, a Manóba, mi nem jut ezeknek manapság az eszébe.
3: Pszt! Figyelj, most jön a java!
7: Szervusztok, gyerekek! Aztán jók voltatok-e az idén?
4: Kobolt apu majdnem leesett a székről nevetében.
3: Beöltözik koboldnak, és még azt sem tudja, hogy jók voltak-e a gyerekek. Hallod ezt, nagyapa?
1: Igen, valóban felfoghatatlan.
4: Koboldanyú és a gyerekek is nevettek, hiszen a koboldokkal mindent tudnak az emberekről.
0: A Mikulás eközben kimerülten leült egy ládára, és körbenézett, mielőtt kinyitotta volna a zsákját.
3: Most előveszi az első csomagocskát. Egy szép pár kesztyű a kis Annának. Az a szerencséje, hogy a cédula is rajta van, kinek szól.
0: A Mikulás egyik ajándékot osztotta ki a másik után, és mindegyik csomagocskához felolvasott egy versikét is, mielőtt átadta volna. A koboldok nagy érdeklődéssel figyelték a színjátékot, és közben izgatottan pusmogtak. Megfogadásokat kötöttek! Amikor a legutolsó csomagot is kibontották, mindenki köszönetet mondott a Mikulásnak, és folytatódott az ünnepség. Beszélgettek, diót törtek, körbetáncolták a karácsonyfát, vagy szembekötőzslit játszottak. A gyerekek kipróbálták az új játékokat. Oszkár pedig mindenkit legyőzött Skanderban. Telt múlt az idő, és a koboldok továbbra is a szekrény tetejéről követték az eseményeket, miközben átragadt rájuk az emberek féktelen jókedve. Szép lassan mindenki fáradtan és elégedetten elcsendesedett. Eljött az ideje, hogy a házi asszony megkérdezze.
8: Kér-e valaki kását?
0: És mint minden évben, idén is akadt néhány édes szájú. Kiosztották a tányérokat, Augusta pedig behozta a kásástálat. Erre a pillanatra várt koboldanyó. Most kérdezné meg a nagymama Annától, hogy szeretné-e kitenni a kásástálat a koboldoknak. Erre pedig Anna azt felelné...
5: De hiszen koboldok csak a mesében vannak.
0: A világ minden kásájáért sem hallhatta ezt meg koboldapu, különben rettentő dübe gurult volna. Gyorsan kellett cselekedni.
9: Kedvesem, az egyik bárány beszorult a lécek közé az istálóban.
4: Eredj gyorsan és szabadítsd ki.
3: Éppen most, amikor a kását osztják, úgy szeretném látni, hogyan töltik meg a tálacskámat.
4: Na, indulj már, nagyon fáj a kis bárány lába. A legjobb lesz, ha rögtön be is deszkázod a részt, ha már úgyis ott vagy. Már rég meg kellett volna csinálnod. Siess, siess!
0: Koboldapó nagy sóhajtással elindult. Nagyapó ölében a kis Pilkával időközben elaludt. Éppen a legjobbkor.
4: Gyerekek, most aztán sietnünk kell? Akkor mindent a megbeszéltek szerint. És ne feledjétek, egy szót se apátoknak, szörnyen megbántódna.
0: Azzal Koboldanyó és Pulka, amilyen gyorsan csak tudtak, leszaladtak a falba vágott járaton, és elrejtőztek a szobában. Ahhoz szólóca alatt. Ez alatt Pulka egy másik titkos járaton felmászott az öreg fali órába. Ott aztán minden erejét összeszedve elkezdte tekerni az óramű fogkerekeit, amikor az óra 11-et nem ütött.
6: Mi történik? Hiszen épp az előbb ütötte el a 10 órát.
9: Mindenki némán bámulta a nagymutatót, ami feltűnően gyorsan mozgott a számlapon.
6: Hát ez meg mit jelentsen?
0: Felállt, és tétován az órához lépett. A szobában síri csend honolt. Csak az óra műketyeget halkan. Amikor az óra elütötte az elsőt a 12-ből, Koboldanyó és Pulka előmásztak a lóca alól. Olyan fürgén, ahogy csak tudtak, felpattantak a házigazda székére. Onnan aztán Koboldanyó felmászott az asztalra, és óvatosan kikukucskált a kásástál mögül. Az emberek még mindig megbabonázva bámulták az órát. Koboldanyó nagy lendülettel kitolta a tálat az asztal szélére, ahonnan aztán Pulka elkapta. Ezután leszökkent, először a székre, aztán a padlóra, ahol átvette a tálat Pulkától. Szerencsére senki sem vette őket észre. Ekkor az óra elütötte a 12-t. Most már csak ki kellett jutniuk a szobából, gyorsan és észrevétlenül.
6: Még ilyet? Valaki viccelődik, vagy tényleg szellemek járnak nálunk?
0: Közben a koboldok elérték a küszöböt. Ekkor azonban Koboldanyónak eszébe jutott, hogy elfelejtette az öntetet. És az öntet legalább olyan fontos volt, mint a kása. Vissza kellett fordulniuk.
10: Erre már nincs időnk.
4: Sikerülni fog! Gyerünk gyorsan!
5: Sikerülni fog! Sikerülni fog!
0: Koboldanyó visszasietett az asztalhoz. A háziasszony székén épp nem ült senki, így fürgén fel tudott mászni az ülésre, onnan pedig fel az asztalra. Hál' Istennek az öntetes tálka éppen ott volt előtte. Anélkül, hogy körülnézett volna, egy jó adag öntetet merített a kanálba, és nagy lendülettel a kása közepébe hajította. Ebben a pillanatban vette csak észre, hogy a kis Anna pont őt bámulja. A kislány közvetlenül előtte ült, és mindent látott. Tekintetük egy pillanatra találkozott, mielőtt Koboldanyó ismét a székre, aztán pedig a padlóra ugrott volna, hogy végül villámgyorsan eltűnjenek a szobából a tállal együtt. Egy darabig eltartott, mire a meglepett Anna újra szóhoz jutott.
5: Nagymama, az előbb láttam egy koboldasszonyt, amint csent az öntetből.
0: Senki sem figyelt rá, mert még mindenki az órával volt elfoglalva. Közben szép lassan visszaültek a helyükre.
6: Ki lopta el a kásámat? Lars, te voltál?
1: Nem én.
5: A koboldok voltak. Láttam, hogy a koboldasszony egy kanál öntetet hajít egy tál kására. A tál mellett is állt egy kobold, a földön. Aztán kirohantak a szobából a kásával együtt, arra!
0: És ezzel a bejárati ajtó felé mutatott. A házigazda szórakozottan nevetett csak a hallottakon, ám hirtelen az ajkára fagyott a mosoly, és elkomorult az arca.
11: Tényleg? Te jó ég! Elfelejtettük kikészíteni a kobolt táskáját. Még szerencse, hogy ilyen derék felesége van, különben keservesen megbántuk volna anyagságunkat.
0: A házigazda felpattant a székről, kirohant az előszobába, és izgatottan feltépte a bejárati ajtót. Az egész társaság követte. A hóban hosszú csíkot vettek észre, mellette pedig apró lábnyomokat, amik az istáló irányába vezettek, majd eltűntek a sötétben. Lars követni akarta őket, hogy megkeresse a koboldokat, ám az apja visszafogta.
6: Semmi értelme. Úgy sem találnád meg őket.
0: Lassan visszamentek a házba. Egy valami azonban biztos. Soha többé nem felejtik el kikészíteni a koboldok kásáját.

0: Koboldapó jól lakottan és boldogan üldögélt a karosszékében. Közben pedig a pipáját szívta. Milyen jó sikerült ez az este, és egyáltalán az egész év. Nagyon elégedett volt magával, hiszen nyilvánvalóan az emberek is elégedettek voltak vele. Ezt bizonyította a nagy tálkása is. Nagyapó és a gyerekek már rég az igazak álmát aludták. Koboldanyó az ablaknál állt, és kifelé bámult. A házban szép lassan kialudtak a fények. Eljött a lefekvés ideje. Koboldanyó egy picit aggódott, vajon milyen következményei lesznek annak, hogy a kis Anna meglátta őket. Aztán gyorsan megnyugtatta magát azzal, hogy egy kisgyerek pillantása talán nem is olyan veszélyes.
1: Mire gondolsz, kedvesem?
2: No, semmi különösre. Csak arra, hogy mennyire kedvelem a velünk lakó embereket. Meg arra is, hogy nagyon derék férjem van, aki mindent elintéz, amit az emberek nem tudnak.
1: És vajon jövőre is ilyen nagy adag öntetet kapok majd?
3: Igen!

0: A farkas és a róka. Réges-régen a farkas meg a róka nagy, erős barátságban, skomaságban voltak. Erdőn-mezőn együtt jártak, egymást el nem hagyták. No, ha együtt jártak, egyszer együtt is estek bele egy verembe. Orgonáltak, ordítoztak szegények, de senki lélek nem jött arra felé. Nap-nap után, éjszaka-éjszaka után múlt. Majd megvesztek a nagy éjségben, mert sehogy sem tudtak kiszabadulni. Egyszer csak egyet gondol a rókakoma, s mondja is a farkasnak.
1: De, nem tudom, valamit mondok, mondanék neked, valamit szeretnék mondani, farkaskoma.
2: No, olyan mit, rókakoma?
1: De én azt gondoltam, hogy állj fel a két hátsó lábadra. Figyelj, bablám, milyen magas vagy. Hát én azt hiszem, te komolyan, ahogy most itt ülve is elnézlek, komolyan, hogy te még a medvénél is, meg talán még az oroszlánnál is sokkal magasabb vagy.
0: Tetszett a farkasnak ez a hízelkedő beszéd? Felállott a két hátulsó lábára, jól kinyújtózkodott, hogy minden csontja ropogott belé. Azt mondja neki a róka.
1: Ejj, a farkaska, már mi jutott eszembe? Kimegyek a veremből, és kihúzlak téged is.
2: No, te róka goma, ne bolondod, mert nyakon váglak, mert... Hogy tudnál te kiúzni engemet innen?
1: Na jó, hát jó, jól van. Na, figyelj, engedd meg, hogy hagyjáljak a vállatra. Na, ha nem is tudok kimenni, legalább megnézem, hogy milyen idő van odakint.
2: Jól van.
0: A farkas megengedte, hogy csak álljon a vállára a róka. Hiszen a rókakomának se kellett. A farkas válláról nekirugaszkodott, kiugrott a veremből, s azzal... Hucu, ne kivesd el magad! Egy szó nem sok, annyit sem szólt a farkasnak, elszaladt a faluba. Ott aztán addig se tenkedett, amíg egy lútpajtába be nem surrant, s nagy lagzit csapott ottan. No, hanem mégis eszébe jutott farkaskoma. Itt neki is egy lútcombot. Oda kullogott a veremhez, s mondott a sopánkodva, szomorú pofával.
1: De jó, hogy itt vagy még a veremben. Te kézzed, annyira megjártam, te könyvben bementem a faluba, de azért, hogy neked ludat hozzak. De amikor éppen beállítottam a ludak közé, és megcsittem egy ludat, a gazda, kézzed, rajtam ütött, és csak ez a lúcom maradt a szájamba. Látod, farkaskoma? Látod? Én még ezt is neked adom. Ugye, hogy jó komád vagyok?
3: Jó kis komád vagy te, ha még jobb akarsz lenni, akkor nyújtsd már be a farkadat, és húzzál ki engem innen.
1: ne, jaj, lelkem, komám. Hát azt én nem tehetem, mert ugye a farkam, azt tudod, az olyan gyenge, hát te vagy a farkas, az a töviből kiszakadna, de meg a nyakadat is kitörhetnéd, hogyha esetleg visszaesnél, ha nem tudod mit, megvan, hozok majd egy gajat, és azzal kihúzlak.
0: Elszalad a róka, s hoz két gajat. Egy erősebbet, egy gyengébbet. Mondanám gyengédebbet. Először a gyengébbet nyújtotta be, és amint a farkas belekapaszkodott, nagyot rántott rajta. A gaj ketté törött, és a farkas úgy visszaesett, hogy megnyekkent belé. Ordított a farkas keserves kénnyába, a róka pedig akkorát kacagott, hogy az erdő is csengett belé. Akkor aztán benyújtotta mégis az erősebb ágat, s azon kihúzta a farkast. Mikor mind a ketten kin voltak, mondja a róka.
1: Na jó van, na hát egy gyerek komám a faluba. Na az imént, ahogy bejártam, láttam, hogy egy háznál lakodalom van. Na gyere, mulassunk mi is egyet, hát eleget szomorkodtunk, vagy nem?
0: Bemennek a faluba. El a lakodalmas házhoz. Hát ott éppen javában áll a lakodalom. Húzzák a cigányok, járják a legények, járják a leányok. Ennél jobb alkalmat kívánva sem kívánhattak volna. Besurantak a kamrába, ott nekiestek a sok jó disznóhúsnak, szalonnának, kolbásznak, sminek, annak. De még a boros hordónak is! Ettek, ittak, táncoltak, stb. A más világon sem lehetett volna jobb dolguk, hanem egyszer csak a róka észreveszi, hogy amíg ők lakmároznak, valaki rájuk zárta a kamara ajtaját. Nem szólt semmit a farkasnak, hadd egyék, igyék. Ő azonban egy vasszeget keresett, s azzal elkezdett ásni a fal tövében. Kérdi a farkas.
2: Hé, mit csinálsz, rókakoma?
4: Úgy szagolom, farkaskoma, hogy csöröge fánk van elásva. Ez ám az igazi jó borkorcsolya.
0: A farkas csak hagyta, hogy keresse a csöröge fánkot, ő meg ivott tovább. Aztán ismét elkezdett táncolni, és hívta rókakomát, hogy táncoljon ő is. Eleget csendesítette a róka, hogy ne táncoljon, ne ordítson, mert még meghallják a vendégek, és bizony csúfot látnak. De a farkassal nem lehetett bírni. Táncolt, tajnált, kurjongatott, verte össze az összes bokáját és a tenyerét, rikkongatott, nye-nye. Hanem a ravasz róka mindegyre kifordult a keze közül, s ásta tovább a lyukat. Amikor aztán kész volt a lyukkal, ő is táncolni kezdett egész kedvéből. Nagyobbakat kurjongatott még a farkasnál is. No, meg is hallották bent a lakodalmas népek, kérdik egymástól.
5: Hát, ugyan kiordítozhatod a kül?
0: Az egyik egyet mond, a másik mást mond, egyszer aztán mind azt mondják, hogy az csak farkas lehet, ilyen-olyan teremtette. Gyerünk, táncoltassuk meg. Fölfegyverkeznek, ki baltára, ki bunkóra, ki puskára, ki kétágú vasvillára, erre-arra kinyitják a kamara ajtaját. Hát csak ugyanott van a farkas, még mindig táncol, ordít veszettül. Uccu! Kisurran a róka lyukon. Bújik után a farkas is, de már az nem fért ki a lyukon. Supp, supp, supp. Ütötték, verték, ahogy csak győzték. Aztán egyet gondolt farkaskóba, mégiscsak visszahőkölt a lyukból, és kiszaladt az ajtón. Ez alatt a róka már messzi járt a falutól, s amint ment, mendegélt az úton, egyszer visszapillant, s látja, hogy jön egy szekér utána, s a színig tele van hallal. Fogja magát, lefekszik az út közepén, behunja a szemét, kinyújtózkodik, mintha meg volna dögölve. Odaér a kocsi, látja gazdája a döglött rókát, szépen felveszi, feldobja a kocsi tetejébe. Egyéb se kellett a rókának, amíg az ember szép csendesen ment. Mendegélt az ökrök mellett, neki esett a halaknak. Jó nagy lagzi csapott, s még egy csomó halat ölbe kapott. Azzal leugrott a kocsiról, s más irányban elkullogott. Még egy jó hajításnyira sem ment, hát jött szembe vele a farkas, letört derékkal, szomorú pofával.
2: No, rókakoma, te aztán jó beadtál nekem.
1: Mit te beszélsz? Hát figyeltem, én mondtam neked, hogy ne ordíts annyit.
2: Igaz.
0: Kibékültek, megint nagy barátságot kötöttek, s mentek tovább. Azam, de a farkas meglátja sok halat a rókánál, s kérdi tőle.
2: Hát ezt a sok halat hol fogtad?
1: Mi? Jó, halat, a vízben, hát az farkaskomám, már vízben fogtam.
2: És hát ugyan bizony, hát hogyan fogtad?
1: Haláztam.
2: Ej, rókakoma, hát taníts meg engem is a halászatra!
1: Na jó, hát ez ugye nem nagy mesterség. Elmégy a jégre, a farkadat beledugod a légbe, és amikor jól rágyűlnek a halak, szépen kihúzod, ennyi az
2: ha egész. Ha nem mondod!
1: Hogy ne, ennyi.
0: Elmennek a jégre. Ott mindjárt találnak is egy léket. A farkas bedugja a farkát. Ül egy kicsit. Aztán ki akarja húzni, mert érzi, hogy nehéz. Azám nehéz volt, mert már kezdett odafagyni.
1: Még ne húzd ki, ne várd meg, amíg többen lesznek rajta.
0: Amikor aztán egészen odafagyott a farka, biztatta a róka.
1: Na most, édes komám, húzzad!
2: Húznám, koma, de nem bírom!
1: Az a jó! Hát akkor bizonyosan sok hal van rajta. Na, csak komám, na neki, húzd már, ahogy csak bírod!
2: Húzom!
0: Nagyokat nyögött a szegény farkas, csurgott róla a verejték, de csak nem tudta kihúzni a farkát.
2: Ki, aki
1: az áldúja van, baj van, koma! Az Isten, ó Istenem, ne legyen, ha oda nem fagyott a farkas!
6: Jaj! Jaj! Mit csináljak? Mit csináljak?
1: Hát tudod mit, farkaska, már nincs mit tenni, azt hiszem, hogy el kell rágnom a farkat.
6: Azt ugyan én nem engedem, hát inkább pusztuljak el.
1: Jó van, hát mondom, hát én felajánlottam, pedig nem könnyen, mindegy. Hát figyelj, hogyha másképp nem segítettek rajtad, akkor azt mondom, hogy az Isten áldjon meg. Hát ezt könnyen akartam, de hát.
0: Alig, hogy elment a róka, asszonyok jöttek a jégre ruhával, hogy kimossák a léken. Meglátják a farkast a farkába. Messziről kiabálnak, hát ha elszalad. De bizony a farkas nem szaladt el. Közelebb mennek, és akkor látják, hogy oda van fagyva. Bezzeg, most neki bátorodnak az asszonyok. Oda mennek, szép.

0: Hát s kérdi.
1: Hát, téged ugyan meg mi lehet? Róka koma.
2: Jaj, ne is kérdezd, farkas koma, jaj. Mi van, nem látod? Minden csontomat úgy összetörték, hogy jaj, kilógnak a szőröm. Mi nem látod?
1: No, nekem mondod, hát én meg a légbe hagytam a farkamat.
2: Jaj, a csontom, jaj, azt összetörték, jaj.
0: A bolond farkasnak megesett a szíve rajta. Mondta is.
1: No, ne jajgass, Róka koma.
2: Jaj.
1: Menjünk, valahol az erdőben meghúzódunk, leheveredünk, pihengetünk, jaj. És majd csak meggyógyulunk.
0: De a róka csak tovább nyögött, jajgatott.
2: Jaj, lelkem farkas komám, már mennék én, de hát látok, nem tudok.
1: Na, jól vagy. Akkor vezetlek én.
2: De hát látod, hogy a lábamra sem tudok jaj állni.
1: Na jó van most már, akkor hogyha nem tudsz, akkor üljél fel a hátamra, majd én elviszlek.
2: Jó.
0: Azzal felvette a rókát a hátára, s cipelte nagy keservesen. Amint ment, mendegélt a farkas, elkezdi a róka mondani magában csendesen. Vert viszen veretlent, vert viszen veretlent. Visszafordítja fejét a farkas, s kérdi.
1: Hé, te!
2: Mit mondasz?
1: Mit puszmogsz te itt magadba, róka koma?
2: Én csak azt mondtam, hogy veretlen visz vertet. Veretlen visz vertet, visz vertet.
0: A farkas elgondolkodik magában.
1: Bizonyosan csengett a fülem is. Nem jól hallottam.
0: De alig megy tovább, a róka csak megint mondja magában.
1: Ugyan te? Mit puszmogsz te itt magadban, róka koma?
2: Csak úgy mondogatnám magamban, farkas koma, hogy veretlen visz vertet, veretlen visz vertet, veretlen...
1: No, de ilyen olyan teremtette! Mindent jól hallottam! Megint bolondá tettél!
0: S azzal úgy lehajított a hátáról a rókát, hogy az csak úgy megnyekkent belé.
1: Ebb legyen a te komát, hallod-e? Mert hogy én többet nem!
2: De ne! Miért ne, farkas komám, gyere!
1: Nem! Menjünk
2: a faluba, azt megbeszéljük ketten a dolgot.
1: Nem, megmondtam, hogy nem!
2: De farkas komám!
0: De bezzeg, vége volt a nagy barátságnak, s a komaságnak. Cudarul összeverekedtek. Aztán az egyik ment jobbra, a másik meg balra. Azóta jár ez a példabeszéd. Eljátszotta, mint róka a komaságot.

0: Bodonyi Hedvig, Berta Berta, 9. mese, amelyben Berta Berta találkozik az elvarázsolt herceggel. Berta Berta egy szép lapos követ talált a tóparton. Úgy akarta a vízre dobni, hogy a felszínen szökkenjen néhányat, mielőtt elmerül. A dobás pompásan sikerült, a kő ötöt is ugrott, ám mindjárt ezután méltatlankodó hang csattant fel.
1: Mit szólná, ha te lakásodat dúlná fel valaki, mi?
0: Berta Berta lába előtt feldúlt béka ugrabugrált, torka csak úgy lüktetett a felháborodástól, fején icipici aranykorona díszelgett.
2: Elnézést, nem tudtam, hogy zavaró. Ne haragudj.
1: Brek, felejtsük el, mi járatban vagy?
2: Eddig nem tudtam, hogy miért is jövök ide, de most már igen. Azért, hogy veled találkozhassak. Mondd, miért van icipici aranykorona a fejeden?
1: Brek, rég rájöttél volna, hogy én az elvarázsolt herceg vagyok, Brek. És gonosz boszorkány változtatott békává.
2: Aha. És akkor leszel újra ember, ha egy királykisasszony hallandó megcsókolni téged?
1: Pontosan. De sajnos, akik eddig meg akartak csókolni, Brek, azok nem tetszettek nekem. Mindegyiknek csak a rangomra, meg a vagyonomra fájt a foga, bizony. Az az igazság, hogy mostanában már inkább jól elbújok a nádasban, ha újabb királykisasszony közeleg, és meg se pisszelek, amíg el nem megy. Szerintem egyikük, másikuk arra is képes lenne, hogy erőnek erejével szabadítson meg a varázslattól, Brek.
2: Ó, te szegény! Hiszen itt sosem válhat belőled ismét herceg.
1: Brek, talán nem is baj.
2: Hogy?
1: Tudod, Brek, ha az elejárok éppen nem haigálnak mindenféle köveket a tóba, nagyon békés ám itt az élet, Brek. A legyek és a szúnyogok zamatát is nagyon megkedveltem, bizony. Most mondd meg, hogy nézne ki, ha hercegként legyeket meg szúnyogokat fogdosnék, és jó ízűen megenném őket?
2: Elég furán.
1: Na ugye, ősz atyám, a király kénytelen lenne azonnal kitagadni. Békaként azonban, Brek, mindez úgy szólva kötelességem.
2: És sosem hiányzik neked a pompa, a kényelem.
1: Nincs pompásabb, mint víz közelben tölteni a meleg nyarat, Brek, és nincs kényelmesebb, mint átaludni a telet, mikor úgyis pacsik az idő. Márpedig mi békák éppen ezt tesszük.
2: Nem hiányolod a jó társaságot, a királyi udvar forgatagát?
0: A béka hanyat vetette magát, úgy nevetett.
1: Jó társaság! A talpnyalókra célzol, akik azért jártak a kedvemben, mert tudták, hogy előbb-utóbb én leszek a király. Forgatták, ugyan? Azokra a szörnyen unalmas fogadásokra, meg bálokra gondolsz. Nos, utálok társalogni és táncolni, viszont rájöttem, hogy imádok berekegni, berek is úszni, különösen egy valakivel.
2: Csak nem.
1: De bizony, megismerkedtem egy kedves lányjal, berek, olyan, mint egy csodálatos zöld drága kő. Ráadásul, gyönyörűen düllednek a szemei, és neki van a legszebb szája az egész környéken. Nem valami okos, de nagyon szeret engem. Azt hiszem, már nem is megyek innen sehová, Brek.
2: Sosem fogsz visszaváltozni.
1: Talán majd a gyermekeim. Tudod, a mi évadékaink Ebi halnak születnek, Brek, és csak utána lesz belőlük béka, Brek. Mi ez, ha nem átváltozás, mi?
0: Az elvarázsolt királyfi olyan cuppanással vetette magát a tóba, mintha egy hatalmas csók csattant volna el. Berta-Berta pedig csöndesen elindult hazafelé. Útközben még összetalálkozott egy csapatnyi mindenre elszánt király kisasszonnyal, akik egymással versengve siettek felkutatni az elvarázsolt herceget.
3: Nem láttál véletlenül errefelé egy békát, icipici aranykoronával a fején?
2: Nem bizony.
0: Rázta a fejét Berta-Berta, és ez egyszer nem is szégyelte, hogy füllentett.

0: Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben lakott egy királyi pár. A királyné reggel, ahogy a szemét kinyitotta, már is veszekedni kezdett a királya.
1: Hát nekem már kalocsni közt kell leélnem az életemet? Mi ez itt ez a sok büdös esőkabát? Mik ezek a lyukas kalapok, ezek a félperkesztyűk, ezek a fertelmes sálak? Hát királyok vagyunk mink egyáltalán, vagy mik? Hol a vadászkastély, meg az aranytrombiták? Hol a százszemélyes porcelán, meg a felvonó híd, meg a főlovászmester? Hol a daliás szobainosok, meg a hatlovas hintók, meg hattyúprémes bársonypalástok, meg gyémánt nyakékek, meg smaragd nyakékek, meg topáz nyakékek? Topázokat akarok! Topázokat! Topázokat! Topázokat!
0: Mondta erre a király, és kimászott a fiókjába. Megmozgatta a lábujjait, megitta a kakaóját, és elolvasta az újságját.
1: Bálok estélyek, majd éppen itt, a lyukas kalucsnik között,
0: kiabált a királyné.
1: Majd éppen itt keringőzünk gyertyafényben, itt iszünk a pezsgőt, meg a limonádét, ide gyömöszöljük a zenekart, a hásvákat, a hegedőket, az aranytrombitákat. Táncolni akarok! Táncolni! Táncolni! Táncolni!
0: Mondta erre a király, és visszamászott a fiókjába, mert ilyenkor már este letett.
1: Majd éppen itt! Éppen itt! Éppen itt!
0: Kiabálta a királyné, és aztán ő is visszamászott a fiókba. Elhelyezkedtek, kicsit mocorogtak erre-arra. Megölelték, megcsókolták egymást, és aludtak szépen másnap reggelig.

0: bagoly és az elefánt. Élt egyszer egy sűrű erdőben egy bagoly és egy elefánt, akik nagyon jó barátok voltak. Hosszú éveken át osztoztak egymás örömében, bánatában, és bajban mindig megpróbáltak segíteni egymáson. Egy napon az elefánt megéhezett, és elindult, hogy élelmet keressen. Egyre beljebb és beljebb került az erdőbe, és egyszerre csak démonok gyülekezetének kellős közepében találta magát. A démon király nemrégen éppen azt álmodta, hogy elefántot evett. A démonok ezért nagyon megörültek, hogy egy igazi elefánt áll előttük, és valóra akarták váltani királyuk álmát. Megragadták az elefántot, és meg akarták ölni. Őgyet sem vetettek a tiltakozására. Végül az elefánt így szólt.
1: Csak egy kérésemet hallgassátok meg. Hadd találkozhassak még egyszer utoljára legrégebbi és legkedvesebb barátommal.
0: A démonok beleegyeztek, és az elefánt megígérte, hogy rövidesen visszatér és megehetik. Ezután elindult, hogy találkozzon barátjával, a bagonyjal. Útközben az elefánt mindenkitől kérdezősködött, akivel csak találkozott.
1: Igaz-e, hogy ha álmunkban valamit megeszünk, akkor ébren is meg kell ennünk?
0: Mindenki megerősítette, hogy így igaz, ő pedig szomorúan folytatta az útját. Végül az elefánt elérte a fát, ahol barátja lakott, és ott is megtalálta a baglyot, nyugodtan üldögélt egy galjon. Az elefánt nagy sóhajtozás közepette elmondta a bagolynak, mi történt, azután így szólt.
1: Így hát, Isten veled, legkedvesebb barátom, most már mennem kell, hogy megehessen a démon király.
2: Sose kesen regyel. Veled megyek, és majd kitalálok valamit, hogy megmentselek.
0: Két barát fölkerekedett, és elindult a démonok tanyája felé. Az elefántot megvigasztalta barátja társasága. A bagoly az elefánt fejére telepedve utazott, mert a szányra kell, jóval korábban érkezik meg, mint az elefánt. Amikor elérték a démonok gyülekezetét, a bagoly úgy tett, mintha éppen mély álomból ébredt volna fel. Tollát felborzolta, és tágra nyitott szemmel nézett körül. Majd így szólt az összegyűlt démonokhoz.
2: Különös álmom volt. Elvettem feleségül a démonok királynőjét. Ezért igazából el kell vennem. Hol van hát?
0: A démonok hangosan tiltakoztak.
3: Levedj feleségül a királynőt!
2: Nem!
0: A bagoly pedig rávágta.
2: Ha én nem válthatom valóra az álmomat, miért ragaszkodhat hozzá a ti királyotok, hogy megedje ezt az elefántot csak azért, mert álmába elefántot evett? Ha ő ragaszkodik hozzá, hogy megedje a barátomat, én is ragaszkodom hozzá, hogy feleségül vehessem a királynőtöket.
0: A démonok annyira meghökkentek, hogy nem is tudták, mit mondjanak. Így aztán hagyták, hogy a bagoly és az elefánt hazatérjenek otthonukba. Így mentette meg az elefánt életét jó barátja, a bagoly.

0: Volt egyszer egy egérkisasszony, olyan szép, olyan aranyos jószág, hogy megcsodálta, aki látta. Egérkisasszony apja, anyja büszke is volt a lányára, és maguk között így beszéltek.
1: Nem akármilyen egérke a mi lányunk,
2: nem, ugye? Nem akármilyen egérke, nem?
1: Hát a férhez adjuk, nem akárkihez adjuk.
2: Nem, nem,
1: az lesz a vőlegénye, aki a világon a leges-legerősebb. Én mondom, hogy a leges-legerősebb.
2: Miért most vagyok ezek ilyen legerősebb?
0: Egérpapa és egérmama el is indult megkeresni az erős, nagyon erős vőlegényt.
1: A világon a nap a legerősebb.
0: Elmentek hát a naphoz, hogy megkérdezzék, akarja-e feleségül egér kisasszonyt. A napképe felragyogott, sugárzott örömébe, hogy feleségül kaphatja a szépséges egér kisasszonyt. Egérpapa azonban gondolkodóba esett, és így szólt a vőlegény jelölthöz.
1: Mondd, nap, biztos, hogy nálad erősebb nincs a világ?
3: Hely, bizony, van. Az eső sokkal erősebb nálam. Ha az eső megered, én eltűnök az égről. Úgy félek tőle.
1: Kár, bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. Hát most elmegyünk a nálad is erősebb esőhöz. Alig, hanem ő lesz a mi lányunk vőlegénye. Kedves eső! Úgy hallottuk, te a napnál is sokkal, de sokkal hatalmasabb vagy. Igaz ez? Mert ha igaz, feleségül kapod a szépséges egér kisasszonyt. De biztos, hogy nálad erősebb nincs a világon?
4: Boldog volnék, ha feleségül kaphatnám egér kisasszonyt, de hát ami igaz, az igaz. A szél, hát ő a sokkal erősebb, mint én vagyok. Hatalma van felettem, ha neki úgy tetszik, elűz az égboltról.
1: Kár, bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonunkat. Most elmegyünk a nálad is erősebb szélhez. Alig, hanem ő lesz a lányunk vőlegénye.
0: Egérpapa meg egérmama sietett a szélhez. Megkérdezték, vajon ő-e a legerősebb a világon. De a szél bevallotta, hogy ismer magánál erősebbet is.
2: Nézzétek csak! Ott van az a kerítés! Már évek óta próbálom ledönteni, de nagyon erős lehet. Nálam sokkal erősebb, mert sehogy sem boldogulok vele.
0: Egérpapa meg egérmama sietett a kerítéshez.
1: Kedves kerítés!
2: Kedves kerítés!
1: Úgy hallottuk, hogy te erősebb vagy, mint a szél.
2: Én úgy hallottam legalábbis, hogy te erősebb vagy, mint a...
1: Feleségül akarjuk hozzád a mi szépséges... Ugye? Feleségül akarjuk hozzád a szépséges egér kisasszonyunkat. Jó, jó, jó, tudom, de ha valóban te vagy a legerősebb a világon, csak akkor. Tényleg, és tovább nem megyek.
2: Jó, Béla, ahogy gondolod.
1: Igen.
4: Foglaljanak helyet először is valami ital, keks.
1: Nem, köszönjük szépen, azt árulj el, hogy maga a legerősebb, ez a legfontosabb nekünk.
4: Nézz, hát ugye ne vegyes értést, nekem szívesen feleségül venném a szépséges egér kisasszonyt, nagyon is szívesen, de ami igaz, az igaz, nálam sokkal erősebb a bivaj. Reggelenként erre jár, megbögdös, meglögdös a szarvával, még egy-két nap és ki is dönt, hát nálam sokkal erősebb a bivaj.
0: Egérpapa meg egérmama sietett a bivajhoz.
1: Hé, bivaj, bivaj! Mondd meg, de igaz lelkedre, kedves, drága bivaj. Te vagy-e a legerősebb a világon?
2: Te vagy tényleg.
0: A bivaj bánatosan ingatta a fejét.
4: Nem én vagyok a legerősebb a világon. Nálam sokkal erősebb a vontató kötél, ha az a nyakamon van, tetszik, nem tetszik, arra megyek, amerre a vontató kötél húz.
1: Kár, bizony nagy kár. Há, ugye, hogy kár?
2: Nagyon,
1: hogy tényleg. Igen. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
2: Pedig olyan fes fiú.
1: Mindegy, most elmegyünk a nálad is erősebb vontató kötélhez. Alig, hanem ő lesz a mi világ. Igen, ő lesz a mi leányunk vőlegénye.
0: Egérpapa, meg egérmama nyomban indult a vontatókötélhez. A vontatókötél éppen összecsavarva szundikált a konyha sarkában.
1: Jó reggelt, vontatókötél!
2: Jó reggelt!
1: Ébredj már föl!
2: Jó reggelt!
1: Azt hallottuk, hogy te erősebb vagy a bivajnál, pedig a bivaj erősebb a szélnél. A szél erősebb az esőnél, az eső erősebb a napnál. Hát, ha te mindnél erősebb vagy, feleségül kapod a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
0: A vontatókötél kinyújtózkodott, aztán legyintett.
2: De hogy vagyok én a legerősebb? Konyha másik sarkában van egy egérlyuk, abban lakik a híres, nevezetes egér úrfi. Éjszakánként mindig előbújik és megrágcsál engem. Hát ha ez soká így megy, ma holnap ketté szakadok, aztán nem érek semmit. Bizony, nálam sokkal erősebb a híres, nevezetes, szépséges egér úrfi.
1: Nagyszerű!
2: Remek!
0: Nem is keresgéltek tovább vőlegényt. A híres, nevezetes egér úrfinál különbet úgysem találtak volna a szépséges egér kisasszony számára. Hamarosan megtartották a 7 országra szóló egér lakodalmat.
1: Itt a vége.
2: Fuss el!

0: Minden tudó dongó. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény legény. Dongónak hívták. Az már mindennel megpróbálkozott, de mégse jutott semmi kenyérkeresethez. Utoljára is már merre tekeredjék szegény feje, kapta magát, s vett két táblát. Egyet előre, másikat a hátára akasztotta, s ráírta. Én vagyok a minden tudó. S azzal elindult szerencsét próbálni. Amint ment, mendegőt, elérkezett a királyi palotához. A palota ablakán éppen kikönyökölt a király. Megörvendett, mikor a legény nyakában a táblát elolvasta, mert éppen akkor lopták el a felesége karikagyűrűjét, és gondolta magában, ha ez minden tudó, akkor biztosan ki is találja, hogy ki a tolvaj. Rögtön meg is parancsolta, hogy hozzák elébe a legényt. A szolgák megfogták a minden tudó legényt, egyenesen a király elébe hurcolták.
1: Na, te híres minden tudó, vagy elé keríted nekem a tolvajt, vagy pedig tudd meg, hogy karóba kerül a fejed.
0: Elbúsulja magát a szegény legény. Már most mit évő legyen, mert soha ki nem találja elszeg, ki a tolvaj. Meg is bánta már, miért akasztotta a táblát a nyakába, de most már nem volt mit tenni. A királytól gondolkodási időt kért, s bément nagybánatosan a szobájába. Elővesz a kebleiből egy kalendáriumot, s elkezdi bánatában nézegetni. A kalendárium lapja fehér, a hétköznap fekete, s az ünnep veres volt. Kezdi magába mondogatni.
2: Fehér, fekete, veres, fehér, fekete, veres.
0: Az ablak alatt hallgatozott a három inas. Fehér, fekete, veres. Nagyon megijedtek, mikor meghallották a nevüket, mert azt hitték, hogy a mindentudó már ki is találta a nevüket. Összetanakodtak, hogy bésúrannak, s ígérnek 300 aranyat, csak hogy ne árulja el őket a legény. Be is mentek, el is mondják nagy szomorúan, hogy igaz, ők lopták el az aranygyűrűt, de el ne mondja, mert akkor biztos karóba kerül a fejük. Ígérték is mindjárt a 300 aranyat.
3: Jól van, nem árulnálak el titeket, de hogyha nem kerítem elő a gyűrűt, az én fejem kerül a karóba.
0: Addig s addig, amíg kitalálták, hogy a gyűrűt kinyérbélbe teszik, s egy nagy pulykakakassal megétetik. Így is csinálta. Másnap hivatja a király a fiút, s kérdi.
1: Na, te híres minden tudó. Mondod meg most már, hol van a feleségem gyűrűje?
3: Gyűrű a királyné legkedvesebb pulykakakasában van.
1: Vigyázz te minden tudó, mert ha hiába vágom le, tudd meg, hogy százszor is jaj neked.
0: Levágták a pulykakakast, s hát csak ugyanott volt a gyűrű a begyiben. A fiút igazság szerint meg kellett volna ajándékozzák, de a király azt mondta, csak maradjon még a palotában, s még bizonyítsa be valamivel, hogy minden tudó. Mert hát, ha csak csalás volt az egész. Ott maradt a fiú, és bezzeg elkezdett búsulni, mert egyszer kedvezett néki véletlenül a szerencse, de már másodszor biztosan nem fog. De nem volt mit tennie, várta a király parancsát. Egy délután a király és a királyné lementek a kertbe sétálni. Amint sétálnak, egy dongó rászáll a királyné tenyerére, s belé ereszti a fullánkját. A királyné mit gondolt magába, mit nem, megfogta a dongót, s mondta a királynak.
4: Na! Most próbáljuk ki, hogy mit ér a minden tudott tudománya. Hivasd ide, és találja ki, mi van a kezemben.
0: Hivatja a fiút a király, és mondja neki.
1: Na, te minden tudó legény. Ha kitalálod, hogy mi van a feleségem kezében, akkor megajándékozunk, s utat dolcsátunk. De ha nem, tudd meg, hogy még mindig karóba kerülhet a fejed.
0: Megvakarja a fejét a legény, és azt mondja magában.
3: Na te szegény dongó, most aztán benne vagy a bajban.
0: A királyné, mikor ezt meghalott, azt hitte, hogy a dongóról beszél, mert nem tudta, hogy a fiú dongó pistának hívják. Megajándékozták a legényt, s útjára bocsátották. Még most is él, ha meg nem halt.

0: A görény. Fáj András meséje. Szibériában történt, hogy a mindenáron érvényesülni akaró görény betolakodott a nyusztók és hermelinek közé. Állandóan kísérgette őket, és nagy, gőgösen rá sem hederített saját rokonaira. Egy alkonyattól a cári száműzöttek menyétvadászatot tartottak, és törbe csalták azt a csoportot is, melyben a nagyra vágyó görény megtűrt vendég volt. A vadászok jól irányzott lövéseikkel igen sok állatot elejtettek, sokat pedig megsörétesztek. A gőgös görény is sörétet kapott.
1: Most megkaptad a magadét!
0: Kiáltott fel az egyik görény atyafi.
1: Magadra vess, te ostoba! Hiszen ha a magaddal egyszűrűek között maradsz, most kutya bajod se lenne.

0: bolha meg a tanár. Volt egyszer egy léghajós, aki nagyon megjárta. Kipukkadt a léggömbje, ő pedig lezuhant, és összetörte minden csontját. Inasát, a léghajó Inast, 2 perccel előbb küldte le ejtőernyővel. Ez volt a fiú szerencséje, mert hajszála se görbült meg. Gazdája mellett sok tapasztalatot szerzett, fölcsaphatott volna maga is léghajósnak. Csak éppen léggömbje nem volt, se pénze se, hogy szert tegyen rá. Hogy eltengődjék valahogy, bűvészmesterségre adta a fejét, megtanult a hasából beszélni, s attól fogva hasbeszélőnek nevezték. Ifjú volt, és daliás, s amikor kiserkedt a bajsza, és szép ruhákat vett magának, akár grófnak is nézhették volna. Tetszett a hölgyeknek. Egy hajadont úgy megbolondított daliás külsejével és bűvészetével, hogy az mellé szegődött, és elment vele idegen országokba. A bűvész ott tanárnak mondta magát. Szerényebb már nem is lehetett volna. Folyton azon törte a fejét, hogyan szerezhetne rég gömböt magának, meg ifjú feleségének. Akkor aztán járhatnák a világot. Csak hogy nem volt módja hozzá.
1: Majd lesz.
2: De mikor?
1: Ne búsulj, még fiatalok vagyunk. Én még sokra vihetem a tanári pályán, addig pedig morzsákon is megélünk.
0: Az asszony hűségesen segített neki. Ott ült az ajtó előtt, és árulta a jegyeket az előadásra. Márpedig ez didergető mulatság télvíz idején. Egyik bűvész mutatványban is segített a férjének. A tanár egy jókora asztalfiókba zárta feleségét, és amikor a következő pillanatban újra kihúzta a fiókot, üres volt. Az asszony egy másik rejtett fiókba bújt át hirtelen. A közönség ámult, szemfényvesztő mutatvány volt. Egy este aztán, ahogy a fiókot kihúzta, ő sem látta a feleségét, nem csak a közönség elől tűnt el, nem volt sem az első fiókban, sem a mögötte levőben, de még a házban sem. Ez már az asszony bűvészete volt. Megelégelte a fiókokban bujkálást, s nem tért soha többé vissza. A szegény bűvész attól fogva csak szomorkodott, elfelejtett nevetni, s nevettetni se tudott többet. Így lassan elmaradozott a közönsége, a bűvészmesterség alig hozott valamit a konyhára. A tanár lerongyolódott. Végül már nem maradt semmije, csak a jókora bolhája, amit még a felesége hagyott rá, ezért igen nagy becsben tartotta. Szelidítette, oktatgatta, megtanította kecses táncot lejteni, puskával tisztelegni, ágyút elsütni, persze csak a féle játékágyút. Büszke volt nagyon a bolhára, bolha is büszke volt a maga tudományára. Lehetett is, tanult bolha lett. Méghozzá emberi vér csörgetezett az ereiben, bejárta a nagyvárosokat, hercegek, hercegnők kegyes tetszését nyerte meg. Újságok írtak róla, falragaszok hirdették sokféle tudományát. A bolha tudta magáról, hogy nagy hírű személyiség, aki kenyeret ad egy tanárnak, de akár egy egész családot is el tudna tartani. Büszke volt és híres volt. Mégis, ha utazgattak a tanárral, 3. osztályra váltottak jegyet, mert azt tartották, hogy éppen olyan gyorsan jár, mint a többi. Hallgatag megegyezés volt köztük, hogy halálig együtt maradnak, de soha meg nem házasodnak, a bolha aglegény marad, a tanár meg özvegy. Ami majdnem mindegy.
1: Ahol az embert egyszer szerencse érte, oda ne térjen vissza többé.
0: Ezt tartotta a tanár. Jó emberismerő volt, s ez is nagy tudomány. Teltek az évek, lassan már minden országot bejártak. Egyedül a vadak földjén nem voltak még. A tanár tudta a vadakról, hogy keresztény húst esznek, de hát ő sem volt igazi keresztény, a bolha meg úgyse, s ő nem is lett volna valami kövér falat. Így hát bátran nekivágtak az útnak, remélve, hogy nagy sikereket aratnak a vadak országában. Utazgattak gőzösön, utaztak vitorláshajón, a bolha mindenütt szerepelt, s ezért ingyen utazhattak. Végre megérkeztek a vadak országába. Egy ifjú kis hercegnő uralkodott itt, alig 18 esztendős, de már egy ország gondja nyomta a vállát. Igaz, maga akarta, mert elvette a hatalmat királyi apjától meg anyjától. Ilyen erőszakos kis teremtés volt. Páratlanul szép, és páratlanul neveletlen. Amikor meglátta a bolhát puskával, tisztelegni meg ágyút sütögetni, úgy belehabarodott, hogy azt mondta.
3: Bagyő!

0: teremben szállásolták el. Különös terem volt az. Cukornát bort rakták a falait, a tanár hát torkoskodhatott volna kedvére, de ő nem szerette az édességet. Nem közönséges ágya volt, hanem függő ágya. Abban ringatózott egész nap, és azt képzelte, hogy léghajón utazik, amilyet mindig is kívánt magának. A bolha ott maradt a herceg kisasszony mellett, hol a kis kezén ült, hol a fehér nyakán. A herceg kisasszony kitépett egy szál haját, annak egyik végét a bolha lábára köttette a tanárral, a másik végét maga erősítette oda nagy korall függőjére. Szép napok voltak azok, a bolha is boldog lehetett, legalábbis a herceg kisasszony azt gondolta. Csak a tanárnak volt keserves. Csavargó természete már vitte volna tovább, egyik városból a másikba. Szerette volna újra meg újra olvasni az újságokban, hogy neki mennyi türelemre és észre volt szüksége ahhoz, hogy a bolhát emberi tudományra tanítsa. Itt egész nap csak függőágyban himbálta magát, hevert, lustálkodott, és nagyszerű ebédeket evett. Friss papagájtojást, zsiráfsonkát, meg elefántszemet, mert az emberevők nem mindig esznek ám embert, csak ünnepnapon csemegének. A szegény tanárt majd elemésztette a szörnyúlalom. Régóta hagyta volna már a vadak országát, de a bolha nélkül nem mehetett, hiszen hogyan bűvészkedhetett, hogyan élt volna meg nélküle. Vissza kellett szerezni a bolhát, az pedig nem könnyű. Sokáig törte a fejét, amíg kisütötte, mit évő legyen. Akkor felkiáltott.
1: Megvan! Felséges uram, nem ülhetek tovább tétlen. Hadd tanítsam meg tisztelegni minden alattvalótokat. Ez az, amit a világ legnagyobb országaiban műveltségnek neveznek.
2: És engem? Engem mire tudnál megtanítani?
1: Legnagyobb tudományomra. Elsütni egy ágyút, de úgy, hogy megrendüljön a föld, és a legízesebb madarak sült pecsenye alakjában potyognak eléd. Akkor átdörrenjen az ágyús, olyan magasra csapjon a lángja.
2: No, ide azzal az ágyúval.
0: Hanem a vadak országában nem volt egyetlen ágyú sem. Csak a bolha ágyúja, az pedig kicsi volt a mutatványhoz.
1: Öntök én nagyobbat, csak adast hozzá, ami kell. Finom sejmet, tűt meg fonalat, kötelet meg zsinort, aztán gyomort, cseppeket a léggömb számára, hogy könnyebben felemelkedhessék. Akkor dörren csak igazit az ágyú.
0: Megkapott mindent hiány nélkül. Összesereg lett az egész ország népe. Mindenki látni akarta a nagy ágyút. De a tanár nem engedett egészen közel senkit, amíg a léggömb útra készen nem állott. A bolha ott ült a herceg kisasszony keze fején, onnan bámészkodott. A tanár most már egészen megtöltötte a léggömböt, alig tudta féken tartani, olyan mehetnékje volt.
1: Igen, tüzes. Magasabbra kell vinnem, hogy lehűljön.
0: Azzal beült a léggömb alatt függő kosárba.
1: Nem boldogulok egyedül! Léghajós inas kellene ide, hogy segítsen nekem! De erre... csak egy valaki alkalmas! A bolha!
3: Nem szívesen engedem.
0: Aggódott a herceg kisasszony, de azért oda nyújtotta a bolhát a tanárnak, aki a keze fejére ültette.
1: Oldjátok el a köteleket! A léggömb most felszáll egy kicsit!
0: Azt gondolták, most jön az ágyú. A léggömb pedig emelkedett, szállt, szállt egyre magasabbra. Végül eltűnt a felhők között, s örökre elhagyta a vadak országát. A neveletlen herceg kisasszony, meg az apja, meg az anyja, meg a vadak egész népe csak állt és várt. Ma is ott állnak, és várják vissza a léggömböt, a tanárt, meg a nagy hírű bolhát. Ha nem hiszed, utazz el a vadak országába, ott mindenki csak róluk beszél. Azt remélik, hogyha az ágyú lehűl, visszatérnek közéjük. Csak hogy nekik több eszük van ám. De hogy mennek vissza? Itthon vannak a hazájukban. Most már első osztályú jegyet válthatnak a vasúton, mert a nagy léggömb sokat hoz a konyhára. Nem kérdi tőlük senki, hol tettek szert a léggömbre. Békében élnek, jó módban. Nagy hírű és megbecsült emberek ők. A bolha, meg a tanár.

0: szúnyog, meg a ló. Legelészett a ló. A szúnyog, a közeli mocsár lakója pedig egy bokor ágán üldögélt. A ló legelés közben odaért a bokor mellé. Berzenkedni kezdett a szúnyog, és rágyújtotta maga kis szúnyog dalára. A ló azonban a fülét se billelgette rá, még sértődött a szúnyog.
1: Híkoma! Ízesen veszel!
2: Ja, de most már látlak!
0: Mondta a ló. A szúnyog körül szemlélt a lovat, elnézte sörényét, széles hátát, erős patáit, aztán bámulva zümmögte.
1: Ó, milyen nagy vetetes férkém, talán még nálam is nagyobb vagy.
2: Ja, bizony, valamivel nagyobb vagyok.
1: Biztosan erős is vagy.
2: Hát nem panaszkodom, elbírom az ekét. Márpedig az, ja, nem könnyű.
1: Talán még a legyektől sem félsz.
2: Minek félnék? Csapok egyet a nyira a farkammal, és elrepülnek.
1: Talán még a bögök sem tudnak elbánni veled.
2: A bögölyökkel már több bajom van. Igen, erőszakosak.
0: A szúnyog ekkor kidülesztette a mellét, szétvetette a lábát, és rákezdte a kérkedést.
1: Ugyankorán, mit tudnak a bögölyök? Úgy látszik, te még nem ismered a mi szúnyog nemzetségünket? A nagy is vagy, meg erős is, mi szúnyogok egy szempillantás alatt elbánunk veled.
0: A ló rásandított a szúnyogra. Csapott egyet a farkával, aztán így szólt.
2: Ja, ne kérkedj, te szúnyog! Nem tudtok ti engem legyőzni, ha még olyan sokan támadtok is rám.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Ja.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
0: Sokáig vitatkoztak. A ló végül azt mondta.
2: Vitával semmire se megyünk. Mérjük össze az erőnket. Gyűjtsd össze a seregedet.
1: Jó van, mérkezzünk meg.
0: Állt rá a szúnyog. Felszállt a magasba, és riadót fújt a szúnyogoknak. Rajzottak a szúnyogok mindenfelől, a nyíresből, a fenyvesből, a rétekről és a mocsarakból, a tavakról és az ingoványból.
2: Mindegy szálig itt vagytok?
1: Mindegy szálig!
2: No, akkor ne vesztegessük az időt. Add ki a vezényszót!
0: A kötekedő szúnyog széttárta a szárnyát, és akkorát zümmentett, amekkora csak kifért a szúnyog torkán.
1: Én elég ütézek rajta az ellenségre!
0: A szúnyogok nagy döngéssel, zöngéssel ellepték a lovat, és belemélyeztették hegyes kis szívókájukat. A ló levetette magát a földre, és hemberegni kezdett a fűben. Addig hempergett ide-oda, míg az egész szúnyog hadsereget agyon nem nyomta. Egyetlen szúnyog maradt csak életben. Ez nagy üggyel bajjal kisimogatta gyűrött szárnyát, aztán elrepült a kötekedő szúnyoghoz, és jelentette.
3: Zíbig így volt! Az ellenséget letértettük! Maradt volna négy katonánk, aki lefogja a ló négy lábát! Zölökre végeztem volna vele! Zanyúztam volna az bőrét!
1: Drég dolog! Vitéz dolog!
0: Dicsérte meg a szúnyog katonát a kötekedő szúnyog. Azzal repült az erdőbe, és eldicsekedett minden bogárnak. Ilyenek vagyunk mi szúnyogok, még egy lovat is ledöntünk a lábáról. Nincs a világon erősebb teremtmény a szúnyognál.

0: az Anahakán rózsa. Örmény mese. Ez a történet valamikor régen Örményországban esett meg. A régi tudóskönyvekben meg volt írva, hogy van valahol egy kert. Abban a kertben egy rózsabokor, az Anahakán rózsa. S ha ez a rózsabokor egyszer kivirágzik, a virága halhatatlanná teszi a kertgazdáját. A kertgazdája ki lett volna más, mint Örményország királya, aki nagyon-nagyon vigyázott erre a rózsabokorra, az ő bokrára. Minden tavasszal új kertész fogadott, akinek egyetlen feladata volt a rózsabokrot ápolni, gondozni. A kertész ügyesen és figyelmesen látott munkához. Felásta a rózsa körül a földet, trágyázta, kapálta, gyomlálta, írtotta a kártevőket, öntözte, ahogy kell. Eltelt a tavasz, eltelt a nyár, el az ősz és a tél, s újra tavasz lett. De nem történt semmi, egyáltalán semmi. Az Anahakán rózsabokor száraz és meddő maradt. Egész Örményországban nem volt nála szárazabb rózsatő. A király, mint minden nagyúr, türelmetlen volt. Ezért aztán, amikor eltelt az év, és a rózsa nem hajtott ki, felmondott a kertészének. Egyszerűen lefejeztette. Könnyű volt belátni, hogy az évek során nagyon kevés kertész maradt Örményországban, és még kevesebb, aki a királyi kertész címére pályázott volna. Ekkor jelentkezett a királynál Samvel, egy fiatal legény, nagyon fiatal, alig 18 éves. Samvel tele volt vágyakkal és álmokkal, elhatározta hát, hogy elmegy a királyhoz, és jelentkezik hozzá kertésznek.
1: Mihez érte ezt a gyerek?
0: Kérdezte Samvelt Örményország királya.
2: Én semmihez, felséges királyom.
1: Semmihez? Hát akkor hogyan akarsz te a kertészem lenni? Hányan fizettek már az életükkel, akik értették a dolgukat, te pedig még be is vallod, hogy nem értesz semmihez. Inkább úgy látom, meg akarsz halni, te semmire kellő.
2: Felséges királyom, én nagyon fiatal vagyok, félek a haláltól, élni szeretnék, még sokáig. Ha felfogadsz a kertedbe, meglátod, mindent megteszek majd, hogy elkerüljem a többiek sorsát. Úgy fogok vigyázni a rózsádra, ahogyan még senki.
0: Felelte bátran Samvel. A királynak nem volt más választása, hiszen senki nem jelentkezett a kertjébe. Felfogadta hát Samvelt. Samvel boldog volt, és munkához látott. De bizony ő egészen másként dolgozott, mint a többi kertész. Nem ásta kapálta a rózsát, azért vannak a földi giliszták. Nem trágyázta, mire való az anyaföld. Nem is locsolta, ott vannak a felhők az égen, esik az eső éppen eleget. Nem gyomlálta, még csak az kellett volna. Ehelyett minden nap leült a rózsabokor mellé, és beszélt hozzá halkan, gyengéden. Simogatta a leveleit, ringatókat, bölcsődalokat énekelt neki. Talán még mesélt is. De olyan halkan, hogy azt bizony senki nem hallhatta. Még én sem, higgyétek el. És így telt el a tavasz. Aztán eltelt a nyár, eltelt az ősz, a tél, és újra tavasz lett. A határidő lejárta előtt a király megnézte a kertjét, megnézte benne az Anahakán rózsát, és látta, hogy az csak olyan száraz és meddő, mint az előtt. Egyetlen bimbó, hajtás sincsen rajta.
1: Samvel, megmondtam, hogy semmire kellő vagy. Holnap vége a munkádnak, te is mehetsz. Vége az életednek.
0: Samvel rémülten és szomorúan ment a rózsabokorhoz, hogy befejezze aznapi munkáját. Leült mellé, énekelte neki a ringatókat, és elpanaszolta a bánatát.
2: Látod, te rózsa, holnap engem kivégeznek. Mennyit beszéltem hozzád, mennyit énekeltem, meséltem neked. Soha nem lesz senki, aki így fog törődni veled. Mi lesz veled, rózsa, nélkülem? Senki nem fog leülni melléd, senki nem fogja simogatni a leveleidet. Ennyit tettem, érted? Segíts rajtam! Mondd meg nekem, mi a bajod?
0: Ahogy elhangzott a bűvös kérdés, a rózsa gyökerei közül előmászott egy hernyó. Rusnya, visszataszító, fekete hernyó. Samvel el akarta kapni a hernyót, de oda röppent egy madár, és a csőrébe kapta. Samvel meg akarta fogni a madarat, de ott hevert egy kígyó, és elfogta a madarat. Samvel a kígyó után nyúlt, de lecsapott egy sasmadár, és elragadta a kígyót. Samvel a sas után bámult, és ahogy visszafordult a rózsabokorhoz, látta, hogy éppen akkor hajtott ki rajta egy bimbó. Egy friss, kicsike, törékeny bimbó. Samvel fölújjongott.
2: Ó, Rózsa, hát kihajtottál. Köszönöm, köszönöm, megmenekültem.
0: Sóhajtott hálásan. És ettől a hálás sóhajtól, ahogy a lehelete a bimbót érte, egyszerre kinyílott, kifeslett az anahakán rózsa, pirosan, ragyogon, mint az élet. Samvel boldogan futott a királyhoz, elmondta neki, mi történt. A király futott a rózsához, s látta, hogy Samvel igazat beszél.
1: Deréklegény vagy, Samvel, én mindig bíztam benned. Jól van, maradhatsz, te leszel az anahakán rózsa vigyázója. Te leszel a legfőbb kertész a kertemben. Halhatatlan vagyok.
0: Örvendezett a király. Így is történt, és így teltek az évek. Egy nap azonban a király megbetegedett. Nagyon beteg volt. Hívták az orvosokat, de nem tudtak segíteni rajta. Hívták a papokat, de azok csak imádkoztak fölötte, és a király egyre betegebb lett. Hívatta Samvelt.
1: Samvel, mi történt? A régi tudós könyvek nem mondtak igazat. Az anahakán rózsa nem teszi halhatatlanná a kertgazdáját. Én voltam a kertgazdája, s lám, nem vagyok halhatatlan.
2: Felséges uram, bizony igazat mondtak a régi könyvek. A rózsa valóban halhatatlanná teszi gazdáját. Csak hát, uram, te soha nem voltál a kert gazdája. A kert azé, aki gondozza és ápolja, aki vigyáz rá. A birtok és a gazdagság mulandó, de az én törődésem és gyöngétségem bizony örökkévaló.
0: A király ezt meghallotta, sóhajtott egyet és meghalt. Samvel lefogta a szemét, és ment vissza a kertbe. Éppen leszállt az este. Szép, derűs este volt. A tiszta égen egyenként gyúltak ki a csillagok. Samvel pedig, mit gondoltok, mit csinált? Valami olyat, amit még soha életében. Lefeküdt a fűbe, talán éppen az anahakán rózsa mellé, és köszöntötte a csillagokat. Egyenként, külön köszönt minden egyes csillagnak. Volt ideje rá. Tudta, hogy bármennyi ideje van rá.

0: Borszem Jankó. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy öreg asszony. Egyedül egy kis házacskájában az erdő szélén. Egy szombati nap, ahogy takarítgatott, eléje gurult egy szem fekete bors. Sajnálta kiseperni, felvette és lenyelte. Rövidesen gyermeke született.
1: Ezt a gyereket a borszemnek köszönhetem.
0: Gondolta, mert ura nem volt, senkit sem ismert. El is nevezte gyermekét Borszem Jankónak. Jankó nőtt és erősödött. Különösen az ereje lett egyre nagyobb. 18 éves korában, ha lépett, térdig szakadt a földbe. Olyan nagy volt a súlya. Akkor azt mondja Borszem Jankó az anyjának.
2: Hát, kedves édesanyám, úgy gondolom, hogy már elég nagy vagyok, elmegyek, tudod, országot, világot látni. Szeretnék nálamnál erősebb emberre találkozni, és így megbirkózni vele, tudod? Süsső nekem olyan perecet, amelynek tésztája saját tejével gyúrja össze. Ne búsuljon, meglátja, 7 év múlva hazajövök.
0: Búsult ugyanaz anyja persze, de látta, hogy úgysem tudná visszatartani a fiát. Hát, megsütötte neki a perecet, és sírva ríva elbúcsúztak egymástól. Borszem Jankó ment, mendegelt. 7 esztendeig meg sem állt. De ez alatt az idő alatt nemhogy egy emberrel, de még egy verébbel sem találkozott. Mikor megéhezett, evett a perecből. Ez olyan csodálatos perec volt, hogy soha nem fogyott el. Egyszer csak rátalált egy malomra. A malomnak nem volt teteje, csak 4 fala. De a belseje tele volt óriás malomkerekekkel. Nézi Jankó, ugyan milyen malom lehet ez. Meglát a gerendán egy icipici emberkét. Nagyon öreg volt, a szakálla a földig ért. Megörült neki Jankó, ez volt az első ember, aki a 7 hosszú esztendő után először útjába akadt.
2: Ó, ember végre! Megbocsásom, kedves jó icipici öreg apám, de mit csinál kent ebben az öreg malomban?
3: Én, fiam, már 77 éve vagyok itt, és lesem az erőt.
2: Nem értem. Miféle erőt lesz, icipici öreg apám?
3: Annak az erejét, aki ez a malom. Ez a malom olyan emberé, akinek sem ezen, sem a más világon, erő dolgában nincs fogható párja. Talán az egész világ ereje benne van.
2: És ki az az ember, icipici öreg apám?
3: Úgy hívják, nagy darab gyerek, hogy Pasa király. Látod, fiam, ezeket a malomkerekeket?
2: Igen.
3: Ezekben a kerekekben van Pasa király ereje. Aki ezekkel a kerekekkel megbirkózik, az Pasa királlyal is könnyen elbánik.
2: Tényleg? Ha, nézze meg engem jól, icipici öreg apám. Mert én vagyok az, aki legyőzi azt a miőcs neve, Pasa királyt.
0: Borszem Jankó se szó, se beszéd. Megfogta az egyik kereket, s egyetlen lendülettel felhajította egészen az égig. Megvárta, amíg lefelé esik, s mikor már a földre ért volna, elkapta a levegőben. Fogta aztán a kereket, szétzúzta vele az egész malmot. Csak tiszta liszt maradt a helyén.
3: Kedves, tényleg nagyon nagy darab, fiam. Most már nem kell tovább őriznem a malmot, de vigyázz, mert Pasa király már tudja, hogy te vagy itt. Otthon fekszik erőtlenül, mert te elvetted az erejét. Menj hozzá, de nagyon vigyázz! Ahogy haladsz ezen az úton, találsz 2 pusztát. Jobb kezed felől élnek a vadlibák, ezekkel szokta Pasa király az erejét kipróbálni.
0: Jankó megköszönte az öreg ember tanácsát, s elindult a vadlibákhoz. Ahogy azok meglátták, rárohantak, hogy elpusztítsák. Jankó azonban nem ijedt meg, hanem elkapott egyet a farkánál fogva, és a többit egy súlyintással nagyon verte vele. Aztán tovább ment, amíg Pasa királyházához nem ért.
2: Ohó, jó szerencsés, jó napot, felséges uram, Pasa király. Eljöttem, hogy egy picit birkózunk.
4: Ne bántsál engem, kedves fiam. Nincs már nekem semmi erőm. Elvetette azt akkor, amikor ízzé porrá zúztad a malmot, és agyonverted a vadlibáimat.
2: Kegyetlen ember voltál, úgy hallottam, Pasa király. Erődet mindig rosszra fordítottad.
4: Én bizony, fiam, olyan erős ember voltam, hogy sem felső, sem alsó Indiában nálam erősebb ember nem akadt. De te bizony 100 000 grádicsal vagy erősebb nálam. Azt is tudom, hogy te miből lettél, Basból. Ez a te erő titka. Könyörögve kérlek, Jankó, hagyd meg az életemet, hadd éljem le öreg napjaimat nyugodtan. Légy inkább a segítségemre. Van a kertemben egy költefa, azon olyan körték teremnek, mint az öklöm, de ahogy estére megnőnek, reggelre már egy sincs belőlük, mert éjszaka valaki mindig ellopja. Ki lehet az? Miféle betyár? Kilesni nem tudom, de ha te megtennéd, oda adnám neked az egyik lányomat, és fele királyságomat.
2: Semmi probléma, megteszek én, Bassa király.
0: Estére egy ágyat állított fel magának a körtefa alatt. Leült rá, úgy várta, mi lesz. Éjjel 12 órakor látjám, hogy jön egy asszony kocsival. Oda megy a körtefához, letép egy körtét, és kezdi enni. Jankó meg sem moccant. Várta nyugodtan, amíg a jövevény megeszi a körtét, hogy meggyőződjék róla, valóban ő-e a tolvaj. Mikor az már a másik körte után nyúlt, Jankó felugrott, s elkapta a kezét.
2: Ha-ha, megvadsz, te tolvaj, te büdös tolvaj!
1: Jaj, ereszel engem, mert hanem rögtön vége az életemnek. Megígérem, hogy a tájékára se jövök többé a körtéfának.
0: Megesett a Jankó szíve az asszonyon, hát elengedte.
2: Na jó, menjél.
0: Örült reggel a király, hogy megvannak a körték.
4: No, ha már a leányomat és fele királyságomat neked ígértem, szavamat be is tartom. Legyél a vejem, hiszen méltóbb utódot úgysem találhatnék a kerek világon.
0: Ezután bevezette Bassa király a lányát. A fiatalok egy szempillantás alatt megtetszettek egymásnak, díszinton hozták el az erdőszéli házikóból Jankó édesanyját, s csaptak olyan lakodalmat, hogy még a sánták is táncoltak örömükben. Meg is koronázták Jankót fele királynak, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Arany László, a nyelves király kisasszony. Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy király. Annak volt egy gyönyörű szép lánya, de az a leány olyan nyelves volt, hogy senki nem csak meghaladni, hanem megközelíteni se tudta a szájasságában. Akárkivel, akármikor beszélt, mindig csak az övé lett az utolsó szó. Búsult ezen a nagy nyelvességen a király. Kivált, ha látta, hogy a többi király és herceg kisasszonyok soha egy rossz szót, egy káromkodást ki nem eresztenek a szájukon. Az ő lányától meg más se hallani. Ezen kívül az is bántotta, ha elgondolta, hogy hogy tegyen ő ezzel valami becsületes ember szerencsétlenné, hisz aki elveszi, csak keserűség lesz az élete. Utoljára hát gondolt egyet.
1: No, leányom, mondta a leányának, kihirdettem az országban, hogy aki téged le tud szájalni, annak adlak feleségül.
0: A lány megörült ennek, ahelyett, hogy megszontyolodott volna.
2: Jó lesz bizasz, felséges atyám. Legalább nem lesz olyan alamuszi. Tedd ide, tedd oda, uram.
0: A király látta, hogy csak ugyan nincs más mit tenni, hát kihirdette, hogy aki rá tud arra menni, hogy nem a leányi, hanem az ővé legyen az utolsó szó, annak adja feleségül fele királyságával együtt. Mentek aztán szerencsét próbálni mindenféle emberek, hercegek, grófok, nagysüvegű tótok, de egyik se tudott kettőt se szólani a királyasszonyhoz. Meghallotta ezt három spáb fiú is. Ők is elindultak, hogy megpróbálják, mire mennek. Ha nyernek, jó lesz. Ha nem nyernek, se káruk, se hasznuk benne. A legkisebb fiú eszelős volt. A bátyai el se akarták vinni.
3: Ne is gyere, te Jankó! Úgy se lesz az a kisasszony a tied.
4: Csak azért is elmegyek, majd ott megválik, hánysákkal telik. Ki lesz az a király kisasszony?
0: Mentek, aztán mendegéltek. A két bátya már nagyon elhagyta Jankót, mert az akármit látott úton, útfélen, mindent felszedett. Egyszer csak talált egy tojást. Elkezd kiabálni a bátyai után.
4: Gyertek csak, hé! Mit találtam?
0: A két bátya azt gondolta, hogy legalább egy véka aranyat, ezüstöt talált. Oda szaladtak nagy lóhalálába, hát látják a tojást. No, hiszen nekiestek Jankónak, úgy elverték, mint a két felekű dobot, aztán ott hagyták. Jankó feltápászkodott, eltette a tojást, ment utánok. Kevés idő múlva megint talált egy rossz szeget. Megint elkezdett kiabálni.
4: Hát most mit találtam? Gyertek csak!
0: Azok megint visszaszaladtak, hogy Isten tudja, mit talált, mit nem, Jankó. Hát látják a rossz szeget. No, ezért megint jól helybe hagyták. Jankó eltette a szeget is. Harmadszor még talált egy rakás ganét. Akkor is kiabált, de rá se hederítette. Jankó eltette azt is a sapkájába. Ment aztán a bátyai után, de azok már úgy elhagyták, hogy mire a palotához ért, azok már visszafelé jöttek nagy szomorúan.
3: Ne is menj te oda be! Úgy se lesz az a tied!
4: Már miért ne lehetne az enyém?
3: Csak! Nincs hozzávaló eszed.
4: Csaknak zsák kell, papnak ágy kell. Azért is megmutatom, hogy az enyém lesz.
3: Nem éljed meg hajosan, kopaszon is bajosan.
0: De Jankó csak bement. Mindjárt beszédbe eredett a királyasszonnyal.
4: Te piros a kisasszony!
2: Tűz ég ám bennem!
4: Itt egy tojás, süssük meg nála!
2: Lyukas ám a serpenyő!
4: Itt egy szeg, foltozzuk be vele!
2: Igen, bizaganét!
4: Az is van itt, egy sipkával!
0: No, erre a kisasszony egy szó sem tudott szólani, hozzá kellett neki menni a bolondhoz. Másnap megesküdtek, nagy lakodalmat tartottak, máig is élnek, ha meg nem haltak.

0: egy napon a mókus ráébredt. Ostobaság, hogy nem tud 5-nél tovább számolni. Felkerekedett hát, elsétált az erdő közepébe a tölgyfaiskolába, és megkérte az ott oktató Verebet, hogy tanítsa meg 10-ig számolni.
1: Minden tőlem telhetőt megteszek. De nem egyszerű, amit kérsz. Én magam 17-ig tudok számolni. De ne kérdezd, mennyi ideig tanultam, mert már nem emlékszem rá.
2: Jó tanítvány leszek.
0: Ígérte a mókus.
1: A legtöbb állat sosem jut tovább 2-nél.
2: Kezdjük el.
1: Rendben.
0: Így történt, hogy a mókus attól kezdve minden áldott nap kora reggeltől késő estig a veréb osztályában ült. Mellette a kanalasgém, aki 2-ig tudott számolni. Előtte a méhecske, aki már 4-nél tartott, és egy tartályban az aranyhal, aki 7-ig jutott el. Egy hét elteltével a mókus el tudott számolni 6-ig. Nagy büszkén mesélte a hangyának, ám a hangya nem hatódott meg. Egy hónap múlva a mókus már 7-ig tudott számolni. A hangya azonban még kevésbé volt meghatva az eredménytől.
3: Mi az, hogy 7?
0: Kérdezte. A mókus nem tudta megmondani.
3: Ha nem tudod, mi az, hogy 7, miért akarsz annyira odáig elszámolni? Ha nem tudom, mi az a pehelycukor, akkor nem is gyúrok rá, pláne nem egy hónapig.
0: A mókus jó ideig töprengett a pehelycukron. Úgy vélte, a hangyának nincs igaza, másfelől úgy elfáradt a tanulástól, hogy másnap bejelentette a verébnek. Nem megy többé iskolába.
1: Kár! A 8 ugyanis csodálatos szám, főleg, ha lassan számol az ember odáig.
2: De mi az a 8?
0: Felelte a veréb, és titokzatos tudós képet vágott, mintha azt akarta volna mondani.
1: Erre csak akkor jöhetsz rá, ha a 8-at igazán szőröstül, bőröstül megismerted.
0: Ám nem folytatta. A mókus hazaindult. Aznap alaposan eltöprengett, de nem jutott 5-ről a 6-ra, sőt, talán azt sem értette, mi az, amin tűnődik. A következő napokban aztán elfelejtette a 7-et és a 6-ot is, így hamarosan ott tartott, ahol a hangya, aki már évek óta tudott 5-ig számolni.

0: A paraszt meg az ördög. Román magyar népmese.
1: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy eszes, furfangos paraszt. Sokat lehetne mesélni a tréfáiról, de most csak a legkülönbet mondom el. Azt, hogyan tette egyszer bolondá,

0: a nap a földjén dolgozott a paraszt. Már bealkonyodott, mikor hazafelé készült, de mit jó gazdához illik, még egyszer körülnézett. Hát, ahogy így vizsgálódik, mi nem akad a szemébe. Valami villódzik a szürkületben, egy nagy halom parázs ízzik a szántól földje közepén. Igen elcsodálkozott, hiszen az előbb még nem volt ott semmi. Oda ballagott, bizony valódi tüzes zsarátnok volt az, és egy kis fekete ördög kuporgott a tetején.
1: Csak talán nem kincsen kotlasz, komám?
2: De bizony azon, mégpedig nagy kincsen. Több abban az arany, meg az ezüst, mint amit te egész életedben láttál.
1: No, hát akkor jó van. A kincs az én földemen van, tehát az enyém.
2: Nem bánom, tiéd lehet, de csak egy feltétellel. Ha két esztendőn át nekem adod annak a felét, ami a földeden terem. Pénzem van, dugi, aranyra, ezüstre, akár rá se nézek. De a föld gyümölcseit nagyon megkívántam.
0: A paraszt elgondolkodott egy percig, aztán ráállt a dologra.
1: Ha, rendben van, de hogy ne legyen vita az osztozkodásnál, egyezzünk meg. Ami a föld alatt van, az az enyém. Ami meg a föld fölött, az a tiéd.
0: Az ördögnek tetszett az alku, el is fogadta. Igen ám, csak hogy az agyafult paraszt abban az esztendőben egy embert sem vetett, mint répát. Mikor eljött a szedés ideje, jelentkezett az ördög a részéért.
1: Aztán kaszát hozzak, vagy úgy tépet puszta kézzel, komám?
2: Hogy? A répát kaszáljam?
1: Hát nem az, csak a levelét. Nem emlékszel az egyességre? Ami fölül van, az a levele, azt mind elvihetett.
0: Nekiállt, s bígan szedni kezdegezte a föltől a szép kövér répa fejeket. Az ördög dühösen vakarta az üstökét.
2: Most az egyszer te jártál jól, de jövőre nem ér a kikötésed. Jövőre fordítva lesz, ami a föld alatt van, az az enyém. Ami a föld fölött, az a tiéd. Megértetted?
0: A paraszt vállat vont, sodrított egyet a bajszán, hogy az ördög észre ne vegye valahogy a somolygását, és ráhagyta.
1: Nekem úgy is jó, legyen a kedved szerint.
0: Az ördög morgott valamit, és elillant. A paraszt meg felszántotta a földjét, és egészet bevetette tiszta búzával. Mikor a gabona beérett, nekiállt, és mindegy szálig learadta. Épp az utolsó kévét hányta föl a kocsijára, mikor nagy délrel durral megjelent az ördög.
2: Hó-hó! Hallod-e, hétás? Hová viszed azt a búzát?
1: Haza a csűrömbe! Ja. Gyite ráról, gyite!
2: Hát, nekem mit hagytál?
1: A mindent, ami a föld alatt van. Ahogy kérted. Na, gyere!
0: Az ördög pedig nem talált mást, mint a puszta tarlót. Megdőlgött, és egy sziklahasadékon át lebucskázott egyenest a pokol fenekére. Így lett a furfangos paraszté, a két esztendei termés is, meg az ördög kincse is.

Lázár Ervin, a hétfejű tündér. Nem volt nálam csúnyább gyerek Rácz Pácegresen. Azaz, hogy mit beszélek, hetet hét országon nem akadt nálam csúnyább gyerek. A lábam gacsos volt, a hasam hordóhas, a fejem úritök, az orrom ocsmonda, egyik szemem balra nézett, másik szemem jobbra nézett. Hívtak emiatt Kancsának, Bandzsának, Sandának, Bandzsának, Kancsinak, Bandzsinak, árokba nézőnek. Tyúk mellem volt, suta voltam, fülem, mint az elefánté, harcsaszám volt, puklis karom, a termetem gírbegúrba. Hát ilyen csúnya voltam. Vagy tám még annál is csúnyább. Úgy szégyenkeztem emiatt, ahogy még senki Rácz Pácegresen. És fort bennem a düh, emésztett a méreg, rágtam magam, elöntött az epe. Miért vagyok én ilyen csúnya? Kiért? Miért? Mi végre, ki végre? Két zenész lakott a szomszédomban Rácz Pácegresen, jobbról Rácegresi, balról Pácegresi. Rácegresi tudott furuljázni, Pácegresi nem. Rácegresi azt mondta nekem: csúnya vagy, de azért rád is süt a nap. Ha egyszer jó szíved lesz, el is felejted, hogy csúnya vagy. És meg is szépülsz tőle. De én nem jó akartam lenni, szép akartam lenni. Mérgelődtem, acsarkodtam, kardoskodtam, epéskedtem. Pácegresi meg azt mondta: olyan randa vagy, hogy nem lehet rád nézni, hát téged elvarázsoltak. Ez a hétfejű szörny varázsolt el téged biztos, aki itt lakik csodaországban. Azt kellene megölnöd. De amikor olyan szépen énekel, mondtam neki. Pácegresi legyintett. Álnokének az, mondta. Így csalja törbe az áldozatait. Ez a hétfejű szörny, vagy hétfejű sárkány, vagy hétfejű boszorka ott élt hozzánk közel. Mert Rácz Pácegres a négyszögletű kerekerdő közepén van, és innen csak egy ugrás Ajaktan Katurbani király fazsindejes palotája, és a palota mögött meg rögtön kezdődik csodaország. Ott lakott ez a hétfejű micsoda. És esténként gyönyörűen énekelt hét szólamban, mind a hét szájával más szólamot. Hát ő varázsolt el engem. Ő miatta lettem ilyen rút. Na megállj, gondoltam magamban. Elhatároztam, hogy megölöm. Ez az egyetlen lehetőség, helyeselt Pácegresi a zenész, aki annyira nem tudott furujázni, hogy már nem is akart. A furujája is tömör alany volt, lyuk se volt rajta. Ettől kezdve minden nap edzettem, hogy legyőzhessem a hétfejű szörnyet. Hétfőn sárkánytejet ittam, kedden láncsát szórtam, szerdán karddal hadakoztam, csütörtökön baloskával, pénteken péklapáttal, szombaton szabjával, vasárnap vassal, vérrel, vencsellővel. Meg is erősödtem hamar, s egy éjszaka nekiindultam. Karddal, láncsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. Megöllek, gonosz szörny, megöllek, elvarázslóm, ropogtattam a fogaim között. A talpam alatt rítogáltak a füvek. Csak mentem, bim, bum, mit nekem füvek? A fejem felett recsegtek, sírdogáltak a fák. Csak mentem, dim, döm, mit nekem fák? Az ég sóhajtozott, a föld nyöszörgött. Csak mentem, zics, zuty, mit nekem ég, mit nekem föld? Hajnaltát értem csodaországba, még alig-alig pirkadt, de rátaláltam a hétfejűre. Ott aludt egy eukaliptuszfa alatt, be volt hunyva mind a 14 szeme. Nosza, nekiestem. Sutty, levágtam az első fejét, mintha egy húr pattant volna el, földtől holdig érő, megzengett a világ. Fölébredt persze, álmélkodva bámult rám 12 szemével. Nem kíméltem, nyisz, levágtam a második fejét is. Illatok szabadultak ekkor, kikeríts, fodorment a kakukkfű, orgona és nácisz illata. Felém nyúlt, meg akart fogni, de nem hagytam magam. Dolgoztam keményen a karddal, láncsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, bencsellővel. Lehult a harmadik feje is. Források, csermelyek bugyogtak fel egy pillanatra. A negyedik is,
aranyhajfonatok libbentek, s tűntek el a fák közt. Az ötödik is felcsilingeltek, s elhaltak szánhúzó lovak téli csengettyűi. A hatodikat nagyon féltette, húzta, óvta, de nem menekült, lenyisszantottam. Harang szólalt meg akkor, sok békességes harang. Egyre halkabban, egyre halkabban. De akkor, jaj, elkapott. Szorosan magához ölelt, mozdulni se tudtam. A fejem épp a mellére szorult, hallottam a szívdobbanásait. Kop, kop, dobogott a szíve. És azt kérdezte tőlem. Mit vétettem én neked, emberfia? Megölhetsz, mondtam neki, szétroppanthatsz, de akkor is jól tettem, amit tettem, mert ilyen csúnyává varázsoltál. Én vagyok a legcsúnyább ember a földön. Fölpillantottam, megláttam a szemét. Fény lett a szeme, mint a szép távoli csillag. Megláttam az arcát, tavak jóságos tükre, föld barna nyugalma, templomok békéje, májusi réteg szépsége. Ilyen volt az arca. Te bolond, mondta kedvesem. Megcsókolt jobbról, megcsókolt balról, és megcirógatott. Ez nem öl meg engem. Ez nem varázsolt el engem, ez nem bánt engem, ez szeret engem. És már sírtam is, te úr, Isten, hat fejét levágtam. Elengedett. A szeme tükrében megláttam magam, a lábam egyenes volt, a hasam sima, a fejem hosszúkás, nem voltam se bandzsa, se lapátfülű, se tyúkmellű, se harcsaszájú. Térdre estem előtte. Nem érdemlem én ezt, mondtam neki, változtass vissza rúdtá, hiszen hat fejed levágtam. Jaj, csak visszaragaszthatnám. Rázta a fejét, hogy nem lehet. Mosolygott. Ekkor kelt föl a nap, rásütött. Akkor jöttem rá, hogy hiszen a hétfejű tündért akartam megölni, a világ legjóságosabb tündérét. Balga ésszel hat fejét levágtam. Mi lesz, ha ez az egy feje is elvész? Engedd meg, hogy a testőröd legyek, engedd meg, hogy őrizzelek, mondtam neki. Bólintott. Soha többé nem mentem vissza Ráczpácegresre, ott maradtam a tündért vigyázni. Őrzöm őt ma is, lándzsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. Ne is próbáljatok rossz szándékkal közeledni hozzá, nem engedhetem bántani. Mert egy bolond levágta hat fejét, csak egy maradt neki. Erre az egyre vigyázzunk hát mindannyian. Lándzsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. És szeretettel.

0: Mészöly Ágnes, Ancsa néni és a karácsonyi bevásárlás. Hóval terhes felhők nehezedtek az égen. Aki csak tudott, otthon maradt a meleg szobában, mécses gyújtott, karácsonyi fényfüzért aggatott az ablak köré, hogyha már odakint sötét van, legalább házon belül emlékeztessen valami a legfényesebb ünnep közelettére. Ancsa néni is készült a jeles napokra. Épp egy főzőműsort nézett a tévében, melyben a legnevesebb mesterszakácsok beszélgettek arról, hogy hogyan teheti feledhetetlen ízélményi az évvégi étkezéseket egy figyelmes házigazda.
1: Kandírozott narancssal töltött fogasfilé, mézben pácott gomba három csillag módra, meg vannak ezek bolondulva. Maradok a beiglinél meg a töltött káposztánál.
0: Elmélkedett. A gondolatait halk kopogás zavarta meg.
2: Ancsa néni, lehet egy nagy kérésem?
0: Kukkantott be az ajtón Natti kis tündér.
2: Hatalmas gondban vagyok a karácsonyi ajándékokkal. Ötletem rengeteg van, de kizárt, hogy eljutok egyedül a városba, és akkor ugyebár oda a meglepetés. El tudna menni és vásárolna néhány apróságot. Írtam egy listát, és itt van mellé a pénz is.
1: Persze, Natikán, nagy örömmel segítek. Úgy is imádom ilyenkor a várost meg a bevásárlóközpontokat. Az a sok csillogás, az a andalító zene. Összekapom magam és indulok.
0: Felhúzta a bakancsát, belebújt a téli kabátjába, zsebre vágta Nati listáját meg a pénztárcát, aztán kilépett a szürke téli délelőtbe. Gondosan bezárta maga után a kertkaput, és gyalogolni kezdett az országút irányába.
3: Ancsa néni, várjon!
0: Futott utána Dalmorka hobbi varázsló.
3: Összeértem a többieknek az ajándékaimat, de kétten vagyok a napokban elszabadulni. Natti folyamatosan új és újabb tennivalókat talál ki. Tessék már megvenni nekem ezt a pár apróságot. Csak a könyvesboltba kell beugrani. Meg még egy-két helyre.
1: Szívesen, Dalmorka fiam, szóra se érdemes.
0: Mosolygott Ancsa néni, átvette a gyűrött fecnit, aztán tovább szaporázta a busz megálló felé.
1: No, lássuk, mit is bíztak rám.
0: Nyitotta ki már a távolsági buszon ülve Dalmorka listáját.
1: Natti kis tündér, trükkök, cselek, praktikák, könyvesbolt. Zsúrló Anteó, gyújt te a tároló dobozka, ajándékbolt. Dobzós tegzes, toltartó, írószerbolt. Boró, barna rózsaszín takaró, lakásfelszerelés. Ancsa néni, a hagyományos konyha új útjai, könyvesbolt. Tehén, 150 finom tejturmix, könyvesbolt. Aló, pántlika, különböző színekben, méteráruból. A többiek, ki az úratanyán, társas játék, játékból. Remek ötletek.
0: Mosolygott Ancsa néni, és már nyitotta volna a második listát, amikor lehuppant mellé az egyik szomszédasszony. Egészen a városig beszélgettek, aztán mikor beértek a bevásárlóközpontba, elbúcsúztak egymástól. Ancsa néni pedig nekilátott, és szépen sorban beszerzett minden ajándékot Dalmorka számára. Be is csomagoltatta őket piros-arany papírba, aztán már indult volna haza, mikor eszébe jutott, hogy még egy lista lapul a zsebében.
1: Nézzük csak! Dalmorka, trükkök, cselek, praktikák, könyvesbolt. Zsurló Anteó, gyújt te a tároló dobozka, ajándékbolt. Ha, na hát, ezeknek aztán egy srófra jár az agyuk.
0: Komótosan visszasétált a könyvesboltba, az ajándékboltba, a méteráruboltba, a játékboltba, az írószerboltba és a lakásfelszerelésboltba, és mindenhol megvette pontosan ugyanazokat a dolgokat, csak ezeket most zöld ezüst papírral borítatta be.
1: Az idei karácsony tényleg tele lesz meglepetéssel.
0: Kuncogott magában, miközben két ugyanakkor a szatyorral a távolsági busz állomása felé igyekezett.

Béla kisasszony. Béla kisasszonyról mesélek most nektek, aki az aranyos széki királynak volt a leánya. Mikor volt, mikor nem, magam sem tudom, valamikor régen lehetett. Volt aranyos széken egy király, és annak egyetlen leánya Béla kisasszony. Ez a király a halálos ágyán minden birtokát Béla kisasszonyra testálta, de azzal a feltétellel, hogy két névvel éljen. Az egyik neve Béla legyen, a másik meg Etelka, és egyszer fiú, másszor leány ruhát viseljen. Még jóformán el sem temették a királyt, hírül adják Béla kisasszonynak, hogy jönnek a tatárok. Több sem kellett Béla kisasszonynak, a várfalvi hegyen nagy, erős várat építetett. Na, mondta, most már jöhetnek a tatárok. Hanem Béla kisasszony nem ült mindig a várban. Ki kijárt a vár mellé a rétre, leány ruhában. Ott, a vár tövében volt egy kút. Oda járt itatni a juhaival egy Petúr nevű juhász, és ott minden nap találkozott vele Béla kisasszony, Etelka képében. Dali szép legény volt Petúr. Megtetszett Béla kisasszonynak. Szerette volna, ha ő is feljő a várba. Hívta is nem egyszer, de Petúr mindig azt mondta, elmennék én veled a világ végére is, de a juhaimat nem hagyhatom. Mit gondolt, mit nem Béla kisasszony? Egy reggel kiment a kúthoz, és mondta nagy búsan Petúrnak. Hely, szegény Petúr, rossz hírt hozok neked. Néném, Béla kisasszony be akarja töltetni a kutat. Mert ma holnap jönnek a tatárok, s azt akarja, ne találjanak vizet. Bizony, ha betölteti a kutat a nénéd, mondotta Petúr, eladom a juhaimat, mert csak nem nézem, hogy szomjan elpusztuljanak. Petúr még aznap vásárra hajtotta a juhait, eladta, s felment a várba. Kereste Etelkát, de helyette Béla kisasszony találta férfi ruhában, s nem ismert rá. Kérdezte Béla kisasszony. Mi jóban jársz, szegény juhászlegény? Hallottam a hugottól, hogy betölteted a kutat. Mit volt, mit tennem? Eladtam a juhaimat, s most ide jöttem, ha szolgálatot találnék nálad. Jól van, szegény juhászlegény. Én meg is fogadlak, mert látom, hogy ügyibe való legény vagy. Az legyen az első dolgod, hogy menj ki a várbéli népekkel, s töltsd be a kutat. Kiment Petúr vagy század magával. Töltötték a kutat egy hétig, éjnap szakadatlan, be is töltötték. De a víz azért hol itt, hol ott puttyant ki. Oda ment Béla kisasszony is, és mondta Petúrnak, aki erősen szomorú volt, hogy a dolgának nem tudott embere lenni. Hely, Petúr, Petúr, többet hittem felőled. Oltatlan mésszel, s kovács szénnel kell beforrasztani a likat. Többet nem fakadt fel a víz. Petúr megszégyelte magát, de úgy tett, amint Béla kisasszony mondotta, s hát csak ugyan többet a víz föl nem fakadott. Két nap sem múlt el azután, hogy a kutat betöltötték. Megjöttek a tatárok, körülfogták a várat. Annyian voltak, mint a fűszál, a rét csak úgy feketén lett tőlük.

ellensé, mondta Petúr. Én már gondoltam valamit. Átszököm a Torockó-Szentgyörgyi várba, segedelmet kérek Zúzótól. Ez a Zúzó híres vitéz volt. Övé a Torockó-Szentgyörgyi vár. Mindjárt elhatározták, hogy Petúrt, mintha halott volna lepedőben, leeresztik a várfokáról az aranyos folyóba, és addig úszik, míg valahol, hol a tatárok nem látják, kiúszik a partra. Csak ugyan, amint alkonyodott, sötétedett, Petúrt lepedőbe csongolították, kötélen az aranyos folyóba eresztették. De hiába volt sötét. A három orrú kán, ám bátor Béla kisasszony kilőtte volt a középső orrajukán keresztül az egyik szemét, észrevette, hogy valakit lepedőben leeresztettek, s kifogadta Petúrt a vízből. Petúr halottnak tettette magát, de ez is hiába való volt, mert a három orrú kán nem hitt a halálában. Égő parazsat tétetett a tenyerébe, szeget veretett mind a 20 körme alá. Ettől majd csak felébredt, ha nem igazi halott. Hiszen tétethetett égő parazsat a tenyerébe, verethetett szeget mind a 20 körme alá. Petúr meg sem mozdul, meg sem szusszant, úgy feküdt, mint egy igazi halott. Hát csak, mondta a három orrukán. Mindjárt felébresztelek. Oda hívatta a leányát, Irinkát. Olyan szép volt, hogy az igazi halott is fölébredett, ha ő ránézett. Jő Irinka, nézi, nézi, sokáig nézi Petúrt, de őt ugyan nézhette volna ítélet napjáig, meg nem mozdult, mert hogy Béla kisasszony, akarom mondani, Etelka volt az ő fejében és szívében. No, ez csak ugyan halott, mondott a három orrukán. Dobjátok vissza a folyóba. Egyszeriben visszadobták. De bezzeg, mindjárt felébredett Petúr, úszott a víz alatt, aztán mikor jó messzire haladt, kibukkant a vízből, ki a partra, s utcu neki, szaladt a Torockó-Szentgyörgyi várba. Megy egyenes Zúzóhoz, s mondja neki, hogy mi jóba jár. Jól van, Petúr, adok segedelmet. Minden épemmel mellétek állok, de annak nagy az ára. Legyen a feleségem Béla kisasszony, mondotta Petúr. Ne félj, Zúzó, Béla kisasszony a tiéd lesz. Hallottam is már több rendben, hogy feléd hajlik a szíve. Még az éjjel felverte Zúzó a katonáit, rácsapott a tatárokra a sötétségben, s még hírmondónak sem maradott belőlük. Reggel megy föl a várba Petúr, s jelenti Béla kisasszonynak, hogy volt tatár, nincs tatár, de nagy ám ennek az ára. Feleségül kell menni Zúzóhoz. Ő már ezt meg is ígérte. Elszomorodott erre Béla kisasszony, de azért csak mondta Petúrnak. Jól van, Petúr, üzen meg Zúzónak, csak jöjjön a násznéppel, várom. Üzen Petúr Zúzónak, hogy jöjjön, de nem is várt az két üzenetet, jött a násznéppel, de milyennel? Halljatok csodát, csupa leányruhás legényekkel jött Béla kisasszonyért. Ez meg most is férfi ruhában volt, úgy várt a Zúzót a várkapujában. Ej, de sok szép leány bajtásod van, mondotta Béla kisasszony, s azzal mit gondolt, mit nem bevezette Zúzót a virágos kertjébe. Mutogatta a leányoknak a szép virágokat, egyszerre aztán, míg a virágokban gyönyörködtek, kisurrant a kertből, s a kaput rájuk zárta. Szaladt Zúzó a kapuhoz, s átkiált Béla kisasszonynak. Mit akarsz, Béla kisasszony? Azt akarom, Zúzó vitéz, hogy maradj a leánypajtásaiddal a virágos kertben. Hiába könyörgött Zúzó, nem eresztette ki onnét. Három nap, s három éjjel ott tartotta. Akkor leszólt Zúzónak az ablakból. Dobd fel a kalapodat, Zúzó vitéz, akkor kieresztlek. Mit volt, mit nem tenni? Zúzót gyötörte az éjség, feldobta a kalapját. Béla kisasszony fejébe csapta a kalapot, s leszólt nagy nevetve. Most már én vagyok az úr, fejemen a kalap, mehetsz haza, Zúzó vitéz. Zúzó nagy szégyenkezve elkullogott a leánypajtásaival, s amint eltakarodtak, mondta Béla kisasszony Petúrnak. No, Petúr, Zúzó többet nem jő vissza. Most már itt a kezem, tied vagyok halálig. Felelte Petúr. Elég rosszul cselekedtél, Béla kisasszony, hogy megcsaltad Zúzót, mert mi úgysem lehetünk egymásé az életben. Etelka húgodnak adtam a szívemet. Jól van, Petúr, ha neki adtad, légy az övé.

Várj, mindjárt beküldöm a húgomat. Azzal kiment, s egy fél óra sem telt belé, visszajött, földig sejem aranyos szoknyában. Itt vagyok, Pet úr. Hát a nénéd hová lett? Az is itt van, Pet úr. Nézd meg jól. Hely, édes Istenem, örült Pet úr, hogy a szíve majd kiugrott. Egyszeriben papot hívattak, nagy lakodalmat csaptak, s még ma is élnek, hogyha meg nem haltak.

0: Kedves gyerekek, nektek énekeljük azokat a dalokat, amelyeket az óvodában is tanultok, hogy minél többször halljátok, és így mindig szebben, tisztábban énekeljetek.
1: Demény Ottó, utazás Hóperenciába. A vonat zajtalanul közlekedett a nagyszoba felől, de Mátyás érezte, hogy jön, s óvatosan elhúzta az ajtó elé függesztett szövetfüggönyt.
2: Gyere csak, vonat, gyere már, várlak.
3: De nehéz volt idejutnom,
1: szuszogta a vonat.
3: Meg kellett kerülnöm az ebédlő asztalt, az összes széket, a szőnyegről, hogyha belagadtak a nagy kerekem küllőibe. Borzasztóak ezek a bútorokkal teli zsúfolt szobák. Egy vonatnak szabad tér kell a szágúdáshoz.
2: Majd,
1: mondta Mátyás, és lenyúlt a heverőről, mert emlékezett rá, hogy a papucsát a kisasztal előtt hagyta, s félt, hogy a vonat eltapossa őket. De a vonat ma este szokatlanul türelmetlen volt.
3: Indulnunk kell, ha idejében vissza akarunk térni. Odakünn hullahó, s ha sokat várunk, esetleg hótorlaszok keletkeznek, nem tudunk áttörni rajtuk.
2: Esik a hó? Hát az nagyszerű, éppen beleillik a terveimbe.
1: Lelkendezett Mátyás.
2: Havastályokra vágyom, és jégcsapokkal szeretnék játszani.
3: Jól van, akkor Hóperenciába utazunk,
1: mondta a vonat, és füttyentett egy éleset.
3: Hóperencia főváros, Hófehérvár, odáig meg sem állunk.
1: Már robogtak is. Menet közben Mátyás odadugta az órát az ablaküveghez, és a tájat nézte, amikor honnan-honnan nem, egy csillogó hópamacs libbent eléje, és elhelyezkedett a szemközti ülésen.
4: Üdvözöllek benneteket Hóperencia határán, én leszek a kísérőtök,
1: mondta, s mikor Mátyás jobban megnézte őt, látta, hogy valami furcsa kis emberi lénnyel van dolga.
2: Örvendek,
1: felelte neki, majd megkérdezte.
2: Hogy hívnak?
4: A nevem Hópuha, de nem kell soha keresned vagy szólítanod, mert míg Hóperenciában tartózkodsz, én mindig melletted leszek és szolgálatodra állok.
3: Megérkeztünk,
1: mondta a vonat, és nyomatékul nagyot sípolt. Hópuha fölemelkedett az ülésről, és lebegve elindult. Ellibegett a peronig, az ajtó hangtalanul kinyílt előtte, s Mátyás meglátta az állomás hatalmas hófehér épületét.
4: Innen Szánkóvá megyünk tovább, mert Hóperenciában ez a legmegfelelőbb jármű.
1: Intézkedett Hópuha, s szavaira már is ott volt a jármű, amit valami elrejtett motor működtetett, mert nem volt elébe fogva semmi.
2: A vonat? A vonatommal mi lesz?
1: Kérdezte Mátyás.
5: Természetesen velünk jön,
1: nyugtatta meg Mátyást Hópuha.
5: Legyen mindig a közelünkben, hogy ne tévesszük szem elől.
3: Tudok én magamra vigyázni,
1: dörmögött a vonat, mert elkezdte kissé feleslegesnek érezni magát. És ebben volt is valami, mert Mátyás annyira belemerült Hófehérvár tanulmányozásába, hogy róla szinte teljesen megfeledkezett. A széles főutcát nézte, amelyen óriási volt a forgalom. Fehér, hócsipkeruhás lányok és vakítóan fényes öltözékű fiúk sétáltak a hatalmas üzletkirakatok előtt. Kezükben jégcsapra emlékeztető botokat szorongattak, amelyekkel mindenre rámutattak, amire a beszélgetés közben szó került.
4: Szezon végi kiárusítás van,
1: mondta Hópuha.
4: Olcsóbb lett a hólepel, a hóbunda, a hócipő, de még a hófátyol is. Csak most nem érünk rá ezzel foglalkozni, mert a palotába kell mennünk vendégségbe.
1: Mire ezt kimondta, már oda is értek a csodálatos épülethez. Fehér volt az is, mint Hóperenciában minden. A kapuja, számtalan apróbb és nagyobb tornya, a lépcsők, de még az ajtók, ablakok kilincsei is. A trónterem közepén finom, puha hószőnyeg futott végig a hótrónusig, amelyen ott csücsült negyedik Hóbernát, Hóperencia királya. Vállán hópalást volt, a fején hókorona, s kezében hógolyóban végződő jégcsapszerű jogar.
6: Mátyás, üdvözöllek birodalmam fővárosában. Szeretném, ha elmondanád, milyen szándék hozott ide.
2: Hát nem is tudom. Nálunk az utóbbi években olyan vékonyak a telek voltak. Se hó, se jég, legfeljebb havas eső egy kis csípős széllel. Szeretnék egyszer már igazi telet látni.
6: Igazi telet?
1: Csodálkozott a király.
6: Létezik? Nem igazi tél is?
2: De még mennyire létezik? Nálunk egész télen sütött a nap, és egy csepp havat sem láttunk az idén.
1: Panaszkodott Mátyás.
6: Hát ez borzasztó! Nem is értem, hogy lehet.
1: Sopánkodott a király.
6: Mit esztek? Mit isztok? Mibe öltözködtök, ha nincs hó?
2: Mit ennénk? Kenyeret meg húst és süteményt és gyümölcsöket.
6: Érdekes. Ilyet még soha nem hallottam.
1: Mondta negyedik hó Bernát.
6: Mi nálunk minden hóból készül. A fánk, a gombóc, a pogácsa. Hóból csináljuk a ruhát, és hóból vannak a házak, mint az én palotám is. Hó nélkül élni sem lehet, hiszen a hó adja meg mindennek a szép, egészséges, fehér színét.
2: Bocsánat,
1: ellenkezett Mátyás.
2: Nálunk a piros az egészség színe.
6: Piros? Az meg milyen?
1: Kérdezte a király. Mátyás zavartan nézett körül, de akárhogy is keresgélt a tekintetével, semmit nem látott, aminek segítségével megmagyarázhatta volna, hogy milyen a piros szín, hiszen hóperenciában minden fehér volt. Szerencsére eszébe jutott a vonat.
2: Tessék várni egy percet. Kim van a vonatom, annak pirosak a kocsijai. Majd ide hívom.
1: De bizony ebben is tévedett. A vonat bejött ugyan a trónterembe, de a hóperenciában való tartózkodás alatt már teljesen belepte a hó, a dér, és nem volt rajta egy körömnyi hely sem, ami ne változott volna csillogó hófehérre.
2: De hisz akkor én is fehér vagyok.
1: Kiáltott fel Mátyás meglepődve.
6: Hát mi más lehetnél?
1: Csodálkozott a király.
6: Menj csak oda a falhoz, ott áll egy jégtükör. Nézd meg magad!
1: Valóban fehér volt ő is. A ruhája, az arca, a haja, mindene.
2: Borzasztó,
1: suttogta.
2: Egész fehérre fagytam, pedig nem is éreztem, hogy fázom.
6: Fázni? Az meg micsoda? Hóperenciában ilyen szót nem ismerünk.
2: Igazán nem is tudom.
1: Dadogott zavartam Mátyás.
2: De hisz csak ugyan nem fázom.
1: Csodálkozva tapasztalta magán, hogy egy csepp hideget sem érez. Rátette kezét a jégtükörre, kellemes érintése volt, de nem hideg. Lesöpörte pizsamája elejéről a rátapadt hópihéket, bár hűvös, de kellemes érintésük volt, egy kicsit sem csíptek.
6: Nincs ebben semmi különös,
1: mondta negyedik Hóbernát.
6: Itt minden természettől fogva fehér és egyszerű. Most menj. Hópuha majd elkísér és megmutatja a várost. Érezd jól magad, mi nálunk.
1: Elindultak. Hópuha ment elől, mögötte Mátyás, s ott fújtatott nyomában a hófehérre változott vonat is. Átsiklottak a királyi parkon, át a várnegyed szikrázóan fehér utcáin, majd visszaértek a belvárosba, s Hópuha hamarosan egy játékbolt elé vezette őket.
4: Bemegyünk, jó?
1: Az üzletben Hóbelevanca úr, a boltvezető sietett eléjük.
2: Mit tetszenek parancsolni? Megérkeztek a legújabb áramvonalas hószánkók, hotalpak és hókorcsolyák. Hatalmas készletünk van hólabdákból, és ma kaptuk meg a felhúzható jeges medvéket. Táncolnak, dörmögnek, és kitűnően csúszkálnak a jégen. Valami autóféle kellene,
1: mondta Mátyás.
2: Ó, kitűnő autóink vannak. Modern áramvonalas hókotrok és hólánccal felszerelt terepjárók. De ha a könnyed formákat szereted, van itt egy kitűnő sportkocsi, a neve Hószámum. Tessék átfáradni velünk a próbaterembe, mert ott minden játékot ki lehet próbálni.
1: Ölbe fogták a sok-sok kincset és elindultak. A próbateremnek nevezett helyiség zsivajtól volt hangos, hóperencia gyerekei sem szeretnek csöndesen játszani. Mátyásék hamar találtak egy kerek asztalt, és sorban elindították rajta az imént kapott kocsikat. Elől ment hókotró, széles nyomot vágva, a hótraktor fölkapaszkodott egy meredek dombra, s legvégül a hókotró vágta széles körpályán, elindult a sportkocsi is. Mind gyorsabb iramban rótta a köröket, Mátyás alig bírta szemmel követni. Közben két fiú jött oda hozzájuk, és megszólították Mátyást.
7: Hallottuk, hogy nálunk vendégeskedsz. Mondd, hogy tetszenek a játékaink?
2: Ó, nagyon-nagyon tetszenek, kivált a sportautó. Csodaszépen veszi a kanyarokat.
7: Hát persze, ez a legkorszerűbb kivitel. Teljesen áramvonalas és sima, mint a jégtükör.
3: Áramvonal, áramvonal.
1: Dohogott a vonat, mert már kezdte megsokalni, hogy vele senki nem törődik.
3: Én nem vagyok olyan áramvonalas, de minden terepen jól közlekedem.
7: Bocsáss meg, nem szeretnélek megbántani, de azt hiszem, hogy ezen a hópályán a te küllős kerekeid nem érvényesülnének.
1: mondta az egyik kisfiú igazán szelíden, de a vonat erre még inkább tűzbe jött.
3: Nem hiszed? Hát akkor nézz ide!
1: Fölpattant a terepasztalra, elkezdett duruzsolni, majd éleset füttyentett és megiramodott. Előbb a széles körpályán üzőbe vette a sportkocsit, az egyik éles kanyarban szélsebesen megelőzte, majd letért az útról, és a traktor után vetette magát. Egy dombtetőre ért, amelynek túlsó lejtője fölött egyszerűen átröpült, maga mögött hagyva a komótosan törtető traktort, és már a hókotrót is utolérte.
3: Gyorsabban, gyorsabban!
1: Szuszogta, és az ütközőivel elkezdte tolni őt maga előtt.
2: Kitűnő, kitűnő!
1: Kiáltott Mátyás.
2: Rám az én vonatom mindenkinél ügyesebb.
7: Érthetetlen,
1: mondták a hóperencia beli gyerekek.
7: Ki sem néztük volna belőle. Mondd kérlek, nem cserélnéd el velünk?
1: Mátyás meghökkent. Nézte az igazán barátságos hógyerekeket, szívesen a kedvükbe járt volna, de a vonatot mégsem hagyhatta. A vonat sok idő óta hűséges társa, zsörtölődéseivel is szeretnivaló drága cimbora. Eszébe jutottak eddigi közös útjaik és jövő terveik, és lassan csóválni kezdte a fejét.
2: Ne haragudjatok, ezt az egyet nem tehetem, hiszen a vonat nélkül haza sem tudnék menni.
3: Az ám, haza is kell menni.
1: Kottyantott közbe a vonat.
7: Hát akkor...
1: Néztek összetanástalanul a hógyerekek.
2: Bizony, el kell válnunk.
1: Mondta Mátyás.
2: De ezt a találkozást mindig őrizni fogom az emlékeimben. Hóperencia nagyon szép ország és nagyon kedvesek a lakói. Bármikor szívesen találkoznék veletek Budapesten.
7: Budapesten? Lehet,
1: mondták a hógyerekek.
7: Mi az év bizonyos szakaszában elindulunk távoli tájak felé. Lehetséges, hogy egyszer Budapestre is elmegyünk.
2: Hát persze.
1: Kiáltott fel Mátyás örömmel.
2: Karácsony előtt gyertek, nálunk akkor van a leghidegebb, és maradhattok február végéig.
1: Ránézett hópuhára, és intett a fejével. Ő értette az intést, odarendelte a szánkót, és elindultak. Még visszanéztek, látták, hogy a hógyerekek is barátságosan integetnek utánuk, de a szán mind sebesebben repült, és ők már újra a határon voltak.
2: Itt elválunk,
1: mondta Mátyás.
4: Elválunk,
1: válaszolt a hópuha, és egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől. Mátyás a vonatra nézett, és örömmel látta, hogy az időközben ismét visszakapta eredeti színét. Fekete volt a mozdony, pirosak a kocsijai, az ülések zöldek. Beült az első kocsiba, és bólintott.
2: Mehetünk!
1: Vonat halk zakatolással elindult. Békés tájak fölött suhant, szelíden ringatózva, hogy Mátyás el is bóbiskolt közben, és csak a szobába riadt fölülre.
2: Itthon vagyunk?
1: Kérdezte.
3: Itthon?
1: Felelte a vonat, majd még hozzátette.
3: De most már aludj reggelig. Holnap óvodába kell menned.
2: Csak még annyit mondj.
1: Kérlelte Mátyás.
2: Szerinted eljönnek ide a hógyerekek?
3: Persze, hogy eljönnek. Minden évben megérkeznek ők. De hiszen magad is tudod.
1: Csak hogy ezt már Mátyás nem hallotta. Aludt jó ízűen, ahogy csak az elfáradt ember alussza az igazak álmát. Észre sem vette, amikor a vonat, azon az úton, amelyen érkezett, el is távozott.
8: Mészai Ágnes, a varázstérkép. Natti kistündér álmosan hevert az eperfalatt, ide-oda, oda-ide himbálózott a hintaágyban. Nem csoda, hogy fáradt volt, hiszen előző éjjel a Szent János bogarak ünnepi díszvendége volt. Dalmorka hobbi varázsló viszont már nagyon unta a csendes ücsörgést.
9: Egy kártyaparti?
10: Fárasztó.
9: Nézzünk akkor egy filmet.
10: Hervasztó.
9: Egy játszmacsocsó?
10: Borzasztó.
9: Sétáljunk egyet.
10: Izasztó.
9: Valami bajod van? Aggasztó ez a semmittevés. Ráadásul belebetegszem az unalomba. Ez a tanya a legegyhangúbb hely a világon. Soha nem történik semmi. Ráadásul...
8: Ebben a pillanatban hatalmas luxusautó fékezett a kapu előtt. Sajnos nem elég korán, a kerítés oldala ismét hangosan recsegve dőlt ki.
11: Ó,
9: Pardon.
8: Ugrott ki Félix Macho, a milliómos mexikói felfedező és világutazó a volán mögül.
9: Ez a kerítés mindig útban van. Remélem nincs harag, kedves varázsló úr. Annál is inkább, mert nagy szükségem lenne a segítségére.
8: Dalmorka már fel is pattant a kényelmes karosszékből. Egyet lépett, és közben vállára terítette a kompakt varázslótarát, kettőt lépett, és már a kezében is volt az összehajtható varázspálca.
11: Mit teltek önért, Mr. Macho?
9: Egy ősi templom mélyén találtam egy varázstérképet, különleges darab. Amint rámutat valaki a térképen egy pontra, azonnal ott terem. Viszont van egy aprócska gondunk. Fogalmunk sincs, hogyan lehet visszatérni a kiindulási pontra. Már tucatnyi emberem utazott el ismeretlen tájakra, de még egy sem jött vissza. Csak önben bízom, drága varázsló úr.
8: Dalmorkának a kaland említésére már is izgatottan csillogott a szeme. Mit neki kártyaparti filmnézés csocsó, amikor egy valódi varázs térképpel utazhat soha nem látott tájakra? Natti kistündér végig aludhatja a napot, bizony ő nem fog megpunyadni az egyhangoságtól.
11: Ma is megnézem, mit tehetek. Természetesen először saját magamnak kell kipróbálnom.
9: Tegyen, ahogy jónak látja, drága varázsló úr. Én addig letelepszem ide a tündér kisasszony mellé. Ide az árnyékba. Ugye nem baj, ha töltök magamnak egy pohárkával ebből a finnomszörből?
11: Dehogy, csak tessék, érezze otthon magát.
8: Mondta Dalmorka. Meg sem várta, hogy Félix Macho lehuppanjon a karosszékre, a luxusautó motorházán széthajtogatta a térképet, és azonnal rábökött az egyik pirosra jelzett pontra. Egy pillanat múlva már ott sem volt. Lassan cammogott előre a délután. Natti kisnündér előbb szúnyókált, aztán pihengetett, majd szendergett egy kicsit, és az egészet kiegészítette egy kiadós bóbiskolással. Ettől aztán erőre kapott, és rájött, hogy igazán szeretne csinálni már valamit.
12: Egy kártyaparti, egy vidám film, egy izgalmas csocsójátszma, esetleg egy kellemes séta.
9: Hölgyem, az utóbbi 3 hétben én óriás skorpiókkal harcoltam. Őrült orvosok elől menekültem, 7000 méteres hegygerinceken hágtam át. Örülök, ha ücsöröghetek egy cseppet.
8: Ellenkezett Félix Macho.
12: Nincs más hátra, vissza kell hoznom Dalmorkát, különben megesz az unalom.
8: Hajolt Natti kistündér elszántan az automotorhajzán heverő varázstérkép fölé.
12: Nézzük csak. Sárga négyzet, regresszó. Vajon mit jelent ez a szó?
8: Bátran megérintette a regresszó feliratú pontot. Egy szemvillanással később egy tucatnyi mexikói kalandor hevert a luxusautó mellett, egymás hegyén hátán, a rakás tetején pedig Dalmorka hobbi varázsló lihegett. A kompakt talárja szanaszét szakadt, az összecsukható varázspálca megviselten lógott a kezében.
12: Dalmorka, de jó, hogy itt vagy! Mit szólnál egy kártyapartihoz?
8: Kérdezte örvendezve Natti kis tündér.
11: Nem hiszem, hogy bármilyen izgalmat el tudnék viselni mostanában.
8: Felelte kímérten a varázsló. Bevonult az eperfa alá, letelepedett a hintaágyba, és a következő 3 napban csak himbálózott ide-oda, oda-ide. Oda,

0: Úgyhogy ahogy eddig is csináltuk az osztályfőnöki órán, gyerekek, remélem jól érzitek magatokat, ma este mesét fogtok hallgatni, helyezkedjetek el, tegyétek oda a rádiót a kiságy mellé, fogjátok meg a macit, és kezdődik a mese.
1: Akkor ma este Csát Gézától fogtok hallani egy történetet, a címe A kék csónak. Chloe miatt már augusztusban le kellett utaznom a fürdőre. Nem volt semmi dolgom, őt vártam. Megígérte, hogy kora őszre eljő. Az egész nyaramat részeggé és álmatanná tette ez az ígéret. Meleg, gyönyörű nyár volt. Friss, édes leányok lézengtek az erdő útjain, a sétatereken reggeltől estig. Néha többen összekapaszkodva, eleven sietéssel, máskor világos ruhás karcsú fiúkkal, vontatott tétova sétálással. Nem néztem az arcukba, csak a nevetésük lehet bele a fülembe, mint valami távoli szellő, és a kíváncsi szemüknek sejmes simogatását éreztem az arcomon, ha elhaladtam mellettük. Pedig az arcom sápat volt és közönyös. Ha hosszú nyári estéken lementem a tóhoz, szivarra gyújtottam, és csónakba ültem. Chloe vékony ujjait éreztem a tarkomon. A pezsgő cseppjei, amelyet vacsora után ittam, az agyamba gyűltek, és könnyekkel telt meg a szemem, amikor a nádas meget megláttam felkúszni a vörös teli holdat. Az étteremben messze hegedű szólott, és én megesküdtem ilyenkor, hogy ha Chloe az enyém lesz, nem kívánok azután tovább élni. A kék csónak pedig mindig a kék csónakban ültem, csendesen hintázott velem a túlsó partok felé, mintha érezte volna szívem vágyait. Hogyan múlt az idő, nem tudom elmondani. Chloe-t vártam. Hogy el kellett jönnie, bizonyosan tudtam, s a levelei 2-3 napig el is maradtak, nem aggódtam. Amikor beültem estén kint a kék csónakba, és a nyugati szellőben megmosdattam az arcomat, az ő meleg leheletét megéreztem benne. És bármikor, egy pillantás alatt látni tudtam az arcát nyitott szemekkel is. És a szeptember mégis elérkezett. Néhány nap alatt kiürültek a villák, a szobák. A vendéglős elbocsátotta a pincéreket, és maga maradt a feleségével. Ők ellátták ennivalóval azokat, akik még ott maradtak. Nagyon kevesen maradtunk. Egy öreg méltóságos úr valamely minisztériumból, egy fiatal házaspár, mind a ketten egészségesek, kövérek, pirosak és aprók, más senki. A cukrászda elől elhordták a székeket, a cigányok pavilonját lebontották. A fürdőbe fürdeni csak a fürdőorvos járt. Az utakat senki se seperte. A csónak lett az egyetlen mulatságom. Egész nap benne ültem. Karcsuk kék bordái úgy tűntek fel, mint valami hatalmas csodavirág szirmai. A virág lassan úszik, és ismeretlen mesebeli országok felé viszi azt, aki benne ül. Reggeli után cigarettára gyújtottam, és beleültem a csónakba. A csónak lassan vitt befelé a tóba. Ez alatt végignéztem a magányos tóparti nyárfa allén. Őt keresték a szemeim, mert bármely pillanatban jöhetett. A nap vékony felhők mögött bújdosott, akárha tejüveggel borították volna beragyogó gömbjét. A tópart kiszáradt, sárga földje világított, mint valami kifeszített száradó fehér szalag. A víz azonban puha és langyos maradt. Illatos, rózsaszínű párákat bocsátott, hogy azok rászálljanak az arcomra. Chloe-nak kellett majd lecsókolni az arcomat. Álomterhes mély éjszakák, hosszú alvások után csúnya az arc és pegyhűt, ha az ember ígéretekre vár. Mikor azután a szabad, langyos reggelre kilép, úgy érzi, hogy nem bírja el a lélegzés boldogságát, és nevetnie kell a színek szépségein. Pedig mindez a gyengeség miatt van, ami a térdeinkbe s a derekunkba száll bársonyos lusta nehézkedéssel. Ilyenkor úgy tetszik, hogy a szőlő illata, ami a közeli szőlőskertekből jő, a nyár elmúlását jelenti, és a tücsök, amely a lábunk előtt ugrik el, ciripelésével a jövő nyárról mond mesét. Azon a nyáron pedig nem lesz semmi, hiszen ha Chloe már eljött, azután semmi se történhetett.
2: Hogyan múltak a napok, sejtelmem sincs. Azt hiszem, hogy késő délután kerültem haza az ebédekre, s hogy nem néztem az emberek arcára, akikkel érintkeztem. A kék csónak ülve folyton a sárgászöld fényű csendes vízbe bámultam, vagy apró hullámokat kevertem az ujjammal. A csónak fenekén hanyatfekve néztem a kék égen suhanó elefántcsont vagy rózsaszínű felhőket. Napnyugta előtt vonathoz szoktam sétálni. Jöjjek, Chloe. A kavicsok ropogtak a lépteim alatt, és én sokszor összerezzentem, nem követte valaki. Az állomáson leültem egy padra, és megvártam a vonatot. Végignéztem, amíg az érkezők leszállnak, míg az utazók elrendezkednek, és a gép tovább robog a kocsikkal. Nem nézett rám senki. A vincellérasszonyok és szőlős gazdák kosaraikkal, hordóikkal voltak elfoglalva, amelyeket sietve elszállítottak. A levélhordó megkapta néhány levelét, és továbbállott vele. A rózsaszínülő tiszta égen szürkén rajzolódtak ki a sínek mellett húzódó magas nyárfák. A szivaron kék füstje olyan lassan gomolygott a levegőben, hogy azt hihettem, a nyárfák mögött valaki visszatartott lélegzettel bámulja a füstet. Talán már vége volt a szeptembernek, talán már októberben jártunk, amikor megjött Krúz. Hajadon fővel, kis sállal a nyakában szállt ki az egyik kocsiból. Nem álltam fel, hogy üdvözöljem, mert mereven magam elé néztem, és figyeltem, hogy a mellemen, az arcomon és a nyakamon hogyan érzem közeledését. Megállott előttem, térdeivel a térdeimhez ért, és szürke színű, mély szemeivel rám nézett. Szomorú voltam, dúltnak, kicsinek éreztem az arcomat. Emiatt nem is néztem rá fel, hanem megvártam, míg karcsú derekát meghajtva letérdel előttem, átöleli a nyakamat, és piros ajkait rátapasztja a szájamra. De ekkor sem öleltem meg. Aztán elindultunk a vasút mellett. A távozó mozdjon füstje ott feketén lett még a látóhatáron. Jó messzire kellett mennünk, amíg megérkeztünk, hogy szemlátásnyira nincsen ember a közelünkben. Ekkor odaléptem Koyéhoz, és sírva fakadva csókolni kezdtem a fehér arcát. Ő kényszeredetten mosolygott, piros, finom rajzú ajkaival és forró kezeivel a nyakamat és a fejemet simogatta. Lekerültünk a mezőre, majd az erdőbe értünk. Szótlanul haladtunk egymás mellett, és a szőlős kerteknél illatos szőlőt vásároltunk. A pripri bogarak százai megszólaltatták szomorú hegedűiket. Ez a dal kísérte útunkat. A kék csónakba vittem Chloét. Lassan neveztem az ibolya színű vizen, szalmakalapom a csónak feketén pihent, és sápat, lesoványodott kis arcomba belógott a hajam.
0: Kék csónak.
2: A víz locsogott és muzsikált nekünk, az erdő nagy körvonalait egy barna színfolt töltötte ki, és a túlsó parton, a fák között egy parasztházlámpása gyúlt ki. Míg reszkető karokkal leveztem, Chloé vállai mermezítelenül derengtek felé. Vékony nyári ruhája összegyűrve feküdt a csónak fenekén. Fölállott, rám mosolygott. Nem mertem ránézni, csak a víztükörben kerestem meg testének imbolygó fehér foltjait. Azután lehúltam a szemeimet, és megvártam, hogy Chloé az ölembe üljön. A kék csónak csendesen úszott velünk a túlsó partok felé. Az új hold sarlója lassanként teljesen kifényesedett, mintha több és több világosságot gyújtottak volna meg benne. Október, az a hervadó asszony, aki messze az országúton valahol gyászruhában ment, elküldte hozzánk legforróbb sóhajtását. Meleg volt a levegő, akár egy májusi estén, és nedvesség nélküli. De a nyári vágyakozás, perzselő vágyai messze szállottak tőlem. A nádasban gyulladtak ki talán, mint apró lidértüzek. Múlt szemekkel is láttam őket. Igen, jól láttam a vágyaimat, a nyári várakozás forró, fehér testű leányait, akik messze a nádasban gázoltak hosszú, karcsú bokáikkal, és fáztak a vízben. Meleg, őszi hajnal szellője simogatta végig az arcomat. A kék csónak a túlsó partokhoz ért. A fürdőház, a villák, mint apró játéképületek tűntek föl a másik parton. Chloé előttem a csónak fenekén feküdt. Csak néhány pillanatig néztem csodálatos aktját, bőrét, amely mezítelenül is rózsaszínű, vértelt volt, és mellét, amely egészséges szabályossággal pihegett. Megcsokoltam a szemeit, aztán kiléptem a csónakból, és kigázoltam a partra. Ő vigáztatott a hideg víz, de nem fáztam. Míg visszaértem a szobámba, a nap megszárította a ruhámat. Mehettem a vasútra, könnyed és víg voltam, fütyültem. A kék csónakban ekkor nyithatta föl Chloé a szürke szemeit. Amikor a vonat elhagyta a szőlőskerteket, szakaszomba belépett egy sápad, szürke árnyék, a szomorúság, és leült velem szemben. De ekkor már nem tudtam leszállni. A mozdony rohant velem.

és az enyém volt, akkor festettem a pán halálát is, amit az állam vett meg. A legjobb képemet, azt a szomorú, de szomorúságában is szép jelenetet ábrázolja, amiben pán az ókori képzelődés művész istene, a nagy kecskelábú és nemes arcú szatír meghal. A művészet vele költözik a földről. A mai mesekor a képzeletek költői országa. A művészetek boldog házája. Ezt akartam azzal a képpel elmondani, hogy a művészet egyedüli szép valami, ami tökéletes is a földön. Ezt mondták a sirotó nymfák, a növények, a kövek, a halott pán arca, az utolsó legszebb jelenet, a föld ábrán világa távozik innen. Mindent el tudtam mondani, amit akartam. Ezen a képen, ezen a napon, mikor készen volt, ketten néztük soká. Megvették. Nagy aranyérem, dicsőség. Távozni kell. Egy esztendő, múzsa, szőke múzsa. Távozni kell. Egy hét alatt meghal minden. Nők, mikor ott feküdt a karjaim között a hófehér párnán kibomlott szőke ajával, voltam. Éreztem, hogy itt hagy engem a művészetem mozgatója is. Az ecsetem verőfényes színei elvesznek. De aztán nem halt meg. A színek elvesztek. Akkor emlékszem, bolondnak híreszteltek el.

0: Az ördög 9 kérdése. Egyszer egy szegény legénynek kedve szottyant, hogy megházasodjék. Ahogy kigondolta ezt a gondolatát, mindjárt el is kottyintotta az édesanyjának, hogy ő miben töri az eszét. Megmérgesedett az édesanyja.
1: Ó, te semmire való élhetetlen! Talán bizony neked való a házasság. Verd ki a fejedből, ne bolondulj meg! Jobb lesz, ha dologhoz látsz.
2: Már bizony, anyám, én megházasodom. Immár itt az ideje, hogy ne üljek a szoknyáján.
1: Na, ide nem hozol nekem menyecskét a házhoz. Én főzök, sütök, mosok a háznál, amíg bírom magamat. Lám a szomszédban az a büszke menyecske, hogyan bánik az anyósával. Folyvás csak pocskondiázza, becsméreli utcahosszat. Minden igazok nélkül. Ő maga úgy tele van hibával, mint a veteményes kert gyommal. Mégis azt híreli, hogy az anyósa hibás. Pedig tudja az egész falu, hogy nincs a szavában egy szemennyi igazság se. Ha megházasodnál velem is, úgy bánna a te feleséged. Azért mondom hát, hogy ide nem hozhatsz a házhoz semmiféle fergeteges menyecskét. Még csak az kellene, hogy folyvás zerebonát csináljon nekem a háznál.
0: A legény szépszerivel próbálkozott, de az anyja nem akart engedni. Végezetül ezt mondta.
1: Fiam, ne is kapálódz a szavam ellen, mert hidd meg, hogy pórul jársz, ha nem nyughatsz.
0: A legénynek minden kedvel leveszett. Nagy szemet meresztett az anyjára, s azt mondta nagy dérrel durral.
2: Hiába is mondja, édesanyám. Velem ne erősködjön, hiszen immár mind megházasodtak a faluban a legények, akik velem egykorúak voltak. Talán bizony én is következhetek.
1: Nekem ugyan nem ereszgesd olyan rútól a szemedet? Nem tudom, miféle gonosz lélek motoszkál benned, hogy nem férsz a bőrödbe. Fogd be a szád és hallgass!
2: Bennem ugyan semmi gonosz lélek nem motoszkál, de ideje, hogy megházasodjak én is.
0: Erre ismét azt mondja az anyja.
1: No, ha csak ugyan feleséget akarsz, keres, én nem bánom. Vigyed akárhova a pokolba, csak ide, ne a mi házunkhoz. Inkább a nyakadat facsarnám ki, mintsem, hogy ezt megengedjem.
0: A legény apja belé sem kottyant a dologba, mert a felesége parancsolt a háznál. Duzzogott szegény legény, kiment nagy morgolodva a házból, s vacsorakor se nézett be, hanem meghált a padláson, egy kicsi, poros szénán. De egész éjjel nem tudott aludni egy csöppet se, egész virradatig. Akkor fölkászálódott a szénáról, be se köszönt a házba, hanem elindult feleséget keresni. Ment, mendegélt, szomorúan, s teli bosszúval, hogy az anyja olyan rútul bánt vele, hogy szinte kezit, lábát megette nagy mérgibe, mert ő meg akart házasodni. Ment hegyen völgyön át, ballagott torony iránt, egyes egyedül, egy kicsi pálcával, s egy üres tarisznyával, mivel az anyja nem tett belé egy falás útravalót sem. Idegen, ismeretlen helyeken, hegyeken, völgyeken, sík mezőkön ment keresztül, amíg későre, valahára egy fényes részhídhoz érkezett. Ott megállott egy helyben, csodálkozott a hídon, de félt rámenni. Amint ott áldogál, meglátja őt egy fehér szakállú, őszöregember, s azt mondja neki.
3: No, te szegény legény, ered csak, ne félj! Ha nem csak lábújhegyen megy ezen a hídon, különben bajod lesz, mert az ördög hídja. Úgy menj át rajta, hogy meg se suttyanjon a csizmád rajta. Eddig 99-szer vesztek el itt, mert nagy derenduncával és nem szép csöndesen haladtak át. Oda veszett egyszer egy egész nász nép is, szekerestül, lovastul, vőlegényestül, menyasszonyostul, mert dörömbölve, törtetve nyargattak a hídon keresztül.
0: Félt a szegény legény a hídra lépni, úgy félt, hogy reszketett, mint a nyárfa levél. De minthogy a hidat nem lehetett elkerülni, nagy sokára csak megemberelte magát. Neki bátorodott, és szerencsésen átalment a részhídon. Éppen azon módulag, ahogy a fehér szakálú ősz öregember kitanította. De alig haladt túl a hídon, vagy 10 lépésre. Egy ördög kiugrott a híd alól, és azt kiáltotta neki.
4: Megállj, megállj, szegény legény! Ne félj, csak egy kicsi beszédem van veled.
0: Megállt a szegény legény azon helyben, de úgy megijedt, hogy szinte még a lélegzete is elakadt. Az ördög közelebb ugratott hozzá, s azt mondta.
4: No, te szegény legény, jól tudom, hogy mi járásbeli vagy. Házasodni akarsz, ha jól sejlítem. Látom, hogy ugyan szegény vagy, de mivel olyan becsületesen mentél keresztül a hidamon, hogy nem háborítottál, s nekem semmi bosszúságot nem okoztál, mint más utazók, ezért én tégedet megjutalmazlak. Amikor erre hozod a feleségedet, ajándékot kapsz tőlem, hadd legyen, mivel kiálljad a lakodalmi vendégséget. De amikor visszajöttök a menyasszonnyal együtt, nehogy másfelé menjetek el, hanem éppen itt. akkor megadom, amit adni akarok. Most pedig eredj innen, indulvást a 9. faluig. Azt a falut Jámbortelepnek hívják, s ha elveszítenéd az utat, csak kérdezősködj mindenkitől, akit előtalálsz, hogy hol van Jámbortelep. Majd odaigazít valaki. Abban a faluban éppen a falu végén lakik egy gazdaember, annak van 3 leánya, kérd meg a legszebbiket. Ha azt nem adják, kérheted akármelyiket.
0: Elindul a szegény legény, s megy, mentegél, amíg eléri a Jámbortelep nevű falut. Ott bekopogtat abba a házba, ahova az ördög igazította. Jó szívvel fogadják a háznál. A lányok gyanították, hogy lánykérőbe ment oda. Forgolódtak, sürgölődtek is ugyancsak. Mindjárt asztalt terítettek neki, jól tartották rántottával, meg más egyébbel. Amint kimulatta magát a legény, csak kisütötte, hogy ő bizony azért jön, mert elvenné valamelyik lányt, ha adnák.
5: Jól van, fiam,
0: mondta a lányok apja.
5: De melyiket vennéd a 3 közül?
0: A legény a legkisebbre mutatott, mint hogy az volt a legszebb.
2: Nekem éppen ő kellene.
5: Öcsém, az asztagot se a fenekén szokták megkezdeni. Ha mindjárt a leggazdagabb herceg kérné, akkor se adnám a legkisebbet, amíg a 2 nagyobb férjhez nem ment.
0: Felel akkor a legény.
2: Nem bánom, ha nagyobbat adják is, ha adni akarják.
0: A szülők a legnagyobbik lányt ígérték oda, s tüstént nagy vigasságot csaptak. Ahogy ez megvolt, az ifjú pár már is útnak indult, hogy elmenjenek a legényék házához. Amikor az ördög hídjához érkeztek, olyan szép csöndesen mentek azon keresztül, hogy a pallója meg se csikordult, a karfája meg se nyikordult. De ahogy átértek a hídon, kiugrott az ördög a híd alól, s nagyot kiáltott.
4: Hoho! Megálljatok! Hadd adjam meg, amit ígértem!
0: Megállott az ifjú pár, az ördög pedig kihajtott 9 kövér disznót a híd alól, s azt mondta a vőlegénynek.
4: No, én ezt a 9 disznót nektek adom. Ölessétek le, az aprólék egy részéből álljátok ki a lakodalmi vacsorát, a 9 szalonnát pedig aggassátok fel a kéménybe, és éljetek abból takarékosan. De azt mondom én neked, te vőlegény, hogy amikor mától számlálva 4 hét eltelik, esteli 10 órakor megkereslek, és ha 9 kérdésemre meg nem tudsz felelni, elbúcsúszhatsz a 9 szalonnától, és azon kívül még egyéb bajod is lesz. Ha nem aztán, akkorra nehogy elmenj féltetben hazúról, mert ha mindjárt a tengerfenekén rejtőzöl el, onnan is kiveszlek!
0: Szöget ütött a vőlegény fejében ez a beszéd, de csak a vállát rándította, s terelték maguk előtt a 9 disznót. Hanem mégsem az apai házhoz hajtották, mert a vőlegény anyja megmondta, hogy oda ne vigyen feleséget. Kibéreltek a faluban egy tisztességes házat a menyasszony pénzéből, s abban szálltak meg. Megölették a 9 kövér disznót, 2-nek az aprólékjából kiállották a lakodalmas vendégséget, a 9 szalonnát pedig felakasztották a kéménybe, aztán munkához fogtak. Amikor a 4 hét éppen letelt, a vőlegény búsulni kezdett, erősen nyugtalankodott, hogy ha az ördög eltalál jönni a 9 kérdéssel, s ő azokra nem tud megfelelni, rosszul lesz a dolga. Amíg így bucsálódott, bevetődött hozzájuk egy rongyosnál rongyosabb, koldusforma ember, s szállást kért éjszakára. Adtak is mindjárt jó vacsorát neki, aztán az az idegen ember befeküdt a kemences udba. Amint ott heverészett, látta, hogy a házigazda erősen lógatja a fejét, s kérdezgetni kezdte, hogy miért olyan szomorú, amikor az új házasoknak jó kedvük szokott lenni.
2: Aj, ne is kérdezd, elég a bajom nekem. Nagy dolgot sújtottak a fejemhez. 9 kérdésre kell nekem ma megfelelnem. Ha tudnám, hogy mik lesznek azok a kérdések, cseppet sem bucsálódnék, hanem az a baj, hogy nem tudom. Félek, ha nem tudom megfelelni, rosszul lesz dolgom.
6: Hát azért ugyan egy mákszemet se búsulj, csak bízd rám az egészet. Te csak hallgass, egy szót se szólj, én majd minden kérdésre megfelelek helyetted.
0: Erre ocsúdni kezdett az ember, s könnyebb szívvel feküdt le aludni. De csak nem jött álom a szemére, se neki, se a feleségének. Egyre csak azon tépelődtek, hogy vajon mi lesz a dologból. Amint ott feküdtek, éjfél felé kopogtatnak az ablakon. Hát ott az ördög, s bekiált nagy dörgősen.
4: Aluszol-e, gazda?
6: Nem aluszom.
0: Feleli a gazda helyett a koldus a kemences útból.
4: Hát merészeled-e biztatni magadat, hogy megfelelsz a 9 kérdésemre?
6: Merem biztatni.
4: No hát, azt kérdem tőled legelőször, hogy mi van a világon, ami csak egy?
6: Egy Isten van az égben, egy nap van az égen, egy feje van minden embernek.
4: Ha jó, de tudsz-e mondani valamit a kettőre?
6: Hát, akinek két épp látószeme van, az szerencsés ember, mert minden tisztán lát a nap alatt.
4: Jó, de mit tudsz nekem mondani a háromra?
6: Hát, amelyik házon három ablak van, az elég világos.
4: Hát halljam, mit mondasz a négyre?
6: Négy kereke van a szekérnek, többen is kell.
4: Hát valamit tudsz-e mondani az ötre?
6: Öt kézúj, elég a kardnak a markolatjára.
4: Mondj valamit én már akkor a hatra.
6: Hatra. Akinek jó hat ökre van, szánthat, vedhet, boronálhat, erdőre járhat, a más segítsége nélkül is.
4: Jó, de nem hiszem, hogy tudnál valamit mondani a hétre.
6: Hát akinek hét lánya van, annak félhet a feje, amíg rendben mind a hetet jó helyre férhez adja.
4: Jó, mondj valamit a nyolcra.
6: Nyolcra. Akinek nyolc asztaga van a csürkertben, az nem szorul másra kenyér dolgában.
4: Na jó van, utoljára. Mit mondasz akkor a kilencre?
6: Hát akinek 9 szalonnája van a kéményben, nem fut a szomszédba zsíradejkén.
0: Az ördög elbámult, mert azt hitte, hogy a gazda maga felelget neki, s azt mondta hát.
4: Na légy magadnak, látom, többet tudsz, mint én.
0: S azzal ellódult oda, ahonnan jött. Az új gazda másnap reggel jól tartotta a kódust étellel, itallal. Amellett adott neki szalonnát, disznólábat, meg egyebet is, amilyen volt, mert hogy kisegítette őt a bajból. Ő maga pedig a feleségével együtt addig igyekezett, hogy rövid idő alatt szép jószágot szereztek, kocsit, szekeret, lovat, ökröket, földet vásárolt, és házat is építettek. Az asszony sokat segített az anyósának is. Még ma is süti a palacsintát, ha a 9 szalonna el nem fogyott.

0: A óriás burgundi répa.
1: Egyszer volt egy egylábú ember. Elindult szerencsét próbálni. Amint ment az úton, egyszer csak talált egy óriási nagy burgundit. Hozzá fogott kihúzni, de nem bírta. Arra ment egy kétlábú ember, kérdezi az egylábú embert.
0: Mit csinálsz?
1: Mondja az egylábú.
2: A burgundit akarom kihúzni, de nem bírom.
1: Oda ment a kétlábú ember is, húzták, de nem bírták. Arra ment egy háromlábú ember, kérdezi a két embert.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: Gyere ide, segíts! A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a háromlábú ember is, húzták a burgundit, de nem bírták. Arra ment egy négylábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a négylábú ember is, húzták a burgundit, de nem bírták. Arra ment egy ötlábú ember is, azt kérdezte.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment az ötlábú ember is, hogy öten majd csak kihúzzák a burgundit, de öten se bírták. Arra ment egy hatlábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a hatlábú ember is, húzták hatan a burgundit, de hatan se bírták kihúzni. Arra ment egy hétlábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a hétlábú ember is, húzták heten, de heten se bírták kihúzni az óriási nagy burgundit. Arra ment egy nyolclábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a nyolclábú ember is. Húzták nyolcan, de nem bírták kihúzni az óriási nagy burgundit. Arra ment egy kilenclábú ember, kérdezi.
0: Mit csináltok?
1: Azt mondja az egylábú ember.
2: A burgundit akarjuk kihúzni, de nem bírjuk.
1: Oda ment a kilenclábú ember is, de bizony, kilencen se bírták kihúzni. Arra ment egy

0: Akkor aztán elosztoztak rajta, majd összeverekedtek. Mert úgy osztották, hogy akinek ahány lába volt, annyi kocsi burgundit kapott. Így az egy lábú csak egy kocsi burgundit kapott, pedig ő húzta legtöbbször. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Shelley, I'm telling you, it's too many times. Every time he speaks emphatically, you're jumping.

0: Én egy csókától hallottam. Csóka a toronytól. A torony meg tavaly télen hallotta a holttól. Ha igazat mondanak a csókák és a tornyok, akkor én is tinéktek most színigazat mondok. Így kezdte a hold. A torony, a csóka is így szólt. Az udvaron egy hú ember. Mit gondolt, nem gondolt? Azt gondolta. De hogy fog ő egész télen állni? Ő lesz az első hóember, ki megtanul járni. Ennyit gondolt a hóember. Egy szóval se többet, s indulna már, mikor lehallja, jó estét köszönnek. Ő is köszön, ő is mondja.
1: Jó estét kívánok!
0: S látja, hogy egy piros csizmás öregember állok.
1: Jó, hogy jöttél, öregember. Épp ebben a percben gondoltam, hogy útra kelek. Induljunk hát ketten. Látom, nagyon öreg lehetsz. Fehér a szakállad. Lehet, hogy a világot már kétszer is bejártad.
2: Körül bizony. Kétszer, százszor és még százezerszer.
0: Feleli nagy nevetve a piros csizmás ember.
2: De nem gyalog, úgy nem győzném, hanem szánon járok. Úgy nézzél rám, te hóember, a télapót látod.
0: Így történt, hogy akkor este látta, aki látta, együtt szállt fel a hóember, s télapó a szára. Együtt vittek ajándékot, házról házra járva, még csak üres nem lett végül a télapó zsákja. Ahány házba csak bementek, ahányból kijöttek, lett a répaorú vándor egyre-egyre könnyebb. Válták őket minden házban kályhával meleggel, így olvadt el reggelre az útra kelt hóember.

0: Nyárfa levél. Volt egyszer, hol nem volt, egy szegény napszámos. Egy fia volt, meg egy lánya, János és Krisztinka. Alig, hogy a gyerekek felcseperedtek, meghalt az apjuk. Krisztinka zsenge lányka volt még, jó emberek vették magukhoz, János pedig szolgának szegődött el egy gazdag grófhoz. Mielőtt kedves húgától elbúcsúzott, megfestette a szép lány arcképét egy jó barátjával, hogyha másként nem, a képen láthassa húga arcát a messze idegenben, mert nagyon szerette. A gróf nagyon megkedvelte a derék, szorgalmas legényt. Észrevette, hogy néha egy arcképet vesz elő, hosszan nézi, aztán megcsókolja. Megkérdezte tőle.
1: Talán a jegyesed?
2: A húgom.
0: Felelte János, megnézte a gróf a képet, elámult a szépségén. Nem látott még soha hozzáfogható gyönyörű teremtést.
1: Ha az életben is ilyen szép a húgod, s olyan jó is, mint amilyen szép, feleségül kérem.
2: Az életben még százszor a szebb.
0: Befogatott akkor a gróf aranyos hintajába, s elküldte a dajkáját Krisztinkáért. Útnak indult a dajka, megkereste Krisztinkát, és azt mondta neki.
3: Édes bátyád küldött hozzád, látni kíván, jöjj el hozzá, uram kastélyába.
0: Vágyódott Krisztinka édesbátyja után, nem sokat gondolkozott, felült a hintóra az öreg dajka mellé. Csak egy kis kutyát vitt magával, egyetlen jószágát. Vízből mentette ki egyszer még gyermekkorában. Amikor kihúzta a folyóból, a szegény kis állat úgy reszketett, mint egy nyárfa levél, s Krisztinka nyomban elnevezte nyárfa levélnek. Hűséges állat volt, minden övé követte Krisztinkát, s a lány se vált volna meg tőle semmi kincsért. Boldogan indult útnak Krisztinka, de a dajka gonosz tervet forralt. Tiszta vízű, csendes folyó hídján vezetett át az útjuk. A híd közepén így szólt a dajka Krisztinkához.
3: Nézd csak, milyen szép aranyhalacskák úszkálnak a folyóban.
0: Krisztinka kihajolt a hintóból, a gonosz öreg asszony pedig csak ezt várta. Kilökte a lányt egyenest a folyóba. A kocsis nem vett észre semmit, tovább hajtott. Egy helyen aztán, ahol megitatta a lovakat, a dajka titokban tulajdon húgát csempészte a hintóba. Egy pártában maradt csúf lány, aki egy bokorba rejtőzve várta. Megérkeztek a kastélyba, a dajka a gróf felé vezette a rút lányt. Sűrű fátyol fötte a lány arcát, s a vén dajka azt mondta a grófnak.
3: Fogadalmat tett ez a szépséges hajadon, hogy fél eszteddig nem veti le a fátyját.
0: Kíváncsi volt az arcára a gróf, szerette volna látni. De bízott a hűséges Jánosban, aki azt mondta neki, hogy húga életében százszor szebb, mint a képen. Megült tehát a dajka húgával a lakodalmat. Amikor aztán egybekeltek, az ifjú asszony már nem húzódozott, eldobta a fátylát. Megijedt a gróf, mert csúnya volt, mint a sötét éjszaka. Azt hitte, becsapta hűséges szolgája, haragjában megkötöztette és börtönbe záratta, hiába esküdözött János, hogy ez a lány nem az ő Krisztinkája. Az arcképet pedig a gróf felakasztotta a füstnyílásba. Egy éjjel a gróf ajtónálója különös dolgot látott. Csodálatos szép tündérlány közeledett a kastély kapujához. Zöld fátyol volt a ruhája, fején vizine felejtsből font koszorú. Megállt a tündérlány a kastély kapujában, s halkan elkiáltotta magát.
4: Nyárfa levél, nyárfa levél!
0: Ott hát a kiskutya a küszöbön, mert a vén dajka meg a húga nem tűrte meg a kastélyában. Oda szökkent a szépséges tündérlány mellé, és azt felelt emberi hangon.
5: Uff, itt vagyok, kisgazdám! Itt vagyok, Krisztinkám!
4: Hol az én édes bátyám?
5: Vaspad, lecpad, börtön vaspad, lecpad, börtön mélyén.
4: Hol a képem?
5: Füstön függ.
4: Hol a dajka húga?
5: Nyugszik a gróf nyoszoljáján.
4: Istenem, teremtőm, eljöhetek még kétszer, de ha nem lesz, aki megváltson, nem lehetek földi lány többi.
0: Mondta, s azzal eltűnt, mint a pára. A gróf ajtónálója azt hitte, csak álmodott, s nem szólt róla urának. A következő éjszaka újra megjelent a szép tündérleány, s hajszára úgy történt minden, mint előző éjjel. Azt mondta végül a hajadon.
4: Most már csak egyszer jöhetek el. Ha nem vált meg senki, örökre ott kell maradnom a vízi tündérek birodalmában.
0: Aztán eltűnt megint, mintha csak ott sem lett volna. Az ajtónáló most már tudta, hogy nem álmodott. Tisztán hallotta a tündér szavait. Jelentette urának, mi történt az éjszaka. A következő éjjel a gróf elrejtőzött a kastély kapuja mögött, és várta a szép tündérleányt. Nem kellett sokáig várni, a pontban éjfélkor megjelent, és szólította a kutyát.
4: Nyárfalevél! Nyárfalevél!
0: Oda szökkent hozzá a kiskutya, csóválta a farkát örömében.
5: Itt vagyok, kis gazdám! Itt vagyok, Krisztinkám!
4: Hol van az édesbátyám?
5: Vasban, láncban, börtön mélyén!
4: Hol van a képem?
5: Füstön függ.
4: Hol a dajka húga?
5: Nyugszik a gróf nyoszajáján.
4: Jaj, nekem! Ha most sem vált meg földi ember, nem jöhetek vissza soha többé.
0: Előlépett ekkor a gróf, s mielőtt a tündérlány eltűnhetett volna, karjába zárta. Abban a szempillantásban lefoszlott a hajadonról a tündérfátyol, eltűnt fejéről a vízine felejtskoszorú, földi ruhában állt a gróf előtt, s amikor az rátekintett, nyomban ráismert az arckép élő mására. Elbeszélte neki rendre Krisztinka, mit művelt vele a gonosz dajka, hogyan taszította be a hídról a folyóba, csak hogy nem fújt vízbe, mert a vízitündérek karjukra vették, s befogadták víz alatti birodalmukba. Azt kívánták, legyen tündértársuk, de megengedték neki, hogy 3 éjjel elmehessen a gróf kastélyához. Hogyha földi ember karjába zárja, újra földi lány lehet belőle, de ha nem, örökre vissza kell térni a tündérek birodalmába. Elámult a gróf, most már mindent értett. Kastélyába vezette Krisztinkát, bátyját pedig nyomban kiszabadította a börtönből, s magas rangra emelte. A gonosz dajkát meg a csúf húgát záratta a helyébe. Aztán lakodalmat ült Krisztinkával, s boldogan éltek, amíg meg nem haltak.

0: Marék Veronika, harcsabajusz kapitány. Harcsabajusz kapitánynak olyan hosszú és olyan kunkori bajusza volt, mint egy öreg harcsának. Büszke is volt rá, csak azért búsult, mert nem volt hajója. Miféle hajós kapitány az, akinek nincsen hajója? Bánatosan üldögélt a tengerpartján, és hallgatta a hullámok csapkodását. Rá akar gyújtani egy szivarra, de egyet sem talált a zsebében. Bedobott volna egy kavicsot a vízbe, de kavicsot sem talált.
1: 1000 fóka, a szivarom elfogyott, de a kavicsok csak nem fogytak el.
0: Azzal felugrott, és elindult a tengerparton, hogy kavicsot keressen. Ment, ment, erősen nézett a lába elé, és egyszerre csak nekiütközött valaminek.
1: Bocsánat.
0: Morogta, aztán felnézett. És vajon mit látott? Egy elhagyott hajót. Ott feküdt a tengerparton, fél oldalára dőlve. Úgy látszott, nem kell már senkinek. A kapitány szíve megdobbant. Hiszen ezt meg lehet csinálni. Felállította a hajót, és jól megnézte.
1: Te leszel a híres, nevezetes szágúidó kacsa, de lássunk munkához.
0: Először is árbócot tűzött a hajó derekába. Vitorlát feszített rá, és az árbóc végébe zászlócskát tett. A hajó orrába kötelet kötött, hogy ki tudjon kötni, a végébe meg egy vasmacskát, hogy le tudjon horgonyozni, ha kell. Mentőövet is tett a hajóba. Kész a vitorlás! A kapitány vízre tolta a száguldó kacsát. Büszkén ringatózott a hajó a hullámos tengeren.
1: Indulhatunk, 1000 rozmár agyar. De hová? Merre menjünk?
0: A kapitány körülnézett. Meg is látott egy nagy csomag színes ceruzát. Az volt ráírva. A tenger túlsó partjára.
1: Elviszem a színes ceruzákat.
0: Azzal berakodott a hajóba, vett 3 csomag szivart, és kiadta a parancsot önmagának.
1: Indulás!
0: Nagyot fújt a vitorlába a sós tengeri szél, és a száguldó kacsa elindult. A kapitány pedig dörbögni kezdett jókedvében.
1: Hangom, mint a mackó hangja, bajszom, mint a harcsa bajsza. Hintáztatnak a habok, harcsa bajusz én vagyok.
0: Alig ért a dalocska végére, már is egy szigethez érkezett. Kikötött és kiszállt. Nem látott sehol senkit. Egyszerre csak furcsa hang ütötte meg a fülét. Pityerget valaki. Hogy kicsoda? Egy elefánt. Igen, ott ült, és pityergett.
1: Nem szégyelled magad? Ekkora nagy elefánt, és bőg.
0: Mordult rá a kapitány.
1: Mi bajod van?
2: Gyere, játsszál velem!
0: Zokogta az elefánt.
2: Olyan egyedül vagyok! Mindig unatkozom.
1: No akkor hagyd abba a sírást, mert én itt vagyok. Játszom veled egy kicsit.
0: Azzal játszani kezdtek. Bujócskáztak, fogócskáztak, birkóztak. A kapitány még lovagolt is az elefánt hátán. Aztán leszállt róla, és azt mondta.
1: No, elefántom, én most már elmegyek. Dolgom van.
0: Az elefánt elpityeredett.
2: Ne menj el! Játszunk még?
1: Nem lehet. Sietnem kell tovább. Máskor is meglátogatlak. Száguldó kacsa, indulás!
0: De a hajó nem mozdult. A kapitány hátra nézett. Meglátta, hogy az elefánt az ormányával jó erősen megfogta a hajót.
1: 1000 rozmár agyar! Engedd el a hajót!
0: kiabált a kapitány.
2: Én is veled megyek!
0: Mondta az elefánt, és hopp, beugrott a hajóba. A hajó megbillent, és a ceruzák mind kiszóródtak belőle. Az elefánt bánatosan kimászott a hajóból, és kezdte kihalászni a vízből a ceruzákat.
1: Azért mondom,
3: mormogott harcsabajusz kapitány.
1: Elefánt, nem fél ezen a kis hajón. No, add már ide a ceruzákat, és megyek.
0: De az elefánt csodálkozva nézegetni kezdte a ceruzákat.
2: Mi ez? Megenni nem lehet, csak kapogni tudok vele.
1: Ide néz, te buta. Itt egy darab papíros. Rajzolj rá valamit.
0: Az elefánt húzott egy vonalat, és elmerülten nézte. Aztán húzott még egyet. Aztán rajzolt egy kört, és rá egy kacskaringót. Ez harcsabajusz kapitány képe. Elégedetten bámulta, aztán rajzolt tovább. Meg se hallotta, hogy a kapitány elbúcsúzott tőle.
1: Nem bánom, maradjon a tied, az az egy ceruza. Nem sokára újra eljövök.
0: A száguldó kacsa végre elvitorlázott. Siklott a habzó tengeren, s hamar megérkezett a tenger túlsó partjára. A kapitány kirakodott a hajóból, aztán elment vásárolni. Egy dobozzal jött vissza a kikötőbe. A dobozt betette a hajóba, és kiadta a parancsot.
1: Most aztán rajta száguldó kacsa, irány a búbánatos elefán.
0: S röpült a hajó a vízen, vissza a szigetre. Harcsabajusz kapitány kiszállt és körülnézett. Most nem látott senkit. Csak egy hangot hallott.
1: Most meg miért sírsz, elefánt? Hiszen van papírosod, ceruzád rajzolhatsz, amennyit akarsz.
2: Azért sírok, mert nincs akinek megmutassam, hogy mit rajzoltam. Ide nézz! Ez itt egy párna?
1: Várj, elefánt! Itt van ez a doboz. Neked hoztam ajándékba. Bonts ki, én meg sietek tovább.
0: A kapitány a hajóba szállt. Nagyot fújt a sós tengeri szél, és a száguldó kacsa elsuhant a szigettől. Az elefánt észre sem vette, mert a dobozra figyelt.
2: Ez meg mi a csuda?
0: Rázogatni kezdte, de a doboz morogni kezdett. Az elefánt megijedt, és elbújt a bokor mögé. Lassan újra előmerészkedett, és óvatosan kinyitotta a dobozt. És mi volt benne? Se nem bálna, se nem cápa, nem szamár, nem madár, nem is gyík, nem is csík, hanem egy nagyfülű, gombaszemű, kicsi elefánt. Ezt hozta neki ajándékba a kapitány, hogy ne legyen többet egyedül. Az elefánt úgy megörült a kölyök elefántnak, hogy ugrándozni kezdett körbe-körbe a szigeten. Amikor kifáradt, elővette a papírost és a ceruzát, a földre hasalt, és magyarázni kezdte a pici elefántnak.
2: Látod? Ez itt harcsabajusz kapitány. Ez a hajója. Ez egy bálna, ez meg egy cápa.
0: Az apró elefánt pedig lelkesen hallgatta, és hallgatja ma is, ha csak meg nem unták, és nem kezdtek el játszani. Harcsabajusz kapitány a kikötőben elővett egy hosszú-hosszú szivart, rágyújtott, és azt mondta.
1: Látod, száguldó kacsa, mától fogva nincs búbánatos elefánt.

0: A nagy töl birtoka. Élt hajdanában, Száráma szigetén egy nagy és erős ember, aki annak idején a sziget ura és parancsolója volt. Hogy pontosan milyen magas volt a mostani mérték szerint, arról nem szól a hagyomány, de tetteiből és használati eszközeiből világosan kitűnik, hogy a filiszteusok Góliátja apró gyerek lett volna mellette. Góliát magassága 6 könyök és 1 arasz volt, nagy tölnek viszont a botként használt szálfája volt 5 öles. Ahhoz, hogy átmenjen a Száráma környéki szigetekre, szigetecskékre, nem volt hajóra szüksége, hanem csak úgy, gyalogosan gázolt. Ha termetre ilyen nagy volt is, nem volt se fennhéjázó, se gőgös, hanem nagyon jó és lágy szívű uralkodó, aki mindig, mindenhol és mindenkinek segítségére sietett, ha szükség volt rá. Volt egy hely, ahol csendesen éldegélt a feleségével, ha éppen nyugta volt az ellenségtől. Ez a hely egy földbirtok volt, amelyet mind a mai napig töl uradalomnak hívnak, Püha egyházközségben. Nagy töl nem hagyta, hogy kiszolgálják, hanem inkább ő segített másokat, a gazdaságban adódó munkát maga végezte a feleségével, s ha valamit javítani vagy építeni kellett, ők maguk láttak neki. Mint ahogy a száremaiak most is különböznek a szárazföldi észtektől, abban, hogy mindent maguk végeznek el, nagy töl is így tett. Töl dombja. Egyszer a hírnökök azt a hírt hozták tölnek a töl uradalomba, hogy Száráma napnyugati partjainál ellenséges hajók jelentek meg, és a Katri tanyánál nagyszámú ellenség szállt partra. A hírnököket azért küldték, hogy nagy tölt segítségül hívják, és azt is megmondják neki, hogy a nép főemberei a Tammik tanyában jöttek össze tanácsot tartani. Nagy töl megparancsolta, hogy a követek siessenek vissza a Tammik tanyabeli tanácsba, és mondják meg, küldjenek gyorsan más hírozókat a Katri parthoz, hogy kikémleljék az ellenség dolgát, és aztán hírt hozzanak róla a tanácsba. Én, mondta nagy töl, ma este át akarok menni Hiumaára, szaunába. Ám holnap estére a Tammik tanyán leszek, s aztán majd meglátjuk, mit kell tenni. A küldöttek visszasiettek a Tammik tanyára, s tudtára adták a tanácsnak, hogy nagytől jönni fog. Nyomban új hírhozók siettek Katri felé, amint az ellenség tudomást szerzett nagytől jöveteléről a hajókra futott és elvitorlázott. Nagytől tisztára vesszőzte magát a fürdőben, és egyenesen a Tammik tanyára ment. A követek éppen akkor érkeztek vissza Katriból, s tudatták, az ellenség elmenekült. A tanács megörült a hírnek, nagytől úgy szintén, és azt mondta, hogy szeretne egy kicsit aludni a fürdő után. Megengedte, hogy a tanács iszogasson, ő maga meg felment a félversztányira, nyugat felé eső kis dombra, s lefeküdt aludni, de előbb megparancsolta, hogy csak háborús veszély esetén ébresszék fel. A tanács vidáman iszogatni kezdett, nagy töl megpihent. Azóta nevezik azt a dombot, amelyen töl megpihent, töl dombnak. Másnap reggel a Vödruka falubeli gyerekek a töl dombhoz jöttek a nyájaikkal, mikor megtudták, hogy nagy töl ott alszik, felelőtlen rakoncátlanságukban elhatározták, felébresztik, hogy lássák, milyen magas. Szüleiktől hallották azokat a szavakat, amelyekkel nagy tölt fel lehet ébreszteni, oda mentek hozzá, és elkezdték kiabálni.
1: Nagy töl, kelj fel, itt az ellenség az országban!
0: Nagy töl nyújtózott egyet, feltérdelt, és a fenyő koronája fölött szétnézett. A gyerekek ilyen óriási ember láttán kereket oldottak, mikor nagy töl rájött, hogy lóvá tették, megdődött, és így szólt. Mivel elbolondítottatok, nem jövök a segítségetekre előbb, csak ha bokáig gázoltok a véretekben. Ezt akkora hangon mondta, hogy a hegyek beleremegtek, s a tengervíze fodrozódni kezdett, mikor megrázta a fejét, akkora szél támadt, hogy sok fa ketté tört tőle a lónai fenyvesben. Ráadásul a szél elvitte a mápatanya fölül a tetőt, s a vehelőkig röpítette. Ebből a tetőből lett a tóban az a sziget, amely mind a mai napig ott áll benne. Nagytől hamarosan rájött, hogy az olyan rakoncátlanságért, amilyet a Vödruka falubeli gyerekek vele szemben elkövettek, csak a szülők rossz nevelését lehet hibáztatni, ezért bosszúságában elhatározta, hogy megbünteti Vödruka falu népét, még az is lehet, hogy teljesen elpusztítja. Egy szempillantás alatt összeszedte a töl domb lábánál a köveket, amelyek nagy számban hevertek ott, s le akarta velük rombolni Vödruka falut. A düh azonban úgy megnövelte az erejét, hogy a kövek, amelyeket a falura kellett volna dobnia, a falun túl a pásikói erdőbe estek, és senkiben nem tettek kárt. Most már, hogy nagytől felkelt, bár a szauna után szeretett volna még aludni, nem feküdt le újból pihenni, hanem elbúcsúzott a tamikui tanástól, s hazament a saját birtokára. Miután feleségének, Pirettnek elmesélte a történteket, enni akart, mégpedig káposztalevest. Pirett tűzre akasztotta az üstöt, maga pedig elindult káposztáért a kertbe, amely Runu szigetén volt. A tengeren keresztül átgánzolt Runura annyi káposztát rakott a zsákba, amennyit elegendőnek gondolt, s visszasietett. Hát mire hazaért, már forrt a víz. Pirett belerakta a káposztát az üstbe, és csakhamar készen volt a megkívánt eredel. Másnap reggel beállítottak nagytől birtokára, a sörvei küldöttek. Arra kérték nagy alázatosan, hogy legyen a segítségükre, mert azok az ellenséges csapatok, amelyek a Katri partról elmenekültek, a sörvei félszigeten szálltak partra, fosztogatják a népet, rabolják a vagyonát, aki ellenszegül, legyilkolják. Ráadásul a sörveiek helyzetét nehezítette, hogy a fiatalabb, erősebb emberek ez időtájt mind kint voltak a tengeren halászni, ezért a követek igen kérték nagytölt, hogy embereket is vigyen magával. Hogy küldje azonban olyan gyorsan oda őket? Nagytől hamarosan megtalálta ennek a módját. Először mindkét kabát zsebébe beledugott 10-10 embert, aztán a fejük fölött bevarratta Pirettel a zsebet, majd megint 10 embert rakott a többiek fölé, akik már kiláttak a zseb szélén. Hogy az alsó emberek megfulladjanak levegő hiány, Pirett lyukat vágott a szájuk irányába a kabáton, hogy az emberek ussanak és ki tudjanak látni. Így 40 ember volt töl zsebeiben. Fegyverül 2 ökrös szekér kereket vett magához, ennek is mindegyik kerekére 20-20 embert rakott, akik közt ott voltak a sörvei küldöttek is. Aztán a hátsó kerekeket is az első kerekekhez kötötte, az első kerekek tengelyét kézbe fogta, és sietve indult sörve felé. Mikor Mápa falu szántóföldjeire ért, összetalálkozott egy ellenséges csapattal. Lerakta az embereit, és így szólt. Mutassátok meg, hogy legények vagytok a talpatokon, s győzzétek le őket. Ő maga csak figyelt és irányította a harcot. Mikor nagytől észrevette, hogy az ellenséges csapat jóval számosabb, és egy saját embere már el is esett, úgy gondolta, a legfőbb ideje, hogy ő is beavatkozzék, még mielőtt az emberei közül bárki is segítségért kiáltana. Nagytől nem késlekedett hát, kezébe vette a hátsó kerekeket, s pörgetni kezdte őket a tengelyénél fogva. Ez olyan nagy lendülettel és gyorsasággal történt, hogy rövidesen lekaszált, rendmódjára hevert az ellenség a földön. Persze a saját embereit már korábban félre parancsolta. Egy csapat ellenség futásnak erecs menekült lefelé mentudombról, ezt látvány nagytől Rüssa Tidrik színjéből kezébe kapott egy 6-ös fenyőtörzset, ezt hajította az ellenség után, és az utolsó emberig letarolta őket. Mikor nagytől a kerekeket pörgette, a bal kerék szöge kiesett. A kerék elrepült, s a kolcsai kocsma mögött esett le az erdőben. Ott a kerék széttört, szörnyű lármát csapva letarolt az erdőt, felszántott a földet. Azon a helyen máig se nő fa, se fű, hanem tó keletkezett rajta. Szörnyű erővel repülhetett a kerék, ha 5 versztányira esett le, s a földön ekkora pusztítást végzett. Mikor nagytől a sörvegyiek dolgát elrendezte, és az ellenség halottait a mentui magaslaton eltemettette, megint hazafelé indult. Az embereit ezúttal nem vitte magával, hanem meghagyta nekik, hogy pihenjék ki magukat a sörveieknél, aztán menjenek utána. Mikor Nagytől a Kölcsei erdőn át kiért a vieristi magaslatra, úgy érezte, hogy kicsi elfáradt a lába. Leheveredett hát oda, ahol öt út összetalálkozik, és ezért ezt a helyet vieristinek, azaz öt keresztnek tartják. Igen. Na most hát hol is vagyok, várunk. Igen. Igen, itt leheveredik, igen. Mivel a fontos és derekas munka elvégzése miatt igen elégedett volt, három napig aludt azon a helyen. A horkolástól rengett a vieristi domb, az összes erdei fenyő rázkódott, s úgy tűnt, hogy az egész sörve félsziget összedől. A sörveiek odagyűltek Nagytől nyugvó helyéhez, kiki egy-egy zöld faágat hozott magával, s köszönetük eléül, amiért kimentette őket a bajból, Nagytől közelében leszúrták a földbe, majd elmentek. Ezt az esetet a sörvei apák elmesélték a fiaiknak, azok meg továbbadták az ő fiaiknak, így jutott el a történet az én fülemig. Én meg így mondom a ti fületekbe, itt a Tilos Rádióban, a mikrofonon keresztül. Aztán lassanként olyan nemzedék nőtt fel Sörvén, amely nagy tölt és tetteit nem ismerte, meg a szülei szavára se nagyon hajlott. Azt azonban látták, hogy szüleik, mikor a vieristi útkeresztelődésnél elhadnak, egy ágat dobnak le az út mellé Nagytől emlékezetére, de az okát nem tudakolták. Azt se figyelték meg, hogy az ág zöld-e vagy száraz. Mikor később ők maguk mentek el e hely mellett, ugyanezt tették, oda dobtak egy ágat, zöldet vagy szárazat, mindegy. Idővel hatalmas csomó gaj gyűlt össze. Amikor a fiatalabbaktól megkérdezték, hogy miért teszik ezt, akkor ez volt a tétova válasz. Az nem jó, ha itt csak úgy egyszerűen elhalad az ember. Az nem jó, ha itt csak úgy egyszerűen elhalad az ember. Az nem jó, ha itt csak úgy egyszerűen elhalad az ember. Ez nem jó. Nem jó, úgy egyszerűen csak elhalad az ember, csak megy, csak úgy elhalad, hogy az ember csak úgy átmegy ezen a kereszteződésen. Nem jó. A mai nemzedék már ezt se csinálja, és az időfoga földé korrasztotta a vieristi rőzsét. Az ördög, akit a régi öregek öreglegénynek neveztek, Ádáz ellensége volt Nagytőlnek. Mikor kiszagolta, hogy a sörvelyek barátja és segítője mély álomban nyugodtan pihen, az a fura gondolata támadt, hogy Nagytőlt a sörvelyekkel együtt vízbe folytja. Ott, ahol most a Szálme folyó folyik, a sörvei földnyelv kiágazik a szigetből, a száraz föld pedig két versza szélességű sincs, egy árkot kezdett taposni az egyik tenger széltől a másikig. És a sörvei földnyelvet el akarta taszítani a nagy szigettől, nagy tölt meg a sörveiekkel együtt bele akarta folytani a tengerbe. Eldri Matz azonban meglátta munka közben, s nyomban tudott a nagy töllel, aki a vieristi útkereszteződésnél aludt. Mikor Nagytől tudomást szerzett az öreg legény szándékáról, elment gyorsan Massa Márthoz, s kért tőle egy méh családot. Márt minden további nélkül igen mondott a kérésre, Nagytől bement a méhesbe, s útnak indított egy erős méh családot, hogy szurkálják össze az öreg legényt. Az öreg legény éppen a Kipágat anyánál tartott az árokkal, s azon igyekezett, hogy eltaszítsa Száremától a földnyelvet, mikor a méh család odaért. Az állatkák mindjárt nekiestek az öreg legénynek. Az ugyan mind a két kezével elsegette őket, de többször is igen nagy szorúságba került, úgyhogy a titkon távolabbról leselkedő Eldri Matz annyira nevetett rajta, hogy görcs állt a hasába. Az öreg legény hadonászásából azonban semmi eredmény nem származott, hogy is származhatott volna egy család méhel szemben. Azok úgy összeszurkálták az öreglegényt, hogy az álláig dagadt az orra a fullánkoktól. Az öreglegény megátkozta a mélyeket, hogy attól az ároktól délre ne tudjanak lakóhelyet találni, de mi haszna származott belőle, a mélyek tovább szurkálták. Végül az öreglegénynek nem maradt más hátra, futásnak eredt az északi széllel szemben hazafelé. Nem tudom, hol is lakik valójában. Ördög módjára iszkolt, de ki tud versenyt futni a méhekkel. Hamarosan kiért a Hirmuszteka szállóra, ott meglátott egy halom fenyőgajrőzsét, alábújt az öreglegény olyan gyorsan, ahogy a szaunna köveken, egy bögre vízgőzzé változik, az öreglegény azután soha nem merészelt a sörvelyek tengerébe folytására gondolni. Nagytől pedig Vieristi mellő Vintri falun át, Abruka szigete mellett egyenesen hazament a birtokára. Hát ez volt a ma esti mese, gyerekek. Remélem tetszett nektek az észt és a szamojét történet. Remélem ágyban vagytok, hallgatjátok tovább a Tilos Rádiót.
2: Bálint Ágnes, az elvarázsolt egérkisasszony, első fejezet, a nyikorgó lámpa. Furcsavár felett éppen alkonyodott, mikor egy egérke végig sétált az utcán. A sűrűn hulló hópelyhek rátapadtak szürke bundácskájára, úgyhogy könnyen össze lehetett volna téveszteni holmi elgurult hólabdával. Cukoranyú mézes kalácsboltja előtt megállt, és vágyakozva nézte a kirakat üveg mögött sorakozó jobbnál jobb édességeket.
3: Az a nagy tükrös szív nekem tavaszig is elég lenne. Aplánként elrágítsálnám, de a tükröt megőrizném, s ha esetleg egérvarrodát nyitnék, jó lenne a ruhapróbákhoz. Jaj, miért nincs valami pici rés a kirakaton?
2: Hirtelen szél támadt, és szegény egérke megborzongott. Gyomra szomorúan korgott. Krr. A szélben hintázni és nyikorogni kezdett a lámpa, amely cifra vasrúdon függött a kirakat felett. A kisegér felnézett a lámpára, csodálkozva hallgatta a nyikorgást. Aki éhes, aki fázik, az ajtón miért nem kopog? Meleg szoba várja ott bent, és jobbnál jobb falatok.
3: Soha nem hallottam ennél kedvesebbet. Kopogtatnék én ezer örömmel, hiszen már teljesen meggémberedtem idekint, de egy szegény, gyenge kisegérnek semmit sem szabad elhirtelenkednie. Azt ugyan város szerettem esélyik, hogy cukoranyó nem tart macskát, és papucsával még sosem ütött agyon egeret. Abrakpárkánya terített asztalra galambok, cinkék, poszálták számára. Hanem én jól magam, mindmáig csak olyan emberekkel találkoztam, akik alig, hogy megpillantottak, már is seprűvel, lapáttal rohantak utánam.
2: Hosszas tétovázás után mégis felmászott a jeges lépcsőn a részpántos küszöbre, és szívdobogva bekopogott. Cukoranyó maga nyitott ajtót. Kinézett az utcára, de a lámpa fénykörében senkit sem látott. Már éppen vissza akart húzódni, mikor észrevette a küszöbön kuporgó egeret.
4: Ó, te szegény kis pára!
2: Mondta, s hangja olyan barátságos volt, akár a kályhott duruzsolás.
4: Kerülj csak beljebb, képzelem, mennyire összefagytál.
2: Az egérke nem mondatta kétszer, besurrant a cukorillatú szobába, ahol jó meleg volt, és egy pillanat alatt el lehetett felejteni az utca hidegét. Cukoranyó egy babáknak való tányérba pörkölt mogyorót és mákos kalács morzsákat tett, azután leült a tűzhely mellé és nézte, hogyan lakmározik az apró kis vendég. Az csak szaporán rágta a mogyorót, s olykor-olykor hálás pillantást vetett jótevőjére.
4: Nagyon kedvemre való kisegérnek látszol. Szívesen venném, ha itt maradnál nálam, és felvidítanád egyhangú esteimet. Gondolj csak el, milyen jó sorod lenne. Abban a sejemmel bélelt szallaggal díszített varródobozban laknál, és a legjobb falatokkal letetnélek. Üres időmben elnézegetném, mint futkosol ide-oda fürge lábacskádon, és bizony, ahogy mosdasz vagy a bundáskádat kefélgeted, meg is nevettetnél.
3: Drága cukoranyó, minden egér gyerek a te éléskamrádról álmodik. Világ életemben csak arra vágytam, hogy a te házadban élhessek, ahol vanília illat terjeng a levegőben, s a tűzhely szélén nem lustákodik macska.
4: Azt hiszem, jól megleszünk mi itt ketten. Te majd mesélsz nekem az egerek titokzatos életéről. Én pedig megmutatom neked a mesterségem minden csinyát-binyát. Most keresek egy jó meleg kötött harisnyát, és annak a csücskében szundikálhatsz.
2: Az egérke boldogan költözött be a varró dobozba. Éppen neki való hely volt ez, tel is tele színes szalagokkal, sejemfonalakkal, bársonytűpárnákkal. Külön rekeszben valódi ezüst gyűszű pompázott. Az egérke elképzelte, hogy ha a gyűszűre vékony drótból fület erősítene, akkor pompás kis egérvödör lenne belőle, amivel éjszakánként kisurranna a kútra. Minthogy azonban cukoranyú mellett nagy kényelem várt rá, később elhatározta, hogy az ezüst gyűszűből inkább tejet fog inni. A nagy örömtől sokáig nem jött álom a szemére. Mikor végre elaludt, visszaálmodta magát abba az ócska bőröndbe, amelyben lakott, mielőtt az utcára került. Korán ébredt, a szobában még sötét volt, a konyhában azonban már égett a lámpa, a világos kék cserép tűzhelyen teáskanna zümmögött. Cukoranyú hófehér kötényt kötött maga elé, úgy gyúrta az ánizsos sütemény tésztáját. Az egérke udvariasan jó reggelt kívánt neki, azután felmászott a tűzhely patkájára, és megevett egy icurka-picurka perecet.
3: Miért keltél ilyen korán, cukoranyú?
4: Azért, hogy mire 9 órakor kinyitom a boltot, friss, mézes csokkal várhassam a vevőket. De te miért nem lustálkodtál tovább? A dolgot felül igazán ráértél volna.
3: Szeretném látni, hogyan is készül ez a sok gyönyörűség.
2: A konyha egyik sarkában polcos állványon sorakoztak cukoranyú remekei. A legfelső polcon csupa kis bölcső, fehér vagy sárga cukorból formálva, rózsaszínű virágokkal, zöld levélkékkel díszítve. Cukoranyú minden bölcsőbe színes kis papírbabát ragasztott. Az egérkének erről eszébe jutott egy régi emlék.
3: Tudod, cukoranyú, mikor egészen picike voltam, egy mosókonyhában laktunk sok-sok egér családdal együtt. A szomszédasszonyunk kiállhatatlan teremtés volt. Örökké csak henceget, és mindenkinek különnek tartotta magát. Egy éjszaka besúrant a lakásba, ahol a karácsonyfáról lepottyant egy ilyen cukorbölcső. Azt a bölcsőt hazavitte az egérlyukba, és abba fektette a gyerekeit. Attól kezdve még jobban lenézett bennünket, mert mi csak közönséges rongyfészekben aludtunk. Igen ám, de az a rongyfészek puha volt és meleg. A cukorbölcső kemény volt és ragacsos. A szomszéd egérnéli kicsinyei rosszul aludtak benne. Elkezdték hát rágni a bölcsőt. Először a cukorrózsákat rágták le róla, azután a többi cifraságot. Végül a talpát is körülrágták, úgyhogy ringatni sem lehetett. Szép lassacskán megették az egész bölcsőt. Mamájuk dúlt, fújt, de nem volt mit tennie. Visszafektette a picinyeket a rongyfészekbe, és azok örültek, hogy végre jó meleg helyük van. Mi is örültünk, mert a szomszédnéni ezután már nem hencegett annyit.
2: Cukoranyú jót mulatott az egérke elbeszélésén. Kérni akarta, hogy meséljen még, de ebben a pillanatban kopogtak az ajtón. Az egérke úgy megijedt, hogy gyorsan bebújt a patka mögötti zugba. Rézi néni jött, cukoranyú teljes asszonya, aki minden reggel hozott egy nagy kanna tejet, egy köcsök tejfelt, egy csupor tejszint, no meg írós vajat a tésztagyúráshoz.
5: Ma 1 literrel kevesebb a tej,
2: panaszolta Rézi néni.
5: Az a haszontalan fáni felrúgta a fejő sajtát. Szerencsére utána kaptam, és így nem folyt ki mind.
2: Miután a teljes asszony elment, az egérke elősettenkedett, és kíváncsian kérdezte cukoranyótól.
3: Ki az a fáni, akit ez a piros almaképű asszonság emlegetett?
4: Rézi néni tehene.
3: Milyen gyönyörű neve van, Fáni, Fánika. Nem gondolt cukoranyú, hogy ez ritka szép név?
4: Hát ha annyira tetszik neked, akkor ezentúl majd téged is Fáninak foglak hívni.
3: Igazán? Mondd cukoranyú, csak ugyan Fáninak hívnál. Hát lehet engem is ugyanúgy nevezni, mint azt az óriási tehenet, aki olyan sokkal, de sokkal nagyobb nálam. Számít csak ki, hány egért el neki egy olyan tehénből?
4: Hát nem tudnám megmondani.
3: Talán egy millió is.

0: három pillangó. Volt egyszer három pillangó. Egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Vígan játszadoztak a verőfényes mezőn, virágról virágra szádostak, táncoltak, repdestek jó kedvükben. De hirtelen beborult az ég. Közeledett a vihar.
1: Repüljünk haza,
0: mondta a sárga pillangó, s ilyetten pergette szárnyát.
1: Minél gyorsabban,
0: mondta a piros is, a fehér is, és elindultak gyors szárnyalással. Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megerett, és egyre vizesebb lett a szárnyuk. De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, és az eső mind jobban s jobban szakadt.
1: Menjünk a sárga tulipánhoz,
0: mondta a sárga pillangó.
1: Az majd bebocsát.
0: És a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki.
2: Kis tulipán, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől.
0: De a tulipán így felelt.
1: A sárgának meg a pirosnak szívesen kinyitom, de a fehérnek nem.
0: Erre a sárga meg a piros pillangó összenézett, majd így felelt a szívtelen tulipánnak.
1: Ha a fehér testvérkénket nem bocsátod be, mi is kint maradunk.
0: A tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig sűrűbben szakadt.
3: Menjünk a liliomhoz.
0: Ázva-fázva elvergődtek a liliomhoz, s szépen kérlelni kezdték.
2: Kis lili, kis liliom, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől.
0: De a liliom így felelt.
1: A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem.
0: Erre a fehér pillangó így felelt.
3: Ha a testvérkéimet nem fogadod be, én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt, mint sem elhagyjuk egymást.
0: A szívtelen liliom csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Tovább vergődtek hárman csuromvizesen a szakadó esőben. Hímporuk már elázott, csápjuk kókadozott, szárnyuk össze-össze tapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek, botlottak fűszáról fűszárra, és egy-egy lapó alatt húzták meg magukat, de a szél oda is besüvöltött, és becsapott az eső.
2: Süss fel nap, szárogasd meg szárnyamat, nyisd ki a virágokat.
0: Könyörgött a három didergő pillangó. A nap meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangók esdeklő kérését, és annyira megilletődött, hogy a felhőket elűzte, meleg fényt árasztott a mezőre, és a pillangók szárnyát egy-kettőre megszárította. És a három pillangó újra táncolt, repdesett vígan, míg csak le nem áldozott a nap. Akkor aztán szépen hazaszálltak, kis házukat kinyitották, lefeküdtek, és elaludtak.

0: A dzsugara. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy dzsugara. Egy zsákocskában üldögélt, és sok más dzsugarával együtt a tavaszt várta.
1: Megjött a tavasz, elültetnek bennünket. Kizöldülök, nagyra növök, leveleket hajtok, kalászba szökkenek, a magom teljes lesz, és beérik.
0: Egy napon azonban társaival együtt kivették őt a zsákból, de nem azért, hogy elültessék, hanem hogy megfőzzék. Egy forró fazékba tették. Pirosan izzott a fazék. Melegük lett a dzsugaráknak, és kezdtek szétpukkadni. A kis dzsugara is vörös lett, és tudta, ha még egy kicsit a fazékban marad, megsül. És volt nincs. Ki kell találni valamit, hogy a fenyegető veszedelemtől megmeneküljön, gondolta. Azzal toppantott egyet, mire kipattant a fazékból, és a kemence szélére esett.
1: Megmenekültem!
0: Sóhajtotta a dzsugara, és útnak eredt. Ekkor a kemencéből megpillantotta őt egy lángocska, és megszólította.
2: Hé, dzsugara! Hova mész?
1: Hogy? Hová megyek, azt kérdezed? Megmenekültem a halál torkából. Távoli tájak felé indulok most. Melegszelű, bővízű vidékre.
3: Nem vinnél el magaddal? Ha még egy pillanatig itt maradok, hamu lesz belőle.
1: Gyere csak, gyere!
0: Boldog volt a lángocska. Villámot vetett, és kiugrott a kemencéből.
3: Jaj!
0: Aztán mindketten nagy bukdácsolással nekiindultak. Ment, mendegélt a dzsugara meg a lángocska, amikor egyszer csak megpillantotta őket egy szalmaszál.
4: Hé, dzsugara, lángocska, hova igyekeztek ilyen sietősen?
2: Minket kérdezel? Elpusztultunk volna, de elmenekültünk, és így épségben maradtunk. Most egy szép helyre megyünk, ezután ott élünk.
0: A szalmaszál a fejét ingatta, úgy helyeselt a lángocska beszédjéhez.
4: Drága barátaim, hadd szegődjek hozzátok! Engem is majd összekerebjéznek, a szemétre vetnek, vagy összezúznak, és a forró kemencében elégetnek, csak a füst marad meg belőlem.
2: Te, gyere velünk!
0: Azzal a dzsugara, meg a lángocska, nagy bukdácsolással, a szalmaszál pedig szállva, remegve, de mindhárman vidáman beszélgetve útnak eredtek. Már egy jó nagy darab utat megtettek, amikor egy patakocska partjához értek, és megálltak. A patakocska hangos csobogással, a világfényesítő napsugarától ragyogva szaladt tova.
4: Hogy kelünk át ezen a patakon?
2: Hát, menjünk végig a patak partján, valahol hídnak kell lennie, majd azon átkelünk.
1: Nem, nincs semmi értelme, hogy hídat keressünk. Más megoldást kell találni. Szalmaszál, légy te a híd. Én és lángocska átmegyünk rajtad, majd utána téged is áthúzunk a másik oldalra.
0: Mondta a szalmaszál, és hidat csinált. A dzsugara tüstént átmászott rajta a másik partra. A lángocska azonban a patak innenső partján maradt, nem mert menni.
1: Hé, lángocska! Talán csak nem félsz! Ha tudtam volna, hogy ilyen gyáva vagy, nem hoztalak volna társnak magammal!
0: Bántotta a lángocskát a dzsugara beszéde, és vérvörösen lobbant egyet.
2: Nem dzsugara! Gyáva nem vagyok!
0: Azzal rálépett a szalmaszára, hogy áthaladjon. Amikor a szalmaszál közepére ért, a szalmaszál nagy recsenéssel ketté tört. Mindketten egyszerre estek a vízbe, szegény lángocska nagy sistergéssel kimúlt, a szalmaszál hamuját pedig elragadta a víz. Amikor meglátta ezt a dzsugara, először meglepődött, aztán keserült.

0: kedvesére Ashrafakat.
1: Én együgyű, hogy nem gondoltam rá. Kellett nekem erősködni, társaimat rossz útra vinni. Tessék, most aztán elvesztettem őket.
0: Sírt, sírt, és keservesen sóhajtozott. Nem kívánkozott ezután már sehova sem a dzsugara. Ott maradt a patakpartján, és a földbe süllyedt. Nyár volt ekkor, aztán jött az ősz, a patakpart zöld füve kiszáradt, hult az eső, majd leesett a hó. Az őszt felváltotta a tél, befagyott a patak vize. Majd felmelegedett a levegő, megjött a tavasz. Megolvadt a jég, a patakparton friss fű sarjadt, sárga és vörös virágok nyíltak, bazsalikom és menta illatozott. Azon a helyen, ahol a dzsugara volt, egy dzsugara bokor vert gyökeret. Kibújt, és napról napra növekedett. Egyik hajtását a másik után eresztette, óriásira megnőtt, és érlelte a sok dzsugarát. A szárai kalázba szökkentek, a magok teljesedtek, beértek, kemények lettek. Valamennyi mag, amely a dzsugarából származott, örökké emlékezett a lángocskára, meg a szalmaszára. Teltek, múltak az évek, és a patak partján már nagyon sok dzsugara nőtt, de egyetlen egy dzsugara mag sem felejtette el többé a lángocskát és a szalmaszálat.

0: Csukás István pompom meséi. A lesből támadó ruhaszárító kötél. Pompom ült egy ágon, egy szép hosszú ágon, és várta Bogyót. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan, bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egy ujjas kifordított bundakesztyű, vagy papucson rám pamutbojt. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, mint egy kíváncsian figyelő szőrsapka. Hintázott az ágon, és lesekedett. Végre jött Bogyó, elhaladt az ág alatt, Pompom gyorsan leszólt. Szia, Bogyó! Hova rohansz? Iskolába, mondta Bogyó mosolyogva. De egyáltalán nem rohanok. Elkísérhetlek? Veled mehetek? Repülhetek? Ugorhatok? Pattanhatok? Kérdezte Pompom izgatottan. Gyere talán nyugodtan és szép lassan, csitította Bogyó. Vagy legalábbis próbáld meg. Pompom leugrott az ágról, Bogyó fejére ült, kényelmesen elhelyezkedett, majd megkérdezte. Elég nyugodtan jöttem? Majd a választ meg se várta, dudorászott, megdünnyögött. Ma jó napom, pom van, ma pom, pom, pom, pás jó napom. Így ballagtak, meg dudoráztak, mikor elszaladt mellettük egy kutya. Fussatok, ha kedves az életetek! Kiáltotta, s eltűnt. Alig, hogy eltűnt, arra loholt egy macskas, így kiáltott. Meneküljetek, ha kedves az életetek! Alig, hogy eltűnt, arra iszkolt egy egér, s rémülten cincogta. Pucolás! Ne nézz hátra, ott jön mögöttem! Bogyónak éppen csak annyi ideje volt, hogy beugrott egy nagy fa mögé, s onnan hallották, hogy valami így csinál, hogy szjú, szjú, szcs! S még azt is látták, de csak futólag, hogy valami elsuhan. Mi ez? Mi volt ez? Kérdezte Bogyó rémülten. De Pompom csak azt hajtogatta, mint egy eszelős, hogy kapaszkodj, kapaszkodj! Nem elég, ha csak te kapaszkodsz? Kérdezte Bogyó. Nem, nem, adarta Pompom. Te is kapaszkodj! Mindenki kapaszkodjon! Általános kapaszkodás! Világ méretű fogóckodás! Bogyó átölelte a faderekát, s megkérdezte. Most jó? Jó, felelte Pompom. Csak ne erezd el! Egyelőre megmenekültünk. Hű, láttad? Láttam, úgy futtában. Mi volt az? Pompom idegesen hadar. Nem mi, hanem ki. Nem ki, hanem be. Nem be, hanem el.
1: Nem beszélnél kicsit világosabban?
0: Szólt rá Bogyó. Jó, bolintott Pompom. Akkor világosan megmondom. Ő volt a lesből támadó ruhaszárító kötél. Gyerünk gyorsan, keressünk egy sötét rejtek helyet. Ott majd elmesélem világosabban.
1: Rejtek helyet? A kapaszkodás nem jó? Kérdezte Bogyó engedékenyen, mivel már kezdett elzsibadni a keze, és szívesen elengedte a faderekát.
0: Jó, csak nem elég. A kapaszkodás csak ideiglenesen jó, hogy el ne sodorjon a húzat. A lesből támadó ruhaszárító kötél ellen rejtek hely kell. Bunker! Légópince!
1: Bogyó körülnézett, s meglátott egy szemetes kukát. A kuka jó lesz?
0: Jó, rikkantotta Pompom. Futás a bomba biztos kukába!
1: Belebújtak, magukra húzták a fedelet. A kuka szerencsére üres volt. Ültek a meleg félhomályban, kifújták magukat. Pompom is nyugodtabban vette a levegőt, majd így szólt.
2: Nincs valami szalagod, vagy valami hajráf? Átköthetnél, hogy ne veszítsük el egymást.
1: Bogyó turkált a zsebében.
3: Szalagom van. Szalag mindig van nálam, sose lehet tudni, hogy mikor kell.
1: Átkötözte a szalaggal Pompomot, s megcsomózta az álla alatt. Olyan lett, mint egy tavaszi kalap, amelyet lekötöttek szélellem.
3: Meséld már!
1: Sürgette Pompomot. Mesélem. És, hogy az elején kezdjem, a lesből támadó ruhaszárító kötél valamikor egy közönséges kötél volt, és egy nyugdíjas harangozó kertjében volt kifeszítve. A harangozó semmi mással nem törődött a világon, csak a harangzúgást hallgatta. Hallgatta reggel, hallgatta délben, hallgatta este, még éjszaka is hallgatta, mivel semmi mással nem álmodott, csak harangzúgással. Képzelheted, hogy mivel volt állandóan tele a feje. A szárító kötelet is rossz helyre feszítette ki, éppen keresztbe az út felett. Jött a postás, neki ment, és dühösen így szólt. Anya baja, törje ki ezt a kötelet! Jött egy kémény seprő, beleakadt a létrájával, s dühösen kiabált. A frász essen ebbe a kötélbe! Jött egy macska, belebotlott, s így fújtatott mérgesen. Rúgja meg a tehén ezt a vacak kötelet! A kötélnek a nagy megbotlásoktól, meg beleakadásoktól kioldódott az egyik vége. Jött egy játékos kedvű kutya, a foga közé kapta, és ráncigálta morogva. Ezt morogta.
2: A melyikő csapjon ebbe a madzakba, hát ki az erősebb?
1: És ezzel betelt a pohár, vagyis ez már több volt a kelleténél. A ruhaszárító kötél iszonyú dühös lett. Megrázta magát, aztán kioldotta a másik végét is. Sziszegett, suhogott félelmetesen.
2: Majd adok én nektek madzagot!
1: Majd adok én nektek rángatást!
2: Elég volt a gyalázatból, most én jövök! Reszkessetek, reszkessetek! Támadás!
1: A kutyát átdobta a kerítésen, hogy csak úgy nyekken, majd ő is kisúrant az utcára. És azóta senki se bír a lesből támadó ruhaszárító kötéllel. Itt is, ott is lecsap a gyanútlan járókelőkre. Megleste a postást egy sarkon, amint az fütyörészre ballagott. Lecsapott rá, megpörgette egyszer jobbra, egyszer balra, amíg a postás el nem vesztette az egyensúlyát és a tájékozási képességét. Csak imbolygott ide-oda, mint egy kuklibáb. És ez még nem volt elég. A hatalmas bőrtáskát az imbolygó postás fejére húzta. A postás most már semmit se látott, csak tapogatózott a fal mellett. A lesből támadó ruhaszárító kötél gúnyosan sziszegett.
2: Express ajánlott, megszűnt a kézbesítés!
1: Majd a kéményseprő után lopakodott fel a háztetőre, s villám gyorsan a kéményhez kötözte. A kéményseprő hiába kiabált, hogy jaj, mamám, meg segítség! Senki se nézett fel a tetőre. A lesből támadó ruhaszárító kötél neki is gúnyosan sziszegett a fülébe.
2: Kémény, seprés, pucolás, kotrás és kormozás megszűnt!
1: Az apróbb áldozatokkal nem vacakolt ennyit, tucatjával fogdosta őket össze, és az esőcsatorna könyök csövébe hurcolta. Bogyó megborzongott, és remegő hangon megkérdezte.
3: Mi aprók vagyunk, vagy nagyobbak?
1: Pompom elgondolkozott, majd így felelt.
2: Ketten biztosan nagyobbak vagyunk. Épp ezért sose váljunk el. Legjobb lenne még a kukát is hozzánk kötözni.
1: Felnyomta a kuka fedelét, és tűnődve méregette, hogy mekkorák is lennének összekötözve. Majd felnézett, és éles hangon rikkantott.
4: Jön! Itt jön! Ferezék be!
1: Gyorsan lebújtak, s csak a fedérésén leselkedtek kifelé. Látták, hogy a lesből támadó ruhaszárító kötél félelmetesen tekeredve meg suhogva egy csapat verebet kerülget. Gúnyosan ezt sziszegte.
2: Áhá, itt vagytok, sokan vagytok, de hiába vagytok sokan, minnyájótokat elkaplak.
1: Azzal sok apró hurkot csinált, és elkapta a verebeket, minden hurokban csipogott egy.
2: Ugye mondtam, sziszegte. Ez jó kis sorozat volt.
1: Majd betuszkolta a verebeket a csatorna nyílásba alul.
2: Befelé-befelé csipogó banda!
1: A verebek betódultak, de szerencsére a csatornát elfelejtették bedugaszolni, felül kiovakodtak és a fejüket behúzva leselkedtek. Csendben kuksoltak, várták, hogy elmúljon a vész. Bogyó nem bírta tovább nézni, mérgesen kifakadt.
3: Ezt nem tűrhetjük tovább, valamit csinálni kell! Garázda, huligán! Bántja a kisebbeket! Gyere, felhívjuk a tűzoltókat!
1: Miért tűzoltókat? Kérdezte Pompom, ahogy futottak a telefonfülkéhez.
3: Azért, mert ez itt egy elemi csapás, válaszolta Bogyó.
1: A telefonfülkében óvatosan a padlóra kuporogtak, s felhívták a tűzoltókat.
3: Haló, jöjjenek ide gyorsan egy nagy létrával, meg fecskendővel, meg egy nagy csipesszel!
5: Hol a tűz? Mekkora a tűz?
1: Kérdezte egy borízű hang.
3: Tűz nincsen szerencsére. A lesből támadó ruhaszárító kötelet kell elkapni. Vagyis elemi csapásról van szó.
1: Suttogta Bogyó a telefonkajlóba.
5: Értettük, megyünk, világos.
1: Kurjantotta a borízű hang.
4: Várjatok meg, és senki se boccadjon, nehogy eltapossátok a nyomokat!
1: A tűzoltók egy szempillantás alatt kiértek, nagy csilingeléssel megálltak. A főcső vezető lekiáltott Bogyónak.
4: Te hívtál? Hol az elemi csapás?
1: Bogyó kidugta a fejét óvatosan a telefonfülkéből, persze Pompommal együtt, és ketten suttogták a főcsővezetőnek.
2: Ott van az elemi csapás! Ott, arra!
1: A sarokra mutogattak, ahol a lesből támadó ruhaszárító kötél csimpaszkodott az eres csatornán, és gúnyosan sziszegett.
2: Tűzoltók! Ha-ha! Spriccelő vitézek! Husvéti locsolók! Gyertek csak!
1: A tűzoltók rohamra indultak, vagyis keményen megmarkolták a főcsövet, és nagy csilingelve a csatornához irányították az autót. Bogyóék a telefonfülkéből nézték az elcsípést. Pompom befogta a szemét, és így kiáltott fel.
4: Jaj, elkapta a tűzoltókat! Én azt hiszem, hogy itt a vég!
1: Bogyó is látta, hogy a lesből támadó ruhaszárító kötél suhant egyet jobbra, kanyarodott egyet balra, tekeredett egyet előre, és a tűzoltók gúzsba kötve görnyedeztek az autó tetején. De Bogyó nem csüggett, nem esett kétségbe, sőt vidáman kiáltott, mert még valami mást is látott.
3: Itt a vég, és Gombóc Artúr is itt van! Integessünk neki, ha-ho, ha-ho, erre, ide!
1: Gombóc Artúr észrevette az integetőket, arra kanyarodott, s derűsen rájuk köszönt.
2: Sziasztok! Nincs véletlenül egy ruhaszárító köteletek? Kimostam mindent, és nincs mire teregetni.
3: Ott,
1: mutogattak neki.
3: Ott van egy, az jó lesz, de vigyázz, mert nagyon veszélyes.
1: Gombóc Artúr csak legyintett, s oda ballagott a tűzoltókhoz.
2: Haló, odafönt! Ide küldtek a ruhaszárító kötélért!
1: Egy nagy bajuszú tűzoltó nyögdécselve lekiáltott a kocsi tetejéről.
2: Ez jó lesz? Nem baj, hogy össze van tekeredve? Nem baj, hogy moccani se tudunk tőle? Nem baj, hogy majd összetöri a csontunkat?
3: Nem baj,
1: mondta nyugodtan Gombóc Artúr, s letekerte a kötelet a tűzoltókról. De nem csak, hogy letekerte, hanem szépen össze is hajtogatta, majd a karjára fűzte.
2: Na végre egy szakember!
1: Sziszegte a lesből támadó ruhaszárító kötél.
2: De aztán jó irányba feszíts ki!
3: Nyugi hosszú,
1: intette Gombóc Artúr.
2: Észak-déli irány jó lesz?
3: Jó, csak ne járjanak arra a macskák, a kutyák, a kéményseprők meg a postások. Végre egy kis nyugalom! Már úgy is untam a lesből támadást. Micsoda strapa volt!
1: Gombóc Artúr elballagott a kötéllel. Bogyóék integettek utána, majd Bogyó a toronyórára nézett.
3: Mindjárt 8 óra, elkések, fussunk!
1: Futottak az iskoláig, és szerencsére még csöngetés előtt meg is érkeztek. Pompom leugrott Bogyó fejéről, megkapaszkodott egy ágon, s nagyot fújt.
2: Fű, ez a rohangálás! De most végre kipihenhetjük magunkat. Te a padban, én az ágon. Holnap megvárhatlak?
3: Megvárhatsz,
1: mosolygott vissza Bogyó a kapuból.
2: És fújd ki magad!

0: Podonyi Hedvig második mese, amelyben Berta Berta találkozik a varázslóval. Berta Berta egy napon elballagott Abrakadabrához, a tudós varázslóhoz. Abrakadabra a hét toronyban lakott. Persze a hét torony közül is a hetedikben, mert olyan magas volt, hogy csúcsos teteje lyukat fúrt a felhőkbe, ha éppen kúszáltak arra felhők, és ha még nem volt rajtuk lyuk. A varázsló torony szobájához 777 fokú mozgó lépcső vezetett. Csak csigalassúsággal lehetett feljutni, hiszen, mint minden valamire való toronyban, itt is csigalépcső volt. Abrakadabra homlokát ráncolva gondterhelten nézett fel, teleírt papírosai, bonyolult térképei, kotyvalékkal teli üvegcséi közül.
1: Már vártalak,
0: közölte Berta Bertával.
2: A kristálygömbödben láttad, hogy jövök?
1: Igen, gyermekem. Na meg véletlenül épp ki is néztem az ablakon, amikor a kapu elé érkeztél. Mondd de gyorsan, hogy miért kerestél föl? Amint látod, nagyon elfoglalt vagyok.
2: Úgy tudom, te vagy a mindentudó varázsló. De az az igazság, hogy nem látszol annak.
0: Abrakadabra leakasztotta köpönyegét a sarokban álló csontváz válláról, a koponyájáról levette a süvegét és felöltözött.
1: És most?
2: Sokkal jobb. Hét mérföldet lépő csizmád is akad?
1: Sajnos épp tegnap vittem el talpaltatni.
2: Kár. Hát terülj asztalkád van-e?
1: Nos, azt kölcsön adtam egy hetet hét országhoz szóló lakodalomhoz.
2: Esetleg volna egy repülőszőnyeged?
1: Hát, hogyne. Hogyne. Csak hogy épp nincs itthon. Ilyenkor szoktam kiengedni, hogy kedvére röpködhessen. De tudod mit? Elvarázsollak, hogy megértsd az állatok nyelvét. Akarod?
2: Persze.
1: Akkor most bekenem a füledet, ezzel a balzsammal. Így, és már érted is. Tessék!
0: Abrakadabra lerántotta a leplet a szobában függő hatalmas kalitkáról. A rácsok fogságában egy álmos papagáj pislogott.
3: Utálom, ha megzavarnak alvás közben!
2: Ócska trükk!
0: Felelte fintorogva Berta Berta.
1: No, ez a madár nem beszél emberül. Azt értetted, amit papagájul mondott?
2: Na persze, hiszi a piszi.
1: Tudod mit? Vihar támasztok! Hókusz-pókusz, csiribi, csiribá! Abrakadabra!
0: Hirtelen minden elsötétült, és hatalmas orkán támadt a hét toronyra. Ömleni kezdett az eső, villámok csapkodtak, rettentően dörgött az ég.
2: Már reggel bemondták az időjárás jelentésben, hogy záporzivatar várható.
0: Szögezte le Berta Berta.
1: Szóval nem hiszel nekem?
2: Szóval nem.
1: Akkor a varázspálcámmal ide varázsolok neked valamit. Tessék!
2: Úgy látom, ez nem varázspálca, hanem önműködő esernyő.
1: Jól jöhet ebben a rossz időben. Igazán örülök, hogy meglátogattál,
0: mondta Abrakadabra, és bogorván kitessékelte vendégét a szobából. Berta Berta nagy nehezen kivárta, amíg leér vele a csigalépcső, kikukkantott a toronyból, még mindig szakadt az eső.
2: Csiribi, csiribá,
0: mondta. Azonnyomban kisütött a nap.

0: Lázár Ervin, a hazudós egér. Az egér az erdei kocsma pultján ült, egy borral telt mogyoróhéjat tartott a kezében, és a csillagokról mesélt. A kalapját akkor már kicsit félre csapta, úgy látszik többször is a mogyoróhé fenekére nézett, de a csillagokról valóban csodás dolgokat tudott.
1: Honnan ismerheti ez a csillagokat?
0: Gondolkozott a róka.
1: Még ha a zsiráf mesélne, az csak hagyján. Ő sokkal közelebb van a csillagokhoz. De ez a vacak egér. Hiszen ez a fű közül sem látszik ki.
0: Meg is kérdezte.
1: Honnan tudod ilyen pontosan?
2: Ne viccelj,
0: mondta csodálkozva az egér.
2: Te nem hallottál róla, hogy évekig laktam a csillagokban.
1: Ezt hallanom kellett volna.
0: Szégyenkezett a róka, a többiek meg, a mókus, a borza, a nyest, a mennyét, az őz, a szarvas, és valamennyi, akik ott voltak, kórusban vágták rá. A róka behúzta fülét farkát, és csöndesen, nehogy a többiek meghallják, megkérdezte a mellette ülő borztól.
1: Kitől kellett volna hallanom?
3: Ostoba, mert magától az egértől.
0: Mondta a tudatlanoknak kijáró fitymálással a borz. Morgott a róka, és összehúzott szemmel sunyin nézett az egérre. Az egér meg kényelmes pózba vágta magát, mint aki éppen most jött bele a mesélésbe, és azt mondta.
2: A csillagokról jut az eszembe.
0: Itt elakadt, mert tekintete kitévedt az ablakon, és meglátta a csillagokat.
2: Gyé, az angyalát!
0: Szaladt ki a száján, a hallgatóság meg zsongott-bongott.
3: Mi jut eszedbe a csillagokról?
2: Az jut eszembe, hogy nekem most egy fontos találkozóm van, rohanok is.
0: Lepattant a pultról, a vaddisznónak intett, hogy a 8 mogyoróhéj bort írja a többi közé, a vaddisznó volt ugyanis a kocsmáros. Útközben eszébe jutott, hogy valami ajándékot kéne vinnie a feleségének, hát ha akkor nem csap patáliát. Meglátott a bokrok között egy harangvirágot. Odavágtatott, letépte, és a hón alá csapta. Már épp indulni akart vissza az útra, amikor nyöszörgést hallott a sűrűből.
2: Hát ez meg mi lehet?
0: Töprengett, és megindult a hang felé. Egyszer csak közvetlenül lába elől hallja a nyöszörgést. Lenéz!
2: Nőd csak! Egy farkas vere!
0: Egyúttal észrevette a farkast is. Ott kucorgott a verem sarkában, még a sötétben is látszott, hogy folynak a könnyei. Ő nyöszörgött.
2: Hát te? Rálépett valaki lábodra?
4: Csak gúnyolódj, tög az ember.
0: Nyögte a farkas.
4: Most megteheted, amikor így megjártam.
2: Én nem gúnyolódom. Csak éppen nem értem, miért nyöszörögsz. Talán beteg vagy.
4: Vak vagy te.
2: Ellenkezőleg. Nagyon is jó szemem van. 5 kilométerről meglátom a szúnyogot az esti szürkületben.
4: Hát akkor talán engem is látsz most.
2: Persze. Lemásztál ide, és most nyöszörögsz.
4: Lemásztam, nem vagy eszednél. Majd bolond lennék farkasverembe mászni. Beleestem, kiskomám, beleestem. És most végem.
2: Mit ad itt az? Miért nem mászol ki?
4: Innen? Innen aztán senki nem tudna kimászni. Nézd meg, milyen magas a verem fala.
2: Itt összek rajta. Láttam már többször is. Le is mértem. 5 méter, 20 az egész. Semmiség.
4: Mikor láttad?
2: Hát, amikor leugrottam megnézni, milyen az alja.
4: Beugrottál?
2: Le. Világos. Különben, Hogyan is néztem volna meg, hogy milyen az alja?
4: És hogyan jöttél ki?
2: Nevetséges a kérdés. Hát kiugrottam.
4: Te innen kiugrottál?
2: Mint a pinty. Igaz, hogy egész életemben sportoltam. Kétszer is megnyertem az erdei futóversenyt. Neked meg csak arra volt eszed, hogy teletömd a bendőd. De talán neked is sikerül. Javadra szolgál, hogy kicsivel magasabb vagy talán, mint én.
0: A farkas erre vadul ugrálni kezdett, de a veremfal felénél alig jutott magasabbra.
2: Állj meg, Vándor! Nem ilyen hűbele Balázs módjára kell csinálni. Először is, bemelegítésképpen fussál 5 kört, aztán amilyen hosszan a verem engedi, fuss neki, és teljes erőből ugorj egyet. Ha elsőre nem sikerül, pihenj kicsit, és próbáld meg másodszor is. Nekem csak 5-ször sikerült.
4: Jobb lenne, ha lejönnél és megmutatnád.
2: Arra sajnos nincs időm, már így is elkéstem. De ha még holnap is itt leszel, lejövök és megmutatom, hogyan kell. Hát akkor jó éjszakát. Tehát ne felejtsd. Ugrás, pihenés, ugrás.
0: Ezzel elment, de esze ágában sem volt hazamenni. Az egyik fa tövébe húzódott, figyelt a verem felé. Futó léptek zaját hallotta,
2: aha,
0: gondolta.
2: Most futja az 5 kört.
0: Kicsivel később huppanás, csusszanás, puffanás.
2: Hát ez nem sikerült.
0: Szomorkodott az egér. Harmadszor aztán a 2 első lábával elkapta a farkas a verem peremét. Akkor már semmiség volt kijönni.
2: Na lám, csak ugrálni kell.
0: Örült az egér, aztán azonnal bosszankodni kezdett.
2: Ennyi? Hazudhattam volna azt is, hogy már 2. ugrásra kijöttem. Most majd 72-ni fog ez a farkas, hogy neki 3-szorra is sikerült, ami nekem csak 5-szörre.
0: A farkas azonban már kint volt a veremből. Az egér megint a hóna alá csapta a harangvirágot, és elindult hazafelé. De ezen az estén nem kedvezett neki a szerencse, már ami a hazaérkezést illeti, mert az egyik kanyarban, mikor éppen fütyörézni kezdett, fölordított valaki.
1: Jaj, de megijedtem!
0: Az egér is megrémült, beugrott egy lapulevél alá, és onnan kérdezte.
2: Kitől ijedtél meg?
1: Tőled.
0: Válaszolta elcsukló hangon az ismeretlen. Az egér azonnal előmászott a lapulevél alól, kidűlesztette a mellét.
2: Hát, azon nem csodálkozom. Egyszer egy elefántot is halálra ijesztettem. Eléggé félelmetes külsőn van. Te ki vagy?
1: Én vagyok.
0: Mondta a kos, és előúvakodott egy galagonya bokor mögül.
1: És a te külsőd nem is félelmetes. Csak azt hittem, hogy a róka jön. Ő szokott így fügyörészni.
0: Az egeret lehangolta, hogy a kos nem találja félelmetesnek a külsejét, és csak a jó modor kedvéért kérdezte meg.
2: Miért félsz a rókától?
1: Mert meg akart verni. Már egy hete bujkálok előle. Te is tudod, hogy milyen erős és milyen veszedelmes fogsora van.
2: Hát, amit a fogáról mondtál, az igaz? Bár az ő foga fele annyit sérnek, mint az enyémek. De hogy erős? Nevetséges. Én sokkal kisebb vagyok, de a múltkor úgy meghupáltam, hogy azóta is messze kerül.
1: Mit csináltál vele?
2: Nem érted? Meghupáltam.
1: Az meg mit jelent?
2: Azt, hogy megvertem.
1: Te, a rókát.
2: Én hát? Mit csodálkozol ezen? Úgy kezdődött, hogy szemtelenkedett velem a macska. Kénytelen voltam Móresre tanítani.
1: Mire tanítani?
2: Móresre.
1: Ad mi?
2: Hát kaslétedre elég alacsony műveltségű vagy. Az is azt jelenti, hogy megvertem. És nehogy megkérdezz csodálkozó pofával, hogy te a macskát. Igenis, én a macskát. És amikor már éppen hordta az írháját, azaz, hogy látom, és látom, ezt se érted, igaz? Szóval, amikor már menekült, kidéptem emlékül a bajuszából két szálat. Éppen a kalapom mellé akartam tűzni, amikor odajött a róka, és azt mondta, ide a bajuszt! És már kapta is ki a kezemből. Fölugrottam, és két akkora pofont adtam neki, hogy még én is hallottam, hogy cseng a füle tőle.

0: is hallottad?
1: Világos. A jobb füle mélyen, a bal magasan csengett. És utána még fültövön is pöcköltem. Így-e. Te még olyat nem láttál, hogy futott. Ám bár, a te helyedben csak másodszor adnám neki a pofont. Először oldalba öklelném ezekkel a rémületes szarvakkal.
0: Jaj, hol látsz rémületes szarvakat?
1: A fejedden. Mutasd csak.
2: A kosnak egészen a földig kellett hajolnia, hogy az egér megtapogathassa a szarvát.
0: Tényleg rémületes?
1: Mi az, hogy? Olyan szarvad van, mint a bivajnak. Ezzel a szarval egy regiment rókát is el tudsz kergetni.
0: Gondolod?
2: Ebben a pillanatban az egér egy surranó nesztre lett figyelmes. Jó füle volt, azonnal tudta, jön a róka.
1: No, akkor én rohanok is, mert elkésem.
0: Maradj még egy kicsit.
1: Nem lehet.
0: Legalább azt mondd meg, mi lett a macska két szál bajszával?
1: A fiamnak adtam, hegedű húrnak!
2: Kiabált vissza az egér, és már el is bújt egy vakontúrás mögé, mert a róka kilépett a tisztásra.
3: Na végre meg vagy te, Perna Hajder! Most aztán majd Móresta tanítlak?
0: Azaz meg hupász!
3: Így is mondhatjuk.
0: És ha szabad érdeklődnöm, miért?
3: Mert különben elfelejtett, hogy én vagyok a róka, és tőlem félned kell. Megértettük?
2: Nagy képüsködött a róka, és lépett egyet a kos felé. A kos se volt rest, neki lendült. Oldalba öklelte a meglepett rókát, és két jókora pofont lekent neki. A róka a tütéstől elszédült, és egy fának tántorodott.
0: Úgy látszik, rosszabb hallásom van, mint az egérnek. A főcsengésedet nem hallom. És most jól teszed, ha elhordod az irhád? Mert ha főtöven is peckőlek, mint a múltkor az egér, akkor két érdig nyomod az ágyat.
2: A róka villámgyorsan elhordta magát.
3: Biztos megbolondult ez a kos. Miféle egérről beszél? Biztos azért, mert ellenállni, mert megbolondult.
4: Még hogy egér?
3: Ha csak nem az az egér bolondította meg, amelyik a csillagokban lakott.
2: A róka megállt egy pillanatra.
3: Mégiscsak lehet ebben valami igazság. Ez az egér talán mégis a csillagokban lakott.
2: Az egér közben elégedetten fölkászálódott a vakontúrás mellől, fölkapta a harangvirágot, s végre baj nélkül hazaért. Még csak az előszobában volt, már hallotta, hogy kiabál a felesége.
5: Most kell hazajönni, tő, egérek szégyene. Rég kiült a vacsora, már a mentőknek is telefonáltam. Azt hittem, elütött egy elefánt, vagy elkapott egy macska.
1: Mit kiabálsz? Tudom volt. Meg kellett mentenem a farkast, meg a kost.
5: Hát persze.
1: Nélkülem elpusztultak volna.
5: Hazudsz! Más se tudsz csak hazudni, te vagy a világ leghazutósabb egere, te!
1: Gaz! Az meg lehet.
2: Mondta mosolyogva az egér, és átnyújtotta feleségének a sok vihart látott harangvirágot.

0: Ibotiti, avagy ki az erősebb? Ha megismeritek Ibotiti történetét, majd továbbadjátok másoknak. Így mesélik, persze a vének, így mesélik bizony. Ez az Ibotiti egyszer útra kelt. Felmászott egy fára, de a szél megrázta a fát, és gyökerestől kitépte. Ibotiti leesett, és eltörte a combját. Így sóhajtott fel.
1: Ó, milyen erős ez a fa! Eltörte Ibotiti combját!
0: De a fa megszólalt.
2: Nem én vagyok erős. Ha az volnék, kicsavarhatna-e a szél?
0: Ibotiti folytatta.
1: Akkor a szél erős. A szél kicsavarta a fát. A fa eltörte Ibotiti combját.
0: A szél felsüvöltött.
3: Nem én vagyok erős. Erőm onnan van, hogy a hegyek segítenek.
1: A hegy az erős. Mert az segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
0: De a hegy megszólalt.
4: Ugyan, nem vagyok én erős. Ha erős volnék, ugyan átvájhatna engem a patkány.
5: Akkor a patkány az erős. Mert a patkány átvájja a hegyet, mely a szelet segíti, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltör Ibotiti combját.
6: Nem én vagyok erős.
0: Betette ellen a patkány.
6: Mert ha erős volnék, fölfalhatna-e a macska?
5: A macska az erős. A macska felfalja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát,
1: a fa eltöri Ibotiti combját.
7: Nem én vagyok az erős, mert ha erős volnék, fogva tarthatna-e a kötél?
5: Akkor a kötél az erős. A kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
2: Nem én vagyok az erős, mert ha erős volnék, ugyan elvágna-e a kés?
5: A kés hát az erős, mert a kés elvágja a kötelet. Kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
3: Nem én vagyok az erős.
0: Tiltakozott a kés.
3: Ha erős volnék, kicsorbíthatná el a tűz?
5: Akkor a tűz az erős. A tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltör Ibotiti combját.
4: Nem én vagyok az erős. Ha erős volnék, elfolythatna a víz.
5: Hát akkor a víz az erős. A víz elfolytja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Ibotiti combját.
8: Hát nem én vagyok az erős.
0: Vetette ellen a víz.
8: Erős volni, járhatna egy csónak a hátamon.
5: Akkor hát a csónak az erős. A csónak jár a víz hátán, a víz elfolytja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kést, a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska fejfalja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
7: Az erős nem én vagyok. Ha erős volnék, beszakíthatna-e a kő?
0: Szólalt meg a csónak.
5: Kő az erős hát. A kő beszakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfolytja a tüzet, a tűz kisavítja a kést. A kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát.
1: A fa meg eltöri Ibotiti combját.
2: Nem én vagyok az erős.
0: Tiltakozott a kő.
2: Ha erős volnék, összetörhetnének-e az emberek?
5: Az emberek az erősek. Mert az emberek összetörik a követ, a kő beszakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfogyja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvegy a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska fejfalja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Ibotiti combját.
3: Hely, nem mi vagyunk az erősek.
0: Szólaltak meg az emberek.
3: Ha erősek volnánk, a varázslónak hatalma volna-e fölöttünk?
5: Akkor hát a varázsló az erős! Mert a varázslónak hatalma van az emberek fölött! Az emberek összetörik a követ, a kőbe szekítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfogyja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfolja a patkányt, a patkány átvágja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Buditi combját!
4: Nem én vagyok az erős.
0: Felelte a varázsló.
4: Ha én az volnék, megölne a tangina.
9: Tangina erős növényi méreg.
5: Akkor hát a tangina az erős. A tangina megöli a varázslót, a varázslónak hatalma van az emberek fölött, az emberek összetörik a követ, a kőbe szakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfogyja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kést, a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Buditi combját.
6: Én vagyok az erős,
0: állapította meg a tangéna.
6: Mert ha erős volnék, parancsolhatna-e nekem a teremtő?
5: Akkor a teremtő az erős.
0: És a teremtő nem felelt Ibotitinek. Akkor aztán Ibotiti belátta, hogy a teremtő az, aki a legerősebb mindenek között. Mert ő parancsol égen, földön, ameddig a szem ellát.

0: szamár, meg az oroszlán. Egyszer volt, hol nem volt. Hetet-hét országon is túl volt, de még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurta farkú malac túl. Volt egyszer egy szamár. Ez a szamár elindult, hogy lásson országot, világot. Amint megy mendegél, találkozik egy oroszlán. Megnézi az oroszlán erősen a szamarat. Mert még ilyen nagyfülű állatot nem látott világon való életében, s kérdi tőle.
1: Ha, te ki vagy? S mi vagy, te főleg?
0: Azt mondja a szamár.
2: Én a bárányok királya vagyok.
1: Na bizony, ha a bárányok királya vagy, hadd lássam, melyikünk erősebb? Itt van egy fa, mi? Húzd le annak a tetejét a földre.
2: Húzd le előbb te, azt el én is lehúzom.
0: Az oroszlán nagyot ugrott, derékon fogta a fát, s lehajlította a földre.
2: Hiszen lél én többet tudok.
0: Mondta a szamár, s mikor éppen az oroszlán el akart ereszteni a fa tetejét, megfogta, belekapaszkodott, de abban a pillanatban fel is lódította a fa, s úgy átdobta a szamarat, hogy a fától egy puskalövésnyire esett le. Éppen egy bokor tövébe esett a szamár, ott guggolt egy nyulacska, azt estébe agyonütötte. Felkapta a nyulat a szamár, vitte az oroszlánhoz, s mutatta nagy diadallal.
2: Látod-e? Ilyen erős vagyok én.
0: Az oroszlán egy kicsit elszégyelte magát, de mégis azt mondta.
1: Na, próbáljuk még egyet.
2: Én nem bánom, de azt előre megmondom neked, hogyha a fél fülemet hátra csapom, akkor még csak fél haragban vagyok. De mikor a másik fülemet is hátra csapom, akkor szaladjam erre, látsz, mert különben vége az életemnek.
1: Ennek a fel sem tréfa.
0: Azzal Utsu nekirugaszkodott az oroszlán az erdőnek, szaladott, ahogy tudod. Amint szalad, jön vele szembe egy farkas.
3: Hát te hova szaladsz, oroszlán?
1: Jaj, rejtsd kereszt! Találkoztam a bárányok királyával, és azt mondta nekem, ha a fél fülét hátra csapja, akkor csak fél haragban van. De ha a másikat is hátra csapja, vége az életemnek!
3: De már én szeretném látni azt az állatot. Gyerünk vissza, ketten csak elbírunk vele.
1: Nem megyek én.
3: Elfélj csak, gyere, csinálok egy nyírfagúst, abba beletesszük a nyakunkat, együtt élünk, együtt halunk. Ne félj.
0: Na ebbe bele is nyugszik az oroszlán. A farkas hamarosan nyírfagúst csinál, beledugják a nyakukat. Mennek, mendegélnek, s egyszer csak meglátják a szamarat. A szamár is meglátja őket, s hátra csapja az egyik fülét.
1: Látod-e? Az egyik fülét már hátra csapta. Forduljunk vissza, amíg csak fél haragban van!
3: Gyere csak, gyere! Ne félj tőle!
0: Egyet-kettőt lép még az oroszlán nagy nehezen. De mikor a szamár a másik fülét is hátra csapta, hirtelen megfordult. Akart, nem akart a farkas, vitte őt is magával. Szaladott esze nélkül. Egyszer csak a farkas földhöz vágja magát. Úgy megszorította a gúzsa nyakát, hogy felfordult, és megdögött. Megáll az oroszlán. Nézi a farkast, hogy mi történt. A farkasnak ki volt át a szája, és az oroszlán azt hitte, hogy reál vigyorog. Nevet az ő gyávaságán. Mondta az oroszlán.
1: Hiszen neked nevetség, de nekem ilyettség?
0: Azzal ott hagyta a farkast hátas embert nézni világgá szaladni. Ha az oroszlán el nem szaladt volna, az én mesém is tovább tartott.

0: Csipke Rózsika. Hajdanában volt egy király és egy királyné, s minden nap mondogatták,
1: ó, bárcsak volna gyermekünk!
0: De nem lett nekik. Történt aztán, hogy egyszer a királyné a fürdőben ült, és akkor kimászott a vízből egy béka, és így szólt hozzá.
2: Kívánságok beteljesül, egy év sem telik belé, és leánykát hozol a világra.
0: Úgy is történt, ahogy a béka mondotta, a királynénak kis leánya született, és pedig oly szép volt, hogy a király egészen oda volt örömében, és nagy ünnepséget rendezett, amelyre nem csak a rokonait, barátait és jó ismerőseit hívta meg, hanem a tudós asszonyokat is, hogy kegyesek és jó akaratúak legyenek az újszülötthöz. 13 tudós asszonya volt a birodalomban, de mivel a királynak csak 12 aranytányérja volt, amelyekben tálalni akart nekik, ezért egyiküknek otthon kellett maradnia. Nagy pompával ülték meg az ünnepet, és legvégül a tudós asszonyok megajándékozták csodálatos adottságaikkal a gyermeket. Egyiküktől erényt kapott, a másiktól szépséget, a harmadiktól gazdagságot, és így tovább. Mindazt megkapta tőlük, amit kívánni lehet a világon. Amikor a tudós asszonyok közül 11 már kimondta áldó szavát, hirtelen belépett a 13. Azért jött, hogy bosszút álljon, amiért nem kapott meghívást, és enélkül, hogy bárkit is üdvözölt volna, vagy akár csak egy pillantásra méltatott volna, felhangon így szólt.
3: A király leány az ő életének 15. esztendejében ujját megszúrja egy orsóval, és holtan rogyik össze.
0: És anélkül, hogy egy szót is szólt volna többet, sarkon fordult és kiment a teremből. Megrémültek mindannyian. Akkor előlépett a 12. tudós asszony, akinek még hátra volt a jó kívánsága, és mert az átkot nem tudta semmivé tenni, csak enyhíteni, ezért így szólt.
4: Habár összerogyik a király leány, mégsem halálba hull, hanem 100 esztendős, mélységes álomba.
0: A király szerette volna megóvni a gyermekét a balszerencsétől, ezért elrendelte, hogy a királyságában el kell égetni minden orsót. A leánykán pedig beteljesült a tudós asszonyok minden áldása, mert oly szép volt, oly tisztességtudó, oly nyájas és értelmes, hogy aki csak látta, rögvest megszerette. Történt aztán, hogy egy napon, amikor éppen 15 esztendős lett, a király és a királyné nem volt odahaza, és a leányka egyedül maradt a palotában, ahol aztán föl-alá járkált, körülnézett a szobákban és a kamrákban, ahol csak tartott a kedve, végül elvetődött egy ódon toronyba. Fölhágott a keskeny lépcsőn, és egy kis ajtóhoz jutott. Rozsdás kulcs merett a zárból, és a leányka, hogy elfordította, fölpattant az ajtó, és az egy kis kamrába nyílt, ahol egy vénséges asszony ült orsóval a kezében, és fontos erényen a leánrostot.
5: Jó napot, vénséges anyuka! Mivel foglalatoskodol?
6: Fornogatok.
5: Hát az ott miféle holmi, ami oly vígan perdül fordul?
0: Kérdezte a leány, azzal kezébe vette az orsót, és ő is próbált fonni. De alig, hogy megérintette az orsót, beteljesült az átok, és az megszúrta az ujját. És abban a pillanatban az ágyra hanyatlott, és mélységes, mély álomba merült. És ez az álom az egész palotát elborította. Elaludt a király és a királyné, akik éppen hazaértek és beléptek a trónterembe, és velük együtt elaludt az egész udvari nép. Aludtak a lovak az istálóban, a kutyák az udvaron, a galambok a tetőn, a legyek a falon, sőt a láng, amely eddig a tűzhelyen lobogott, az is elcsendesült és elaludt. És megszűnt sercegni a pecsenye, és az a szakács, aki meg akarta ráncigálni a kukta haját, mert az elrontott valamit, az is eleresztette őt, és elaludt. És elpihent a szél, és a palota előtti fákon egy levél sem rezdült. A palota körül csipkebokrok bozótja kezdett el burjánzani, és évről évre magasabb lett, míg nem az egész palotát eltakarta, és fölében nőtt, úgyhogy abból már mi sem látszott.

0: Tot még a szélkakas sem a tetőn. És az országban elhírelődött a rege a szépséges alvó csipke rózsikáról, mert így nevezték el a királylányt, úgyhogy időről időre jöttek némi nemű királyfiak, hát ha által tudnának törni a bozóton a palotáig. Ám az egyiküknek sem sikerült, mert a csipkebokrok, mint a kezük lett volna, megragadták és nem engedték el őket, és az ifjak nem tudtak szabadulni, és nyomorúságos halált haltak. Sok-sok év után ismét eljött egy királyfi az országba, és beszélt egy öreg emberről, aki mesélt neki a csipkebozótról, s hogy állítólag egy palota rejlik mögötte, amelyben egy csodaszép királyleány, Csipke Rózsika nevezetű, aluszik immár vagy 100 esztendeje, s hogy vele aluszik a király és a királyné és az egész udvari nép. És az öreg ember azt is hallotta még a nagyapjától, hogy számos királyfi jött már és próbált szerencsét, hát ha által tudnának törni a bozóton, de fennakadtak rajta, és így siralmas halált haltak. Szólt az ifjú.
1: Én bizony nem félek. Oda megyek, hadd lássam azt a szépséges Csipke Rózsikát.
0: A derék öreg ember hiába próbálta lebeszélni a szándékáról, a királyfi nem hallgatott rá. Már most éppen eltelt 100 év, és ez volt az a nap, amikor Csipke Rózsikának föl kellett ébrednie. Amikor a királyfi odaért a csipkebozóthoz, hát az tel is tele volt szép nagy virágokkal, és azok maguktól szétnyíltak előtte, és őt bátatlanul áteresztették, majd mögötte ismét sűrű bozóttá zárultak össze. Látta a királyfi a palota udvarában a lovakat és a foltos tarka vadászkutyákat mély álmukban heverni, és a tetőn ott ültek a galambok szárnyuk alá dugott fejecskével. És hogy belépett a palotába, látta, hogy a legyek alusznak a falon, és hogy a konyhában a szakács emeli a kezét, mintha galléron akarná ragadni a kuktát, és hogy a cselédlány ott ül a kezében a fekete tyúkkal, amelyet meg kell kopasztania. Tovább ment, és látta, hogy a trónteremben fekszik és aluszik az egész udvari nép, és fönt a trónon a király és a királyné feküszik. Még tovább ment, és minden oly csendes volt, hogy hallhatta saját lélegzetét. Végezetül felment a toronyba, és kinyitotta a kamrácska ajtaját, ahol Csipke Rózsika aludt. Íme ott feküdt, és oly szép volt, hogy a királyfi nem tudta róla levenni a szemét, és fölébe hajolt, és megcsókolta. És ahogy hozzáért az ajka, Csipke Rózsika felnyitotta a szemét, és felébredvén szer fölött kedvesen pillantott a királyfira. Akkor együtt lementek a toronyból, és felébredt a király és a királyné, és föl az egész udvari nép, és kerekre nyílt szemmel bámultak egymásra. És fölálltak a lovak az udvarban, és megrázták magukat, és fölszökkentek a vadászkutyák, és a farkukat csóválták. A tetőn a galambok elővonták fejecskéjüket a szárnyuk alól, körülnéztek és kirepültek a mezőre. A legyek ismét mászkálni kezdtek a falon, a tűzhelyen fölcsapott a láng, és lobogva hevítette az étkeket. A pecsenye pedig megint sercegni kezdett, és a szakács adott egy pofont a kuktának, az meg bömbölt, és a konyhaleány a tyúkot az utolsó pihéig lekopasztotta. Aztán pedig hatalmas pompával megülték a királyfi és Csipke Rózsika mennyegzőjét, és ők boldogan éltek, amíg meg nem haltak.

0: Tündér Ilona és Árgyilus. Volt egyszer egy király, és annak volt három fia. Ennek a királynak volt egy almafája, amelyen aranyalmák termettek. Sőt, oly különös volt, hogy éjjel virágzott, s meg is ért az alma minden éjjel. Így a király gazdagsága napról napra annyira szaporodott, hogy oly gazdag király nem volt az egész világon. Egyszer azonban a király szokása szerint kiment sétálgatni korán reggel gyönyörűséges kertjébe, s nagy meglepetésére az aranyalmáknak a hűlt helyüket lelte csak. Így történt ez másod, harmad és negyed napra. Ekkor a király összehívta az egész udvart, elmondta a történteket, s kihirdette, hogy ha oly emberrel találkozik, aki az aranyalmákat megőrzi, fele vagyonát megkapja. A leghívebb őröknek sem kellett egyéb. Odaállítottak az almafához, azonban hiába volt minden, mert éjfél tájban mély álom ereszkedett rájuk, és alig múlt el egy negyed óra, mire fölébredtek, s íme az aranyalmák eltűntek. Egyszer aztán a tanácskozásban fölszólalt a három királyfi is. Megjelentették, hogy ők megőrzik az aranyalmát. Legelőször is a legidősebb ment őrködni. Vele is ugyanaz történt, mint a többivel. A középső sem járt jobban. Végre a legkisebb vállalkozott rá. Legelőször a tabákkal jól megtömött aranyszelencét dugott a zsebébe. Aztán ment az almafa alá őrködni. A holdvilág kellemesen világított Árgyilus szép arcára. Most érezni kezdte, hogy az álom össze akarja szemét húzni, azonnal egyet szippantott, szemét jól megdörzsölte, és nagyokat prüsszentett. Másodszor is nagyot szippantott a tabákból. Még egyszer megdörzsölte a szemét, így állt néhány percig. Egyszer hal suhogást hallott. Föltekintett. Feje fölött 12 hollót látott repülni, egyenest az almafához tartottak. A 13., mint vezér, előre repült. Árgyilus megkapta a 13. hollónak a lábát, s így szólt.
1: Itt vagy, tolvaj.
0: Reá tekint. Látja, hogy karja közt egy gyönyörű szép leány fekszik. Aranyfürtjei eltakarják az alabás trombállát. Egészen meg volt lepve.
1: Ki vagy te, szép tolvaj? Én soha többé, soha el nem eresztelek, maradj nálam.
2: Én Tündér szép Ilona vagyok. Ezek pedig?
0: A 12 hollóra mutatott.
2: Játszótársnői. Mulatságból minden este ide repülünk, és az aranyalmákat leszedjük. Mulatságból nálad maradnom nem lehet, ám bár megvallom, hogy te vagy az, kit soha felejtenem nem lehet. Csak téged szeretlek.
1: Maradj nálam, Ilona. Én nálad nélkül nem élhetek.
2: Nálad maradnom nem lehet. Azonban vedd ígéretemet, hogy ezentúl minden nap eljövök. De álmod el nem viszem. Azért légy itt, ha látni akarsz.
1: Jó.
0: Akkor aztán nagy robajjal elrepült a 13 holló. Másnap az egész udvar nagy csodálkozására az aranyalmák megvoltak. A király homlokon csókolt a legkisebb fiát. Árgyilus csak azt kérte atyától, engedje meg továbbra is, hogy örködjék az almafánál. Atya meg is engedte. Minden éjjel kiment Árgyilus örködni, s Tündér szép Ilonával mulatott. Volt a király udvarában egy vén banya. Ez Árgyilus herceget nagyon szemmel tartotta. A király kezdett kíváncsi lenni, mi lehet az oka, hogy Árgyilus annyira szeret az almafánál örködni. Történt egyszer, hogy a király magához szólította a vén banyát, s így szólt hozzá.
3: Látom, hogy Árgyilus herceget szemmel tartod. Nagyon helyes. Főképpen akkor vigyázz rá, amikor az almafánál örködik.
0: A vén banya úgy tett. Egyszer, mikor Árgyilus az almafához ment örködni, a vén banya a bokrok mögé bújt, s másnap korán reggel azt mondta a királynak.
4: Meglestem Árgyilus herceget. Alig bírok a szememnek hinni. Gyönyörűséges aranyhajú leányan láttam az almafa alatt ülni. Holló képében jött az almafára, úgy lett belőle aranyhajú leány.
3: Hazudsz te, vén banya! Ez nem lehet igaz!
4: De, úgy van, felséges uram. Ha kell, holnap hozok jelt, hogy megismerje, hogy igazam van.
0: Másnap este, mikor Árgyilus és Tündér szép Ilona egymással mulattak, maguk sem tudták, hogy történt, milyen elaludtak mind a ketten. Ekkor előcsúszott a vén banya, és egy aranyfürtöt levágott tündérszép Ilona hajából. Aztán lassan elment. Fölébredt tündérszép Ilona, sírni, jajgatni kezdett, fölébredt Árgyilus is.
1: Mi bajod, kedves?
2: Ó, Árgyilus, éj boldog! Én téged soha többé nem látlak, nálad nem maradhatok. A házadat tolvajok lakják, íme, aranyfürtjeimből egyet levágtak.
0: Ezzel megölelt Árgyilust, ujjáról egy gyűrűt húzott le, és az Árgyilusére húzta.
2: Tessék, erről megismeri Lonkád akárhol.
0: Ezzel összecsapta a kezét, hollóvá változott, s elrepült. Másnap reggel a vén banya megmutatta az aranyfürtöt a királynak. Igen, elcsodálkozott a király, és tüstént magához hivatta a fiatal herceget.
3: Édes fiam, testvéreidet, mint látod, már mind kiházasítottam. Neked is megjött az időd, hogy megházasítsalak. Hatalmas hercegnőt kerestem számodra, azt hiszem nem lesz ellenvetésed.
1: Kedves atyám, én megházasodom, de csak úgy, ha én keresek magamnak társat. Találtam is egyet. Tündérszép Ilona lesz az én feleségem.
0: Megdöbbent a király a vakmerő kívánságon, de bármint akarta lebeszélni fiát kívánságáról, nem lehetett. Mi több, a fiatal hercegnek nem volt nyugta, kardot kötött oldalára, elment tündérszép Ilonát keresni. Utána az egész udvar gyászba borult. Már majdnem az egész világot összejárta Árgyilus, de tündér Ilonának még a nyomára sem talált. Végre egy kis házhoz jutott, hol egy vén banyára talált. Egész bizalommal köszöntötte őt Árgyilus. A széken ülő vén banya nagy csodálkozással kérdezte.
4: Hol jársz erre, amikor ritkaság, ha ide a madár is repül?
1: Jó asszony, nem tudnál nekem megmondani, tündérszép Ilona merre lakik?
4: Nem bizén, édes fiam, de talán, hogyha hazajön az uram, a nap, az minden üvé odasüt, azt talán meg tudja mondani. De bújj el, mert hogyha meglát, fölfal.
0: Erre elbújt Árgyilus. Hazajött a nap, belép a szobába, elkezdi.
5: Anyók! Emberhús! Fú, büdös!
0: Erre kimászott az ágy alól Árgyilus, szépen köszöntötte a napot.
5: Szerencsét, hogy szépen köszöntöttél. Másképp fölfaltalak volna. Tündérszép Ilonáról nem tudok. De talán a hold bátyám tud felőle.
0: Elment Árgyilus oda is. Ott is úgy járt, mint a napnál. Ez a szélhez utasította őt. Mikor odajutott, a beköszöntés éppen olyan volt, mint a napnál. Megkérdezte tőle, hogy nem tud-e valamit tündérszép Ilonáról.
6: Én nem tudok semmit, de nem messze tőle. Abban az erdőben lakik az állatkirály. Az talán tud valamit.
0: Ment, mendegélt Árgyilus, már egészen beesteledett. Úgyhogy majd semmit sem látott. Fölmászott egy fára, szétnézett, nem látta valahol világot. Csak ugyan, a messze távolságban észrevett egy kis világocskát. Hát egyenest neki tartott. El is érte a világocskát. Egy szép kastély volt előtte. Bekopog. Kinyílik az ajtó, és egy óriás jön elébe. Az óriás szeme a homlokán volt.
1: Jó estét, felséges király! Nem tudnál te nekem tündérszép Ilonáról valamit mondani? Hol lakhat?
5: Szerencsét, hogy úgy köszöntöttél, amint illik! Másképp halál fia lettél volna! Én az állatkirály vagyok! Tündérszép Ilonáról nem tudok semmit. De talán állataim közül tud valamelyik felőle!
0: Az egész palota tele lett mindenféle állattal. Föltette a király a kérdést, de nem tudott senki semmit. Végre aztán előkullogott egy sánta farkas.
1: Na, mi van már? Mi? Ja, én... Hát én tudok tündérszép Ilona felől. A fekete tengeren túl lakik ott. Ott törték el a lábamat!
5: Vezest hát ezt a hercegfit! Oda!
0: A farkas azonnal elősántított. Árgyilus ráült, mentek 100 meg 100 esztendeig. Egyszer letette a farkas Árgyilust.
1: Na, már én tovább nem vihetlek. Oda! Most már magad is eltalálsz, hiszen nincsen már messzire. Csak 100 esztendőt kell menni.
0: Ezzel elbúcsúzott tőle, és elsántikált. Ment, mendegélt Árgyilus, egyszer csak egy völgyet lát, mely 3 hegyel van körülvéve. A völgyben 3 ördög veszekedett. Oda ment, kérdezte tőlük, miért verekednek.
7: Meghalt
8: az atyánk.
7: És ezt a köpönyeget.
8: Meg ezt az ostort.
7: Meg ezt a mocskot.
8: Igen, a mocskot is. Ezt hagyta maga után. Ez a köpönyeg olyan, hogy figyelj, ha magadra veszed.
7: Ha magadra veszed.
8: Meg a mocskot a lábadra húzod.
7: És ha
8: ezzel az ostorral egyet, egy jó nagyot csattintasz. És azt mondod, hogy legyek, ahol akarok.
7: Ahol akarok.
8: Igen, ott azonnal.
7: Azonnal.
8: Hát ez az, hogy ott is leszünk, de nem tudunk megegyezni. Pedig én mondom,
1: hogy... Majd elosztom én köztetek. Ha nem, az egyik hágjon föl erre a hegyre, a másik arra, a harmadik meg amarra.
0: Az ördögök el is indultak. Árgyilus erre fölvette magára a köpönyeget és a bocskort. Az ostorral egyet csattintott.
1: Hip-hop! Ott legyek, ahol akarok. Legyek tündérszép Ilonánál.
0: Ahogy ezt kimondotta, egy kristálytiszta palota előtt termett. Kitekintett tündérszép Ilona egyik játszótársa, megismerte Árgyilust. Beszaladt tündérszép Ilonához.
2: Nézd, itt megy Árgyilus!
0: Tündérszép Ilona lehetetlenségnek tartotta ezt, és pofon vágta játszótársát. Jött a másik játszótársa, az is úgy járt. Így jártak mind a 11-en. Árgyilus bekopogott az ajtón, egy vén banya jött kinyitni. Nagy csodálkozással nézett Árgyilusra.
4: Hát itt vagy, Árgyilus, aki megszabadítod a hercegasszonyunkat. Most nem mehetsz hozzá. A gonosz varázslótól most nem lehetsz vele. Csak éjfél tájban, mert az az idő, amelyben szabadon járhat, akkor, ha te 3-szor megcsókolod. A varázslónak nem lesz hatalma rajta. Most éppen jókor jöttél, mert nincs itthon. Másként halálfia lennél.
1: Nem félek én tőle. Megvívok én vele.
0: De a vén banya újra lefestette a varázslót. Árgyilus bement hozzá, sejemágyat vetett neki, pompás vacsorát készített Árgyilus számára.
4: Minden éjjel eljön ide tündérszép Ilona. Azért ne aludj el.
0: E gonosz boszorkánynak volt egy sípja. Ha ezt megfújta, akit akart, elaltatott vele. Most is kihúzta a sípot, és elfordulva egyet sípolt. Erre Árgyilus úgy elaludt, hogy azt sem tudta, hogy volt-e a világon valaha. Éjfél tájban eljött tündérszép Ilona. Mikor meglátta kedvesét, fölkiáltott.
2: Ébredj föl, kedvesem! 3 csók ártatlan szádból megszabadít a kárhozattól.
0: De hiába, Árgyilus föl nem ébredt az alatt az idő alatt. Amint fölébredt, mondta a vén banya.
4: Itt volt Ilona, de te mélyen aludtál.
0: Ez így történt 3-szor egymás után. Egyszer aztán, amint a vén boszorkány elaludt, Árgyilus meglátta a nyakán a sípot. Leoldotta, s kíváncsiságból belefújt, és íme az egész cselédség elaludt. Ekkor kapott észbe, hogy azért aludt ő olyan mélyen, mikor a vén banya sípolt. Most a maga nyakára illesztette a sípot, és valahányszor fel akart ébredni a boszorkány, mindannyiszor sípolt Árgyilus. Így volt éjfélig. Ekkor jött tündérszép Ilona. Árgyilus 3-szor megcsókolta. Hát uram fia, Az egész vár azonnal ragyogni kezdett. Minden ajtó fölpattant, és a vén boszorkány elsüllyedt. Mindenek előtte másodízben megcsókolta volna Árgyilus tündérszép Ilonát, előbb 11-szer pofon vágta.

0: Azért van ez, mivel te 11 játszótársadat pofon vágtad, mikor igazat mondtak.
1: Megértemlem.
2: Ezzel karjára vette tündérszép Ilonát, köpönyegét s bocskorát felhúzta, ostorával egyet csattintott.
0: Hip-hop! Ott legyek, ahol én akarok. Legyek az atyám várában.
2: Ez azonnal meg is történt. Árgyélus ma is hatalmas király, Ilona hatalmas tündér. Most is élnek, ha meg nem haltak.

Rozál napjai konyhahában. Na lám csak, ő meg itt Rozál, és a kötélen táncol át most éppen. Bal kezében jobbról esernyő, kék lila, jobb kezében balról régi módi barna bőrtáska leng, de hova lett? Kérdem, hova lett fűzölt tetejű kalapja? És egyáltalán ki ez a Rozál? A három papírgalam meg a sárga félhold mit keres a képen éppen? És a hölgy a kötélen, vagyis a képen, éppen ére át, ha átér, hova ér? Fúj a szél. Sétálunk a térben, kéz a kézben, ha-ha. Alattunk alszik, konyha-ha. Rozálnak persze könnyű, hiszen tündér is megy piros rajta a ruha. Rajta hát Rozál. S megy Rozál a kötélen át, a télen át, a nyáron át. És odaér, mert Rozál könnyebb a könnyűnél. De hova lett fejéről a tengerkék kalap, és a kalapról a karima hol van? Ha-hú, Rozál! Állj meg, Rozál! Vezes, Rozál, mert itt vagyunk, se esernyünk, se kalapunk, és fúj a szél, és megy a tél, vagy jön a nyár, az évszakok köz sétikál, sőt, csavarog, és gyalog jár, csak ő gyalog, legfeljebb cipőben, esetleg kötélen éppen, és mindig éppen ér oda. De hova lett fejéről a tengerzöld karima, és a karimáról a kalap? Hol van? Rozál hétfőn a konyhaában lakó királylánnyal szövetkezett, a szőke Prézliával. Prézlia szólt Rozál, bánatos vagy, látom, bánatod okát én kitalálom, és megsegítelek. Ha Rozál veled, ki ellened? Nem tudom, pityerget Prézlia a szőke, és pisze orrát kábán megtörölte egy nagy kockás, tarka zsebkendőbe. Nem tudom, sóhajtott újra, és itatni kezdte az egereket, de Rozál azt mondta, jól van, elég lesz, gyerekek, és erre el is tűntek rögvest elébb a könnyek, aztán a kilenc szürke és szomjas kisegér. Megmondtam én, hogy mit tegyél, bólintott Rozál, és Prézia meg ő a küszöbre ültek, s megbeszélték, hogyan lehetne elbuktatni Kredenc király híres fővezérét, Gyulát a gyalut. Először is szólt Rozál, a gyalu, az a bizonyos Gyula, buta. Ha háztűznézőbe jön, bukjon el már a küszöbön, bukjon menten, és majd mint egy mentemben, kifeszítek egy kötelet keresztben, ő csak jöjjön és nézzen, de lába elé bizony ne lásson, bután megcsodáljon és hasra essen, Kredenc király és udvara hangosan nevessen, és űzze el Gyulát, a butát. Ó, mondta Prézlia és szája tátva, te vagy a legravaszabb dáma konyhahában, ó, hogy csodálak, és milyen jó, hogy itt ülhetek veled. És itatni kezdte újra az egereket. Rozál kedden a késekkel csatázott. Előbb persze megteházott, evett kekszet, s kétszer sültett hideg epret, meleg levest, rántott csirkét uborkával, s úgy mérkőzött, úgy vívott, ott villogott a kardja tőre. Nincs olyan kés, hogy legyőzze konyhahában, nincs olyan. A háborúságot a fanyelű kezdte. Rozál hírnevét álnokul kikezdte, azt pletykálván a tészta szűrőnek, hogy Rozál kikezdett Gyulával a butával. Ó, ez a fafejű kés, mit várjon tőle az ember? Semmit. Életlen elme, meggondolatlan, fekszik a porban. Rozál, hogy megteázott, a lovak közé vágott, és konyhaha északi sarkába vágtatott, a késekkel ott megvívta harcát, világos immár, mint a nap, a fanyelű végre fűbe harap, és Rozál egy sötét fiókba zárja, ott aztán nem lesz társasága, csupán egy tolseprű és egy rossz üvegmosó. Rozál szerdán a szélnél sebesebben keringőzni kezdett az esti szürkületben, s mert táncosa éppen a seprű volt, Gyula vezér így szónakolt. Királyom, királyom, felséges Kredencem, neves meg engem, de nézzen ő személyre, ki Rozálnak mondja magát, és a seprűvel sűrűn bokázik, ki fanyelűt a fiókba zárta, nézd, király, hogy lobog megypiros ruhája, táskáján a csat milyen kényesen íg. Nem ismerőse látvány, nem gondolod, hogy Rozál boszorkánytán? Kredenc király csak hümmögött, hogy szorkány, szorkány, keringő, nincs szebb, mint egy táncosné, és tapsolt hozzá Prézlia, csattogott a pléfedő. Legyen Rozál a hercegnő! S akkor a lassan süllyedő szürkületben, a konyha kövére locsanó esti csendben, a fodrozódó sötétségben táncra keltek mind a tárgyak. Trappoltak és billegtek,
Nem volt egy mozdulatlan él, egy álhatatos szöglet, a vonalak és foltok egyetlen ányba tömörültek, s belepörögtek a konyhai éjszakába, keringőztek lélekszakadva, míg egyetlen kattanásra vissza nem adta régi helyüket a villanylámpa sárga fénye. Rozál csütörtökön a csendről ismét megfeledkezett, s bár a csendrendelet akkor már életbe lépett, énekelve és csengőt rázva lépett be konyhahába, s leült a lábasokkal trécselni, Prézliával pletykázni, hogy na hát, uram fia, összeszűrte a levet Ella és a Gyula. Ella, vagyis özvegy mozsárné született krumpli Ella, és Gyula vezér a gyalú. Több ez, mint gyanú, szinte tény, bár fénytelen, vagyis sötét nem találni a közepét, a magvát, csak hát hogyan suhanjunk át a történeten, mintha nem volna semmi baj, ha nem sejtjük, mi a lényeg. Tényleg, micsoda csütörtök! Ezer és ezer ördög csőstül és besózva dörömből a kék kredenc fiókban. A bajban pedig szórozál, szemmel látható. Úgy Ella, Gyula, Ella és Gyula, hogy Ellát végül Villával, Gyulát a puhát kanállal kelletik összeszedni berni. Kéretik, kérem nem nevetni, mert így járhat minden kellető. Legyen az Ella, Gyula vagy én, te, ő, szórozál. És Prézlia buzgón bólogat. Rozál pénteken nagy ramazulit csapott. Kérdezze meg bárki a tepsit vagy a csapot, a használatlan fateknőt esetleg. Rozál a nagy kredencnek visszabeszélt, tekintélyére nem volt tekintettel, vállát vonogatta és grimaszolt. Szegény király, de nagy kínba volt. Ha valaki látja, hallja, hogy a koronás kredencre Rozál rá se pipál, és a tányérokkal úgy gurigázik, fedőkkel cintányérost játszik, mintha nem parancsolhatna neki senki sem. Ha valaki látja, hallja, hogy Rozál csak a zajra meg a dalra kapható, hát bizony lehet, hogy meg lesz a véleménye. De Rozál ráadásul mindezen csak nevet, s ha netán ramazurit nem csap, hát galibát okoz, még egyszer le nem fokozzák. Konyha tündérből konyha boszorkánnyát, és világ csúfjára szombaton egy csorba vaslapáttal vagy macskarágta seprűvel találja szemben is együtt magát. Na hát, Rozál szombaton boszorkányosan egy macskarágta seprűnyélen suhan, tűnik, bukkan, hip-hop, itt-ott. Falvédőből szapott szárnya nem is látszik, csaptogása nem hallatszik, mégis ott van, egyszerre a nyolc sarokban. Szombaton Rozál szabadon rögtönözhet. Bajuszt mázol egy tejfölös köcsögnek, vagy a mennyezeten tipek fejjel lefelé, mi meg szájtátva lesünk föl, hogy jaj, csak le ne essen. Nem esik. Zubog a tűzhelyen piros fazékban a víz, gomolyog a gőz. A komor kredenc király se prédikál, nem győz folyvást komoly pofát vágni, hiszen ő sincs fából, s ha igen, nem fapofa mégsem, nem arra született, hogy csak álljon és el sem mosolyodjék ennyi szamárságon. Rozál vasárnap konyhaha csöndjében megül békén egy kis széken, pihen, sütkérezik. Az ember akkor csöndesen oda sündörög, s mintha rágcsálna barna mákos kalács héjat, mintha melegedne kezében magas üvegpohár, azt mondja, Rozál. Aztán hallgat. De a csönd veszédes, és a boszorkányos tündér szemében égnek furcsa fények. Mesélni kezd, aki hallja, oda képzeli magát, mert Rozál a hét napjairól mesélt, ami volt, s ami lesz. Kerekítsd kérlek nagyra a füled. Hétfőn hintóban hintáztam, hiába pöröltek a pékek. Kedden karikát fűztem fából vaskarikába. Szerdán a széllel bélelt árnyak kertjét jártam, csütörtökön csortam egy csárdás, csőrös pörgettyűt, pénteken piszésztem piros-piros sárga, szombaton mulattam boszorkánybálban, vasárnap végre leültem a székre, és nem is hiába, megérkeztem konyhavári konyha hihihiába.

0: Dérbácsi a kísértet. Egyszer volt, így kezdődnek a mesék. Így kezdődik hát ez a mese is. Amikor még kicsi voltam, és ez nem is volt olyan régen, mint hinnétek, akkor majdnem mindig nyár volt, és én az egyszer volt országban laktam. Lehet, hogy mégiscsak rég volt, de arra emlékszem, hogy margaréták virágoztak, és boglárkák virultak, és harangvirágok pompáztak, dongok surrogtak, és pillangok libegtek. Én pedig jártam úton is réten. Találkoztam hol ezzel, hol azzal, és egy hétfői napon Dérbácsival találkoztam. Szakállas, ősöreg apóka volt, hosszú téli kabátot viselt, nagy téli kesztyűt és hócsizmát. Sose láttam még azelőtt. Már azon voltam, hogy megfordulok és kereket oldok, mert azt hittem valami vén hegyi manó. De aztán eszembe jutott, hogy fényes nappal van, és tudnivaló, hogy a manók szétfoszlanak, ha rájuk süt a nap. Legalábbis így mondták az emberek, és hiszi, aki akarja. Azért csak közelebb búvakodtam az öreghez, és láttam, hogy kedves és jóságos az arca, csak épp nagyon szomorú. Szépen köszönt, kezet nyújtott, és azt mondta.
1: Dérnek hívnak. Örökké fázom. Ne félj tőlem.
0: Nem félek. Az öreg pityeregni kezdett, és az ormótlan kesztyűjével törölgette a könnyeit. Üljünk fel ide a kerítésre, mondtam, és beszélgessünk. Felültünk a kerítésre. Mesélj hát. Meséld el, hogy mi a baj. Meséld el, miért fázol. Azért talán, mert dérnek hívnak.
1: Igazából nem is dérnek hívnak. Nyír a nevem, és csak amióta így fázom, azóta hívom magam dérnek. Ez jobban illik hozzám. Elmondom neked, miért vagyok szomorú. Egyszerűen azért, mert megöregedtem, és nem találok többé munkát. Egyébként sem kell már senkinek kísértet. Én pedig egész felnőtt életemben kísértetként dolgoztam. Messze-messze a nagyvilágban volt egy kastély. Sok orma és tornya volt. Ott lakott a király és a királyné. És ott volt sok pompás terem abban az öreg kastélyban. A mennyezetről kristály csillárok lógtak, mert öreg volt az a kastély. És a király meg a királyné nagy ünnepségeket rendezett. Volt sok vendég ott, meg tánc és finom ennivaló. Én először a kastély kertjében dolgoztam. A kerti utat kerebjéztem, így aztán sose vehettem részt az ünnepségeken. De egy nap, ahogy ott gerebjézgetek, hát csak arra jön a király, és látom, hogy nagyon lógatja az orrát. Jó napot, felség! Miért olyan szomorú? Történt valami? A király egy párnás kerti padra vetette magát, és így szólt.
2: Hát, ahogy bizonyára észrevetted, pompás kastélyom van. És pompás ünnepségeket rendezek benne, mert nagyon kedvelem az ilyesmit. Hanem hova tovább, senki sem akar eljönni az ünnepségeimre. Mert egyre unalmasabbnak találják őket.
1: Hát, bizony, azt is meg lehet unni talán, mármint, hogy szakadatlan mulatoznak.
2: Valami hiányzik az én nagyszerű kastélyomból. Valami érdekes, valami izgalmas.
1: Ugyan mi? Kérdeztem, és a gerebjémre támaszkodva néztem a gondterhelt királyt. A király felugrott, és elkezdett fel-alá járkálni előttem, oda meg vissza. Néha megállt, és nagyon törte a fejét. Aztán hirtelen a homlokára csapott, és nagyot kiáltott.
2: Megvan! Egy kis kísértet! Bizony. Hát persze, egy kísértet hiányzik a kastélyomból. Valamire való kastély nem lehet meg kísértet nélkül.
3: Kísértetek nincsenek.
2: De bizony, hogy vannak. Mostantól fogva téged alkalmazlak királyi udvari kísértetnek. Te fogsz kísérteni az ünnepségeimen, a vendégeimet pedig kileli a hideg, és nem mondhatják többé, hogy unalmas nálam. Még ma este kísérteni kezdesz. Kapsz szállást a kastély pincéjében, éjszaka meg körbejársz és kísértesz.
3: Nem is tudom, mondtam tétován, mert igazából jól el voltam én a gerebjézéssel.
2: Parancsolom, hogy kísértet légy!
3: Mondta szigorúan a király, és faképnél hagyott. De még hátrafordult, és így kiáltott.
2: Már ma este kísérteni fogsz!
3: Nem volt mit tenni. Estére kerítettem egy öreg lepedőt, aztán bejártam a kastélyt, kísértettem nagy húvogással. És mivel az ünnepség hatalmas sikert aratott, és a vendégek mind gratuláltak a királynak, és a királynénak, hogy a kastélyukban ilyen szörnyűséges kísértet lakik, örökös kísértetnek alkalmaztak. Attól fogva minden lehetséges ünnepségen kísértettem. Huhogtam, és csörgettem a láncaimat, már ahogy az illik egy becsületes kísértethez. Nappal pedig a pincelyukamban aludtam, vagy olvasgattam. Így telt el sok-sok év, és megbarátkoztam a munkámmal. Hanem egy este, amikor már beöltöztem kísértetnek, és épp indulni akartam, egy másik kísértet mászott be a szobámba a lépcsőről. Azt hittem, a király egy új kísértetet fogadott fel, és kezet nyújtottam. Mondtam, Nyírnek hívnak, és akkor derült ki, képzel csak, hogy az a másik egy igazi kísértet. Nem volt semmi a lepedője alatt. Levettem a lepedőmet, leültem, és tépelődni kezdtem. Miközben az igazi kísértet halkan puhogott. Sok-sok évig voltam kísértet, és íme megöregedtem, megőszültem, a hajam és a szakállam is. Jó volt ott, de annak vége. Hirtelen dideregni kezdtem, és tudtam, hogy nem fogok tudni együtt dolgozni egy igazi kísértettel. Udvariasan meghajoltam, Isten hozzádot mondtam az igazi kísértetnek, és elindultam hazafelé. Azt hiszem, ezen a vidéken születtem valahol. Hanem amióta azzal az igazi kísértettel találkoztam, nem tudok fölmelegedni. Ezért hívom magamat Dérnek. Bár mostanság nem sokan kérdezik tőlem, ki vagyok.
0: Némán ültünk a sövénykapun, és törtük a fejünket. Én is törtem. Az öreg is törte. Aztán lemászott és megkérdezte.
3: Nem tudod, nincs valami kastély errefelé? Butaság, hát hogy is volna? De ha volna is, akkor se kéne nekik egy magamfajta kiöregedett kísértet. Vándorolhatok tovább.
0: Leugrottam a sövénykapuról, megragadtam az öreg kezét, és így szóltam. Hadd kísérjelek el egy darabon, hát ha eszünkbe jut valami. És baktattunk lassan a napsütésben, Térbácsi meg én, és köröttünk dongók surrogtak, és pillangók libegtek. Tényleg fázol?
3: De még hogy? Soha többé nem melegszem föl.
0: Ahogy ott ballaktunk, nem sokára elértünk a templomhoz, ott aztán megálltunk, és néztük a templomot. Tudom már, kiáltottam. Elmegyünk a paphoz a parókiára, és megkérdezzük, nem kísérthetné le ott. Hallottam, hogy egy valamire való parókián is kísérteni szoktak hébekorba.
3: Én nem merek.
0: De bizony csak gyere. És elballagtunk a paplakba, és bekopogtam. Térbácsi félt, és legszívesebben eloldalgott volna, de fogtam a kezét jószorosan. A pap ajtót nyitott, én pedig sebesen elmondtam neki, hogy itt van Dérbácsi, aki igazában Nyírbácsi, és hogy egész életében egy kastélyban kísértett, és most már nincs hol kísértenie. És megkérdeztem, nem kísérthetne néha esténként a parókián. A pap először morcosan nézett, de aztán földerült az arca.
2: Egy kísérthet! Hát persze, hogy egy kísértet hiányzik a parókiámról. Nem tudtam eddig, mitől olyan unalmas és szomorú.
0: És behívta a házba Dérbácsit, hogy ott lakjon és kísértsen kedvére, én pedig visszamentem a margarétás és harangvirágos rétre, és úgy gondoltam, hogy ez igazán pompás hétfő volt. És ültem a virágok közt, és arra gondoltam, hogy bizonyára sose lesz még egy ilyen pompás hétfő. És nem is lett soha. De az egész vidéken híre ment, hogy a parókiának van egy nagyon kedves öreg kísértete, aki huhogni is tud. És ha Dérbácsi nem találkozott a parókián is egy igazi kísértettel, akkor még ma is ott kísért. És ezzel vége is a mesének. Hanem azt majd elfelejtettem mondani, hogy Dérbácsi ettől fogva nem fázott többé, és csak így hívta magát Nyírbácsi a kísértet. Ha tehát kísértetet láttok, az csak az öreg Nyírbácsi. És ő is csak egy mese az Egyszer volt országból.

0: Annie M.G. Schmidt, Fip Westendor, Szutyog Sári, Habfürdő.
1: Gyere csak ide, Szutyog Sári!
0: Szólt anyu.
1: Elmegyek bevásárolni, te addig itthon maradsz Kosmukkal. Most fürödtetek, úgyhogy maradjatok is tiszták. Edd meg szépen a lekváros kenyeredet, de össze nem asztatold a terítőt. Sietek haza.
0: Alig, hogy anyu elbiciklizett, Szutyog Sári odahívta a kutyáját. Kosmuk! Ugorj gyorsan az ölembe! Kosmuk felugrott, megnyalta Szutyog Sári arcát, és örömében csóválni kezdte a farkát. Te a nagy farok csóválással lesöpörte a kenyeret a kis tányérról. A kenyér persze a lekváros felével esett a tiszta terítőre. Mit műveltél? Kiáltott a kutyájára mérgesen Szutyog Sári. Megpróbálta letörölni a foltot az abroszról, de ettől a ruhája is lekváros lett. Egy perc sem telt belé, minden ragadt. Legjobban persze Szutyog Sári és Kosmuk.
2: Akkor irány a fürdőkád!
0: Sóhajtott Sári. Hatalmas fürdőszobájuk volt, óriási fürdőkáddal. Nem véletlenül, hiszen Szutyog Sári állandóan fülig maszatos volt.
2: Vajon egy doboz mosópor elég lesz?
0: Töprengett.
2: Vagy beletegyem az összeset?
0: A szekrényben 10 doboz szupererős óriás mosópor sorakozott. Szutyog Sári beleszórta mind a 10-et a kádba. És a biztonság kedvéért hozzáöntött még 5 flakon mosogatószert is. Azután ruhástul beleült a kádba. Magával vitte Kosmókot és az asztalterítőt is. Megeresztette a vizet. Hű, mekkora hab lett! Játszottak, birkóztak, nagyon mókás volt. Közben a hab egyre csak nőtt. Belement a szemükbe, és már nem láttak semmit. Szutyog Sári el akarta zárni a vizet, de az egész fürdőszoba tele volt habbal. Nem találta a csapot. Ilyettében kinyitotta az ajtót. Egy szempillantás alatt az emelet is megtelt habbal. Aztán a lépcső, sőt, még a folyósó, a nappali és a konyha is.
2: Meneküljünk!
0: Kiáltotta Szutyog Sári, és Kosmókkal a karján kirohant az utcára. De nyitva hagyta a bejárati ajtót, a hab pedig tovább hömpölygött ki az utcára. Néhány járókelő megállt és megkérdezte.
1: Mi a baj, kislány?
0: De ebben a pillanatban elsodorta őket egy óriási habhullám.
1: Jön a hab!
0: Rikoltoztak az emberek. Néhányan megpróbáltak bejutni a házba, hogy elzárják a csapot, de hamar visszahőköltek. A bejárati ajtóban egyre csak púposodtak a hatalmas, csillogó habhólyagok. Most már az utcát is teljesen ellepték. Az emberek a parkoló autók tetejére másztak fel. Szutyog Sári egy teherautó tetején üldögélt Kosmókkal, és figyelte, ahogy a hab egyre magasabb és magasabb lesz. A környék összes utcáját ellepte már a hab. Egy férfi a telefonfülkéből éppen a tűzoltókat hívta.
3: Segítség!
0: Ordított a telefonba.
3: Azonnal jöjjenek tűzoltúrak, itt mindent hozzanak magukkal, amiük csak van.
0: De kijönni már ő sem tudott. A fülke üvegkalickává változott a végtelen habtengerben. Amikor anyu hazafelé jött a vásárlásból, egyenesen belebiciklizett a tajtékzó habhullámba. Segítséget akart hívni, de a szája rögtön megtelt habbal, és csak annyit tudott mondani, hogy szerencsére éppen akkor kanyarodott be az utcába csikorgó kerekekkel a szirénázó tűzoltóautó. Egy teljes órán keresztül locsolták a habot a legerősebb tömlőkkel, aztán egy rettenthetetlen tűzoltó elzárta Szutyog Sáriék házában a vízcsapot. Amikor végre az összes utcát felmosták, a lakók elragadtatva lelkendeztek.
3: Még sohasem volt ennyire tiszta a városunk.
0: Anyu, miután kiöblítette a száját, hozzátette.
3: Nagyon bután viselkedte, Szutyog Sári, de még sohasem voltál ilyen szép tiszta, és Kosmuk sem.
0: Később átjött a szomszédnéni, hogy visszahozza a terítőt, amit a hab sodort át hozzá. Ilyen tiszta abrosz sem látott még a világ.

0: Horváth Ildikó, a szegény ember és a medve. Élt egyszer egy szegény ember, falu széli kis kunyhóban, s repett hasú kemence mellett melengette pirosra fagyott kezét. Favágó volt a szegény ember, s tél idején, amikor az erdő hatalmas fáit döntögette baltájával, bizony megcsípte a hideg az ujjai. Történt egyszer, hogy amint éppen az egyik vaskos bükkfát döntögette, előbukkant az erdő belsejéből egy hatalmas barna bundás medve.
1: Na jó napot, szegény ember! Nincs jobb dolgod! Mit erőltetted magad azzal a favágással?
0: A szegény ember megtörölte a homlokát és letette a baltát.
2: Honnan tudod, hogy szegény ember vagyok?
1: Csak meg kell nézni a foltos ingedet, meg a szakadozott csizmádat. Már is tudom, hogy ki vagy.
0: Gondolkodott egy kicsit a szegény, és így szólt.
2: Lásd, én mégis felfogadlak.

0: Mi az?
1: Vakargatta a fülét a medve. Válaszolni azonban nem tudott.
0: A róka farka.
1: Nevetett a szegény ember.
0: Itt élsz az erdőben? Mégsem tudod. Na akkor válaszolj a második kérdésemre. Kibújik, ha nagyon várod. Nem látod, de megtalálod. Mi az?
1: Még nagyobbat vakart a fülén a medve, és szégyenlősen lesütötte a szemét.
0: Hát az ibolya, te buta.
1: Nevetett újra a szegény ember.
0: Tavasszal várod, bokrokban él, tehát nem látod. Mégis megtalálod, mert az illata oda csalogat. No de halld az utolsó kérdésemet. Erős, vaskos, mégis suta. Nagy a feje, mégis buta. Mi az?
1: A medve csak hümmögött, brummagott, s még jobban lehajtotta a fejét.
0: Te vagy barát.
1: Nevetett a szegény ember, és a medve kezébe nyomta a baltát.
0: Szolgám vagy, bundás.
1: A medve pedig mit tehetett egyebet? Neki esett az első hatalmas bükkfának, és közben csodálkozó pillantásokat vetett a vézna emberre, aki leült egy farönkre, s jó ízűen szalonnázni kezdett.

adj Isten egészségére. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ez a király olyan hatalmas volt, hogyha eltüsszentette magát, az egész ország népségének rá kellett mondani. Adj Isten egészségére! Néha, ha náthás volt, nem is lehetett más szót hallani az országban, mint azt, hogy

0: Isten egészségére. Minden ember azt mondta, csak a csillagszemű juhász nem akarta sohasem mondani. Megtudta ezt a király, nagyon megharagudott, maga elébe hívatta a juhászt. Elmegy a juhász, megáll a király előtt, aki pedig trónuson ült, és igen hatalmas volt, meg rettenetesen mérges. De akármilyen hatalmas volt, akármilyen mérges volt a király, a csillagszemű juhász mégse fél tőle.
1: Mondd mindjárt, adj Isten egészségemre! Adj Isten egészségemre! Nekem, te korhelybetyár, te!
2: Nekem, felséges úr!
1: De nékem, én nékem!
2: Nékem, hát, persze, hogy én nékem!
0: Már akkor a király nem tudta, mit tegyen mérgében, de beleszólt a hopmester.
3: Azt mond te, tüstént, azt mond! Adj Isten egészségére, felséges uram! Mert ha nem mondod, hát halál fia vagy!
2: Nem mondom én, addig, míg a király kisasszony nekem nem adják!
0: A király leány is ott volt a szobában, a király apja mellett ült egy kisebb trónuson, és olyan gyönyörűségesen szép volt, akár csak egy aranygalamb. No, de akármilyen gyönyörűségesen szép volt, azért mégis elnevette magát a juhász szavára, mert neki megtetszett a csillagszemű juhász. Jobban megtetszett, mint minden királyfi. A király pedig megparancsolta, hogy vessék tüstént a juhászt a fehér medve tömlőcébe. El is vitték a darabontok, s bevetették a fehér medve tömlőcébe. A medvének 2 nap nem adtak semmit enni, hogy annál dühösebb legyen. Amikor az ajtót betették, mindjárt megrohanta a juhászt, hogy széttépje és felfalja. De amikor a csillagszemét meglátta, úgy megijedt, hogy majd maga magát falta be, és a legtávolabbi szögletbe kucorodott. Onnan nézte, de bántani nem merte, pedig olyan éhes volt, csak úgy nyaldost a talpát az éhségtől. A juhász meg le nem vette róla a szemét, hogy ébren tartsa magát, nótákat csinált, mert tudta, ha elaludna, a medve rögtön széttépné. De nem aludt el. Reggel jön a hopmester, megnézi a juhász csontjait. Hát látja, hogy annak semmi baja. Felvezette a királyhoz, aki rettenetesen megharagudott, és azt mondta.
1: No, most közel voltál a halálhoz. Mondod-e, hogy adj Isten egészségemre?
0: De a juhász csak azt mondta.
2: Nem félek én 10 haláltól sem. Csak akkor mondom, ha a király kisasszonyt nekem adják feleségül.
1: Eredj hát a 10 halálba!
0: És a király megparancsolta, hogy vessék a juhászt az óriás sündisznók tömlőcébe. Be is vetették a darabontok. És a tüskés disznóknak nem adtak 1 hétig enni, hogy annál gonoszabbak legyenek. De amint a disznók nekirohantak, hogy szertefaldossák, a juhász kivett a szűre ujjából egy vendelnapkor faragott kis furuját, és elkezdte fújni Szent Vendel nótáját. Erre a sündisznók visszahökkentek, aztán meg egymásba kapaszkodva táncba ugrottak. A juhász úgy szeretett volna kacagni, amint az ormótlan állatokat táncolni látta, de nem merte abba hagyni a furujázást. Tudta, hogy akkor mindjárt elrohannának, felfalnák, mert ezeknél hiába volt csillagszeme. 10 disznónak nem nézhetett egyszerre a szeme közé. Azért csak fújta a vendelnótáját. Előbb csendesen, hogy a tüskés disznók andalgót jártak, de aztán mind gyorsabban, míg utoljára olyan frisset furujázott nekik, hogy nem győzték már az aprózást. Egészen kifáradva egy rakásra dűltek. A juhász csak akkor nevetett, de úgy nevetett, de még reggel is, amikor a hopmester jött megnézni, hogy maradt-e valami a csontjaiból, a könnyek végigfutottak orcáján a nagy kacagástól. A hopmester felvezette aztán a juhászt a királyhoz. A király még mérgesebb lett, hogy a disznók nem tudták elpusztítani a juhászt, és azt mondta.
1: Na, most már közel voltál a 10 halálhoz. Hát mondod-e már, adj Isten egészséget!
2: Nem félek én 100 haláltól sem! Csak akkor mondom, ha a király kisasszonyt nekem adják feleségül!
1: Eredj hát a 100 halálba!
0: A király megparancsolta, hogy vessék a juhászt a kaszás verembe. El is vitték a darabontok a sötét tömlőcbe, melynek a közepén egy mély kút van körülrakva éles kaszákkal. A kút fenekén meg egy mécseség, hogyha valakit belevetnek, meglássák, leérte a fenekére. Ahogy odavitték a juhászt, arra kérte a darabontokat, menjenek ki egy kicsit, míg ő belenéz a kaszás verembe, talán még meggondolja magát, mondja a királynak, adj Isten egészségére. A darabontok kimentek. Ő pedig felállította a verem mellé fokosát, arra ráakasztotta a szűrét, a tetejébe meg a kalapját tette. De előbb még a tarisznyáját is felakasztotta, hogy test is legyen a szűrbe. Akkor aztán kiáltott a darabontoknak. Hogy már meggondolta, Biző mégsem mondja. A darabontok bementek, belökték a szűrt, a kalapot meg a tarisznyát a verembe, hallgatták, amint esett kaszáról kaszára, míg leért, és utána néztek, mint oltotta ki a mécsest. Aztán egészen megnyugodva, hogy most már igazán vége a juhásznak, elmentek. A juhász pedig a sötét szögletben nevetett. Másnap jön a hopmester lámpással. Hát, majd hanyat esett, ahogy meglátta a juhászt. Felvezette aztán a királyhoz, aki már akkor még sokkal mérgesebb lett. De azért mégis megkérdezte.
1: Na, most a 100 halálban voltál. Mondod-e már, adj Isten egészségemre!
2: Nem mondom én addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
1: Tán olcsóbér is megalkuszunk.
0: Mondta a király, amikor látta, hogy semmi módon el nem pusztíthatja a juhászt, és megparancsolta, hogy fogjanak be a királyi hintóba. Akkor maga mellé ültette, s elhajtatott az ezüst erdőbe. Ott pedig így szólt hozzá.
1: Látod ezt az ezüst erdőt? Ha azt mondod, adj Isten egészségemre, neked adom.
0: A juhász csak elhűlt, de azért mégis azt mondta.
2: Nem mondom én addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
0: A király pedig elszomorodott, odább hajtatott, elértek az aranyvárhoz. Ott pedig azt mondta.
1: Látod ezt az aranyvárat? Ezt is neked adom, az ezüst erdőt, aranyvárat, csak mondd azt nekem, adj Isten egészségemre.
0: De a juhász, bár ámult bámult, mégis azt mondta.
2: Nem mondom én addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
0: Erre a király nagy búsulásnak adta magát, odább hajtatott a gyémántóig, ott aztán azt mondta.
1: Látod ezt a gyémántavat? Még ezt is neked adom, ezüst erdőt, aranyvára, gyémántavat. Mind neked adom, csak azt mond nekem, adj Isten egészségemre.
0: Már akkor a juhásznak be kellett hunni a csillag szemét, hogy ne lásson, de mégiscsak azt felelte.
2: Nem mondom addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
0: Akkor a király már látta, hogy másként nem boldogul vele. Hát, megadta magát.
1: No, nem bánom. Hozzád adom hát a leányomat. De aztán mondd el nekem igazán, adj Isten egészségemre.
2: Mondom hát, hogy ne mondanám. Persze, hogy akkor mondom.
0: A király ennek nagyon megörült. Kihirdette, hogy örüljön az egész ország népsége, mert a királyleány férhez megy. Örült is az egész ország népsége, hogy a királyleány, aki annyi királyfit kikosarazott, a csillagszemű juhászt mégis megszerette. Tartottak aztán olyan lakodalmat, hogy az egész országban mindenki evett, ivott, táncolt, még a halálos betegek is, még az aznap született gyermek is. De a királyházánál volt a legnagyobb vígság. A legjobb banda ott húzta, a legjobb ételeket ott főzték. Tenger népült az asztalok körül, a jókedv a házfedelet emelgette. A vőfély éppen felhozta a tormás disznófejet, és tisztességesen elmondta.
4: A leves elfogyott, itt hozom a tormást, melynek erejétől csókolgatjuk egymást.
0: Amikor erre a király maga elé vette a tálat, hogy szétossza mindenkinek a maga falatját, egyszerre csak nagyot tűszentett az erős tormától.
2: Adj Isten egészségére!
0: Kiáltott a juhász legelőször. A király úgy megörült rajta, hogy örömében menten szörnyet halt. Akkor a csillagszemű juhász lett a király. Igen jó király vált belőle. Soha se terhelte népét még azzal is, hogy kedvük ellenére jót kívánjanak neki. Mégis jót kívánt neki mindenki parancsolat nélkül is, mert igen jó király volt. Hát igen, szerették.

0: Simon Réka Zsuzsa, zöld elemér, zöld szakálla. Zöld elemér nyűszített, jajgatott, bömbölt és ordított egyszerre. Azt ne kérdezzétek, hogy lehetett mindezt egy időben, mert ezt csak ő tudja. De el kell árulnom nektek valamit. Leginkább arról volt híres, hogy Manó király létére ő jajgatott legtöbbet a világon. Ha elesett, jajgatott. Ha nem esett el, akkor is jajgatott. Ha nem kapott új Manó zöld csapkát, nyafogott. Ha kapott, akkor nyefegett. Ha nem ült kényelmesen a széken, morgott. Ha kényelmesen ült, mirget morgott. Egy szóval, nagyon érthetetlen figura volt ez a Manó király. Történt egyszer, hogy hosszú zöld szakálla már a földet seperte, de zöld elemér hallani sem akart arról, hogy a királyi Manó borbély kicsit lenyisszancson belőle. Mit volt mit tenni? A Manók nem erőltették a szakáligazítást, mert nem akarták, hogy a Manó király elkezdje a homlokráncolást, fújtatást, mirgést, morgást. A szakál meg csak nőtt. Már meghaladta a 19,5 araszt. El sem tudjátok képzelni, milyen hosszú az egy Manónak. Szegényke állandóan belebotlott, becsípte az ablakrésbe, ráhúzta az ajtót, becipzárolt a kardigányába. Belelógatta a levesbe. És mégsem akarta, hogy lenyisszantsák. Minden nap ezt hajtogatta.
1: Ilyen almazöld szakála nincs senkinek ezen a világon. Csodaszép.
0: Ha végigment az utcán, összesugtak a háta mögött. Ha végigment a patak partján, ezt búgták a háta mögött. Ha bement a közértbe vásárolni, ezt siseregték a háta mögött. Zöld elemér úgy tett, mintha nem is hallaná. Azt gondolta, irigyek a szakállára.
1: No csak irigykedjenek.
0: Úgy kell nekik, gondolta magában. A szakál pedig csak nőtt, mintha sietni akart volna valahová. Már nem csak zöld elemér botlott bele, hanem a manópalota kincstárnoka, fodrásza, kuktája és udvari balandja is. Pif-puf, gurultak is a lépcső lefele.
2: Ez tűrhetetlen!
0: Süvítette a kincstárnok.
3: Ez borzasztó.
0: Morogta a fodrász.
4: Ez felháborító.
0: Zugolódott a kukta.
5: Ez kibírhatatlan.
0: Dörögte az udvari balond. Tipegtek, topogtak, szaladgáltak ide-oda, összekiabálták a zöld manókat. Jöjjenek gyorsan, mert fontos dologban kell dönteni, mi legyen. Zöld elemér Manó király hosszú szakállával.
6: Vágjuk le!
7: Az nem lehet, nem engedi.
0: Szólt a kukta, és a szakástól akkora nyaklevest kapott, hogy még most is sajog a helye.
8: Egy kukta ne szóljon a nagyok dolgába!
2: Jól van, levágjuk, de hogyan?
0: Töprengett az udvari kincstárnok.
9: Hogyan? Micsoda kérdés? Hát álmában, nyisz-nyassz és kész is, fel sem ébred?
0: Bölcsködött az udvari bolond.
3: Igaza van, ide az udvari ollót.
0: Kiáltotta az udvari borbély. Megvárták, míg a napnyugóvóra tért. Zöld elemér virágmintás ágyában feküdt. Hálósipka vigyorgott a fején, hosszú szakálla a paplanon pihent. Vége a szőnyeget seperte. Az udvari borbély hangtalanul besurrant a Manó király hálószobájába. Az ágyhoz lépett, az olló vidáman csattogott. Volt szakál? Nincs szakál. Reggel zöld elemér korán ébredt. Könnyűnek, fiatalosnak, csoda helyesnek érezte magát. A király tükörhöz sietett, hogy köszöntse önmagát. Júj, bátran belenézett, aztán...
1: Azt a zöld fej fújta túros buktáját! Jajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajj
0: egész udvart. Szaladtak is az alattvalók, csak úgy porzott a lábuk alatt a zöld kövezet.
1: Azt a zöld terem buráját, hogy én milyen helyes vagyok szakáll nélkül. ugye nektek is tetszik?
4: Csodálatos!
5: Nagy újongás füttyent és rázta fel az udvart. Mindenki boldog volt, mert eltűnt a szakál. De igazán annak örültek, hogy a király is örült. A manók már csak ilyenek.

0: a bolondos legény. Volt egyszer egy szegény ember, aki holta után három fiára egy bikát hagyott. A fiúk úgy egyeztek meg, hogy mind a hárman építenek egy-egy pajtát, s amelyikbe a bika belefut, azért legyen. No, építenek is. A két nagyobb olyan cifrát, hogy még a pap is ellakhatott volna benne. A harmadik, az egy kicsit bolondos volt, hitvány nyírfa vesszőből font egyet. Elereztik a bikát, s hát egyenesen a vessző pajtába futott. A két nagyobb legény eleget bosszankodott, de ők akarták így, oda kellett engedni a bikát a bolondnak. A fiú egyszeribe kötelet vet a bika fejére, s annál fogva vezeti a vásárra. Amint megy az országúton, nagy szél kerekedik, s egy nagy horgas fűzfa elkezd nyikorogni, mint a csiki szekér.
1: Ez bizonyosan meg akarja venni a bikát.
0: Oda kiállt a fűzfának.
1: Mit adsz érte, hé?
0: De a fűzfa csak nyikorgott.
1: Ennek látom úgy kell, ha mind a két szarvát leütöm.
0: Kapja magát, s a bikának mind a két szarvát leüti egy szempillantásra. Hanem a fűzfa csak nyikorgott.
1: Hát nincs most pénzed. Nem baj, csak szerencse. Majd eljövök jövő héten.
0: Azzal megköti a bikát a fűzfához, ő meg elindul hazafelé. Kérdik otthon a bátyai.
2: No te bolond, de a bikát.
1: Meghiszem azt.
2: Kinek adta, de te bolond, mert tudom, hogy Isten se megcsaltak.
0: Közlekedik vele a legnagyobb testvér.
1: De hiszen jó helyen van az, hékám. Eladtam egy horgas fűzfának 40 forintért.
2: Hát a pénz hol van?
1: Megadja majd a jövő héten, ha arra járok.
0: Kacagni kezd a két legény.
2: Azt a világ bolondja, azt ugyan jól eladtad, majd megkapod az zárát borgyúzó nagy pénteken.
0: A bolondos legény nem is hederített a bátyjaira. Elmegy egy hét múlva a fűzfához, kéri tőle a pénzt. De az még csak azt sem mondta, hogy Mihály bá.
1: Ugye? Hát ez a becsület?
0: Kapja a fejszét, üt egy istenest a fűzfára, s az gyökerestül kidől a földből. Nézi a helyét. Hát, egy égtelen nagy üst pénz van alatta. Azt mondja a fűzfának a legény.
1: Na hallod-e? Ebből már elviszem a tartozásodat, a többit meg elviszem kamatnak.
0: Úgy, amint volt, kiemelte az üstöt, belehúzta a fejszenyelébe, fellódította a hátára, s hazáig meg sem állott. Amikor megérkezik, meglátja a két másik legény a tengerpénzt. Összesúgnak, búgnak, hogy az a pénz jobb volna nekik, mint annak a bolondnak. Hanem a bolondos legénynek jó füle volt, s meghallotta, hogy miben járnak a bátyjai. Elszökött hazúról éjjel, s reggel egyenesen a királyhoz ment panaszra. Ennek a királynak olyan lánya volt, hogy soha emberi lélek meg nem tudta kacagtatni, úgy búnak ereszkedett. Mikor a bolondos legény elmondotta a panaszát, olyan hegyesen elkacagta magát, hogy az egész háztájék az enged belé. Azt mondja erre a király.
3: No, te legény! Én megfogadtam, hogy aki a lányomat meg tudja kacagtatni, annak adom, és nem is másítom meg a szavamat. Neked adom a lányomat, s fele királyságomat. A testvéreit pedig elkergetem az országból.
1: Fölséges királyom, ne kergesd el a szegényeket, majd jók lesznek az udvarban, véreseknek.
3: Jól van, teljék kedved!
0: Csaptak aztán olyan vendégséget, de olyant, hogy 7 nap és 7 éjjel még a ló is bort ivott. Azután a szerelmes pár felült egy tojáshéba, letutajozott a küküllőn, s ha kiszállnak, legyenek a vendégeitek.

Paulovkin boglárka, a Katica bogár elveszett pöttyei. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Katica bogár. Nagyon büszke volt piros szárnyaira, és 7 szép fekete pöttyére. Szeretett a tó felett repkedni, ahol jól láthatta magát a víztükörben. Tó hullámain meg-megcsillant a napsugár. Körülötte hatalmas nádas zöldelt. Katicának egyszer csak csúszdázni támadt kedve. Ráült egy nádlevélre. De jaj! A levél megbillent, és Katica lebukfencezett a vízbe. Éppen arra úszott a ponty. Ahogy a nádlevelek között megpillantotta a piros Katica szárnyakat, rögtön kitalálta, mi történt. Szegényke, gondolta. S mivel nagyon jó szívű ponty volt, még azt is gondolta. Megpróbálok segíteni rajta. A ponty olyan gyorsan úszott, ahogy csak bírt. Tudta, ha baj van, minden pillanat számít. Az orrán egyensúlyozva kiemelte Katicát a vízből. A Katica szerencsésen megmenekült, de jaj! A pöttyei! A Katica bogár 7 pöttye! Hová tűntek? Szomorkodott. Pöttyök nélkül nem is vagyok Katica, csak egy kis piros bogár. Ne búsulj! Ne búsulj! Vigasztalta a ponty. Szólok a többieknek, és megkeressük az elveszett pöttyeidet. Lassacskán egy

0: Nem csoda, hogy ő volt az első, aki felbukkant a vízből. Tessék, Katica! Nyújtott a diadalmas ábrázattal a pöttyöt Katica felé. Köszönöm, béka! Így Katicának egy pöttye újra megvolt. Katica visszatette legfelső pöttyét a helyére, és egy nádlevél széléről izgatottan kémlelte a tavat. Két fürge molnárka érkezett.
1: Én érek oda gyorsabban. Én adom oda neki először. Az enyémnek fog jobban örülni.
0: De aztán pont egyszerre értek oda, és a Katica mind a két pöttynek pont ugyanannyira örült. Így már három pöttye volt. A béka újabb segítőtársakat keresett. A víziboglárkák között talált rá a mindig vidám vízipókra. A vízipók nem tétovázott. Csinos légnadrágjában azonnal lemerült pöttyöket keresni. Sok-sok éles szemének köszönhetően hamarosan vissza is tért egy újabbal. Katicának így már négy pöttye volt. Vízisikló, kedves vízisikló, kérlek add vissza azt a pöttyöt, amit a szádban viszel, kiáltott fel hirtelen a Katica. A félelmetes vízisikló pont az ő levele alatt úszott el gyors, kígyózó mozdulatokkal, és a szájában egy pöttyöt tartott.
1: Tudod, én vesztettem el az előbb, amikor a vízbe pottyantam, tette hozzá a Katica pironkodva.
0: Tudom, tudom, neked hoztam. Nem akarom megenni, mondta a vízisikló, aki nem is volt annyira félelmetes. A Katicának így már öt pöttye volt. Most a vadkacsán volt a sor. Egyetlen víz alá bukással kihalászott egy újabbat Katica elveszett pöttyei közül. Katicának így már hat pöttye volt. Katica boldogan számlálgatta a pöttyeit. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Ugyan hol lehet a hetedik? A béka még egyszer vízbe vetette magát, hogy kiderítse, hol rejtőzködhet az utolsó elveszett pöttyöcske. Meg is találta. A tó mélyén élő vénséges vén harcsa szorongatta a bajszai között. Ez bizony baj. A harcsa meglehetősen goromba hal hírében állt. Azért megpróbálom, gondolta a béka.
2: Harcsa, add nekem ide azt a pöttyöt.
3: Minek az neked? Nem adom,
0: hajtogatta a harcsa.
3: Nem félsz, hogy megharaplak?
1: Nem félek, mondta remegő hangon a béka. A pötty a Katicáé, szüksége van rá.
3: Megnézem én magamnak azt a Katicát, mormogta a harcsa, és lomhán felúszott a víz tetejére.
0: Szemügyre vette, és tetszett neki a pötty gazdája. Tetszettek Katica piros szárnyai, kedves arca, és tetszettek bizony a pöttyei is.
3: Talán igaza van a békának, gondolta. Ugyan, mihez is kezdenék én ezzel a pöttyel?
0: Azzal bajszával kidugta a vízből az utolsó pöttyöcskét.
1: Hála nektek, végre megvan az összes pöttyöm, mind a hét, lelkendezett Katica, és a víztükrében megcsodálta régi új pöttyös szárnyait. Leszállt az este. Eljött az idő, hogy a kis Katica bogár, akinek immár megvolt mind a hét pöttye, hazatérjen. Sorban

0: Lázár Ervin a fájós fogó oroszlán. Amikor Bruckner Siegfried, a kiérdemesült cirkuszi oroszlán először üvöltött föl, Vacska Mati megegyezte.
1: Ijeszgetni akar bennünket?
0: A második ordításnál azonban már gyanakodni kezdte.
1: Talán ilyes?
2: Lehetetlen.
0: Rázta a fejét Ló Szerafin a kék pariba.
2: Tegnap kapta meg a nyugdíját, és 40 kiló parizert vett magának.
3: Világos, te lezabálta magát.
0: Vélte Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl. És ekkor megint fölhangzott a fájdalmas kiáltás. Bruckner Siegfried ordított, keservesen.
1: Mégiscsak meg kellene néznünk.
0: Mondta csendesen Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa.
4: Úgy van, megtekintjük.
0: Fölkerekedett az egész társaság. Elől ment Mikka Maka és Vacska Mati Mamintival, a kicsi zöld tündérrel. Utánuk Ló Szerafin, Nagy Zoárd és Aromó, legvégül pedig Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót és Dömdödöm. Bruckner Siegfried egy tölgy falat ült, mellette érintetlenül hevert a 40 kiló parizer.
1: Mi az? Talán meg akarsz vendégelni bennünket?
0: Kérdezte Vacska Mati.
5: Itt van!
0: Mondta síri hangon Bruckner Siegfried.
5: Csak egyétek meg! Faljátok föl! Tömjétek magatokat! Mit se törjögetek vele, hogy halotti toromra tartogattam!
4: Mire?
0: Érdeklődött Mikka Maka.
5: Halotti toromra!
0: Mondta még sírib hangon Bruckner Siegfried.
5: Én ugyanis meghalom.
0: Egy nagy könycsepp jelent meg a szeme sarkában.
5: Vége a világ legszebb oroszlányának, vége a világ legrendesebb élőlényének, csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem!
4: Meg csoda őrültél?
0: Kérdezte Mikka Maka.
4: Mi csoda történt?
3: Színészkedik. Semmi baja.
2: Nem látod, hogy nem nyúlt a parizerhez?
5: És ünneplőbe öltözött.
0: Suttogta megrendülten Szörnyeteg Lajos.
4: Hogy ünneplőbe? Tudtam már, ez az egy pepita nadrágja van.
0: Erre Dömdödöm Bruckner Siegfriedre mutatott.
6: Dömdödöm.
0: Aha, most vették észre. Siegfried a piros nadrágtartóját vette föl. Mert nadrágtartóból kettő volt neki. Egy szürke és egy piros. Nagy ünneprapokra pirosba öltözött.
4: De hát ne oldíts már. Mondd meg, hogy mi a bajod.
5: A fogam!
0: Ojé, a hideg csak úgy futkosott a hátukon. Hű a foga.
3: Nagyon fáj.
0: Bruckner Siegfried rázta a fejét.
5: Nem, egyáltalán nem fáj. Most még nem fáj, de majd. Egy-két nap múlva. Én úgyis meghalok! Ide nézzetek!
0: Felhúzta az innyét, és mindannyian látták. Ó, jaj, egy sötét foltocska a jobb felső szemfogán.
4: Hát bizony ez kinyuka. Egy lyuk. Lik.
5: Lyukacska.
7: Likacska.
8: Liki-luki.
0: Mondta bánatosan Maminti, és akkor Bruckner Siegfried szörnyűségesen felüvöltött.
5: Még egy szójáték, és ütök, vágok, ölök, és nem is tudok már én harapni ezzel, nézzétek!
6: Dömdödöm.
0: Mondta ekkor Dömdödöm. Bruckner Siegfried felugrott, és galléron ragadta.
5: Szóval te is gúnyolodsz! Azt mondtad talán, hogy lyuk-e? Vagy lik-luk? Likacska? Lyukacska? He? Vagy liki-luki? Mi?
6: Dödöm! Dömdödöm!
0: Rázta a fejét ilyet arccal Dömdödöm. Látszott, azt magyarázza, hogy dehogy is ilyesmiket mondod. Sőt, ellenkezőleg.
5: Azért mondom!
0: Engedte el Bruckner Siegfried, és azonnyomban sírva is fakadt.
5: Jaj, de sajnálom! Jaj, de szállom! Jaj, de szállom! Sírattam szegény!
3: Kicsodát?
5: Kicsodát? Kicsodát? Hát kinek nyugodt ki itt a foga? Ki van itt halálra ítélve? Kicsoda? Magamat! Magamat szállom, sírattam, sajnálom!
0: Aromónak elege volt már a nagy siránkozásból. Lebígyeztette a száját.
3: Inkább a fogmosást gyakoroltad volna annak idején. Most nem kellene siránkoznod.
5: Azt állítod, hogy sohasem mosok fogad.
3: Azt?
5: Hát ez igaz. Ez igaz, Aromó, bevallom, de az nagyon csúnya rágalom volt, hogy annak idején sem mostan fogad. Annak idején. Igenis, mostan.
1: Ezt én nem értem. Elismered, hogy sohasem mostál, de azt állítod, hogy annak idején mégis mostál.
5: Mit érteztem itt? Ezt a bohon egyszerű dolgot nem érted. Hát sohasem, de annak idején mégis. Mit te mértesz ezen?
7: Már elnézést. Akkor mikor mostál te fogad?
3: Majd én megmondom mikor. Mikor a hírt a birka írt, amikor a róka volt a tyúknak a legjobb móka, amikor a szamár volt a számtantanár, mikor egy pálcán kézen állt a fálcán, és mikor a récék voltak az észmércék.
9: Ez gyönyörű szónoklat volt.
0: Nézett Aron úr a tátott szája Nagy Zuárd a lépkedő fenyőfa.
1: Különösen az volt szép, hogy mikor egy fálcán kézen állt a pálcán.
5: Valóban szép szónoklat volt.
0: Mondta gyanakodva Bruckner Siegfried.
5: De nem ártana, ha egy ensen is megmondanád, hogy mit hazigáltál itt? Azt állítottad, hogy mostam annak idején fogad, vagy azt, hogy nem? Az annak idejéről beszélj!
3: Azaz annak idején akkor volt, mikor ami elmúlt, az lett a jövendő, és ami ezután lesz, az volt a múlt.
7: Beletörött! Beletörött!
0: Ordított föl szörnyeteg Lajos.
8: Ó, neked is a fogad?
0: Esett kétségbe Maminti.
7: Nem. Nem a fogam. Az agyvelőm.
8: Mibe töröd bele?
7: Hát, ebbe az egészbe, amit a Aromó mond. Igaz, nem tudtam olyan gyorsan követni, ahogyan mondta. Még csak ott tartok, mikor a róka a tyúknak a legjobb móka, hogy amikor a róka megeszi a tyúkot, az miért móka?
4: Na ebből elég. Csak locsogtok, lefetyeltek itt, neki meg szegénynek egy szörnyű lyuk van a szempokán.
7: Azon most elfelejtettem!
4: Ne ordíts, kérlek szépen. Inkább üljünk össze, és találjunk ki egy hathatós módszert.
9: Milyen módszer?
4: Hathatóst.
9: Az milyen?
4: Olyan, amitől biztosan elmúlik Bruckner Siegfried fogáról a lyuk.
1: Helyes! Akkor ne is hathatóst, hanem hídhetőst találjunk ki. Sőt! Ja, nem jön ki.
4: Micsoda?
1: Az, hogy 8 hatóst.
4: Nem baj. Mondd azt, hogy 16 hatóst vagy 17 hetőst. Kész. Most már csak okos dolgokat akarok hallani.
0: Körbeülték Bruckner Siegfriedet.
1: Akinek valami eszébe jut, az jelentkezzen.
7: Hő! Eszembe jutott!
4: Mondjad!
7: Azért volt a tyúknak jó móka.
4: Most nem arról van szó, hogy akármi eszedbe jut, azzal előálljál. Csak ha Bruckner Siegfried fogának a megjavítására támad egy gondolatod.
7: Jaj, nekem mégsem jut eszembe semmi. Mégiscsak beletörött az agyvelőm.
4: Jó, akkor ülj oda Bruckner Siegfried mellé. Tehát kettős a feladat. Bruckner Siegfried fog a kiukat. Szörnyeteg Lajos agya beletörött. Rajta, elő a mentő ötletekkel!
0: Egy darabig gondterhelten bámultak maguk elé valamennyien, és persze megint a Romónak jutott eszébe legelőször a megoldás. Azaz, várjuk csak ki a végét, mert a Romó igen vészjósó ábrázattal emelkedett fel a helyéről.
3: Úgy döntöttem.
2: Mi az, hogy úgy döntöttél? Talán az a véleményed.
3: Úgy döntöttem, hogy az a véleményem, miszerint...
5: Ezeket a mi szerinteket adjuk!
0: Legyintett mérgesen Bruckner Siegfried.
5: Egyszer találkoztam egy mi szerinttel, és össze-vissza az jutott nekem! Elegem van a mi szerintekből! Az ámbárokból, meg az annak ellenérékből is elegem van! Az ugyebárokról, meg az ámbártorokról nem is beszélve!
2: Szóval te találkoztál egy mi szerinttel? Szerinted mi az a mi szerint?
5: Köcsök kalapot visel, sárga kolucsnit és frokkot, csokornyakkendővel. És ez a csokornyakkendős miszerint racsolt is. Ráadásul, sőt, hazudozott, racsolva hazudozott.
0: Aromó feldühödött.
3: Szerinted mi az a miszerint?
5: Mi lenne egy kötőszó?
1: Szita kötőszó.
0: Aromó haragosan a közbeszólóra villantotta a szemét, majd ismét Bruckner Siegfriedhez fordult.
3: És te találkoztál egy kötőszóval?
5: Most mondtam, sárga kalustit visel, csokornyak...
3: És hazudott.
5: De mennyire?
3: Halljátok, ez megőrült.
0: Nézett szét segélykérően Aromó.
4: Egyáltalán nem őrült meg. Fenébe, ami szerintek kell. Térj a tárgyra.
3: Jó, de ne szóljatok közbe. Bruckner Siegfried foga azért lyukadt ki, mert sosem mosott fogat. Jó, mondjuk azért, mert csak annak idején semmikor sem mosott fogat. Tudomásom szerint őkelme legalább 100 éves, esetleg, ne szólj közben, mert abba hagyom. Esetleg 115, de maradjunk csak a 100-nál. Naponta 5 percet kellett volna eltölteni a fogmosással, az annyi, mint évi 1825 perc. Az nagyjából ugye évi 34 óra, az 100 év alatt az 142 nap, és akkor még a szökőnapokat bele se számítottam. Azt javaslom tehát, hogy közadakozásból vegyünk 200 fókefét és 2400 tubus fókrémet, és amíg el nem fogy, azaz 142 napig Bruckner Siegfried éjjel-nappal egyfolytában mossa a fogát, pótolja a mulasztást.
0: Áramú elégedetten leült.
10: Mi az?
5: Dehogy, 142 éjjel és nappal egyfolytában.
2: Hiszen az kis hián 5 hónap. Azt akarod, hogy ne aludjon, ne egyen, ne igyon, csak nyiszálja, csiszálja, sikálja, kaparja, húzza, vonja?
3: Csak ez a megoldás?
4: Egyáltalán nem megoldás. A lyuk attól nem múlik el. Moshatja ítéletnapig a lyuk már. Legfeljebb tiszta lesz.
2: És Bruckner Siegfriednek tiszta lyuk lesz a foga.
3: Nem is arra gondoltam, hogy meggyógyul, csak tanuljon egy kis tisztességet ez a mosdatlan fogú oroszlán.
6: Dömdödöm.
0: Nézett rá felháborodottan, dömdödöm.
3: Azt akarod mondani, hogy szégyelje maga?
6: Nem.
0: Ami azt jelentette, hogy igenis szégyelje magát. Mert nem megbüntetni kell Bruckner Siegfriedet, hanem meggyógyítani. Elég büntetés neki a lyuk a fogán.
8: Bizony, és egyre nagyobb büntetés lesz.
5: Miért?
8: Mert a lyuk egyre nő, eszegeti a fogat, és egyszer csak zúcs, alig marad fogad, és ami marad, azt is ki kell húzni.
10: Juhúj! Foghúzás alasztán szörnyű.
0: Mika Maka még mielőtt Bruckner Siegfried felüvölthetett volna, megszólal.
4: Éppen ezért kérünk valami mentő ötletet.
0: Pironkodva a lószerafin állt fel.
2: Hát nekem volna egy ötletem. Meg kell előzni a bajt. Bruckner Siegfried ideülne, erre a tisztásra elfordítaná a tekintetét, én meg egy jól irányzott, szép, kíméletes rugásra kirúgnám a fogát. Kész! Nem is kellene vele törődni többé.
5: Mi? Micsoda?
3: Nem is olyan rossz ötlet.
5: A te fogod azt rúgja ki!
3: Mi tördít az lószerefin, igazán csak jót akar neked.
5: Neki is, így akarja jót mindenki. Azt mondja, fordítsam a szemem, a fogom, tartsam oda. Talán rakjam a szemem a fülem mögé? Mi? És egyáltalán mi a biztosíték, hogy éppen azt a fogamat rúgja ki, amelyiket a lyuk van?
3: Hát mondd már, legfeljebb kettővel többet rúg ki. Azok a kotőbe már nem fájnak. Meg jól is jársz.
4: Na, ez akkor sem húzadás. Na, nem más kell. Ez egyértelműen nem megfelelő. Nem.
0: Nagy hangzavar támadt, Mika Maka nem tudott rendet teremteni.
4: Vajásolj már egy csöngőt.
0: Maminti előhúzta a varázspálcáját. 2 krakszot meg egy krikszet csinált a levegőben, és már nyújtotta is a csengőt Mika Makának. A csengőszóra elcsöndesedtek.
4: Csak azt akarom mondani,
0: kezdte szigorúan Mika Maka, de nem folytathatta, mert Bruckner Siegfried felugrott.
5: Honnan vetted a csengőt?
4: Honnan vettem volna, hiszen Maminti vajásolta.
5: Megvan! Éljen Maminti!
0: Nem nagyon értették a hirtelen boldogságot. Miért örül ennyire egy csengőnek? De nem a csengőnek örült.
5: Akkor gyorsan csinálj egy újabb krakszot, és krikszet, és mondd, tűnjön el a fogadról a lyuk! Hogy erre nem jöttem rá előtt, Maminti, gyerünk! Meg se kutyan ez a kicsiség egy hündéknek!
0: Oda ment Mamintihoz, és felhúzta az innyét. Maminti azonban szomorúan csóválta a fejét.
8: Sajnos Siegfried nem megy.
5: Mi az, hogy nem megy?
8: Mert ide tudok varázsolni egy csengőt, egy lexikont, vagy, ha nagyon akarod, egy traktort, de egy fogtömést varázsolni azt nem tudok.
5: Akkor te nem is vagy igazi tündér.
6: Dömdö. Dömdö.
0: Szólt rá hangosan Bruckner Siegfriedre dömdödöm, és mindannyian bólogattak, mert hiszen Maminti egy varázspálca suhintással megmentette egyszer dömdödöm életét. Hogyne volna akkor tündér?
9: Mi az, hogy nem tündér? Ha akarna, mirnix, dirnix, szamára változtatna téged.
5: Tényleg, szamára tudná változtatni.
8: Tényleg, de akkor egy lyukasfogó oroszlán helyett egy lyukasfogó szamár lennél. A lyuk az maradna.
5: Akkor sajnos az egésznek semmi értelme. Inkább vagyok lyukasfogó oroszlán, mint lyukasfogó szamár.
3: Pedig a te esetedben ez tökéletesen mindegy.
7: De hát nem lehet egyszerre szamár is, meg oroszlán is.
3: Te a beletörött agyvelőd, de ne szólj bele.
5: Gúnyolódni a szerencsétlenekkel, betegekkel, azt igen. Ahhoz értetek, de meggyógyítani. Jaj, már látom, hogyan fogok fetrengeni a fájdalomtól.
0: Vacska Mati emelkedett ekkor szólásra.
1: Nekem lenne egy ötletem.
5: Kalapáccsal kiverni a fogamat, mi? Vagy borítjával kilőni, ahogy én téged ismerlek.
1: Na jó, akkor nem is mondok semmit.
0: Sértődött meg Vacska Mati, és visszajut a helyére. Ló Szerafin mérgesen lekapta a szemüvegé.
2: Látod, milyen háládatlan vagy? Így érdemes segíteni neked. Én nem is maradok itt tovább.
0: Már szedelőcködött is.
4: No, nem kell azért megsértődni. Majd csak, te meg Siegfried, ne gyanúsítgass.
1: Arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Siegfried szemfogának.
4: És miből gondolod, hogy a szemfoga tud olvasni, amikor ő maga sem tud?
5: Még hogy én nem tudok? Az ABC mind az öt betűjét ismerem.
9: Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfogad olvasni, majd fölolvassuk neki a levelet. És mit írunk benne? Mondjad, Vacska Mati!
1: Megkérjük, hogy ne lyukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Siegfriednek.
9: Nagyszerű! Ez a legjobb megoldás!
3: Esetleg verseket is írhatnak Bruckner Siegfried szemfogának.
0: Gúnyolódott Aromó. A gúnyt azonban senki nem vette észre, és Vacska Mati már szavalta is a verset.
1: Igen, tisztelt szemfog, rajtunk önki nem fog, önön nevetni fogunk.
0: És itt elakadt.
1: Mondjatok rá egy rímet.
3: Mivel nem a mi fogunk?
9: Mit számtalanket? Majd megsértődik a szemfog, aztán nézhetünk. Főleg szegény Siegfried nézhet.
3: Nem én vagyok a szemtelen. A szemfog szemtelen.
7: Nem értem. Ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen?
0: És ekkor szigorúan megszólal Dömdödöm.
6: Dömdödöm. Dömdödöm.
0: Mondta, és Bruckner Siegfriedre mutatott.
5: Micsoda? Halljátok, mit mond?
11: Halljuk, halljuk!
0: Bólogattak a többiek, és Bruckner Siegfried láthatta az arcukon, pontosan azt gondolják, amit Dömdödöm mondott. Mindenki jól értette. Azt mondta Dömdödöm, hogy hiába ugrálnak, csak is egy orvossága van a bajnak. Be kell tömni a szemtelen szemfogat.
5: Arra, hogy elmenjek egy fogorvoshoz, és krrrrz, furóval!
6: Dödöm.
0: Bólogatott Dömdödöm. Bólogatott Dömdödöm.
5: Hát, az aztán nem, de nem ám,

0: hervat, vállát lejtette, nyakát behúzta, és szomorkásan motyogta maga elé.
1: Csak fogorvos, segíts!
0: A többiek lélegzett visszafolytva figyelték. Na most mi lesz? Mi lett volna? Bruckner Siegfried púzba vágta magát, a fejét fölemelte, a mellét kidüllesztette. Nyoma sem maradt az előbbi hervatag Bruckner Siegfriednek. Ezen a Bruckner Siegfrieden feszült a piros nadrágtartó, mellekosara, mint egy kétakós hordó. Na és az a hangja, az volt aztán a királyi?
1: Gyerünk ahhoz a fogoroshoz! Hát mi vagyok én? Gyávanyúl!
2: Na, csak ne nyulazzunk,
0: mondta Aramó, de még ez a közbevetés sem csökkentette a pillanat nagyszerűségét. Szeme düllett, arca horpat valamennyieknek, ekkora hősiesség láttán. Uram teremtette, ez el akar menni a fogorvoshoz. Uram teremtette! Csoda Bruckner, csoda Siegfried! Még Mikka Makka is dadogott a csodálattól.
3: Akkor majd valaki elkísér. Ki vállalkozik?
0: Kiabálták, de végül is Aromóra esett a választás, mert ő már kétszer is járt a városban, sőt saját állítása szerint egy ízben már majdnem ült villamoson is.
4: És ő velem mi lesz?
0: Zokogott csöndesen Szörnyeteg Lajos, mikor már éppen indulni készültek.
5: Hogy te veled mi lesz?
4: Hát a nagy velőm. Már elfelejtetted, hogy az agyvelőm beletörött.
3: Vigyétek el a Lajost is. Akkor egy fogorvos, és utána egy agyvelőjavító.
0: Mondta Mikka Makka, és búcsúztak. Vacskamati Bruckner Siegfried zsebkendőjével lengetett, és aztán sorban valamennyien. Bruckner Siegfried Aromóval és Szörnyeteg Lajossal eltűnt az erdei úton. Jó párat lépegettek, kipi-kipi, Aromó, bim-bum, Bruckner Siegfried és Cliff-Claff Szörnyeteg Lajos, amíg a városba értek. Bruckner Siegfried olyan büszkén ballagott az utcán, hogy 720 kitüntetés elfért volna a kidüllesztett mellén. Ám de ekkor megszólalt Aromó.
2: Itt a ház!
1: A fogorvosi.
0: Tekergette a nyakát Bruckner Siegfried. Aromó bolintott, és Bruckner Siegfried mellére pillantott. Már csak 501 kitüntetés férne el rajta, gondolta kárörvendve. A lépcsőházban már csak 21 kitüntetés fért volna Bruckner Siegfried mellére, sőt, egy lépcsőkanyar, 19 kitüntetés, 2 lépcsőkanyar, 8 kitüntetés, 3 lépcsőkanyar, és azt mondta Bruckner Siegfried,
1: feltettem a zsebkendőmet, visszamegyek.
2: Íme a hős oroszlán, a bátrak bátra, a rettenthetetlen. Hallod?
0: Mindhárman füleltek, ezt hallották.
4: Valamit fúrnak.
1: Fogamat fúrja!
0: Ordította Bruckner Siegfried, és rohant volna a lépcsőn, de Aromó eléje ugrott, és betuszkolta Bruckner Siegfriedet az ajtón, amelyen ez a felirat díszágát. Dr. Zirzur fog és agyarbarát. Na, lenyomták ott Bruckner Siegfriedet egy székbe.
1: Jaj!
2: Ne jesztegessen! Kitártani!
0: Mondta neki megróvóan Dr. Zirzur, és megindult felé a fúróval, és Zirzur már berregett is valami, csőrönt is valami, nyekkent is valami, nyikkant is valami, zuttyant is valami, pottyant is valami, kottyant is valami. És ekkor azt mondta Dr. Zirzur.
2: Na!
1: Én? Drága doktor úr?
0: Szólt ekkor közbe Bruckner Siegfried.
1: Rettenetesen ordítani fogok.
2: És ha szabad érdeklődnöm, miért?
1: Ha fúrni tetszik.
2: Kifúrva?
1: Ha tömni tetszik.
2: Betömve.
1: Kész.
0: Bruckner Siegfried fölugrott, és egy tükörhöz rohant.
1: Édes és Aromó, itt a tömés. Ha, ide nézd, milyen gyönyörű, nem csodálatosabb tömés. Ha, mit szólsz? Láttál már ilyen gyönyörű tömöst?

0: nyolc-ki tüntetés. Tokikám, maga egy bűvész vagy, bűvész vagy, hogy amit akar.
1: Két cuppanós csókot nyomott Dr. Zirzur arcára. 21 kitüntetés.
2: Jaj.
1: Mondta Dr. Zirzur, ami nem is csoda, te is azt mondanád, ha megcsokolna egy oroszlán. Ráadásul kétszer is. 720 kitüntetés.
0: Kinek van az erdőben fogtövése? Na, kinek?
1: Ugrált Bruckner Siegfried.
0: Természetesen nekem, csak nekem, csak nekem. Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem. Csoda fogtövésem.
3: Egyáltalán nem fáj.
0: Ugyan, egy hősnek.
1: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Egyáltalán nem fáj.
0: Ugyan, egy hősnek.
3: Doktor úr.
1: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Nem lehet egyet nekem is?
4: Tömés.
3: Igen.
4: Lyukas.
1: Aromó reménykedve eltátotta a száját. Dr. Zirzur belekalamolt a szájába egy kis nyeles, kerek tükörrel.

0: Csodálatos fogak. Egy árva jussz rajta.
1: Áramó elkeseredett.
2: Egy kis tömést azért.
3: Megőrült, kérem? Egészséges fogak kifúrni? Hát, hogy képzeli?
1: Hehe részett Bruckner Siegfried a tükör előtt.
4: Egyedülálló a produkció. Fogtömés az erdőn. Mehetünk. Gyertek. Ti fogotömetlenek.
5: És én velem mi lesz?
3: Önnek is lyukas a foga?
5: Nem. Nem. Az agy velőm beletörött. Egy agyvelőjavító kellene.
3: Agyvelő ügyben forduljon bizalommal Dr. Zilz úrhoz. Majd én foglaljon helyet.
5: Fájni fog?
3: Egy picikét sem. Nézzen mélyen a szemembe.
5: Elég mély.
3: Kiváló. Kanállal eszjön a levest, vagy villával?
5: Kanállal.
3: És a mákos tésztát?
5: Azt villával. De szükség esetén kanállal is
3: tudom enni. Tessék.
5: Sőt, még szükségesebb esetén kézzel is.
3: Remek! Várakozásom felüli. Itt valamennyiünk előtt ünnepélyesen kijelentem, hogy az ön agya a legtöretlenebb. Szuper jó! Prima agyvelő!
1: Így hát boldogan és egészségesen elindultak hazafelé. Csak Áramó volt kicsit szomorú. Lám, Bruckner Siegfried egy fogtöméssel fölébe kerekedett.
2: Ezt érdemlem, amikor mindig rendesen mosom a fogam?
4: Egy parmésziért megmutatom neked a fogtömésemet.
1: Mondta neki nagyképűen Bruckner Siegfried, és mentek hazafelé. Kipi kipi, Áramó, bim bum, Bruckner Siegfried, és Cliff Claff, Szörnyeteg Lajos. Addig-addig kipi-kipi, és addig-addig bim-bum, meg klik-klaff, amíg vissza nem értek a négyszögletű kerekertőbe. Na voltám öröm, helye húja, kalaplengetés. Hurrá, hurrá!
6: Hurrá!
1: Megjöttek.
6: Hújjé!
1: Csak Lószerafin gyanakodott egy picinkét.
7: Nézzétek, Bruckner Siegfried hagy fönn hordja az órát.
8: Talán én lát valamit az égen. Siegfried, mi badott fönt olyan érdekes?
1: De Bruckner Siegfried elhúzta a száját, és csak úgy fokhegyről odavetette Vacska Matinak.
4: Hogy beszélsz te egy hűssel?
1: Egy kis csend támadt. Tekergették a nyakukat, merezgették a szemüket, keresték a hőst.
6: Hogy-hogy hőssel? Na meséljétek már, mi történt?
1: Áramó könnyedén előlépett és legyintett.
2: Dr. Zirz úr betömte Siegfried szemfogát. Semmiség az egész, egy csecsemős nevetve kibírna.
1: Bruckner Siegfried harsogó gulykacajt hallatott.
4: Ha-ha-ha-ha, mi, hogy egy csecsemő? Rettentő fájdalmas volt. Csillagokat láttam, de egy hős nem csill, nem jajgat, nem remeg.
1: Szájtátva nézték Bruckner Siegfriedet, aki íme nem sír, nem jajgat, nem remeg, és ezt a kicsi csodálatszünetet használta föl Szörnyeteg Lajos a megszólalásra.
5: És az én agyvelőm egy szuper...
1: De nem jutott szegény tovább, mert Lószerafin egy finom patamozdulattal félre söpörte, és Bruckner Siegfried előtt termett.
7: Mutasd a fogtömésedet.
4: Ingyen? Ha ma bolond volnék, ötöd egyedülálló. Csodát, ingyen mutogatni. Egy pár vízsdért megnézhetitek.
8: Ezen megőrültem. Mindig tudtam, hogy nagyképű vagy, de hogy ennyire?
1: Éppen Szörnyeteg Lajos felé fordul. Lajosnak ez éppen kapóra jött, és magyarázni kezdett.
5: Vacska Mati, ide figyelj! Az én agyvelőm egy szuper!
8: Láttátok már ilyen nagyképű oroszlánt?
2: A fogorvosi székben ott bezeg nem volt ilyen nagy legény?
1: Rikkantott közbe Áramó, de Bruckner Siegfried erre is csak legyintett.
4: Mit irigykedsz? hogy könyörögtél egy kis fogtömésért, de doktor Zirzur megmondta, hogy csak hősöknek lehet.
7: Igazán?
1: Kérdezte ámultan Ló Szerafin. Szörnyeteg Lajos most hozzáfordult.
5: Üdvöld és Szerafin! Az én agyvelőm egy szuper!
1: De most sem juthatott a mondat végére, mert Áromó, miközben vad tekintettel nézett Bruckner Siegfriedre, közbevágott.
2: Na hát most már bánom, hogy elmentem veled.
4: Mint a bizony egyedül nem találtam volna oda. Kinek van az erdő fogtömése? Na kinek? Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek.
9: Ami azt illeti?
1: Szólalt meg erre Maminti, a kicsi zöld tündér.
9: Elég buta oroszlán vagy te.
10: Dödöm.
1: Helyesel, dömdödöm. Bruckner Siegfried erre még jobban felhúzta az orrát.
4: Ugyan kis mit ugrálsz? Irigy társaság! Törődöm is én veletek!
1: Ezzel hátat fordított nekik, és elindult az erdő felé. Az orrát nagyképűen az ég felé tartotta. Szomorúan bámultak a távolodó oroszlán után. A csendben megint megszólalt szörnyeteg Lajos.
5: Az én agybelőm egy szuper!
2: Egy törpe szuper, tudjuk. Mit mondogatod annyit?
1: De szörnyeteg Lajos talán észre sem vette, hogy megint félbeszakították a mondókáját, ijedelem ült az arcára, és Siegfried felé mutogatott.

0: A régi farkas verem felé mész. Nézz a lábod elé.
1: De Anna kiabálhatott. Vak is volt, s úgy tetszik, süket is a dicsőségtől.
2: A büszkeségtől nem tud a lába alá nézni, csak nézze az eget.
0: Te beleesik a verembe.
3: Hadd essen.
4: Vigyázz, a verem!
1: Na de ordíthatott, mert akkor már csörömpölt, zörömbölt, sítyen, csútyan, és a gödör fenekén egy nagyot huppant Bruckner Siegfried. Belepottyant a verembe. Ordított is nagy kétségbe esetten. A többiek meg rohantak a verem köré.
0: Ezt mégsem kellett volna hagyni.
1: Sopánkodott szörnyeteg Lajos. Mikamaka mélyen a gödör felé hajolt.
4: Nagyon megütötted magad?
1: Bruckner Siegfried nem válaszolt, csak sírdogált, zokogott, jajgatott a verem fenekén.
5: Na gyere már ki, varázsolok neked egy létrát. Csiribú, csiribá, legyen itt egy létra.
1: A létra zúgva átrepült a légtéren, és besuttyant a gödör fala mellé. Siegfried nyöszörögve föltápászkodott, és jajgatva fölmászott a létrán. A bal tenyerében nagyon szorongatott valamit.
4: Mit jajgatsz? Nem tört el semmit.
1: Mondta neki Mikamaka, miután alaposan szemügyre vette a veremből kimászót.
0: Nehogyis nem, nehogyis nem. Törött, ide néz, kitörött.
1: Mikamaka elé tartotta a balmarkát. Valami sötét lett a balmarkában.
2: De hát mi ez?
0: Mi ez? Nem látod? A betömött szemfogam kitörött. Ez a csoda fog.
4: Mit siánkozol? Megérdemled.
0: Igaz. Nagy képű voltam. Ne haragudjatok rám. Mondd ma, Minty. Nem tudnál visszavarázsolni?
5: A fogadat?
0: Igen.
5: Sajnos nem. De tudod mit? Ide varázsolok egy gránitkövet. Csiribú, csiribá, legyen itt egy gránitkő.
1: És már zúgott is a levegőben a gránitkő.
2: Vigyázz rád, ne essen!
1: Na persze, hogy nem esett senkire. Szép csendesen odatornyosult a lábuk elé.
3: Ez nagyon szép volt. Gratulálok, ma, Minty. Csak azt mondd meg, mit csinálunk a gránitkővel.
5: Ide fölőre beleágyazok Bruckner Siegfried kitörött szemfogát. Így mi. És ez itt marad örökre, emlékeztetőleg, hogy senki se legyen többé közülünk felvágós.
1: Bruckner Siegfried fancsali ábrázattal nézte a művet.
0: Szegény fogam, mit kellett megérned?
1: A többiek felélénkültek az események eme új fordulatától.
3: Egy kis verset is kéne a gránitba vésni, aranybetűkkel.
4: Úgy van, igen.
3: Például az nagyon jó lenne, hogy ez arról egy emlékmű, hogy így jár, aki nagy képű.
2: Nagyon jó versike, tanulságos. Véssük csak.
1: És vésték, kalapálták, aranyozták. Egy-kettőre elkészültek vele.
4: Na, akkor minden rendben van. Nem is végződött olyan rosszul ez a történet.
6: Te meg, Bruckner Siegfried, ígérd meg, hogy nem leszel többé nagyképű.
1: Bruckner Siegfried vadul szökkent egyet, kidüllesztette a mellét.
0: Épp ott a szádja! Egyáltalán! Hogy mersz engem megszólítani? Hol van a te fogod gránitba ágyazva? Kiállítva az erdőn? Hol állítottak a te szemfogadnak? Emlékkövet? Sehol! Mert kinek a szemfogának van emlékköve? Gránitból, aranybetűkkel? Kinek? Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek! Csoda nekem!
1: A többiek földbe gyökerezett lábbal nézték. Megszólalni csak az egy dömdödöm tudott.
7: Dömdödöm.
1: Mondta megrendülten.

0: Nina és Erik. Amikor még kicsi voltam, vagyis réges-régen, bizony olyan régen, hogy már alig emlékszem rá. Túl a hegyeken és a nagy erdőn, ahol a mesék teremnek, volt egy alacsony kőfal, a kőfal nincs már meg. Különben elmennék rá és ráülnék, de hogy ott állt rég, arra biztosan emlékszem. Gyakran üldögéltem rajta kiskoromban, ha sütött a nap. Néha borús időben is ültem rajta, talán még olyankor is, amikor langyos eső szemerkélt. Azt hiszem, néha jól meg is áztam. Kényelmes ülés esett azon a kőfalon, de a legérdekesebb az volt, hogy onnan látni lehetett az egész országutat. Kiskoromban nagyon érdekes volt figyelni, ki jön és megy az úton. És néhol ez ma is érdekes. Úgy hallottam, talán ma is ülnek kiskölykök valahol a kőfalon a napsütésben, és figyelik mondjuk az elhaladó autókat. Az én kőfalamról is lehetett látni autót. Bár igen ritkán. De onnan például láthattam kígyót úton valamerre. Talán csak éppen átkelőben az úton. Mert nem hiszem, hogy a kígyó hasának jól esik az országút sódere. Néha lehetett látni egy fáradt rókát, aki láthatólag élvezte az országúton való kutyagolást. Vagy egy nyúl ugrándozott keresztül az úton, riadtan menekülve egy elvadult macska elől. Megesett, hogy egy jávorszarvas ballagott el méltóság teljesen, és egy-egy öreg ember persze zsákkal a hátán, vagy egy anyóka, aki kosárnyi tojást cipelt. Én meg csak ültem a kőfalon, és néztem őket. És az életet kellemesnek és egyszerűnek láttam. Hanem egy nap jött a kavicsszedő lány, és az élet már nem látszott olyan kellemesnek és egyszerűnek. Egy nap, ahogy ott ültem a kőfalon, és reggel óta nem láttam senki más, csak a paplányát elbiciklizni a csomagtartóján egy zsoltáros könyvvel, mert ő néha elbiciklizett az idős emberekhez, és imákat olvasott, és szent énekeket énekelt nekik. Egyszer hallottam, amikor az öreg bácsikámnak énekelt, tehát nem volt valami nagy szám. Hát egyszer csak megláttam a lányt, aki kavicsot szedett. Bár első pillantásra nem is értettem, mit csinál. Csak láttam, hogy lassan lépked egy lány, sem fiatal, sem öreg, és az utat borító sódert bámulja. Időről időre lehajolt, fölvett valamit, és a kötény zsebébe dugta. Úgy festett a dolog, mintha itt már elment volna egyszer, elvesztette volna az apró pénzét, és most visszajött volna, hogy megkeresse. Hirtelen megérezte, hogy figyelem, fölnézett rám, és magához intett. Nem szólt semmit, csak intett. Oda mentem hozzá. Elvesztetted a pénzed? Segítsek megkeresni?
1: Nem vesztettem el semmiféle pénzt. A sóderben találni itt-ott gyönyörű kavicsokat. És ilyen kell nekem. Pontosan 29 darab. De csak igazán szép kell. Mint ez itt. Nézd!
0: És egy hosszúkás, vöröses színű kavicsot húzott elő a kötény zsebéből, és megmutatta.
1: Igazán segíthetnél nekem keresni.
0: És miért 29?
1: Mert az bűvös szám.
0: Dehogy is, a 29 nem az, a 21 a bűvös szám. Nos, ennyi idő után már nem emlékszem, honnan tudtam oly kicsinykoromban, hogy a 21 bűvös szám. Még ma sem tudom, miért hiszem, hogy a 21 bűvös szám, de talán akkor onnan vettem, hogy gyakran kártyáztam 21-est a bácsikámmal, aki öreg volt, és kártyázással szerette agyonütni az időt. Az öreg emberek számára néha nehezen múlik az idő. Az idegen lány, aki kavicsokat szedett, csak nézett rám, és azt mondta.
1: A 29, tudod, az egy nagyon bűvös szám. Én pont 29 éves vagyok, ezért bűvös ez a szám. Ja, és Ninának hívnak.
0: Föl-alá bókláztunk az országúton a kőfalam előtt, és a sóderben kutattunk, és bizony eltartott egy ideig, amíg összeszedtünk 29 olyan követ, amit Nina szépnek minősített. Aztán felültünk a kőfalamra, és egy sündisznóra lettünk figyelmesek. A süni az úton vonult, és nyobában settenkedett a molnár gonosz macskája. De mert a macskának alig a célra vezető egy sündisznót megrohamozni, az üldözés elég mulatságosan festett.
1: A sündisznó az nagyon jó jel. Sündisznót látni szerencsét jelent. Ennek én nagyon örülök.
0: Miért kellenek neked a kövek?
1: Bűvös nyakláncot csinálok belőlük, és azzal férfivá varázsolom ezt a sündisznót. Olyanná, aki feleségül vesz, mert nagyon egyedül vagyok. Nagyon-nagyon egyedül.
0: és kövér könnyek potyogtak a szeméből.
1: De te ezt úgysem érted, apróság.
0: Nem értem, mondtam, pedig nagyon is jól értettem, és azt mindenképpen tudtam, hogy egy sündisznót nem lehet emberré varázsolni. Ugyan, hogy is képzeli? Hogy képzeled ezt a varázslást?
1: Ma reggel, mikor elindultam ezen az országúton, amelyik Emerről a Marra vezet, egy furcsa madzagot találtam. Ezzel a madzaggal sorba kötöm a köveimet, és nyakláncot csinálok belőlük.
0: Néna megmutatta a madzagját, és ez nem volt más, mint egy egészen vékony drót. Aztán szép sorjában elkezdte felkötözni rá a köveket. Egyiket a másik után, és amint a nyaklánc elkészült, felvette. Lement az országútra, széttárta a karját, és megkérdezte.
1: Szép vagyok?
0: Szép vagy, mondtam, mert tényleg az volt. A nyaklánca minden esetre az volt. És most varázsolt férfivá sünit. A süni labdává gömbölyödve, mozdulatlanul kuporogva az út szélén, a macska pedig kissé odébült, és csak bámulta. Bizonyára azon törte a fejét, miféle állat lehet, amelyik ennyire szúr. Varázsolj már! Varázsolj már! Kiáltottam. Szeretném látni! Nina behújta a szemét, és pörögni kezdett az országút közepén. A nyaklánca oldalt lendült, és a macska eliramodott.
1: Süni, süni, süni, változz azonnal királyfivá!
0: Kiáltotta Nina, és csak pörgött tovább, míg szétszakadt a nyaklánc, és messze repült az útra. Nagyon mulatságos volt az egész, és én elfordultam, mert nem szerettem volna, a Nina látja, hogy kinevetem. Amint egy pár pillanat múlva megint odanéztem, különös dolgot láttam. Egy férfi állt ott, elnyúlt ruhában és gitárral a hátán. Lehajolt a nyakláncért, forgatta a kezében, és így szólt.
2: Én Erik vagyok, a vándorénekes. Ma reggel, amikor ezen az úton mentem, elvesztettem egy húrt a gitáromról. Innen, Nin!
0: És megmutatta Ninának a gitárt, hogy onnan hiányzik egy húr.
2: Nekem nincs arra pénzem, hogy új húrt vegyek. Te meg, akárhogy is hívnak, tönkretetted a húromat azzal, hogy kavicsokat kötöztél rá. Miféle butaság ez?
1: Én 29 éves vagyok. Mondd csak, nem voltál te valamikor sündisznó?
2: Sündisznó? Hát persze, hogy az voltam. Miért kérdez?
1: Mert akkor a húr az enyém, és nem csak a húr, a gitár is. És te is az enyém vagy, mert én varázsoltalak emberré.
2: Még csak ez kellett nekem.
0: Nevetett Erik, a vándorénekes, és barátságosan felé intett.
2: Igaz, kisöcskös? Sündisznóból emberré varázsoltak. És most feleségül kell vennem ezt a hölgyet.
0: Úgy bizony, mondtam. Ők meg elindultak az országúton kéz a kézben. Hát, ilyesmik is történtek, amikor még kicsi voltam. És az a legkülönösebb, hogy ilyesmi még ma is megesik. Nem épp gyakran, igaz, de megesik. Legalábbis reméljük.

0: Az elátkozott királyfi. Volt egyszer egy király, annak volt 3 leánya. Egyszer a király elment utazni, és azt mondta a lányainak.
1: Kívánjon mindennyikőtök valamit, amit szeretne, hogy hozhassam.
0: A legifjabbik azt kívánta apjától, hogy hozzon neki szóló szőlőt, mosolygó almát, meg csengő barackot. A király megígérte a leányainak, hogy meghozza mindegyiknek, amit kívánt. El is utazott a király szerencsésen, de egy napon egy sáros útra értek, ahol a király hintaja egyszer csak elakadt, s nem tudtak semmi úton tovább menni. Amint ott a hintóval vesződtek, arra került egy disznó. Ez odacammogott a királyhoz, és azt mondta neki.
2: Röf, ha nekem adod a legfiatalabb lányodat, akkor kisegítelek a sárból.
0: A király erről persze hallani sem akart, de mit volt mit tenni? Megígérte, hogy odaadja a lányát a disznónak. Megegyeztek abban, hogy 9 nap múlva a disznó eljön a lányért. Ekkor a disznó az orrával kissé megtaszította a hintó kerekét, és az egyszerre tovább tudott gurulni. A király nem sokat törődött ígéretével, mert gondolta magában, hogy a disznó csak nem fog a lányáért eljönni. Nagyobb aggodalmat okozott neki az, hogy legifjabbik leányának nem tudta sehol se megszerezni a szólószőlőt, a mosolygó almát és a csengő barackot. Mikor a király hazaért, elmondta, mi történt vele, de a leányai is nevettek rajta, mert azok sem gondolták, hogy a disznó eljöjjön a legfiatalabb testvéréért. Alig telt el azonban a 9 nap, a disznó beállított egy taigával a király udvarára, és kérte ám a leányt. Háj, lett most nagy írás-rívás! A király azonban egyet gondolt, felöltöztette a szobaleányt leánya ruhájába, és a disznóhoz vezette. A disznónak azonban ez nem lett. Azt mondta, hogy ez nem az, akit ő kért. Ekkor ismét egy más leányt vezettek oda, de azt sem fogadta el, és már erősen röfögött, hogy neki az igazit hozzák elő. Mit volt mit tenni? Csak oda kellett adni a király kisasszony. Ez persze nagyon sírt, de a disznó felültette a taligába, és szépen hazavitte. Ott a disznó alba küldte, és adott elébe kukoricát, és erősen kínálta, hogy egyék. A királylánynak azonban nem volt kedve enni, csak sírt. Végre a sok sírástól mélyen elaludt. Amikor felébredt, hát egy szép szobában találta magát. Nem tudta elgondolni, mi történt fel, hogy került erre a helyre. Egyszer csak, amint így töprengett magában, kopognak az ajtón, és azon egy gyönyörű fiatal ember lépett be. Meghajtotta magát a király kisasszony előtt, és bemutatta magát, hogy ő ez meg ez a herceg, és ő az, aki tegnap disznóképében elhozta őt. Elmondta neki, hogy el volt átkozva, és a királylány most megmentette őt. Felkérte, hogy hajlandó-e ne jelenni. A leánynak persze megtetszett a fiatal deli herceg, és nem soká kínáltotta magát. Most a herceg körülvezette őt a kertben, ahova amikor beértek, a szőlők megszólaltak, és azt mondták.
3: Itt jön a mi hercegünk!
0: Itt jön a mi hercegünk! Az almák mosolyogtak rá, a barackok pedig csöngtek. Most aztán a herceg kérte a királylányt, hogy válassza a legszebbeket. Most ő megadhatja azt, amit atyától kívánt. Ezután befogadtak, hintóba ültek, és elhajtottak a leány atyához. Lett ott nagy öröm, mikor a leányt meglátták, de még nagyobb öröm, amikor a leány mindent elbeszélt, és bemutatta a szép fiatal herceget, mint vőlényét. Nem sokára aztán megtartották a lakodalmat, amely 7 országra szólt, és 2 hónapig tartott. A fiatalok pedig, ha meg nem haltak, még máig is élnek.

time in this place. Crystal pool.

0: These pools are doorways.
1: Rókáné menyegzője. Volt egyszer egy 9 farkú öreg róka. Azt hitte, hogy hűtlen hozzá a feleség, és elhatározta, hogy próbára teszi. Kinyújtózott a pad alatt, feküdt, mint egy darab fa, mintha egyszer s mindenkorra kiprüttyent volna. Rókáné asszonyság fölment a szobájába, s bezárkózott, szolgálója pedig, macska leányasszony, fölült a tűzhelyre, úgy főzőcskézett. Amikor híre ment, hogy az öreg róka meghalálozott, jöttek ám a kérők. Hallja egyszer a szolgáló, hogy valaki a ház kapujában áll és kopog. Lement, ajtót nyitott, hát egy ifjú róka állt előtte, s azt kérdezte.
2: Mit csinál, macska kisasszony? Alszik? Vagy ül? Hogy virasszon?
1: Felelte a szolgáló.
3: Virasztok, nem szundikálok. Kíváncsi az úr, hogy mit csinálok? Sert főzök, s vajjal tetézem. Tán az úr vendégem lészen?
2: Köszönöm, leányasszony. S mit csinál, rókáné asszonyság?
1: Felelte a szolgáló.
3: Szép magát búban asszolja, siralmát panaszolja, szemecskéjéből könnye hull, mert meghalt öreg róka úr.
2: Azért csak mondja meg neki, leányasszony, hogy itt van egy ifjú róka, s hogy az megkérni a kezét.
3: Igenis, fiatal úr.
1: Ment a macska top-top-top az ajtóhoz, kop-kop-kop.
3: Rókáné, itt van-e?
4: Igen.
3: Kérője jött, kint várja.
4: És van-e őnek is 9 olyan szép lompos farka, mint a megboldogult öreg róka úrnak?
3: Nem. Csak egy szál farka van.
4: Akkor nem kell.
1: Macska leányasszony lement, és elküldte a kérőt. Csak hamar megint kopogtattak. Most egy másik róka állt az ajtóban, az is meg akarta kérni rókáné asszonyság kezét, neki 2 farka volt. Ám ő sem járt jobban az előbbi rókánál. Majd jöttek sorjában mások is, mindegyiknek 1 farokkal többje volt, mint az előzőnek, és mindegyik hoppon maradt, míg nem jött valaki, akinek 9 farka volt, akár csak az öreg róka úrnak. Amikor ezt meghallotta az özvegy, örömében így szólt a macskához.
4: Ajtókapu nyitva maradt, s takarítsd el öreg róka urat.
1: De amikor éppen neki láttak volna a menyegzőnek, az öreg róka úr kiugrott a pad alól, szétcsapott a népség között, és kizavarta őket rókáné asszonysággal együtt a házból. Amikor az öreg róka úr meghalt, jött a farkas, hogy megkérje rókáné kezét. Bekopogott, s a macska nyitott ajtót, rókáné asszonyság szolgálója. A farkas üdvözölte őt, mondván.
5: Jó napot, Cirokfa, vicinike. Miért kell egyedülnie? Mihova foglalatoskodik?
1: Felelt a macska.
3: Tejbe morzsolom a kenyeret. Az úr a vendégem lehet.
5: Köszönöm, Cirike. Hát rókáné asszonyság, nincs ide haza.
1: Felelte a macska.
3: Szép magát búban asszolja, siralmát panaszolja. Hullik a könnye napok óta, mert hogy meghult az öreg róka.
1: Mire a farkas?
5: Ha netán új férjet akar, gyűjjön le a lépcsőn hamar.
1: Fölmegy a grádicson a macska, csak úgy röpül a 4 mancsocska, míg nem a nagy teremhez ér. Kopog aranygyűrűs 5 ujja.
3: Rókáné asszony itt van-e? Hallja, ha netán új férjet akar, gyűjjön le a lépcsőn hamar.
1: Megkérdezte rókáné asszonyság.
4: Van-e az úrnak szép rőt bugyogója, s hegyes pofácskája?
3: Nincs.
4: Akkor hát lemondok róla.
1: Miután a farkas kosarat kapott, jött egy kutya, egy szarvas, egy nyúl, egy medve, egy oroszlán, majd sorjában az erdőnek minden lakója. Csak hogy egy sem akadt közöttük, amelyikben az öreg róka úr minden jó tulajdonsága meglett volna, s a macskának minden kérőt el kellett küldenie. Utoljára jött egy ifjú róka. Megkérdezte rókáné asszonyság.
4: Van-e az úrnak szép rőt bugyogója, s hegyes pofácskája?
3: Ajajajaj, de még mennyire?
4: Akkor hát legyen szíves feljönni.
1: Úgy mond Rókáni asszonyság, s meghagyta szolgálójának, legyen készülettel a mennyegzőre.
4: Macska, szép szobámat takarítsd, öreg Rókát az ablakon kirepítsd. Sok jó kövér egeret fogott, s mindet fölfalta legott, s nekem egyet sem hagyott.
1: Rókáni asszonyság megülte mennyegzőjét az ifjú Róka úrral, volt is újongás és tánc. És még most is táncolnak, ha nem hagyták abba.

0: a boszorkány feleség. Egyszer volt egy szegény ember, akinek annyi fia volt, mint a rostalika. A szegény ember azt se tudta, mit adjon nekik enni. Egyszer, amint éppen hazajött az erdőből, mert favágó volt, a sok gyerek mind elébe futott, és úgy kérték a kenyeret, de hát nem volt, hát nem tudott adni. Ha nem, gondolta magában, majd csak kapok valahol. Azzal a gyermekeire zárta az ajtót, és elindult a világba. Hát merre menjen? Nem bánja ő, ha a pokolba is. Hát jó, menjen a pokolba, pedig azt se tudta, hogy merre van a pokol.
1: Erre van a pokol, gyere csak.
0: Elindult egyfelé, s ment, ameddig mehetett. Estére elért egy áldott nagy erdőbe, akkorába, mint az ágoni havas. Abban az erdőben valami kis világosságot látott messziről. Amint nézi, nézi azt a kis világot, hát látja, hogy az bizony egy kis házból jő.
2: Áj, lelkem Istenem, ez bizony jó lesz.
0: Bemegy a kis házba, hát nincsen otthon senki. De meg volt terítve az asztal, az ágy meg volt vetve, és az asztalon ott volt egy csomó jó étel. A szegény ember éhes is volt, de jó étkes is volt, hát bizony azt gondolta magában, hogy...
2: Na én most jól lakom, reggel pedig viszek a gyerekeknek is, hadd lakjanak jól. Látom, nem is kell a pokolba menni, van itt étel azon innen is.
1: De a pokolba több étel van.
0: Azzal letelepedett és kezdett enni. Amint legjavában ennék, hát csak bőszökik az ajtón egy csúf fekete macska. Akkora szeme volt, mint egy tányér, de csak egy szeme volt. Hanem amint meglátta a szegény embert, megfordult és úgy elfutott, mint a pereszlen. A szegény ember nem gondolt vele, hanem evett tovább. De egyszer csak megint nyílik az ajtó, és bejön rajta egy olyan rettenetesen csúf, szafrangos vénboszorkány, amilyent a szegény ember még sohasem látott. Olyan vén volt az a boszorkány, hogy az álla a térdét érte.
2: Jaj!
0: Megijedt tőle a szegény ember, de azt sem tudta, merre fusson. De nem futhatott sehova, mert a vénboszorkány az ajtónál állott, az ablak pedig kicsi volt. A vénboszorkány pedig azt kérdezte tőle.
3: Hát ki vagy te?
0: Pedig jól tudta, mert a fekete macska az ő szolgája volt, és megmondta már neki, hogy ki van ott. A szegény ember nagybúsan azt mondotta, hogy ő bizony egy szegény favágó, eltévedt az erdőn, és úgy vetemedett oda.
3: Hazudsz! Mert el akartad vinni az ételt a fiaidnak, és most a pokolt kerested. Na hát nem vagy messze tőle.
0: A szegény ember látta, hogy a boszorkány úgy is tudja, amit tud. Nem szólt tovább semmit, hanem leült mellé és hallgatott szépen. A boszorkány akkor azt mondta a szegény embernek.
3: Na te szegény ember, tudd meg, hogy én vagyok a vasúrrubába. Az ördögök anyja. Aki egyszer ide bejő, az innen soha többet ki nem megy, mert azt viszik a fiai mindjárt a pokolba. És ott lesz belőle szénégető.
2: Aj, szegény világ, vetett ágy.
0: Megijedt ettől úgy a szegény ember, hogy majdnem keresztül esett a fején. Mit csináljon már most? Otthon az a sok síró gyerek, eddig megette egymást, ő pedig megy a pokolba szénégetőnek. Gondolta, legjobb lesz, ha felakasztja magát. De akkor eszébe jutott a sok síró gyerek, és ő elvégezte magában, hogy majd valahogyan megszökik. Igen, igen, kérte a boszorkányt, hogy segítsen rajta valahogyan majd megszolgálja. Azt mondta a boszorkány.
3: Azon csak egyféleképpen lehet ám segíteni. Úgy, hogy engem feleségül veszel. Úgy is régóta férhez akarok menni. Azután te tetszel is nekem. Ha feleségül veszel, akkor semmi bajod sem lesz, de ha el nem veszel, akkor a fiam mindjárt elviszel a pokolba. Látod-e már, hogy jö?
0: A szegény embert már vagy hatszor kirázta a hideg. Amint kinézett az ablakon, meglátta az ördögöt, és majd kitörte a nyavaját. Csúf, hosszú, veres nyaka volt az ördög. A szeme úgy égett, mint egy pár gyertya.
3: Na, válasz! Akarsz-e az uram lenni, vagy elmégy a pokolba?
2: Hát Istenem, mit csináljon a szegény ember?
0: Nem akarta pokolba menni. Ő bizony ráállott, hogy elveszi a boszorkányt feleségül. amikor megmondta a szándékát, éppen akkor lépett be az őrnek. Amint meglátta a szegény embert, nyakon akarta mindjárt fogni. Úgy örvendett neki.
3: Adj annak békét, hely! Az az én uram! Eredj hozzá egy papot, hadd eskessen meg minket.
0: Futott is az ördög nagy kacagva, hogy papot hozzon. Közel volt a pokol, hamar kapott. Elhozta a papot, megeskedtek mindjárt.
3: Én a tiéd, te az enyém, mások kapa se választál.
0: A szegény ember már sehol cselleven nem volt a nagy félelemtől, de gondolta...
2: Majd csak megszabadulok valamiképpen ettől a rusnyok portékától.
0: Úgy is lett. Amint a boszorkány elment valamerre a háztól, hát a szegény ember is neki, ki a házból, és futott, mint aki lopott keresztül az erdőn. De nem lehetett egy szempillantásnyira se, mert a boszorkány ott volt a nyomában, és rákiált.
3: Állj meg, hé, hová szököd, gyere vissza!
0: A szegény ember úgy megijedt, majd elesett, nem tudta elgondolni, hogy honnan tudta meg a boszorkány, hogy ő szökik. Hát visszament, de folyton azon járt az esze, hogy hogyan szökjön el. Gondolta, hogy majd megszabadul valahogy, inkább agyonüti azt a boszorkányt. Amint menne, egyszer csak azt kérdezi a szegény ember.
2: Hát te mondjad, honnan tudtad meg, hogy én szököm?
3: Az én orrom mindent megmond, azért vagyok a vasorúbába.
2: No, hadd el, majd letöröm én neked az orrod a hegyire.
0: Amint hazaértek, azt mondta a boszorkány.
3: Holnap elmegyünk a te házadhoz haza. Ott van az udvaron egy szamár, pakold meg mindennel jól, hogy legyen. Tégy ételt, italt, pénzdereget.
2: Hát, hiszen teszek én.
0: Tett is egy által vető aranypénzt, egy csomó sonkát, szalonnát, kenyeret. Azzal megindultak. Délre elértek az erdő szélére, akkor azt mondta a boszorkány.
3: Itt álljunk meg. Együnk, igyunk, aztán meg végy az öletbe.
0: A szegény embernek nem volt valami nagy kedve, még enni sem akart, hogy majd a boszorkányt az ölébe kell vennie. Pedig lám, inkább megcsokolta volna a szürke szamarat, mint a vasorú bábát. Hát, ettek, ittak, különösen a boszorkány. Annyit ivott, hogy majd meghalt. Majd elaludt, mint a bunda. Amint elaludt, a szegény ember rögtönösen készen volt, hogy agyonüsse, mert látta, hogy nem szabadulhat meg tőle semmiképpen. Szépen felvette a fejszéjét, és úgy levágta azt a vasorrát, hogy egy hajításnyira szökött. Pendült is erre olyan nagyot, mint egy harang. Ordított a szegény ember is olyant egyet, hogy majd elhasadt a világ.
2: Csuhéja mindenét!
0: De örömében, mert a boszorkány hiába bőgött, nem volt már ereje. Ott volt az orrában, az orrát pedig jól eltüntette már a szegény ember. Akkor a szegény ember neki, s ahogyan el volt keseredve, úgy összeszabdalta a boszorkányt, hogy egy makula mágszem épp sem maradt rajta. Felült a szamára, és kergetni kezdte hazafelé, úgy ment a szamár, mintha kivették volna a szemét. Már éppen a házánál volt, amikor az ördög csak kergetni kezdi. Utól is érte egy szempillantás.
4: Állj meg, te szegény ember! Miért adtad meg az anyámat? Most már visznek a pokolba!
2: Ajaj, ajaj!
0: Megijedt a szegény ember, azt gondolta, hogy most már aztán vége. De a sok gyerek úgy ordított, hogy azt sem tudta a szegény ember, hogy most már elébb hazamenjene, vagy pedig visszamasírozzon az ördöggel a pokolba. Hanem a gyermekek észrevették az apjukat, és kimásztak az ablakon. Körülvették a szegény embert, mert azt gondolták, hogy az ördögöt azért vitte oda, hogy megegyék. Egyszerre kezdte kiáltani mindegyik. Megijedt az ördög, mert látta, hogy az a nagy csomó gyermek meg akarja enni. Upré neki úgy elfutott, hogy a porát se látták többet. A szegény ember bement a házba, kipakolta a sok ennivalót. Szamara is volt, aranypénze is volt, úgy élt, mint a király. Holnap legyen a maguk vendége.
4: Holnap után meg az enyém.

0: a gyermekek és a hold. A nap lement, és esteledni kezdett. Az emberek már mind hazamentek a mezőről, csak két gyermek játszott még a virágok között. Olyan vígan játszottak együtt, hogy egészen megfeledkeztek arról, hogy alkonyat előtt haza kellene menniük. De lassacskán beesteledett, és meglepte őket az éjszaka. A nagy sötétben félni kezdtek, és most már pezzek siettek volna haza, de nem találták meg az utat. Amint így remegve bolyonganak, egyszer csak észreveszik, hogy a fák mögött világosodni kezd. A világosság folyton növekszik, végre meglátják a fényes holdat az égen. Mikor a hold észrevette a gyermekeket, így szólt.
1: Jó estét, gyermekeim! Ugyan mit kerestek ilyen későn a határon?
0: A gyermekek először megrémültek, de amikor látták, hogy a hold milyen nyájasan mosolyog feléjük, bátrabbak lettek, és így feleltek.
2: Mi bizony a nagy játék miatt elkéstünk. Haza szeretnénk menni, de a sötétben nem találjuk az utat.
0: Erre úgy elkezdtek sírni, hogy a hold megszánta szegényeket, és azt mondta.
1: Ha ismétek édesanyátok házát, én világítok nektek egy keveset, hogy megtalálhassátok az utat.
0: Erre a hold olyan erős fényel kezdett világítani, mintha ismét nappal lett volna. A gyermekek most már bátrabban indultak el, és addig keresgélték az utat, amíg szerencsésen meg is lehették. Amikor hazaértek, és már az utcaajtó előtt álltak, azt mondták a holdnak.
3: Köszönjük szépen, kedves holdnéni.
4: Jó szívvel tettem, de mostan siessetek, mert szegény anyátok régóta vár, és biztosan búsul is már értek.

Hey, Christmas.

0: Tücsök doktor. Portugál népmese. Élt egyszer Coimbra városhídján egy szénkereskedő. Tücsök volt a neve. Egyszer átment a hídon, szénnel megrakott szamarával. Meglátott egy csomó diákot. A diákok a hídon ültek és süteményt, cukorkát meg mandulát eszegettek. A szenes azt dünnyögte.
1: Diáknak kell lenni, úgy látszik, hogy ilyen finom dolgokat ehessen az ember.
0: Gondolt egyet, eladta a szenét a városban, a szenes zsákokat magára húzta, és ő is kiült a hídra. Kukoricahéjat rágcsált, mert édességre nem volt pénze. A diákok igen csodálkoztak az új cimborán, és megkérdezték tőle.
2: Ha, na hát, te kis újonc, milyen tudományt tanulsz tulajdonképpen?
0: Azt felelte.
1: A jóslás tudományát tanulom.
0: Néhány nap múlva híre járt, hogy a portugál királynak ellopták valami kincsét, és nagy jutalmat tűzött ki annak, aki a tettest felkutatja. A diákok hírül vitték a királynak, hogy van itt egy diák, aki jóslással foglalkozik. A király mindjárt magához rendelte a palotájába a szénkereskedőt, és azt mondta neki, hogy látni akarja, mennyire jártas a jóslás tudományában. A király összecsukott kézzel lépett hozzá, és ezt kérdezte.
3: Mi van a kezemben?
0: A diák megszeppent, és keservesen felsóhajtott.
1: Tücsök, ugyan jó kézbe kerültél.
0: Erre a király kinyitotta a kezét, és megszólalt. Mert nem tudta, hogy a diákot tücsöknek hívják.
3: Eltaláltad. Igazán tücsök van a markomban.
0: A király nagyon meg volt elégedve, a diák nem különben. De a király tudni akarta, hogy mást is ki tud-e találni a diák. Leületett hát egy disznót, a disznó vérével megtöltött egy üveget, és megkérdezte a diáktól.
3: Kinek a vére ez?
0: Az persze megint nem tudta, és felnyögött magában.
1: Disznó szerencse kell ahhoz, hogy valaki ezt kitalálja.
3: Megint eltaláltad.
0: Kiáltott föl a király.
3: Disznóvér van az üvegben.
0: Később azt mondta neki a király.
3: 3 nap időt adok neked, nyomozd ki a tolvajokat, akik a kincstáramat megdézsmálták.
0: Az udvarban gyorsan híre terjedt, hogy jós van a kastélyban, és a rablók után kutat. A királynak 2 szolgája fölkereste a diákot, és így szólt hozzá.
4: Sok-sok pénzt adunk neked, ha nem árulod el a királynak, hogy mi ketten loptuk el a kincsét.
0: Csak ez kellett a diáknak. Hamar a király elé ment, és jelentette.
1: Tudja meg, felséged, hogy ez és ez a 2 szolgája volt a tolvaj.
0: Mihely a király az igazat megtudta, azonnal elfogadta a szolgákat, azok pedig visszaadták a kincset. A király szép jutalmat ígért a diáknak, és 2 napra még ott tartotta a palotájában. Ezekben a napokban történt, hogy a király lányának evés közben torkának ott egy csont. A király orvosai nem mertek a torkába nyúlni, hogy a csontot kivegyék. Ezekben a napokban történt, hogy a király lányának evés közben torkának ott egy csont. A király orvosai nem mertek a torkába nyúlni, hogy a csontot kivegyék. Erre a király megint a diákhoz fordult, és busás jutalmat ígért neki, ha megmenti a hercegnőt. A diák hasra fektette a királylányt, és elkezdte vajgolyócskákkal dobálni. Ezzel megnevettette a királylányt, és amint hangosan felkacagott, a csont hirtelen kirepült a torkából. A király erre nagy csomó pénzt adott jutalmul a diáknak, és azt mondta neki.
3: Mert olyan nagy a tudományod, kinevezlek a kórházam és a királyi palotám orvosának.
0: Az orvos meglátogatta a kórházi betegeket. Sok volt közöttük, aki csak tettette magát, vagy csak kényeskedett, és így szólt hozzájuk.
1: Aki közülletek a legbetegebb, annak holnap fölvágom a hasát, hogy lássam, mi a baj a belsejében.
0: A betegek ezt meghallották, mind fölkeltek, ki bottal, ki mankóval menekült a kórházból. Nem akart már senki se beteg lenni. és a városban elterjedt a híre. Micsoda nagy tudományú ember az új orvos, hogy csak ránéz a betegekre, és azok már attól meggyógyulnak. Mikor az orvos ezt meghallotta, elhatározta, hogy csak ugyan elmegy az egyetemre orvostudományt tanulni. Egy idő múlva meg is kapta az orvosi címet, és ettől fogva Tücsök doktornak nevezték őt.

0: az ajándék. Hanna és Ádám egy téli napon hazafelé bandukoltak az iskolából. Sorra nézték az üzletek szebbnél szebb, ezernyi apró fényben játszó csillogó kirakatát. Az egész város a karácsonyra készülődött. Hannának eszébe jutott az ajándék, amit már elkészített legjobb barátjának, Ádámnak. Alig várta december 24-ét, hogy átadja neki.
1: Te mit kértél karácsonyra?
0: Kérdezte Ádámtól.
2: Semmit, nem ünnepeljük a karácsonyt, mert zsidók vagyunk.
0: Mondta Ádám. Hanna hirtelen megállt és döbbenten nézett Ádámra.
1: Akkor nálatok nincs is karácsony?
2: Nincs.
0: Mondta Ádám. Bár Ádám hangjában nem volt semmi szomorúság, Hanna nagyon megsajnálta barátját.
1: Nagyon rossz lehet neked, hogy nincs karácsonyfátok, és nem kapsz karácsony ajándékokat.
0: Mondta neki őszintén.
2: Dehogy rossz nekem. Vannak más ünnepeink. Most decemberben lesz a kedvenc ünnepem, Hanuka.
1: Hanuka? Mi ez a Hanuka?
0: Kérdezte kikerekedett szemekkel Hanna. Még soha nem hallotta ezt a szót.
2: 8 napon át minden nap egyel több gyertyát gyújtunk meg. Így emlékezünk a csodára.
1: A csodára? Miféle csodára?
2: Arra, hogy a zsidók serege, a makabeusok visszafoglalták a görögöktől a jeruzsálemi szentélyt, amiben égett a hétágú lámpás, a menóra. Nagyon tiszta olajat kellett beletenni, hogy égjen. A zsidók csak egy napra elegendő tiszta olajat találtak egy kis korsóban, de az mégis 8 napig égett. Ez a hanukai csoda.
0: Este lefekvés előtt Hanna hosszan elgondolkodott azon a sok furcsaságon, amit Ádám mesélt neki. Elképzelte a makabeus katonákat, a jeruzsálemi szentélyt, a hétágú lámpást, a kis korsó olajat. Két kérdés azonban nem hagyta nyugodni. Vajon hogy ünneplik meg Ádámék a hanukát? És mit csináljon az ajándékkal, amit nagy gondossággal készített elő neki karácsonyra? Hanna egyre izgalmasabbnak találta Hanuka ünnepét, de még mindig érzett kis sajnálatot barátja iránt. Az egész város hetek óta csak ajándékokat vásárol, szegény Ádám meg nem kap semmit, gondolta magában. Másnap ismét együtt mentek iskolába, amikor Ádám így szólt.
2: Tegnap meséltem neked a kedvenc ünnepemről, Hanukáról. Ma este gyújtjuk az első gyertyát. Nincs kedved eljönni hozzánk megnézni?
1: Dehogy nincs.
0: Csattant ki Hannából. Hirtelen nagyon izgatott lett, és alig bírta kivárni a tanítás végét. Elérkezett az este. Körbeállták a 9 ágú hanukai gyertyatartót, a hanukiát. Ádám apukája meggyújtott egy kis színes gyertyát, a szolgagyertyát. Elmondott 3 áldást héber nyelven, meggyújtott a kezében lévő gyertyával egy másikat, majd az egész család énekelni kezdett egy dalt. Ez is héber nyelven volt, de Hannának nagyon tetszett a dallama, és igyekezett a családdal dúdolni. Ezután meglepő dolog következett. Kisebb-nagyobb ajándékcsomagok kerültek elő a szekrényekből. Ádám kapta a legtöbbet, de ő is adott mindenkinek. Hannának nagy kő esett le a szívéről, és hatalmas mosoly jelent meg az arcán.
1: Szóval te is kapsz ajándékokat?
2: Hát persze, hogy kapok. Méghozzá mind a 8 estén.
1: Mind a 8 estén.
0: Csodálkozott Hanna, és már inkább irigyelte, mint sajnálta Ádámot az ajándékok miatt. Gyorsan hazaszaladt, és áthozta az Ádámnak készített ajándékot.
1: Tessék, ez a tied,
0: mondta.
2: Jaj, de kedves vagy, köszönöm szépen. Neked azonban várnod kell az ajándékodra december 24-ig.
0: Nevetett Ádám. Így lett Hanna karácsony ajándékából hanukai ajándék. Búcsúzáskor Hanna megköszönte a gyönyörű estét, és viszonzásul meghívta magukhoz karácsonyra Ádámot.

este megint egy új mesét fogok nektek mesélni. Tudjátok, mielőtt elkezdődik a mese, el szoktam mondani a szokásos és pontos szabályokat. Gyerekek, remélem ágyban vagytok már, elhelyezkedtetek a kis ágyban. Remélem anyuka megmelegítette a paplant, oda van téve a teljes kávé. Felerősítettétek a hangfalnak erősítő gombját, és kezdődik pillanatokon belül a mese. Ma este a nagy füstről fogtok hallani.

Történt egyszer, nagyon régen, még annál is régebben, mint a múlt héten szerdán, amikor meséltem nektek a furulyázó emberről, még annál is régebben történt egyszer, ugyanazon a helyen, csak kicsit arrébb, 2 kilométerrel, az erdő mellett, egy nagy-nagy kő alatt, aminek az volt régen a neve, hogy Pokollik, hogy abban a lyukban élt egy füstasszony. Úgy hívták azok az emberek, akik ott éltek körülötte, pár kilométerrel arrébb, hogy a füstasszony. Ezek az emberek nem nagyon mertek oda menni, mert a füstasszonynak nagyon-nagyon félelmetes híre volt, de tudták, hogy a füstasszony ott lakik a Pokollikban. Ez a Pokollik minden háztól távol volt, de azért vezettek oda ösvények, olyan ösvények, ahol az emberek jártak gombászni. Például a vargányát, tiggombát, tintagombát, fokhagymagombát, sítakét szedni a bakonyban. De csak mindig olyan időszakban, amikor tudták, hogy a füstasszony nincs otthon a Pokollikban. Nagyon féltek ettől a füstasszonytól, mert ez a füstasszony akkora szoknyát hordott, olyan nagy volt a szoknyája, hogy ahol ment, a szoknya leért a fűre, 3 méteres körzetben, ahogy ide, oda, mert egy nagyon öreg asszonyról van szó, billegett ez az öreg asszony, ide, oda, a szoknyája mindig a lába mellett súrolta a füvet, és ahogyan ment az öregasszony, de csak éjfélkor járkált, kirohasztotta a füvet. Onnan tudták, hogy merre járt éjjel a füstasszony, hogy egy nagy-nagy kikopott ösvény vezetett körbe-körbe, aztán ilyen essalagban. Azt mondták a régiek, hogy soha nem ment be a faluba, hanem csak a falu körül mászkált ebből az óriási szoknyájával. Azt is mondták, hogy ahol a füstasszony ment tavasszal, és ilyen nyomokat találtak, azokat a nyomokat úgy hívták, hogy boszorkánykörök. Azt is mondták, hogy ahol ilyen köröket látnak, azokon a helyeken nőnek a gombák, a vadgombák. Ez az öregasszony nagyon jó kapcsolatban volt az állatokkal. Például abban az időben volt a bakonyban hiúz. Ez egy nagy, elég nagyméretű macska, majdnem akkora, mint az én bundi kutyám, gyerekek. Az én bundi kutyám pedig akkora, mint egy kisebb fajta birka. Azok a birkák, amelyek akkor éltek, azok meg akkorák voltak, mint egy megszületett tehén, kis tehén. Talán így el tudjátok képzelni, hogy mekkora volt ez a hiúz, amelyik nagyon szerette ezt a füstasszonyt. Ennek a füstasszonynak volt még teknős békája, mocsári teknős. Az egyik teknősét Zsuzsának hívták, a másik teknősét Eleknek. Volt ennek az öregasszonynak 67 darab erdei békája is, olyan békák, amelyek évközben mindig barnák voltak, de amikor szerelmesek lettek, olyan gyönyörű kék színük volt, mint a Pellmell Ultralight doboznak az a felső része. El tudjátok biztos képzelni, ahogy ezek a békák, mikor ment a füstasszony, követték, és csak annyit mondtak. Ahogy ezek mentek a bakonyban, onnan lehetett tudni, hogy merre járnak, mert ez a világos kék, ultra kék szín, ez világított V alakban. És az elején pedig ott tojorgott ez az öreg asszony, a füstasszony. Mindig ment, mindig mászkált. Az emberek a falvakban, például Imáron, például Öcsön, például Ráskón, például Csóron pusztán, vagy Csóron földén, vagy Dörögdön, amikor látták, hogy a kékszínű békák éjjel mentek, tudták, hogy a füstasszony is mászkál. De nem szerették ezt, mert a füstasszony olyankor mindig azért mászkált, mert mindig énekelgette. Egyedül vagyok, mindenki fél,
senki sem él. Megyek, keresem a helyem, megyek, keresem az embereket, megyek, jönnek velem az állatok, megyek, megyek, de csak a hegyek visszhangozzák, hogy megyek előre. Keresem, aki velem tud barátkozni, de csak megyek, megyek, megyek. Nagyon érdekes volt, hogy az emberek ezeket a dalokat, amelyeket az öregasszony énekelt, mindig mást-mást, ezeket úgy hallották, mint hogyha valahol a fejükbe, valahol egészen közel, mert az emberek ugye éjszaka az ágyakban vannak, ott ébredtek föl, és ott hallották az öregasszony énekét, úgy érezték, mint hogyha az ágy mellett ott lenne, oda bújt volna az öregasszony, és ott topogna, tipegne, és ott énekelné ezt a dalt, ezt, hogy megyek, megyek, keresek, keresek, egyedül vagyok, keresem a helyem. Ez azért volt, mert ennek az öregasszonynak nagyon nagy hangja volt. Nagyon messziről is olyan mély hangokat tudott létrehozni, amitől a házakban, a kőházakban is úgy hallották, mint ha ott lenne. De tudták azt, hogy az öregasszony csak akkor járkál, csak akkor mozog éjjel, csak akkor keresgél, hogyha nagyon-nagyon egyedül van, és azt is tudták, hogy az öregasszony mászkál, akkor valaki meg fog halni a faluban. Mert az élő emberek nem szerették a füstasszonyt, mert féltek tőle. Pedig lehet, hogy csak az élő embereknek oda kellett volna menni a füstasszonyhoz, és meg kellett volna simogatni, meg kellett volna ölelni. Egyszer 6 legény, amikor lent volt a kocsmába, és nagyon berúgtak pálinkától, meg bortól, akkor ők el is határozták, hogy felülnek egy szénásszekére, és kimennek ehhez az öregasszonyhoz, és azért mennek ki, hogy megfürdessék a füstasszonyt, megsimogassák, megölelgessék, megpuszilgassák a hasát, oda bújjanak a melléhez. De aztán ezek a fiatalok, amikor felültek erre a szekérre, és elindultak, és akkor még lendületben voltak, mert nagyon sokat ittak, amikor elérkeztek a pokolik előtt a mocsárhoz, nagyon megijedtek, mert a mocsárban elkezdett süllyedni a szekér, erről a múltkor meséltem is nektek már erről a mocsáról, biztos emlékeztek, gyerekek, és mind az összes ott megfulladt a mocsárba, úgyhogy ők sem érkeztek ki. Annyi történt csak, hogy volt egy bolond Lajos nevű ember, az visszament a kocsmába, és ő elmondta a többi embernek, hogy ezek a fiatalok ki akartak menni a füstasszonyhoz, el akarták őt ringatni, meg akarták fürdetni, meg akarták dédelgetni, meg akarták puszilni a hasát, és nem sikerült nekik. De a történet az a faluban elterjedt, hogy az öregasszony szeretetre vágyik, hogy az öregasszony dédelgetésre vágyik, arra vágyik, hogy tejben megmosdassák, arra vágyik, hogy befeküdtessen valakinek az ágya mellé. Mert az ágy mellett volt egy ilyen vastag szőnyeg, azt mindig azért tartották ott, mert tudták, hogy ha az öregasszony hangját meghallják, akkor az öregasszony éjszaka megjelenhet. És ezek a szőnyeg, ez egy olyan falu volt különben, hogy mindenkinek az ágya mellett volt ez a szőnyeg, ami kizárólag a füstasszonynak volt oda készítve, de a füstasszony soha nem ment és soha nem feküdt oda, csak mindenki várta. Tudták azt, hogy ahova viszont egyszer mégiscsak bemegy a füstasszony és lefekszik erre a szőnyegre, onnan élő üzenetet nem fognak kapni, mert az az ember másnaptól halott. Így történt ez azon az éjszakán is. Énekelt az öregasszony, és nagyon-nagyon-nagyon fájdalmas hangon énekelt, de nem csak énekelt, hanem mögötte egyre jobban hallatszott a békákból, tücskökből, bogarakból, cincérekből, mozgó kövekből, mozgó botokból, vaspuskákból összerakott zenekar a következő zenét hallották, miközben az öregasszony csak énekelte. Egyedül vagyok, szeressetek engem. Egyedül vagyok, nem tudok így visszamenni.

Azon az estén a faluban volt egy vitéz, egy katona vitéz ember, bizonyos Talián. Kiment a ház elé, nézegette azt a holdat, hogy milyen furcsán világít, de nem a hold miatt ment ki, hanem nagyon kellett neki vizelnie. Kiment, mezítlávút kapkodta a lábait a téglán, elment hátulra a kerti budihoz, de nem akart már bemenni, mert a kallantyút is nehezen találta meg, mert este iszogattak a pappal, hanem inkább mögé állt a fabudinak. Aztán kieresztette, aminek kinek kell jönnie, azt, hogy még jobban jöjjön. Nézte fönn az eget, nézte a holdat, meg úgy hallgatta a hangokat. Hallotta, hogy egyre csak közeledik ez a fájdalmas hang. Egyedül vagyok, miért nem szeretnek engem, mikor annyi szép dalt tipegtem már, nem én nem ölel meg engem a füst, azt mondja, engem, pedig mozgatom a leveleket, mozgatom a vizeket, pattogtatom a szikrákat, mint domokat. És egyre csak közeledett ez a hang, de Ignác nem tudta abbahagyni a vizelést, mert ugye sok volt ez a bor, amit megittak, úgyhogy úgy pisálás közben egyszer csak odaérkezett hozzá a füstasszony. Megállt a füstasszony előtte, és azt mondta, hogy tudod-e, Ignác? Ugye téged így hívnak, Ignác? Ignácnak kicsit megremegett a keze, ezért permetezni is kezdett jobban, de azt mondta, hogy tudom, hogy mit fogsz kérdezni, de mivel katona viselt ember volt, megpróbált úgy csinálni, hogy nem fél, kihúzta magát, ettől még jobban arrébb spickolt, amit engedett. Azt mondja neki a füstasszony, tudod-e, Ignác, hogy én tudom a te neved? Azt mondta az Ignác, tudom. De tudod-e, Ignác, hogy én tudom a te neved, és te tudod-e, Ignác, hogy én ki vagyok, az én nevemet is tudod-e? Azt mondta erre az Ignác, tudom. Erre azt mondja az öreg asszony. De tudod-e, Ignác, hogyha te tudod az én nevem, hogy én vagyok a füstasszony, és te azt mondtad, tudod-e, mit jelent ez a találkozás? Azt mondja az Ignác, tudom, akkor egy pillanatra el is állt a sugár, mert ugye ilyetibe megszorította a csövet, de utána engedte tovább, mert nem bírta jobban a hólyagja. Azt mondja az öreg asszony erre. Tudod-e, hogy az emberek azt mondják, azok az emberek, akik nem szeretnek engem, pedig tudod, hogy én nagyon szeretném, hogy engem az emberek szeressenek, hogy megérintsen valaki, meg simogasson valaki, megöleljen még akkor is, ha pisás a keze. De hogy tudod-e, hogy nekem ez mennyire fontos, és tudod-e, hogyha velem most élő ember találkozik, mert azt mondja neked is mindenki, meg mindenki más. Tudod-e, hogyha a füstasszony itt van, ha te látod a füstasszonyt, tudod-e, hogy ez mit jelent? Azt mondja erre az Ignác, tudom. Csak legalább a pisálást hadd fejezzem be, utána meghalok. Azt mondja erre az öreg asszony, te Ignác, te, aki itt pisálsz, és nagy-nagy csatákban kardoztál, lőttél, lovasztál már annyiszor a császár oldalán. Félsz-e, Ignác? Mondd meg becsületedre, mert jó magyar ember vagy. Azt mondja erre az Ignác, hogy hát, mivel magyar ember vagyok, meg jó magyar ember, meg sokat is kardoztam, hősi csatákban végeztem, sok mindent harcoltam, mentem, lovasztam, becsületesen megmondom, igen, le is pisáltam a csizmámat, becsületesen megmondom neked, füstasszony. Azt mondja erre neki a füstasszony, te Ignác, azért, mert erre a kérdésre, erre a fontos kérdésre becsülettel válaszoltál, engem embernek néztél, jó tett helyébe jót várj, de mielőtt válaszolnál és megmondanád a kérdésedet, még egyszer próbára teszlek téged. Nem érdekel engem, Ignác, mert már 100 éve bolyongok itt egyedül, a békákkal, a kuruttyokkal, mindennel, az erdőn éjszaka, hogy pisás-e a kezed, pisás-e a gatyád. Ölelj meg engem, Ignác,
Milyen asszonynak látsz te engem, Ignác, engem a füstasszonyt? Öregnek. Hát még milyen asszonynak látsz te engem, Ignác? Csúnyának. Meg tudnál te engem ölelni így pisás kézzel, Ignác? Ignác nagyon félt, nagyon féltette az életét, de úgy érezte, hogy mivel magyar ember, katona viselt ember volt, magyarul kell válaszolnia. Ha ezen múlik az életem, megölellek, ha belepusztulok, ha belerohadok, akkor is. Ignác, nagyon szépen, nagyon őszintén válaszoltál. Én nagyon tisztelem azt, hogy egy ilyen mocskos vénasszonyt, mert tudod, én vagyok az egyik legerősebb boszorkány itt a környéken. Tudok én még ennél csúnyább is lenni. De hogy engem, érzed a büdös leheletemet? Még a szám is kénköves. Hogy engem te meg tudsz ölelni, azt mondtad, hogy tudnál nekem szeretetet adni. Meg foglak segíteni. De még egy próbatétel fog most következni, Ignác. Tudom, hogy őszintén válaszoltál, de az őszinteségednél csak egy dolog lehet, ami fontosabb. Ignác, ölelj meg! Ignácnak nagyon remegett a lába. Nem érdekelt őt már semmi, hogy visszarakta-e a műszert, vagy nem a nadrágba. Úgy érezte, ha nem öleli meg, úgyis megdöglik, mert találkozott a füstasszonnyal. Ha megöleli, akkor meg azért pusztul el, mert nagyon ronda volt ez a vénasszony. De hát mit volt mit tenni, még élt. Magyar ember is volt. Úgy volt, hogyha kimondta, megcsinálja. Azt mondta az Ignác, megölellek. Azt mondta erre a füstasszony, jó, akkor ölelj, de hosszan. Fölhangzott egy furcsa-furcsa égi zene. Hosszan tartott ez az ölelés, és egyszer csak nagy erővel, mikor megölelte Ignác, fölhangzott a varázszene. Tapsoltak a békák, csörömpöltek a kolompok, Ignác meg csak ordította már remegett, ölelek, ölelek, ölelek. Mindenütt Ignác félelmetes hangja, remegő hangja visszhangzott, nem lehetett már semmit érteni, csak azt, hogy galalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
egyre nyugodtabb lett a mosolya, gyönyörű, szép fiatal lányá változott. Az ölelés elején ez az öregasszony ledobta az összes szoknyáját, ott állt egy... Hát gyerekek, nem is tudom ezen az éjszakán, most, hogy ott fekszetek a kis teljes kávéval, hogy mondjam el nektek, egy nagyon, de nagyon-nagyon csúnya, nagyon vénasszony lógó testtel. De ahogy Ignác ölelte, egyre szebb lett, egyre gyönyörűbb lett, egyre hamvasabb lett. És amikor már Ignácnak nem lehetett érteni a szövegét, csak hogy akkor megszólalt a füstasszony, és a következőket mondta. Ignác, látod, én egy nagyon szép, nagyon fiatal lány vagyok, szeretnék neked ajándékot adni, és nagyon tisztelem azt, hogy azt merted mondani, amit gondolsz. Ezért cserébe, most először és utoljára, mert tudod, az emberek nem ezt mondták. Tudod, az emberek önzőek. És tudod, hogy az emberek teljesen mást mondanak. Tudod, hogy az emberek, ha együtt vannak, rosszak, és pusztítanak. Én ezért pusztítottam, mert az emberek engem nem öleltek meg. Tehát, Ignác, most adok neked ajándékba, sem ezelőtt, sem ezután nem fog ez megtörténni. Egy nagy dolgot. Élhetsz tovább. Egyetlen egy, amit még kérek cserébe, hogy itt, ahol állunk, és ahol még nincs semmi, ide építs egy emeletes házat. Egy hosszút, ami keletnek és nyugatnak néz. Egy olyat, aminek a kapuja északra és délre.
és négy egyszer. Egy olyat, aminek a kéménye olyan hatalmas, hogy a füste fölmehet az égig. Egy olyat, aminek nem csak az aljában ég a tűz, hanem a közepében is. Építs egy olyat, amiben mindig ott lesz a tűz. Ha fölépítetted, menj ki a pokollikhoz éjfélkor, találsz ott egy kötek szalmát, vidd be azt az emeletre, és tedd rá a kemencére. Füstölni fog 3 napig, én leszek az, ami füstölni fog, és onnantól kezdem védeni fogom a házadat. Ha ezt megteszed, akkor hosszú életű leszel, uralkodni fogsz, és minden rendben lesz. Így is történt, messziről Ignác másnap reggel hozatott építőmestereket. Olasz építőmestereket, de többet is hozatott, mert nagyon szép házat akar csinálni, de ezek a mesterek összevesztek, és az egyik mester, aki a ház alját csinálta, boltívesre építette a házat. De a másik mester, aki nem értett egyet evel a mesterrel, mert a feleségükön összevesztek, az meg gerendásra csinálta az emeletet. A harmadik mester, az ács, az meg állószékesre csinálta a tetőt. De a kémény az mégiscsak egy kézből egy óriási nagy hosszú kémény lett. Így aztán azon az éjszakán, amit az öregasszony megígértetett Ignáccal, bár akkor már gyönyörű szép fiatal lány volt, elment Ignác a pokollikhoz, fogta a csutkát, fogta, vitte, pedig szakadt róla a víz, mert nagyon félt, hogy még egyszer találkozik a füstasszonnyal. Hazavitte, a szolgáló már begyújtott fönt a szabad kéménybe, az föltette a kemencére a csutkát, és látta, hogy füstöl a csutka. Azt mondta erre az Ignác, legyen úgy, ahogy lennie kell, legyen úgy, ahogy mondtad, működjön minden úgy, ahogy kell, menjen minden úgy, ahogy az úton haladni kell. Itt vagyok, én vagyok, elhoztalak, segítettelek. Tedd meg te is azt, amit neked meg kell. Legyen az élet olyan, amilyen, éljek, ameddig kell, te pedig legyél füst. Így a füstasszony ott a kemence tetején kifüstölgött ki a világba, gyerekek, ki a felhők közé. Egyetlen egy dolog maradt azon az éjjel ott, a zene. Hát ez volt ma estére nektek a mese, itt az osztályfőnöki órában. Búcsúzik tőletek az arab Sanyi, búcsúzik tőletek a szőke.

0: Hogyan szedte rá a kiskádár a farkast, a medvét, meg a nyulat? A kiskádár egy jókora hordót ütött össze az erdőben. Meghajlította már az összes dongát, ráhúzta az abroncsokat is, már csak gyanulnia kellett rajta egy keveset. Egyszer csak hallja, hogy a sűrűben megroppannak az árak. Oda nézett a kiskádár, majd kővé merett, egy medve tartott feléje. Mit tegyen? Másszék fel egy fára? A medve oda is utána mászik. Elszaladjon? Utoléri. Kapkodott a kiskádár fűhöz, fához. A medve meg már a közeli bokrok között csörtetett. A kiskádár akkor gondolt egyet. Leborította a hordót, és alája bújt. Oda cammogott a medve, meglátta a hordót. Törte a fejét, mi lehet az? Kőnek nem kő, zsombéknak nem zsombék. Fogta magát, leült a hordóra pihenni. Ült, üldögélt, mancsával hessegette a szúnyogokat. A farkasnak éppen arrafelé akadt dolga. Elfutott a medve előtt.
1: Hova sietsz? Ülj le, ordas, ide mellém, mesélj valamit!
0: Leült hát a farkas a medve mellé. Mesélt neki erről, arról. Közben nyúl ugrott ki a bokrok közül, végig iramodott a tisztáson. Utána szólt a medve.
1: Állj meg, tapsi füles! Nem unod még a futást? Gyere ide hozzánk, beszélgessünk!
0: Nem kérette magát kétszer a nyúl. Leült a farkas, meg a medve mellé, és elfecsegte, mi újság az erdőben. Hallgatta a farkas, hallgatta. Egyszer csak megszólalt.
2: Ennék valami jót. Egész lapos már a hasam.
1: Az ám, elszaladhatnál, hegyesfogú, hozhatnál valami jó falatot. Majd igyekszem magam is szerezni valamit.
2: Jó van, elmegyek. 3 napja körülnéztem már a faluban. Van a kiskádárnak egy kövér birkája. Megpróbálom kicsorogatni az aklából. Hát te medve, mit szerzel?
1: Jó lenne egy kis mézecske csemegének. Annak a kiskádárnak méhese is van. Az idén különösen édes a méze.
3: A kiskádárnénak meg akkora káposztai teremtek a nyáron, mint a fejed, medvekoma. Futok is a kiskádárék kártyébe.
0: A kiskádár mindent hallott a hordó alatt.
4: No, ezek ugyan tönkretennék az egész házam táját. De rajtam nem fognak ki. Majd megtanítom én ezeket Móresre, hogy halálukig emlegetik a kiskádárt.
0: Megegyeztek a barátok, hogy ugyanazon a helyen találkoznak. Aztán 3 fele futottak. A farkas az akol felé tartott, a nyúl a kertbe, a medve a méhesbe. Akkor a kiskádár is előbújt a hordó alól, és futott, ahogy csak bírt, az udvarára. A legrövidebb ösvényt választotta, hogy előbb odaérje, mint a farkas. Oda is ért. A birkát biztos helyre, a házba vezette, maga az akol sarka mögé bújt, és megkérte a feleségét, hogy forraljon egy üstvizet. A farkas nem sokára ott termett a kiskádár udvarán. Besúrant a kapun, és egyenesen az akol felé tartott. A kiskádár beeresztette a farkast, aztán rácsapta az ajtót, és kiáltott a feleségének.
5: Hé, asszony! Hozzá forró vizet!
0: Az üstben már forrt a víz. A kiskádár kinyitotta az akol ajtaját, és ahogy az éhen maradt farkas kiszökkent az ajtón, az asszony a hátára zúdította a forró vizet. Felüvöltött a farkas, rohant a kapuhoz. A kiskádár sem maradt otthon, átlendült a sövényen, és futott az erdőbe, a jól ismert helyre. Oda szaladt a hordóhoz, alája bújt. Üldögélt, várakozott. Jött is nem sokára a medve, mancsai között egy kassal. Aztán a nyúl szögdelt oda egy szép fej káposztával. Csak a farkas késett. Késett hát, ilyen fürdő után nem tudott futni, csak vánszorogni. Végre a farkas is feltűnt a fák között. Alig húzta a lábait, majd összeesett. A nyúl meg a medve messziről nézte. Azt hitték, igen nagy birkát szerzett az ordas. Azért cipeli ilyen nehezen. A hóróját farkas végre oda sántikált barátaihoz. Elnyúlt a földön, jajgatott, nyöszörgött.
1: Mi történt veled, farkaska? Hol a birka?
2: Szörázom a birkával. Ó, barátaim, szívlejétek meg a tanácsomat. Ne húzzatok újat az emberre. legjobban pedig a forró víztől őrizkedjetek. Ha csak annyit hallatok, asszony, forró vizet, fussatok, amelyre láttok!
0: Alig, hogy ezt mondta a farkas, a kiskádár elkiáltotta magát a hordó alatt.
5: Hé, asszony, forró vizet, asszony!
0: Mekkora riadalom támadt! A medve úgy gorult le a hordóról, mint a gombolyag. A nyúl loholt a bokrok közé. A farkas meg felüvöltött rémületében, és már szedte is a lábát, hordta az írháját. Csoda, hogy még volt annyi ereje. Egy pillanat alatt elnéptelenedett az erdei tisztás. A kiskádár akkor kényelmesen előbújt a hordó alól. Vállára emelte, másik vállára feldobta a mékast, fölvette a káposztafejet, és vidám énekszóval hazaballagott.

0: Mátyás király és a fiatal bíró. Mikor Mátyás király az országba járt kelt, egy faluban nagy rendetlenséget látott. Kérdezte, hogy ki itt a bíró. Mondták, hogy...
1: Az öreg bírónak a fiát választottuk meg bírónak.
2: Hát miért nem az öreget?
1: Öreg ember bírónak nem való.
0: Bement aztán a községházához. Hányatal gálán bíró van, azt mondja Mátyás király.
2: Nem bírónak való az ilyen fiatal ember. Nem tudom, meg tud-e felelni a bíróságnak.
0: Azt mondja a fiatal bíró. Megfelelő mindenkinek.
2: No, ha meg tud felelni, mikor én visszagyövök, akkor hozzon ide nekem a községházára 30 farkast, 40 okost, 60 bolondot.
0: Itt aztán, mikor hazament a fiatal bíró, nagyon szomorú lett. Nem kellett neki se ennivaló, se innivaló. Az apja nem állhatta ezt már. Kérdezi tőle, miért olyan szomorú.
1: Hát, azért vagyok szomorú, azt mondta Mátyás király, mikor itt volt, hogy mikor ára visszajön, akkor ára vigyek fel a községházára 30 farkast, 40 okost, meg 60 bolondot. Mert ha nem viszök, kidob a bíróságról.
0: Azt mondja az apja.
2: Ó, fia, azon is töröd a fejedet, hiszen ez semmi.
0: De azért az öreg nem mondta meg a fiának. Gondolta, hogy törje a fejét rajta, úgyis bíró akar lenni. De itt azért az öreg ember csak összeszedett olyan 30 embert, aki éppen 30 éves, 40 olyan embert, aki éppen 40 éves, 60 olyan embert, aki éppen 60 éves. Akkor azt mondta a fiának.
2: Majd megfelelök én.
0: Mikor ideér Mátyás király, megijed a fiatal bíró, hogy minek jön ez a sok ember. Talán őt akarják nézni, hogy most a Mátyás király kidobja őt a bíróságból. Pedig az apja rendelte őket a községházához. Mikor aztán odaértek, hogy meg kell felelni, Mátyás kérdezte.
2: Itt van a 30 farkas, 40 okos, meg a 60 bolond.
0: A fiatal bíró elsápadt, semmit se tudott felelni. Akkor az öreg fölállt és azt mondta.
2: Igenis, itt van.
0: Megmutatta Mátyás királynak a 30 fiatal ember. Erősek voltak, mint a farkas, a 40 okost. Ezek is 40-en voltak, 40 esztendős volt mindegyik. Meg a 60 bolondot, ezek is 60-an voltak, 60 esztendős volt mindegyik.
2: No lássák, az öregnek csak több esze van, mint a fiatalnak.
0: Azt mondja az öregnek.
2: Most te leszel itt a bíró.
0: Fiát pedig csak elkergette, mert nem bírt megfelelni. Kiküldte a bíróságról, azt mondta Mátyás király.
2: Látom, apád okosabb ember most is, avvaló bírónak, nem te.

0: Sven Nordqvist, a kobolt karácsonyi titka. Szent este volt. Az udvart vastagon belepte a hó, és mindenütt mély csend honolt. Már alkonyodott, a konyha és a nappali ablakából meghitt fény szűrődött ki. Éppen a karácsonyi vacsorához terítettek. Koboldapó és Polka nevű lánya a szénapadlásról kukucskával látták, ahogy Oszkár, a szolga, kosárszám holdja a házba a tűzifát. Óvatosan pakolászott, mert már felvette az ünnepi öltönyét.
1: Nézd csak,

0: oda a kásánkat, könnyen felmérgesíthetnek bennünket. Márpedig egy haragos kobold legalább egy évnyi szerencsétlenséget és nyomorúságot jelentene számunkra. És higgy nekem, én aztán igazán feldühödök, de ha elfelejtik kimutatni a hálájukat, amikor egész évben csak gobotolok, rücöcölök, kudöcölök.
1: Azt mondtad, hogy gobotolsz és rücölsz. Pedig az robotolni és kürcölni.
2: A kobold szigorúnak akar tűnni, de a szeme mosolygott.
0: Azt hiszem, később kell téged jó modorra megtanítanom, és az emlékezetedbe vésnem, hogy nem illik kinevetni öreg édesapádat. De ma szenteste van, inkább nézzük meg, hogy áll az ünnepi vacsora.
1: Igen! És utána meglessük a Mikulást.
0: Igen! És utána behozzuk a kását.

0: koboldok a szénapadláson egy láthatatlan ajtó mögött laktak. Senki sem sejtette az emberek közül, hogy él valaki ott. Az ajtó egy aprócska szobába nyílt, amelyben az egész kobold család kényelmesen elfért. Kobold anyu éppen az ünnepi asztal terítésével foglalatoskodott. Pulka, a legidősebb kobold gyermek pedig a levest kavarta a tűz fölött lógó hatalmas üstben. Majdnem 11 évével elég idős volt ahhoz, hogy rábízzák ezt a felelősségteljes feladatot. Végül is a karácsonyi vacsora az egész év legünnepélyesebb része. Ilyenkor a koboldok különleges levest állalnak fel, amit gyógyfüvekből és bogyókból főznek, belekavarnak a lókörömfűtől, a mészszínű gyűrűs tölcsérgombáig mindent. Hozzá pedig 4 féle gabonából frissen sült kenyeret majszolnak. A koboldok karácsonyi söre pedig azzal a nem mindennapi tulajdonsággal rendelkezik, hogy annál édesebb és gyöngébb, minél fiatalabb kobold issza, de annál fanyarabb és erősebb, minél öregebb. Így aztán a 4 éves Pilka nyugodtan ihatott belőle ugyanannyit, mint 427 éves nagypapája. Koboldapó és Polka éppen azt mesélték, hogy mit láttak a szénapadlásról, ám koboldanyó csak félfüllel figyelt oda, mert valami nagyon fontos dolog járt a fejében. Koboldanyó ugyanis a koboldasszonyságokhoz hasonlóan minden jelentős eseményt előre lát. Ez nagyon hasznos, mert így idejében szólhat az urának, ha például az emberek házában véletlenül kipotjan egy izzó széndarab a kályhából, vagy a kis Anna álmában kibukfencezne az ágyából. Ilyenkor koboldapó gyorsan eloltja a parazsat, és széket tol az ágyakhoz. Koboldanyó ma különösen nyugtalan volt, mert előre látta, hogy a gazda este elfelejti kikészíteni a koboldok kásáját. Az emberek eléggé elhanyagolták ezt a szokást az utóbbi időben. Egészen pontosan azóta, amióta Mikulás is meglátogatja őket szenteste. Nyilván feleslegesnek tartották a kását, amikor a Mikulás már úgyis elhozta nekik az ajándékokat. Egyszerűen megfeledkeztek a koboldokról. Egyszer, nagyon régen a család elfelejtette a koboldok kásáját. Akkor aztán koboldapó úgy feldühödött, hogy azt emberek és állatok egyaránt megszenvedték, pedig valójában egy légynek sem tudott ártani. És idén koboldanyó jóslata szerint az emberek ismét elfelejtik ezt a fontos szokást. Ezt mindenképpen meg kell akadályozni valahogy. Koboldanyó ugyanis nem tudta elviselni, hogy az urát mérgesnek, az embereket pedig boldogtalannak lássa.
1: Fiam, nem akarod lassan behozni a kását?
2: Én nem szeretem a kását!
3: Korán van még ahhoz. Előbb megesszük a karácsonyi levest, aztán...
1: Talán segítségre van szükséged a cipekedéshez.
3: Jó, akkor megnézem. Ki tudja?
0: Kobolt anyó nem szalaszthatta el a kínálkozó alkalmat. Félrevonta Pulkát és Polkát, hogy nagyapó ne hallja, amit beszélnek.
4: Szükségem van a segítségetekre, de apátok

0: Nak egy szót se. Az emberek ma este elfelejtik kikészíteni a kását. Így nekünk kell tenni valamit. De vigyázzat, senki sem láthat meg minket. Tudjátok, ha a kóboldot meglátja az ember, elveszti minden erejét. És most hallgassátok, mit találtam ki?
1: Mit csukdolasztok ti ott?
2: Még nem rakták ki a tálat. Ne aggódj, nagyapócska, már csak idő kérdése.
0: Így van, csak nyugalom. Most pedig asztalhoz.
3: A koboldok körülölték az asztalt, és jóízűen nekiláttak az ünnepi levesnek, kenyérnek és sörnek. Közben szép sorjában elmesélték, milyen különleges élményeik voltak az év során. Nagyapó szolgált a legtöbb történettel. Közben persze előfordult, hogy 150 évvel ezelőtti dolgok jutottak eszébe. Ám ez senkit nem zavart.
0: Látok valamit, amit ti nem?
4: Mit látsz?
0: Találjátok ki!
4: A Mikulás!
5: Mi is látni akarjuk a Mikulás!
4: Mi is látni akarjuk a Mikulás!
2: Lassabban, mi is megyünk!
1: Most meg mi történik? Hová szalad mindenki az éjszaka közepén? Már épp kezdtem jól érezni magam.
0: Meg akarják nézni a Mikulást. Tudod azt a nagyszögálló piros ruhás embert, aki egy csomó ajándékot hoz a zsákjában.
1: Mi? Hogy? A Manóban, micsoda lárma?
3: A ház falában rengeteg titkos ajtó és folyosó bújt meg, így a koboldok észrevétlenül juthattak a szobába és fel a szekrény tetejére. Nem sokára kényelembe helyezték magukat, és nézték, hogyan ünneplik az emberek a karácsonyt. A felnőttek kávéztak és beszélgettek. A gyerekek pedig az ablaknál bámultak ki a sötét téli éjszakába. Anna, a legfiatalabb, föl alá szaladgált az ablak és a nagymama között, és folyton azt kérdezte.
6: Mikor jön már végre a Mikulás?
3: Éppen ezt kérdezte Pilka is, aki koboldanyó ölében üldögélt. Ebben a pillanatban lépteket hallottak a bejárati ajtó felől, majd kopogtattak.
4: Biztos, itt van!
3: Egy hosszú, fehér szakálló alak lépett be. Vállán hatalmas zsákkal. Piros ruhájában és csúcsos sapkájában éppen úgy nézett ki, mint egy ember nagyságú kobold.
1: Szóval ölen a Mikulás, a Manóba, mi nem jut ezeknek manapság az eszébe.
2: Pszt! Figyelj, most jön a java!
7: Szervusztok, gyerekek! Aztán jók voltatok-e az idén?
3: Kopolt apu, majd nem leesett a székről nevetében.
2: Beöltözik koboldnak, és még azt sem tudja, hogy jók voltak-e a gyerekek. Hallod ezt, nagyapa?
1: Igen, valóban felfoghatatlan.
3: Koboldanyú és a gyerekek is nevettek, hiszen a koboldokkal mindent tudnak az emberekről. A Mikulás eközben kimerülten leült egy ládára, és körbenézett, mielőtt kinyitotta volna a zsákját.
2: Most előveszi az első csomagocskát, egy szép pár kesztyű a kis Annának. Az a szerencséje, hogy a cédula is rajta van, kinek szól.
3: A Mikulás egyik ajándékot osztotta ki a másik után, és mindegyik csomagocskához felolvasott egy versikét is, mielőtt átadta volna. A koboldok nagy érdeklődéssel figyelték a színjátékot, és közben izgatottan pusmogtak. Megfogadásokat kötöttek!
2: Ez egy kanállal, levesemből!
3: Amikor a legutolsó csomagot is kibontották, mindenki köszönetet mondott a Mikulásnak, és folytatódott az ünnepség. Beszélgettek, diót törtek, körbetáncolták a karácsonyfát, vagy szembekötőzslit játszottak. A gyerekek kipróbálták az új játékokat. Oszkár pedig mindenkit legyőzött Skanderban. Telt múlt az idő, és a koboldok továbbra is a szekrény tetejéről követték az eseményeket, miközben átragadt rájuk az emberek végtelen jókedve. Szép lassan mindenki fáradtan és elégedetten elcsendesedett. Eljött az ideje, hogy a házi asszony megkérdezze.
6: Kér-e valaki kását?
3: És mint minden évben, idén is akadt néhány édes szájú. Kiosztották a tányérokat, Augusta pedig behozta a kásástálat. Erre a pillanatra várt koboldanyó. Most kérdezné meg a nagymama Annától, hogy szeretné-e kitenni a kásástálat a koboldoknak. Erre pedig Anna azt felelné...
8: De hiszen koboldok csak a mesében vannak.
3: A világ minden kásájáért sem hallhatta ezt meg koboldapó, különben rettentő dübe gurult volna. Gyorsan kellett cselekedni.
0: Kedvesem, az egyik bárány beszorult a lécek közé az istálóban. Eredj gyorsan és szabadítsd ki.
2: Éppen most, amikor a kását osztják, úgy szeretném látni, hogyan töltik meg a tálacskámat.
0: Na, indulj már! Nagyon fáj a kis bárány lába. A legjobb lesz, ha rögtön be is deszkázod a részt, ha már úgyis ott vagy. Már rég meg kellett volna csinálnod. Siess, siess!
3: Koboldapó nagy sóhajtással elindult. Nagyapó ölében a kis pilkával időközben elaludt. Éppen a legjobbkor.
0: Gyerekek, most aztán sietnünk kell? Akkor mindent a megbeszéltek szerint. És ne feledjétek, egy szót se apátoknak, szörnyen megbántódna.
3: Azzal koboldanyó és pulka, amilyen gyorsan csak tudtak, leszaladtak a falba vágott járaton, és elrejtőztek a szobában, a hosszú lóca alatt. Ez alatt pulka egy másik titkos járaton felmászott az öreg fali órába. Ott aztán minden erejét összeszedve elkezdte tekerni az óramű fogkerekeit, amikor az óra 11-et nem ütött.
9: Mi történik? Hiszen épp az előbb ütötte el a 10 órát.
3: Mindenki némán bámulta a nagymutatót, ami feltűnően gyorsan mozgott a számlapon.
9: Hát, ez meg mit jelentsen?
3: Felállt, és tétován az órához lépett. A szobában síri csend honolt. Csak az óramű ketyegett halkan. Amikor az óra elütötte az elsőt a 12-ből, koboldanyú és pulka előmásztak a lóca alól. Olyan fürgén, ahogy csak tudtak, felpattantak a házigazda székére. Onnan aztán koboldanyó felmászott az asztalra, és óvatosan kikukucskált a kásástál mögül. Az emberek még mindig megbabonázva bámulták az órát. Koboldanyó nagy lendülettel kitolta a tálat az asztal szélére, ahonnan aztán pulka elkapta. Ezután leszökkent, először a székre, aztán a padlóra, ahol átvette a tálat pulkától. Szerencsére senki sem vette őket észre. Ekkor az óra elütötte a 12-t. Most már csak ki kellett jutniuk a szobából, gyorsan és észrevétlenül.
9: Még ilyet? Valaki viccelődik, vagy tényleg szellemek járnak nálunk?
3: Közben a koboldok elérték a küszöböt. Ekkor azonban koboldanyónak eszébe jutott, hogy elfelejtette az öntetet. És az öntet legalább olyan fontos volt, mint a kása. Vissza kellett fordulniuk.
10: Erre már nincs időnk.
0: Sikerülni fog! Gyerünk gyorsan!
11: Sikerülni fog! Sikerülni fog!
3: Koboldanyó visszasietett az asztalhoz. A háziasszony székén épp nem ült senki, így fürgén fel tudott mászni az ülésre, onnan pedig fel az asztalra. Hál' Istennek az öntetes tálka éppen ott volt előtte. Anélkül, hogy körülnézett volna, egy jó adag öntetet merített a kanálba, és nagy lendülettel a kása közepébe hajította. Ebben a pillanatban vette csak észre, hogy a kis Anna pont őt bámulja. A kislány közvetlenül előtte ült, és mindent látott. Tekintetük egy pillanatra találkozott, mielőtt koboldanyú ismét a székre, aztán pedig a padlóra ugrott volna, hogy végül villámgyorsan eltűnjenek a szobából a tállal együtt. Egy darabig eltartott, mire a meglepett Anna újra szóhoz jutott.
8: Nagymama, az előbb láttam egy koboldasszonyt, amint csent az öntetből.
3: Senki sem figyelt rá, mert még mindenki az órával volt elfoglalva. Közben szép lassan visszaültek a helyükre.
12: Ki lopta el a kásámat? Lars, te voltál?
1: Nem, nem én.
8: A koboldok voltak. Láttam, hogy a koboldasszony egy kanál öntetett hajít egy tál kására. A tál mellett is állt egy kobold, a földön. Aztán kirohantak a szobából a kásával együtt, arra.
3: És ezzel a bejárati ajtó felé mutatott. A házigazda szórakozottan nevetett csak a hallottakon, ám hirtelen az ajkára fagyott a mosoly, és elkomorult az arca.
13: Tényleg? De jó ég! Elfelejtettük kikészíteni a kobolt táskáját. Még szerencse, hogy ilyen derék felesége van, különben keservesen megbántuk volna anyagságunkat.
3: A házigazda felpattant a székről, kirohant az előszobába, és izgatottan feltépte a bejárati ajtót. Az egész társaság követte. A hóban hosszú csíkot vettek észre, mellette pedig apró lábnyomokat, amik az istáló irányába vezettek, majd eltűntek a sötétben. Lars követni akarta őket, hogy megkeresse a koboldokat, ám az apja visszafogta.
9: Semmi értelme. Úgy sem találnád meg őket.
3: Lassan visszamentek a házba. Egy valami azonban biztos. Soha többé nem felejtik el kikészíteni a koboldok kásáját.

0: Koboldapó jól lakottan és boldogan üldögélt a karosszékében. Közben pedig a pipáját szívta. Milyen jól sikerült ez az este, és egyáltalán az egész év. Nagyon elégedett volt magával, hiszen nyilvánvalóan az emberek is elégedettek voltak vele. Ezt bizonyította a nagy tálkása is. Nagyapó és a gyerekek már rég az igazak álmát aludták. Koboldanyó az ablaknál állt, és kifelé bámult. A házban szép lassan kialudtak a fények. Eljött a lefekvés ideje. Koboldanyó egy picit aggódott, vajon milyen következményei lesznek annak, hogy a kis Anna meglátta őket. Aztán gyorsan megnyugtatta magát azzal, hogy egy kisgyerek pillantása talán nem is olyan veszélyes.
1: Mire gondolsz, kedvesem?
2: Semmi különösre. Csak arra, hogy mennyire kedvelem a velünk lakó embereket. Meg arra is, hogy nagyon derék férjem van, aki mindent elintéz, amit az emberek nem tudnak.
1: És vajon jövőre is ilyen nagy adag öntetet kapok majd?
3: Igen!

0: Piros malac. Egyszer volt, hol nem volt, volt az egyik faluban egy olyan asszony, akinek sohasem volt gyermeke. Egyszer aztán elszólta magát az asszony, hogy nem bánná már, ha jóisten egy kutyakölyköt adna neki, azt is felnevelni, csak legyen, akiben örömet eljék. Telt múlt az idő, egyszer csak született neki egy gyermeke. De ez nem gyerek volt, hanem egy kis malac. Akkor jutott csak eszébe az asszonynak, hogy ő egyszer már elszólta magát. De hát mit csináljon, ha már megvan, csak fel kell nevelje. Már iskolába jártak a 6 éves gyermekek. A kis malac is odafejlődött, hogy már egykorba került velük. Összeültek az asszonyok, hogy szoktak beszélgetni. Piros malac mindig ott ült az anyja mellett, mindig ott kuncogott. Hallja el, komám asszony, ez a kis malac azért visít, mert menne az iskolába a többi gyerek után. Hát ne üzenek már én belőlem csúszságot, mondta a piros malac anyja. Nagyon szégyelte, hogy neki csak egy ilyen gyereke van. No, de a többi asszony addig beszélt neki, amíg csak elküldte piros malacot az iskolába. Ott megvisított a tanító úrra. A tanító, hogy elhallgattassa, odalökött neki egy könyvet. Mindjárt elhallgatott piros malac. A kis orra járt betűről betűre, tanult olvasni. Egyszer a gyerekek elindultak, hogy mennek földépre szedni. A kis malac is menni akar, de az anya nem akarta engedni, hanem a szomszédasszonyok addig beszéltek, hogy csak elengedte. A többi gyermek kosarat vitt, a kis malacnak is kellett. A kis orrára tették, és azzal elindultak. A szomszédban volt egy kisfiú, éppen annyi idős, mint piros malac. Az anyja lelkére kötötte, hogy nagyon vigyázzon a kis malacra. A fiú meg is fogadta a szavát. Május hónap volt, mikor ért a földélper. Kimentek mindegyütt az erdőre. A kis malac elmaradt a többitől, levetette a malacbőrt. Hát mikor levetette, hetet-hét országban a szép teremtés nem volt, sem Dunán innen, sem Tiszán túl. Hamar teleszette a kosarát, akkor aztán újra felvette a malacbőrt, s ment a többi után. A szomszéd fiú ezt mind látta, de egy szót sem szólt. Hát, piros malac csúfát tett bennünket, mondták a gyerekek, mert sokkal többre szedett, mint ők. Mentek hazafelé. A szülők már sokallották, hogy a gyermekek oda vannak, kiállottak az útra. Nézzétek csak, piros malac is hoz földépret. Ki szedette le a kosarát? Piros malac, mondta a fiú, de egy árva szót nem szólt arról, hogy ő mit látott. Mikor kikerültek az iskolából, eljártak a fiúk a lányokhoz estézni. A fiú elment estézni piros malacékhoz. Az apja meg az anya csak nézték, sopánkodtak, hogy vajon mit akarhat ez a szegény fiú ettől az oktalan állattól. De a fiú nem tágított, csak is odajárt. Egyszer eljött az ideje, hogy a legény megházasodjon. Kit veszel el, fiam? A szomszédba való piros malacot. Ne hozz szégyent a fejünkre, fiam, lád, tisztességben megvénültünk, most akarsz hírbe tenni bennünket. De a fiú kötötte magát, hogy ő csak kis piros malacot veszi el. Összeszedte a komáit, elmentek kérőbe. Azt mondja az apja, mikor odaértek, az én fiam soha meg nem házasodik, ha piros malacot hozzá nem adják. Piros malacot is megkérdezték, az meg mozgatta a fejét, hogy igen. Egybe jártak addig, ameddig. A lakodalomban ott volt az egész falu, de még a szomszéd falu is. Ha eddig nem láttak csodát, hát lássanak most. Piros malac ott ült a legény mellett a mennyegzőn. Akinek kedve volt, az mulatott, akinek nem, csak nézte. A vacsoránál a vőlegény elfoglalta a főhelyet, hozzá fogtak vacsorázni. Mikor megvacsoráltak, a fiatalok felmentek a padlásra, mert akkoriban az volt a szokás. A vőlegény az anyának elmondott mindent. Azt is megmondta, hogy mikor ő lelöki a malacbőrt, az anyja égesse el. Csináltatott titokban mennyasszony ruhát is. Olyat, hogy gyönyörűség volt nézni. Bandaszónál mentek fel, avval jöttek le. Volt bánat, amilyen volt, de lett olyan öröm, hogy ki se lehetett mondani. Mindenkinek tetszett, mindenki csodálkozott, mert még senki sem látott olyan szép mennyasszonyt, mint amilyen piros malacból lett. Volt a faluban egy öreg legény, Szakács János. Azt mondja az anyjának, anyám, én megházasodok. Kit vennél el, fiam? A szomszédban van egy koca. Azt. Hát az idős legény 5-6 embert megkért, hogy menjenek el vele megkérni a szomszéd kocáját. Eleget erősködött a szomszéd. Oktalan állat, az nem piros malac. Szaporára tartjuk, mi azt nem férhez adni. De a kérők csak mondták a magukét. Mennek az olba, a koca ugrott az ajtóra, a hordókötelet előkerítették, a 4 lábát összekötötték, de kegyetlenül visított. Amikor a legény meg akarta csókolni, hát uram, fiam, majd leharapta az orrát. No, lett is nevetés a faluban. Mindenki tudta, hogy piros malac, nincs több. Eddig volt, mese volt.
1: La Fontaine, a holló és a róka. Sajtot talált a holló, fölvitte a fára. Rókakoma a sajtot nagyon megkívánta. Magas a fa, magasan ül a holló rajta. Sűrűből a zsákmányát, azért is kicsalja.
2: Holló asszony,
1: szól neki.
2: Örülök, hogy látom. Nincs kegyednél gyönyörűbb madár a világon.
1: A holló nem felel, épp csak egyet illeg. Rá a róka.
2: Tollánál, termeténél nincs szem.
1: Fönn a holló hallgat, és szorítja a sajtot. A róka vár, majd úgy tesz, mint aki elcammog. Lép egyet, és morog, hogy a holló is hallja.
2: De... mit ér a szépség, ha rút hozzá a hangja?
3: Rút a hangom!
1: És a hollót elfutja a méreg. Skárogni kezd.
3: Nem, neked nem elég szép én?
2: De még milyen?
1: Nevet a róka. És a sajttal, mit a holló kiejtett, vidáman elnyargal.

0: A.A. Milne, János király karácsonya. János király nem volt jó, volt görbe dolga sok, és néha senki sem zá így teltek a napok. És aki látta, nem köszönt, szótlan tovább haladt, csak gőgös pillantása hult Jánosra és tovább vonult. Ő némán állt és elpirult koronája alatt. János király nem volt jó. Nem kedvelték, tehát nem látogatták, hasztalan forralt mindig tehát, s ha eljött a december, karácsony csillaga, polcán a sok kis cédulát, mely boldog ünnepet kívánt, soha sem írt a jó barát, csak mindig ő maga. János király nem volt jó, s ajándékot, noha vágyott rá, nem is kapott sok éven át soha. De karácsonykor mindig, míg szépen énekelt a lantos és jó pénzt kapott, ő harisnyával caplatott a kéményhez, kirakta ott, s félő reményekelt. János király nem volt jó, s így magányosan élt, egyedül tervelt levelet, míg a tetőre ért. Leírta és kirakta, így kért fájdalmára írt.
1: E lap mindenkihez kiált, szent karácsonyhoz legvált.
0: Sarkába nem János királyt, szerényen Jancsit írt.
1: Szeretnék egy kis puskát, és egy kis édességet, és egy kis csokoládét a szopogatás véget. A narancsot se bánom, a diót szeretem, úgy szeretnék egy zsebkést, mely vígan szeletel, és ó, karácsony apó, kérlek, hogy kegyesen hoz igazi nagy piros gumilabdát nekem.
0: János király nem volt jó. A csatorna csövön szobájába csúszott megint, és várta, hogy mi jön. És egész éjjel ott feküdt, félt és remélt után.
1: No, azt hiszem, ő járhat ott.
0: A homloka is izzadott.
1: Biztos ajándékot hozott sok hosszú év után. Jaj, felejtsd el az édességet, és csokoládésekkel a szopogatás véget. A diót, a narancsot már nem is szeretem. És van már egy zsebkésem, mely majdnem szeletel, de ó, karácsonyapó, kérlek, hogy kegyesen hozz egy igazi nagy piros gumilabdát nekem.
0: János király nem volt jó. Karácsony reggel eljött vidáman, s számtalan szép ajándék vele. Harisnyákban játékok, sok-sok kíváncsi szem mindenre boldogan tekint. János mogorván mondja.
1: Mint sejtettem, úgy történt megint, számomra semmi sem. Szerettem volna puskát, és egy kis édességet, és egy kis csokoládét, a szopogatás véget. Kértem diót, narancsot, mert nagyon szeretem. És minthogy nincs zsebkésem, hát nem is szeletel. Ó, karácsonyapó, nem hozott kegyesen egy igazi, nagy, piros gumilabdát nekem.
0: János király kinézett durcásan ablakán. Lent nagy vidámon játszott sok fiús kislány. Mind irigyelte őket, állt rendületlenül. S hát, íme, pirosan beszáll egy jó nagy labda. A király felén köldön, de meg nem áll, s az ágyára repül, és ó, karácsony apó háláját rebegi, mert hoztál egy nagy, igazi gumilabdát neki.

Az élet titka. Lázár Ervin meséje. Gyerekkoromban az alsó rácegresi nagyszederfa alatt hallottam egy történetet. Nem hinném, hogy abban a pillanatban, amikor elhangzott, megértettem volna minden ágabogát. De a gyerekkorban hallott történetek együtt növekszenek velünk. Virágot hoznak, kiteljesednek, gyümölcsöt érlelnek. Semmi más nem kell hozzá, csak meg kell őrizni őket. Én őrizgettem máig, éppen itt az ideje, hogy elmondjam. Élt Rácpálcegresen két család, Rácegresiék és Pácegresiék. Mind a két családnak 12 fiúgyermeke volt, úgy nagyjából egyidősek. Csak a természetük volt nagyon különböző, mert a rácegresieké jókedvű, összetartó család volt, csak úgy zengett a házuk a nevetéstől. A pácegresieké meg ordítozós tohonya, csak úgy zengett a házuk a veszekedéstől. Egy bizonyos napig. Mert azon a szép napon maga elé hívatta mind a 12 fiát, Rácegresi is, meg Pácegresi is. Azt mondta Rácegresi a 12 fiának. Ahhoz, hogy derék emberek legyetek, nem árt megtudni, mi az élettitka. Az élettitkát az Óperenciás tengeren túl őrzi egy nagy szakállú öregember. Az üveghegy tetején lakik egy 365 tornyú várban. Oda kellene eljutnotok, de ezer veszély leselkedik rátok, csak akkor juthattok el hozzá, ha nem hagyjátok cserben egymást. Soha. Közben a másik házban Pácegresi beszélt a fiaihoz. Az élethez szerencse és sok kincs kell, mondta nekik, s a szerencse és kincsek tudója egy nagyszakálú öregember az Óperenciás tengeren túl. Ott lakik az üveghegyen, egy 365 tornyú várban. Ő hozzá kell eljutnotok minden áron, és azután már semmi gondotok se lesz, éltek, mint Marci hevesen. Csak hát nehéz odajutni. Nem ártana összefognotok legalább arra a kis időre, amíg odaértek. Akkor aztán egyenként elővették a fiaikat, és mindegyiknek elmondták a feladatát. Nem állt sokból, 12 elágazása van az erdőn átvezető útnak, az első fiú megjegyzi, merre kell menni az első elágazás után. A második a másodikat kapja, és így aztán mind a 12 elágazásnál tudja valaki, merre felé kell tovább menni. Egyszerű ez, nem? Minden fiú kapott egy szerszámot. Mindegyik tartsa rendben a magáét, ne hagyja megrosdásodni, elkallódni, mert amikor odaérnek az Óperenciás tengerhez, akkor bizony ott hajót kell építeni, s akármelyik szerszám hiányzik, nem sikerülhet a hajóépítés. Aztán áthajózni az Óperenciás tengeren, elgyalogolni az üveghegyig, s ott csak akkor nyitja ki a kaput a nagyszakálú öreg, ha elénekelnek neki egy dalt. A 12 fiú megtanult a dalból egy-egy sort. Nem lesz ott hiba, ha odaállnak a várkapu elé, 12-en el tudják énekelni az egészet. Na, neki indult mind a két csapat, de a pácegresiek már a második elágazásnál összevesztek. Mit is mondott apám? Ráncolta a homlokát a második gyerek. Jobbra vagy balra? Valamerre csak nekiindultak, de az egyik fiú ivó cimborákat talált egy kocsmában, velük maradt. A másik lakodalmas nép közé keveredett, a harmadik elment zsoldosnak. Már csak 9-en vagyunk, mondta dühösen a legidősebb, és eldobta a nehéz kalapácsot, amit rábízott az apja, és sorsára hagyta a testvéreit. Sose jutottak el, nem az üveghegyig, az Óperenciás tengerhez sem. De a rácegresi gyerekek nem hagyták magukat, tudták az utat, megbirkoztak éhséggel, szomjúsággal, felépítették a hajót, tépték őket viharok, szelek, de átjutottak a túlsó partra, ha valamelyikük megbetegedett, ápolták, aki elvesztette reményét, azt megvigasztalták, és egyszer csak ott álltak az üveghegy előtt, 365 tornyú vár előtt. Lekifogtak énekelni. Az első énekelte az első sort, a második a másodikat, mikor a dal végére értek, újra kezdték, harmadik éneklésre tudták mindannyian az egész dalt, énekeltek boldogan. A kapu kitárult, ott álltak a nagyszakálú öreg előtt. Az alsó rácegresi nagyszederfa alatt abba hagyta az öregember a mesélést. Mert amíg el nem felejtem,
El kell mondanom, hogy ezt a mesét az alsó rácegresi nagy szederfa alatt egy nagy szakállú öregember mesélte nekünk. És mi volt az élettitka? Kérdeztük tőle kórusban. Ezt kérdezték a fiúk is, de az öregember azt mondta nekik, hiszen már tudjátok. Akkor legalább a dalt énekelj el, kérdeltük ott a nagy szederfa alatt, de csak mosolygott. Csak jól jegyezzétek meg azt az egy sort, mondta. Ebből gondoltam, hogy egyszer majd nekem is ott kell állnom az üveghegy előtt, és el kell énekelnem azt az egy sort. Most már, idők múltával azt is tudom, hogy arról szólt a mese, a világban mindenkire rá van bízva valami. Valami nagyon fontos, amivel el kell jutni az üveghegy elé, és aki az üveghegy elé akar jutni, annak ismernie kell testvérét, anyját, nagyapját. Tudnia kell, hogy az üveghegy vára mindenki előtt nyitva áll. Csak szeretet és tiszta szív kell hozzá.

0: este egy régi házról fogok nektek mesélni. Akkor, amikor ez a ház épül, még abban a faluban nem lakott senki.
1: Wind blows
0: körülötte erdők,
1: and the old and the
0: fák,
1: and here
0: bokrok,
1: and far away, familiar and unknown,
0: patakok volt,
1: and you and everything,
0: volt a ház fölött,
1: love of the universe,
0: egy régi, régi, nagy, kövekből összerakott, volt az oltár mellett

ismereti meg, gyerekek. Ezek az emberek, ezek a nagyon-nagyon régi emberek mind-mind mások voltak, mint mi. Soha, de soha, higgyétek el, hogy soha, de soha nem néztek hátra. Azért is volt az a föld alatti járat olyan tekervés. Mert mindig, mindig, mindig mentek előre. Mondták azt a szót szeretettel, ami olyan sok, nagyon-nagyon sok, és nagyon-nagyon nagy erőt adott nekik. Azt a szót, amit ma már nem lehet sem kimondani, sem feldolgozni, sem visszaeszmélni, mert olyan, de olyan régi nyelven volt mondva, annyira máshogy, annyira halkan, annyira szétszedve, hogy ma már nem is hallhatjuk. Ezek az emberek ütötték a követ, és mentek előre. Fogták a fejszét, fogták a vésőt ott lenn a mélyben, szürke ruhájuk volt, és mentek előre, mentek, és fúrták azt a nagyon mély, tekervényes alagutat. Néha, mikor a kövek miatt úgy kellett fúrniuk, hogy fölfelé haladtak a hegyben, elértek gyökereket, indákat, ereket, ahogy csöpögött a víz, plotty, plotty, plotty, rá a vas fejszének a nyelére, plotty, plotty, nem szólt ott semmi, mert ültek, gondolkoztak ezek az emberek, nem néztek hátra, csak gondolkoztak, hogy vajon miért kell nekik ennyire előre, előre menni. Tudták, hogy ott van a parancs, az a parancs, ami abban a szóban, amelyet kimondani sem tud az ember maga. Ott rezgett nekik, és mikor megpihentek, hallottak egy hangot, olyan valami furcsa hangszerből, valami régi, nagyon régi vonós hangszerből, valahogy úgy átzengett a templom felől. Ott a ház mellett, amit már mondtam nektek, gyerekek, remélem figyeltek. Onnan szólt nagyon-nagyon-nagyon szépen, nagyon harmonikusan az a hang, ami nem is egy hang volt, kettő, három, négy hangszer, lehet, hogy több, de valahogy olyan áthatóan, valahogy szól, és ment feléjük, és nyomta őket előre, és nyomta, és mentek a fejszében, ezek a furcsa emberek mentek, verték a falat, csak néha jött beléjük a csönd, és akkor megálltak, gondolkoztak azon, hogy miért nem jön folyamatosan beléjük ez a zene, miért akadnak el mindig lépésről lépésre, amikor bennük megvan a hit, megvan az erő, hogy ezt a föld alatti alagutat, hogy ezt az alagutat ássák. Aztán, amikor nagyon figyeltek belőle, újra felerősödött a hang. Jött végig az alagútból, és már ott volt, ott tekergett körülöttük, ott sípolt, ott ugrott, és érezték, hogy tudnak, hogy léphetnek, hogy mehetnek tovább.
aki 3 vagy 4 éve már nem látott napot. Mindig elképzelte, hogy milyen lehet, hogy így megcsillan, hogy fönt a fák között így megcsillan a nap, játszik, táncol, de ő már nem volt fönt. Több éve nem volt fönt, mert tudta, hogyha fölmegy, látja a napot, nem jön vissza többet a barlangba. Lent maradt, és csak elképzelte a napot, csak ment előre a fejszével, ment, és képzeletben látta, hogy a napsütés kicsalja a lombokat, a virágokat, látta a hajnali harmadcseppet, ami lecsöppen az egyik levéről a másikra, és csak elképzelte és dolgozott, ment tovább, összeszorította a fogát, verte a földet, és azt mondta magának, egyszer biztos, hogy szép lesz, egyszer biztos, hogy jó lesz, egyszer biztos, hogy működni fog, az az alagút. Menni kell előre, menni kell, nem figyelni a többiekre, nem nézni, hogy a többi hogy üti, csak kibír, csak menj, menj előre, összefogom mindent, nem kimondani, hanem én. Te megcsinálod, menni, nem nézni oldalra. Így gondolkoztak, de nem mondták egymásnak, hanem csak ütötték a falat és fúrták az alagutat. Fönt időnként, amikor nagyon közel voltak megint a hegyoldalhoz, hallatszott, hogy kint táncolnak, kint élvezik a napsütést, kint vannak olyan emberek, akik nem is biztos, hogy tudják, hogy ők lent, ott mélyen a föld alatt dolgoznak. A lentiek nagyon sokszor, amikor meghatározták nekik, hogy leülhetnek, leültek egymás mellé, érezték egymás izzadságát. Össze voltak szorítva ebben a barlangban, mert a barlanggal gyorsan kellett haladni. Ültek ott egymás mellett, érezték egymás nedvességét, érezték a párát, érezték a hideget a falon, érezték a kövek hűvösét, értékelték a fényt, ami messziről jött a folyosó végéről, figyelték a másikat, mindenki elhatározta, hogy amíg a másik nem lép, nem mond, nem dühöng, addig ők nem tesznek semmit, ezért iszonyatosan kifinomult. Iszonyatosan működött bennük az, hogy mindenfajta külső rezgésre figyeljenek. Figyeljék a többit. Ne beszéljenek arról, hogy velük mi van, hanem várjanak arra a pillanatra, amikor már a többieknek is elege lesz. És akkor egyszerre, mert a másik hamarabb elkezdte, akkor egyszerre elindulhatnak, és egyszerre kitörhetnek ebből az alagútból, mert már senki, de senki nem akart ezt az alagutat fúrni, de nem mondhatták, mert a templomból, a kőlap alól együtt indultak el, és mindenki vállalta, hogy megcsinálják a kijáratot, csak hallották azt a régi zenét, csak kattogott bennük az a régi zene, csak húzott az agyukba, csak úgy csöpögött. Az, amikor elindultak, már utálták, mert olyan rég volt, nagyon rég volt. Minden kattogásra vált, minden harmónia, minden bement, bent kattogott az agyukba, mert ez a barlang nagyon mélyen volt, nagyon lent volt. Hangokat hallottak, parancsszavakat! Nem beszélt senki! Idegenek voltak ezek a szavak, de bentről működtek ezek a szavak. Idegen nyelv. Más népek nyelve. Arra gondolom.
kis emberek! De nem mondták, csak hallották messziről, hogy jönnek a parancsszavak. Jönnek a parancsszavak. Jönnek. Valaki ordított kint. Valaki mondta, hogy menjenek még le az alagútba. Menjenek még emberek, hogy haladjon gyorsabban az alagút. Fúrják, véssék, üssék, hordják, lépjenek, izzadjanak, menjenek más nyelven. Messziről, mert hosszú volt az alagút. Sokat dolgoztak, mentek a talicskán, szórultak a kövek, ütötték a falat, mentek előre, egymás vállával, egymás fejével, nem néztek hátra, nem néztek.

mindenki arra várt, mikor lesz vége. Mikor érnek ki a napsütésre. Kint biztos süt a nap, kint biztos fény van, kint biztos minden szép.

itt vannak. Leküldték őket! Leküldték őket, itt vannak évek óta. Évek óta itt vannak ők. Kapnak ételt. Kapnak vizet. De nem tudják. Nem tudják, mi van kint. Nem tudják, mi van kint. Ez kattogott a fejükbe. Nem tudják, mi van kint. Ki akartak menni? Ki akart mit menni? De ütötték a falat. Ütötték a falat. Vitték a köveket. És érezték, hogy valahogy egyre jobban minden olyan csöndes lesz, minden olyan néma lesz, minden ütés, minden kő, minden fejsze, csak a bőrüket simították, az izzadságot, a port, nem jöttek ki a hanguk, csak magukba szólt, hogy kimenni innen, miért jött tél be, hosszú a barlang, olyan volt az egész, mint egy álom, mint egy soha föl nem ébresztető álom. Hallották a lélegzést, amíg a szívük dobog, soha nem lesz vége, mindig itt maradnak egyedül. És akkor csak hallottak egy pattanást, olyat, mint egy ilyen hirtelen, egy ilyen nagyon gyors, egy ilyen szakítást, ami végzett, ami így abba hagyatta ezt az egész történetet, és érezték, hogy minden hideg lesz. Nem tudták, hogy mi történik, mert még mindig sötét volt, de érezték, hogy jön a víz, érezték, mert ezt ismerték régtől, és így oda tapacja őket a falhoz, és görgeti, és megmozgatja, és mindenki akkor ott volt, nem, semmit nem tudott mondani másiknak, csak ordításokat lehetett hallani, semmi más nem lehetett hallani, csak egyszerűen azt, hogy viszi őket visszafelé ez a víz, viszi oda, ahol 3 évvel ezelőtt már nem voltak, és bum, kövekkel, bum, talicskákkal, bum, ásokkal, mindennel, viszi vissza az úton, viszi, és erős volt a víz, erős a sodrás, erős ennek a föld alatti pataknak, és egyszer csak onnan elkezdték, felérkeztek újra a templom kőlapja elé, felnyomta őket a nyomás, zubogott, mosott, és a lejtőn vitte őket, görgette őket ki, oda a hegyoldalba a régi házhoz, és sütött a nap, és látták az embereket, látták, akik dobogtak, táncoltak, nevettek, ajladoztak. Ezek nem azok az emberek voltak, akik őket elindították. Ők nem néztek vissza, hanem a sodrás, a víz, a föld alatti patak vitte őket vissza. És látták a szemükkel, hogy élnek, mindenük vizes. De ezek, akik körülöttük vannak, már nem azok az emberek, és nem azt a nyelvet beszélik,

0: Erős zogai zöld Marci. Egyszer valahol, már pontosan nem is emlékszem, hogy hol, élt két cigány. Sógorok voltak. Az egyiket Erős zogának hívták a nagy ereje miatt, a másikat zöld Marcinak, mert munkahelyett naphosszat a zöld gyepen heverészett. Ugyan Marcit hívhatták volna lókötő Marcinak is, hisz ő volt a környéken a legügyesebb lótolvaj. Egy este azt mondta Erős zoga zöld Marcinak.
1: Egyet mondok, ló nélkül nem egészen ember az ember. Pénzünk nincs, lopjunk magunknak két lovat.
0: Rögvest el is indultak. Egyenesen a Ménes irányába tartottak. A csikósok éppen tarisznyáztak valahol. Csak úgy találomra kiválasztottak maguknak két-két lovat, azzal uszgyi már tovább is álltak. Zoga éppen fel akarta akasztani az egyik lóra a kötőféket, amikor nagy ijetten összecsapta a kezeit.
1: Te Marci, ennek a lónak nincs álla.
2: Van álla, nincs álla, hanem igyekszünk, elfognak bennünket a csikosok. Ülj fel végre az egyik lóra, és indjünk haza, amilyen gyorsan csak lehet. Na!
0: Úgy éjfél felé járt már, amikor Zoga elaludt a lovon, és ahogy elaludt, bizony le is fordult a lóról. Ahogy feltápászkodik, látja ám, hogy az egyik ló, amelyiknek nem volt álla, megszökött. Nézi irigykedve, hogy a sógorának nagyobb szerencséje volt, megvolt mind a két lova. Akkor Zoga azt mondta, hogy gyorsan adjanak túl a lovakon, mert még úgy járhatnak, mint az ő apja, aki valamikor nagy lótolvaj volt. Elmesélte, hogy az apját csendőrök állították meg, hogy honnan való a lova. Erősködött az öreg, hogy az övé, és becsületesen szerezte, de a csendőrök mindenhogyan csak ellene beszéltek.
3: Hogy hívnak?
0: Kérdezte az apját akkor az egyik.
4: Orsosi Oska,
3: látod akkor ez a ló lopott? Mert bele van égetve a farába, hogy Kájé.
4: Kájé? Kájé? Orsosi Oskájé? Azért van az oda égetve?
0: Hiába, no, elszedték az apjától a lovat. Ezek után elhatározták, hogy egy távolabbi városban adják el a lovakat. Mégiscsak biztosabb. Lassanként megvirradt. A világoson most már jobban megnézhették a lovakat. Kiderült, hogy zöld Marci bizony rosszul választott. Hiába maradt két lova, mindkettő öreg volt.
2: Add nekem a kantát, figyelj! Én cserébe odaadom, érte, a két lovamat.
1: Már hogy adnám én oda neked az én lovamat? Mikor az legalább annyit ér, mint a két lovad együtt.
0: Zöld Marcinak azonban nagyon megtetszett a kanca. Gondolta, ha Zoga nem adja cserébe, ellopja tőle. Úgy is tett. De megtartani már nem merte. A legközelebbi vásáron eladta Zoga lovát. Amikor Zoga rájött a lopásra, mindjárt elhatározta, hogy előkeríti a gazembert a föld alól is, és agyonveri. Megtudta ez zöld Marci. Befogott a kocsiba, és a családjával együtt elindult a városba, mintha csak rokonokhoz menne. Zoga meg utánuk. Lett nagy haddelhad, amikor utolérte őket. Zöld Marci 12 éves fia sokalta meg a viaskodást, gondolta, segít az apjának. Leugrott a kocsiról, kezébe vette apja kökényfabotját, azzal kezdte ütögetni Erős Zogát. De az olyan ügyesen kitért a csapások elől, hogy mindegyik ütés zöld Marcit érte. Amikor Zoga megunta, hogy a kis cigány gyerek is ott ugrál, megfordult, azt elvette tőle a botot. Zöld Marci meg addig bebújt a szekér alá.
1: Zöld Marci! Búj ki a kocsi alól, meg agyan ütlek!
0: De zöld Marci csak nem jött, megint elkiáltja magát Zoga.
1: Gyereke kutya! Umádkozz alattam, meg agyan ütlek!
0: Mit volt mit tenni a zöld Marcinak, kibújt a kocsi alól, de azt az ilyet reszkető embert látni kellett volna. Minden porcikája remegett a félelemtől, mintha jókedvében táncolna. Nem állhatta meg Erős Zoga se, hogy ne nevesse el magát, mert amilyen mérges a cigány, olyan hamar meg is tud békélni. No, nem bántotta hát Zoga zöld Marcit, de összekötözte a kezét és a kocsis sorogjájához kötözte. Ő meg felült a kocsira és visszahajtott vele zöld Marci rokonságához.

0: voltak azok, hogy 30-an is. Mikor megérkeztek, így szólt hozzájuk Erős Zoga.
1: Na, elhoztam nektek a híres sokonatokat, Zöld Marcit.
0: Azzal elmesélte, mit csinált a szerencsétlen.
2: Megérdemelte volna, hogy a gyöngycsa!
0: Mondták akkor a rokonok. Erős Zoga ettől megnyugodott, otthagyta a sógorát a rokonaira. De Marci hamar kimagyarázta magát, hogy így, meg úgy. Végül is a rokonok az ő pártjára állottak. Bosszút kezdtek forralni. Kilesték, amikor Zoga Szőlős nevű községben bement a falu végi csárdába. Ott iszogatott, amikor berontott a csárdába Zöld Marci összes rokonsága. Marci lépkedett elől nagy peckesen. Néma csend lett a kocsmában. Mindenki tudta, hogy itt valami rossz dolog fog történni. Zoga mély lélegzetet vett, összeszorította a fogait, aztán felkapott egy széket, azzal ment neki az egész rokonságnak. Ordított, zúzott, nem nézett semmit. Egészen addig, amíg minden cigány el nem terült a padlón. Ekkor Erős Zoga megfogta a cigányokat, felrakta az egész pereputyot egy kocsira, és elvitte őket az orvoshoz. Estig tartott, amíg mindegyiket bekötözték. Akkor vette csak észre Zoga, hogy a sógora eltűnt. Most már csak azért is megkeresi, gondolta. El nem képzelnétek, hogy hol találta meg? Zoga feleségének szoknyája alatt lapult a csóró. Könnyen el tudott ott bújni, mert akkoriban a cigányasszonyok még hosszú, nagyon bő ráncos szoknyát hordtak. Hely, méregbe gurult Zoga, hogy a saját felesége rejtegeti a betyárt. Úgy falhoz vágta az asszonyt, hogy csak úgy nyekkent.
3: Jaj, édes uram, Zoga! Már engem megütöttél? Legalább az én szegény testvéremet ne bántsod!
4: Nem bántom, panna! De adjad még ütök rajta, hogy amíg él, emlékezzen rá!
0: Na, kapott akkor Marcia akkorát, hogy megnémult. 6 hétig nem bírt megszólalni, csak mutogatott, ha valamit mondani akart. Tehát múlt az idő. Erős Zoga egy ideig otthon volt, de nem bírta ki sokáig csavargás nélkül. Benne volt a cigányvér, mennie kellett. Ahogy ment, betévedt egy szőlőbe, és ha már ott volt, degeszre tömte magát. Már indult volna tovább, amikor megpillantott egy kunyhót. Na, abban egy óriás kígyó tekergett. Volt olyan vastag, mint egy embernek a dereka. De Erős Zoga nem ijedt meg tőle. Előkapta a Marci kökénybottyát, azt szúrta a kígyó közepébe. Az elkezdett vergődni, de olyan erősen, hogy még a kunyhó falait is kidöntötte. Végül is kiadta a páráját. Zoga fogta a kígyót és elindult vele a faluba, hogy az elöljáróknak megmutassa, milyen hős tettet vitt végbe. Ahogy ment végig a falun, az emberek kicsődültek az utcára, hogy megnézzék rettegett ellenségüket, aki miatt már jó ideje ki sem mertek menni a szőlőbe. Hát mondhatom, volt is mit nézni a kígyón, mert Zoga vállán 3000-szer is körül volt tekerve, de még így is súrolta a farka a földet. Örültek az elöljárók is, meg akarták jutalmazni Zogát. Ígértek neki házhelyet, hogy építsen rá magának egy kis kunyhót, és éljen ott a faluban, de Zoga nem fogadta el.
1: Nem kell nekem házhely. Úgy sem tudnék egy helyben maradni. A család meg jó helyen van az apóséknál. Ha jót akarnak velem tenni, adjanak inkább egy vándoripar engedélyt. Azzal bármerre mehetnék az országban.
0: Teljesítették a kérését. Erős Zoga zsebre vágta a papírt, aztán elindult az erdők és hegyek felé. Maga sem tudta, hogy hová csak ment. Egyszer csak elérkezett egy nagy mocsárhoz, amiben egy nagy döglött ló feküdt. Két ember küszködött, hogy kihúzzák, de sehogy sem bírtak vele. Nézd a Zoga egy darabig, mint kínlódnak, de akkor megsajnálta őket.
1: Engedjenek emberek, majd én kivészem azt a dögöt.
0: Azzal fogta a ló két hátsó lábát, jó erősen összekötötte, nyakába akasztotta, és nemhogy kiemelte, hanem egy szusszanás nélkül még a kocsiba is betette. Az emberek csak ámultak, bámultak, aztán hálából ellátták enni és innivalóval. Erős Zoga ismét cél nélkül vándorolgatott tovább. Ahogy ment, most meg egy erdőbe ért. Egy barlangot pillantott meg, amiben egy hatalmas vadmedve lakott. Mikor észrevette Zogát, előcammogott, hogy megtámadja. Hiába volt Zoga erős, a medvével mégse bírhatott. Felmászott hát a legközelebbi fára. A medve meg elkezdte rázni, döntögetni a vékony fát. Szerencsére volt Zogánál egy hosszú kötél. Annak hurkot kötött a végére, és leengedte a fáról úgy, hogy a hurok ráakadt a medve fejére. Akkor Zoga megrántotta a kötelet, a végét rácsavarta a fal legvastagabb ágára, a medve meg megfulladt. Lemászott Zoga a fáról, vállára kapta a medvét, és bevitte kismadaras községbe. Örültek ott is, hogy megölte a vadállatot. Rögtön ígértek neki egy házhelyet, hogy építsen rá egy kis kunyhót. De Zoga nem fogadta el.
1: Vándoriparos vagyok én.
0: Mutatta a papírját.
1: Nincs nekem egy helybe maradása.
0: megint ellátták enni, innivalóval, és neki akarták adni a medvebőrét is, de Zoga azt kérte, hogy a medvebőr árából inkább vegyenek egy cigány gyereknek télire meleg ruhát. Úgy is sokat fáznak szegény rajkók. Lassanként ősz lett. Ködök jöttek, szelek fújtak, kezdett Zoga fázni. Gondolta, ha nem lesz más, hazamegy a családhoz, mégiscsak melegebb van a kunyhóban. De ahogy hazaindult, talált magának egy üres kunyhót. Elhatározta, hogy abban tölti inkább a telet. Volt abban a kunyhóban minden, ami kellett. Kályha, mellette nagy rakás fa, a sarokban ágy, rajta meleg bunda.
1: Már csak egy kis élelmet kellene szerezni valahonnan.
0: Gondolta Zoga, mert ami volt neki, az már nem lett volna sokáig elég. El is indult a faluba. Hozott lisztet, zsírt, krumplit és egy kis sót. Hazaérve begyújtott a kályhába, főzött egy kis paprikás krumplit, bevacsorázott, aztán elégedetten nyújtozott végig az ágyon. Így teltek napjai ezután. Üldögélt, pipázgatott, nézte a szép havas tájat, nagyokat evett és aludt. Nem is lett volna semmi baj, de egyszer, ahogy kinézett az ablakon, látja, hogy hatalmas farkas csorda közeledik a kunyhó felé. Nem volt gyáva ember, és gyengének sem mondta még senki, de most megijedt. Még az apja mesélte neki, hogy a farkasok nagyon félnek a tűztől. Hát az ágy alól előhúzott egy rongyot, meggyújtotta, és kitartotta az ablakon. A farkasok szanaszét rohantak a tűztől. Másnap arra járt a közeli uradalom intézője, meg a kulcsár. Tudták, hogy a kunyhó lakatlan, de hát csodálkoztak, hogy füst száll a kéményéből.
5: Hát maga kiféle, miféle?
0: Kérdezte Zogát hegykén az intéző. Zoga a zsebébe nyúlt, kivette a vándoriparos engedélyét. Amikor az intéző elolvasta, mindjárt barátságosabbra fogta a szót.
5: Csoda, hogy eddig el nem pusztították magát a farkasok. Azt ajánlom, kedves barátom, jöjjön velünk a majorba.
0: Beültek akkor a szánkóba, s már indultak is. A majorban aztán mindenféle meleg ruhával, cipővel, élelemmel ajándékozták meg, akkor már haza is indulhatott, bírta a telet, és nagy kínlódással, szenvedéssel végül is hazaért. Nyugodtan volt, amíg tél volt, de hogy a tavasz jött, megint baja kezdett lenni. A sors úgy hozta, hogy megint összetalálkozott Zöld Marcival. Összebeszéltek, hogy elmennek újra lovat lopni. De akkor már nem ment olyan könnyen a dolog. A csikósok észrevették, hogy hiányzik 4 ló, és nyomukba eredtek. Zöld Marci persze eliszkolt, magára hagyta erős Zogát. Szaladt Marci Zoga feleségéhez.
6: Panni, Pannika, Pannika, nagy bajban van a Zoga! Elfogták az úton a csikósok, Panni, gyere, Panni!
0: Kapta magát Panni, megnézi, mi igaz, mi nem. Hát látja tényleg a nagy viaskodást.
4: Panni, segíts! Vágd el a csikósok gatyamadzagját, talán belegabajodnak, s könnyebben végzek velük.
0: De Panni inkább az ura gatyamadzagját vágta el, mert megharagudott rá nagyon, hogy mindig bajba keveredik. No, de Zoga egy ugrással kilépett a gatyából, és mérgében olyat ütött, hogy egy csapással legyőzte a két ellenfelét. De haragudott ám a feleségére is. Amikor egy nagy gödörhöz értek, mérgében bele is lökte az asszonyt.
4: Jól tetted, fiam!
0: Mondta otthon az apósa, amikor Zoga elmesélte neki, mit csinált.
4: Az asszonynak mindig a férje mellett a helye. A gyerekeidet majd felneveljük, mi? Csak legyen nyugodt!
0: Zoga lovakat, kocsit szerzett magának, azt megint útnak indult. Amikor egy nagy erdőhöz ért, gondolta megpihen. Jól betarisznyázott, el is nyomta az álom. Amikor felébredt, látja, hogy eltűntek a lovai. Az erdőben kezdte keresni őket. Amikor az erdő közepére ért, olyan sötét lett, hogy alig látott az orránál tovább. Fától fáig tapogatózva haladt előre. Egyszer csak elkapta valaki, és olyan erővel szorította, hogy még az ő nagy erejével sem tudott belőle kiszabadulni. Akkor érezte csak igazán, hogy bajba keveredett, amikor vallatni kezdték, hogy kiféle, miféle. Mindjárt látta, hogy betyárok közé került. Nem mondta meg az igazat, hogy csak a lovait keresi, hanem azt hazudta, hogy Rózsa Sándor bandájából való. De a híres rabló emberei közül bizony sokan voltak ott, és persze őt egyik sem ismerte. A betyárok akkor úgy határoztak, hogy beteszik egy hordóba, és legurítják a hegyről. Úgy is tettek. Rábízták a hordót egy rablóra. Az fel is vitte a hegytetőre, de legurítani már valahogy sajnálta. Ott hagyta a hordót és benne Zogát. Gondolta, úgyis ott pusztul előbb-utóbb. Nagy sokára arra vetődött egy farkas. Megérezte az emberszagot. Elkezdte kerülgetni, szagolgatni a hordót. Ahogy a hordóhoz dörzsölődött, a farka véletlen belecsúszott a hordó lyukán. Erős Zoga megragadta a farkas farkát, az meg megijedt. Szaladni kezdett, mindenübe húzta maga után a hordót. Egyszer aztán a hordó egy fához ütődött, és darabokra esett. Zogának szerencsére semmi baja nem lett, ahogy felállt, egyenesen a kocsijához indult. Mit lát? A két lova békésen legelget a kocsi mellett. Na, lenyelte inkább magába, amit mondani akart. Milyen veszélyekbe keveredett a lovai miatt, azok meg maguktól is visszajöttek. A sok vándorlás után Erős Zoga végül is megunta a csavargást, befogott a kocsijába és hazament a falujába. Húzott magának egy sátort, az apósától visszahozta három gyermekét, és szép cigánylegények kinevelte őket. Esténként fiainak, meg a környéken lakó rajkóknak mesélte, hogy milyen messze földeken járt ő, mi mindent látott. 77 éves korában halt meg, ott, a faluban, a cigányok között.

0: harcba indult a teknős béka, és amint ment, mendegélt, találkozott a préri farkassal. A préri farkas megkérdezte.
1: Hová tart a szónok?
0: A teknős így felelt.
2: Harcba indulok.
0: A préri farkas tovább érdeklődött.
1: Merre mész? Veled tartotni?
2: Arra megyek, ahol sok ember van, és társakat keresek. Hadd lássam, hogy tudsz futni?
0: A préri farkas sebesen nekiíramodott, a teknős azonban azt mondta.
2: Nem futsz elég gyorsan, nincs rá szükségem.
0: Tovább ment a teknős béka, és találkozott a rókával. Kérdezte a róka, hogy hová tart.
2: Harcba indulok. Arra megyek, ahol sok ember van.
1: Veled mehetnék.
0: A teknős azt mondta.
2: Hadd lássam, milyen gyorsan futsz.
0: Szaladt a róka, de olyan gyorsan, hogy a teknős egy szempillantás múlva már alig látta. Mégis azt mondta.
2: Nem futsz elég gyorsan, nincs rá szükségem.
0: A teknős béka folytatta útját, és egy sólyom repült felette. A sólyom hallotta, hogy a teknős azt mormolja.
2: Harcba indulok, társat keresek, harcba indulok, társakat keresek, harcba indulok, társakat keresek.
0: A sólyom megkérdezte.
3: Mit beszélsz magadban, fivérem?
2: Harcba indulok.
3: Veled mehetnék?
2: Hadd lássam, milyen gyorsan repülsz.
0: A sólyom olyan gyorsan repült, hogy a teknős nem is tudta a szemével követni. Mégis, mikor visszajött a sólyom, azt mondta.
2: Nem repülsz elég gyorsan, nincs rá szükségem.
0: Ismét ment, mendegélt a teknős béka, és mondogatta magában.
2: Harcba indulok, társakat keresek, harcba indulok, társakat keresek.
0: Elébe termett egy nyulacska, és kérdezte.
4: Nem mehetnék veled?
2: Hadd lássam, milyen gyorsan futsz.
0: Szaladt a nyúl, szaladt, de a teknős béka neki is csak azt mondta.
2: Nem futsz elég gyorsan, nincs rá szükségem.
0: Tovább ment a teknős, és egyre azt hajtogatta.
2: Harcba indulok, társakat keresek, harcba indulok, társakat keresek.
0: Hirtelen elébe állt egy kőkés, és azt mondta.
5: Fivérem, akarsz engem magaddal vinni?
2: Hadd lássam, tudsz-e gyorsan szaladni?
0: A kés szaladni próbált, de nem tudott.
2: Na, jó van, velem jöhetsz.
0: Folytatták útjukat, de a teknős béka csak egyre azt mondogatta.
2: Harcba indulok, társakat keresek, harcba indulok, társakat keresek.
0: Elébe állt egy hajkefe.
4: Mit mondtál?
2: Harcba indulok.
4: Veled jöhetek?
2: Hadd lássam, milyen gyorsan futsz.
0: A kefe szaladni próbált, de nem tudott. Erre neki is azt mondotta a teknős béka.
2: Jól van, velem jöhetsz.
0: Tovább mentek, mendegéltek, és a teknős csak mondogatta magában.
2: Harcba indulok, társakat keresek. Harcba indulok, társakat keresek.
0: Arra jött egy ár. Az a hegyes szerszám, amelyet cipőkészítéshez használnak, és megkérdezte.
6: Elmehetek veled?
0: A teknős béka őt is biztatta, hogy fusson. Az ár szaladni akart, de nem tudott.
2: Jól van, te is velünk jöhetsz.
0: Így mentek, mendegéltek négyen, amíg egy nagy településhez értek. A teknős béka beküldte a kést a faluba. A kés a földre lapult, egy ember megtalálta, hazavitte, és miközben húst vágott, megvágta az ujját. Eldobta haragjában a kést, a kés pedig visszament a teknőshöz, és azt mondta.
5: Egy ember fölszedett, és amikor húst akart velem vágni, megvágta a kezét, és eldobott. Visszajöttem.
0: Akkor a teknős így szólt.
2: Jól tetted, amit tettél. Nos, kefe fivérem, te is indulj, és lássuk, mire jutsz.
0: A kefe is bement a faluba. Egy fiatal lány felszedte, szép fekete haját kefélgette vele. A kefe rángatta a leány haját, úgyhogy a lány haragos lett, és kidobta a kefét.
5: A hajkefe visszament a teknőshöz, és azt mondta.
4: teknős fivérem, egy fiatal lányt találtam, akinek gyönyörű szép haja volt. Megpróbáltam vele fésülködni, rángattam a haját, és eldobott.
2: Jól van, árfivérem, most már csak te vagy hátra, indulj te is a harcba, és légy bátor.
0: Az ár bement a faluba. Egy öreg asszony talált rá, megpróbálta a mokaszínját varni vele, de az ár az ujjába akadt és megsebezte. Az asszony haragos lett, eldobta az árt, az pedig visszatért és azt mondotta.
6: Teknős fivérem, egy öreg asszonynak az egyik ujjába beakadtam, amikor a mokaszínját varta. Fájdalmat okoztam neki, így hát eldobott.
2: Jól van, fivéreim, most rajtam a sor.
0: Azzal ő is bement a faluba, az emberek látták és kérdezték egymást.
7: Mit jelentsen ez? Nézzétek meg!
0: Fogjul ejtették a teknőst.
7: Jó parázs van. Tegyük rá a teknős békát.
2: Jól van, ez éppen megfelel nekem, de ha négy lábamat négy felé mereztem, vigyázzatok, mert megégetlek benneteket.
0: A teknősnek így sikerült rászedni az embereket, akik egyre azon töprönkedtek, hogyan állhatnának bosszút rajta. Végül azt gondolták ki, hogy egy üstöt tesznek a tűzre, és amikor forr benne a hímz, akkor beledobják a teknőst. Meghallotta ezt a teknős, azt felelte nekik.
2: Jól van, ezt már szeretem, csak tegyetek be az üstbe, majd jól leforrázlak benneteket.
0: Az emberek tanakodtak, s azt mondották.
4: Dobjuk be a folyóba!
2: Nem, ezt ne tegyétek, félek a víztől! Jaj, Istenem, úgy félek, ne dobjatok vízbe!
0: Az emberek erre bedobták a vízbe a teknős, a víz alá merült, majd a felszínre került, és onnan kiabált.
2: Jól becsaptalak benneteket!
0: És a nyelvét is kiöltötte. Az emberek felszedték a kést, az árt, a kefét, és használták őket. A teknős béka pedig vízben maradt. És valahányszor az emberek közel mentek a vízhez, a teknős béka így csúfolta őket.
2: Jól becsaptalak benneteket, hiszen a víz az én otthonom!
0: Az emberek meg kővel dobálták, de a teknős béka a víz alá merült, és még most is víz van így a habon.

0: A két szikla, kórei népmese. Két szikla nyúlt a folyó fölé. Az egyik, az alacsonyabban lévő, folyton a vízben volt, a másik meg, a magasabban lévő mindig fent. A lenti ezt mondta.
1: Bárcsak megnézhetném egyszer, mi történik a földön.
0: A fenti viszont így sóhajtozott.
2: Bárcsak elborítana egyszer a víz.
0: Egyszer aztán olyan aszályos esztendő köszöntött be, hogy az alsó szikla megpillantotta a földet. Olyan szárasság volt, hogy minden kiégett. Az emberek kenyér nélkül maradtak, a barom bőgött éhségében, és körös körül olyan sárga lett minden, akár a napsugár.
1: Nem jó élni a földön,
0: mondta a szikla.
1: Hamarosan csupa hasadás meg repedés leszek. Mennyivel jobb volt azelőtt, kristálytiszta víz csörgedezett mellettem. Vidám halak fickándoztak körülöttem és rejtőztek alám. Amikor tovasiklott felettem a halászladikja, és az volt ám a mulatság, amikor köles húlt alá a magasból. Hány meg hány hal jött hozzám olyankor vendégségbe.
0: És ugyancsak örvendezett, amikor ismét elborította a víz, és visszatért saját birodalmába. De olyan év is volt, amikor a víz úgy felemelkedett, hogy ellepte a felső sziklát. A víz azonban zavaros és szennyes volt, és a szikla, akárhogyan is mereszthette a szemét, semmit sem látott, úgy elborította a sár.
3: Fúj, micsoda undokság volt!
0: Kiáltott fel,

0: Lackfi János, a nagy autómosás.
1: Fogadok, hogy nem láttatok még autómosót.
0: Magyarázott Köles, a köré gyűlt többieknek.
1: Nagyon klassz lehet ott dolgozni. Először is fognak egy csomó vizet.
2: Vizet?
0: Érdeklődött Binnye.
2: Az itt is van a pocsijában.
0: Azzal már hozta is a törött játszó vödörben.
1: Nos igen, de aztán lemosóport öntenek a vízbe.
3: Azt mi is tudunk. Van fehér kőmorzsánk. Első osztályú, saját kezűleg bányáztam a dombon.
0: Izgult rettenetesen korom.
3: Hozom is rögtön.
0: És csak hamar megjelent, egy degeszre tömött, szakadt nejlon zacskóval.
1: Úgy, keverjétek ki jó havosra.
0: Oktatta őket Köles, miközben Korom és Dinnye egy bottal habarták a kőmorzsás pépet.
1: Minél habosabb, annál tisztább lesz a kocsi. És annál viccesebben néz ki a mosás. Aztán hatalmas kefékkel felkenik az autóra az egészet.
2: De honnan vegyünk kefét?
4: Hát ágakból kell kötözni, mint a seprét.
0: Találta fel magát Janka, és már szaladt is a kajakért. Mindnyájan elmerülve kötözgették az automosó keféket. A négy jó barát roppant elégedetten vette szemügyre automosó készletét. Most már igazán csak egy lemostimaró autó hiányzott.
1: Mossuk le a két rollert!
0: A járgányok hamarosan csillogtak-villogtak a napon.
3: Azért a roller mégsem autó.
1: Mossuk le a két homokozós dömpert!
0: Találta fel magát Köles a fővezér. Lelkesen sikálták a kis teherkocsikat, és egy-kettőre el is készültek vele.
4: Nem csillog. És nem villog.
1: Mossuk le a dombon túli bácsi kocsiját.
4: Hurrá!
0: Dobálták égre a keféket örmükben az autómosók. A dombon túli bácsi kocsija ugyanis a domb túlfelén parkolt, vadonatúj volt, és gyakran mosogatta, törölgette, fényezgette a bácsi maga is. Vagyis biztos szereti, ha az autóját alaposan lesikálják. Neki láttak szorgosan, Köles röpdösve csorgatta a habos kőporos vizet a fényes motorháztetőre, a többiek pedig sikálgatták a seprűikkel, csak úgy csikorgott meg, nyikorgott meg, vicsorgott belé.
4: Csuda szép lesz.
2: Hogy fog örülni?
3: Bújjon kell gyorsan, mert jön a bácsi. Majd csak akkor jöjjünk elő, ha ámul és bámul, és nem tudja, kinek köszönje meg.
0: A dombon túli bácsi kijött, és nagyon furcsán viselkedett. Először haját tépte, pedig amúgy se sok volt neki. Aztán elvörösítette a fejét, pedig amúgy is vörös volt neki. Aztán kigubasztotta a szemét, pedig amúgy is békára hasonlított. Közben ordított is, hogy
5: Piszkos, gazember, csirkefogó kölykei! Ezért megfizettek! Csupa karcolás a vadonatúj karosszéria! Ez egy vagyomba fog kerülni nekem! Megőrülök!
3: Úgy látszik, nem tetszik neki.
4: Pedig csuda szép lett.
3: Kis hab maradt rajta, de hát túl hamar jött a bácsi.
1: Se baj, srácok! Holnap lemossuk a hátulját is. Talán nem lesz ennyire ideges.

0: Bartók Julianna, a hiúhó ember. Régen volt, talán el se hiszitek, hogy megtörtént, de azért szeretném most nektek elmesélni történetemet. Egy hideg téli napon esett meg a dolog, hideg volt bizony, olyan hideg, hogy pirosra csípte a fagy az órom hegyét. Hóembert építettem kint az udvarunkon, tudjátok, szép nagy hólabdákat formáztam, egymásra raktam őket, aztán elcsentem a konyhából egy hatalmas répát orrnak, meg két darab kavicsot a hóember szemének. Ahogy nagy búzgón illesztem helyére a répaórot, a hóember megszólalt.
1: Ez nekem nem tetszik.
0: Szó ami szó, meglepődtem, mert hogy ki hallott már olyat, hogy egy hóember hiú legyen. Azért válaszoltam. Miért nem? Ez egy méltóságteljes büszke nagy orr, illetve nagy répa, tettem hozzá halkabban.
1: Akkor sem tetszik. Hozz egy másikat.
0: Mit tehettem hát? Térültem, fordultam, szereztem egy kisebbet, de az sem volt jó. A hiú hóember egyre csak zsörtölődött, kényeskedett, és egyszer csak elfogyott a répa készlet a konyhában. Mondtam a hóembernek. Be kell mennem a városba, a piacra, új adag répáért. Ami itthon volt, azt már mindet felpróbáltuk. A hóember morgott valamit, de nem volt más választása, mint türelmesen várni, míg megjövök. Felkerekedtem hát, és elindultam a városba. Messze laktunk, kint a pusztában, így nagyon hosszú időbe telt, mire odaértem. Aztán, mire megtaláltam a piacot, elerett az eső. Aztán meg kitört a vihar, és úgy ömlött az áldás az égből, mintha végleg kiukadt volna az Úristen dézsája. Mire elállt, és visszaértem az udvarunkba, csak egy nagy túcsa, és benne két darab kavics maradt ott, ahol a hóember állt valamikor. Megsajnáltam szegényt, letérdeltem mellé, és megmutattam neki a zsákomban az új répákat. Látod, ha nem lettél volna ilyen hiú, megelégettél volna azokkal az órokkal. Most nézd meg, itt vannak a szebbnél szebb répák, és te nem vagy sehol. Szomorú voltam, hogy így járt a hiú hóember, de a következő télen ismét találkoztunk, és akkor már boldogan fogadta az első órot, amit a szeme alá bígyeztettem. És mindketten felnevettünk, hogy milyen

0: A vasfejű farkas, ír népmese vagy szenegáli? Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, a szuperencián is túl, de még az üveghegyen is túl, ahol a kiskurta farkunk alatt túl, hát ott, ott volt egyszer a világon egy szegény ember. Annak volt egy fia, az a fiú kijárt az erdőre fáját. Egyik napon, ahogy az erdőben szedegeti a fát, meglátta egy kis kígyó. Azt mondja neki a kis kígyó.
1: Vigy el engem, vigy el innen magaddal. Jó tettedért, jót várj.
0: A legény felvette, hazavitte, felvitte padlásra, minden nap jól tartotta. Tejjel? Egyszer már nagyon különös volt az apjának, hogy a fia, ha tejet kap, mindjárt szalad fel a padlásra. Kapta magát, megleste. Felment utána a padlásra. Hát ott látja, hogy az ő egyetlen kedves fia egy csúf kígyót etett. Iszonyú mérges lett!
2: Igen, ugye? Hát hallod-e? Ha azt a csúnya férget el nem tudod a házamtól, hát bizisten, téged is elkergetlek!
0: A legény mit csinált volna egyebet? Fogta kígyót, betakargatta, vitte, maga sem tudta hova. Azt mondja neki a kis kígyó.
1: Kedves barátom, vigyél el engem az apámhoz, és ha valamit kínálnak neked, értem, ne fogadj el egyebet, csak azt a rossz tülköt, amelyik a karámban lóg a falon, és ha odaadták, van abban egy dugó, ki ne húzd, mert rögtön szétszaggat a vasfejű farkas, fújj bele, s ahány ember jön hozzád, fogad meg mind,
0: Úgy is tett a legény, hazavitte a kiskígyót az apjához, megkapta a tülköt, azzal fordult visszafele. Útközben nézegette ő is a kis tülköt, látta a dugót is, amit nem szabad kihúzni. Annyira meg nem állhatta, hogy ki ne húzza. Ahogy kihúzta, csak ugrott ki a tülökből egy nagy veres pika, utána meg egy nagy gulya marha. Úgy megijedt, hogy egy karajcár sem maradt a zsebiben. Nem tudta, mit csináljon. Azt a rengeteg sok marhát, hogy hajtja most már ő vissza a tülökbe. Ahogy ezen gondolkozik, megáll előtte a vasfejű farkas.
3: Na, megszegted a tilalmat? Kihúztad a tülköd dugóját? Most már szétszaggatlak!
0: A legény elkezdett neki rimánkodni, fogadkozott, hogy akármit csináljon vele, nem bánja, csak szét ne szaggassa. Azt mondja rá a nagyfejű farkas.
3: Jól van, nem téplek szét. Ha azt a négy dolgot, amit kikötök, megcselekszed.
4: Mindent megteszek.
3: Hát, az a négy dolog, ne mosdjál, tisztát ne védj, ne házasodjál, s ne menj a templomba.
0: A legény megfogadta mind. Akkor a vasfejű farkas behajtotta a tülökbe mind a gulyát, még a veres bikát is, de azt mondta a legénynek még utoljára.
3: A négy dolog közül akármelyiket is megteszed, eljövök és szétszaggatlak.
0: Bánta is már akkor a legény akármit ígért, csak hogy a tülökkel rendben volt. Ment, mendegélt hazafelé. Az úton talált egy nagy pénzes zacskót. Egy hétig mindig olvasta, annyi pénz volt benne. Vett is rajta a királytól földet, egy tagban, olyan volt a széle hossza, hogy egy napig megtartott bejárni. Azon munkálkodott a legény, szántott, vetett, s élt, mint Marci hevesen, de már nagyon piszkos volt a keze is, a lába is, szeretett volna megmosakodni. Meg is tette volna mindjárt, ha nem félt volna a vasfejű farkastól. De gondolta magában, hogy az már úgyis olyan régen volt, mikor ő az ígéretet tette, csak nem emlékszik tám már az sem mindenre. Kapta magát, megmosakodott. Alig törülte ki a szemét, már előtte állt a vasfejű farkas.
3: Az első tilalmat már megszegted? Mit csináljak most veled?
0: A legény megint csak könyörgésre fogta a dolgot.
3: Na hát, ha még egyszer megszeged a tilalmat, véged!
0: mondta, vasfej farkas azzal elment, de úgy, hogy senki se látta. Kisvártatva vette észre a legény, hogy ő rajta olyan piszkos minden, mint a kent kas. Már eszébe se volt az ígérete, egy vasárnap tisztát vett magára. A vasfejű farkas azt is megtudta rögtön. Szaladt is, hogy széttépi. De a legény nagy rimánkodására megint megbocsátott neki. De már akkor gazdag volt a legény. Erről is, arról is, a sok király kisasszony szíve majd megrepett utána, mivel hogy szép is volt. Annyira, hogy ő maga is meggondolta a dolgot, megházasodott. A vasfejű farkas, mint a parancsolat, egyszer előtte volt. De most már mindenáron szét akarta szaggatni. Rimánkodott a legény, szépen kért egy ne bántsa, de a farkas csak azt hajtogatta, hogy ő bizony széttépi. Fogadkozott a legény nagyon, megígért, hogy többé nem szegi meg a tilalmat. Azt mondja neki a vasfejű farkas.
3: Na, még az egyszer. De ha negyedszerre is megtörnéd az ígéreted, biztosan véged van.
0: Bizony, megtörte ő, negyedszerre is, mert esküvőre kellett mennie, ha már megházasodott. De nem várta be, míg a vasfejű farkas hozzámegy az esküvő után. Rögtön útnak indult, ment a nagy világnak, hogy rájön, ne találjon a vasfejű farkas. Ment. Mendegélt. Hetet hét ország ellen. Talált egy kunyhóra. Abban szűkölt három kutya. Már egy hete nem evett egyik se semmit. A legény jól tartotta őket. Akkor azt mondja az egyik.
2: Jó tetted, él jót várj. Te most nekünk enni adtál, megháláljuk jóságodat, szolgáid leszünk. Én vagyok a mindentudó, ez itt mellettem az erős, mint a vas, amaz meg ott sebes, mint a szél. Én gondolok ki mindent. Sebes, mint a szél a leghamarabb ott van, ahol lenni kell. Erős, mint a vas pedig, hogyha megmarkol valamit, szakad.
4: No, ez kell nekem.
0: Azzal a három állat meg ő útnak indult. Mentek, mendegéltek, hetet hét ország ellen. Beértek egy kunyhóba. Ott lakott egy öreg asszony. Ki volt az? A vasfejű farkas anyja.
5: Adjon Isten jó napot, öreg anyám!
6: Adjon Isten jó napot, kedves fia! Jól jártál, hogy öreg anyádnak szólítottál? Hát aztán mi járatban vagy? Mi szél hozott erre, hol még a madár se jár?
0: Há, bízza, a legény elmondta, hogy ő a vasfejű farkas elől menekül, mert mind a négy fogadását megszegte, s most fél, hogy az a csúnya jószág végére jár az életének.
6: No, se baj. Eredj ki a szőlőbe, ottan kapálnak. Védj te is kapát a kezedbe, aztán ne félj semmitől.
0: A kunyhó mellett volt egy nagy darab szőlő, éppen kapáltak benne. A legény odament, elkezdett kapálni. De a vasfejű farkas mindig a föld alatt járt, és így mindent tudott, merre jár a legény. Most is megtudta, abban a helyben ott termett.
3: Na, egyszer már leszámolunk. Bújkáltál előlem, de rajtam ki nem fogsz. Most szétszaggatlak!
5: Szétszaggathatsz, de előbb engedd meg, hogy a csizmámat levethessem.
0: Megengedte.
3: De most már széttéplek!
5: Jó, de engedd meg, hadd másszam fel erre a jegenyefára. Még egyszer visszanéznék az édesanyám házára.
0: A vasfejű farkas azt is megengedte. Ekkor a legény elkezd kiabálni.
5: Erős, mint a vas, sebes, mint a szél, minden tudó, gyertek csak, tépjétek szét a vasfejű farkast!
0: Azok meg úgy nekiestek, mint az oroszlán, úgy szétszették, mintha a világon se lett volna. Akkor a legény lejött a fáról, felhúzta a csizmáját, s a három állattal indult hazafelé. Otthon a feleségével még egyszer megesküdtek, lagzit csaptak, engem is meghívtak, bárcsak még most is ott lehetnék. Ők maguk pedig még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: Bolond Mihók. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt. Volt egy szegény ember, s annak egy nagy kamasz félkegyelmű fia. Úgy hívták, hogy Mihók. Azám, a faluban Bolond Mihóknak hívták, mert olyan félkegyelmű volt szegény feje, hogy akármibe kezdett, mindent visszájáról végezett. Sok bút, bajt okozott az apjának, s ami keveset dolgozott, annak is csak kárát látta. Hasznát soha. Egyszer mit gondolt, mit nem? Mihók? Azt mondja az apjának, hogy ő többet nem kínódik itthon. Elmegy szolgálatba.
1: Csak eredj, fiam. Jó utat, ahol sár nincs.
0: Sütött az anyja egy hamuba sült bogácsát. S Mihók? Elment szolgálatba. Még egy esztendő sem telt el, visszakerült Mihók a faluba. Kérdi az apja.
1: No, Mihók, mit szolgáltál?
2: Jöjjön csak, mindjárt megmutatom.
0: Hátra vezette az apját a csűrös kertbe. Ottan volt egy szalmakazal, abban elkezdett turkálni, keresgélni.
1: Mit keresel, Mihók?
0: Kérdi az apja.
2: Hát, amit szolgáltam.
1: S ugyan bizony, mit szolgáltál?
2: Egy gombostűt.
1: Ó, te világ bolondja, te máskor tűzd a kalapodba, ne a szalmakazalba.
0: Elmegy Mihók még aznap ismét szolgálatba, de egy esztendő múlva haza is kerül. Most egy nyársat szolgált, s ő bizony meg is fogadta az apja tanácsát. A nyársat felszúrta a kalapjára. Megy haza a faluba nagy kevélyen, mondja az apja.
1: Ó, te bolond, tehát azt minek szúrtad fel a kalapodba? Tanuld meg, hogy máskor a válladra kell vetni.
0: Visszafordult Mihók, s a harmadik esztendőben egy szalonnát szolgált. De bezzeg nem felejtette el, hogy mit tanácsolt az apja. Szépen a nyakába vette a szalonnát, lelógott a hátán, s amint ment egyik faluból a másba, ahány kutya volt, mind ráesett. Letépték a hátáról a szalonnát, hogy csak egy falás maradt meg belőle a nyakán. Hazaér a faluba, s kérdezi az apja.
1: No, Mihók, mit szolgáltál?
0: Mondja, hogy mit, a kutyák le is rágták mind a hátáról.
1: Ó, te bolond, te! Miért nem vetted a hónad alá? Aztán szépen hazahozod, s felteszed a füstre. Egész esztendőre lett volna szalonnátok.
0: Mihók jól megjegyezte, hogy mit mondott az apja. A következő esztendőben egy borjat szolgált. Azt szépen hazavezette, aztán felvitte a padlásra, s a füstre fölkötötte. Mondja, hogy egy borjat szolgált, mikor kérdi az apja, hogy mit szolgált.
1: Hát, hol a borjú?
0: Mondja, hogy fönt van a padláson. Fölkötötte a füstre. Felmegy az apja a padlásra, hát csak ugyanott van a borjú, meg is volt füstölve becsületesen. Az ugyan nem is bőgött többet.
1: Te, bolond, te, máskor közd a jászolhoz is tégy cénet elébe.
2: Jó van, máskor úgy teszek.
0: Elment Mihók ismét, vissza is került egy esztendő múlva, s már akár hiszitek, akár nem, hát egy szép leány szolgált feleségnek. Hazaviszi a feleségét, egyenesen az istállóba vezeti, ott a jászolhoz megköti, s szénát tesz elébe. Azzal összecsődíti az egész falut, hogy jöjjenek vendégségbe, mert most lesz az ő lakodalma. Jönnek a népek, szeretnék látni az éjfasszonyt, de az bizony nincsen sehol.
1: No, Mihók, hol a felesége?
0: Mondja Mihók, hogy kint van az istállóban. Kimennek az istállóba? Hát csak ugyanott van az asszony jászol elé kötve, s előtte egy csomó széna.
1: Ó, te bolond, te nem jászol elé kell kötni az asszonyt, hanem meg kell ölelni, csókolni.
2: Híj, hát igaz.
0: Mondj Mihók, s mindjárt elódotta a feleségét, megölelte, megcsókolta, bevitte a házba, s megkezdődött a nagy dínom-dánom lakodalom. Hanem egyszer csak elfogyott a bor, s mondja Mihóknak az apja.
1: Eredj, Mihók fiam, hozz bort a pincéből.
0: Lemegy Mihók a pincébe, csápra üti a hordót. De kancsó helyett rostát tartott a lája, s a bor mindegy csöppig elfolyt. Nem tudták elgondolni a népek, hogy miért marad el oly sokáig Mihók. Utána ment az apja, s hát látja, hogy a bor mind elfolyt. Tele a pince fődje.
1: No, te szerencsétlen!
0: Mondja az apja.
1: Ha ezt megtudja a feleséged, egy órát nem él veled. Eredj a kamrába, ami hamu van, hozd ide. Hintsuk be a bort, hogy ne vegyik észre, mit csináltál.
0: Felszalad Mihók a kamrába, de a hamutól nem tudja megkülönböztetni a lisztet. Ami liszt volt, levitte mind, és azzal nagy hirtelen behintette a pince földjét.
1: Te boldogtalan, te! Többet a szeme eléd se kerül a feleségednek.
0: Mihóknak sem kellett sok biztatás, kifutott a pincéből. Azt sem mondta senkinek, Isten áldjon, s szaladt, mintha a szemét kivették volna. Hanem a vendégek észrevették, utána szaladtak, megfogták, s nagy bajjal visszavitték Mihókot. Megvigasztalták, hogy majd bor helyett, ad az Isten, bort, liszt helyett pedig lisztet. Csak jól igyekezzék. No, visszaült az asztalhoz Mihók a felesége mellé, s bújában elkezdett enni, mert nem volt mit inni. Meglöki a felesége.
3: Hallod-e, Mihók, nem illik sokat enni egy vőlegénynek. Aztán, amikor majd én a lábadat megnyomintom, mindjárt félbehagyd az evést.
0: Alig mondja ezt a felesége, beszalad a kutya az asztal alá, rálép a Mihók lábára, s Mihók abban a pillanatban ledobja a kést, villát, s hiába kínálta apja, anyja, s felesége. Többet egy falás sem evett. No, késő éjjel elmennek a vendégek, Mihók a feleségével maradt, s mondja nagy keservesen.
2: Na, feleség, ez szép aggodalom vala, olyan éhes vagyok, mint a farkas.
3: Jó neked, te bolond? Hát miért nem ettél? Eleget kínáltunk.
2: Hiszen megnyomtad a lábamat.
3: Én?
2: Hát ki?
3: Ó, te bolond, hiszen az a kutya volt. Eredj a kamrába, van ottan egy kis maradék kalács, edd meg. De vigyázz, mert ott paradicsom is van elrakva, nehogy abból legyél.
0: Bemegy Mihók a kamrába, nem találja a kalács maradékot. Megtalálta a paradicsomot. És azt egy szempillantásra mind felhabzsolta. Visszamegy a szobába, s kérdi a felesége.
3: Jól laktál-e, édes uram?
2: Jól én, lelkem, feleségem, de úgy, hogy mindjárt elszalad a gyomrom.
3: Jaj, te bolond! Te bizonyosan a paradicsomot etted meg, mi?
2: Már akármit ettem meg, feleség, én mindjárt megyek Oaklandra!
3: Na bizony, ha mégy, ott van az ajtó mellett két fazék, az egyikbe tejföl van, a másik meg üres, abba hányunk el.
0: Szalad, Mihók, de bezzek, hogy nem az üres fazékba, hanem a tejfelesbe hányt, kérdi az asszony.
3: Hallod-e, nem a tejfölös fazékba hánytál?
2: Lelkem, feleségem, én nem tudom, csak hallottam, hogy cuppogott.
3: Na bizony, ha cuppogott, akkor a tejfölös fazékba hánytál. Eredj és vágd a fazekat a kapufélfához.
0: Mihók úgy értette, hogy az apja hátához. Kiszaladt bolond fejjel, s az apja hátához verte a tejfeles fazekat. Aludt a szegény öreg, fölriad az álmából nagy ijetten, kiszalad az utcára, kiabál. Amennyi kutya a faluban, mind kicsődöl utána a tejfölszagnak. Föllármázták az egész falut. A harangozó azt hitte, hogy tűz van. Félreverte a harangot, hordották a vizet dézsával, cseberrel. Ez alatt visszamegy Mihók a feleségéhez. Kérdi az asszony.
3: No, te bolond, oda vágtad.
2: Én aztán oda, hogy felordított belé.
3: Ki ordított fel, te?
2: Hát az apám.
3: Jaj, te bolond, te, eredj és kövesd meg.
0: Kiszaladt Mihók, fölszed egy csomó követ, s mikor az apja jött vissza, jól meghaigálta. Azzal, mint aki jó végezte dolgát, visszamegy a feleségéhez. Kérdi az asszony.
3: Na, megkövetted-e?
2: Én aztán meg, csak úgy ajgatott belé.
3: Ki ajgatott, te bolond?
2: Hát az apám.
3: Jaj, Istenem, jaj, mit tettél? Hiszen nem azt mondtam én, hogy megkövesd, hanem hogy megkövesd. Na, most fussunk innét, itt nekünk nincsen maradásunk.
0: Azzal megfutamodtak hátra az udvaron, de amint futottak, kérdi az asszony.
3: Ugyan bizony, behúztad-e az ajtót?
2: Nem én.
3: Hát eredj és húzd be.
0: Mihók úgy értette, hogy hozza el az ajtót. Visszaszaladt, az ajtót a sarkából kivette, hátára fölvette, s szaladt a felesége után. Sötét volt, az asszony nem látta, hogy Mihók hozza az ajtót. Egyszer csak nagyokat nyög Mihók.
3: Na, mi a baj?
2: Nehéz az ajtó.
3: Miféle ajtó?
2: Hát mondtad, hogy hozzam el az ajtót.
3: Dehogy mondtam, jaj Istenem. Hát ha már elhoztad, akkor vigyük.
0: Vitték együtt az ajtót árkon, bokron át, hetet-hét ország ellen. Egyszer, amint egy nagy erdőt mennek át, jön szembe velük 12 zsivány. Hogy észre ne vegyék a zsiványok, hirtelen felmásztak egy fára, felhúzták az ajtót is. Gondolták, hogy attól majd nem veszik észre a zsiványok. No, ezek éppen ez alá a fa alá telepettek le, s ottan kezdték számolni a pénzüket. Mondja Mihók suttogva.
2: Én nem bírom tovább tartani az ajtót, feleség! Milyen lejtem?
3: Fogja, te szerencsétlen, mert ha lejted, megölnek a zsiványok!
0: De hiszen mondhatta, éppen abban a pillanatban puff, leesett az ajtó. Leám. Éppen annak a zsiványnak a fejére, aki számlálta a pénzt. A zsivány ketté harapta a nyelvét, a többi 11 pedig annyi felé futott, ahányan voltak. Hiába kiabált utánuk a 12. zsivány, mikor meg

0: Nádor Ilici, a Nyíl utcai tücsök. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer Jancsinak egy mentőautója. Hol volt, hol nem volt? De valahol mégiscsak volt. Csak az volt a baj, hogy Jancsi folyton folyvást elvesztette a mentőautót. Anya viszont szerencsére folyton folyvást megtalálta. Anya azt mondogatta, hogy a föld alól is előkeríti, mert Jancsi a mentőautóval szeretett aludni. Legtöbbször a garázsból kerítette elő, vagyis hol az ágy alól, hol meg a szekrény alól. Kinyújtotta a karját, vagy ha nem volt elég hosszú a karja, bedugta a partfist, és addig nyújtózkodott, addig halászott, amíg széles mozdulattal ki nem varázsolta a mentőautót. A mentőautóval nem csak menteni és aludni lehetett, hanem igazából szirénázni is. Ha Jancsi megnyomta a tetejét, villogott és szirénázott. Anya nem szerette a mentőautót, mégis minden este előkerítette. Ez azért szép volt tőle. A mentőautót Jancsi a születésnapjára kapta, amely tudvalevőleg szilveszterkor van. Eltelt a tél, elröppent a tavasz, beköszöntött a nyár. Jancsi már a csíkos mackóval aludt, a mentőautó pedig hol az ajtó mögötti szégyenzugban, hol az ablak alatti rumlisarokban töltötte az éjszakát. Végül megsértődött, és kivándorolt a fürdőszobába, hogy mégse legyen olyan szomorú. Jancsi minden fürdéskor megszirénáztatta. Egyik este azonban szirénázás helyett panaszos vinnyogás tört elő a mentőautóból. Sokkal halkabban, sokkal magasabb hangon, és sokkal tovább szólt, mint korábban, valahogy így.
1: Kifogyott az ellen, neki látta.

0: Tudok és megszerelem a mentőautódat.
1: De a mentőautó nem hagyta magát. Viszont akárhányszor anya erősebben megnyomta, újra kezdte a vinnyogást, és egyre halkabban, egyre magasabb hangon, egyre hosszabban vinnyogott. A végén pedig már egészen olyan volt a hangja, mint a tücsök ciripelés. De az alját csak nem hagyta felnyitni. Anya nagyot sóhajtott. Jancsi bömbölt. Az autó ciripelt. Aznap este macskamosdás volt.

0: Szólalt meg másnap reggel a mentőautó fogmosás közben.
1: Mit mondasz?
0: Kicsit álmos volt még.
2: Hát az, hogy nem érzem itt jól magam. Folyton lefröcsköl valaki. Legalább változtat szivacsát.
0: Kicsi, Jancsi óriási köröket írt le a levegőben a fogkeféjével.
1: Csiribú, csiribá, változzát, szivacsá.
0: Nem történt semmi.
2: Iu, iu, cip, cip, cip.
1: Úgy látszik, le kell cserélni a fogkefémet. Tudod mit? Kiviszlek a folyosóra, majd a napocska megszárít.
0: Azután elment az óvodába, és egészen megfeledkezett a mentőautóról, aki szivacsá akart változni. A mentőautó a cserepes rozmaring árnyékában üldögélt, és várta, hogy Jancsi hazatérjen a játszótérről. Csak hogy Jancsi este felé, amikor hazaért, meg se nézte, hogy mi van a mentőautóval. Hogy is nézte volna? Hiszen elfeledkezett róla. És amikor leszállt a sötétség, a szegény magányos mentőautó búsan ciripelni kezdett.

0: olyan szépen ciripelt, hogy anya kivitte a széket a folyosóra, és sokáig hallgatta.
1: Na hát, ti csak költözött a Nyíl utcába.

0: a bit so quiet.
1: Másnap reggel fogmosás közben Jancsinak eszébe jutott a mentőautó.
2: A folyosón hagytam. Elvitte a macska. Összesöpörte mérges néni.
1: Ám a mentőautó ott várta, pontosan ott, ahová előző reggel lerakta.
2: Képzeld, mentőautó! Tücsök költözött a Nyíl utcába!
1: Újságolta Jancsi a mentőautónak, aki nem szólt semmit. Csak mosolygott. Nagyon szeretett ciripelni. A rozmarink illatos volt, szépen sütött a folyosón a nap.
3: Szeretek itt,
1: gondolta a mentőautó, és úgy döntött, hogy mostantól itt fog lakni.

0: Teltek múltak a napok. Híre ment a környéken, hogy a Nyíl utca 9-be, az első emeleti folyosóra beköltözött egy tücsök. Messze földről egészen a Bakóc térről odajártak a népek. Megálltak az udvaron és füleltek. A mentőautó pedig boldogan ciripelt nekik. Még Mérges néni is megállt odafönn a második emeleten. Úgy tett, mint aki dohog és magában mérgelődik. De valójában ő is a tücsök zenét hallgatta. Egy különösen langyos nyári estén Jancsi mezítláb kilopózott az előszobába, lenyomta a kilincset, az ajtó nyitva volt. Édes esti illatot érzett. Vígan szállt a ciripelés.
1: Szóval, te vagy az.
0: Visszament a szobájába, és lefeküdt. Most már tudta, hogy soha többé nem veszíti el a mentőautóját. Még akkor is mosolygott, amikor a csíkos mackót magához szorítva lehúnyta a szemét.

0: A kesztyű. Ukrán népmese. Ment mendegélt az öreg apó az erdőben, mögötte szaladgált a kutyája. Ment mendegélt, és útközben elveszett a kesztyűje. Arra szaladt az egér, belemászott a kesztyűbe, és azt mondta.
1: Itt fogok lakni.
0: Kis idő múlva arra ugrált a béka. Megkérdezte.
2: Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke. Hát te ki vagy?
2: Az ukri-bukri béka. Engedj be engem is.
1: Gyere be!
0: Most már kettesben voltak. Arra futott a nyúl. Oda szaladt a kesztyűhöz, és megkérdezte.
3: Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke.
2: És az ukri-bukri béka.
1: Hát te ki vagy?
3: A nyúci-futyi nyusi. Engedjetek be engem is.
2: Gyere be!
0: Most már hárman voltak, arra járt a róka.
4: Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke.
2: Az ukri-bukri béka.
3: És a lóci-futyi nyusi.
2: Hát te ki vagy?
4: A róka hugacska. Engedjetek be engem is.
2: Gyere be!
0: Így már négyen laktak ott bent. Arra loholt a farkas, ő is odalépett a kesztyűhöz, és megkérdezte.
5: Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke.
2: Az ukri-bugri béka. A lóci-futyi nyusi.
4: És róka hugacska.
2: Hát te ki vagy?
6: A szürke bundás farkas. Engedjetek be engem is.
2: Gyere hát!
0: A farkas is bemászott. Már öten kuporogtak ott benn. Honnan se, oda döcög a vatkan.
7: Höf! Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke.
2: Az ukri-bugri béka. A lóci-futyi nyusi.
4: Róka hugocska.
6: És a szürke bundás farkas.
2: Hát te ki vagy?
7: Vatkan, az agyaras. Engedjetek be engem is.
0: Hát ez már tényleg olyan szörnyű, hogy mindenki a kesztyűbe igyekszik.
2: Nem kérsz már be.
7: Valahogy csak beférek, eresztetek be.
2: Na, mit csináljunk veled?
8: Bújj meg te!
0: Be is bújt az agyaras. Már hatan voltak, de olyan szűken, hogy azt el sem tudjátok képzelni. Egyszerre csak ropogni kezdtek az ágak. A medve mászott elő, odacamlogott a kesztyűhöz, és beledörmögött.
9: Ki lakik a kesztyűben?
1: Az apróka egérke.
2: Az ugri-bugri béka.
3: A lóci-futyi nyusi.
4: Róka hugacska.
5: A szürke bundás farkas.
7: És a vatkan az agyaras.
2: Hát te ki vagy?
9: Brum-brumdásokan vagytok, én vagyok a medve anyu, engedjetek be.
4: Hogy is engednénk be?
2: Így is szűk az a hely.
9: No, de mégis.
4: Hát?
3: Ha elfélsz a sarokban.
4: Gyere!
0: Bebújt a medve is. Heten voltak, de olyan szorosan, hogy a kesztyű már szakadozni kezdett. Ez alatt az öreg apu észrevette, hogy nincs meg a kesztyűje. Visszafordult, hogy megkeresse. A kutya előre szaladt. Szaladt, hát látja, ott fekszik a kesztyű, és mocorog. Rázendített a kutya. Az állatok megijedtek, szétfutottak, ki merre látott. Az öreg apó odaért, és felvette a kesztyűjét.

0: Lázár Ermin, a csodapatika. Ordított első vevőjére torka szakadtából rimapénteki rimai péntek vadonatúj patikájában, amit éppen az imént nyitott meg rimapéntek fűterén.
1: Hogy mit képzelek?
0: Emelte fel a hangját az első vevő.
1: Te nem az van kiírva maga bótyára, hogy patika?
2: De, az.
0: Mondta rimapénteki rimai péntek.
1: Akkor meg mit ódítozik, ha aspirint kérek? Hol kérjem, ha nem a patikában?
2: Az is ki van írva, és ki a cég tulajdonos.
1: Mit érdekel engem a cég tulajdonos? Nekem aspirin kell, és kész.
2: Csak nem képzeli, hogy egy rimapénteki, rimai péntek vacak aspirineket, fejfájás elleni porokat, lázcsillapítókat, lábizzadásgátlókat és popsikenőcsöket árul?
1: Milyen szözt árulna most egy patikában?
0: Mérgelődött az első vevő.
2: Embernek fia,
0: mondta kissé lecsillapodva rimapénteki rimai péntek.
2: Ez nem a test, hanem a lélek patikája.
0: Az első vevő szemében érdeklődés csillant.
1: Lelki bajok ellen?
2: Igen.
0: Most már teljesen elpárolgott a mérge. Szinte kedvesen nézett az első vevőre. Ami az ő esetében elég nagy szó.
2: Tisztelt barátom! Velön az első vevőm bármit vásárol ingyen kapja. Válasszon.
1: Hát, hogy őszinte legyek, nem pontosan értem, hogy milyen gyógyszert kapni az ön patikájában. Már reménykedem, de reményeimét ki sem merem mondani.
2: Mondja csak bátran.
1: Ne talántán irigység, gőg, nagy képűség, jáhaság, károm, rossz indulat.
0: Rimapénteki rimai péntek átszellemült arccal bólogatott, és folytatta.
2: Kicsinyesség, kapzsiság, nagyra vágyás, álszerénység, alamusziság, lustaság, torkosság, tohajság, lelkiresség, pénzsóvárság, és mindenféle gonoszság, eltévejedés és átok ellen vannak írjaim, balzsamjaim, cseppjeim és pasztilláim.
1: Ez nagyszerű! Uram, bocsássa meg, hogy az imént emeltebb hangon merészetem megengedni magamnak. Akkor még nem tudhattam, hogy ön egy zseni, az emberiség megmentője. Egyúttal az én megmentőm is. A zsátosság ellen is van gyógyszer.
2: Van,
0: mondta gyanakodva rimapénteki rimai péntek. Az első vevő tapsikolt és ugrándozott örömében.
1: Hát képzelj el, nekem van egy házsátos, ívi, lusta és nagyképű veleségem. Egy kicsinyes kapzsi napom. Egy torkos, tohonya pénzsóvár ipam. Egy alamuszi angyikám, egy kárvendő bácsikám, mindnek kérek, ami jár, ír, balzsam, pasztilla, egyben megy, csak hoználjon.
0: Rimapénteki rimai péntek vakarta a feje bubját.
2: Van egy bökkenő.
1: Engem már semmi nem akadályoz meg, hogy megmentsem a feleségemet, a ipamat, napamat, ángyikámat, bácsikámat, mindenre hajlandó vagyok a gyógyszerekért. Halljam az a bökkenőt.
2: Annyiska csak, hogy a gyógyszert mindenkinek magának kell kérnie a bajára, különben nem használ.
1: Úgy érti?
0: Tátotta el a száját az első vevő.
2: Úgy.
1: Hát az várhatja,
0: mondta elkeseredetten az első vevő.
2: Mit?
1: Hogy mondjuk a feleségem idejön és gyógyszert kérjen, irítség, lustaság, ázsát és nagyképpen saját maga számára?
2: Már hát miért nem történne ez meg?
1: Meg kérlek szépen, ez a nő, ez azt hiszi magáról, hogy jó indulatú, szerény, szorgalmas. Éppen, hogy rólam állítja, hogy így lusta, veszekedős és nagyképű vagyok.
2: Én szívesen állok rendelkezésére. Kérjen csak akármelyik ellen, egy szempillantás alatt meggyógyul.
1: Hát csak nem képzeli, hogy ez igaz, még hogy én így, még hogy én lusta, még hogy én nagyképű, nevetséges.
2: De veszekedősnek csak veszekedős, velem is mindjárt veszekedni kezdett, ahogy bejött.
1: Én? Hát én ember, hát maga veszekedett. Legjobb lenne, ha beszedne valamit a veszekedős elleni híres gyógyszeiből. Tablettát, zsírt, írt, vagy tudom is én balzsamot.
2: Maga nagyképű fajankó!
0: Ordította el magát Rima pénteki Rimai Péntek.
2: Takarodjon innét, mert úgy kivágom, mint a sic.
0: Az első vevő sem volt rest, visszaordított. Egy darabig válogatott sértéseket ordítgattak egymásnak, aztán a vevő elunta, nagy dérrel durral becsapta maga után a patika ajtót. Durr!
2: Hát, ha mégis igaza van.
0: Gondolta Rima pénteki Rimai Péntek.
2: És be kellene vennem egy hirtelen harag elleni tablettát. Ah, ugyan. Nem hirtelen harag ez, egyszerűen csak igazságosság. Igazságos vagyok, annyi az egész. Abból meg kár volna kigyógyulni.
0: Nem is vett be semmilyen tablettát. Leült, várta a vevőket. Jöttek is, de mind másnak akart venni a balzsamokból, írekből, tablettákból. Saját magának egyik sem. Minek? Hiszen nekik aztán semmi hibájuk nincs. Lassan-lassan el is maradoztak a vevők. Nem akadt senki Rima pénteken, aki elismerte volna magáról, hogy nagyképű, rosszindulatú, irigy, kétszínű, kicsinyes, kapzsi, nagyravágyó, álszerény, alamuszi, torkos, tohonya, pénzsóvár, lelkirest. Nem tudom, ha te Rima pénteken laksz, elmentél volna Rima pénteki Rimai Péntek patikájába valamilyen gyógyszerért? Igen? Nem? Mert így bizony fölkopott az áll a szegény csodapatikusnak. Írjai megpenészettek, balzsamjai megpimpósodtak, tablettái szétporlattak. Ő maga meg búvában, bánatában elbújdosodott. Ma se tudja senki, hol lakik, mit csinál, ha csak a bab Berci nem. De ő mélyen hallgat felőle.

0: az ajándék. Hanna és Ádám egy téli napon hazafelé bandukoltak az iskolából. Sorra nézték az üzletek szebbnél szebb, ezernyi apró fényben játszó csillogó kirakatát. Az egész város a karácsonyra készülődött. Hannának eszébe jutott az ajándék, amit már elkészített legjobb barátjának, Ádámnak. Alig várt a december 24-ét, hogy átadja neki.
1: Te mit kértél karácsonyra?
0: Kérdezte Ádámtól.
2: Semmit. Nem ünnepeljük a karácsonyt, mert zsidók vagyunk.
0: Mondta Ádám. Hanna hirtelen megállt és döbbenten nézett Ádámra.
1: Akkor nálatok nincs is karácsony?
2: Nincs.
0: Mondta Ádám. Bár Ádám hangjában nem volt semmi szomorúság, Hanna nagyon megsajnálta barátját.
1: Nagyon rossz lehet neked, hogy nincs karácsonyfátok, és nem kapsz karácsony ajándékokat.
0: Mondta neki őszintén.
2: Dehogy rossz nekem. Vannak más ünnepeink. Most decemberben lesz a kedvenc ünnepem, Hanuka.
1: Hanuka? Mi ez a Hanuka?
0: Kérdezte kikerekedett szemekkel Hanna. Még soha nem hallotta ezt a szót.
2: 8 napon át minden nap egyel több gyertyát gyújtunk meg. Így emlékezünk a csodára.
1: A csodára? Miféle csodára?
2: Arra, hogy a zsidók serege, a makabeusok visszafoglalták a görögöktől a jeruzsálemi szentélyt, amiben égett a hétágú lámpás, a menóra. Nagyon tiszta olajat kellett beletenni, hogy égjen. A zsidók csak egy napra elegendő tiszta olajat találtak egy kis korsóban, de az mégis 8 napig égett. Ez a hanukai csoda.
0: Este lefekvés előtt Hanna hosszan elgondolkodott azon a sok furcsaságon, amit Ádám mesélt neki. Elképzelte a makabeus katonákat, a jeruzsálemi szentélyt, a hétágú lámpást, a kis korsó olajat. Két kérdés azonban nem hagyta nyugodni. Vajon hogy ünneplik meg Ádámék a hanukát? És mit csináljon az ajándékkal, amit nagy gondossággal készített elő neki karácsony? Hanna egyre izgalmasabbnak találta Hanuka ünnepét, de még mindig érzett kis sajnálatot barátja iránt. Az egész város hetek óta csak ajándékokat vásárol, szegény Ádám meg nem kap semmit, gondolta magában. Másnap ismét együtt mentek iskolába, amikor Ádám így szólt.
2: Tegnap meséltem neked a kedvenc ünnepemről, Hanukáról. Ma este gyújtjuk az első gyertyát. Nincs kedved eljönni hozzánk megnézni?
1: Dehogy nincs.
0: Csattant ki Hannából. Hirtelen nagyon izgatott lett, és alig bírta kivárni a tanítás végét. Elérkezett az este. Körbeállták a 9 ágú hanukai gyertyatartót, a hanukiát. Ádám apukája meggyújtott egy kis színes gyertyát, a szolgagyertyát. Elmondott 3 áldást héber nyelven, meggyújtott a kezében lévő gyertyával egy másikat, majd az egész család énekelni kezdett egy dalt. Ez is héber nyelven volt, de Hannának nagyon tetszett a dallama, és igyekezett a családdal dúdolni. Ezután meglepő dolog következett. Kisebb-nagyobb ajándékcsomagok kerültek elő a szekrényekből. Ádám kapta a legtöbbet, de ő is adott mindenkinek. Hannának nagy kő esett le a szívéről, és hatalmas mosoly jelent meg az arcán.
1: Szóval te is kapsz ajándékokat?
2: Hát persze, hogy kapok. Méghozzá mind a 8 estén.
1: Mind a 8 estén?
0: Csodálkozott Hanna, és már inkább irigyelte, mint sajnálta Ádámot az ajándékok miatt. Gyorsan hazaszaladt, és áthozta az Ádámnak készített ajándékot.
1: Tessék, ez a tied?
0: Mondta.
2: Jaj, de kedves vagy, köszönöm szépen. Neked azonban várnod kell az ajándékodra december 24-ig.
0: Nevetett Ádám. Így lett Hanna karácsony ajándékából hanukai ajándék. Búcsúzáskor Hanna megköszönte a gyönyörű estét, és viszonzásul meghívta magukhoz karácsonyra Ádámot.

0: a lócsiszár bosszúja. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer valamerre egy Jaszohacsi nevű szegény lócsiszár. Lóvásárokra meg marhavásárokra járt, a lábasjószág csereberéjénél közvetített, s az ezért kapott pénzecskéből éldegélt, igaz, elég szűkösen. Lócsiszár létére csupán egy gírhes véngebét bírt úgy, ahogy eltartani. Igen ám, de a szomszédjában lakó nagygazda istálójában szép, fényes szőrű paripák sorakoztak. Nem is kettő, nem is három, hanem 48.
1: De jó is lenne, ha életemben akár csak egyszer vihetnék ilyen pompás jószágot a vásárra. Nehogy elámulnának a csiszárkomáim, meg a vásárnép.
0: Gondolta gyakorta, s leste az alkalmas pillanatot, amikor a dologgal a nagygazdának előhozakodhatna.
1: Gazduram! Ugyan, adja már kölcsön egy napra az egyik lovát!
0: Állt elő a kéréssel egy napon, amikor a gazdával összetalálkozott.
2: No, ha megígéred, hogy városszerte szétkürtölöd, hogy ezek bizony az én lovaim, akkor nem bánom. Elhajthatod akár mind a 48-at is.
0: Felelte a gazda némi gondolkodás után.
1: Hogyne, hogyne, hát ha csak ez az ára!
0: Fogadkozott Jaszohacsi. Mivel a szavát adta, másnap meg is kapta a lovakat hiánytalanul. A helyükre bekötötte a saját gebéjét, és elindult a vásárba.
3: Na hát, Jaszohacsi, ez igen. Hát ezt meg hogy csináltad?
0: Ámuldoztak a komái.
1: Ugyan már, ez semmiség az egész. A szomszédomban lakó nagygazda tönkrement, és el kellett adnia a lovait. Megvettem hát tőlem majdnem mindet. Na, egy azért maradt neki is a sokból, egy kivénhet gebe.
0: Mondogatta fűnek fának a lócsiszár. Igen ám, csak hogy a nagy gazda, kíváncsi lévén a lovai hírére, lopva Jaszohacsi nyomába szegődött, s kihallgatta, amit a kópé híresztelt felőle.
2: Ó, te szószegőg az ember! Még hogy nekem nincs más egyebem, csak egy gírhes gebém! No, várjál csak!
0: Mérgelődött, majd sarkon fordult, hogy még a lócsiszár előtt hazaérjen. Jaszohacsi persze mit sem sejtve, jókedvűen jött meg a vásárból.
1: No, gazduram, csodájára jártak ám a lovai.
2: Ó, te bitang! Tán azt hiszed, nem tudom, jaj, hogy mit híreszteltél rólam a városban? Jaj. Te átkozott, te senki házi, te!
0: Ordította magából kikelve a gazda, azzal fölkapta a keze ügyében lévő husángot, s dühében rásózott egy nagyot a lócsiszár gebéjére. Hanem a szegény párát rossz helyen érhette az ütés, mert azon mód kimúlt.
1: Jó! Na, most aztán mihez kezdjek?
0: Morfondírozott a lócsiszár.
1: Ha már így történt, hát legalább a gebe bőrét eladom. Csak kapok érte egy kis pénzecskét.
0: Gondolta. Azzal megnyúzta a dögöt, és a megszárított bőrrel a hátán elindult a városba. Útközben azonban szakadni kezdett a hó, s Jaszohacsi fedél után nézett, ahol meghúzhatná magát, míg a hófúvás alább nem hagy. Rá is akadt egy magányos házra. Beállt az eresz alá, aztán kíváncsian belesett, mert bentről valami neszezést hallott. Nézi, hát látja ám, hogy odabenn éppen egy tolvaj kotorászik a ládafiában. Ahogy így csöndben figyelt, egyszer csak megzördült a bejárati ajtó.
4: Hű, milyen kutya ideg van ma.
0: Jött haza a házigazda dideregve, és sietve a tűz mellé telepedett. Jaszohacsi még látta, hogy a váratlan zajra a tolvaj septiben belebújt a ládába. Több se kellett a lócsiszárnak.
1: Vándor, jövendő mondó vagyok. A hóesés miatt nem tudok tovább menni. Kérem, engedje meg, hogy kicsit megmelegedjen.
0: Köszönt be a házba.
4: Kerüljön csak beljem.
0: Nyitott ajtót a házigazda.
4: Ha nem, mondja csak. Aztán, miből jó sok elmed?
1: Én? Biza lóbőrből.
4: Na hát, az bizony ritkaság errefelé. De ha már úgyis itt van, nem jósolnál meg az én jövendőmet is, ha?
0: Hozakodott elő kérésével a gazda. Jaszohacsi sem kérette magát, tüstént elővette a lóbőrt. Aztán elkezdte a szélét morzsolgatni, de még meg is szagoltatta, hogy minél inkább jóslásnak tűnjék a gazda szemében.
1: Jaj! Egy veszedelmes kísértet leselkedik ám kendre! Lássuk csak, hol rejtőzködik. Megvan! Ott lapul, ott mi? A hátsó szobában, a láda fenekén!
0: Kiáltott föl kisvártatva. A gazda halálra rémült a szavak hallatán, s könyörögve fordult Jaszóhacsihoz.
5: Segítsen rajtam! Kérhet, kérhet akármit, megadom!
0: Ekkor Jaszóhacsi fogta magát, fölállt, s átsétált a hátsó szobába. A szoba közepére vonszolta a ládát, melyben a tolvaj kucorgott, s rákiáltott.
1: Megvagy! Na, most aztán fülön csíptelek, te beste lélek! Meglátott téged az én jós szemem. Készülj, mert ütött az utolsó órád.
0: A tolvaj erre rémültében reszketni kezdett, s rázkódott vele együtt a láda is.
5: Jós uram, 100 aranytalért adok kegyelmednek, csak szabadítsa meg ettől a ládától.
0: Rimánkodott a házigazda.
1: Kennek csak 100 rongyos nyomorult tallért ér az élete? Ugye, hát ugye, meg még 50 arannyal.
0: Alkudozott Jaszóhacsi. A 150 tallért zsebre vágta, a ládát meg jószorosan átkötötte, s a hátára vette. Bizony nem győzött hálálkodni a gazda, s az ajtóban mélyen meghajolt Jaszóhacsi előtt.
4: Hanem, mondja csak kegyelmet, ha nem adnál nekem azt a csodálatos lóbűt.
0: Szólt a gazda a távozó után.
1: Hát bizony, nem szívesen válnék meg tőle, hiszen ezzel keresem a kenyerem.
0: Vonakodott a hamis jós, de aztán mégiscsak ráállt az alkura, s eladta a lóbőrt újabb 100 tallérért. Lám egy rossz gebe bőrével indult el otthonról, s már is 250 tallér lapult a zsebében, na meg a beijedt tolvaj a hátán cipett ládában. Vitte a súlyos terhet egy darabig, aztán a folyó hídján egyszer csak megállt.
1: Hát veled meg mit csináljak, te tolvajfajzat? No, az lesz a legjobb, ha bedoblak a folyóba.
0: Határozott fönhangon, hogy még jobban ráijesszen az amúgy is megrettent tolvajra.
6: Könyörgök, könyörgök, kímélje meg az életemet, ami pénzem csak van, azt mind kennek adom.
0: Így miután Jaszóhacsi a tolvaj 50 tallérját is megszerezte, egyenest szomszédjához, a nagygazdához sietett.
1: Hát, csak a jó ég tudja, hogy a gyarló embert hol segíti meg a szerencse.
0: Köszön be hozzá lerkendezve.
1: Képzelje, gazduram, mi történt velem? Elmentem a vásárra, hogy eladjam a gebém lenyúzott bőrét. Hát hallom ám, hogy a vitézek megint hadba készülődnek, s keresik a lóbőrt, a jó dobnak valót. Nézze csak, mennyi aranyat kaptam érte.
4: Ez aztán a kedvemre való beszéd. Megyek és én is eladom a lovaim bőrét.
0: Örvendezett a nagygazda. Hívatta tüstént a szolgáit, azonnal megnyúzatta a lovait, mind a 48-at.
4: Itt a lóbőr, a jó dobnak való, tessék, tessék, 300 tallér az ára.
0: Kínálták a portékát a vásárban a szolgák, de bíz hiába, hisz a hadba készülődésből egy árva szó sem volt igaz. Égtelen haragra lobbant a kárvallott gazda, s ráparancsolt a szolgáira, hogy dobják be a folyóba a kópét, amiért így rászette. Öreg este volt már, amikor a szolgák belopóztak a lócsiszárhoz, s Jaszóhacsi már mélyen aludt. Se szó, se beszéd, csak belegöngyölték a paplamba, majd szorosan átkötötték, a vállukra kapták, és elcipelték a folyóig. Már éppen bele akarták hajítani, amikor sopánkodva megszólalt a lócsiszár.
1: Nekem az se baj, ha bedobtok, de ha meghalok, jaj, akkor kárba vész a sok aranyam is, amit az udvaron végibe elástam.
0: Na, a szolgáknak se kellett ezt kétszer mondani. Letették izibe a terhüket, s egymás hegyén hátán tülekedve csörtettek vissza a lócsiszár házához. Jaszóhacsi meg ott maradt a hídon, a paplamba kötözve.
3: Istenem, de tudal az élete annak, aki rosszul lá.
0: Sóhajtozott maga elé egy vaksi fuvaros, aki halas kosarakkal fölmálázott ökrét vezetve éppen átkelni készült a hídon.
1: Ez épp kapóra jött,
0: gondolta Jaszóhacsi megkönnyebbülve.
1: Írgalom a szegény szembajosnak, írgalom a szegény szembajosoknak.
0: Kezdte hajtogatni, mintha valami imádságot mondogatna. Meghallotta ezt a fuvaros, s oda botorkált hozzá.
3: Hát Kent mit csinál itt ebbe a paplamba tekerőzve?
1: Írgalom a szegény szembajosnak. Mi? Tudja? Tudja, Kent, én igen rosszul látok. Megkértem hát a komáim tegnap este, hogy göngyöljenek bele ebbe a csodapaplamba, s hozzanak ki ide. Azóta megállás nélkül csak fohászkodom, hogy írgalom a szegény szembajosnak, s csodák csodájára egy éjszaka alatt meggyógyult a szemem.
0: A balga fuvaros egyből elhitte a dolgot.
3: Kennek adom az ökrömet halastól, csak cseréljünk helyet.
0: Így is lett. Jaszóhacsi elhajtotta a megrakott ökröt, A betegszemű ember meg éppen hozzálátott a fohászkodáshoz, amikor a feldühödött szolgák visszajöttek.
4: Na, te alávaló hazud! Most aztán megkeserülhet, hogy lóvá tettél minket?
0: Azzal fölkapták a szegény fuvarost, s paplanostól a folyóba hajították. Ekkor a lócsiszár is megérkezett a nagygazdához.
1: Hát, csak a jó ég tudja, hogy a gyarló embert hol segíti meg a szerencse.
0: Köszönt be megint lelkendezve.
1: Ha a gazduram a folyóba nem dobatott volna, ezt a tömérdek halat se kaptam volna. Igazán hálával tartozom értek ennek.
0: És azzal megmutatta finomabbnál finomabb halakkal teli kosarakat.
2: Jaszohacsi! Hát ezt meg hogy szerezted?
1: Oh, de semmiség az egész. Amikor a folyó fenekére értem, fogtam magam, s elindultam az orrom után. Egyszer csak mit látok? Hanem azt a híres tündérpalotát. Már éppen indultam volna tovább, amikor elibém jött egy szépséges leányka, s betessékelt a palotába. Ott mindenféle ínyenségekkel kínálgattak, s ráadásul láthatja kegyelmed, még ajándékokkal is elhalmoztak. Képzelje csak, gazduram, ha magamfajta szerencsétlen flótás ennyi mindent kapott tőlük, mi minden jutna uraságodnak?
0: No, a gazdát se kellett bíztatni. Sebben lobbal a folyóhoz rohant, s ráparancsolta még mindig ott áldogáló szolgákra, hogy dobják be őt is a vízbe. Így is történt. S a gazdát azon mód elnyelték a habok. Nem is látta őt többé.

0: Fene Horváth, Wolf Erdős. Mese a vakondról, aki tudni akarta, hogy ki csinálta a fejét.
1: Egy napon, amikor a kis vakond kidugta a fejét a földből, hogy megnézze, feltelte már a nap, szörnyű dolog történt. Hosszúkás volt, és barna, hasonlított egy kolbászra, és ami a legrosszabb, épp a fejére esett.
2: Felháborító!
1: Kiáltott fel a kis vakond.
2: Kikakilt a fejemre? Kikakilt a fejemre?
1: Rövidlátó volt, ezért nem vett észre senkit a közelben.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a galambot, aki éppen arra repült.
3: Én? Ugyan már! Én ilyet kakilok!
1: Felelte a galamb. És placs! Fehér, nedves kulimász csattant a vakod mellett a földön. Még a jobb lábára is látott.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a lovat, aki a mezőn legelészett.
3: De én ugyan már, én ilyet kakilok.
1: Felelte a ló. És zsupsz-hupsz, öt nagy kövér ló citrompottyat, hogy száll nyira a vakon lába mellé. A vakon le volt nyűgözve.
2: Te hakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a nyulat.
4: Én? Ugyan már, én miért kakilok?
1: Felelte a nyul, és ratatata, 15 kerek nyuszi bogyó pattogott a kis vakond feje körül a földre. Vakmerő ugrással tudott csak elmenekülni.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a kecskét, aki éppen a réten álmodozott.
5: Én ugyan már, én miért kakilok?
1: Felelte a kecske. És pitpat, nagy kupac karamelszínű gombóc bukfentezett a vakond elé a fűbe. Nem is csúnyak, gondolta magában.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a teheret, aki éppen kilőzött.
6: Én ugyan már. Én ilyet kakilok.
1: Felelte a tehén. És trocs-rocs, óriási, zöldes-barna lepén trocsant épp a vakon mellé a fülbe. Még jó, hogy nem a tehén kakilt a fejemre, gondolta.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a malacot.
7: Én? Ugyan már! Én ilyet kakilok!
1: Felelte a malac, és plocs-locs puha barna kupac zuhant a vakond mellé a fűbe. A vakond befogta az orrát.

0: statisztika kiirtatok a...
1: Akarta kérdezni megint, de hogy közelebb ért, látta, hogy csak két tagi fekete lény üldögél egy dócitromon. Eszegettek.
0: Végre valaki tud rajtam segíteni.
1: Gondolta a kis vagont.
0: Szerintetek ki kakilt a fejemre?
2: Marad szépen nyugton.
1: Zümmög tékalanyek. Hamarosan meg is állapították.
2: Világos, mint a vakabla. Ez bizony egy kutya volt.
1: Végre megtudta a kis vakont, hogy kikakilt a fejére.
2: Lajos Béla a hentes kutya.
1: Villámgyorsan felmászott Lajos Béla kutyaházára, és csing! Egy apró fekete kolbászka esett pontosan a kutya fejére. A kisakot boldogan és elégedetten volt vissza a földbe.

0: C'est un
1: Mira, comme c'est belle, elle tcha-tcha-tcha.
0: Chut.
2: Lázár Ervin, a kék meg a sárga. Egyszer két festékpötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért. Nem menne kicsit távolabb? Mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga, s különben is talán köszönne. Ezzel a hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta. Csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak. Még hogy én köszönjek, egy sárgának? Morgott fitymálóan a kék, és bizonyára lehigyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm, de azt, ha nem látná, én a kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagjak, mondta gúnyosan a sárga, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem. És legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba.
3: Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket. A legszebb virágok kékek, és az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen el egy sárga szemű ember, vagy sárga vizet. Egyáltalán hogy mer megszólítani engem? Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire? Mégiscsak túlzás, még hogy a kék virágok a legszebbek. Hát látott már maga Kankalint, meg őszi erdőt? Maga túl mohó, beszínezi az egész eget, meg a tengert. Csupa kék mindenütt, unalmas. Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá. Kérem, ez mégiscsak disznóság, most már egészen belém mászik. Árnyalatokban rejtőzöm, kis foltokban jelenek meg, és egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom. Okker? Erre vág fel! Az is egy család! Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülük senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok. Ha! Kezdte a replikát. Egy színési felkiáltással a sárga, akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty, de nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullottak, meglátta őket, és így szólt.
4: Nicsak, milyen szép zöld pötty.

0: a varjú lánykérőben. A varjú egyszer meglátta a cinegét, s feltette magába, hogy feleségül kéri. A cinegének is nagyon megtetszett a varjú, s fogadta a kérőjét. Este, ahogy az asztalnál ültek s eszegettek, megkérdezte a varjú a jegyesétől.
1: Mondd már, miért vagy olyan picike?
2: Fiatal vagyok még.
1: Kás, nem is nősz nagyobbra?
2: Növök még, hát hogy ne nőnék?
0: Evés után unatkozni kezdett a mennyasszony. Furton furcsa kásítozott. Azt mondja végül a vőlegénynek.
2: Én úgy unom magam, mesélj valamit, ami elűzi az unalmat.
1: Jól van.
0: Hagyta rá a varjú, s mindjárt neki kezdett a mesének.
1: Tavaly ott volt az erdő melletti faluban, ahol a nagybátyám lakik, egy bab. Olyan magasra felfutott, hogy a csiga háromszor kúszott fel kára szára mentén az eső felhőkbe inni.
2: Hát már ez is valami. Tavaly előtt én egy akkora borsót láttam, amin egy tücsök felmászott a naphoz, hogy pipára gyújtson nála.
0: A varjúnak mindjárt újabb történetek voltak kéznél.
1: Elég az hozzá, hogy 3 esztendővel ezelőtt olyan hatalmas szél kerekedett ott, abban az erdő megetti faluban, hogy az emberek, drágám, 4 kézláb tudtak csak járni, és csak hónapok múltán szoktak le róla.
2: Ez is valami. Most 5 esztendeje olyan táltos szelet láttam, hogy a szélmalmoknak nem látszott a vitorlája, olyan sebesen pörögtek.
0: A varjú erre elmondott egy 3. történetet.
1: Hát 10 esztendővel ezelőtt, mikor olyan kemény fagy volt, emlékszel, vagy fiatal vagy, de emlékszel, hogy az erdőben minden fenyő tövétől a sudaráig meghasadt belé.
2: Ha, már ez is valami. Úgy jó 12 esztendeje, amikor éppen a 3. fészekalja fiókáim után keseregtem, új esztendő napjatáján olyan csikorgó hideg idő járt, hogy a kemence szája előtt kenyeret dagasztó asszonynak hozzáfagyott a tészta a kezéhez, és a fazék egyik oldalán főtt az étel, a másik oldalon azonban vastag jég borította a levest.
1: Hát igen. Hát régente kemény fagyok jártak.
0: Tette hozzá a varjus, felsóhajtott. Engedelmet kért, hogy egy kicsit kimenjen, s nem is jött többé vissza. Bárhogy álljon a dolog a babbal, a borsóval és a faggyal, de olyan öreg feleséget, aki ezt mind látta, nem akart magának.

0: Napok kalandjai tovább folytatódnak. A meglepetés. A meglepetés remek volt. Ugyanis egy héttel azután, hogy Pikpok teljesen meggyógyult, Kasi apukája nagy kirándulást rendezett a kék tóhoz. Beültette az autóba Kasját, meg Pikpokot, és még valamit, de az a valami hosszú tokban volt, és nem akarta megmondani, hogy mi az. Pikpok mindig nagyon kíváncsi volt, hát most is megkérdezte Kasi.
1: Ne haragudj, de tulajdonképpen mi van ebben a tokban?
2: Apu megtiltotta, hogy megmondjam.
1: És legalább nem mondhatnád meg csak egy kicsikét. Majd meghalok a kíváncsiságtól.
2: Ne félj, biztosan nem halsz meg. A meglepetés, meg azért meglepetés, hogy ne tudjanak róla.
1: Akkor nem fogok tudni, hanem meg fogok halni a kíváncsiságtól.
0: Pikpok egész úton haldokolt a kíváncsiságtól, de szerencsére nem halt meg. Először gyönyörű mezők között utaztak, aztán sötét fenyőerdők között, és amikor az erdő véget ért, megálltak egy nagy tón.
1: Víz! Víz!
2: Tetszik itt neked?
1: Borzalmasan tetszik, mert minden nagyon szép, és a vízben halak szoktak lenni, amelyek csapkodnak a farkincájukkal, és különben is most jön a meglepetés.

0: Csodálatos halat!
1: De visszajössz hozzánk, ugye?
0: Visszajövök, visszajövök!
2: Kiáltott Pikpok, és a meredek szikláról egyenesen beugrott a vízbe.

0: Volt egyszer egy tolvaj. Lopott egy agyagpipát, de rajta csípték és tömlőcbe dugták. Már jó ideje csücsülhetett, és egyre azon járt az esze, hogyan szökhetne meg. Hanem a tömlőcőrök vigyáztak ám nagyon. Egy napon arra kéri őrzőjét, vigye a király elé.
1: Kihallgatást akarsz? A királytól?
2: Drága kincsem van. Azt szeretném a királynak adni.
0: Azzal az őr a király elé vezette a tolvajt.
3: Járatban vagy.
2: Drága kincsem van, felségednek szeretném adni.
0: Azzal előhúzott a zsebéből egy irinyó-pirinyó papírcsomagocskát, és a királynak adta. A király kinyitja.
3: Hát ez, hiszen ez egy közönséges körtemag.
2: Úgy van, körtemag. De nem akármilyen. Drága kincset ér, aki elülteti, aranykörtéket terem neki.
3: És akkor miért nem ülteted el te magad?
2: Annak is megvan a maga oka. Mert tudd meg, csak olyan becsületes ültetheti el, aki soha nem lopott, se nem sikkasztott, máskülönben közönséges körtét terem neki. Tolvaj létemre én magam hiába is ültetném. Azért hoztam felségedhez, mert Isten úgy se tudom, felséged se nem lopott, sem nem sikkasztott.
3: Nem, mégsem ültethetem el.
0: Válaszolta a király, mert kisfiú korában egyszer pénzt lopott az anyjától. A tolvaj felkínálta a magot a főfő kancellárnak.
1: Nem ültethetem el.
0: Mondta a kancellár, mert őt meg gyakran megvesztegették, és mindenkit hivatalhoz juttatott, aki megfizette. De akinek nem volt pénze, akárhogy is rászolgált, sosem jutott hivatalhoz. A tolvaj felajánlotta a magot a főfő tábornoknak.
2: Nem ültethetem el.
0: Mondotta a tábornok, mert egyszer, amikor hadba indult, elsikkasztotta a katonák fél zsoldját, különben is olyan hőstettekkel henceget, melyeknél ott sem volt. A tolvaj felajánlotta a főfőbírónak.
4: Nem ültethetem el.
0: Válaszolta, mert sohasem azt nézte, hogy kinek az oldalán van az igazság, kinek nincs, hanem azt, hogy kinél van a pénz, és kinél nincs. Annak adott igazat, aki megfizette. A tolvaj mi egyebet tehetett, felajánlotta a fő-fő tömlőc tartónak.
3: Nem ültethetem el.
0: Hárította el az is, mert minden gonosztevőnél, aki a keze alá került, pénz után kutatott. Ha volt pénze, jól bánt vele, de ha nem, jaj volt neki. Így ajánlgatta boldognak, boldogtalannak a körtemagot a tolvaj, hogy ültesse el, de senki sem vállalkozott rá.
2: Nolám, tolvajok, sikkasztók vagytok mindahányan, de közületek egyet sem vetnek tömlöcbe. És én dutyiban csücsüljek csak azért, mert egy agyakpipát loptam.
0: Erre már a király sem tudott válaszolni, inkább szabadon engedte.

0: Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy lekváros bukta. Szép, nagy bukta volt, a legszebb a világon.
1: Jó, mondta a lekváros bukta, amikor betették a szekrénybe. Nagyon jó. És szépen elhelyezkedett. Jó, mondta egy nap múlva. Nagyon jó. Jó, mondta két nap múlva. Nagyon jó. Jó, mondta a harmadik nap. Nagyon jó. Jó, mondta a negyedik nap. Jó, mondta az ötödik nap. Jó, mondta a hatodik napon. Most pihenek egy kicsit, mondta a hetedik napon.

0: A farkas és a róka. Réges-régen a farkas meg a róka nagy, erős barátságban, skomaságban voltak. Erdőn-mezőn együtt jártak, egymást el nem hagyták. No, ha együtt jártak, egyszer együtt is estek bele egy verembe. Orgonáltak, ordítoztak szegények, de senki lélek nem jött arra felé. Nap-nap után, éjszaka-éjszaka után múlt. Majd megvesztek a nagy éhségben, mert sehogy sem tudtak kiszabadulni. Egyszer csak egyet gondol a rókakoma, s mondja is a farkasnak.
1: Nem tudom, valamit mondanék neked, valamit szeretnék mondani, farkaskoma.
2: No, olyan mit, rókakoma?
1: De én azt gondoltam, hogy állj fel a két hátsó lábadra. Figyelj, Pavlám, milyen magas vagy. Hát én azt hiszem, te komolyan, ahogy most itt ülve is elnézlek, komolyan, hogy te még a medvénél is, meg talán még az oroszlánnál is sokkal magasabb vagy.
0: Tetszett a farkasnak ez a hízelkedő beszéd? Felállott a két hátulsó lábára, jól kinyújtózkodott, hogy minden csontja ropogott belé. Azt mondja neki a róka.
1: Ennyi, farkaska, már mi jutott eszembe? Kimegyek a veremből, és kihúzlak téged is.
2: No, te róka, koma, ne bolondod, mert nyakon váglak, mert... Hogy tudnál te kihúzni engemet innen?
1: Na jó, hát jó, jól van. Na, figyelj, engedd meg, hogy hagyjáljak a vállatra. Na, ha nem is tudok kimenni, legalább megnézem, hogy milyen idő van odakint.
2: Jól van.
0: A farkas megengedte, hogy csak álljon a vállára a róka. Hiszen a rókakomának se kellett több. A farkas válláról nekirugaszkodott, kiugrott a veremből, s azzal... Csúnek, kivesd el magad! Egy szó nem sok annyit sem szólt a farkasnak, elszaladt a faluba. Ott aztán addig se tenkedett, amíg egy lútpajtába be nem surrant, s nagy lagzit csapott ottan. No, hanem mégis eszébe jutott farkaskoma, itt neki is egy lútcombot. Oda kullogott a veremhez, s mondott a sopánkodva, szomorú pofával.
1: De jó, hogy itt vagy még a veremben. Te kézzed, annyira megjártam, te könyvben bementem a faluba, de azért, hogy neked ludat hozzak, de amikor éppen beállítottam a ludak közé, és megcsíptem egy ludat, a gazda, kézzed, rajtam ütött, és csak ez a lúcom maradt a szájamba. Látod, farkaskoma? Látod? Én még ezt is neked adom. Ugye, hogy jó komád vagyok?
3: Jó kis komád vagy te, hanem, ha még jobb akarsz lenni, akkor nyújtsd már be a farkadat, és húzzál ki engem innen.
1: ne, jaj, lelkem, komám. Hát azt én nem tehetem, mert ugye a farkam, azt tudod, az olyan gyenge, hát te vagy a farkas, az a töviből kiszakadna, de meg a nyakadat is kitörhetnéd, hogyha esetleg visszaesnél, ha nem tudod, mit, megvan, hozok majd egy gajat, és azzal kihúzlak.
0: Elszalad a róka, s hoz két gajat. Egy erősebbet, egy gyengébbet. Mondta, nem gyengédebbet. Először a gyengébbet nyújtotta be, és amint a farkas belekapaszkodott, nagyot rántott rajta. A gaj ketté törött, és a farkas úgy visszaesett, hogy megnyekkent belé. Ordított a farkas keserves kénnyába, a róka pedig akkorát kacagott, hogy az erdő is csengett belé. Akkor aztán benyújtotta mégis az erősebb ágat, s azon kihúzta a farkast. Mikor mind a ketten kim voltak, mondja a róka.
1: Na jó van, na hát egy gyerekkomám a faluba. Na az imént, ahogy bejártam, láttam, hogy egy háznál lakodalom van. Na gyere, mulassunk mi is egyet, tehát eleget szomorkodtunk, vagy nem?
0: Bemennek a faluba. El a lakodalmas házhoz. Hát ott éppen javában áll a lakodalom. Húzzák a cigányok, járják a legények, járják a leányok. Ennél jobb alkalmat kívánva sem kívánhattak volna. Besurantak a kamrába, ott nekiestek a sok jó disznóhúsnak, szalonnának, kolbásznak, s minek, annak. De még a boros hordónak is! Ettek, ittak, táncoltak, stb. A más világon sem lehetett volna jobb dolguk, hanem egyszer csak a róka észreveszi, hogy amíg ők lakmároznak, valaki rájuk zárta a kamara ajtaját, Nem szólt semmit a farkasnak, hadd egyék, igyék. Ő azonban egy vasszeget keresett, s azzal elkezdett ásni a fal tövében. Kérdi a farkas.
2: Hé, mit csinálsz, rókakoma?
1: Úgy szagolom, farkaskoma, hogy csöröge fánk van elásva. Ez ám az igazi jó borkorcsolya.
0: A farkas csak hagyta, hogy keresse a csöröge fánkot, ő meg ivott tovább. Aztán ismét elkezdett táncolni, és hívta rókakomát, hogy táncoljon ő is. Eleget csendesítette a róka, hogy ne táncoljon, ne ordítson, mert még meghallják a vendégek, és bizony csúfot látnak. De a farkassal nem lehetett bírni. Táncolt, tajnált, kurjongatott, verte össze az összes bokáját és a tenyerét, rikkongatott, nye-nye. Hanem a ravasz róka mindegyre kifordult a keze közül, s ásta tovább a lyukat. Amikor aztán kész volt a lyukkal, ő is táncolni kezdett egész kedvéből. Nagyobbakat kurjongatott még a farkasnál is. No, meg is hallották bent a lakodalmas népek, kérdik egymástól.
4: Hát, ugyan kiordítozhatod a kül?
0: Az egyik egyet mond, a másik mást mond, egyszer aztán mind azt mondják, hogy az csak farkas lehet, ilyen-olyan teremtette. Gyerünk, táncoltassuk meg. Fölfegyverkeznek, ki baltára, ki bunkóra, ki puskára, ki kétágú vasvillára, erre-arra kinyitják a kamara ajtaját. Hát csak ugyanott van a farkas, még mindig táncol, ordít veszettül. Uccu! Kisurran a róka lyukon. Bújik utána a farkas is, de már az nem fért ki a lyukon. Supp, supp, supp. Ütötték, verték, ahogy csak győzték. Aztán egyet gondolt farkaskomba, mégiscsak visszahőkölt a lyukból, és kiszaladt az ajtón. Ez alatt a róka már messzi járt a falutól, s amint ment, mendegélt az úton, egyszer visszapillant, s látja, hogy jön egy szekér utána, s a színig tele van hallal. Fogja magát, lefekszik az út közepén, behunja a szemét, kinyújtózkodik, mintha meg volna dögölve. Odaér a kocsi, látja gazdája a döglött rókát, szépen felveszi, feldobja a kocsi tetejébe. Egyéb se kellett a rókának, amíg az ember szép csendesen ment. Mendegélt az ökrök mellett, neki esett a halaknak. Jó nagy lagzit csapott, s még egy csomó halat ölbe kapott. Azzal leugrott a kocsiról, s más irányban elkullogott. Még egy jó hajításnyira sem ment, hát jött szembe vele a farkas, letört derékkal, szomorú pofával.
2: No, rókakoma, te aztán jó beadtál nekem.
1: Mit te beszélsz? Hát figyeltem, én mondtam neked, hogy ne ordíts annyit.
2: Ó, igaz.
0: Kibékültek, megint nagy barátságot kötöttek, s mentek tovább. Azam, de a farkas meglátja sok halat a rókánál, s kérdi tőle.
2: Hát ezt a sok halat hol fogtad?
1: Mi? Ja, halat, a vízben, hát az farkaskomám, már vízben fogtam.
2: És hát ugyan bizony, hát hogyan fogtad?
1: Haláztam.
2: Ej, rókakoma, hát taníts meg engem is a halászatra!
1: Na jó, hát ez ugye nem nagy mesterség. Elmégy a jégre, a farkadat beledugod a lékbe, és mikor jól rágyűlnek a halak, szépen kihúzod, ennyi az
2: egész. Ha nem mondod!
1: Hogyne, ennyi.
0: Elmennek a jégre. Ott mindjárt találnak is egy léket. A farkas bedugja a farkát. Ül egy kicsit. Aztán ki akarja húzni, mert érzi, hogy nehéz. Azám nehéz volt, mert már kezdett odafagyni.
1: Még ne húzd ki, ne várd meg, amíg többen lesznek rajta.
0: Amikor aztán egészen odafagyott a farka, biztatta a róka.
1: Na most, édes komám, húzzad!
2: Húznám, koma, de nem bírom!
1: Az a jó! Hát akkor bizonyosan sok hal van rajta. Na csak, komám, na neki, húzd már, ahogy csak bírod.
2: Húzom!
0: Nagyokat nyögött a szegény farkas, csurgott róla a verejték, de csak nem tudta kihúzni a farkát.
1: Ki, aki az áldója van, baj van, koma! Az Isten, ó Istenem, ne legyen, ha oda nem fagyott a farkas.
2: Mit csináljak?
1: Hát tudod, mi farkaska, már nincs mit tenni, azt hiszem, hogy el kell rágnom a farkat.
2: Azt ugyan én nem engedem, hát inkább pusztuljak el.
1: Jó van, hát mondom, hát én felajánlottam, pedig nem könnyen, mindegy. Hát figyelj, hogyha másképp nem segítettek rajtad, akkor azt mondom, hogy az Isten áldjon meg. Hát ezt könnyen akartam, de hát.
0: Alig, hogy elment a róka, asszonyok jöttek a jégre ruhával, hogy kimossák a léken. Meglátják a farkast a farkába. Messziről kiabálnak, hát ha elszalad. De bizony a farkas nem szaladt el. Közelebb mennek, és akkor látják, hogy oda van fagyva. Bezzeg, most neki bátorodnak az asszonyok. Oda mennek, széklábával, súlykolóval, ezzel, azzal, ütik, verik a farkast. De már ezt a farkas sem vette tréfára. Neki rugaszkodott egész erejéből, beleszakadt a farka jégbe, s azzal adsz neki, úgy elszaladt, mintha a szemét kivették volna. Ez alatt a róka túljárt árkombokron, s amint ment, mendegélt egy gödörhöz ért. Ez a gödör tele volt pozdorjával, s róka koma fogta magát, belefeküdt. Jól meghentergőzött benne, hogy a sok fehér pozdorjától a szőre sem látszott. Aztán elnyúlt, mintha agyon volna verve. Éppen arra kullog a farkas, meglátja a rókát, s kérdi.
2: Hát, téged ugyan meg mi lehet, róka koma?
1: Jaj, ne is kérdezd, farkas koma, jaj. Mi van, nem látod? Minden csontomat úgy összetörték, hogy jaj, kilógnak a szőröm. Mi nem látod?
2: No, nekem mondod, hát én meg a légbe hagytam a farkamat.
1: Jaj, a csontom, jaj, azt összetörték, jaj.
0: A bolond farkasnak megesett a szíve rajta. Mondta is.
2: No, ne jajgass, róka koma.
1: Jaj.
2: Menjünk, valahol az erdőben meghúzódunk, leheveredünk, pihengetünk, és majd csak meggyógyulunk.
0: De a róka csak tovább nyögött, jajgatott.
1: Jaj, lelkem farkas komám, nem mennék én, de látok, nem tudok.
2: Na, jól, majd akkor vezetlek én.
1: De hát látod, hogy a lábamra sem tudok, jaj, állni.
2: Na jó van most már, akkor hogyha nem tudsz, akkor üljél fel a hátamra, majd én elviszlek.
1: Jó.
0: Azzal felvette a rókát a hátára, s cipelte nagy keservesen. Amint ment, mendegélt a farkas, elkezdi a róka mondani magában csendesen. Vert viszen veretlent, vert viszen veretlent. Visszafordítja fejét a farkas, s kérdi.
2: Hé, te!
1: Mit mondasz?
2: Puszmogsz te itt magadba, róka koma!
1: Én csak azt mondtam, hogy veretlen visz vertet. Veretlen visz vertet, veretlen visz vertet.
0: A farkas elgondolkodik magában.
2: Bizonyosan gyengett a fülem is. Nem jól hallottam.
0: De alig megy tovább, a róka csak megint mondja magában.
2: Ugyan te! Mit puszmogsz te itt magadban, róka koma?
1: Csak úgy mondogatnám magamban, farkas koma, hogy veretlen visz vertet, veretlen visz vertet, veretlen...
2: No, de ilyen olyan teremtette! Mindent jól hallottam! Megint bolondá tettél!
0: És azzal úgy lehajította hátáról a rókát, hogy az csak úgy megnyekkent belé.
2: Ebb legyen a te komát, hallod-e? Mert hogy én többet nem.
1: De ne, miért ne, farkas komám, gyere.
2: Nem.
1: Menjünk be a faluba, azt megbeszéljük ketten a dolgot.
2: Nem, megmondtam, hogy nem.
1: Ne, farkas komám.
0: De bezzeg, vége volt a nagy barátságnak, s a komaságnak. Cudarul összeverekedtek. Aztán az egyik ment jobbra, a másik meg balra. Azóta jár ez a példabeszéd. Eljátszotta, mint róka a komaságot.

0: téli szállás, orosz mese. Elhatározta az ökör, a bárány, a malac, a macska meg a kakas, hogy ezentúl az erdőben fognak élni. Jó is nyáron az erdőben, a szabadban. A báránynak meg az ökörnek akad fű bőven. A macska egerekre vadászhat, a kakas magokat gyűjthet, kukacokat szedegethet, a malac meg gyökereket téphet, makkot ropogtathat a fák tövén. De a jó világnak is vége szakad egyszer. Lassacskán eltelt a nyár, beköszöntött az ősz, hidegre fordult az idő az erdőben. Eszébe jutott az ökörnek, hogy szállást kellene építeni télire. Összetalálkozott a bárányjal.
1: Gyere, barátom, építsünk télire házat. Én majd gerendákat hordok az erdőből, oszlopokat fogok belőlük, te meg lehántod a kérget róluk.
2: Rendben van, veled tartom.
0: Összetalálkoztak az úton a malaccal.
1: Gyere velünk, malac Misi, téli szállás helyet építeni.
2: Gerendákat hordunk. Oszlopokat faragunk, fakérget tartunk.
1: Te majd magyagot dagasztasz, téglát égetsz, felrakod a kemencét.
0: A malac beleegyezett. Nem sokára összetalálkoztak a macskával.
1: Szervusz, matamennyhért.
2: Gyere velünk téli szállást építeni.
3: Gerendákat hordunk, oszlopot faragunk, fakérget hántunk, agyagot dagasztunk, téglát égetünk.
1: Te majd mohát szedsz, betömöd vele a falak réseit.
0: A macska is csatlakozott hozzájuk. Ahogy mentek, mendegéltek az erdőben, meglátták a kakast.
1: Szervusz, Peti kakas.
2: Gyere velünk téli szállást építeni. Gerendákat adunk, oszlopot faragunk.
3: Fakérget hántunk, agyat tagasztunk, téglát égetünk.
4: Kemencét rakunk, mohát tépünk, falat
1: te meg majd felhúzod a tetőt.
0: Velük tartott a kakas is. A barátok kiválasztották a legszárazabb helyet az erdőben, odahordták a gerendákat, oszlopokat faragtak, lehántották a fakérget, téglát égettek, mohát is téptek. Amikor elkészültek, neki láttak kunyhót építeni. Föl is építették a kunyhót. Fölrakták a kemencét, betömték a falak réseit, a tetőt is fölhúzták. Dolguk végeztével ennivalót és tűzifát gyűjtöttek télire. Beköszöntött a hideg tél, s vele a csikorgó fagy. Kiderektek is az erdő állatai. Bezzeg a barátok nem fáztak téli szállásukon. Az ökör és a bárány a földön aludt, a malasz a pincében, a macska a kemencén dorombolt, a kakas meg a mestergerendán érezte jól magát. Vígan éltek a barátok, sosem búslakodtak. Egyszer aztán 7 éhes farkas barangolt az erdőben. Észrevették az új kunyhót. A legbátrabb megszólalt.
5: Már csak bemegyek én ide, testvéreim, megnézem, ki lakik ebben a kunyóban. Ha nem jönnék egy ideig, szíjessetek meg segítésemre.
0: Belépett a farkas a kunyhóba, menten a bárányba botlott. Az meg nem tudta, hová legyen rémületében. Bebújt a sarokba, onnan bégetett ki retteretes hanggal. De akkora már a kakas is meglátta a farkast. Leröppent a mestergerendáról, hatalmasan csapkodott a szárnyaival. Leugrott a macska a kemencéről, és félelmetesen fújtatott, nyávogott. Előrőhant az ökör, a szarvával egyenesen a farkas oldalának rontott. A malac is meghallotta, hogy odafönt hadakoznak, előjött a pincéből, és harciasan elkiáltotta magát. Több se kellett a farkasnak. Nem volt az rémülettől, se holt, se eleven, amikor kirohant a kunyhóból. Loholt, loholt, s közben oda kiáltott a többieknek.
5: Hajtások, gyertek innen, szaladjatok ki, merre lát!
0: Meghallották ezt a farkasok, utásnak eredtek. Loholtak egy órát, futottak kettőt, míg nem megpihentek. Amikor az öreg farkas kifújta magát, mesélni kezdett a többieknek.
5: Hát, Amint bementem a kunyóba, tesó, rám bámult valami szörny és kubancos, fölül csapkodott, alul fújtatott, a sarokból meg előugrott egy döfő, böfkő, állat, egyenes tud az oldalba, tánk, rontott a szarvával, lehetről meg azt kívánták, kit lehet itt megenni? Nem láttam én még ehhez foghatott széles a világon. Jaj, nekünk, busuk, busuk, busuk!
0: Fölugrottak a farkasok, fölcsapták a farkukat, csak úgy borzott a hó utánuk. Tám még most is futnak, ha meg nem álltak az voltak.

0: Az ökörszem és a medve. Egyszer nyáron a medve és a farkas sétálgattak az erdőben. A medve valami madár szép énekét hallotta, s így szólott a farkashoz.
1: Hallod-e te, ordas? Milyen madár énekel olyan szépen?
2: A madarak királya énekel olyan szépen, neki kalapot kell emelnünk.
0: Az ökörszem énekét hallotta a medve.
1: No, ha a madarak királya, ugyancsak szeretném a palotáját látni. Gyere, mutasd meg nekem.
2: Nem lehet azt fel könnyen megnézni, mint te hiszed? Meg kell várnunk, míg a királyné hazajön.
0: Nem sokára jött a királyné, s valami ennivalót hozott a csőrében, s a király őfelsége is hozott valamit, éppen a fiókáikat akarták etetni. A medve szeretett volna mindjárt utánuk menni, de a farkas karjába kapaszkodott, s visszatartotta.
2: Ne siess te! Meg kell várni, míg a királyné meg a király újra elmennek hazulról.
0: No hát szemmel tartották azt a nyílást, ahol a fészek volt, és tovább cammogtak. De a medvének nem volt nyugta. Mindenáron látni akarta a királyi palotát. Csak hamar visszajött, a király és a királyné csak ugyanújra kirepültek. A medve bekandikált a fészekbe, hát látta, hogy 5 vagy 6 fióka fekszik benne.
1: Micsoda? Hát ez királyi palota? No, ugyan nyomorúságos egy palota. Hát ti király úrfiak és király kisasszonyok akarnátok lenni. Nem vagytok ti tisztességes gyerekek.
0: Amint az ökörszem királyfiak és a király kisasszonyok hallották, iszonyúan megsértődtek, s ordítottak.
3: Mi tisztességes gyerekek vagyunk!
4: A mi szüleink tisztességes emberek!
3: Leszámolunk!
0: A medve és a farkas megszeppentek, barlangjaikba kotródtak. Az ökörszemfiókák pedig tovább ordítoztak és lármáztak, s mikor a szülők hazajöttek, s ennivalót hoztak, így szólottak a fiókák.
3: Légy combocskához sem nyúlunk, inkább éhen veszünk, míg számot nem adtok nekünk, hogy vajon tisztességes gyermekek vagyunk-e mi? Mert itt járt a medve a becsületünkbe gázolt.
0: Erre ezt mondotta az öreg király.
5: Legyetek nyugton, majd én elintézem ezt a dolgot.
0: Erre az öreg király a feleségével a medve barlangjához repült, s bekiáltott oda.
5: Vén mackó, miért sértetted meg a gyermekeimet? Meglakolsz ezért, véres háborút izenek néked.
0: A medvének így izent háborút a madarak királya. Ez hát összehívta a 4 lábú állatokat, az ökröt, a szamarat, a szarvasmarhákat, a szarvast, az őzet, szóval minden rendű és rangú barmot. Az ökörszem pedig összehívta a levegő minden szárnyas jószágát. Nem csak a madarakat, hanem a szúnyogokat, darazsakat, méheket s legyeket is mind. Mikor a csata ideje elérkezett, az ökörszem kémül elküldte a szúnyogot, hogy tudja meg, kit választottak a 4 lábúak főhadvezérnek. A szúnyog volt a legravaszabb, ott keringőzött az erdőben, ahol a 4 lábúak a főhadvezér választásra összegyülekeztek, s leült végre annak a fának a levelére, mely alatt a titkos tanácskozás történt. Ott állott a medve, magához szólította a rókát, s így szólott hozzá.
1: Csalavérkoma, neked van közöttünk a legtöbb eszed. Te légy a generális, te intézd a csata sorját.
2: Jól van, de mi legyen a közös jel?
0: Nem tudta senki megmondani. Erre újra szót emelt a róka.
2: Nekem szép, hosszú, lompos farkam van, olyan, mint egy vörös zászló. Ha én a farkamat fölemelem, mindenki tudja meg, hogy nincs semmi baj, csak vágjatok neki az ellenségnek, de ha lelógatom a farkamat, akkor vége mindennek. Fusson ki, amerre lát!
0: A szúnyog hallott mindent, nosza hazarepült, s elmondta az ökörszemnek szórul szóra. A csata napján haj, hogy rengett a föld, hogy zúgott az ég a tömérdek 4 lábúnak a rohamától. Jött ökörszem is a levegő ármádiájával. Sürrögés, sikoltozás, berregés mindenütt, hogy aki hallotta, megremegett a félelemtől a szíve. Így csapott egymásra a két sereg, de az ökörszem titkon megbízta a darazsat, hogy menjen egyenesen a rókához, s minden erejét összeszedve csípjen bele a farka tövébe. Mikor a róka az első csípést érezte, összerázkódott, s a fél lábát kínjában fölemelte, de valahogy még elviselte, s lompos farkát fennen lobogtatta. A második csípésre már egy pillanatra le kellett az ászlót ereszteni, de a harmadik csípésre nagyot ordított, és a zászlót a két hátsó lába közé húzta be kínjában. Amint ezt a négylábúak meglátták, azt hitték, hogy mindennek vége van, és eszeveszett futásnak eredtek. Így nyerték meg a madarak a csatát. A király meg a királyné mindjárt hazarepült.
5: Gyerekek, ügyetek, igyatok vígan, miénk a győzelem?
0: Felelték a királyi magzatok.
3: Addig nem eszünk, míg a medve ide nem jön a fésztünkhöz, bocsánatot nem kér, s ki nem jelenti, hogy tisztességes gyermekek vagyunk.
0: Erre az ökörszem odarepült a medve barlangjához, és bekiáltott.
5: Hallod-e, mackó? Gyere a fészkemhez, kérj bocsánatot a gyermekeimtől, s jelents ki, hogy ők tisztességes gyermekek. Különben betöröm minden oldalbordádat.
0: A medve halálos félelemben odamászott a fészekhez, és bocsánatot kért. Most már megvoltak a királyfiókák elégedve, összebújtak, ettek, ittak, s nagy vígasságuk belenyúlt a késő éjszakába.

0: Hogyan kívánt Trumcáj szép jó reggelt a hercegnek és a hercegnőnek? Egyszer a hársfasori kocsmáros 4 hordó bort vitt a Raholet cserdőn keresztül. Az út kereszteződésen valahogy rossz irányt vett szekerének a kereke, s felborult. A kocsmáros csak állt ott tehetetlenül. Ekkor szétnyílik a bozót, és a sűrűből előlép Rumcájsz. Visszabélenti a szekeret az útra, felrakja a hordókat, és így szól.
1: Mehetsz!
0: De a kocsmáros előbb lerakott egy hordóbort a szekeréről, és így szólt.
1: Na, ezt neked adom a segítségedért!
0: Rumcájsz a hordóbort a barlangba görgette, beállította egy sarokba azzal, hogy alkalomattán majd csapra veri. 7 nappal a történtek után a Jicsinyi hercegnő fejébe vette, hogy bekukkant a kastély konyhájába. Odaintette a komornáját, s így szólt.
2: Vezess a konyhába, de senkinek ne szólj egy szót se!
0: Ahogy megjelent a hercegnő a küszöbön, s lornyonján keresztül szétnézett a konyhában, a szakács úgy megijedt, hogy hátrahőköltében meglökte a konyhalányt, s az elejtette a kezében tartott tányért. A tányér darabokra tört.
3: Az összetört tányér szerencsét hoz.
0: Ekkor meglátta a küszöbön álló hercegnőt. A hercegnő csak vetett egyet a fején.
2: Mars kifelé!
0: Amint elkergette a konyhalányt, nekiesett a szakácsnak.
2: Nem tudsz ügyesebbet találni, csak ilyen két bal kezest!
4: Ha ügyesebbért küldök, az inkább elmegy szolgálónak Ratecbe!
2: Majd én kerítek konyhalányt!
0: Mondta a hercegnő összecsukva a lornyonját. Azon nyomban megbeszélte a dolgot a herceggel, Frici lakái segített nekik tanácskozni. Másnap Monka éppen a patakban fürdette csibészkét. Homokkal surolta a hátát, utána meg ledörzsölte fűcsomóval. Ez az igazi rablófürdetés. Hirtelen egy hintó áll meg a patak partján. Senki sem néz ki az ablakán, az ajtót sem nyitja ki senki.
5: Kit hoztál?
0: Kérdi Monka a kocsistól, de az csak ül, mint az siket volna.
5: Nem minden vendégnek örülünk ám. Kit hoztál hát?
0: A kocsis most sem felel. Monka a sekélyvízbe ülteti csibészkét, hogy el ne sodorja a patakárja, és közelebb lép a hintóhoz. Fogja a kilincset, és kinyitja az ajtót. Abban a pillanatban csuklón ragadja őt Frici lakály, s úgy berántja a hintóba, hogy a lába se érje a földet.
5: Mit akarsz tőlem?
6: Én ugyan semmit. De a Jicsinyi hercegnő konyhalánynak akar alkalmazni.
0: Ezzel nagyot dobbant, hogy indulhatnak. A kocsis a jeladásra megsóktatja az ostorát, és már robognak is. Csak úgy porzik utánuk az út. Még kiugrani sem lehet, mert aki megpróbálná, halálra zúzná magát. Amint Rumcájsz visszatért az erdőből a barlangba, látja, hogy csibészkének ferdén van begombolva a kabátja. Rosszat sejtve mindjárt meg is kérdezi.
7: Mi történt Mankával?
0: És csibészk elmondja rendre, hogy s mint jártak.
1: Az áldóját! Ezt még megkeserülik mind a ketten, a herceg is, meg a hercegnő is. Ennél rosszabbat már nem tehettek volna velem.
0: Amikor kifújta a mérgét annyira, hogy használni tudta az eszét, csibészkéhez fordult.
7: Egyedül megyek. Te csak ülj be szépen a sarokba a hordó borra, és jól hegyezd a füled. A Jicsinyi kastély felé fülej, hát ha szükségem lesz valamire.
0: Jóformán be sem fejezte a mondókáját, már ment is. Nem is ment, hanem futott. Futott árkombokron át, és kiabált.
1: Szabad utat, Rumcájsznak! Utat, utat, mert Mankáért megyek!
0: S ami az útjában volt, eltakarodott, a kövek félregurultak, a gajak elhajoltak előle. Amikor Rumcájsz a kastélyhoz ért, a herceg az ablakban könyökölt, s a szelet próbálta az ujjával. Rumcájsz megállt a kastély kapuja előtt, és felkiabált az ablakba.
1: Mankát akarom! Más mondani valóm nincs!
0: A herceg gyorsan hátra pillantott a válla fölött, mert ilyetében nem tudta, mit tegyen. Mögötte ott állt a hercegnő. Apró csigákban a fülére van fésülve a haja, Rumcájsz hangja el sem ér hozzá. Tölcsért formál a kezéből, a füléhez tartja, úgy csicsergi franciául, hogy nem érti.
5: Kama?
1: Csak azt mondom, hogy Mankát elviszem. ha kell, 7 lakaton, 7 kőfalon keresztül.
3: Mondja, rumcálsz és körülnéz, hogyan láthatna neki a dolognak. Közben a herceg lenyelt egy pirulát, s ettől elmúlt az ijegysége. Meg is szólal nyomban.
8: Hogy Manka konyhalány legyen nálunk, az mindkettőnk akarata. Az enyém, s a hercegnői. Aki pedig mást akar, annak először is a kastélyt kellene lerombolnia, s legyőznie a kapu előtt álló strázsát. Ja.
3: Miközben beszélt, könyökével oldalba bökötte a hercegnőt, és mindketten kajánul elmosolyodtak. Ugyanis jól tudták, hogy Rumcálsz sohasem fogja lerombolni a kastélyt, nehogy ártson Mankának. Meg aztán a durva erőszak nem volt Rumcálsz kenyere.
1: Majd meglátjuk,
3: mondta Rumcálsz, hátat fordított a kastélynak, meg az ablakban könyöklőknek. Amint töprenkedik, egyszer csak a piactér közepén álló díszkutnál találja magát, s meglepetésére kit látott, senki mást, mint Sásnádot, a vízimanót. Szallagért jött Jicsinbe. S megállt a díszkútnál, hogy megnedvesítse a kabátja szárnyát.
1: Téged igazán a jó szerencse küldött.
3: Örvendezett Rumcálsz, s megkéri a vízimanót, hogy maradjon még egy darabig, mert szüksége lesz a segítségére. Aztán a Raholecs felé fordul, s jó hangosan kiáltja.
1: Gyere, csibészke, hozd a hordót is magaddal!
3: Nem sokára nagy dübörgés közepette bemasíroz a városkapun, csibészke a hordó borral.
1: No, most aztán menni fog itt minden, mint a karikacsapás.
3: Mondja Rumcálsz, azzal kiüti a hordó fenekét, s a díszkútba önti a bort.
1: Sásnád, most rajtad a sor. Vezesd a bor titkos ereken abba a kútba, amelyikből a kapuőrség iszik.
3: Sásnád a vízimanó megmártja a borban a két kis ujját, s háromszor keresztbe teszi egymáson. Rumcálsz a díszkútnak támaszkodik és vár. Egy óra sem telik bele, dalolni kezd a kapuőrség. Olyan vígan vannak, majd szétvetik a kastélyt, s mert szűk nekik a nagy kapu meg a kapu alja. Kitárják a mellette levő kis kaput is. Rumcálsz pedig kényelmesen besétál a kastélyba. Először is a konyhába megy, megsimogatja Mankája arcát, s így szól hozzá.
1: Oda lenn a díszkútnál várt csibészke. Eredj csak, vigyázz rá, nehogy csuromvíz legyen a ruhája.
3: Aztán tovább megy a szobákba. Az egyikben ott topog a herceg, a hercegnővel csak úgy reszket a félelemtől a parókájuk varkocsa. Rumcálsz meg sem áll a hercegi hálószobáig. Ott lábujjhegyre ágaskodik, s hatalmas rumcájszi erejét összeszedve jól oda nyomja a hüvelykújját a mennyezetre, éppen a hercegi ágyak fölé. Ettől fogva ott díszeleg Rumcálsz újja nyoma, s minden nap azt kíván jó reggelt a hercegi párnak. Hiába meszelik, hiába vakolják, soha többé el nem tüntetik onnan a rumcájszi hüvelykújat.

0: Mese a falánk tyúkocskáról. Így szólt egyszer a tyúkocska tyúkanyóhoz.
1: Éhes vagyok. Kérlek szépen, süssél nekem kalácsot.
2: Jól van, tyúkocskám, sütök neked kalácsot. Most menj szépen is hozzá nekem fát az udvarról. Hadd rakjak tüzet. Anélkül nem sül meg a kalács.
0: Ment a tyúkocska, ment az udvarra fáért. Ahogy az udvarra ért, szembe jött vele egy nagy-nagy kandúr. A nagy-nagy kandúr azt mondta a tyúkocskának.
3: Én most ilyet bekaplak, meg is eszlek.
1: Ne egyél meg, kandúr macska, kérlek szépen, ne egyél meg engem. Fát viszek most tyúkanyónak, tyúkanyó majd kalácsot süt nekem, s ha nem bántasz, kapsz egy nagy darab kalácsot tőlem.
0: A kandúr macska úgy gondolta, sokkal többet ér egy nagy darab cukros kalács. Békén hagyta hát a tyúkocskát. A tyúkocska összeszedte a fát az udvaron, bevitte tyúkanyónak.
1: Jaj, tyúkanyó, nagy baj van.
2: Mi a baj, tyúkocskám?
1: Az a baj, hogy az udvaron összetalálkoztam a kandúr macskával. A kandúr macska be akart kapni, meg akart enni, én meg azt mondtam neki, ne kapjon be, ne egyen meg engem, inkább adok neki a kalácsomból.
2: Olyan nagy kalácsot sütök neked, hogy akár három macskát is jól lakadhatsz vele.
0: Hamarosan megsült a nagy kalács. Tyúkanyó enni hívta tyúkocskáját, s így beszélt hozzá.
2: Egyél, tyúkocskám, egyél jó étvágyjal, de el ne felejtsd, hogy a kandúr macskának is jár ebből a kalácsból, megígérted neki.
1: Tudom,
0: mondta a tyúkocska, s azzal nekiláltott enni. Ette a finom, cukros kalácsot, addig ette, míg az utolsó morzsát is megette. Csak akkor jutott eszébe a kandúr macska, meg az, hogy kalácsot ígért neki.
1: Jaj, tyúkanyó! Mind megettem a kalácsot. Egy morzsát sem hagytam belőle. Jaj, most mit évő legyek?
2: Ó, te falánk, ó, te szószegű tyúkocska!
1: Ne haragudj rám, tyúkanyó! Ne haragudj rám! A kandúr macska azóta talán már el is feledkezett a kalácsról, meg rólam is. Meg ha nem is feledkezett el a kalácsról, meg rólam, nem baj, úgyse tudja, hol lakom.
0: Ebben a pillanatban tyúkanyó is, meg tyúkocska is meglátta a kandúr macskát. Az udvaron át, bársony talpakon sétált a konyha felé.
1: Jaj, végem van!
0: Csipogta rémülten a tyúkocska. Tyúkanyó meg nem csipogott semmit, hanem a szárnyánál fogva fölkapta tyúkocskát, a konyhába vitte, s vele együtt belebújt a nagyhasú agyakkorsóba. A kandúr macska csak annyit látott, hogy tyúkanyó és tyúkocska a konyhában tűnt el. Nagy mérgesen megállt a küszöbön, s így pörölt.
3: Hol a kalács részem? Ide vele, mert ha nem, mindkettőtöket bekaplak.
0: Aztán belépett a konyhába, de nem látta sem tyúkanyót, sem tyúkocskát.
3: Pedig ide szaladtak be. El nem mozdulok innen, míg meg nem kapom a kalácsot, vagy be nem kapom ezt a két szökevényt.
0: Azzal a kandúr macska lefeküdt a küszöbre, s várt. Tyúkanyó meg tyúkocska ott lapult a nagyhasú agyakkorsóban. Tyúkocska egyszer csak suttogni kezdett.
1: Tyúkanyó, tyúkanyó, én úgy szeretnék prüsszenteni.
2: Ne prüsszents, mert meghallja a kandúr macska, s bekap mindkettőnket.
0: Tyúkocska kis idei békén maradt, aztán megint csak rákezdte.
1: Tyúkanyó, igazán muszáj prüsszentenem.
2: Bánom is én, prüsszents, hát úgyis végünk lesz.
0: Tyúkocska óriásit prüsszentett, de akkor át ám, hogy a nagyhasú agyakkorsó megingott a polcon, aztán leesett a földre, s ezer darabra tört. A küszöbön a kandúr macska ilyettében fölnyitott. Kiabált, s eszeveszetten menekült. Tyúkanyó meg tyúkocska kikászálódott a cserepek közül, s látták, hogy kandúr macska elszaladt.
2: No, ez se jön többé vissza.
1: Látod, milyen hős vagyok? Látod, még a kandúr macska is megrémül és elmenekül, ha én egyet püsszentek?

0: A vitéz kakas. A szomszédunktól számítva a 101. szemétdombon, de még azon is túl egy sánta arasszal, hol récehápok, libagágok, disznóröfög és a leges, legkurtább farkú malac túr. Na, hát olyan messze innét élt egy veres taréjú kakas és egy pettyegetett hátú tyúk. Mondd egyszer a kakas a tyúknak.
1: Egyet mondok, asszony, kettő lesz belőle. Menjünk az erdőbe és lakunk jól dióval. Most van az ideje.
2: Jaj, de ha Réce meglátja, akkor mi lesz?
1: Ó, ha meglátja, megkívánja, ne sajnálja. Ha sajnálja, ráadásul jól megkopogtatom a tarkóját, meg én.
2: Hát, ha te úgy, én sem másképp. Menjünk, menjünk, hogy napszállt, akkor hazaérkezzünk.
0: Még csak pogácsát sem sütöttek az útra, hanem mentek, mentegéltek. Elértek az erdőbe, nekiestek a diónak, de annyit összeettek, hogy már egészen görbén állott a begyük.
1: Hallod, de tyúk, jól laktam.
2: Hallod, de kakas, én is alig tudok már mozogni.
1: Jó, na akkor menjünk haza.
2: Igen, ám, ha kocsit csinálsz dióhéjból.
1: Azt meg is teszem, megteszem én.
0: Csinált a kakas egy szép kocsit.
1: No, asszony, most már hazamehetsz, ha tetszik.
2: De ki húz hazáig?
1: Ha, azt már nem tudom.
2: Na, és ha te húznál?
1: Én aztán nem. A kakasból lehet kocsis, de igavonó állat soha. Nagyobb az én becsületem.
0: Hogy így osztozkodtak, oda döcög a Réce.
3: Ennyi nagybelű rablók. Hát ki tanított titeket arra, hogy más becsületes embernek meglopjátok a dióját? Nem adjátok vissza rögtön?
1: De nem ám. Tudd meg azt, te jobbra is dűlő, balra is dűlő kofa. Ha el nem hallgatsz, úgy megtépem a kontyodat, hogy holtad napjáig arról goldulsz.
0: Ezt mondta a tarajos vitéz. Ezt bizony. Nagyon mérges volt a Réce. Azért elővette az orrát, amely olyan volt, mint a kanál, és neki esett a kakasnak. Na hiszen a kakas sem volt rest, ő is elővette az orrát, az meg olyan volt, mint egy hegyes csákány. A tyúk biztatta, a kakas pedig annak biztatás sem kellett, mert úgy elkalapálta a Récét, hogy a kontya négy felé állott.
2: Nyugodj, jaj!
1: Ki kezdett ki? Ki kezdett ki?
0: A tyúk is békéltette, míg a kakas szíve meglágyult, és megbocsátott a Récének amiatt, hogy ő meg a tyúk jól laktak a diójából.
1: No, Réce, állj ide, befoglak téged is ebbe a dióhintóba. Én meg a tyúk beülünk, és te húzni fogod.
0: Szegény Réce nem merte mondani, hogy nem húzza, mert a vitéz kakas haragjától nagyon félt. Döcögött a Réce, döcögött a kocsi. Olyan lassan mentek, hogy egy hernyó is utolérhette volna őket. Hát, az erdő szélén találkoznak a gombos tűvel, meg a varró tűvel.
4: Hova, hova? Kakas uram!
0: Kérdik a tűk, akik nem állottak valami erősen a lábukon.
1: Hazamegyünk lakodalomba, hát ti?
4: Mi pedig a lakodalomba jövünk? A Szabó mester házasodott meg. Hát bizony. Hát, hogy annyit hittük, hogy 10 gombos tűnek is elég lett volna. Van egy kicsi hely. A kocsiban.
1: Isten neki. Ti még felülhettek, mert sovány legények vagytok. Ha nem ügyeljetek a feleségem lábára, mert neki tyúk szemei vannak.
0: Kacagtak a tűk, hogy a tyúknak a lábán vannak a szemei. Mentek, mentek. Hát, sötét este volt, mikor az útszéli kocsmáig értek. Azt mondta itt a Réce.
3: Hát, én már tovább nem viszlek.
1: Ha, gyertek utánam, majd szerzek én éjjel szállást.
0: A kövér kocsmáros nem sok jót nézett ki az egész társaságból, hát erősen bizonygatta, hogy tele van a kocsmája, nagyon sajnálja, de nem adhat éjjeli szállást. A kakas olyan szépen kérte, no meg odaígérte azt a tojást, melyet a tyúk másnap reggel tojni fog, sőt odaígérte a Récét is egészen. Meglátjult a szíve a kövér kocsmárosnak ennyi sok ígéretre, és bevezette őket a szobába. Pompás vacsorát tálalt be. Ett,

0: ittak, úgy mulattak, hogy a házat is majd felfordították. Mikor már elég volt a mulatozásból, lefeküdtek és aludtak addig, míg a kakas felköltötte őket. Szólott a kakas atyúkhoz.
1: Adsz csak ide azt a friss tojást, hadd együk meg früstökre.
0: Megették bizaszt. Csak a héja maradt meg. A kakas fogta a héját, s a hamu közé tette. Aztán fogta a gombostűt, beleszúrta a törülköző kendőbe, a varrótűt a kocsmáros nagy karosszékébe. Mikor így mindennel elkészült, intett a tyúknak, hogy kövesse a példáját. Úgy elmentek, hogy a kocsmáros soha a színüket nem látta. De valaki meglátta mégis. A réce látta meg, aki künn aludt volt. Ő is ráült két lábára, a két lábával leúszkált az udvaron végig csordogáló patakon. Lejön reggel a kövér kocsmáros, hogy vigye ki a tojást. Hát, uram, fia, se kakast nem lát, sem tyúkot. Keresi legalább a récét, annak is csak hűlt helyét találja. Megharagszik nagyon, de azért meg kellett egy kicsit mosdania. Ha megmosdott, és kellett törölköznie. Mikor végig törli arcát a kendővel, egy nagyot kiált, mert belé akadt az orra cimpájába a gombostű. Még dühösebb lett a kövér kocsmárost, de azért rágyújtott a pipára. A parazsas hamu fölé hajlott, hogy telemerje a pipát. A tojáshéj pattant szét, éppen a szemébe szórta a hamut. Beleveti magát a karosszékbe, és felugrik, és potot ragadt, hogy valakit megverjen. Hogy nem volt más, a vén karosszéket ütötte, puffogtatta. Talán még ma is püföli, ha eddig meg nem halt. Már akár él, akár meghalt, ő többé kakassal, tudom, nem áll szóba.

0: A palackbazár szellem.
1: Volt egyszer egy szegény favágó, aki robotolt kora hajnaltól késő estig. Mikor nagy nehezen összekuporgatott valamicske pénzt, így szólt kedves fiához.
2: Te vagy az egyetlen gyermekem. Ezért a pénzt, amit nehéz verítékkel megkerestem, a tanításodra szeretném fordítani. Ha kitanulsz valami tisztességes tudományt, eltarthatsz öregségemre, amikor csontjaim berosdásodnak, és itthon kell ülnöm.
1: Elment a fiú egy felső iskolára, és tanult szorgalmasan, dicsérték is tanára is, ott maradt valameddig. Mikor már több iskolát kiárt, de mindenben még nem jutott tökére, elfogyott a csekékebb vagyon, amit apja összegyűjtött, így hát haza kellett térnie.
2: Ó, többet nem adhatok neked, és a mostani drága időkben megkeresni se bírok többet, mint a mindennapi kenyerünket.
3: Állj miatt aztán ne búsuljék, édesapám. Ha Isten is úgy akarja, csak is a javamra válhat, a boldogulni fogunk, meglátja.
1: Mikor apja indult volna az erdőbe, hogy faaprítással némi pénzt keressen, fia így szólt.
3: Én is kimegyek apámmal, és segítek.
2: Ugyan, édes fiam, nem fogod bírni. Meg aztán fejszém is csak egy van, s pénzem sincs, hogy másikat vegyek.
3: Elrigyen csak át a szomszédhoz, ő majd kölcsön adja kednek az övét. Amíg megkeresem a magaméra valót, jó?
1: Apja erre szerzett szomszédjától egy fejszét, és másnap reggel virradatkor kimentek együtt az erdőre. A fiú segített apjának, dolgozott fürgén és serényen. Mikor fejük fölé ért a nap, mondta az apja.
2: Gyere, üljünk le és együnk, utána még egyszer ilyen jól fog menni a munka.
1: Fia kézbe fogta a kenyerét és azt mondta.
3: Tudja mit, apám? Ken csak pihenjen. Én nem vagyok fáradt, sétálok egy cseppet az erdőbe, hát ha találok, tudja, madárfészket.
2: Hely, te golyhó, hová futkosol, aztán meg fáradt leszel, és a karod se bírod emelni. Maradj, és ülj ide mellém.
1: De fia csak elindult az erdőbe, eszegette kenyerét, és vidáman kukkantgatott fel az ágak közé, hát ha meglát egy fészket. Így bóklászott, míg végre egy hatalmas, félelmetes tölgyhöz ért. Sok száz éves lehetett már, és öt ember se érte volna körül. Megállt előtte, elnézte, és azt gondolta.
3: Na, ezen aztán biztosan fészket rakott néhány madár.
1: Egyszer csak, mint a hangot hallott volna, fülelni kezdett, s hallja ám, amint igen csak tompa hangon szólítgatja valaki.
4: Eresz ki innen! Eresz ki innen!
1: Körülnézett, de semmit se látott, pedig úgy érezte, mintha a föld alól jönne a hang.
3: Merre vagy?
4: Itt vagyok! Itt a tűzfa gyökerei között! Eresz ki! Eresz ki innen!
1: A diák keresgélni kezdett a fatövében. Kiszabadította a gyökereket, míg végül egy kicsi odúban üvegpalackot pillantott meg. Fölemelte és a fény felé tartotta. Hát, egy békaforma szerzet ült benne, és ugrált föl-le, föl-le.
4: Eresz ki! Eresz ki innen! Eresz! Eresz valaki innen!
1: Kiabálta újra, a diák pedig mit sem sejtve kihúzta a dugót az üvegből.

0: Nyomban egy szellem bújt ki belőle, nőni kezdett, és olyan gyorsan terebélyesedett, hogy csak néhány pillanat alatt rémisztő óriásként magasodott a fiú előtt, a fának éppen derekáig ért.
1: Ezt nem tudod-e? Mi a jutalmad azért, hogy kieresztettél?
2: Nem én. Hát onnan tudhatnám?
1: Na, akkor én megmondom neked. Ki kell tekernem ért a nyakadat?
2: Na, ezt elő kellett volna mondanod. Akkor a palacban hagylak. A fejemet viszont nem veszed le olyan könnyen, ahhoz előbb megkérdezünk még mást is ám.
1: Ma, más ide, más oda! Ma jól megérdemelt jutalmadat elnyered mindenképp. Azt hiszed, irgalomból voltam bezárva ilyen sokáig a palacba? Nem, hanem büntetésből, úgy ám. Én vagyok a nagyhatalmú Merkurius. Aki engem kiereszt, annak ki kell tekernem a nyakát.
2: Na, lassan a testtel. Mondjuk nem megy az olyan gyorsan. Előbb mondjuk tudnom kéne, csak ugyan benn voltál ebben a kicsiny palacban, és valóban te vagy-e az igazi szellem. Ha vissza is tudsz bújni vele, elhiszem neked. Akkor aztán azt csinálsz velem, ami jól esik, oké?
0: Mire azt mondta a szellem nagygőgösen.
1: Játék az nekem!
0: Összetöpörödött, és megint olyan vékony és kicsi lett, mint előtte volt, és ugyanazon az úton az üvegnyakán át visszabújt a palackba. De alig volt benne, a diák hamar bedugaszolta a nyílást, a palackot pedig visszahajította a töltyfa gyökerei alá előbbi helyére, így hát túljárt a szellem eszén. Indult is volna vissza apjához, de a szellem hívni kezdte síránkozó hangon.
3: Jó, jaj, nekem, jaj, eresz ki! Kérlek, eresz ki!
2: Hogy is nem, mi? Másodszor már nem. Aki egyszer az életemre tört, azt én ki nem eresztem. Ha már sikerült visszazárnom.
3: Kiszabadítasz! Annyi kincset adok neked, hogy elégyesz egész életedre!
2: Persze, no hiszen becsaptál, mint először is.
3: A szerencsédet szarasztod el! Nem foglak bántani, hanem puszásan megjutalmazlak!
2: Na jó van, tegyünk próbát. Hát, ha tartja a szavát. Ártani meg úgy sártat nekem semmit.
0: Kihúzta a dugót, a szellem pedig kibújt, mint elép. Terebélyesedni kezdett, míg akkora lett, mint egy óriás.
1: Na, megkapod hát a jutalmadat!
0: Mondta, és egy darabka rongyot adott a diáknak, mint egy flastrom, olyan formát, és így folytatta.
1: Ha ennek az egyik végével bekensz egy sebet, meggyógyul. Ha pedig a másikkal acélt vagy vasat érintesz, ezüsté változik.
2: Na, ezt előbb ki kell próbálnunk.
0: Mondta a diák, oda ment egy fához, fejszéjével megkarcolta a kérgét, majd végig simította a flastrom egyik végével. A seb tüstént összezárult és beforrott.
2: Hoppá! Hát így már rendben volnánk. Most már elválhatunk.
0: A szellem megköszönte a diáknak, amiért kiszabadította. A diák megköszönte az ajándékot és ment vissza apjához.
4: Merre témferegtél? A munkádról meg elfeledkeztél? Mondtam én mindjárt, hogy semmire se fogsz jutni.
2: Nyugodjék meg, édesapám, nyugodjék meg! Pótlom!
4: Pótlod! Nem az a módja a rendes munkának.
2: Na, ide nézen, édesapám! Úgy kivágom ezt a fát itt, hogy csak úgy nyekkel, jó?
0: Azzal fogta flastromát, bekente vele a fejszét, és jól odasózott vele. De mert a vas ezüsté változott, kicsorbult az éle.
2: Ennyi, apám. Látja, Ken, milyen ócska fejszét szerzett nekem. Hát egészen elgörbült.
0: Apja rémülten sopánkodott.
4: Jaj, mit műveltél? Most megfizethetem a fejszét, de ugyan miből? Ennyi hasznom van a munkádból.
2: Ne haragudjék, apám, kifizetem én a fejszét.
4: Ó, Tetino, ugyan miből akarnád megfizetni? Nincs egyebet, csak amit tőlem kapsz. A fejed tele diákcsínyekkel. A favágáshoz viszont nincsen eszed.
0: Kisvártatva így szólt a diák.
2: Apám, én nem bírom tovább, fejezzük be mára, jó?
4: Még csak az kéne. Azt hiszed, én is ugyanúgy ölbe tehetem a kezem, mint te. Nekem még dolgoznom kell, te viszont mehetsz haza.
2: Apám, én először vagyok az erdőben, nem tudom egyedül az utat, hát jöjjék már velem.
0: Apja, mert elszállt a mérge, engedett az unszolásnak, és hazament fiával. Hazaérve azt mondta.
4: Menj, add el a kicsorbult fejszét, amilyen jól csak tudod. A többit már majd összekeresem valahogy, hogy megfizethessük a szomszédnak.
0: A fiú fogta a fejszét, elvitte a városba egy aranyméveshez, aki megvizsgálta, mérlegre tette, majd így szólt.
5: 400 tallért ér, ennyi pénzem nincs idehaza.
2: Adja ide, amennyie van. A többit meg hitelezem Kennek.
0: Az aranyméves 300 tallért kifizetett, 100-zal pedig adós maradt. Akkor hazament a fiú, és így szólt.
2: Apá, szereztem pénzt. Eridjen és kérdezze meg, hogy mennyit akar a szomszéd a fejszéért.
4: Azt már tudom. Egy tallért és 6 garast.
2: Akkor hát adjon neki 2 tallért, meg 12 garast. Az épp a duplája. Annyi elég lesz. Van pénzem bőven, látja.
0: Azzal odaadott apjának 100 tallért, majd így szólt.
2: Ezután sohasem fog szükséget látni Kend. Élhet a maga kedve szerint.
4: Uram, teremtőm! Honnan jutottál ekkora vagyonhoz?
0: Mire fia rendre elmesélte, mint járt, és bízva szerencséjében, mint csinált ilyen gazdag fogást. A többi pénzzel viszont visszament a felső iskolára, tanult tovább, és mert flastromával minden sebet meg tudott gyógyítani, ő lett a leghíresebb doktor az egész világon.

Máté Angi, Volt egyszer egy csend. Ennek a csendnek nem volt egyebe, csak egy nagy hallgatag feje. Nem volt nyaka, nem volt hasa, de még keze, lába sem volt. Ha valahová elindult, akkor libegett, mint a köd, amelyik reggelente a kökény bokron fésülködik. Leginkább ehhez a ködhöz hasonlított, vagy egy nagy kád fürdőhabhoz. Ez a csend, amelyik a köthöz és a fürdőhabhoz volt hasonló, ez egy házban lakott. Házában a mákörlő hang nélkül őrölte a mákot. A macska hang nélkül vinnyogott, ha a farkára léptek, a moly hang nélkül csámcsogott a ruhásszekrényben, a kakuk pedig hang nélkül kakukkolt elő az órából. Itt élt a csend ebben a házban, éldegélt és készülődött valamire. Mindig hosszasan készülődött erre a valamire, eközben sok idők teltek. Aztán, ha sok idők teltével elkészült, nagy hallgatag fején elsimította a hajait, kilibegett háza küszöbére, leült arra, megköszörülte a hangját, s énekelni kezdett. Énekelt a csend, s énekére hullni kezdett valami puhaság az égből. Pilinkélt, míg újnyi, majd kétújnyi lett, végül térdig állt a világ be.

0: A hathattyú. Egyszer egy király egy nagy erdőben vadászott, és oly serényen űzte a vadat, hogy emberei közül egy sem ért nyomába. Hogy leszállott az est, megállt és körülnézett, akkor látta, hogy eltévedt az erdőben. Kereste a kiutat, ám de nem találta. Egyszerre csak látta, hogy egy reszkető fejű öreg asszony közeleg feléje, az pedig len boszorkány volt.
1: Jó asszony! Meg tudnád mutatni, hol vezet ki az út az erdőből?
2: Igenis, király úr. Éppenséggel meg tudom mutatni. Csak hogy annak van egy feltétele. S ha nem teljesíted, soha ki nem jutsz az erdőből. És itt kell étlen veszned.
3: Mi az a feltétel?
2: Van egy leányom, aki olyan szép, hogy a világon párját ritkítja, s bizony megérdemli, hogy a hitvedsed legyen. S ha őt királyné asszonyát eszed, megmutatom, hol a kiút az erdőből.
0: Szívének szorongattatásában igent mondott a király, s a vénasszony elvezette őt a kunyhójába, és ott ült a leány a tűz mellett. Úgy fogadta a királyt, mintha éppen reávárt volna, ő pedig látta, hogy a leány csak ugyan szépséges, mégsem tetszett neki, s titokban elborzadt, valahányszor csak rá tekintett. Miután lovára ültette a leányt, a vénasszony megmutatta neki az utat, és a király visszaérkezett királyi palotájába, és ott meg is ülték a menyegzőt. A királynak valaha már volt egy felesége, és ettől az első feleségétől 7 gyermeke, 6 fiú és egy leány, akiket a világon mindenek fölött szeretett az apjuk. Mivel attól félt, hogy mostohájuk rosszul bánna velük, sőt, életükre törne, azért elvitte őket egy lakatlan kastélyba, amely egy erdő közepén állt. Annyira rejtve volt a világ elől, és oly nehéz volt megtalálni az odavezető utat, hogy ő maga sem talált volna oda, ha nem kapott volna egy tudós asszonytól egy gombolyag cérnát, amelynek csodálatos tudománya volt. A király, ha elhajította, legombolyodott magától, így mutatta neki az utat. Ám a király oly gyakran eljárt az ő kedves gyermekeihez, hogy a királyné gyanút fogott, és tudni akarta, mit keres férje künn az erdőben egyes egyedül. Sok-sok pénzt adott a király szolgáinak, és azok elárulták uruk titkát, és azt is elmondták, hogy csak a gombolyag mutatja meg az utat a kastélyhoz. Már most a királyné addig nem nyughatott, amíg meg nem tudta, hol őrzi a király a gombolyagot, aztán kisingeket vart fehér sejemből, és minthogy eltanult az anyjától mindenféle boszorkánságot, rontást vart az ingekbe. És amikor egyszer a király kilovagolt vadászni, a királyné magához vette az ingecskéket, és kiment az erdőbe, és a gombolyag megmutatta neki az utat. A gyermekek, akik már messziről észrevették, hogy jön valaki, azt hitték, hogy édesapjuk látogatja meg őket, és örvendezve szaladtak arrafelé. A királyné pedig mindegyikükre rádobott egy-egy ingecskét, és hogy az hozzájuk ért, mindannyian hattyúvá változtak, és elröpültek a fák fölött. A királyné pedig elégedetten hazament, és azt hitte, megszabadult mostoha gyermekeitől, csak hogy a leányka visszamaradt volt, amikor fivérei odafutottak a királynéhoz, az pedig nem tudott a leánykáról. Másnap jött a király, hogy meglátogassa gyermekeit, ám a leánykán kívül egyiket sem találta.
1: Hol vannak a bátyáid?
4: Édesapám, oda vannak, én itt maradtam egyedül.
0: És elbeszélte apjának, hogy szobácskája ablakából végignézte, amint fivérei hattyúk képiben szálltak el az erdő fölött, és tollaikat is megmutatta, amelyeket az udvarra hullajtottak, és amelyeket ő felszedett. Siratta gyermekeit a király, de arra nem gondolt, hogy a királyné vitte végbe a gaztettet, és mert félt, hogy a leánykát is elrabolják, magával akarta vinni őt. Csak hogy a leányka félt a mostohájától, és kérte a királyt, hogy még egyszer utoljára hadd éjszakázzék az erdei kastélyban. Azt gondolta magában a szegény leány.
4: Itt úgy sincs többé maradásom, útra kelek, és megkeresem fivéreimet.
0: És amikor leszállt az éj, elszökött a kastélyból, és ment egyenesen az erdőbe. Ment egész éjjel, s még a reá következő nappal is megállás nélkül, míg nem annyira kifáradt, hogy képtelen volt menni tovább. Akkor megpillantott egy erdei kunyhót, odament és belépett. Volt ott egy szoba, volt abban 6 kis ágy, ám egyikükbe sem mert lefeküdni, hanem bebújt az egyik ágy alá, Lefeküdt a kemény padlóra, hogy majd ott tölti az éjszakát. Ám de kevéssel napszállat előtt surrogást hallott, és látta, hogy 6 hattyú röpül be az ablakon. Letelepedtek a padlóra, és egymásra fújtak, és lefújtak egymásról minden tollat, és levált róluk a hattyúbőr, mintha ing lett volna. És ahogy figyelte őket a leány, észrevette, hogy ezek a fivérei. Megörült és kibújt az ágy alól. Testvérei nem kevésbé örvendeztek, látva húkocskájukat, ám sokáig nem tarthatott az örömük.
3: Itt pedig nem maradhat.
5: Ez haromiák tanyája.
3: Ha megjönnek és itt lelnek, végeznek veled.
4: És ti nem tudtok megoltalmazni?
3: Nem.
5: Mi csak esténként vehetjük le hattyúbőrünket.
3: Akkor is csak negyed órára.
5: És csak ekkor ölthetünk emberi alakot.
3: Ez idő leteltével visszaváltozunk hattyúvá.
0: Sírva fakadt a húgocska és megkérdezte.
4: És nem lehet megváltani benneteket?
3: Nem.
5: Annak nagyon szigorú próbája van.
3: 6 évig nem szabad megszólalnod.
5: Nem szabad nevetned.
3: És ez idő alatt varnod kell számunkra 6 ingecskét csillagvirágból.
5: És ha közben egyetlen szót is ejtesz...
3: Akkor hiába fáradtál.
0: És amint ezt kimondták a fivérek, le is telt a negyed óra, és hattyúképiben kiröpültek az ablakon. A leány pedig erősen eltökélte, hogy megváltja testvéreit, akkor is, ha ez az életébe kerül. Elment az erdei kunyhóból a vadon közepébe, ott fölhágott egy fára, és azon töltötte az éjszakát. Reggel körüljárt az erdőben, csillagvirágot szedett, majd neki állt összevarni. Beszélni nem tudott senkivel, nevetni pedig nem volt kedve. Ott ült a fán, és csak a munkájára figyelt. Történt egyszer, amikor már sok idő telt el így, hogy az ország királya ebben az erdőben vadászott, és vadászai odamentek ahhoz a fához, amelyiken ült a leány. Fölkiabáltak hozzá.
1: Ki vagy? Gyere le hozzánk!
6: Ne félj, nem bántunk!
0: De a leány nem válaszolt, csak a fejét rázta. És hogy csak nem akartak felhagyni a faggatózással a vadászok, ledobta nekik nyakából az aranyláncot, hát ha most már békén hagyják, de mivel tovább zaklatták, az övecskéjét is ledobta nekik, és hogy ezt sem használt, ledobta harisnyakötőjét is, majd sorjában mindenét, amilyen még csak volt, és amitől csak megválhatott, még végül semmi más nem maradt rajta, csak egy szál ingecske. Ám a vadászok ennyivel sem érték be. Fölmásztak a fára, leráncigálták a leányt, és a király elé vezették. Megkérdezte a király.
1: Ki vagy te? Mit keresel azon a fán?
0: De a leány nem válaszolt. Kérdezgette őt a király minden nyelven, amit csak ismert.
1: Who are you? Wo bistu? Keskütű fejszi?
0: Ám a leány néma maradt, mint a hal. De mert annyira szép volt, azért felindult a király szíve, és belészeretett a leányba. Reáborította palástját, maga elé ültette a lovára, és magával vitte a palotájába. Ott aztán ékes öltözékkel ruháztatta föl a leányt, aki szépségében sugárzott, mint a fényes nap, csak éppen egy árva szót nem lehetett kicsalni belőle. A király az asztalnál maga mellé ültette, és annyira tetszett neki a leány szerénysége és tisztességtudása, hogy néhány nap múlva Frigyre is lépett a leánnyal. Csak hogy azt mondta.
1: Őt veszem feleségül, senki mást a földkerekén.
0: És a király anyja gonosz asszony volt, és nem tudott megbékélni fia házasságával, és rossz hírét költötte az ifjú királynénak.
2: Ki tudja, honnét szalajtották ezt a némbert? Még csak beszélni sem tud, hogyan is lehetne méltó egy királyhoz?
0: Esztendő múltán, amikor a királyné világra hozta első gyermekét, a vénasszony elvitte az újszülöttet, és az alvó anya száját bekente vérre. Majd ment a királyhoz, és megvádolta menyét, hogy emberevő. A király nem hitt neki, és nem hagyta, hogy feleségének bántódása essék. Az ifjú királyné pedig egyre csak üldögélt, és az ingeket varrogatta, és nem törődött semmi mással. Legközelebb, amikor még egy szép fiúcskát szült a királyné, gonosz anyósa ugyanazt a fondorlatot vitte végbe, de a király még most sem tudta reászánni magát, hogy hitelt adjon anyja fullánkos beszédének. Azt mondta,
1: Ő hát olyan gyámbor, hát olyan jóságos. Az ilyesmi nem telhetik tőle. És ha néma nem volna, biztos tudna védekezni, és bebizonyosodna, hogy ártatlan.
0: De amikor a vénasszony a harmadik újszülöttet is ellopta, és megvádolta a királynét, aki egyetlen szót sem szólt maga mentségére, akkor a király nem tehetett mást, át kellett adnia őt a törvényszéknek, a bírák pedig arra ítélték, hogy elevenen égettessék meg. Amikor eljött az ítélet végrehajtásának napja, és ez ugyanakkor utolsó napja voltam a 6 évnek, amelynek során sem beszélnie, sem pedig nevetnie nem volt szabad, akkor az ifjú királyné megszabadította kedves fivéreit a rontás hatalmából. Elkészült mind a 6 ing, csak még az utolsónak hiányzott a bal oldaláról az ujja. Amint a mágiához vezették, ő a karjára terítette az ingeket, és amikor már odafönt állt, és éppen készültek meggyújtani a tüzet, akkor körülnézett, és íme 6 hattyú szállt le a magasból. Látta már a királyné, hogy közeleg a megváltásuk, és megdobbant örömében a szíve. A 6 hattyúk odahussantak, és köréje telepedtek, úgyhogy reájuk tudta dobni az ingeket, és amint az ingek hozzájuk értek, lehullott róluk a 6 hattyúbőr, és a fivérek ott álltak emberi alakjukban és erejük teljében, és szépek voltak, csak a legkisebbiknek hiányzott a bal karja, helyette 6 hattyú szárny volt a hátán. Megölelték és megcsókolták egymást, és a királyné odament a királyhoz, aki döbbenten bámulta, és megszólalt, és azt mondta:
4: drága férjem, én már beszélhetek, és megnyilváníthatom előtted, hogy ártatlan vagyok, és hamisak ellenem a vádak.
0: Mindjárt elő is hozták a gyermekeket a király nagy örömére, s a gonosz anyósnak lett büntetése, hogy a mágia cölöpéhez kötözték, és ott kellett hamuvá égnie. A király és a királyné pedig boldogan és békességben élt a 6 fivérrel sok-sok esztendőn át.

0: A légy meg a bolha. Kolozsvári Grand Pierre Emil mesél. Egyszer a légy meg a bolha elindult világot látni. Mentek, mendegéltek egy darabig, aztán a bolha megkérdezte.
1: Hallod, de pajtás, mitől düllett akkorára a szemed?
0: Azt mondta a légy.
2: Nekem attól, bolha pajtás, hogy mikor tehetem, az emberek feje búbján sétálgatok. Egyet lépek, egyet csípek. Egyet lépek, egyet csípek. Ha addig-addig, még az ember meggyődik és fölemeli a kezét, hogy agyon csapjon. Ha csak hát én akkor elrepülök. Ő meg magát veri fejbe. Ez talán jól mulatok, hogy a szemem majd kiugrik a helyéből.
0: A bolha jó ízűt kacagott a magyarázaton. Egy darabig szótlanul lépegette. Aztán megkérdezte a légy.
2: Hát neked, bolha pajtás, mitől jön görbe a hátad?
1: Attól, légy pajtás, hogy én nem felülről csírom az embereket, mint te, hanem alulról. És ez bizony nehéz mesterség, mert ahányat csípek, annyiszor kell felemelnem az embert. Egyet csípek, egyet emelek, egyet csípek, egyet emelek. Na hát ettől a sok emelgetéstől görbet meg a hátam.
0: Ezen a légy akkorát kacagott, hogy a szeme még jobban kidüllett.

0: Wilhelm Hauff mesék almanakja. Egy szép messzi birodalomban, melyről azt tartja a mondás, hogy gyönyörűséges kertjei fölött sosem áldozik le a nap, kezdettől fogva képzelet királynő uralkodott. Századokon át két kézzel árasztotta övéire az áldást, s aki csak ismerte, tisztelte és szerette. Szíve nagy jóságában azonban nem érte be azzal, hogy a saját országát boldoggá tegye. Örök ifjúsága és szépsége királyi díszében leszállt a földre, mert hallotta, hogy annak lakói, az emberek szomorú komolyságban, munkában és fáradozásban töltik életüket. Elhozta hát nékik birodalmából legszebb ajándékait, s attól fogva, hogy a szépséges királynő meglátogatta a földi tájakat, munkájukban vidámak, komolyságukban derűsek lettek az emberek. Királyi anyjuknál nem voltak kevésbé szépek gyermekei sem, és azokat is elküldte, hogy örömöt vigyenek az embereknek. Elsőnek legidősebb lánya a mese tért vissza a földről. Édesanyja észrevette, hogy a mese szomorú, és mintha a szeme is könnyes volna.
1: Mi bajod, kedves mese? Amióta megjöttél, olyan bús és olyan levert vagy. Nem árulnád el anyádnak, mi nyomja a szívedet?
2: Ó, édesanyám! Mostanáig sem hallgattam volna, ha nem tudnám, hogy az én bánatom neked is fájni fog.
1: Csak mondd el! A bánat olyan, mint a kő. Egymagunk leroskadunk alatta. Ketten könnyen elvisszük az útból.
2: Hát akkor halld! Tudod, milyen szívesen forgok az emberek közt? Milyen örömest elüldögélek a legszegényebbek kunyhójának küszöbén is, hogy munkájuk után egy kicsit elbeszélgessek velük. És azelőtt ők is barátságosan nyújtották felém kezüket, ha megláttak. És mosolyogva elégedetten pillantottak rám. De manapság már nyoma sincsennek.
1: Szegény lányom,
0: szólt a királynő, és megsimogatta a mese könnytől nedves arcát.
1: De hát, ha csak képzelgés az egész.
2: Higgy nekem, anyám. Nagyon is jól érzem, hogy már nem szeretnek engem. Amerre csak járok, kelek, hideg tekintettel fogadnak. Sehol nem néznek már jó szemmel.
1: Ej, hát ha az idősebbek nem becsülnek, fordulj a gyerekekhez. Ők az én szívem igazi kedveltjei. Neki küldöm legszebb képeimet, testvéreiddel az álmokkal. És magam is gyakran leszálltam már hozzájuk, megöleltem, megcsókoltam őket, és sok szép játékot játszottam velük. Ismernek is engem, bár a nevemet nem tudják, és azt is gyakran megfigyeltem, hogy éjszakánként föl-föl mosolyognak csillagaimra, reggelente pedig, ha csillószőrű barikáim végigvonulnak az égen, örömükben tapsikolnak. És még akkor is szeretnek, ha már fölserültek. A kedves szép lányoknak segítek tarka-barka bokrétát kötni, és a vadfiúk elcsöndesednek, ha egy-egy sziklatetőn melléjük ülök. A messzi kék hegyek ködvilágából égbe nyúló várakat és pompás palotákat idézek elébük, és az alkonyvörös felhőiből hősi lovak seregeket és csodálatos zarándok vonulásokat varázsolok nekik.
2: Ó, a kedves gyermekek! Jól van, velük még egyszer megpróbálom.
1: Igen, édes lányom, a gyerekekkel meg kell próbálnod. De hogy a kicsinyeknek is tessél, és a nagyok se taszítsanak el, hadd öltöztesselek föl valami tetszetős ruhába. Nézd csak, ez majd egészen jól illik rád.
0: Intett, és szolgálói nyomban elősiettek egy almanach köntösével. Színes kelméből készült, starka képek, érdekes alakok csillogtak szövetében. A mese szégyenkezve sütötte le szemét a díszes öltözetben, a királynő azonban kedvtelve jártatta rajta a szemét.
1: Menj, lányom, és áldásom kísérjen. Ebben a köntösben talán majd azoknak a szívét is megejted, akik igénytelen, egyszerű ruhádban elutasítanak.
0: A mese tehát újra leszállt a földre. Dobogó szívvel közeledett a kapu felé, amelynél a híres okos őrök silbakoltak. Fejecskéjét lehajtotta, összehúzta magán színpompás köntösét, és aggódó léptekkel osont előre.
3: Megállj!
0: A mese riadtan megtorpant, fejét fölemelte, sötét szeme kerekre nyílt.
3: A mese!
4: Nézd csak a mese!
3: És miféle öltözékben?
4: Mondd csak, hogyan jutottál le ez a tarka ruhához?
2: Hát az édesanyám adta rám.
3: Úgy!
4: Szóval áruhában akar becsempészni téged hozzá.
3: Azt már nem!
4: Gotrógy innen, még pedig sietve.
2: De én a gyerekekhez szeretnék menni. Hozzájuk talán csak beengedtek.
4: Hogyne, hogy tele beszél mindenféle ostobasággal a fejüket.
3: Ej! Hadd lássuk, hát ha ezúttal tud valami érdekeset.
5: No.
6: Nem bánj, menj.
3: Mutasd meg a tudományokat!
0: Mese kinyújtotta karját, és különféle jeleket rajzolt a levegőbe. Nyomban tarka képek rajzottak elő. Karavánok tevékkel, lovakkal, nyalka lovasok, sátrak a sivatag homokján, tengerek viharmadarakkal és imbolygó hajókkal, néma erdők és néptörnyösgő utcák, terek, harcos vitézek és békés nomádok, mindez ott kavargott előttük színes és mozgalmas képekben, pergő jelenésekben. A mese a nagy varázslásban nem is vette észre, hogy a kapu híres okos őrei sorjában elaludtak. Éppen újabb varázsjelet akart a levegőbe írni, amikor egy barátságos nő lépett hozzá, és kézen fogta.
7: Nézd csak, kedves mese, ezeknek nem valók a te tarka képei. Surranj be gyorsan a kapun. Én majd békés meghitt szállást adok neked a házamba. Ott nyugodtan ellakhatsz, kedvedre elélhetsz. A fiaim és lányaim jól megtanulták a leckéjüket, pajtásaikkal együtt felkereshetnek téged, és te majd mesélsz nekik. Jó lesz így?
2: Ó, boldogan megyek veled az én kedves barátaimhoz, a gyerekekhez. Igyekezni fogok, hogy vidám, kellemes órákat szerezzek nekik.
0: A deréknő elégedetten bólintott, s karját nyújtotta a mesének. Úgy segítette át a hanyat horkoló őrök lábain. A mese pedig, ahogy az őrökön túljutottak, mosolyogva nézett körül, aztán gyorsan besúrantott.

0: Hippok kalandjai folytatódnak. Ugyan dalulnak a fülemülék. Este, vacsora után a kis Pippok megkérdezte az anyját.
1: Anyu, mondd meg nekem, hogy hogyan dalolnak a fülemülék.
0: A pingvin mama éppen tojást költött, tehát türelmetlenül válaszolta.
1: Ne zavarj most, nem látod, hogy költött?
0: Pippok akkor az apját kérdezte.
1: Apu, mondd meg nekem, hogy hogyan illatoznak az ibolyák.
2: Ne zavarj! Nem látod, hogy gondolkodom?
1: És mi gondolkodsz ennyire?
2: Azon töprengek, hogy milyen szép is lenne, ha a tengerben nem lennének cápák.
0: A kis Pippok elszomorodott, és elment Adeline nénihez. Szerényen megkérdezte tőle.
1: Néni, mondd meg nekem, légy szíves, hogy hogyan dalolnak a fülemülék, és hogy hogyan illatoznak az ibolyák. Vedd ki a fejedből a fülemüléket, meg ibolyákat. Rendes pingvin vagy, és nem kell ilyen ostobaságokon törnöd a fejed. És különben is nem érek rá, mert fülvédőket kötök a családnak.
0: Pippok nagyon elszomorodott, de csak egy kis időre, mert azután eszébe jutott, hogy a bácsikája, az öreg vakvok, akinek a bal lábát leharapta egy cápa, valamikor járt távoli meleg országokban, állatkertekben, és biztosan tud neki felvilágosítást adni. Elment hát a hajótöröttek sziklájához, és amint meglátta vakvok bácsit, azt kérdezte tőle nagy ravaszul.
1: Bácsi, te még biztosan nem szagoltál ibolyát, hm?
2: Én? Te még a világon sem voltál, amikor én Amsterdamban, az állatkertben, ibolyát szagolgattam.
1: Akkor mondd meg nekem, hogy milyen az illata.
0: Az öreg vakvok áhítattal mélyet cippantott a levegőből.
2: Hát az olyan illatos, hogy beleremeg az ember szíve.
0: Pippok csibészmódra összehunyorította a szemét.
1: De a fülemülék dalát, az biztosan sohasem hallottad.
2: Én! Te még a tojásban csücsültél, amikor én már Párizsban, az állatkertben, a fülemüléket hallgattam!
1: És akkor hogyan dalolnak?
2: Hát azok úgy dalolnak, hogy még egy öreg pingvin is a felhők fölé szeretne repülni.
1: És tulajdonképpen hát miért nem tudunk mi repülni?
2: Ha még mit nem? Egy rendes pingvin sohasem fog repülni, éppen elég, hogy úszni tud.
1: Aj, milyen kár, hogy nem tudok repülni. Csatlakoznék a kacsákhoz, és elrepülnék messze-messze, egészen a kék tóig. És ott semmi más nem csinálnék, csak reggeltől estig ibolyát szagolgatnék, és hallgatnám, hogy hogyan dalolnak a fülemülék. Miért kell nekem rendes pingvinnek lennem? Inkább ne lennék olyan nagyon rendes, de tudnék repülni.

0: A légyfényes nappal, a levegő kellős közepén összeütközött a szúnyoggal.
1: Elmerültem a gondolataimban.
0: Szabadkozott szórakozottan, és kisimítgatta szárnyait.
2: Én is. Micsoda véletlen.
0: Felelte a szúnyog, akinek jókora púp égtelenkedett a homlokán.
2: Miféle gondolatokba merültél?
1: Szépekbe.
0: Mondta a légy.
2: Én is. Jaj, de jó.
0: Lelkesedett a szúnyog. Letelepedtek egymás mellé, a szúnyog pedig egy gondolatokkal teli könyvet húzott elő, és óvatosan lapozni kezdte.
2: Nézd csak!
0: Mondta, amikor a könyv feléhez ért.
2: Mindig ezekben a gondolatokban merülök el.
0: A légy a lap tetejétől az aljáig végig mustrálta a gondolatokat. Ismerte őket. Szép gondolatok voltak.
1: Lapozz egyet!
0: Kérte. A szúnyog lapozott egyet.
1: Igen.
0: Folytatta a légy.
1: Itt vannak. Én mindig ezekben merülök el.
0: Rámutatott néhány élénk színekben pompázó gondolatra, majd elégedetten felzümmögött.
2: Igen.
0: Felelte a szúnyog.
2: Ezek szerintem is szép gondolatok.
0: Közelebb húzódtak egymáshoz, és összebújva nézték tovább a könyvet.
1: Az meg milyen gondolat?
0: Kérdezte a légy egy kövér, kacskaringós gondolatra mutatva.
2: Az egy rossz gondolat.
0: Felelte a szúnyog.
2: Neked olyan sosem fordul meg a fejedben?
1: Nem.
0: Mondta a légy kissé tétovázva.
1: Olyan gondolatra nem emlékszem.
2: Tényleg?
0: Lepődött meg a szúnyog.
2: Én, ha sok időt töltök vele, belülről teljesen elvörösödöm.
1: Nem. Olyan gondolat még sosem járt a fejemben, mondtam.
0: Mondta a légy most már határozottan, mivel még sosem vörösödött el belülről. Ezt biztosan tudta. Így lapozgattak tovább, és még számtalan gondolatot vettek szemügyre. Mély gondolatokat, súlyos gondolatokat, néhány fekete gondolatot.
2: Ezek bajos gondolatok,
0: mondta a szúnyog, aki jól ismerte a könyvet, majd könnyed, világos kék, furcsa gondolatokon is végig szaladtak.
1: Nem tudtam, hogy ennyi gondolat létezik,
0: mondta a légy, amikor a szúnyog becsukta a könyvet.
2: Bizony, és ez még csak az első kötet.
0: Mindketten a fejüket csóválták, majd búcsút vettek egymástól, és ketten kétfelé repültek útjukra. Leszállt az est, vékony kötpamacsok szakadtak el a földtől, és kóborolni kezdtek a fák között, mintha valamit keresnének.

0: Zák Zoltán meséje alapján hóvirág. Az erdőket, mezőket hóborította, de a hó alatt a kis fűszálak ébredezni kezdtek már mély álmukból.
1: Alszol még!
0: Suttogta szomszédjának az egyik fűszál. Bizony, aludt az még, de a suttogásra fölébredt. Azt hitte, a szellő szólt hozzá, ezért még boldogan mosolygott is, mert éppen azt álmodta, hogy harmadcsebben füldik, és napsugárban szárítkozik. De a szomszédja hamar visszaterelte a valóságba.
1: Miért mosolyogsz?
2: Nem a szellő hív játszani.
0: Erre elnevette magát a füvecske.
1: Jól mondod, mert a szellő olyan erős, ugye, hogy leszedi rólunk ezt a vastag fehér dunyhát.
0: A másik fűszál csak most ért magához.
2: Hát még mindig a hótakaró alatt vagyunk. Még mindig nem láthatjuk az eget, a napsugarat.
0: Olyan szomorú lett, hogy bánatában a másik oldalára akart fordulni.
2: Aludjunk inkább, legalább szépet álmodunk.
1: Ne aludj! Nézzük meg, mi van a világban!
2: Hogyan nézhetnénk meg mi azt, gyenge kis fűszálak a nagy hótakaró alatt? Ha akárhogy erőlködünk is, akkor sem tudjuk kidugni fejünket a nehéz hótakaró alól.
0: De a másik fűszál nem nyugodott meg ebben.
1: Meg kell keresnünk a módját.
2: De hogyan?
0: Az első fűszál nem soká törte a fejét, hamarosan megszólalt.
1: Én már kitaláltam.
0: Még jobban odalapult a földhöz, hallgatózott, aztán megkopogtatta a földet.
1: Felébreztem a föld alatt alvókat.
2: Hallják is azok. Még nálunk is messzebb vannak a napvilágtól.
0: De a kis fűszál szorgalmasan kopogtatta a földet, és reménykedve hallgatózott. Nem sokára aztán mozgolódást vett észre a föld alatt, megörült a kis fűszál.
1: Jó reggelt! Kialudtátok magatokat?
0: A hóvirág még zsengező csíra ágyában aludt, de a kiabálásra fölébredt, és figyelni kezdett. Meg is szólalt álmos hangom.
3: Ki az? Mi az?
1: Fűszálacska!
0: Megörült a hóvirág csírácska, egyszerre víg lett.
3: Ha, hát ti már felébredtetek, akkor én se leszek rest.
0: Kiugrott a csíra ágyacskájából, bimbó fejét nekifeszítette a földnek, és egyszeriben ott állt a fűszál előtt, boldogan ölelték meg egymást.
4: Csak hogy itt vagy!
0: Igen ám, könnyű volt a jópó a földből kibújni, de hogyan lehet a nehéz hótakaró fölé kerülni, hát?
2: Te voltál az egyetlen reményünk. Én tudtam, hogy te bátor és erős vagy, és hírt adsz nekünk a nagyvilágról. Mert meguntuk már a sok alvást. Szeretnénk napvilágot látni, és megtudni, van-e már meleg napsugár.
0: A hóvirág bimbócska nem kérette magát, hisz neki is ilyen vágyai voltak. A két fűszál észre sem vette, a hóvirág már a szabad ég alól kiáltott hozzájuk.
3: Jaj! De fényes a napvilág! Jaj, de szép az ég!
0: Amint a napsugár tekintete a hóvirágra esett, úgy körülölelte rangyos sugarával, hogy a hó is olvadozni kezdett. A két fűszál fölött egyszerre csak világosodni kezdett. Nem sokára ott álltak ők is a szabad ég alatt.
1: Most már nem sokára jön a szellő is!
2: És akkor úgy lesz, ahogyan álmodtam. Harmadcsebben fürdöm, s napsugárban szárítkozom.
0: A hóvirág szelíden mosolygott rájuk, s fehér bóbitáját a nap felé fordított.

0: a bálna meg az elefánt. A nyúl egy este a tengerparton kószált, fülelt, szimatolt, csipegette az üdezölt hajtásokat. Ahogy ott sétálgatott, egyszer csak megpillantotta nem messze az elefántot meg a bálnát. Az elefánt a víz szélénél állt, a bálna meg kidugta fejét a vízből. Így beszélgettek, igen komolyan. Több se kellett a kíváncsi nyúlnak. Elbújt egy kő mögé, és kihallgatta a beszélgetésüket.
1: Elefánt barátom, te a földi teremtmények között vagy a legnagyobb és legerősebb. Én meg a tenger élő lényeik között. Ha mi ketten összefognánk, szárazföld és tenger uralkodói lehetnénk. Hatalmunk alá hajthatnánk minden élőlényt, és uralkodhatnánk rajtuk.
0: Tetszett az elefántnak a bálna beszéde? Már is uralkodónak érezte magát, akit mindenki rettegve tisztel, akit mindenki szolgál.
2: Pompás gondolat. Fogjunk hát össze.
0: Azzal elköszöntek egymástól. A nyúl meg ott maradt, és töprengeni kezdett.
3: Még hogy uralkodjék rajtunk ez a két szörnyeteg, azt már nem. Majd én megmutatom, hogy hiába olyan nagyok meg erősek, rajtunk nyulakon nem fognak ki.
0: Törte a fejét, törte, aztán visszabaktatott az erdőbe. Tudta már, hogyan veszítse össze a két uralkodni vágyó óriást, hogyan védje meg az állatok szabadságát. Összehívta nyúl nemzetségét, elmondta, amit hallott. Aztán így kiáltott.
3: Fonjatok kötelet! Igen hosszút, igen erőset! A többit megbízzátok rám!
0: Nekiláttak a nyulak, megfonták, sodorták a kötelet. Igen hosszút, igen erőset, elkészültek vele hamarosan. Fogta magát a mi nyulunk, ment a bálnához, s meghajolt előtte alázatosan.
3: Ó, hatalmas úr, tengeri lények legerősebbike. Essék meg a szíved egy gyenge kicsi lényen.
1: Mit kívánsz, egy gyenge kicsi lény?
3: Nagy az én bajom. A tehenem benrekedt a sárban. Nem tudom kihúzni, akárhogy is erőlködöm, hiszen gyenge és kicsi vagyok. Megengednéd-e, hogy erős farkadra kössem ezt a kötelet?
1: Hát, jól van, kösd.
0: Anyu rákötötte a hosszú, erős kötelet a bálna farkára.
3: Most pedig, hatalmas úr, elmegyek, és a kötél másik végét rákötözöm a tehenem szarvára. Aztán majd, ha füttyentek, ráncsd meg, és húzd, ahogy csak bírod!
0: Aztán az elefánthoz futott a nyúl. Alázatosan meghajolt előtte is. Elpanaszolta neki is, mi történt a tehenével, és reménykedve kérdezte.
3: Nem esik-e meg a szíved a gyenge és kicsi lényen, aki előtted áll? Megmentednéd-e a tehenemet, hiszen az a tehén minden vagyonkám.
2: Hogy menthetném meg? Beszélj, gyenge kicsi lény!
3: Engedd meg, hogy erős farkadra kössem ezt a kötelet. Elég, ha csak egyszer megrántod, s már ki is húzod a tehenemet a sárból.
0: Az elefánt kegyesen megengedte, s megígérte, hogy ha a nyúl füttyent, megrántja a kötelet. Szaladt a nyúl, összehívta pajtásait, fölmentek egy magas dombra, ahonnan jól láthatták a bálnát is, meg az elefántot is. Aztán a nyúl füttyentett egyet. Nem látott még olyat senki, amióta világ a világ, amit a nyulak láttak a dombtetőről. Neki húzakodott az elefánt erre, neki húzakodott a bálna amarra. Megfeszült a kötél, azok ketten meg tapottat se jutottak előre. Nem értette sehogy a két óriás.
2: Ilyen nehéz ez a tehén. Ennyi erővel ki lehetne álltani gyökerestül egy nagy fát.
0: Dombit állt egy keserveset, és még jobban húzta. Érezte a bálna is.
2: Az átkozott tehén a föld alá akar bújni, rajtam nem fog ki.
0: Még mélyebbre merült a vízbe, s nagyot rántott a kötélen. Húzták, rángattak, erőlködtek. A nyulak meg a hasukat fogták nevettükben, ahogy elnézték a dombtetőről a lihegő óriást. Az elefánt, hogy jobban húzhassa, még egy párszor átcsavarta a kötelet az ormányán. Nagyot rántott rajta, s kirántotta bálnát a vízbe. Akkor meg a bálna húzakodott neki, és visszacsobbant a tengerbe. Jó darabig folyt ez így. Mind jobban erőlködtek és mérgelődtek az óriási állatok. Az elefánt végül már olyan sokszor átcsavarta ormányán a kötelet, hogy odaért a víz széléhez. Ott aztán összebotlott a bálnával. Csodálkozva meredtek egymásra. Nem hittek a szemüknek.
2: Te húztál engem.
1: Azt hitted, hogy erősebb vagy nálam? No, majd megtanulod, hogy akad nálad erősebb is.
0: Még jobban neki dőltek, s húzták tovább nagy erőkedve a kötelet. De nem sokáig. Nagy recsenést hallottak a nyulak. Elszakadt a kötél. A bálna betocsant a tengerbe, mint egy óriási szikla gördült volna belé. Az elefánt meg felbukfencezett, háromszor is átbucskázott a fején. Így váltak el, s nem is találkoztak soha többé. Dúltak, fúltak, gyűlölködtek egymásra. A nyulak pedig még az unokáiknak is mesélgették a híres esetet, hogyan szedték rá a két óriást, akik hatalmuk alá akarták hajtani, a szárazföld és a tenger állatait.

0: a három pillangó. Volt egyszer három pillangó. Az egyik sárga, a másik piros, a harmadik fehér. Vígan játszadoztak hárman a verőfényes mezőn, hol ezen, hol azon a virágon táncoltak, boldogok voltak. De hirtelen nagy zápor kerekedett. Haza akartak repülni, de a házuk ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban és jobban szakadt. Elvergődtek hát a sárga tulipánhoz, s így könyörögtek.
1: Kis tuli, nyisd ki a fejedet, hadd húzódjunk meg az eső elől.
0: De a tulipán így felelt.
2: A sárgának meg a pirosnak szívesen kinyitom, de a fehérnek nem.
0: Erre a sárga és a piros pillangó azt felelte, hogy ha fehér testvérkéjüket nem bocsátja be, úgy bizony, inkább ők is kinmaradnak. Az eső pedig egyre jobban szakadt. Elvergődtek valahogy a liliomhoz, és megkérték szépen.
1: Kis lili, nyisd ki kelyhedet, hadd húzódjunk meg az eső elől.
0: De a lilium így felelt.
3: A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem.
0: Erre a fehér pillangó így válaszolt.
4: Ha a testvéreimet nem fogadod be, úgy bizony én sem kívánkozom hozzád. Inkább ázzunk együtt, mintsem, hogy elhagyjuk egymást.
0: És így hárman repültek ismét tovább. Elkeseredésükben énekelni kezdtek.

a nap, meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangó könyörgő énekét, és annyira megsajnálta őket, hogy az esőt elűzte, meleg fényt árasztott a kertre, és a pillangók szárnyait megszárította. A három pillangó újra táncolt, repkedett vígan, míg csak le nem áldozott a nap. Mikor kifáradtak a játszadozásban, együtt szépen hazamentek, és lepihentek.

0: A macska, mint szakács. Német-magyar fúziós népmese. Az oroszlánt egyik napról a másikra a faképnél hagyta a szakácsa. Márpedig tudnivaló, hogy az oroszlán szereti a jó kosztot. Hirdetést tett közzé, jó fizetést ígért, de egyetlen állat sem mert elszegődni hozzá. Megtudta ezt a róka is. Jelentkezett kihallgatásra.
1: Fölséges uram, él itt a környéken egy macska. Annak az a híre, hogy elsőrendű szakács. Ki kellene próbálni?
0: Az oroszlán azonnal elszalasztott a macskáért.
2: Mi lenne a dolgom?
0: Kérdezte a círmos az oroszlántól.
3: Összeállítani az étrendet, és naponta friss ebédet, friss vacsorát főzni.
2: És a beszerzés?
0: Aggályoskodott a macska.
3: Arra nekem megvan a külön személyzetem. Neked csak arra lesz gondot, hogy megmond, mit kell hozni. A többiről majd ők gondoskodnak.
0: A cicának tetszett a konyhafőnökség. Csak azt kötötte ki, hogy amikor süt, főz, senki ne lábatlankodjék a konyhán, mert az idegesíti. Megállapodtak hát, és a círmos beköltözött az oroszlán palotájába. Kérdi tőle másnap a farkas, aki aznap volt soros a bevásárlásban.
1: Mit kell hozni? Mi lesz az ebéd?
2: Máj,
1: mondta a círmos.
0: Hozott is a farkas finom borjúmájat. A cica fölkötötte maga elé a szakácskötényt, fejére tette a szakácssapkát, és azt mondta.
2: Most aztán tágíts innét, és addig be ne gyere, amíg nem szólítalak.
0: A farkas ült a konyha előtt, hallotta odabentről az edénycsörömpölést, a zsír sercegését. Egyszer csak szólítják. Bemegy. A szakács már nyomja is a kezébe a tálat.
2: Viheted?
0: Az oroszlán nagyon különös ízűnek találta az ebédet, de nem akarta mindjárt szidással kezdeni. Így ebéd után szeliden csak ennyit kérdezett a círmostól.
3: Mi volt az ebéd?
2: Máj.
3: Életemben ilyen krumpli ízű májat még nem ettem.
2: Máj mezei módra,
0: mondta kurtán a macska. Az oroszlán megijedt, hogy a macska megsértődik, és ez a szakács is faképnél hagyja. Így hát belenyugodott a mezei módra készült májba. Másnap a róka volt a soros.
1: Mit hozzak? Mi lesz az ebéd?
2: Máj,
0: mondta a macska. Meghozza a róka a májat, őt is kitessékelik, aztán neki is kezébe nyomják a kész tálat. Az oroszlán nyeli a májat, s kérdi ebéd után a macskát, mi volt ez?
2: Máj.
3: Ej, de furcsa májak teremnek újabban, mintha csak tökből lett volna.
2: Máj kertész módra.
0: No, nem szaporítom a szót, harmadnap a macska megint májat hozott. A soros medve beszerzi a májat, hallgatja a sütésfőzést, aztán veszi a tálat, viszi az oroszlánnak, aki fanyalogva nyeli a sárga répa ízű májat. És mikor kérdi, mi volt a macska hegykén?
2: Máj, tavaszi módra.
0: Negyednap megint hozatja a macska a májat, kezdi sütni a konyhán az ebédet. Ül kint a hiúz, a soros az ajtó előtt, amikor megjelenik az oroszlán is benyit a konyhába.
3: Már megnézem, hogyan készül a máj kertész módra.
0: Hát, ül a cica az asztalnál. Eszi nagy vígan a nyers májat. A tepsiben meg ott szortyog valami kotyvalék. Mondta az oroszlán, és oda csapott.

0: Jakab mester karácsonya.
1: Iftár lett. Kelettől nyugatra, nyugatról keletre, déltől északabbra, északtól meg erre. Valamerre volt egy nagy hegy. Felhőfötte csúcsát hó és jég borítja. Meredek hágóit ember meg nem mássza. Zuzmarás szikláit madár elkerüli. Hinnéd-e, hogy mégis lakik itt valaki? Bármennyire furcsa, él erre egy ember. Kin nem fog az idő. Neve Jakab mester. 100 vagy 1000 éve a hegycsúcs lakója, ez a dolgos, kedves, bohókás apóka. Feje kissé kopasz, látása homályos, mégis párja nincsen, oly ügyes és szorgos. Szerelő és szabó, Ács és Eszter gályos. S mi a fő? Egy személyes, baba s játékgyáros. Házát maga rakta, maga is díszíti, sőt, télapó ajándékait is ő készíti. Lehet fából, lehet fémből, lehet csodaforma. Szárnyas biciklit is csinál, ha azt kértél volna. Bergen-Góciában másként van, mint nálunk. Tudod, hogy a télapót mi Mikoláskor várjuk. Errefelé más a szokás. Évszázadok óta a karácsonyi ajándékot a télapó hozza. Eddig minden évben, december elején, kész volt Jakab mester. Egymás hátán hegyén álltak a csomagok, fényes papírosban. Télapóra vártak, rendben, a sarokban. Most azonban baj van, nincsen kész a munka. Szanaszét a játék, félbe szerbe hagyva. Jakab rémüldözik, órájára pillant.
2: Sietnem kell gyorsan, az időm elillant. Nyakunkon az ünnep, mégsem vagyok készen. Sietnem kell gyorsan, nehogy szégyen érjen.
1: Nem eszik, nem alszik, se éjjel, se nappal, fűrészel, kopácsol, farag, délrel, durral. Ha mégis elszúnyókál, párnája babaszék. Egyszer csak megvillen, s eltörik a játék. Ferjad a mester, most kezdheti újra.
2: Sietnem kell gyorsan.
1: Megint csak ezt fújja. Egyik reggel aztán bajt tetéz a bajra. Mindenes fiókját hiába kutatja. Ahol régen szövet és kóc hevert egymás mellett, s ahol gyöngyöt, csipkét, csatot, gombot, ezret lelhet, most üres a szekrényfia, sehol semmi kellék.
2: Ennyi mindent így hirtelen honnan szerezhetnék?
1: Jakab csak nem sírva fakad, de észbe kap nyomban.
2: Sietnem kell gyorsan, gyorsan, mert az idő illan. Hagyok inkább csapot, papot. A völgybe leszállok, a városban, amit csak kell, mindent megtalálok.
1: Jakab mester nem téblából, nem vár a csodára. Tüstént felkap repülő, merülő, guruló masinájára. Havon siklik, jégen csusszan, hip-hop röppen az égen. Íme a város, már is landol Jakab a pici főtéren. Csillog-villog minden üzlet, díszben minden utca. Sült gesztenye illata orrát csiklandozza. Jakab mester azonban csak munkájára gondol.
2: Sietnem kell gyorsan, gyorsan!
1: Magában így mormol. Zsúfolt a bolt, sok időt visz el a sorban állás. Jakab töri a kobakját.
2: Van egy jobb megoldás!
1: Zsebéből nagy ollót vesz ki, s gyors mozdulattal minden ember ruhájából egy kicsit leszabdal. Hulla, csipke, hulla, kelme, nyisszant jobbra-balra, csak a rendőr ordítozik, oda a fél bajsza. A népség csak ámul-bámul, nézze meg az ember. Szöget csavart csenapadból a kis ezermester. Mire a nép felocsudik, végre valahára, Jakab felkap repülő-merülő guruló masinájára. Otthon rögvest munkához lát.
2: Sietnem kell gyorsan, gyorsan.
1: Éppen babát fésül, amikor télapó betoppan. Rénszarvasa felnyergelve, üres kosár rajta. A jó vendég még be sem jött, megelőzi a hangja.
3: Jakab mester, mit ígértél? Hol van díszes szánom? Nem te mondtad? Hagyd csak nálam, majd megreparálom.
1: Jakab a nagy sietségben bizony elfeledte, hogy télapó szánkójának rúdját megszerelje. Írul, pirul szégyenében, évszázadok óta nem fordult még vele elő, hogy elkésett volna. Ráadásul nincsen kész a baba, meg a mozdony. A tehénnek nincsen farka, hát így mit csóváljon?
3: Semmi baj,
1: szól a télapó. Öblös hangja kedves.
3: A te masinádon szállunk majd a gyerekekhez.
1: Jakab mester beindítja a repülő guruló szánját, Télapónak felajánlja ügyes tákolmányát. Repül a szán, de néhány játék még most sincsen készen. Télapó vezet, s Jakab hátul dolgozik serényen. Micsoda út, és micsoda éjjel! Éppen odaértek, mire az utolsó játék nagy végtére kész lett. Mélyen alszik már a város, házról házra szállnak, és csendesen lerakosgatják a csomagocskákat. Szép lesz mégis a karácsony, nem hiányzik semmi. Örül majd a gyereksereg, kicsi, nagy, mindenki. Hazatér a két kis öreg, asztal mellé ülnek. Sült hús, torta, narancspuding, pezsgő várja őket. Télapó türelme fogytán nekilát a tálnak, csak egyedül falatozik, nyomra már nem várhat. Kit is várna? Barátjától már egy hang sem halszik, Jakab mester jóízűen boldog arccal alszik.

0: Svalcskamat TV rágja. Ott állt Vacskamati Mika Makka előtt. Kicsit sírósan, kicsit nevetősen, egy szóval úgy, ahogy szokott. Mika Makka, ugye te mindent tudsz? Kérdezte reménykedve. Mika Makka elég komor képet vágott. Egyszer beszéltünk már erről, mondta mogorván. Na ugye? Mondta boldogan Vacskamati. Mit na ugye? Mérgelődött Mika Makka. Akkor megállapodtunk abban, hogy majdnem mindent tudok, avagy majdnem tudok mindent, vagyis, hogy mindent majdnem tudok.
1: Ez az, emlékszem,
0: kiáltott Vacskamati. Emlékezni, azt tudtok, morogta Mika Makka. Azaz, hogy csak emlékezni tudtok. Vacskamati izget mozgott.
1: Nem értem pontosan, mit mondtál, mondta.
0: Nem baj, legyintett Mika Makka. Nem azért mondtam. Vacskamati kicsit félénken azt kérdezte.
1: Ugye meghallgatsz?
0: Mika Makka ábrázata azt mondta. Meg hát.
1: Egy kérdésem lenne,
0: folytatta Vacskamati. Mika Makka ábrázata azt mondta. Elővele.
1: Ugye nekem van születésnapom?
0: Rukkolt elő a nagy kérdéssel Vacskamati. Mika Makka ábrázata azt mondta. De még mennyire?
1: Tudtam, tudtam!
0: Örült Vacskamati.
1: Hát mégis igaz!
0: Születésnapja mindenkinek van, jelentette ki Mika Makka.
1: Jó, jó, ezt tisztáztuk, komorodott el Vacskamati. De mikor?
0: Hogy mikor? Tárta szét a kezét Mika Makka. Nekem például december 1-én.
1: Neked! Mondta fitymálva Vacskamati. Neked! De nekem mikor van?
0: Honnan tudnám azt én? Neked kéne tudni.
1: De nem tudom,
0: mondta szomorúan Vacskamati. Mika Makka vakarta a feje búbját.
1: Jaj, mondta. Azaz, hogy még sincs születésnapom,
0: keseredett el Vacskamati.
1: De ha egyszer van?
0: Vacskamati nem tágított.
1: Mikor? Például ma,
0: mondta sarokba szorítva Mika Makka. Vacskamati felvidult.
1: Kedden!
0: Mika Makka bólintott. Nagy kő esett le a szívéről.
1: Tehát minden kedden?
0: Virult Vacskamati. Azt már nem. Milyen ked van ma?
1: Április 15-e ked.
0: Na akkor ez az. Április 15-én születtél.
1: Nem lehetne inkább ked?
0: Hogy ked, hiszen ked van.
1: Hogy minden kedden születésnapom legyen.
0: Még mit nem. Csak minden április 15-én. Egy évben mindenkinek csak egyszer lehet születésnapja.
1: Kár!
0: Mika Makka mélyen elgondolkozott.
1: Tényleg kár,
0: mondta aztán, és újra gondolataiba mélyedt.
1: De hiszen akkor?
0: Mit akkor?
1: Ma április 15-e van.
0: És akkor mi van?
1: Hát születésnapom! Jé, majdnem elfelejtettem!
0: Ugrott fel Mika Makka, és felragyogott az arca. Isten éltesse! Kiszaladt a tisztás közepére.
1: Fiúk, Vacskamatinak születésnapja van!